Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Komoly kihívások várnak az élő környezetért felelős miniszterre. Az országot óriási aszály sújtja, ami azonnali cselekvést igényel. Emellett több nyugat-magyarországi településre is szállítottak az aszbeszttel szennyezett osztrák kőzetből, ami komoly egészségügyi kockázatot rejt magában. Vendégünk Gajdos László.
3: Az élő környezetért felelő miniszter, jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: És öröm, hogy itt van, köszönöm szépen, hogy eljött.
4: Én köszönöm.
3: Rengeteg olyan téma van, ami hirtelen a nyakába zúdult. Egy részét lehetett tudni az asszály, de egy része azt gondolom meglepetés, lásd azbeszt. Mert hogy azt lehetett hallani, hogy vannak szennyezett települések, de most már olyan irgalmatlan mennyiségű település van egy hosszú listán felsorolva, ahova az osztrák bányából aszbeszttartalmú kőszállítvány érkezett, hogy ezzel nyilvánvalóan országos szinten kell valamit csinálni. Mennyire vagyunk erre felkészültek? Most, hogy így a nyakába zúdult, ön mit gondol erről?
4: Most egyre inkább, de én is megdöbbentem, de éreztük ennek a súlyát, mert gyakorlatilag megalakult a kormány, és két nap múlva már ezzel foglalkoztam, de nagyon fontos volt, mert ugye van egy küldetésünk, hogy azt vegyük már tudomásul, hogy nem lehet az emberek egészségével játszani. Az elmúlt 16 évben nem volt környezetvédelmi minisztérium, és hát mondjuk így, hogy egy kicsit lazábban figyeltek oda a dolgokra. Hát ez is több évig hordták az aszbeszt tartalmú követ Magyarországra, Ausztriából. Magyarországon nulla tolerancia van az aszbeszt iránt, tehát nem lehet aszbeszt tartalmú építőanyagot felhasználni. Mégis nagyon sok helyre került ebből az útból, és hát azért elég megdöbbentő, hogy amikor porzik, akkor viszont a levegőbe kerül az aszbeszt.
3: Tárgyalt az osztrák kollégájával erről a helyzetről. Ők tudták, hogy a bányából aszbeszt tartalmú kövezet kerül ki?
4: Az az igazság, hogy ott tartunk még, és most kértünk egy vizsgálatot, ezt a miniszterelnök úr szorgalmazta, amikor most kint jártunk, hogy állapítsuk már meg, hogy ki a felelős, mert ugyan 5 bányából 4-et bezártak, de nem időben. Tehát most már az a 4 bánya nem működik. Az 5. én jártam, és egyeztem meg a tulajdonossal, hogy hagyjon végre önkorlátozást, Magyarországra ne adjon el, ne szállítson azbeszt tartalmú követ.
3: Aki behozta Magyarországra, ő tudta, hogy mit
4: hát
3: hoz?
4: Hát ez az, most itt tartunk, hogy ezt fel kell derítenünk. Nem tudjuk, hogy a magyar kereskedők, mert közvetlenül bányából nem jött. Tehát volt egy magyar közvetítő, vagy több nyilván, a magyar kereskedők vajon tudtak-e róla, hogy mit hoznak? Ezt kell megtudnunk, ugyanis itt ez nagyon fontos elve a kormánynak, hogy a szennyező fizet, tehát itt azért több milliárd, több tízmilliárdos ügyről van szó, amit azért meg kell oldani nagyon hamar, nem, így nem élhetnek ott az emberek, ezt valakivel ki kell fizetni.
3: Gondolom, ennek van egy rendőrségi lába ennek a történetnek, hát valakinek itt a végén majd nyomoznia kell, mert hogy ez így ebben a formában eléggé bűncselekmény, gyanús.
4: Hát ez majd ezt fogjuk látni, igen.
3: Viszont van egy másik oldala ugyanennek, az ott élők egészsége és a megoldás. Hát ugye azok az utak, azok ott vannak, azzal mit lehet kezdeni?
4: Hát itt ez a probléma, hogy csak Szombathelyen, ahol először kibukott és a legnagyobb a szennyezés, hogy 12 kilométer út van, több mint 100 000 tonna követ kell felszedni, új utat csinálni, és a legfontosabb, hogy ezt a 100 000 tonna a szennyezett követ le kell tárolni, hát ezt szeretnénk, hogyha visszakerülne az osztrák bányába. Ezért mától már működik egy olyan vegyes bizottság, amit az osztrákok és mi állítottunk össze, a minisztérium van kiváló szakembere, vesz ebben részt, és szeretnénk a megoldást megtalálni, mert mi úgy gondoljuk, hogy Ausztriából jött, oda menjen vissza.
3: Ezt most mi a saját szakállunkra Magyarország elkezdi megoldani ezt a problémát, vagy várunk az osztrákokra?
4: Ezt meg kell oldani ezt a problémát, mert folyamatos a levegőben az aszbeszt terhelés, ezt nem hagyhatjuk annyiban.
3: Azt most méri valaki?
4: Igen, folyamatosan mérik, akkor hát ugye 3 nyugat magyarországi megye érintett, és ott a kormányhivataloknak van erre lehetősége, pénz biztosítottunk számukra, hogy mintákat vegyenek, mert akarjuk tudni egyelőre azt, hogy milyen területen ment széllyel ez az aszbeszttel szennyezett kőzuzalék. És a labor eredmények majd ezt mutatják, ezt finanszírozza a kormány, tehát a kormányhivatalokba lehet menni, és aztán a következő lépés, hogy hogy lehet nagyon gyorsan, és ebbe azért a polgármestereknek is kell némi szerepet vállalni, tudnilik, hogy hogy a porzás, ugye nincs eső, tehát nedvesíteni legalább, hogy a kiporzást azt csökkentsük.
3: Ha valaki kártérítést kér, önöktől kérje, vagy Ausztriától? Tehát a magyar kormány, vagy az osztrák kormány
4: szólva,
3: fele?
4: Őszintén szólva azért azt tegyük hozzá, hogy ezek önkormányzati vagy magánutak. Tehát ebbe állami út egyelőre nincsen. Tehát ezek magán vásárlásból magán úttelepítések zajlanak, de a kormány megoldja a problémát.
3: Úgy kezdődött a miniszteri munkája, hogy megtekintették az asszály helyzetet. Ugye ópusztaszerre mentek az első kormányülésre, és ez egy alkalom volt arra, hogy megnézik, hogy mi a helyzet igazából a földeken. Mi a megoldás a földekre? Mi a helyzet egyáltalán a Kárpát-medence asszályos állapotára?
4: Itt az a baj, hogy nem egyszerűen egy asszályos évről beszélünk, hanem 5-6 éve folyamatos asszályról beszélünk, tehát nem tud magára találni a föld. 5, de lehet, hogy 7 balatonnyi víz hiányzik a talajból. És ezen nem segít, hogy volt 2 hét hóesés. Ez nagyon fontos a téli feltöltődés, de ez kevés volt. Ezzel nem segít az sem, hogy amikor kineveztek és kaptam ezt a megbízást, hogy ezt oldja meg, akkor rá 3 napra elkezdett esni az eső, amire én nagyon büszke voltam, de sajnos valamit segített.
3: Hát azt a 3 napot el tudta intézni, akkor ezt 3 naponta.
4: Hát igen, de hát áprilisban például a tizede esett. Tehát igen. Hogy mondjam, hogy egyszerű legyen, 1 négyzetméteren 40 liternek kellene az átlag szerint lenni, és 4 liter volt áprilisban. És valamivel jobb májusban a helyzet, de hát ez sem tökéletes. És hát az a nagy probléma, hogy eddig nem figyeltünk oda arra, hogy amikor van vízünk, akkor tartsuk meg. Ugye mindenki elvezette a vizet, mert hogy ne legyen lápos, ne tudjon termelni a földjén, és a többi. És
3: gyakorlatilag körbebetonoztuk a folyókat.
4: Most egy kicsit szemléletet kell váltani, mert amikor van víz, azt mindenkinek kutya kötelessége megfogni, az önkormányzatoknak is, a gazdáknak is, és természetesen a vízügyi szakembereknek is.
3: Ez ilyen elárasztásos módszer
4: lenne? Például igen, sok árterület van szárazon, tehát amikor lehet, akkor árasztani kell, és ahol lehet fogni a vizet.
3: Azok az ötletek, hogy a Tiszából, a Dunából kivezetni egyszerűen a víz egy részét a földekre, és ezzel árasztani el mondjuk az Alföld jelentős részét, ez hamvába holt?
4: Nem, csak a Tiszában sincs elég víz. Természetesen ez megoldás, ez most is működik. Azért az a helyzet Magyarországon, hogy a Dunántúl egy kicsit jobb helyzetben van, ott jobb a vízhelyzet. Valóban a Tiszántúlon van a nagyobb baj, de a Dunában van nagyobb víztömeg, meg ott van a nagyobb vízhozam. A Tiszát azért nagyon sokan fogják, az az igazság, hogy azért például most a Szamosban szinte alig van víz, a Románia, amit lehet, ő is megfog, és a Tiszával ugyanez a helyzet. Gyanítom, hogyha véget ér az ukrán háború, ott is be akarják indítani a mezőgazdaságot, gazdaságot, tehát fogja más is a Tisza vizét. Tehát nekünk nagyon oda kell figyelni, és házon belül is Magyarországon, mert a felső Tiszán nem lehet minden vizet megfogni, hiszen az alsó Tiszán is szükség van erre. Tehát ez egy nagyon, nagyon furcsa és nehéz állapot. Azzal a vízzel kell gazdálkodnunk, ami van, de ebből is a folyóink vizébe is 20 köbkilométernyi víz az elmúlt 15 évben eltűnt. Tehát
3: van már konkrét döntése ez ügyben?
4: Nincs. Azon kívül, hogy a vízügyi igazgatóságnál életbe léptettük azt a tervet, ami erre az esetre elő volt készítve, és megkezdődött az asszály elleni úgymond védekezés és a víz visszatartási tervek. Most azt kell mondjam, hogy adott körülmények között még most jól állunk, tehát megfogunk minden vizet.
3: Mondta a Dunántúl, de azért ott van 2 válságos terület, és nem csak azért, mert nyár lesz, és a fürdőzők majd kétségbe esnek a Balaton és a Velencei tó láttán, hanem azért, mert ott több százezer ember megélhetése múlik azon, hogy ez a 2 tó, ez turisztikai látványosságként meg tudjon maradni. Arra van valami terv, hogy ezek vízpótlását hogy tudják megoldani? Mert hát mind a 2 drámai állapotban van, főleg a Velencei tó.
4: Igen, a velencei tónál rosszabb a helyzet. Most azt mondják a szakemberek, hogy valószínű, hogy a Balatonnál nem érjük el a eddig mért legkisebb vízszintet. Ez egyébként olyan 40 centi körül van. Viszont a velencei tónál kritikusabb a helyzet. Nagyon nehéz megoldani a vízpultást, mert mind a két esetben elsősorban az esővízre számítunk. A velencei tónál több alternatíva is felmerülhet, ezekkel kell foglalkozni. Az egyik, én szerintem egy hosszú távú megoldás sok pénzbe kerül, de azért azt érdemes elmondani, hogy nagyon kevés tisztított szennyvizet használunk újra. Na most talán 4-5%-át a szennyvíznek, ez Izraelben 95%-os. Tehát a velencei tavat lehetne tölteni a tisztított szennyvízzel, ma már megtudjuk, olyan technológiák vannak, hogy nagyon szépen fürdővízre vagy halastóra alkalmas vizet lehet varázsolni benne, illetve van a karsztvíz, de az ugye a szakemberek ott is problémáznak, itt ökológiai problémák is vannak, nem olyan egyszerű, most hirtelen éppen a karsztvízzel lehetne segíteni, de hosszú távú megoldást kell találni, és az sem mindig tökéletes megoldás, hogy különféle víztest összekeverni, mert ugye...
3: Ugye felmerült a Duna.
4: Hát igen, csak nem tudjuk, hogy milyen ökológiai változásokat hoz ez létre. Szóval ez egy nehéz ügy, de nagyon jó szakemberekkel a problémát igyekszünk megoldani.
3: Állatvédelem és 10 milliárdos akcióterv, hogy a kedvenc témáját hozzuk elő. Hát ez egy komplex tárca lesz, ez látszik, itt sok mindennek kell foglalkoznia, de mégiscsak a nyíregyházi állatkertből érkezik, bár azt nem szerette, hogy állatkertnek.
4: Igen, igen, állatpark.
3: Állatpark az a jó neve. Na, szóval, hogy 10 milliárdos akcióterv, mikor és mire?
4: A helyzet az, hogy nagyjából 2 hete kormányzunk, és jöttek ezek a problémák, amiről beszéltem, és szóvá is tették már az állatvédő szakember, akiknek ezt megígértük.
3: Már Dörömbölnek?
4: Igen, hogy állatokkal nem foglalkozom. Őszintén szóval nagyjából így van, mert 2 hete nem láttam állatokat, bár hétvégén bementem egy órára az állatparkba. Szóval ez lesz, minden lesz, a 10 milliárd is rendelkezésre áll. Elkezdjük, csak lassan jutunk messzire.
3: De az készen van, hogy mire adják a 10 milliárdos támogatást?
4: Ezt szeretnénk. Ugye van nagyjából 600 civil szervezet, mindenki lelkes állatszerető állatvédő, nem mindenki szakember, de szeretnénk egy olyan irányvonalat, hogy legyenek komoly, jó minőségű menhelyek Magyarországon, és ahol kell, ott segítsük ezek felújítását, ahol kell, építsünk új menhelyeket. Nagyon fontos lenne rendbe tenni, mert sokféle van, és sok rossz van a gyepmesteri telepeket az önkormányzatoknál, és szeretnénk egy programot elindítani, hogy ne tarts láncon kutyát. Ez nem tilos, de ezen túl kéne jutni, úgyhogy szeretnénk a kennel építéseket is támogatni. Tehát sok terv van, és a legfontosabb a kisgyerekkorban elkezdeni az érzékenyítést, a tanítást, a tanulást, egyáltalán a környezetvédelemre és az állatvédelemre, mert a mi korunkban már nagyon nehezen lehet új kunsztokat tanulni, de ha így nő fel az ember, hogy hoppá, szelektíve gyűjtöm a szemetet, a felét hasznosítjuk egyébként újra a szemetünknek, az uniós átlagnak csak a felét hasznosítjuk. Tehát ez szemlélet formálás kérdése, tehát én a legnagyobb hangsúlyt arra fektetném, hogy az iskolákba kerüljön vissza a környezeti nevelés, és mondjuk a felső tagozattól kezdve folyamatosan kezdjük okítani a gyerekeket, mert az jó lesz.
3: Tekintsük, hogyha ez volt a jutalomjáték, jön az újabb nehéz probléma, akkugyárak és környezetvédelem kérdés. Az akkumulátorgyárak az elmúlt években folyamatosan problémát okoztak, és még akkor is, ha az embernek néha az volt az érzése, hogy megpróbálják szőnyeg alá söpörni ezeket a gondokat. De ezek most fel kell, hogy táruljanak. Hogyan kezdenek?
4: Igen, hát az a legfontosabb, és ezt is megígértük. Tehát azért tisztázunk valamit. Na, a környezetvédelmi tárca az ugye nem iparellenes, csak az egyensúlyt szeretnénk visszahozni. Most az ipari lobby irányába nagyon kileng a mérleg, szeretnénk ezt visszahozni, de hát nyilván szüksége van Magyarországnak iparra, de nem minden áron, tehát nem a magyar emberek egészségének a kárán. Tehát nagyon szigorú szankciókat szeretnénk bevezetni.
3: Ez összegszerűségében lesz szigorú, vagy gyárbezárásig is elmennek?
4: Most van kidolgozás alatt, igen, sokkal nagyobb lesz a bírság, és ha oda kerül a sor, akkor a felfüggesztés, a szüneteltetés és a bezárás is megtörténhet, de csak akkor, hogyha az előírásokat nem tartja be valaki. Ha betartja az előírásokat, amin egyébként szeretnénk még szigorítani bizonyos esetekben, akkor természetesen termeljen, csinálja, szükség van rá, csak tessék szíves lenni a szabályokat betartani mindenkinek.
3: Azt mondták korábban, hogy a monitoring hálózat katasztrofális, hogy gyakorlatilag alig van adat az ország állapotáról e tekintetben. Ezt felülvizsgáltam, már egyáltalán kapott erről adatokat?
4: Én most létre fogunk hozni egy olyan főhatóságot, remélem szeptemberben elkezdi a működését, akinek ez a feladata, hogy minden tekintetben monitorozzon és ellenőrizzen és számon kérjen. Ez egy országos hatáskörű hatóság lesz, ugyanúgy az állatjóléti problémákra oda fog figyelni, lesznek állatjólétőrök, de oda fog figyelni az ipari szennyezőkre, vagy az ipari üzemek vizsgálatára, és nagyon szeretnénk szélesíteni, megerősíteni a laborhálózatot is, mert mérés nélkül nincs eredmény, tehát tudnunk kell, hogy mibe élünk és mikor élünk.
3: Belenyúlt az első szakmai vitába is az erdőgazdálkodás tekintetében, a tarvágások és a mit szabad kivágni és mit nem, és hogy azt nem biztos, hogy meg kell tiltani, hogy mindig mindent kivághassanak, és nem biztos, hogy mindig mindent ki kell vágni. A szakma elég rendesen megszólalt.
4: Ez egy bonyolult kérdés, nem arról van szó, hogy ne vágjunk ki az erdő. Az erdőgazdálkodás egy nagyon fontos dolog, és gazdálkodni kell az erdőben. Arról van egyszerűen szó, hogy ha védett területen van fakivágás, azt korlátozunk. Most egyelőre azt szeretnénk, hogy felfüggesszük most a védett erdeinkbe a fakivágást, nézzük meg, hogy hol lehet, milyen mennyiséget lehet kitermelni, és nem az ipari erdőkről van szó, hanem az ökológiai nagyon fontos erdő. Ha van egy 150 éves tölgyerdő, akkor azt fontoljuk már meg, hogy kitermeljük-e, vagy meghagyjuk őserdőnek, mert nagyon fontos az ökoszisztéma miatt. Tehát egyszerűen egy ilyen felfüggesztésben gondolkodunk, és akkor átvizsgáljuk együtt természetesen a szakmával, hogy mit lehet tenni.
3: Azt látja már, hogy a Nyíregyházi Állatparkban szerzett 3 évtizedes tapasztalatából mit tud átültetni a miniszteri munkába? Vagy ez egy új fejezet?
4: Ez teljesen más, de azt hiszem, hogy ott megtanultam nem csak állatokkal, hanem emberekkel is jól bánni. Volt 160 munkatársam, és évente bejött 600 ezer vendég. Azért az emberi kapcsolatokban elég jól eligazodom. Én remélem, hogy igyekszem nem megváltozni, és ezt hozom magammal útravalónak vidéki gyerekként, hogy én egy másképp gondolkodom, másként állok hozzá az emberi viszonyokhoz, és az hát, ha itt is jó lesz.
3: Gajdos László, köszönöm szépen, jöjjön máskor is.
4: Köszönöm én.
3: Az élő környezetért felelős miniszter volt a vendégünk.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Tudjátok, hogy van ez? Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme új

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból, miközben továbbra is komoly nemzetközi viták övezik Benjamin Netanyahu múltbéli és esetleges jövőbeli Budapestre látogatását. De hát szó lehet még itt az ex-lengyel igazságügyi miniszter helyzetéről is, mert hogy ő most már állítólag az Egyesült Államokban tartózkodik, de hát volt idő, hogy Budapesten bujkált. Dr. Hoffmann Tamás nemzetközi jogászt köszöntöm a stúdióban, örülök, hogy itt van velem, jó reggelt!
2: Jó reggelt.
1: Kezdjük egy picit, amennyire lehet röviden, legyen kedves, foglalja össze nekem, hogy mi is pontosan ez a Nemzetközi Büntetőbíróság, mi ennek a szerepe, miért fontos az, hogy mi ennek a tagjai vagyunk.
2: A Nemzetközi Büntetőbíróságot 1998-ban alkották meg azért, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőivel szemben indulhasson meg büntetőeljárás. Itt elsősorban a háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények és népirtás elkövetőiről van szó, illetve szűk körben még az agresszió, tehát más állam jogellenes megtámadásának bűncselekménye is a bíróság joghatósági körébe tartozik. Ugye azért kiemelkedően fontos ez a bíróság, mert a történelem során tényleg ez egy visszatérő példa volt, hogy bizonyos kivételektől eltekintve, mint például a Nürnbergi törvényszék vagy a Tókiói törvényszék a II. Világháború után, jellemzően ezeknek a súlyos bűncselekményeknek az elkövetői megúszták a felelősségre vonást, hiszen általában, nem mindig, de jellemzően valamilyen módon az állami vezetőséghez, politikai, katonai vagy gazdasági vezetőséghez kötődnek ezeknek az elkövetése. Tehát ezek alapvetően politikai kérdések, nem pusztán büntető kérdések. Enélkül a szervezet nélkül nagyon sok esetben feltételezhetően tovább ilyen bűncselekményeket követnének el.
1: Milyen kötelezettséget vállalnak azok a tagországok, akik ebben benne vannak?
2: Hát ugye van az alapvető kötelezettség, hogy nem lehet a tagállam területén elkövetni ilyen bűncselekményt, illetve ehhez kapcsolódik az is, hogy ha valamelyik tagállam területén olyan személy tartózkodik, aki ilyen bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható, azt el kell fogni és át kell adni a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak, ahol eljárást fognak lefolytatni vele szemben.
1: Az Orbán kormány a tavalyi évben kezdeményezte a büntetőbíróságból való kilépést, ugye ezt a parlament meg is szavazta, és ez az idei nyárra lett volna tehető, hogy ez valóban meg is történik. Magyar Péter viszont kijelentette már közvetlenül a választás után és azóta többször is, hogy ezt a kilépést ezt megszüntetjük. Ugye volt, hogy azt mondta, hogy előbb kilépünk, majd aztán ők visszalépnek, de most úgy néz ki, hogy kilépésre végül nem kerül sor, hanem sikerül visszafordítani a folyamatokat. Itt elég volt Magyar Péter bejelentése, vagy ezt újra meg kell szavaztatni a parlamenttel. Mik a következő lépések ahhoz, hogy bent maradjunk a Nemzetközi Büntetőbíróságban?
2: Hát a kormány már pénteken kiadott egy határozatot, amiben leszögezte, hogy Magyarország nem fog kilépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és ennek érdekében majd vissza fogja vonni azt a törvényt, amelyik döntött a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésre. Igazából formailag az is elég lenne, hogyha Magyarország csak értesítené New Yorkban az ENSZ főtitkárát, aki ennek a nemzetközi egyezménynek a letéteményese arról, hogy Magyarország nem kíván többé kilépni ebből az egyezményből, de nyilván ehhez azért az is kell, hogy a magyar alkotmányos szabályokkal ne legyen ellentétes ez a bejelentés, tehát itt alapvetően két módja is lehet, úgy tűnik az első módot választja a kormány, tehát azt, hogy visszavonja azt a törvényt, amelyik döntött a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről, és ezután fogja majd értesíteni a New Yorkban az ENSZ főtitkárt. Lehetett volna egyébként ez még egyszerűbben, úgyhogy alaptörvényt módosítunk, és beleírjuk, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja, és akkor innentől kezdve automatikusan hatályát veszíteni az ezzel ellentétes jogszabály.
1: Ez már lehet, hogy belpolitikai okok miatt gondolták úgy, hogy nem az alaptörvényt módosítgatják, de hát ez nyilván egy másik kérdés, ezt ők tudják. 2024. októberében adtak ki elfogató parancsot Benjamin Netanyahu ellen, ugye emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják itt a gázai helyzet kapcsán. Mégis ellátogathatott hozzánk Budapestre, és nem adták át őt az Orbán kormány, sőt, innen datálható ez az egész kilépési szándék. Magyar Péter a választások után beszélt többek között Benjamin Netanyahuval is, és meghívta őt az 56-os forradalom 70. évfordulójára, ők ezt el is fogadták. Aztán, amikor Magyar Péter kiegészítette pár nappal később, hogy természetesen, hogyha a jelenlegi helyzet érvényben van, akkor ők annak megfelelően járnak el, ahogy ilyenkor el kell járni. Egyrészt elképzelhető, hogy Netanyahu mégis Magyarországra látogasson, másrészt, ha ez megtörténne, akkor hogy néz neki ez a dolog? Tehát leszáll a repülője, és egyből rendőrök várják, és vezetik is tovább.
2: Igen, akkor kezdjük a másodikról.
1: Igen, bocsánat, igen, kicsit igen, sok kérdés, de elég komplex a téma, igyekeztem viszonylag röviden.
2: Tehát akkor igen, tehát a második kérdésre az a válasz, hogy igen, pontosan így kellene történnie abban a pillanatban, amikor Magyarország területére lép, akkor őrizetbe kellene venni, és utána átadni őt Hágának. Hozzátenném, hogy ez egyébként módosítani kellene a magyar büntetőeljárásra vonatkozó szabályok egy jelentős részét is, miután az előző kormány annak ellenére, hogy ugye 4 cikluson keresztül volt 2/3, nem módosította a magyar jogot úgy, hogy az összhangban legyen egyébként a Nemzetközi Büntetőbírósági Tagságból fakadó kötelezettségeinkkel. Biztos vagyok benne, hogy az új kormány ezt most már meg fogja tenni, de igen, ez kellene. Csak ugye azt kell megérteni, hogy ez nem úgy történik, hogy egy idegen államnak az államfője vagy kormányfője egyszer csak teleportál Magyarországra, vagy nem tudom, az űrből ledobják, és akkor hirtelen belép a magyar légtérbe, hanem ez úgy történik, hogy hát valamilyen módon hivatalos kapcsolatot veszünk föl egymással, és azon keresztül egyeztetjük ezt a diplomáciai látogatást. Tehát nyilvánvaló, hogy egy ilyen diplomáciai látogatása úgy kerül sor, hogyha a felek megegyeztek valamennyi lényeges biztonsági kérdésről, többek között arról is, hogy nem fogják letartóztatni az illetőt. Tehát ez igazából elképzelhetetlen, hogy csak úgy ide látogat, és akkor hirtelen itt letartóztatják, hanem nem fog ide látogatni. Hát Izrael tudja más módon is képviseltetni magát, például a köztársasági elnökön keresztül, aki ellen nincs elfogató parancs kiadva.
1: A Nemzetközi Büntetőbíróság viszont válaszokat várt, vagy vár Magyarországtól azzal kapcsolatban, hogy amikor legutóbb itt járt Netanyahu, akkor miért nem történtek meg a szükséges lépések. Azzal, hogy nem lépünk ki, és benne maradunk ebben a szervezetben, lehetnek bármilyen következmények, amikkel szembe kell nézni? Tehát vannak olyan jogi vagy politikai következmények, amikre Magyar Péteréknek figyelniük kell?
2: Hát Magyarországgal szemben rögtön indult egy kötelezettségszegési eljárás, amiben meg is állapították egyébként, hogy Magyarország megszegte a római statútumból fakadó kötelezettségeit, de ezen túlmenő jogi hátrány nem fogja érni Magyarországot. Politikai hátrány természetesen érte, viszont én azt gondolom, hogy azzal, hogy egy új kormány kijelentette, hogy nem fogunk kilépni, ezek azért nagyrészt elmúltak.
1: Beszéljünk egy picit az ex-lengyel igazságügyi miniszter helyzetéről. Ugye hivatalosan hónapokig Magyarországon voltak, miután szintén ott is európai elfogató parancs van ellene érvényben. Az, hogy Magyarország is része volt annak, hogy ez az ember Amerikába juthasson, ezzel nemzetközi jogilag milyen pontokat sértettünk, mire számíthatunk ezzel kapcsolatban?
2: Hát felelősségre nem fogják Magyarországot vonni, de az az igazság, hogy hát ennek elég sötét oldalai voltak ennek az ügynek, hiszen az illetőnek politikai menedékjogot adtunk. Normál esetben politikai menedékjogot olyan embernek kellene adni, akit adott esetben politikai nézetei miatt üldöztetés ér a saját hazájában, de itt azért látni kell, hogy itt arról van szó, hogy egy korrupcióval nagyon alaposan gyanúsítható személynek, akit el is ítélt egyébként a lengyel bíróság, korrupcióért adtunk politikai menedékjogot. Nem nagyon szokott ez előfordulni sehol a világon, hogy egy demokratikus országban elítélnek valakit korrupcióért, és más valaki ezért menedékjogot ad. Tehát azt gondolom, hogy az előző kormány ezt rendkívül helytelenül tette, nyilván ennek az eljárásnak az elbírálása az nem volt, pusztán a jogi szabályok alapján meghatározva, és megint az új kormányt ezért azért nem fogják politikailag felelősségre vonni sem.
1: Dr. Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A héten jöhet létre a politikai megállapodás Brüsszel és a magyar kormány között a hazánknak járó uniós forrásokkal kapcsolatban. Közben sajtóhírek szerint vannak kényes kérdések a két fél között. Magyarország ugyanis nem akarja teljesíteni az adó- és nyugdíjpolitikára vonatkozó elvárásokat. Víg Zoltánt kérdezzük.
3: Hát valamint egy szabad szemmel is jól látható összeget kellene fizetnünk hetente, havonta azért, mert nem engedünk be külföldi migrációból származó vendégeket Európából. Jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: Szóval itt vannak viták, és van egy politikai megállapodás tervezet és remény. Ezt a politikai megállapodást, ezt hogy értsük?
4: Egy picit rögtön kitérnék arra, ami lehet, hogy nem szép, de pontosítanám itt a headline-ba elhangzott információt. Nem arról vannak viták, hogy a magyar kormány a nyugdíj és adózási politikáját hajlandó-e megreformálni, hanem a határidőkről. Minden arról szól egyébként ez a politikai megállapodás, amely szinte szimbolikussá vált, és Brüsszelben már azt találgatják, hogy van Magyar Péter kivel és hogyan fog sétálni a Schumann-tér környék utcán, tette ezt Bécsben és tette ezt Gdanskban, Krakkóban, tehát mindenképpen lesz egy show eleme. De a két fél egyetért abban, hogy ennek egy szimbolikus tartalmat kell hordozni ennek a találkozónak és ennek a politikai megállapodásnak, nevezetesen azt, hogy a tékozló fiú hazatért, hogy Magyarországot sikerül újraintegrálni az EU-s mainstreambe, és ezért mind a két fél megfelelő áldozatokat hoz. Amit már Brüsszelben most emlegetnek, az egy külön kifejezés, a phased implementation, tehát az ütemezett végrehajtás. Ez arra utal, hogy Magyarország és a magyar kormány kap kedvezményeket vagy engedményeket abban, hogy bizonyos reformlépéseket ne az augusztusi határidőre implementáljon, hanem csak mondjuk egy politikai irányelveket vagy politikai kereteket hirdessen.
3: Ez nagy kedvezmény. Pont a múltkor beszélgettünk jó múltkorában egy másfél hónapja arról, hogy ilyeneket nem csinál Brüsszel. Tehát annyira keményen fogalmaz ezekben a dolgokban most már, hogy ennyi időt kellett várni, hogy ne várjuk azt, hogy majd lesznek elhalasztott határidők.
4: Igen, ez de beszéltünk az arról is, hogy az Európai Uniós jogi struktúrákban mindig van valahol valami ilyen elfelejtett paragrafus, amely alkalmat ad arra, hogy ilyen nehézségeken túl lehessen lendülni. Tehát, de ez nem ingyen van. Tehát mindenféleképpen a magyar jogállamiság irányába tartó lépések vagy programokat, hogyha mondjuk azzal kezd a miniszterelnök, hogy hajlandók vagyunk rövid időn belül belépni az európai ügyészség
3: hatállyal,
4: ez felülírhat egy csomó dolgot, vagy pontosabban ad olyan dimenziót, ami a komolyabbá teszi.
3: Ebben pedig elkötelezett a magyar kormány, ez szemmel látható határidő is van, például a magyarországi jogalkotás.
4: És még valamit tudom, hogy ez az uniós bikfa nyelv, ez nehezen értelmez, hogy magam is a falra mászok tőle, amikor itt kondicionalitásról, meg egyébről beszélnek. De tudni kell, hogy valami nagyon megváltozott az egész EU27-ben és Brüsszelben is. Nevezetesen az, hogy többé pénzt nem arra adnak a közös kasszából, hogy te megcsinálj valamit. Hanem az a valamit továbbra is a tagállam dönti el, hogy mire fordít pénzeket. A kereteket viszont egyre inkább centralizálják. Tehát például nem véletlenül, hogy Vitézi Dávid elővette a HÉV felújítás, vagy a HÉV rekonstrukció történetét, mert ilyen típusú beruházásokat a kormány dönt el, de hogy ez zöld, fenntartható, a közlekedést hogy szolgálja, a felzárkót hogy szolgálja, ahhoz igazodni kell az uniós egész stratégiához. És ez lesz még nehezebb történet, mert most már annyira központosul az unió tehát az uniós gazdasági kormányzás, hogy ez a következő időszakot is meghatározza. Tehát Magyar Péternek és munkatársainak már most arra kell készülni, hogyha túl van ezen, hogy az uniós következő 7 éves költségvetésben hogyan viszi tovább a vállalásokat, mert onnantól dől el, hogy például Magyarország a versenyképesség terén hogyan tud érvényesülni, és ebbe benne van, benne kell, hogy legyen az adó és nyugdíjrendszer reformja. Enélkül nem lehet megúszni, a határidő módosul.
3: Azt mondta Magyar Péter, Péter, hogy 2 milliárd euró elúszott. Azt nem fogjuk tudni lehívni, viszont az összes többit megpróbálja, az akkor még mindig egy 10 milliárd eurónyi eléggé jól látható összeg, ha most jól mondom a számokat, de lehet, hogy most tévedek. Itt ugye az augusztus 31-e volt az eredeti határidő, most akkor, ha jól értem, az módosulhat, hogy a határidő megmarad, de tudomásul vesz az Európai Unió, hogy ezeket a vállalásokat más céldátummal fogja tudni teljesíteni Magyarország, de most garantálja ezeket.
4: Igen,
3: a teljesülését.
4: A garanciális elemek, és ez együtt jár azzal is, hogy át kell gondolni, vagy ugye egy módosított tervet tesznek le a bizottság asztalára, hogy mik azok a projektek, amelyeket Magyarország már ezen feltételek mentén végrehajtott, tehát amelyekre a finanszírozás meg kell érkezzen a bizottságtól. Azt tudni kell, hogy egyetlen tagállamnak sem sikerült 100%-osan ezeket a pénzeket megszerezni. Olaszországtól Lengyelországig volt ilyen probléma, de azt hiszem nem véletlen, hogy hol járt Magyar Péter és kikkel tárgyalt az elmúlt időszakban, mert valószínűleg az, hogy ezek az kedvezmények hogy ki lehessen tolni, vagy bizonyos projekteket átrakni a kohéziós fejezetbe, ahol még 2 évig lehet kifizetni őket, ez kell a többi tagállam támogatása is.
3: Az, hogy itt különbözőek a tételek, igen, 10,4 milliárd euró egészen pontosan az, amiről az előbb beszéltem, tehát, hogy itt van 6,5 milliárd visszanemtérítendő, 3,9 milliárd kölcsön. Ez ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy melyiken milyen címke van?
4: Nem, mert az visszanemtérítendő támogatás az ugye az elvégzett projektek után és az elvégzett reformok keretében elvégzett projektek után járhat. A hitelekkel van nagyobb probléma, mert ugye ezeket a hiteleket ki kell egészíteni egy átlátható rendszerben nemzeti önrészsel vagy beruházási banki magyar klasszikusan MFB hitellel, vagy kereskedelmi banki hitellel. Itt ez sokkal nehezebb végig zongorázni, és szerintem ennek a 100%-os felhasználása hát nem biztos, hogy reális. Az elvi lehetőség megvan rá, de a gyakorlati tapasztalat azt mondja, hogy a tagállamok általában 70-80-90% környékén zárnak egy ilyen...
3: Még akkor is, ha van idejük.
4: Még akkor is van idejük, és például tehát jelenleg az Unió harmadik legerősebb gazdasági hatalma Olaszország eléggé le van maradva ebben a tekintetben. Giorgia Meloni is ment már panaszkodni Brüsszelbe. Ők nagyjából 60%-nál tartanak, tehát elég trükkös lehet ez még.
3: Hát a mi esetünkben ez is bravúr lenne, de a 100% érmény Magyar Péter, ő ezt elmondta, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
4: Az ütemezett végrehajtás, majd meglátjuk, hogy alakul.
3: Vég Zoltán, köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen.
3: És köszönöm az önök figyelmét is. Szlazsánszky Ferenc tart rá igényt a következőben, mert kezdődik az aktuál. Szervusz Feri.
5: Szervuszegon, köszöntöm a kedves nézőket, a mai viharos parlamenti üléssel foglalkozunk javarészt. Például már délelőtt kiderült, hogy 5 vizsgálóbizottságot állít fel a Tiszapárt, aztán bejelentették, hogy megszüntetik a kekvákat, a Fidesz államosítástól tart. A vita egy pontján Magyar Péter odament Gulyás Gergelyhez, és valamit mondott neki, amiről nem tudhatjuk pontosan, hogy mi. Gulyás azt mondta, hogy nem volt megfélemlítő a miniszterelnök jelenete. Egyébként Magyar Péter megkérdezte Gulyás Gergelyt, hogy elhiszi-e őszintén, hogy Rogán Antal egy feltaláló, és abból lett milliárdos. Ennél a résznél Gulyás Gergely egy picit elmosolyogta magát. Úgyhogy humoros és egészen feszült jelenetekkel volt terhelt ez a mai parlamenti ülés. Beszélünk majd arról is, hogy a Fidesz mindeközben azt állítja, hogy Magyar Péter azért maximálná 8 évben a miniszterelnökként eltölthető időt, mert fél Orbán Viktor visszatérésétől. Horn Gábor, Latman Tamás és Nagy Attila Tibor lesznek a vendégek, mindjárt kezdünk.
3: Köszönöm, Feri, és köszönöm az önök figyelmét is. Holnap itt leszek megint. Remélem találkozunk. Viszontlátásra, jó éjszakát.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tavaly az Európai Bíróság ítélete, meg volt a kúriának is egy jogegységi határozata, szóval a nem megfelelő árfolyam kockázat tájékoztatással rendelkező devizahitel szerződéseket semmisé nyilváníthatják. Aztán most a kormánynak van egy javaslata, illetve a Tisza többségnek van egy törvényjavaslata, amely arról szól, hogy ezeket a devizahiteles eljárásokat, mert ugye perek vannak, meg ez aki ebben érintett pontosan tudja, ezeket felfüggeszthetik. Talán a szándék az, hogy ez majd könnyebbséget vagy időt ad azoknak, akik perben állnak, igen, nem csak hogy a másik oldalon meg a pénzintézetek, vagy akár a végrehajtók vannak a perben, és ők meg ennek örülnek talán a legjobban, hogyha itt felfüggesztett eljárásokról van szó. Na mindegy, megpróbálunk ebben tisztán látni. Bihari Krisztina ügyvéd a vendégem, kezdjük csoklom. Jó reggelt, köszönöm.
2: Jó reggelt kívánok, hozzá. Köszönöm a kívást.
1: Ki örüljön és ki ne örüljön annak, hogyha felfüggesztetik ezeket az eljárásokat. Ugye itt még egy csomó részletszabály tisztázatlan, ezt tegyük hozzá gyorsan.
2: Így van. Ami nagyon fontos, hogy ezek a devizalapú szerződések, amelyeket magyar családok házvásárlásra vagy gépjárművásárlásra vettek föl 2006 és 2009 év között köttettek. Tehát 20 évvel ezelőtt megkötött szerződésekről beszélünk. Amikor a forint deviza árfolyama nagymértékben elszaladt, akkor a korábbi kormány 7 darab jogszabályt hozott, ebből 3 érinti ezt a törvényjavaslatot. Ezek 2014. júniusától 2015. októberéig megkötött, tehát 11-12 évvel ezelőtt megkötött, vagy meghozott ítéletek, bocsánat, jogszabályok, amely jogszabályok alapján gyakorlatilag a perek felfüggesztődtek, és a végrehajtási eljárások úgy szintén 17-ben, 16-ban megindultak a perek, és elindultak a végrehajtási eljárások. Ezzel azt kívánom mondani, hogy vagy így, vagy úgy, ezek a szerződések gyakorlatilag megoldódtak a gyakorlati életben, vagy eláverezték sajnos az ingatlanokat, a deviza alapú szerződéssel vásárolt ingatlanokat, vagy pedig maguk a fogyasztók értékesítették a házaikat, elmentek külföldre, albérletben laknak.
1: Valahogy kiszálltak ebből az
2: Vagy pedig helyzetben. A mai napig fizetik. Azzal, hogy 2025 áprilisában az Európai Unió Bírósága azt mondta, hogy a folyósított összegen felüli összes pénz visszajár, megint fölbátorodtak az emberek, és bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy a túlfizetéseik összegét adják vissza. Szinte kizárólag ezek a perek vannak folyamatban. Ha netán még mindig lenne végrehajtási eljárás, ami körülbelül a szerződések 5-10%-át érinti, akkor ezeket a végrehajtási eljárásokat a bíróságok a fogyasztó családok kérelmére felfüggeszti. Tehát nem folynak ezek a végrehajtási eljárások a perekben. Számos eset...
1: Magyarán, bocsánat, csak hogy tisztán lássunk. Tehát itt nem azok a klasszikus nagy devizahiteles perek vannak, mint amit hallottunk, hanem az, akinek egy évvel ezelőtti európai bírósági ítélet vagy döntés alapján a túlfizetések, ez ugye az árfolyam kockázatból eredő túlfizetés, vagy a kamatokat, egyebeket, mint nem tudom, hogy mit érint, de a lényeg az, hogy csak a tőkével tartoznak a bankba. Akár több 10 milliót is visszaigényelhetnek.
2: Olyannyira...
1: Bocsánat, hogy ezeket most felfüggesztik, ezeket az eljárásokat. Akkor melyik érdekeltre milyen hatással lesz?
2: Hogyne. Tehát ezek a... Tehát azért azt, még egy fél mondat, hogy nagyon felgyorsult az ítélkezési gyakorlat. Csak az általam képviselt ügyekben az elmúlt egy hónapban a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, a Budakörnyéki Járásbíróság egy tárgyalás alatt meghozta az ítéletét. Az egyik családnak 32 millió járt vissza, a másiknak 15 millió forint, elsőfokú ítélet van a kezükben. Ha ezeket a pereket felfüggesztik, hogyan jutnak hozzá az ítélet alapján megállapított marasztalási összeghez a bankoktól? Van egy ügyem, ami az orvosiló esete, ami 2017 óta folyik. Ebben ennek a családnak mindenét elverezték, 2015-ben felmondta, az az Argenta Bank, Argenta Credit Zrt., aminek a végelszámolása folyamatban van.
1: Ja, bocsánat, tehát hogyha most felfüggesztik ezt az eljárást, akkor mire az adós hozzájutna ahhoz a pénzhez, ami őt jogosan megítéli?
2: Akár előfordulhat az is, hogy már nem lesz hitelező, aki fizetne. Aha. Tehát ebben az esetben júniusban az elsőfokú törvényszék 48 millió forintot ítélt vissza annak a családnak, ahol elárverezték mindenüket, a házát, a kertjét, a gépjárművét, levonták a nyugdíjból az arányos részt, és gyakorlatilag ott állunk, hogy pár héten belül hozzájuthatnának csak az árverés alapján, meg a kártérítést ez ugye nem érinti, az árverés alapján túlfizetett összeghez, és ha most itt leállna ez a per, akkor a két hét múlva megtartandó tárgyalás a fővárosi ítélőtáblán nem lesz megtartva, és ezek az emberek elesnek az egyébként 10 éves pereskedés alatt attól, hogy visszakapják a pénzeiket, ami nagyon fontos.
1: Mert hogy megszűnik az a peresfél jogilag létezni, amelytől követelhetnek.
2: De ilyen például a Sperbank is. A Sperbanknak az összes deviza alapú szerződése érvénytelen. Gyakorlatilag a szerződéses állományának egy részét vette meg akkor az MKB bank, mostani MBH bank. Egymásra mutogatnak a perben, hogy gyakorlatilag kit kell perelni és kit kell marasztalni, de előfordulhat itt is az az eset, hogy a szerződő fél, mire odaérnek a fogyasztók, addigra gyakorlatilag már nem fog létezni. Ami végrehajtási eljárással érintett, az általában a gépjárműves szerződések. A gépjárműves szerződéseket maximum 10 évre kötötték. 2006-tól 10 év, 2008-tól 10 év, 2018-ban ezek lejártak, ezek a szerződések. Általában a bankok értékesítették követeléskezelőknek, akik pert indítottak. Na most ezen perek alapján számos, több százezer ítélet született annak érdekében, hogy a követeléskezelők a követeléseikhez hozzájuthassanak. Ezek a végrehajtási eljárások vannak folyamatban. Kérdezem én, hogyha felfüggesztik ezeket a végrehajtási eljárásokat, mi lesz az alapul szolgáló jogerősítéletekkel? A legnagyobb probléma az, hogy a bírói kar a törvényjavaslatban érintett jogszabályok alapján több száz, több ezer ítéletet hozott, ami téves, ami hibás. Hogyha nem nyílik meg a jogi út arra, hogy ezek a családok érvényesíthessék újból a jogaikat bíróság előtt, akár perújítás keretében, akár egy új perindítás keretén belül, és akkor ugye az elévülési idővel is problémánk van, hiszen itt azért az 5 évet jelent, akkor bizony előfordulhat, hogy az egyik devizakárosult családnak mindent vissza kellett fizetnie, minden ráment, még a másiknak csak folyósított kölcsön összegét kell elszámolnia. Így van, a tőke összegét kell elszámolnia.
1: Ja, bocsánat, amivel... akkor hogyan lehetne, tehát hogyha jól értem, például az, hogy a felfüggesztés az adósnak a kérésére, hogyha megtörténik akkor, hogy ez az ő érdekében áll, akkor ez egy valós segítség.
2: Ez egy valós segítség, és valós segítség
1: akkor. De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy
2: minden
1: cuzán ment.
2: Minden persze. Tehát,
1: aminek viszont örül a bank, főleg az, amelyik mindjárt megszűnik.
2: Minden egyes pénzintézet ezekben a perekben szinte rimánkodik a bíró felé, hogy bármi módon legyenek felfüggesztve, akár alkotmánybírósági döntésre várva, előzetes döntésre várva, és ugye most megnyílhat a lehetőség arra, hogy törvényre várva kerüljenek ezek a perek felfüggesztve, és tulajdonképpen majd lesz valami, majd legfeljebb törlik a nyilvántartásból, vagy nem kell visszafizetni, egyetlen lehetőség lenne, ami miatt értelme lenne az összes per, meg az összes végrehajtás felfüggesztésének, ha olyan törvény születne, hogy minden devizakárosult, aki csak devizaszerződést kötött bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, köteleznék a pénzügyi szektort arra, hogy a folyósított kölcsönösszegén fölé összes pénzt adja vissza.
1: Ami ez nem olyan újabb... nagyon bonyolult dolog. Az Európai Bíróságnak van egy ítélete igazából, azt
2: kellene végrehajtani, így van, viszont nem biztos, hogy akik forint kölcsönöket vettek föl, azok ezt elfogadják, és nem biztos, hogy egyébként azok a bankok ezt el fogják fogadni, akiknek a szerződései a kúria egyébként érvényesnek nyilvánította, lásd OTP, Kereskedelmi és Hitelbank és MKB bank.
1: Hosszú sokat lesz ez még, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mik lesznek a részletek, mert valóban nagyon sok embert és nagyon sok embernek az egész élete munkáját érinti majd mindez. Igen. Akkor is, hogyha már többet tudunk, örömmel várjuk ide. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.

pozitív. Második esély, második oldal. Többet mondunk, mint ami hallatszik.

0: Már mindegy, hogy tip, véget számolnak-e, vagy hogy veled.
1: MLP
2: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2:00-tól. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Háromnapos nukleáris hadgyakorlatba kezd Oroszország ma, ami során ballisztikus rakétákat és manőverező robotrepülőket is kipróbálnak, azokat is indítanak. Közben atomfegyvereket telepítenek Belarus bázisokra. Donald Trump és Vladimir Putyin is járt Pekingben az elmúlt időszakban, szóval a nemzetközi helyzet fokozódik, egyre izgalmasabb, hát folyamatos pezsgés van és őrület. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét köszöntjük itt a stúdióban.
4: Jó reggelt.
3: Hogy itt van. Mennyire tekinthető ez a gyakorlat rendkívüli lépésnek? Ugye legutóbb emlékeim szerint ez tavaly ősszel volt, hogy Oroszország ilyen hadgyakorlatokat tartott volna. Mennyire szimbolikus ez? Mennyire kell komolyan venni? Mi a helyzet ezzel? Én személy szerint ezt sosem szeretem látni.
4: Mindenképpen komolyan kell venni, de azt is látni kell, hogy ez menetrend szerint évente általában kettő ilyet is tartanak az oroszok. Minden fegyverrendszer tesztelni kell. A nukleáris fegyverrendszerek esetében Oroszország egy nagyon komoly korszerűsítési programot futtatott le az elmúlt időszakban, amelynek egyébként a többsége még az ukrán elleni agresszió előtt lezárult. Rossz nyelvek szerint nem véletlenül, ugyanis mostanában a nyugat ellen Oroszország leginkább retorikában a nukleáris fegyvereit szokta alkalmazni. Ugye az ügyeletes rossz rendőr az mindig Medvegyev, Dmitri Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, aki jelenleg a Nemzeti Biztonsági Tanács vezető helyettese, titkár helyettese, tehát ő az, aki ezzel fenyegetőzni szokott. Csak akkor hisszük el, hogy ezek működnek, ha látjuk, hogy működnek. Nyilván itt nem atomrobbanásra kell gondolni, hanem a hordozó fegyverrendszereknek a sikeres tesztelésére. Oroszország ezt menetrend szerint hajtja végre, tehát ebben majdhogy nem semmi szokatlan nincs. Annak mondjuk most nem jó az optikája, hogy mindez egybeesik azzal, hogy gyakorlatilag a háború kezdete óta a legnagyobb légitámadást intézte Oroszország, nem is olyan régen Kijev ellen.
3: Itt az időzítésnek van szerepe? Tehát ez össze van hangolva, vagy egyszerűen valószínűleg ez már meg volt tervezve, hogy nagyjából itt május végén tartunk egy ilyet, csak közben a helyzet úgy alakult, hogy...
4: Hát a hadgyakorlat az már egy ideje tudható volt, hogy most lesz. Valószínű, hogy nem véletlen, hogy mostanra esett a Kijev elleni támadás. Időről időre felvetődik az a pletyka, hogy majd Ukrajnán is bevetnek az oroszok atomfegyvert. Sok értelme ennek persze nincs, de ha el akarok foglalni területet és a népességét vissza akarom integrálni Oroszországba, akkor nem a legjobb módja a lakosság megnyerésének, hogy atomfegyvert vetek be ellenük. De sajnálatos módon az a 1% őrült diktátor faktor azért mindig ott van, mert Putyin nem mindig lép mondjuk úgy átgondoltam, vagy nem, hogy fogalmazok pontosabban, nem a mi logikánk szerint logikus. Tehát nyilván megvan az a saját gondolatmenete, amire kívülről nem mindig látunk rá.
5: Csak itt talán nyelvbotlás volt
1: múlt héten akkor volt ez a gyakorlat, háromnapos gyakorlat volt. Az, hogy nukleáris fegyvereket szállítanak belarusz bázisokra, nem azt jelenti, hogy ez a belarusz érkei, ezek nyilván orosz bázisok. Itt tényleg azt higgyük el, hogy itt nukleáris robbanófejeket vittek, vagy elég, hogyha a világ azt hiszi?
4: Véletőleg vittek is. Magyarországon is voltak nukleáris robbanófejek a hidegháború alatt, tehát ez egy bevett gyakorlat. Mai napig vannak amerikai nukleáris robbanófejek európai NATO bázisokon, Törökországban, Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában, Németországban, tehát ezeknek inkább szimbolikus jelentőségük van, ezek eléggé elavult B-61-es gravitációs bombák, tehát gyakorlatilag a célpont felé kell repülni, sok haszna ezeknek már nincs, ez inkább szimbolikus gesztus. Oroszország ugye adott Iskander rakétákat Belarusnak, ezek nukleáris robbanófejeket is hordozhatnak, amiket előre telepítettek, orosz bázis, tehát Belarusban lévő orosz bázis, a robbanófejeket orosz katonák őrzik, ha bármi van, ők szerelik fel a belarusz rakétákra, de ennek sok értelme nincs, ugyanis Oroszországnak ettől függetlenül is úgymond piros gombon azonnal alkalmazható mennyiségben van körülbelül 1700 atom töltete, tehát ez inkább megint egy politikai gesztus, nyomásgyakorlás, mint tényleges fenyegetés, viszont nagyon, hogy is mondjam, a sajtóban relatíve jó az optikája, lehet ezzel rettegtetni az embereket. Most az, hogy Belarusban van, ahonnan maximum 500 kilométerig lehet előni egy robbanófej, vagy valahol messze Európától Oroszországban egy olyan rakétán, amivel 10 000 kilométerig el lehet lőni, az kb. 3-4 perc különbség. Tehát, hogy ez inkább, hogy is mondjam, csak politikai gesztus, nem pedig tényleges katonai.
1: Valódi képességeket mozgatnak egy ilyen hadgyakorlaton? Hát tényleg azt viszik oda, ami, hogyha megnyomnánk a gombot, akkor nukleáris csapás lehetne vele mérni?
4: Természetesen, tehát itt az a lényeg, hogy ki
1: tehát kell itt nem próbálni. Játék van.
4: Nem, tehát ezek van olyan része is, amikor szimulálnak, tehát csak az indítási folyamatot játsszák végig, a kommunikációs csatornákat. Most azt tudni kell, hogy ez nem úgy van, hogy Putyin rácsap a piros gombra.
1: Tehát ez egy nagyon szigorú az oroszoknál.
4: Az oroszoknál még protokoll, sokkal szigorú, mint az amerikaiaknál. Tehát ez egy többszörösen túlbiztosított redundáns rendszer, ahol nagyon sok helyen meg lehet állítani a folyamatot. De mindenképpen része az is, hogy olyan rakétákat, olyan manőverező robotrepülőgépeket indítottak, amik éles helyzetben hordozhatnak ilyet. Teszem csendben hozzá, hogy a Kijev ellen indított Oresnyik rakétának is, ugye Kijev ellen legalább egy ilyen orosz közepes hatótávolságú új gyártású rakétát indítottak, az is lehet nukleáris fegyverhordozó, tehát éles teszt az is, amikor hagyományos töltettel ukrán célpontokat lövök ilyen hordozóeszközökkel.
1: 200 rakétavető, 140 repülőgép, 73 hadihajó, 13 tengeralattjáró, és ugye a belorusszal közös együttműködés, ez mekkora arzenálnak számít? Több mint 60 000 katona vett részt ezen a gyakorlaton. És hát ugye bejelentették, lényegében tudósították. Ez a nemzetközi protokollnak a része, hogy megmutassák, hogy gyerekek, nyugi, nincsen semmi, csak gyakorlatozunk, vagy a politikai kommunikációban is szerepe van?
4: Is. Tehát nem lehet a dolgokat el. Nyilván befelé van egy ilyen üzenet, hogy nézzétek, milyen borzasztó erősek vagyunk. Ez nagyon fontos azután, hogy május 9-én csak úgy tudtunk győzelemnapi felvonulást tartani, nagyon limitált szinten, hogy kísértük, hogy az ukránok menjenek bele egy tűzszünetbe. Tehát amikor már Moszkvát nem tudom megvédeni az ukrán drónoktól, akkor komoly bajban vagyok. Tehát akkor jó jön egy ilyen erő felmutatás, hogy milyen nagyon erősek vagyunk. Másfelől pedig ez valóban egy komoly hadgyakorlat volt. Ugyanakkor azt is látni, hogy az orosz nukleáris elrettentő erőknek csak egy kisebb részét mozgatta meg. Ennek van olyan része is, amikor a polgári védelem azt gyakorolja, hogy mi van, ha minket ér ilyen csapás, tehát ebben nem csak a nukleáris erők szoktak részt venni, hanem...
1: Jódosztogatás is egyébként.
4: Így.
3: Az, hogy a közelmúltban Donald Trump és Putyin is Pekingbe látogatott, és ott tárgyaltak, ez mit vetít előre, mennyire tolódik Kína felé ennek a két másik nagyhatalomnak a figyelme? Mit jelent ez Európára nézve?
4: Ez nem új jelenség, ugye 2010-11-12 folyamán még a Barack Obama féle amerikai adminisztráció alatt zajlott le ez az úgynevezett csendes óceáni fordulat, vagy Pacific pivot, tehát hogy ez egy Kína minden szempontból már szuperhatalom. Nominál GDP-je kicsit kisebb, mint az amerikai, viszont a legtöbb szakember által valósnak tartott vásárlőparitáson mért meg már körülbelül egy harmaddal nagyobb, mint az amerikai. 1,4 milliárd emberről van szó. Emellett Kína úgy fegyverkezik, hogy rossz nézni. Tehát ehhez az nagyon komoly gazdasági erőhöz és óriási népességhez lassan kialakul egy akkora haderő, ami már képes globális elérésre is. Az Egyesült Államok részéről ez mindenképpen annak az elismerése, hogy hova jutott Kína az elmúlt bő 40 évben. Oroszországnak meg óriási szüksége van Kínára. A kínai támogatás nélkül Moszkva nem lenne képes háborúzni Ukrajnában.
1: A kínai kapcsolatban, vagy a kínaiaknak a fókusza az mennyiben tér el Moszkva, és mennyiben tér el Washington felé? Nagyobb üzletet lehet csinálni Washingtonnal egyszerűen a kereskedelem miatt, nagyobb a piac.
4: Meg fizetőképesebb.
1: Meg fizetőképes a piac, nagyon szoros egyébként, akármit is izmoznak egymással folyamatosan, de nagyon össze is van kötve a két gazdaság. Egymás nélkül talán tulajdonképpen nem is tudnák azt a pozíciót föltartani globálisan, mint amivel rendelkeznek. Oroszország az viszont egy kiszolgáltatott ország, stratégiailag viszont, talán ideológiailag is viszont egy másik fajta kapcsolat.
4: Hát igen, ahogy finoman szoktam mondani, Oroszország meg Kína között közösek a demokratikus értékek. Tehát mind a kettő egy kőkemény autoritár rezsim, tehát nyilvánvaló sokkal egyszerűbb az együttműködés. Oroszországnak is megvannak a maga értékei, ugye az a 17 millió 90 ezer négyzetkilométer, amiben nincs benne az a 140 ezer, amit Ukrajnától raboltak el, az tele van ásványi ásanyagokkal. Tehát Oroszország irgalmatlan mennyiségű ásványi ásanyagokkal rendelkezik, amire Kínának nagy szüksége van a gazdasági fejlődéshez. Peking megpróbál óvatosan egyensúlyozni a kialakult helyzetben, nyíltan nem mindig támogatja Oroszországot a fű alatt folyamatosan, ugyanakkor azt is látni kell, hogy például a Trumppal való megbeszélésnek az egyik legnagyobb kérdése az a hormuzi szoros volt, mert Kína onnan alig több, mint napi 10 millió hordóolajat szokott venni, ami elképesztő mennyiség, tehát irgalmatlan mennyiségű kőolaj. Bocsánat, 10 a teljes fogyaszt, ennek a fele jön a Perzsa-öbölből, tehát több mint 5 millió hordót vesz onnan. Most a töredékére esett, és Kínának a stratégiai tartalékai kezdenek elapadni. Tehát Pekingnek nagyon nem mindegy, mikor születik meg az iráni-amerikai megegyezés, mert Irán a Kínába tartó hajókat olyan átengedné, de hogy egy kicsit kiebb a hormuzi szorostól van egy amerikai blokád, ami meg ezeket megfogja. Tehát állítólag, amennyire tudjuk, az egyik legkomolyabb tárgyalás, ahol mondjuk úgy a felek egyetértettek abban, hogy nem értetnek egyet semmiben, az pont Irán meg a hormuzi szoros kapcsán történt, mert Kínának az lenne az érdeke, hogy ez mielőbb megnyíljon, és az is látszik, hogy bár Kína nagyon sokat fejlődött haditengerészeti téren is, egyelőre a hormuzi szoros térségében nem tudna mit kezdeni az amerikaiakkal. Tehát itt azért az amerikaiaknak ez az akciója Kínának is jelezte, hogy még megvannak a határai a kínai képességeknek.
3: Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok! Már nagyon hiányoztak, két hete találkoztunk utoljára, és azóta persze ebben a műsorban nem. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik szombaton is politikával szeretnének foglalkozni, de hát még 2 napjuk van kipihenni ezt. Nem lesz ennyire fárasztó, azt megígérem. Minden esetre az biztos, hogy az első miniszterelnöki interjúját nemrég adta az RTL-nek Magyar Péter, és a következő hírekkel lehet szolgálni ezügyben. Már idén augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, lesz ugye szép kártya ősszel a nyugdíjasoknak, valamiféle kompenzáció azoknak, akiknek egy adott szint alatt van a nyugdíjellátásuk. Jövő csütörtökön aláírják az uniós, felfüggesztett uniós pénzek idehozataláról szóló megállapodást, illetve megtudtuk, hogy Magyar Péter irodája az építési és közlekedési minisztérium épületében van, amit valószínűleg kormányváltás után már másképpen fognak hívni, de nem vagyok ebben 100%-ig biztos, mert még a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényt nem olvastam, de köszöntöm a vendégeket, Lukácsi Katalint egyrészt, hitoktató blogger, közíró, másrészt Borgula Andrást, aki nem, Baka F. Zoltánt, aki nehéz az ABC-t így fejben, Baka F. Zoltán Della podcast alapítóját és műsorvezetőjét egyrészt, másrészt, harmadrészt Borgula Andrást, aki a főigazgatója.
3: És egyben igazgatója
2: a Gólem Színháznak, és Németh Andrást, aki a külpolitikai vonalon lesz majd segítségünkre feltehetőlem.
4: Már rögtön sem mennem, hogy A betűvel kezdődik a nevem.
2: Hogy?
4: Hát mert akkor engem mutattál volna be elsőként.
2: Ja, hogy nem, hogy nem A betűvel.
4: Vagy hát a Németh.
3: Ez még pont szerzőhely, nem?
2: Jó, és hát mondjuk azt, hogy a mai nap szerintem áttörést hozott 2024. február 10-e óta. Megnézzük, hogy miért.
5: Balogh Zoltán intenzíven lobbizott K. Endre kegyelméért, ezt Csanda Tamás Novák Katalin egykori kabinetfőnöke mondta a 24.hu-nak. Elmondása szerint az egykori miniszter őt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el. Csanda kijelentette, Varga Judit javaslatával egyezően Novák Katalinnak sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részleg nem ajánlotta K. Endre ügyében a kegyelmet. Az egykori kabinetfőnök szavaira reagált Magyar Péter is, a miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, idézem, dől a dominó, megtudtuk, hogy Balogh Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofil segédnek. Hozzátette, már csak az a kérdés, ki vette rá erre Orbán házi lelkészét?
2: Arra felhívom a figyelmet, hogy a pedofil segéd, az maga is pedofil, de aki segíti a pedofilt, az nem feltétlenül pedofil. Azt hiszem, hogy ez logikailag így követhető. Azt gondolták, hogy Robikin távozása lesz az áttörés, de nem. A Ferencváros edzőjéről van szó. Szóval, gondoltátok-e azt, amikor elindult a nyilvánosságra a hozatal az akták tekintetében, hogy egyébként meg fogjuk tudni belőlük, hogy mi történt, és hogy ki a főfelelős, és tudjuk-e már most, hogy ki a főfelelős?
4: Hát nem tudjuk még, hogy ki a főfelelős. Én optimista voltam, hogy meg fogjuk előbb-utóbb tudni. Most is optimista vagyok, tehát nagyon sok csontváz már kihullott a szekrényből. Szerintem itt is tényleg repedeznek a falak. Tehát ugye most épp a miniszterelnök mondta, hogy dőlnek a dominók, itt azért még lesznek dominók, de azért két nagyon fontos kérdés még mindig megvan. Tehát, hogy valóban, hogy ki vette rá Balogh Zoltánt arra, hogy ezt kezdeményezze.
2: Eddig azt kutattuk, hogy Novák Katalint kivette.
4: Igen, de egyre közelebb kerültünk, de én nem vagyok benne biztos, hogy Balogh Zoltán volt az, aki ezt kitalálta. Ha meg igen, akkor meg ugye az a kérdés, hogy neki ez miért volt fontos, és szerintem meg az is fontos kérdés, hogy hogy lehet valakinek ilyen méretű informális hatalma, hogy ezt el tudja érni az államfőnél, ezt a kegyelmi kérdéseknek a jóváhagyását. Szerintem az elég érdekes.
6: Egyébként önmagában, mielőtt még a Csanda Tamás nyilatkozott volna, már az is izgalmas volt az iratokat látva, hogy szinte óhatatlan, tehát ami látszott az, hogy mennyire nem akarta az intézményrendszer, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, ezek után elég erőteljesen feltételezhető az, hogy a kormány tudott róla, és ugye az egész, van ez a narratíva, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondatása és gyors bedobása tényleg a lemondása az azt is szolgálta, hogy egy tűzfalat építsen a Orbán Viktor körül, hogy ő biztos, hogy ártatlan, és nem tudott semmit róla, és ezekből az iratokból ez már önmagában vélelmezhető, hogy legalábbis ennyi nem igaz a narratívából, hogy ne tudott volna, mert szerintem lehetetlenség, hogy a kormány ülésen ne került volna ez elő, ez a téma, és ha már Balogh Zoltán egy püspök szerepe szóba kerül, és most egyébként pünkösd napjai vannak, az egy teljesen más, hogy például ott van Júdás ügye, és őt például lehetne rehabilitálni, mert ő végülis nem sértett állami törvényeket, és ő volt az egyetlen igaz tanú abban a perben. Az egy teljesen más történet, de itt ő lehet azt mondani, mondhatta azt Balogh Zoltán, hogy jaj, ez a K. Endre, ez mennyire kedves, és a felesége mennyire megrendítően sírt a vállamon, de hát ő akkor is a magyar állami törvényeket sértette meg. Teljesen más ügy. Lehet azt mondani, hogy nagyon sajnáljuk, és majd viszek neki virágot a börtönbe, de hogy attól még megsértette a jogszabályokat. Tehát én Balogh Zoltánnak tényleg neki elemi kötelessége lenne számot vetni, és hogy nem akarja megvallani, hogy ki inspirálta őt arra, hogy a kegyelemért lobbizzon, akkor ő maga, mint püspök vessen számot, hogy ezt hogyan tehette meg.
7: Én nem látok áttörést. Balogh maga nyilatkozta azt egy másfél évvel ezelőtt, hogy ő közreműködött ebben az ügyben, és lobbizott Novák Katalinnál, hogy Kónya Endre kegyelmet kapjon. Tehát ennek azért új információ tartalma önmagában nem volt, amit új elem az az, hogy hivatalos megerősítés nyert az elnöki hivatal korábbi dolgozója részéről. Én két dolgot látok.
2: Hát illetve az is új elem, hogy két előterjesztés készült, csak ebben.
7: Na, el akarok kiukadni, hogy két dolgot látok, ami egyébként mondjuk hozzáad az ügyhöz, és okot ad a bosszúságunkra. Az egyik az, hogy az elnöki hivatal apparátusan sem javasolta kegyelemre Kónya Endrét, tehát ezt Novák Katalin egy személyben döntött el. Mostanra egyetlen titongazdánk maradt, Novák Katalin. Az ő felelőssége, hogy hajlandó-e megosztani a társadalommal azt a tudását, ami a rendelkezésére áll, hogy végül is milyen alapon hozta meg ezt a döntést. És itt jön be a másik ügy, amire előbb utaltam, hogy Balogh Zoltán is azt mondta talán az elnök hivatal apparátusának, vagy Novák Katalinnak, és Novák is így magyarázta utóbb a döntését, hogy meg voltak győződve Kónya Endre ártatlanságáról. De a köztársasági elnöki kegyelemnek semmi köze nincs az ártatlanság megítéléséhez, az a bírói szaknak a része. Elnöki kegyelmet az kaphat, aki az élethelyzete alapján méltó a méltányos elbírálásra, vagy nagyon beteg, vagy a gyerekét egyedül neveli, ennek megvannak a maga feltételei, de ennek semmi köze ahhoz, hogy egyébként a bíróság milyen ítéletet hozott az elítéltel szemben, úgyhogy ez teljes félreértése az elnöki funkciónak kegyelemi ügyben. Hihették azt, hogy Kónya Endre ártatlan, olyan információk alapján, amikkel mi nem rendelkezünk, ők ezek szerint igen, de hogy ezt áttolják ezen a jogi aktuson, amit az elnöki kegyelem meghozatala hoz, az teljes félreértése ennek az egésznek.
8: Április 12-én a szavazó helyiségbe belépve találkoztam a szomszédunkkal, ami mondjuk önmagában még nem egy nagy hír, de azt mesélte a hölgy, nem mondom a nevét, mert nem mondta, hogy elmeséltem, hogy ő nem szavazott az utóbbi 16 évben, talán pont ezt mondta, de hogy ez az eset, ahogy ott meglátott, azt mondta, ez kiverte nála a biztosítékot, ez így nem mehet tovább. És nem tudhatjuk, hogy ez az eset okozta-e a Fidesz bukását, vagy ez volt egy dominó, ami elindított egy sorozatot. De ha csak egyet hátra lépünk, és nekem ez a munkám mind rendező, hogy ne átéljek egy történetet, hanem próbáljak rátekinteni, akkor gondoljatok bele, hogy micsoda, hát ki miben hisz, micsoda véletlenek őrületes sorozata kellett, hogy megtörténjen ahhoz, hogy most erről beszéljünk, hogy megtörténjen az, ami megtörtént, hogy kiderüljön az, ami kiderült, hogy arra hogyan reagált a Fidesz, tehát hogyha valaki egy kicsit is hisz abban, hogy van valami rendező el fölöttünk, akkor szerintem ebben tökéletes bizonyíték, mert úgy álltak össze ezek a kis puzzle-ök az április 12-i szavazásnál, hogy én magam is, pedig én aztán egy rémes ateista vagyok, megkérdőjelezem magamat, hogy itt mi volt itt? Ki csinálta ezt? Pedig nem vagyok benne biztos, hogy még ha van is valaki fölöttünk, akkor az arra figyel, hogy a Fidesz megbukjon 16 év után. Lehet, hogy ez nem egy elég nagy horderejű hír onnan, de nagyon érdekes, és ha ezt filmen vagy színdarabon látjuk, annyira klappolnak a dolgok, hogy azt mondjuk, hogy mi már azt mondjuk, hogy ez túl van írva. Vagy ezt túlírták ezt a történetet, hogy ez már nem hihető. Nagyon érdekes.
9: Hagy hivatkozzak a független sajtó teljesítményére. Részben azért, mert a Magyar Nemzeten megjelent Hajdú Péter posztja, idézve, miszerint Lázár János másfél éve, és ezért jutott ez eszembe, mert a Szomszédodhoz hasonlóan azt mondja Lázár Jánossal Beköltözöm című műsorban, hogy a Fidesz legsúlyosabb botrányáról van szó, és hogy Novák Katalin felelőssége az megkerülhetetlen, mert a püspök mégiscsak egy politikus, fogalmaz Lázár János, míg a köztársasági elnöknek nyilván a hatásköréből fakadó a felelőssége.
7: Hát most... De Lázár ezt mondja már egy éve, nem? Az összes Lázár infója, amikor Novák Katalin és Varga Judit szerepe szóba kerül, akkor azt mondja, hogy okkal buktak meg, és nincs is helyük egyébként a közéletben.
9: De ha jól értem, akkor Magyar Péter jelenlétét ennek köszönhetjük, hogy Magyar Péternek teljesen más volt a véleménye ez ügyben.
7: Hát minimum ezt elérte ez az ügy egyébként, hogy rácsatlakozzak arra, amit te mondtál, hogy megjelent egy Magyar Péter a színen. Te istenébb beavatkozást látsz emögött. Én a káosz elméletre is meg tudnám ezt teljesen lazán magyarázni, ami történt. Hát valahol egy lepke megverdesi a szárnyát, és egy tornádó tör ki a világ másik felé.
8: Nem akarom elvinni, hogy az alapítvány sorozatban és ha valaki tudja, hogy matematikai algoritmusok alapján meg lehet jósolni a jövőt, ugye erről ír Asimov, és azt mondja, hogy egy bizonyos ponton megjelenik az összférő, így hívja. És hogy ha nem ez az eset hozza elő Magyar Pétert, akkor egy másik eset hoz elő egy másik ember, de hogy ennek meg kellett történnie ennyi idő után és ennyi hazugság után, hogy valami ezt okozza ebben a rendszerben, akkor is nagyon-nagyon-nagyon tanulságos, és még tényleg mindig nincs vége, mert ez olyan ütőkártya, ami amíg nem borul le az utolsó dominó, addig lehet előhozni bármikor, bármi történik az országban, a miniszterelnök előhozhatja, hogy de mi van a kegyelmi üggyel. Még mindig nem tudjuk, hány nap telt el, bármi rossz az infláció, nem érjük el a 2%-ot, a Gólem Színház nem kap elég állami támogatást, bármikor előjöhet ez a téma. Úgyhogy ennek ez egy ördöglakat, tehát tényleg nem tudom, melyik a jobb, hogyha kiderül végre, és kiderül az, hogy esetleg érintett.
7: De egyébként mit fogadnánk el megnyugtató válaszként? Mert magunkon is érzem és látom, hogy mindig nem vagyunk megelégedve azzal, amit tudunk erről az ügyről. Most már Balogh Zoltán feketén fejren róla kiderült, hogy közreműködött, de mégis nyugtalanság van, nem csak bennük, másokban is. Olyan, mintha az egyetlen név kimondására várna mindenki.
6: Egyébként tényleg, hogyha Balogh Zoltántól egy érett megnyilatkozást kapnánk ez ügyben, az már tényleg sokat segítene, de még csak arra reflektálnék, hogy mondtál azt, hogy nem volt elégedett Magyar Péter azzal, hogy vagy nem értett egyet Lázár-féle olvasattal. Szerintem az is benne volt a pakliban, hogy annyiféle minisztert bevédett, meg annyiféle bukandó politikus bevédett a kormány, és hogy Novák Katalin meg Varga Gyurit meg azonnal oda topta, és szerintem ez is volt adott egy vehemenciát Magyar Péternek, hogy miért pont őket, de őket azonnal, és még nem is feltétlenül kellett benne lenni, hogy ő tudja az igazat, bár lehet, hogy tudja, mert tényleg így utalgat, megmond, tehát lehet, hogy ő tud valamit, csak nem tudja bizonyítani, de hogy, hanem ez, hogy bevédik Rogán Antalt a teljes aljasságokkal, meg sok mindenkit bevédenek, de hogy Novák Katalin meg Varga Gyurit meg azonnal nem, és utána rögtön elhatárolódnak tőle, és Lázár meg is törli benne bennük a lábát. Tehát, hogy ezt a fajta igazságtalanságot is háboríthatta fel Magyar Péter.
4: És én szerintem épp ezért vagyunk nyugtalanok részben. Egyrészt, hogy ez több mint egy-két éve tartó történet, ami valóban, ahogy te is mondtad, alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy most erről tudunk így beszélgetni. A másik, hogy tényleg én biztos abban, hogy ebből sokkal komolyabb a hátteret, tényleg engedték, valamit el akarnak ezzel tusolni, valamit el akarnak palástolni, és ezért érdekelne engem, és nem csak az, hogy miért, hanem az a név is érdekelne, hogy kitalálta ki ezt az egészet. Tehát én majdnem biztos vagyok abban, hogy nem Balogh Zoltán volt a kezdeményezője ennek, amit ő végül keresztül vitt, és tényleg az indokra lennék nagyon kíváncsi, és szerintem csak akkor zárulna.
7: Tényleg minden szál Orbán Viktorik fut föl.
4: Én attól tartok, ha nem is hozzá, akkor valamelyik családtagjához esetleg, de azért ez a 16 év tényleg csak Orbán Viktorról
7: ugye
4: szól.
7: Az tényleg érthetetlen, hogy mi indokolta Kónya Endrének a különleges státuszát, hogy külön kellett, minden tekintetben külön kellett kezelni ebben az eljárásban. Ráadásul ugye az ő büntetése már a végéhez közeledett.
4: Tehát
7: pár hónapja volt vissza, házi őrizetben, vagy milyen felügyelet alatt állt. Tehát egy rövid határidőn belül mentesült volna minden jogkövetkezmény alól. Ehhez képest mégis szükségesnek látták,
9: hogy ezt átverjük. Most úgy hívják, hogy bűnügyi felügyelet.
7: Hát, vagy úgy hívják, az is lehet, azt nem tudom.
9: De hogy az egy érdekes fejlemény, hogy ugye maga az elemzések rámutatnak, hogy egyetlen értelme volt ennek akkor, hogy visszatérhessen a köznevelési intézményekbe tanítani, mert ugye a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesített a kegyelem, és ilyen értelemben ez volt az értelme.
7: De ez is csak 5 évre, ha jól tudom. Tehát nem egy teljes törlés, hogy 5 évre felfüggesztett.
9: Igen. Uh-huh. Úgyhogy ez lett volna a cél. De ami miatt...
7: Hát nagy szükség volt rá a gyermekvédelemben, valószínűleg, igen.
9: De hogy ugye az az érdekes, hogy Novák Katalin, ugye amikor lemond február 10-én, akkor elmondja, hogy meg volt győződve arról, hogy a gyermekek kiszolgáltatottságával nem élt vissza senki, és hogy ezért adott kegyelmet, és ezt fenntartja, hogy ez volt a motiváció. Na most ugye kiderül az iratból egyébként, hogy pontos előterjesztés van Novák Katalin döntése előtt, ugye a Súlyog Tamás hivatala által létrehozott, vagy nyilvánossá tett aktában, és megszólalt az ügyet kirobbantó Fülöp Botond is, ugye a vidéki prókátor, aki azt mondja, hogy Balogh Zoltán 2012 óta felügyelte többek között ezt az intézményt, a Bicskei Gyermekotthon. Tehát ilyen szempontból neki hivatalból is tudomása volt ugye az első nyomozásról, amit megakasztottak egy adott ponton. Tehát ilyen szempontból, ha Balogh Zoltán levette volna a saktábláról a Bicskei igazgatót már az első ügy után, akkor például K. Endre nem került volna a vádlottak padjára. mondja a vidéki prókátor, aki egyébként ismeri az ügy jogi hátterét is, és K. Endre nem jött rá, hogy gyakorlatilag Balogh Zoltánnak köszönheti ezt az egész tortúrát, aki azt mondja a vidéki prókátor, hogy sok kártékony figurája volt ennek a görény kurzusnak, de Balogh a legkártékonyabbak közé tartozik. Ez egy nagyon érdekes momentum, hogy egy konzervatív jogász így fogalmaz.
6: Egyébként tényleg izgalmas lenne, felmerült bennünk, hogy tényleg mi lesz ebből a történetből még a műsor előtt is, hogy mi lenne megnyugtató, és az jutott eszembe, hogyha csinálnának belőle egy filmet, és ott egy egyértelmű narratívát fogalmaznánk meg, amit nem lehet bizonyítani, de hát egy filmben az elbírhatja, lehet, hogy az késztetné megszólalásra a feleket, mert hogy az lehet, hogy nagyon erőteljesen mondana valamit, és akkor helyette akkor inkább elmondanák az igazságot. De...
9: Azt gondolt Katalin, hogy ez lenne a Fidesz elszúrtukja?
6: De meg lehetne az minőségi módon is csinálni.
8: Igen, bár én inkább egy művészfilmet képzelek el, mint mondjuk Orson Welles-nek az Aranypolgár, hogy a végén, ugye a végén halálakor azt mondja, hogy Rózsa Bimbó, ha jól emlékszem, és ez a szánkójának a neve, és tényleg azt szeretném, hogy sok-sok év múlva a püspök úr lehunja a szemét, és még utoljára azt mondja, hogy és akkor mit mond, hogy esetleg annak a nevét, aki miatt ezt megtette, vagy, tehát hogy, de ez csak a művész beszél belőlem.
9: Van Sanda Tamásnak, ugye ő volt Novák Katalin kabinetfőnöke, aki most interjút adott írásban, tehát nem úgy, hogy odaálltak mikrofonnal, hanem hogy elküldték a kérdéseket, és visszaírt a parlamenti államtitkár, ha belelendül, akkor bármi lehet. Na, hogy ebben az interjúban van egy olyan fejlemény, hogy ugye egyébként, amit Novák Katalin elnökként megtestesített egészen eddig az ügyig, azt ő nagyon progresszívnek látja. Na, de ha Novák Katalin ennyire progresszív, miért nem áll ki egy interjúra? Mondjuk én behívnám ide, akár ebbe a műsorba, és mondjuk ő lenne az egyik vendég. Mit szólna hozzá Novák Katalin, hogyha ezt...
6: Átengedem a helyem ezen,
9: Nem most, hát ugye ez nem visszamenőleges hatályú, tehát ez folyamatban lévő műsorban nem lehet. Na, szóval itt tartunk. De ami még érdekes, hogy a Hunnia ügy, ugye, bekerül ebbe a 22 kegyelem közé, egy kegyelmi előterjesztés közé, 10 esetben ugye azt mondja az államfő, hogy eltér attól a döntéstől, amit javasol az igazságügyminisztérium kegyelmi osztálya. A Hunnia ügyben szerintem, vagy nem tudom, inkább a vendégek véleménye az érdekes, na, további magyarázatra szorul, hogy ez most micsoda.
7: De ez egy egyértelműen politikai megfontolás állt amögött, nyilván, hogy kedvezni akartak a szélső jobbnak, begyűjtve a szimpátiát arról az oldalról is, úgyhogy az nekem egy ilyen szempontból egyébként egy tisztább ügy. Nyilván maga a döntés az nem elfogadható, de hogy milyen motiváció volt mögötte, hát én arról beszélek, ami a valós motiváció lehetett, igen. És ez a politikai szál. Innen nézve nekem az sokkal érthető, mint a Kónya Endrének az esete.
9: Hát jó, akkor most az első rész ez tulajdonképpen itt félbe marad, de az biztos, hogy izgalmas kérdésekkel jövünk. A külső élőzések a diplomáciai akciókról, ugye látogatásokról, az első látogatásokról beszélgetünk, a vizsgálóbizottságokról, az alkotmánymódosításokról és a védvonalról.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Hát akkor folytassuk a külpolitikai akciókkal, mert hogy ugye az első útja a miniszterelnöknek Varsóba vezetett volna, hanem Krakkóba. Szóval, hogy nézzük a lengyel és az osztrák kollégával, miniszterelnökkel és államfővel a találkozóját Magyar Péterrel.
2: Ezzel a fotóval búcsúzott szerda este Magyar Péter Gdansktól, Donald Tusk miniszterelnöktől és Lengyelországtól. A bejegyzésében felejthetetlennek nevezte az ott töltött két napot. Donald Tusk az X-en posztolt a találkozóról. Ezen a fotón a lengyel és a magyar miniszterelnök Lech Walesával, a Szolidaritás szakszervezet egykori vezetőjével, volt lengyel elnökkel, Nobel békedíjassal látható. Tusk azt írta a képhez, 1989-ben és 2023-ban a lengyelek pontosan ugyanazt mondták, mint amit a magyarok mondtak pár hete. A szabadság mindig győz. Ez pedig már Magyar Péter utazásának csütörtöki bécsi állomása, ahol katonai tiszteletadással fogadták a delegációt az osztrák kancellária épület előtt. A sajtótájékoztatón Magyar Péter egy meghívást is intézett a másik fél felé.
3: Jövőre, vagyis idén már szeptemberben várjuk az osztrák kormányt Gödöllőre, a Grassalkovics kastélyba, és remélem, hogy utána folytatni tudjuk akár itt Bécsben, akár egy másik csodálatos osztrák városban a reciprocitás érdekében.
1: Hát, hogyha nem lett volna a végén ez a reciprocitás, akkor így a mondatot lehetett volna érteni. De beszélhetünk a tartalmi helyzetről is, hogy miért fontos ez a két látogatás, de először hadd kérdezzek rá annak a módszernek az alkalmazására, amely a választási kampányban egy bevett szokása volt Magyar Péternek, hogy élő tudósításokban számol be, hogy éppen mit csinál. Ez egy új módi, hogy egy új novum, hogy hát halljuk, hogy beszél az osztrák kancellár angolul. Ugye ez vicces. Én jártam Franciaországba angol órára, tehát az tényleg vicces. I am happy. Tehát, hogy így. De hogy tényleg ez az a kérdés, hogy ez a módszer, ez vajon inkább segít, vagy inkább árt ennek a helyzetnek?
4: Szerintem ez nagyjából semleges, de segít. Tehát szerintem közvetlen ebből vonja be a hallgatóságot és a nézőtől meg ebbe a folyamatba. De szerintem tényleg a lényeg az a tartalom, és ez mindenképpen ki is bővíteném azért, hogyha lehet. Tehát nem csak a bécsi és a krakói látogatásról, hanem az egész külpolitika egy számomra nagyon kedvező fordulatot vesz. Tehát végre vége van a brüsszelezésnek, vége van az ellenségkeresésnek, végre nem Putyinnal és a belarusz politikusokkal parolázunk, hanem azokkal, akik különböző nemzetközi szervezetekben, lásd EU, NATO, a szövetségeseink. És mind a két látogatás egyébként nagyon fontos, és az egyik szerintem fontos következtetés...
1: Úgy érted, hogy egy vétószavazásnál nincs kávézó?
4: Nagyon valószínűleg nem lesz kávézó, sőt ráadásul ugye tényleg úgy néz, hogy az ukrán-magyar viszony is rendeződni fog, bár azt szerintem lassabban fog rendeződni, mint szeretnénk, mert olyan szintű ellenpropaganda volt Ukrajna ellen Magyarországon, hogy a magyar lakosság jelentős része ezt talán el is hitte. Tehát ennek a leépítése az időt fog igénybe venni, ráadásul ugye van is különböző féle előítélet az ukránokkal szemben, már régóta Magyarországon, tehát ukrán maffia keres, stb. Tehát ez nehéz lesz, de szerintem az EU-ban gyors lesz a váltás, és ami szerintem nagyon fontos, hogy ez talán Bécsben is látszódott, de még inkább látszódik Pozsonyban, vagy Prágában, vagy Szerbiában, hogy Orbán Viktor közeli barátai, lásd Fico, lásd Alexander Vučić, szerb államfő, olyan könnyedén lépnek át Orbán Viktoron és a szövetségen, hogy ez valószínűleg azért ott az orbáni környezetben komoly bánat okoz. És az is még érdekes, amit az ották kancellár is beszélt, hogy amit korábban az újságíróknak elmondtak a nyugatiak, hogy rettentően zavarták őket az, hogy a magyar kormánynak a törvénykezések kiszámíthatatlan, zavarták ezek a különadók, a külföldiek ellen való fellépés. Tehát voltak ellenérzések, csak nem mondták ki, ezek napvilágra kerülnek. Tehát én tényleg, ha valamilyen területen én optimistak, az a Magyar Péternek a külpolitikája. Tehát én szerintem egy előremutató és talán hatékony lesz. És még egy dolog, aztán beszéljetek ti is, bocsánat, hogy életet lehelnek talán a visegrádi együttműködésbe, és talán ki is lehet bővíteni. Tehát mindenképpen jó lenne akár Ausztriát, vagy más szomszédokat belevonni ebbe, mert tényleg vannak közös érdekeink.
5: Még a kicsit a kommunikációra visszatérve, hogyha már ezzel kezdted, hogy egyébként pont erre gondoltam, hogy idefelé jövet, hogy micsoda különbség ez, hogy itt is abszolút influencer kormányzás, amit most neveznek, de hogy emlékszünk arra, amikor Amerikába repültek ki Orbán Viktorék, hogy ott is ezt így próbálták ilyen, milyen celebkedve meg, hogy mekkora szuperség, és de mennyire más volt az az út.
1: Kicsit több újságírót kellett volna odavinni, nem?
5: Vagy pedig, és az is, és ott hiába Trump, az egy bizalmi viszony volt, baráti viszony, de mennyire más az a találkozó, ahogy ott sorba álltak az aláírásért, mint az, hogy Donald Tusk egy kis kitűzővel kedveskedett. Tehát, hogy mennyire más az atmoszféra, a stílus, az elegancia a kétfajta diplomáciának, hogy nekem már ez önmagában üdítő, és én mivel nagy híve vagyok én is a visegrádi négyeknek, nekem zenefüleimnek is, hogy ez tényleg rögtön már politikát csinált Magyar Péter, tehát nem csak celebkedik meg, de izgalmas, hogy akkor folytatja ezt az érőzést miniszterelnökként is, hanem tényleg rögtön bemondja, hogy akkor most június végén visegrádi négy találkozó, akár kibővítve már az osztrákokkal, vagy másokkal, és hogy akkor visszahívjuk őket Gödöllőre, tehát hogy ezek annyira életet lehelnek belém is, tehát én is továbbra is tart az a fajta elhúzott győzelem, mi pillanat lelkesedésem, hiába vannak azért szaporodnak kellemetlenebb hírek is nyilván a közéletben, de nekem ez a külpolitikai fejlemény, ez továbbra is az eufóriát erősíti.
6: Annál leleplezőbb pillanat, mint amikor Jerevánból küldték a fotót a visegrádi négyekből hárman. A Fico volt rajta, ugye a Tusk és a Cseh. Azt hiszem a Cseh elnök.
4: Andrej Babis.
6: Babis volt rajta. Tehát, hogy ebből a három politikusból kettőt szokás volt Orbán legszorosabb politikai szövetségesei közé sorolni. Tántoríthatatlan hívei Orbán Viktornak.
1: Ez a várjuk a
6: negyediket? És pár nappal a választások után, igen, a három muskétás várja a negyediket. Tehát ennél egyértelmű üzenet arra vonatkozóan, hogy mennyit is jött Orbánnak ez a kapcsolati hálója Európában, szerintem nincs.
1: De miért érdekes, hogy ezt a hazai sajtóban komolyan vették még a mértékadó lapok is, hogy hogy Orbán Viktornak ezek a szövetségesei, ezek ezt a patrióta ügyet előbb tudják.
6: És volt is némi együttmozgás, de azért látszott, hogy például Ukrajna ügyében nem teljes az egyetértés, Csehország és Magyarország között azért Fico, mikor nagyon megszorongották Brüsszelben a csakodat, szavazott a többségi álláspontot elfogadva, tehát azért látszottak ennek a jelei. De amiért én fontosnak tartom ezeket a Magyar Péternek az első külpolitikai megnyilvánulásait és útjait, azok a formálódó egyezmények. Szokás kritizálni a magyar kormányt, két hete léptek ugye hatalomba, vagy vették fel a mandátumukat, hogy nem kormányoznak, nincs kormányzás magyarul. Ez főleg az orbánista médiaipar tolja még mindig. És ez olyan értelemben igaz, hogy a itthon egyelőre valóban a szimbolikus ügyeket menedzselik. Elszámoltatás, ügynökakták, amiket most itt előbb felsoroltál, jóléti intézkedések, ugye érthető okokból. De hogyha azt néztük meg, hogy kint Varsóban és Bécsben milyen megállapodásokról volt szó, milyen, ami az energiabiztonságot szolgálja, energiadiverzifikációt, biztonságpolitikát szolgálja, a régiós együttműködés szolgálja, na ez kőkeményen kormányzás, ami ott kint történik. Arra vagyok kíváncsi, mikor hozzák haza ezeket a témákat, és a hazai közönség számára is.
1: Meg hát hagy utaljak erre az aszbeszt ügyre, ugye ebben elég karakteres és világos üzenet volt, ha jól értem, meg a különadó kérdésében is azt mondta, hogy most egy pici türelmet kérünk, tehát nem azt mondta, hogy oké, persze nem lesznek különadók, mert mi a versenyt támogatjuk, hanem hogy azt mondta, hogy egy pici türelmet, mert hogy ha átmegyünk, egyébként is ramatja költségvetés helyzete, ugye a Dála Podcast gondolom, hogy ezt
6: unalomig tolja. Már a nézőknek.
1: És hogyha a nézőknek egyébként lett volna egy olyan érzés, hogy rám nem hatott a brüsszeli gágya Magyar Péternek, dehogy nem. Én csak egyszerűen csak ezt a, amikor azt mondja például neki az osztrák kancellár, hogy nemrég műtötték meg a hátamat, és erre ő azt mondja, hogy wow. És akkor elkezd szelfizni. Szóval ez azért érdekes ez a fejlemény.
7: Olyan hírünk volt Magyarországról, még azoknak is nagyon, szerintem nagyon szimbolikus ez a fotó valóban, amit a három muskétás küldött, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt voltam például Prágában, egy színház találkozón, és ahogy mindenki bemutatkozott, hogy ki honnan jött, én voltam egyetlen magyar résztvevő, és bocsánat, tényleg csak a sztori miatt fontos, hogy fölhozzam, mondtam, hogy én a Gólem Színházból vagyok, ez Magyarország egyetlen zsidó színháza, és akkor mondtam, viccelek, és azt mondtam, hogy tudjátok, nekünk még megengedik, hogy utazzunk. És ilyen néma csönd volt, és mondtam, hogy viccelek, és így mondta mellettem az egyik cseh színháznak a vezetője, hogy mi mindent elhiszünk Orbánról, vagyis mi mindent el tudunk képzelni Orbánról, úgyhogy azt hittük, hogy csak nem néztük fél óráig a híreket, hogy lezárták a határokat, és mondtam, nem, te jóságos ég, mit gondoltok? Azért mi ott élünk, fagyizunk, nyáron lemegyünk a Balatonhoz, úgyhogy azok a baráti országok is bizony nem feltétlenül, tehát megvolt a véleményük rólunk, és lehet, hogy együtt szavaztak velünk, és lehet, hogy fogadták Orbán Viktor, de azt gondolták, hogy ez a csávó mindenre is képes. Egyébként, és nem a jó értelemben, bocsánat.
4: Egyébként tényleg annyira meg tudom, mert én sokat voltam az utóbbi Lengyelországban, és nekem azért is fontos volt ez az út, mert én hiszek ebben a lengyel-magyar barátságban. Ott tényleg rengeteg házigazda kérdezte azt, hogy meg vagyunk-e őrülve. Tehát figyelték azt, hogy mi zajlik Magyarországon, még a PISZ kormányzat idején is voltam utána, a Tusk hatalomváltás után is. Nagyon zavarta a lengyeleket. Csak egy apró példa, hogy ugye a Varsói Egyetemen van egy magyar tanszék, ott az utóbbi 5-6 évben felére csökkent a jelentkezők száma, tehát ennyire úgy érezték, hogy ez a Magyarország már nem az a Magyarország, amivel lehet barátkozni, és tényleg, amit mondasz, hogy bármit elhittek, hogy megtesz mindent Orbán Viktor, és talán ennek megint vége van.
5: Egyébként tényleg arra, amit utaltál, hogy azért kemény beleállásokat is tesz Magyar Péter is,
8: igen.
5: Hogy már másról is beszéltem erről itt az ATV stúdiójában, hogy, de hogy ezt Borokai Gábor beszélt erről, hogy egy kvázi, ez az igazi megújuló Fidesz, amit Magyar Péter képvisel, mert hogy valóban, amit elvileg Orbán Viktor előadott magáról, hogy ő a Közép-Európában dobog Európa szív, és innen fog megújulni az EU, ilyesmiket mond Magyar Péter, hogy markánsan kell képviselni a magyar érdekeket, és nem kell meghajolni a nyugati hatalmak előtt, ő is itt az osztályokat osztrák kancellárnak mondja, hogy igen, azért ez nem volt helyes, vagy ki kell vizsgálni, mi történt az aszbesztszennyezés ügyében. Tehát, hogy csak hogy ez egy konstruktív, járható úton képviseli, nem pedig olyan hisztizős, vétózós, kerekek a küllők között úton, ami viszont tényleg szégyenre adott okot. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen, tényleg mérsékelt jobboldali kormányzásnak.
6: Hát egyőre ezt látunk, ennyit látunk a Magyar Péter kormányából. Nem tudjuk, hogyha majd olyan helyzet elé kerül, hogy esetleg a vétót kelljen használnia, akkor ő a iskolából, ahol ezt tanulta, ezt az egész leckét, ahonnan érkezett ugye a nyilvánosság elé, hogy az ott szerzett tudását felhasználva próbál majd érvényesíteni magyar érdekeket, vagy marad a konszenzuális megoldásoknál, de azt szerintem is nagyon fontos egyébként, hogy állt Ukrajna, kárpátaljai magyarok ügye, hogy ezt a vonalat ő fönntartja, amit az Orbánék elkezdtek, csak más a minősége ennek, itt diskurzus van a felek között, a cél ugyanaz, csak más eszközökkel.
1: Ezzel akartam elérni. Ezzel a 10 évvel, hogy Ukrajna esetében mondja, hogy 10 év a csatlakozás az ő fejében.
6: És igen, abszolút nem támogatja.
1: Csak ha népszavazáson a magyar nép, igen, azt megerősít. Igen.
6: És ehhez szerintem ragaszkodni is fog. Ezért gondolom azt, hogy lesznek még azért konfliktusai az Európai Unióban. Az aszbeszt ügynél pedig nem tehetett más. Ezt minden normális magyar miniszternek ebbe bele kell állnia.
1: Tehát de szerinted az uniós pénzek hazahozatala előtti megállapodásnak nem része az, hogy ő statementeket tesz, hogy milyen pontokon ragaszkodik a magyar szuverenitáshoz?
6: A jogállamsági elvárásokat kell teljesíteni, azt a 27 mérföld követ.
1: Igen.
6: Csak ahhoz kötötte az Unió a pénzek folyosítását, ez nincs összekapcsolva Ukrajna gyorsított vagy normál tempójú csatlakozásával.
4: De teszem hozzá, hogy senki sem akarja igazság szerint Ukrajna gyorsított csatlakozását is. Az ukrán, tehát én elég sok ukrán politikussal beszéltem, ők sem számítanak arra, a legkorábbi, amire ők számítanak, az 2030. Tehát ők ezért ismétlik szerintem ezt, ha holnap legyünk EU tagok, hogy legyen miből engedni. Ez egy abszolút alkú pozíció, és ugye teljesen egyértelmű, hogy nem lesz Ukrajna egy-két éven belül EU tag. Ami előfordulhat, amit ugye Merk német kancellár mondott, hogy legyen egy társultagság az Európai Unión belül, még ez sem feltétlenül egy megoldás, ami azt jelenti, hogy az Európai Unióban részt vesz valamilyen szinten Ukrajna, csak nincsen szavazati joga, viszont a döntéshozatalban meghallgatják a szavát. De tényleg nem lesz bele, tehát 5-6 éven belül ebből nem lesz ukrán EU tagság.
1: Azt nem tudom, hogy mit szóltak azok, akik hittek a két tojás plakátnak, vagy azok, akik mondjuk azt látták az M1 híradóban, hogy holnap beléptetné Ukrajnát Magyar Péter, tehát plakátnak, vagy azok, akik mondjuk azt látták az M1 híradóban,

0: nem egy bolond, vagy biztos hiszékeny ember, hanem csak valaki, akinél működött, akinél tökéletesen működött, mert ő azt látta az MTV-n, azt hallotta a Kossuth Rádióban, tehát minden olyan csatornán, ahol amiből ő tájékozódott, és aminek hinni akart, azt hallotta, hogy ez a világ vége, ami elkövetkezhet, hogyha itt Magyar Péter.
1: Fidesz szavazó tőlem is kérdezte azt a napokban, hogy Katalin, szerinted akkor most a migránsok bejönnek az országra, és akkor lazítani fog? És hát mondtam neki, hogy igazából Magyar Péter különösebben más nem képvisel, csak eddig ez nem juthatott el hozzád, de hogy ilyenkor szombat reggel előre programozott rádió szokott ébreszteni, és csak ilyenkor hallgatok RTI híreket, egyébként lehet, hogy többször kellene, mert ismernem kellene az ország másik felét is, hogy mit hallgat, és a megdöbbenésemre, tehát tényleg már mondták mások is, hogy ilyen időjárás híradó az egész időadó szinte, mert nincsen semmilyen politika, nem is történik politika az ország, abszolút félszínház, de egy abszolút időjárás jelentés kvázi, de hogy annyi, viszont egyetlen egy politikai dolog hangzott el, és az meg szerintem tényleg kognitív diszonanciát okozhat sokakban, hogy a kormány korlátozza, hogy milyen ukrán termékek érkezhetnek be az országba.
2: Igen.
1: Ez alapján meg az jön le, hogy na hát ez a Magyar Péter az olyan, mint Orbán Viktor. Tehát,
3: a nézőket arra ösztökélem, hogy az ATV-vel szemben ne nézzék gyorsan az M1-et, mert ugye azt tudjuk Tar Zoltánt, hogy fél éven belül új médiaszabályozás lesz, és nem biztos, hogy ilyen anakronizmusban lesz többet részük, mint amit most még láthatnak a köztelevízióban. Elnézést, a kiszólásért médiaügyekkel nem foglalkozunk, de foglalkozunk azzal, hogy van egy alkotmánymódosítás, amelynél egész egyszerűen a jogászok vitatkoznak azon, hogy ez most micsoda, visszaható hatályú jogalkotás, vagy nem, de inkább nézzük meg.
4: Szerdán nyújtotta be első alaptörvénymódosító javaslatát a Tisza párt. A tervezet szerint legfeljebb 2 cikluson keresztül összesen 8 évig lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon, és a szabály visszamenőlegesen is érvényes lenne, így Orbán Viktor sem lehetne újra kormányfő. A javaslatot Mellétei Barna Márton és az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságot vezető Hantosi István terjesztette az országgyűlés elé. A javaslat jogi körökben több aggályt is felvetett. Mellétei Barna Márton pénteki Facebook posztjában azt írta, a Tisza párt javaslata nem visszaható hatályú, mert nem a múltra, hanem a jövőre vonatkozna. Szerinte a módosítás nem venne el korábban megszerzett jogokat, hanem a jövőben szabna korlátot annak, ki lehet miniszterelnök, ami a demokráciát erősítő fékek és ellensúlyok rendszerét szolgálná.
2: Na?
5: Doktor úr, mit szólunk ehhez?
3: Hogy ehhez mit szól? Nekem a kedvenc jogászi érvelésem az, hogy mindenkinek van egy múltja, ugye? Tehát ettől nem tud eltekinteni senki, hogy eddig mi volt, de az, hogy ez a törvény az azt mondja, hogy innentől kezdve az, aki már volt, 8 évet nem lehet, azt nehéz úgy értelmezni, hogy ez visszamenőleges jogalkotás, mert akkor azt kéne csinálni, hogy megnézni, hogy vajon az, akit ez érint, azt a sok embert, hogy az vajon egyébként most jelölte miniszterelnöki pozícióra, mert akkor lenne visszaható hatályú, hogyha éppen folyamatban lenne egy választás, amikor ugye éppen belecsöppenünk abba, hogy ez a jelölt, amikor elvállalta az ő indulását, hogy ő miniszterelnök akar lenni, akkor nem számolhatott azzal, hogy hirtelen nem lehet többet miniszterelnök.
5: Akkor Gyurcsány még 2 évig lehetne miniszterelnök?
3: Hogy is van, 2004, igen, igen, igen. 2009?
5: 2004-től 2003. 2006-ban megnyertek 2006? A választást, és 2009-ben jöttek a bajnai év.
3: Igen, tehát de 2004-ben lett ő miniszterelnök, ugye még ott volt
5: 2 évig. 5 évig volt miniszterelnök, akkor 3.
3: Igen,
5: akkor
3: még 3 éve lehet. Még 3 évig.
1: Mindenesetre szerintem kb. Ugyanannyi politikai esélye van arra, hogy Gyurcsány Ferenc még egyszer miniszterelnök legyen, mint Orbán Viktor, és ilyen szempontból most ezt, hogy jaj, hát Orbán Viktor igazából a Fidesznek ad egy akkora lehetőséget a megújulásra, hogy hát sajnos Viktor, el kell tőled köszönnünk, de hogy viccet véletélve, azért egyrészt ez egy választási ígéret volt, és hogy ilyen szempontból Magyar Péter tartozhat a saját szavazóinak is valamivel, másrészt pedig azért azt se felejtsük el, hogy az magyar modern történet legnagyobb felhatalmazását kapta Magyar Péter. Elfeledhette volna gyorsan az ő választási ígéretét, hogy én itt nagyon jól érzem magam, majd foglalkozunk ezzel később, de hogy ő most saját magát is korlátozta, azért ezt se felejtsük el, és ez se apróság, ha már a jogállam helyreállításáról van szó.
6: Én abszolút nem vagyok jogász, de én nekem ez nagyon visszaható hatályonak tűnik. Ez a törvény, vagy alkotmánymódosítás, viszont egy nagyon okos lépés szerintem. Tehát ugye sokan mondják azt, hogy te is azt mondod, hogy ezzel megnyitnak egy utat, egy Orbán Viktor felváltva új Fidesz fiatal vezetőnek, de

0: Szerintem pont két táborra osztja a Fidesz, tehát szerintem a Fideszben nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy Orbán Viktor nélkül a Fidesz szétesne, és mégiscsak kell majd mellette egy fiatal ember, aki majd lehet miniszterelnök jelölt. Tehát én úgy érzem, hogy ezzel sikerült egy ilyen kétpólusúvá tenni a Fideszt, amiben van egy Orbán szárny, amelyik, én egyébként én is úgy gondolom, hogy Orbán Viktor nélkül nem lenne Fidesz, és lesz egy szárny, amelyik megkeresi az utódot. Tehát én szerintem ez ilyen belső megosztottsághoz fog vezetni, tehát szerintem a szándék vagy az ötlet az nem volt rossz, bár nekem tényleg fenntartásai vannak, bár tényleg nem vagyok jogász.
1: Jó, hát akkor folytassuk ezt a vitát, ami nyilván nem egy jogi vita lesz, viszont most egy pici reklám, addig Szörpike és Zizi, és akkor utána jövünk vissza.

dicsősége, kérlek Uram, áld meg az egyházat, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg, több ügyben is vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. Közösen lép fel az asbesztszennyezés ügyében a magyar és az osztrák kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és a gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárják mától a 6. kerületben a Szíj utcát, a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szíj utcába bekanyarodni, valamint a Szíj utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat, a Szerb-Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hill tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
3: Van-e még késztetésed erre reagálni, hogy visszamenőleges vagy nem?
4: Talán csak az, hogy ez engem nem érdekel. És itt ebben a gyarlóságomat szeretném elmondani, mert tudom, hogy ez nem szép, de arra gondolok, hogy még az sem zavar, hogy esetleg ez kettős mérce, annyira mély igazságtételt érzek ebben. És tudom, hogy az eszköz nem szent, a cél nem szentesíti az eszközt, és mégis, most tényleg őszinte vagyok, és ez egy gyarló dolog, azt érzem, hogy igen, még ha visszamennek, akkor is, legyen így.
5: Uh-huh. Nekem még egy gondolat, nem is a legfontosabb, hogy ugye itt van egy aggodalom vagy kritika ezzel a javaslattal kapcsolatban, már ami a miniszterelnök újraválasztását illeti, hogy majd jön a Fidesz egy újabb kétharmaddal, és akkor visszacsinálják az egészet. Mi értelme ennek? Nincs sok értelme ezt így rögzíteni az alaptörvényben, de akik ezt gondolják, és azt hiszem Pokol Béla ezek közé tartozik, ők azt nem veszik figyelembe, hogyha Magyar Péter tényleg megvalósítja a választójogi rendszernek a visszacsinálását, egy arányos választójogi rendszerré, onnantól kezdve kétharmadot csak nagyon-nagyon rendkívüli esetben tud majd bármilyen politikai párt elérni. Tehát ennek a módosításnak a lényege valójában az lesz, hogy ilyen túlhatalom többet nem nagyon tudjon megtörténni a magyar választási rendszerben. Tehát innentől kezdve ez tulajdonképpen egy bebetonozott alkotmányos jogszabálynak tekinthető majd.
6: Hát azért annyit hozzátennék, hogy elvileg azt vállalták, hogy egy alkotmányozási folyamat indul.
5: Ráadásul
6: el,
5: így van.
6: És hogy emiatt ez is fontos lábjegyzete ennek a törvénynek, hogy ez most el lesz fogadva, de aztán utána egy új alkotmányunk lesz, és akkor ki tudja, hogy az új alkotmányban elvileg a társadalmasítását komolyan akarják venni, hogy ez benne marad el.
3: Mit gondolunk ezekről a javaslatokról, amelyek egyrészt ugye a vagyon visszaszerzési jegyében, ugye mondjuk a közérdekű alapítványoknak a, ugye így hívják őket.
5: A kekvák, igen.
3: Igen. Hogy ezeket ugye az állam tulajdonképpen visszaveszi vagyon szempontjából, másrészt meg ugye, hogy a vizsgálóbizottságok szabályozása is átalakult, tehát ezeket már bejelentették, azért kérdezek ezekre rá.
5: András?
4: Semmi. De tényleg.
6: Én azt hallottam, hogy Gulyás Gergely kifogásolta, hogy hát ezeknél a kekváknál magántulajdon is van, és hát rossz időket idéz, hogy államosít az állam. Hát valóban a NER éveit idézheti például, de hogy valószínűleg tartom, hogy azért át fogják ezen rágni magukat, hogy ne a magántulajdon lopja el az állam, hanem ami az államé, az legyen az államé.
5: Ugye a Gulyás azt kifogásolta, hogy bekerültek önkormányzati vagyonok is ezekbe az alapítványokba. Hát nyilván, amikor megtörténik a visszavétel, ami szintén egy politikai ígéret volt, tehát ezért is érthető, hogy ezt Magyar Péterék most végrehajtják, és valójában ezzel felszámolják a Fidesznek a ellenzéki idejében gondolt, remélt védősáncait. Tehát, hogy erre találták ki az egészet, hogy elrejtsék oda az embereiket, és legyen, megmaradjon a vagyon egy része. Ezt most tulajdonképpen visszahúzzák a reflektorfényre.
3: Igen, kevés szó esik erről a részéről, hogy ez egy gazdasági kimenekítés, ugye?
5: Így van, így van. Így van, és hogyha megtörténik majd a visszaszerzése a magyar állam számára, akkor valóban egy elszámolásnak történnie kell, és akkor azok a tulajdonrészek visszakerülhetnek a gazdáikhoz, amik nem az állami úton kerültek bele.
3: Azért jó egyébként, hogy itt nagyon sokféle irányzatnak a képviselője jön például az aktuálba beszélgetni, mert én megtudtam például Kohán Mátyástól, hogy a kekvák tulajdonképpen nagyon progresszívek voltak, mert hogy ugye olyan konstrukcióban működtek, hogy az alapítványok a kuratóriumában tulajdonképpen olyan tulajdonosi döntések születtek, amelyek alkalmazkodtak azokhoz a trendekhez, amik ilyen intézményirányítási szempontból fontosak. Ezt szebben mondta el a Matyi, mert ő úgy tudja, hogy ő szebben tudja ezt elmondani. De ugye azt ne felejtjük, hogy például az ösztöndíjak, tehát az Erasmus ösztöndíjaknak az újraindítása szempontjából ez egy fontos lépés lehet.
7: Ezt akartam én is mondani, hogy tulajdonképpen a diákok ennek nagy valószínűséggel örülnek. Tehát megnyílik megint az Erasmus program, és ezt én azért váltatlanul úgy gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen vagyonátmentés, meg egy politikai kontroll az egyetemek fölött, ez volt a cél, tehát hogy ezek eltűnnek, ez szerintem mindenképpen üdvözlendő. És ugye így kétharmad birtokában majdnem minden döntést könnyű meghozni, én ennek a döntésnek, ugye te visszamenőleges hatály vagy nem, mert mondtad, hogy téged nem érdekel, szerintem, most hülyeség, amit mondok, de ez szerintem egy érdekesebb dolog ennél, tehát ez egy fontos döntés, és tényleg nagyon sok diák fog ennek örülni.
5: Lehet, hogy progresszívnek gondolja Kohán Matyi ez, de hát kérdezze meg az egyetemeket, most azt látjuk sorra, hogy mindenki elkezdett föllázadni, és vissza akarják csinálni.
6: Hát maradjak.
7: Hát meg a tudós társadalom is lázadozik. Tehát azért annyi minden feszültség volt ebben a társadalomban a szőnyeg alá söpörve, és most azért nagyon sok minden előkerül. Nagyon sok partizán is keletkezett, ha szabad így fogalmazni, aki mindig is ugye belül bontotta a rendszer, de tényleg nagyon sok, tehát amikor Szerbiában voltam tudósító, és Milosevic volt hatalmon, akkor nagyon sok olyan szerbel találkoztam, akiről tudtam, hogy nagyon jó újságírók, de mégis beálltak a Milosevic alá, és ott megtanultam valamilyen szinten nem jóvá hagyni, de megérteni azt, hogy egy három gyerekes apuka nem fog fölázadni Milosevic ellen, és amikor ugye Milosevicnek vége lett, akkor ezt ő elmondta. Tehát Magyarországon is van egy ilyen folyamat szerintem, hogy nagyon sokan, akik kompromisszumokat hoztak, azok rosszul érezték magukat. Én nem tudok mindenkire haragudni azért. Van, akire tudok, de nem mindenkire.
3: És hogy az emberek alapvetően jók, hogy bedobják egy másik témát a vagyon visszaszerzés köréből, vannak olyanok, akik millió forintokat adnak vissza a nemzeti kulturális alap pénzeiből, ugye a 17 milliárdos keretből 1,7 már visszajött, és az új dalok megírására pénzt felvett Kis Grófó egyedül 5 millió forintot ad vissza.
4: Igen, én nagyon erősen gondolkozom. Van egy nagyon komoly lista abból, amik, és néhányan nyilvánosan is teszik ezeket a pályázataikat, de Pataki Attila fia is.
3: És hogy én ő is pályázott?
4: Ő is csak 5 millió forintot kapott, és már vissza is utalta. Hát, ha fölkészült lennék, akkor most föl tudnám idézni nektek a pályázatot, 15 mondatból áll.
3: Hú.
4: És jobb is, nem? Azt hiszem jobb is.
7: Legalább a témakört, hogyha elárulnád.
4: Előre, velünk, csak együtt, így tovább.
7: Basszus.
4: És most így összefoglaltam, és én azt akartam csak mondani, hogy én erősen gondolkozom azon, hogy egy kicsit kilépve a jelenlegi szerepkörömből egy fajta performance művészként fölolvasom ezeket, csinálok egy videósorozatot, mert nem hiszitek el. Tehát, hogyha beadsz egy pályázatot, akkor igyekszel, még akkor is, ha tudod, hogy meg fogod nyerni, igyekszel úgy megfogalmazni, hogy az koherens legyen, hogy értelmes legyen, hogy valóban legyen egy értékítéletes döntés, de az...
3: Te abban tévedsz, hogy ők nem abban voltak biztosak, hogy meg fogják nyerni, hanem hogy már megnyerték.
4: Hát igen. És hát valamit, igen, valamit le kellett írni. Igen, tényleg, mint az ilyen
3: nehéz,
4: rossz tanuló.
3: Úgy nehéz.
4: Nem is tudom. Igen. Nem, hihetetlenek ezek, úgyhogy szerintem nem elég, hogy visszautalják a pénzt, valaki csináljon ebből, velem együtt akár tényleg egy sorozatot, mert a világ szégyene. a világ szégyene, amire osztogattak, és akkor szeretném látni azokat a fotókat is, amire 500 millió forintot kapott, ugye?
3: A fotós.
7: Igen. Azt szerintem mindez, amit mondasz, az bizonyítja, hogy ők hittek abban, hogy ezt meg fogják tudni nyerni. Tehát gondolom, arra számítottak, hogy ez nem fog kiderülni.
4: Igen, nem derül ki. Ez nem egy új dolog. Évek óta mi ugyanezt a folyamatot járjuk. Ez a hét, amikor mindig megjelent az NK-nak a döntései, akkor komolyan mondom nektek, a teljes független színházi szakma gyászolt. Mint hogyha nagyon megvertek volna minket fizikailag, úgy éreztük magunkat. Mint a fizikai erőszakot tettek volna.
6: Igen. Volt.
4: És utána mentünk, és mondtuk, és van, aki már azt mondta, hogy én csak veszek egy forró fürdőt. Tényleg, hogy itt már nincs mit mondani. És most végre, először, amiatt, hogy megváltozott a világ, van ennek egy kis visszhangja, mert így ránk legyintettek, és az meg még fájdalmasabb.
6: Sokszor firtatják ezt, hogy akkor hogyan lehet elszámoltatni, meg a vagyont visszavenni, de hogy ez ebben is megmutatkozik, hogy a nyilvánosságnak mekkora ereje van, mert itt nem kellett igazából semmilyen jogszabályt egyrészt hozni, hanem önként, mint ahogy Balázsi Gyula könnyei, milyen erősek, tehát hogy ennek van önmagában ereje, és ezt szeretnék kötni, hogy ide ki is írták a címbe a vizsgálóbizottságok létét, hogy valaha ezen sokat nevettünk, hogy semminél még semmi beténe.
3: Jönnek itt a sütött bucikkal, meg a pitonokkal, ugye, mint a megfigyelési ügyben.
6: De hogy ennek azért nagyon nagy ereje lehet, hogyha komolyan olyan szabályokkal támasztják meg, hogy oda akár tényleg például hogy a gyermekvédelmi ügyel, vagy a kegyelmi ügyel kapcsolatban, hogy Balogh Zoltánt oda berendelik, és ott tényleg meg kell jelennie, és ott elhangzik valami. Tehát, hogy ezeknek a történeteknek, és én örülök neki is, örülök neki, gondoltak rá, és hogy van benne, lehet, hogy naív vagyok, de én van bennem reménység, hogy még azokban az ügyekben, amiben a vizsgálóbizottságok lesznek, még többet is megtudhatunk, mert egyébként tényleg erre való a parlament, és az nem egy törvényszék, egy statáriális törvényszék, hanem a nyilvánosságot bevonhozzák oda, ahol az való, és ez is egyfajta igazságszolgáltatás, még hogyha nem is hoznak ítéletet.
3: Nem voltam cinikus, amikor azt mondtam, hogy ez az emberi jóságot bizonyítja, hogy ennyien visszafizetik, de azért megkérdezem, hogy a NAV-nál elindult büntető eljárás ebből a szempontból?
5: Hogy mennyire önkéntesen visszafizessenek? Valószínűleg
3: ugye? Segít, ugye? Én is azt gyanítom, hogy ezért az tud hatni, nem?
7: Én azért némi cinikus fölfedeztem a hangodban. Tehát.
3: Ja, nem. Nézzünk egy bejátszást, mert azért ugye amikor az országgyűlés megalakult, akkor azt láttuk, hogy a kisebbségi jogokat létszámarányosnál magasabb, vagy jobb átlagon felül vette figyelembe az új többség. Mégis a kisebbség azt érzi, hogy ez már szörnyű.
8: Ünneplő tömeg az országgyűlési választások éjszakáján április 12-én. Az azóta eltelt időszak viszont nem minden politikai párt számára volt éppen felhőtlen. Internetes terrorról, tisztás fizikai erőszakról és áradó gyűlöletről ír Facebook oldalán Kocsis Máté. A fideszes parlamenti képviselő posztjában egyebek mellett azt írta, az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védenünk a megzárt és üldözött támogatóinkat, ezért kiépítjük és megindítjuk a Védvonal országos hálózatát a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására. A politikus posztját Orbán Viktor is megosztotta, ő annyit fűzött hozzá, idézem, árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat. Számíthattok ránk. Kerestük a Fidesz frakció sajtóosztályát, hogy megtudjuk, kik és milyen ügyekben fordulhatnak majd a jogsegélyszolgálathoz, és hogyan néz majd ki a gyakorlatban a Védvonal működése, de adásunkig nem kaptunk választ.
6: Én azért annyit szeretnék mondani, hogy az emberarcú fideszesnek tartott Navracsis Tibor a választás napján a tiszai cián szennyezéssel úgy fogalmazott, hogy áthallásos legyen, hogy árad a Tisza. Uh-huh. És ezek után beszélnek áradó gyűlöletről. Szóval erről ennyit.
7: Nem, nekem a mély pont azért a Poloska volt. Tehát amikor egy miniszterelnök lepoloskázza azt, aki nem úgy gondolkozik, mint ő. Tehát azért az ember meghallgatja, hogy Poloska, akkor rögtön az jut az ember az eszébe, hogy el kell taposni.
3: Igen, de a miniszterelnök azt is mondta a kampányban, hogy az különbözteti meg a Tiszát a Fidesztől, hogy mi, az ő magára mondta, a szeretet jegyében politizálunk, és ez a politikánknak a fő összetartó ereje,
4: én
3: ennek a közösség.
4: A szeretetből köpnek le, az egész más, mint
3: igen. De ha már leköpés...
5: Másképp sercen, másképp
4: talál.
3: De ha már leköpés, akkor a Szentkirályi Alexandrával történt sztori az nem igényli a védvonal létrehozását?
4: Nem, az a rendőrséget igényli. Igen. Bocsánat, azt gondolom, hogy az feljelentés, és olyat senki, teljesen mindegy, hogy kiköpött le ki, kit, abból a szempontból, hogy milyen politikai beállítottságú, ott feljelentést kell tenni. Éppen ezért nem pontosan értem, de majd biztos meg fogjuk tudni, hogy mire kell ez a védvonal, ami azon túl, mint hogyha úgy hangzik, mint hogyha a pályája végén lévő, nem is tudom, Sylvester Stallone-nek lenne egy újabb filmje a feláldozhatók után. Védvonal! 82 évesen még mindig tudok bukfencet vetni, de mindegy, ez tényleg, hogy miért ez a neve, mert nagyon fontos egyébként, és nem véletlenül ez a neve, nem? Hogy nem az a neve, hogy jogsegély, vagy hogy...
6: Én kicsit munkásőrös, nem?
7: Nem szerintem meg a...
5: Nekem inkább Szálasi környékére.
4: Hát, igen.
5: Vérvonal.
4: Szerintem én abszolút belehallom ezt.
7: Én meg az Orbán Viktornak folyamatos háborúzását hallom bele, tehát ez a Harcosok klubja kettő, hogyha már filmekről beszélünk, Harcosok klubja kettő gondolatjel védvonal. Tehát szerintem ez ugyanaz a hisztéria.
5: Nagyon kellett már egy tematika a Fidesznek, hogy visszatérjen a nyilvánosságba, mert vercsereg volt tényleg. Tehát sokszor elmondtam már műsorokban, az átadás, átvétel, ahogy zajlott Magyar Péter egyesével kiosztja őket, és ilyen lehajtott fejjel, lesütött szemmel, kínosan, csöndesen végighallgatják, és egy szavuk nincs rá.
3: Respekt és tisztelet Pintér Sándornak, zárójelbe zárva.
5: Szóval nagyon meg vannak verve, és szerintem keresik a visszakapaszkodás útjait, és tematikailag most ezt látják első lépésben jónak, mert elvileg ez az ügy, ez folyamatosan napirenden tartható, ha vannak esetek. Ha lufik ezek az esetek az elején kiderül, akkor az egész bukott. De egy technikai megjegyzésem azért van, hogy nem kell a magátos struktúrát kitalálni, hiszen a Benes dekrétum ügy kapcsán a magyar, az akkori, az Orbán kormány ígéretet tett arra, hogy létrehoznak egy jogsegélyszolgálatot magyarországi ügyvédek hálózatával, akik segítik majd a Szlovákiában élő magyarokat, hogyha a törvényre hivatkozva megkérdőjelezik mondjuk a Benes dekrétumot, ezért a hatóságok elé citálják őket, tehát meg lehet ennek egyébként. Biztos van egy telefonkönyv azokkal az ügyvédekkel, akik abban az akcióban is részt vettek volna, és ebben is majd részt fognak venni, emiatt nem aggódom. De ez szintiszta politika, tehát semmi köze nincs a valós jogsegélyhez.
7: Hát csak azért sem, mert szerintem valós esetek nincsenek, tehát hogyha
5: terülsz, én nem hallottam. Hogyha ez kiderül, hogy lufi, akkor hamar el fog halni.
7: Hogy nem hallottam, de viszont ez is, tehát név nélkül abszolút életben tartható, tehát hogy a 23. szomszédomat leköpték, tehát szerintem ezt folyamatosan igyekeznek napirenden tartani, de nem tudom, ti ezt hallottatok, olyan átlagos fideszesről, akit bántalmaztak azért, mert a Fideszre szavazott, tehát én szerintem tényleg ez...
6: Inkább önmagát bántalmazza, hogy úristen, én a Fideszre szavaztam, nem? Inkább a Tiszára, hogyha ki megkérdezik, akkor ezt mondom, tehát...
5: Felköpés alá,
6: és egyébként tényleg, tehát hogy szembesülni azzal, hogyha tényleg szembesülhet azzal, hogy mi is történt itt valójában, ahhoz inkább egy önvizsgálati időszaka következik el, és hát ez a védvonal nyilván az üldözöttség egész Orbán Viktor életpályája, meg a politikai irányvonal, amit képviselt, meg emlékezett politika, az üldözöttség, minket bántanak, a sértettek vagyunk. Itt hallottam a kamerán kívül, hogy állítólag Kövér Lászlónál volt egy olyan füzet már 92-ben, hogy a sértettségeim, tehát hogy akik megbántottak engem, tehát hogy ez a fajta hozzáállással tényleg...
4: Egy ilyen emlékkönyve volt a
5: házelnök. Ezt halálistának szokták hívni?
6: Nem láttam én magam.
3: De ezt meg tudom erősíteni, Kövér Lászlónál ez egy ilyen létező fogalom.
4: Te is írtál bele?
3: Nem,
5: benne van.
4: Benne van.
3: Az van, hogy én a Magyar Narancsnál dolgoztam, tehát ilyen kultúrkörből azért van egy-két anekdota. Tehát így. Jó.
4: Ki csinál ilyen országban színházat? Hát teljesen elveszítek a kenyerünket, de tényleg.
3: Közben a kollégákat szeretném megkérni, hogy adjuk be ezt a képet, mert azért ha már egyszer félelem, akkor nézzük meg, hogy egy igazi miniszter az mire képes az autópályán. Hogyha látják azt, hogy egy picit belenagyítani.
4: Egy Harburgban ül valaki?
5: A Harburgjában. Pintér Sándor.
3: Szóval én azt gondolom, hogy ez például azt bizonyítja, hogy nem mindenki fél. Tehát valaki elmegy a hétvégi telekre és képes újat nyújtani. Miközben egyébként a vendégek is azt éreztem, hogy csak újat nyújtottak ma este. Remélem a nézők is így gondolták. És hogy velünk tartanak a jövő héten is, hiszen Magyar Péter látták halaszthatatlan kormányzati teendők miatt hazajött, ideglenes állomásozik azonban csak itt, mert megy Nyugat-Európában meg az uniós csúcsra. Ezt is feldolgozzuk jövő héten, megígérem. Köszönöm, hogy itt voltak, nagyon kellemes ünnepet kívánunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont.

0: AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Jó reggelt kívánunk az ATV nézőinek.
2: És a Spirit FM hallgatóinak május 27-én szerdán köszöntjük a Hellákat, és persze a születésnaposokat
1: is. Isten éltesse őket. Na nézzük. Magyar Péter, but there is a halászlé, oda néz az új kormány vezetőinek angol tudásán, röhög az internet. El lehet olvasni, hogyha valaki ezt nagyon szeretné a Borsban, itt a Fidesz közeli médiában nem csak ez az alap, ahol téma az, hogy a 2006-os rendőrterror egyik kulcsfigurája Tóth Gábor lesz az államtitkár. Ezzel kapcsolatban írta azt egyébként Magyar Péter, hogy ez volt az a Tóth Gábor, aki a BRFK-n annak idején a bűnügyi helyettesként dolgozott, később a Fidesz is megszavazta a budapesti rendőrfőkapitánynak, 2010-ben pedig Gulyás Gergely maga dicsérte meg Tóth Gábor munkáját, nincs szó arról, hogy 2006-os rendőrterrorhoz köze lenne. Arról viszont ír Magyar Péter, ez már egy szinte elfeledett információ, hogy Gergényi Péter, akkori főkapitány, néhány héttel az események után Pintér Sándorkor későbbi belügyminiszterrel közös céget hozott létre. Kormányfői kokik, a parlamenti ülésnapról szól természetesen az első cikk a Népszavában, mint ahogy a Magyar Nemzetben is, ott ezt úgy hozzák, hogy Magyar Péter folytatja a választási kampányt, és volt kollégánk Gönczi Gábort vártja a TV2 híradójában. Ez a Blikkben a második legérdekesebb hír a Garfield után.
2: Ahogy itt a lapszemléve Balázs elkezdte, azzal fogjuk folytatni. Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója érkezik majd hozzám, és a tegnapi első parlamenti ülésnapot fogjuk végig szemezni. Hát elszoktunk ezektől a nagy vitáktól, meg az adókapokoktól, és hát abból volt bőven a tegnapi napon, úgyhogy lesz miről beszélni.
1: Jogászkodás is lesz ma bőven, azért ne kapcsoljanak el, higgyék el, érdekes. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója beszél majd nekünk arról, hogy az új vagyon visszaszerzési hivatal az milyen lehetőségekkel rendelkezik. Majd ugyanis vannak nemzetközi példák, amelyek az ilyen formán történő vagyon visszaszerzést azt nem tartják túl hatékonynak, vagy nem mutatják túl hatékonynak, meg lehetett csinálni Magyarországon. Hak Péter egyetemi tanára, a jogásszal pedig beszélgetünk majd a benyújtott alaptörvény módosításokról.
2: Beérkezik Oszkó Jakab Natália is, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója, akivel egyrészt arról fogunk beszélgetni, hogyha a Tisza kormány beváltja ígéretét, miszerint visszatér a kata, az milyen hatással lehet a rendezvényszektorra, az előadókra, a háttérmunkásokra, mert hogy nyilván a 22-es kivezetés az többek között ebben a szektorban is nagyon nagy nehézségeket okozott. Másrészt pedig arról is szó lesz, hogy a fesztiválozásnak milyen jövője van, mert hogy nemzetközi szinten is és Magyarországon is azt lehet látni, hogy az előadóknak sem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb forma, és egyre kevesebb a látogató is, hogy hogyan lehet ezt helyre tenni, erről is szó lesz majd.
1: A nemzeti kulturális alapbotrány pénzeinek egyik nyertese a Kocsis Máté által vezetett DPK volt. Persze egy áttétellel az egyik kampányrendezvényükbe juthatott kulturális pénz is. Ez egyik témánk lesz Somodi Solymos Eszterrel, a Spirit FM programigazgatójával, akivel most kezdünk. Tartsanak velünk!

0: A Fidesz bukásának fő okaként a korrupciót jelölték meg a megkérdezettek. Ezek után jött az egészségügy, a gazdaság és az oktatás, mint téma, és Orbán Viktor a fideszeseknek csak a 13%-a szerint hibás a választási vereségbe. A háromnegyedük azt gondolja, hogy Orbán Viktornak semmi köze nincs ehhez a vereséghez, vagy legalábbis hibásnak nem nevezhető. A Publikus méréséből derül mindez ki, amelyet a Népszava hozott tegnap reggel. Erről is beszélgetünk Somodi Solymos Eszterrel, a Spirit FM program igazgatójával. Jó reggelt, szerint köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Van-e már szerinted, és itt elsősorban talán a fideszes közönség a lényeg, tehát van-e egy olyan kép, ami nagyjából leírja a helyzetet az ő fejükben?
1: Azért vannak nehéz helyzetben a Fidesz szavazók, én azt gondolom, mert maga a Fidesz sem mondott erre konkrét választ, és még nem igazán azonosította legalábbis a nagy nyilvánosság számára, hogy ők miben látják a bukásuknak a kulcsát, ha lehet ezt kulcsnak nevezni, és tulajdonképpen úgy tűnik, mintha kicsit ahhoz is kötnék majd, hogy miben határozzák meg az elmúlt hetekben tapasztalt vereségüket, ami azóta ugye csak növekedett, hogyha a kutatásokat nézzük, hogy fogynak a fideszes szavazók, vagy hát a Fidesz táborát erősítők száma. És kicsit olyan, mintha várnák, hogy a Tisza kormány hogyan kezdi meg a munkáját, ők milyen pozíciót fognak fölvenni, hiszen azért az elmúlt 16 évben azt egyetlen egy szakember sem tagadta el, hogy a maga módján zseniális stratégiát épített föl a Fidesz, ami nagyon sokáig működött a maga kommunikációs stratégiájával. Tehát a saját érdekeik mentén, a saját érdekeik felől nézve nagyon sokáig sikeresek voltak, és tudták uralni a kommunikációs teret, meg tudták határozni, hogy mi milyen irányba változzon. Ami tulajdonképpen nekik most egyáltalán nem kedvezett, az a közhangulat, és az, hogy az elmúlt 16 év eredményeinek olykor egyáltalán nem nevezhető nehézségeket a magyar nép egyre nehezebben tudta tolerálni, és ehhez képest viszont ugye nagyon sokat beszélünk a kommunikációs és marketing térben arról, hogy nagyon megváltozott a világ, máshogy fogyasztanak az emberek, jött az új generáció, az új szavazói réteg, aki tulajdonképpen egészen másra rezonál, és ez az, amire egyébként még, hogyha a korrupción túl valamire rá kell mutatni, amit szerintem abszolút meg lehet nevezni a Fidesz bakiának, hogy erre egyáltalán nem tudott felkészülni, és nem volt ellenszere a Magyar Péter okozta áradatra. Úgyhogy a korrupciós kérdés meg szerintem most uralni fogja abszolút a teret, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péterék, amik próbálnak a háttérbe felállni és berendezkedni az új feladatra, nagyon szeretnék, hogyha nem felejtenék el a szavazóik, hogy miért tették meg őket. Ez egy másik kérdés, hogy egyébként ez hosszú távon, hogyha majd nem változtatna a kommunikációs stratégiát, az hogyan köszön vissza. Mert egyébként pont a Mérleg című műsorba tegnap Megyesi Péter nyilatkozta a Sztróna Jegon kollégánknak, hogy ő valahogy azt hiszem, bocsánat, nem pontosan idézem, azt mondta, hogy a következő 18 hónap meghatározó lesz a Tisza kormány életében, hogy a választók lelkére, ha jól tudom, így fogalmazott, miként fog hatni, és ebből a szempontból egyáltalán nem lesz mindegy, hogy milyen kommunikációs stratégiával fog tovább menni a Tisza.
2: Igen, Megyesi Péter ilyen szempontból türelmet kért a Tisza párt felé, és ő gyakorlatilag egyértelműen kijelentette, hogy szerinte a Fidesznek és Orbán Viktornak nincs visszaút. Egyetért ez az alapján mondjuk, amit a tegnapi parlamenti ülésen is lehetett látni, vagy mondjuk az átadás átvételnél. Tehát most mondjuk itt nyilván a parlamentben már azért megszólaltak a fideszes képviselők, de egyből a diktatúrázás jött, hogy diktatúra kiépítése, és az alkotmányosság védelme, tehát hogy mennyire találják a hangot az ellenzéki szerepben?
1: Hát szerintem egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben. Én azt gondolom, hogy Magyarországon jelenleg a többség azt mondja, hogy a Fidesznek az újraépítkezés nagyon nehezen fog menni, ha egyáltalán sikerülhet, hiszen a régi kulcsfigurák közül nagyon sokan a palettán maradtak, és a patkóban is megtalálhatók a parlamentben, tehát így nagyon nehéz azt elkerülni, hogy a fejükre lehessen olvasni azokat a tetteket, amiket egyébként a Tisza párt hangsúlyozott már a kampány alatt, és most ugye a parlamentben is sokat beszéltek erről. Orbán Viktor szerepe az egy kulcskérdés, és az említett publikus felmérésben is foglalkoztak vele, hogy vajon lehet-e Fidesz Orbán Viktor nélkül, egyáltalán Orbán Viktor milyen feladatban látja az ő szerepét. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 évben azt is láttuk, hogy mindig mindent mért a Fidesz. Persze lehet erre azt mondani, hogy itt a kampányhajrában és a választás évében valamit nagyon elmérhettek, de tulajdonképpen, hogyha a következő időszakban valamennyire sikeresen feltérképezik, hogy kikben bízhatnak ők abban a tekintetben, hogy erősödjön a pártjuk, és ők mit szeretnének, akkor van lehetőség a Fidesznek némi erősödésre, de szerintem sokkal nagyobb lesz arra az esély, hogy elindulnak alulról olyan kezdeményezések, amik mögött akár lehet, hogy Fidesz párt alapján induló elképzelés van, a háttérben indulhatnak olyan szálak, hogy tulajdonképpen ez egy új párt, de mégis a Fidesz állhat a háttérbe. Orbán Viktornak szerintem a zseniális képességéről sokat beszéltek az elmúlt 16 évben, de nem vagyok abban biztos, hogy ebben az új érában tud érvényesülni az ő elképzelése. Mondom, valami hihetetlen trenírozáson kéne átmenjenek, hogy ugyanezzel a csapattal megerősödni tudjanak. Szerintem a visszatérés az ebben a formában kizárt.
0: Volt néhány olyan feladat még, amit miniszterelnökként el kellett volna látnia Orbán Viktornak, és az eddigi bevett gyakorlattal ellentétben nem látta el. Az egyik az, hogy a parlament alakuló ülésén nem volt ott, abban a pillanatban ő még miniszterelnök volt, tehát azért ezt a tényt ezt ne felejtsük el, és nem adta át a parlamenti patkóban a kormányzás, nem mondott búcsúbeszédet, aztán pedig volt az átadás átvétel, ahol szintén nem jelent meg ő miniszterelnökként, és aztán ehhez jön már csak hozzá, hogy bár listavezető volt a Fidesznél, nem ült be a parlamentbe se. Minden olyan politikai feladattól elhárítja, vagy távol tartja most saját magát, amit egyébként neki el kellett volna látnia a választások végeredmények ismeretében is, még abban az esetben is, hogy veszített. Miben látod azt, hogy Orbán Viktor teljesen hátralépett?
1: Ha abszolút a stratégiai szempontból nézzük, akkor ez a húzás egyáltalán nem váratlan, sőt a saját szempontjukból még egy sikeres döntésnek is lehet minősíteni, főleg az elmúlt napok, hetek eseményei alapján, hogy abszolút az látható, hogy a a párt minden lehetséges alkalmat megragad annak érdekében, hogy, hogy is mondjam, ez a ráolvassa a Fideszre a bűneiket, és abban a tekintetben, hogyha Orbán Viktor nincs látható helyen, nem ad annyi lehetőséget, hogy ezt megkapja, így megtartja a reményét annak, hogy ő valamilyen szinten a pártjának oszlopos tagja maradhasson. Tehát ebben a tekintetben ez egy stratégiailag helyes döntés. Nyilván valakinek a küzdőtérben kellett maradni, az már egy másik kérdés, hogy az ott maradt személyek vajon mennyire lesznek sikeresek a jövőben.
2: Az, hogy kit látnának szívesen Orbán Viktor helyén, ez is egy érdekes része ennek a kutatásnak. Ugye nagyjából annyian, ahányan szeretnék Orbán Viktort, vagy elképzelik, hogy ő neki kéne tovább vezetni, ugyanannyian mondják azt, hogy semmiképpen. Szijjártó Péter az, akire azt hiszem a nagyjából 21 százalék voksolt kvázi, és Lázár János és Cser Palkovics András 7-7 százalékponttal. Mit árul ez el szerinted? Én azt olvastam ki belőle, hogy azért itt látszik az, hogy az utódlás kérdése az sem feltétlen megoldott a Fideszben.
1: A Fidesz szimpatizánsok körében sosem volt ismeretlen tény, hogy a saját nézeteik szerint Szijjártó Péter egy sikeres politikus, aki tulajdonképpen azt képviselte a nemzetközi platformon is, amiben a Fidesz szimpatizánsok is hittek és azzal rezonálni tudtak. Sokkal érdekesebb a második, harmadiknak nevezhető befutó, hiszen abszolút más habitusúak. Cser Palkovics András tulajdonképpen egy sikeres polgármesterként számon tartott figurája a pártnak, akinél tulajdonképpen azt is lehet tudni, hogy még a független, az ellenzéki polgármesterik is elismerik és tisztelik a munkáját. Még Lázár János ennek egy sokkal hangosabb, sokkal temperamentumosabb politikusi szereplőként lehet őt leírni. Szóval nagyon érdekes, hogy két teljesen különböző személyiség áll a második vonalnál, hogyha lehet így nevezni a felmérés szerint, és szerintem nagyban meghatározza, hogyha azt feltételezzük, hogy Orbán Viktor nem lehet majd a továbbiakban az arca a pártnak és pártjának, és nem ráépítenek. Az, hogy vajon ki fog előrébb lépni, szerintem azon fog múlni, hogy a Tisza párt a következő időszakban milyen politikát, milyen kommunikációs stratégiát fog követni. Hogyha a jelen állás marad, azaz egy közösségi teret abszolút uraló, hangos kommunikáció várható jövőben, akkor bármennyire is közkedvelt figura Cserpalkovics András, nem biztos, hogy a jelenlegi közéleti hangulatban megfelelően fel tudja venni majd a kesztyűt Magyar Péter stílusával szemben.
0: Tegnap bejelentette Magyar Péter, hogy felmenti tisztségéből Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját. Azt már korábban kijelentette a miniszterelnök, hogy nem a TEK-nek a szolgálatait veszi igénybe a személyi védelme tekintetében, hanem a készenléti rendőrségét. És nem ő az egyetlen, aki ezt csinálta. Korábban, amikor köztársasági elnök volt Áder János, ő is úgy gondolta, hogy inkább nem a TEK-kel végezteti el a személyi védelmi feladatokat, hanem a készenléti rendőrséggel. És akkor azok voltak a terjengő pletykák, hogy azért, mert hogy a TEK az lényegében mindent lejelentett Orbán Viktornak, és hogy nem csak arról van szó, hogy a TEK főigazgatót meneszti Magyar Péter, hanem át is fogják vizsgálni a TEK-nek a teljes tevékenységét. Mit látsz ebben?
1: Hát minden területre azt ígérték Magyar Péterék, hogy átvizsgálják. Szerintem lehet mindenki akkor nyugodt, hogyha ez tényleg meg is történik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan területről beszélünk, ami szerintem a legfontosabb egy ország életében, a biztonság kérdése. Nagyon fontos szerintem, hogyha valamihez valaki hozzányúl, akkor ez olyan, mint egy dzsenga, hogy nem tudod, hogy mit húzol ki, és nagyon óvatosnak kell lenni, hogy az a bizonyos torony ne omoljon össze. Azért a védelmi kérdések és a biztonságpolitikai kérdések nem azok nem az a terület, ahol a bakizás belefér. Én nagyon remélem, hogy a személyváltozáson túl, mármint, hogy Hajdú urat ugye leszették, ha lehet így fogalmazni a TEK éléről, nem fogja azt magával hozni, amitől egyébként biztonságpolitikai szakértők is tartanak, hogyha hirtelen nyúlsz hozzá a rendőrséghez, a TEK-hez, akár átszervezed ugye a készenléti rendőrséget, mert valahogy akkor ezeket teljesen átalakítják, akkor ebben a bizonytalan időszakban, az átalakulás időszakában ne fordulhasson elő semmi olyan esemény, amire utólag mondjuk a magyar társadalom úgy fog visszaemlékezni, hogy ez ennek a lépésnek a következmény. És itt most nem Hajdú úr eltávolításáról beszélek, de például a kommunikációs térben szerintem egy átlag magyar választópolgárnak abszolút másképp jött volna le ez a hír, hogyha nem csak azt látjuk, hogy a TEK vezetőjét eltávolítják, hanem mindenki nyugodjon meg, mert közben egyébként a helyettesítése, vagy a biztonságvezetőjét eltávolítják, hanem mindenki nyugodjon meg, mert közben egyébként

0: híreket, kommunikáció fog történni, hogy ez nem minden hír esetében bizonyulhat majd hasznosnak, főleg akkor, hogyha kérdéseket hagy maga után. Mert ugye egy közösségi médiába kihelyezett poszt, az általában rövid, hatásos és úgy tud gyorsan terjedni, viszont nem tudod kifejteni, de már aki találkozik a hírrel, elkezd azon gondolkozni, hogy oké, de hogyan tovább, mi garantálja azt, hogy valóban továbbra is az a figyelem hárul a biztonságunk tekintetében, amit elvárunk. Minden szakértő, minden területen azt mondja, hogy ez a bizonytalan időszak a legnehezebb, amikor választást követően bármelyik cég életében attól rettegnek a kollégák, hogy ki fog jönni, ki lesz az új, mekkora átalakítás lesz, kiket rúgnak ki. Úgyhogy nagyon érzékeny a terület, akár például ezt le tudom betíteni ugye Paksiként, a Paksi atomerőmű életében is, nem jó ez a bizonytalan helyzet. De például pont a Paksi atomerőműhöz lehet hozzácsatolni, hogy az is egy érdekes kérdés, ott is ott van a TEK-nek egy központja, hiszen kiemelt területnek minősül terrorelhárítási szempontból is az atomváros, hogyha lehet ezt mondani, és maga az üzem, vagy hát maga az atomerőmű. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy ezekhez a területekhez nagy precizitással és gondossággal fognak fordulni. Nekem ez nem volt túl megnyugtató, ez a rövid hír. Én bízok benne, hogy a háttérben ennél több van.
1: Ilyen az, amikor megnyeri valaki a hírversenyt saját magával szemben. Somodi Solymos Eszternek, a Spirit FM programigazgatójának köszönjük.
0: Köszönjük.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, hőség sújtja Európa több részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza pártól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A H5-ös hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Erősödik a forgalom az M3-os autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani ma 7 órától másnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Köszönjük azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, akár az ATV-n követik a Startot,
2: akár a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt!
2: Május 27-én szerdán a Helláknak boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig természetesen nagyon boldog születésnapot kívánunk.
1: Isten éltesse őket. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója lesz itt. A vagyon visszaszerzésről fogunk beszélgetni, ugyanis vannak olyan nemzetközi tapasztalatok, amelyek szerint ez sokkal nehezebb lehet, mint amilyennek azt elképzeli bárki is. Aztán Hak Péter egyetemi tanár, jogász professzor is itt lesz nálunk, vele pedig az alaptörvény módosításokról lesz majd szó. Különösképpen arról, hogy 8 évben maximalizálná a Tisza kormány, vagy a Tisza többség a miniszterelnöki tisztség betölthetőségét azzal, hogy ebbe beleszámít az 1990. május 2-a óta eltelt időszak is. Erről lesz tehát majd szó.
2: Érkezik Oszkó Jakab Natália is, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója. Vele a fesztiválok helyzetéről fogunk beszélgetni, no meg arról, hogy hivatalosan jön vissza a Kata. De mindenek előtt Belpolitika, Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója a tegnapi parlamenti napról lesz szó.
1: Tartsanak velünk!

0: Elszoktunk attól, hogy valódi vita legyen a parlamentben, hát tegnap nem volt hiány beszólogatásokból, tényleg egy igazi csatatérré változott a parlament. Magyar Péter sorra vette a múlt bűneit, név szerint emelte ki a fideszes képviselőket, nem kímélte azokat sem, akik nem voltak a parlamentben. Közben az ellenzék már diktatúra felépítéséről beszél, úgyhogy izgalmas nap volt, lesz miről beszélgetnünk Vető Balázssal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Na, kezdjük egy picit a hangvétellel, meg az egésznek a hangulatával. Nagyon pörgős volt, Magyar Péter mindenre reagált, ha nem nála volt a szó, akkor is akár kézjelekkel, akár beszólogatásokkal, tehát hogy egy nagyon dinamikus, nagyon pörgős, sokak szerint nem biztos, hogy miniszterelnökhöz méltó megnyilvánulásokkal volt el ez a tegnapi nap. Te hogy érzed?
1: Ugye valójában Magyar Péter azt a stílust viszi tovább, amit egyébként a kampányban is láttunk tőle, elképesztő energiával beleáll minden konfliktusba, minden vitát megpróbál megnyerni, és egyszerűen a parlamentet is egy ilyen aktív politikai térként kezeli. Egyébként abban az értelemben ez nem volt egy szokatlan jelenség, hogy a 2010 előtti időszakban, főleg egyébként a 90 és 98 közötti időszakban láttunk már ilyeneket, ugye emlékezünk csak Horn Gyula és Torgyán József klasszikus vitáira a parlamentbe, tehát hogy azok a falak láttak már ilyen vitákat. Az elmúlt 16 évben egyszerűen a parlamenti munka és az ott folyó politika az kiüresedett, és ezért nem volt jelentősége.
0: Az, hogy itt még mindig a múlt bűneiről volt szó, ugye nyilván van egy nagyon nagy várakozás sok emberben azzal kapcsolatban, hogy itt azonnali megoldások lesznek, azonnali minden, amit Magyar Péterék ígértek, azok a lehető leggyorsabban jöjjenek össze. Sokan most is azt hiányolták, hogy a kormányprogramról, arról, hogy hogyan tovább, arról kevesebb szó esett, mint a múlt bűneinek újra és újra előhozásáról. Ennek még most itt van az ideje, vagy ideje lenne egy picit állítani a kormányon?
1: Maga az elszámoltatás az egy hosszú folyamat lesz. Ez nem napok és nem hetek és nem hónapok alatt fog lezajlani. Tehát ez egy örök téma lesz az elkövetkező hónapokban is. A kormányzásról egyébként már szólnia kell a parlamentnek, azonban itt azt azért mindenképpen hozzá kell tenni, hogy valójában másfél-két hete vette át a kormány igazán a munkát. Tehát amit el tudtak kezdeni, azokat egyébként látszik is, hogy elkezdték már, hiszen most már csak nem kormányhatározatok jönnek ki, hanem már a miniszterek is elkezdtek dolgozni. Tehát, hogy valószínűleg az elkövetkező időszakban ez fokozatosan egyre erősebbé válik, és egyszerűen elindul, hívjuk így, a politikai hétköznapoknak a világa. Azonban az elszámoltatás az egy ilyen politikai időszak lezárása után az mindig is központi elem marad, egész egyszerűen azért, mert a Tisza választási győzelmének ez egy központi eleme volt.
0: Ugye sokan bírálják is azzal Magyar Péteréket, hogy Facebook kormányzás zajlik. Hát itt most visszatérhetünk arra, hogy mondjuk mióta Facebook van, azóta gyakorlatilag Facebook kormányzás zajlik, nem csak Magyarországon, hanem sok helyütt. Tény, hogy Magyar Péterék azért itt is még kettőt rápakoltak. De ahogy így figyeltem a kommenteket, sokan azt írták, hogy nem biztos, hogy újra és újra ezeket a dolgokat elő kéne venni. Mit gondolsz, a választók belefáradhatnak abba, hogy megsajnálhatják akár a fideszes képviselőket, akiket újra és újra a szőnyeg szélére állít Magyar Péter?
1: Hát amennyiben ez mindig csak egy ilyen politikai kommunikációs elem lesz, tehát hogy Magyar Péter mindig erős beszédekben ostorozza a fideszeseket, abban az esetben ez egy idő után azért lesz kontraproduktív, mert nincs következmény. Mert hogyha mindig csak kommunikáció van, akkor egyszerűen a következmény nem jön el. Mert politikai értelemben egyébként a Fidesz már el lett számoltatva, a választók elszámoltatták, leváltották őket, és az ellenfelének egy kétharmados felhatalmazást adtak. Innentől konkrétumok már ott jönnek, hogy a jogi elszámoltatás, hogy aki valami olyat követett el, ami jogszabályokba ütközik, akkor azért egyébként az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie. Ez már ugye nem a politika terepe, hanem már a jogi rész, amennyiben ez elindul, abban az esetben ez már az ígéret teljesítése, de amíg erről csak beszélünk, addig ez még csak kommunikáció.
0: Hogyne. Hogyan találja magát a Fidesz az ellenzéki szerepben?
1: Hát láthatóan nagyon furcsa nekik, mert ugye gyakorlatilag egy hónap leforgása alatt váltak a demokratikus jogállam védelmezőivé, és azért ez egy nagyon furcsa dolog azoktól a politikusoktól hallani a demokratikus jogállam alapelveinek számonkérését, akik egyébként 16 éven keresztül ezeknek a leépítésén dolgoztak. Azonban érthető az, hogy ennyi idő alatt egy ilyen rendszer, egy ebben a politikában működő politikusok nem tudnak váltani. Nekik is végig kell menni azon az úton, hogy fölismerjék, hogy mit hibáztak el, és ebből hogyan tudnak kijönni. Ráadásul kettős szorításban vannak, hiszen ugye a radikális megmaradt szavazóikat a Mi Hazánk veszélyezteti. Ugye a tegnapi napon is látszott, hogy Toroczkai László egyértelműen az ellenzék vezérének szerepébe próbál lépni. A másik oldalon pedig nyilvánvalóan a Tisza irányába is tudnak elmozdulni Fidesz szavazók, akik esetleg felismerik azt, hogy hát igen, Magyar Péternek igaza volt a választási kampányban.
0: Kikerültek abból a buborékból, amiben azt megelőző 10 években voltak.
1: Pontosan, és egyébként Magyar Péter éppen ezért tegnapi beszédében ugye arról is beszélt, hogy ő egyébként a Fidesz szavazókat is képviselni akarja. Ugye elmondta, hogy nem a szavazók tehetnek az általuk választott politikusoknak a cselekedeteiről. Tehát láthatóan ő is stratégiát épít arra, hogy azokat a Fidesz szavazókat, akik fölismerik azt, hogy mi volt a probléma, azokat elhozza. Így a Fidesz kettős szorításban van, és ez egy nagyon új szituáció számukra. Ilyennel nagyon régen találkoztak.
0: Igen, közben meg Gulyás Gergely azt mondja a Magyar Péternek, hogy a kollektív sértegetést fejezze be, holott Magyar Péter azért eléggé célzatosan kijelöli, és hát ugye Orbán Viktort hiányolja nagyon-nagyon a parlamentből.
1: Ugye a tegnapi beszédében tényleg majdhogy nem egy névsorolvasást tartott, és egy vádbeszédet gyakorlatilag arról, hogy a fideszes politikusok mit követtek el, és hogy miért kellene felelniük. És ugye ebben a helyzetben tényleg az van, hogy Orbán Viktor ebben az értelemben kilépett a politikai térből, bár a Fidesz elnöke maradt, azonban pont ezekben a vitákban ugye közvetlenül nem megszólítható. Láthatóan viszont azért a miniszterelnök törekszik arra, hogy az ő emléke ne múljon el, folyamatosan előhozza ezt, és egyébként is mondjam, folyamatosan elő is kell hoznia, hiszen az elmúlt 16 évnek a feldolgozása Orbán Viktor szerepének a megértése és feltárása nélkül az hiányos.
0: Tegnap szavaztak Kocsis Máté mentelmi jogának fenntartásáról. Mi a véleményed erről? Ugye itt megindokolták, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, és a közvádas ügyekben fontolják meg annak felfüggesztését. Ez politikai gesztus volt inkább, vagy egy miért? Tehát, hogy mi a véleményed erről? Mennyire tesz ez jót az Abszolút Filmszínház, meg a Nagyon Támadás mellett a cselekvésnél?
1: Ugye ez egyébként egy régi szokás is az országgyűlésben, hogy a mentelmi jog felfüggesztését azt mindig azért konkrét esetekhez kötik. Egyébként erre szükség is van, hiszen úgymond a közszereplők azok mindig támadható szereplők. Ugye a magyar jog külön is kezeli a közszereplői státuszt. Éppen ezért az, hogy azok, akik egyébként döntési pozícióban politikai felelősséget vállalnak, azok a jogi szempontokban valamennyire védve legyenek, és kvázi az országgyűlés döntsön arról, hogy az ő mentelmi jogukkal mi van. Ez szerintem egyébként a normál működésnek az eleme, és nem gondolom, hogy a választópolgárokat egy-egy ilyen mentelmi jogi kérdés foglalkoztatja. A helyzet itt az, és ezt egyébként ugye a tegnapi eset is bizonyítja, hogy akkor viszont, amikor bűncselekményekről van szó, az ugye ebben a rendszerben is már egy másik megítélés alá kerül, és ott már nyilvánvalóan valószínűleg ezeket fel fogják oldani.
0: Utolsó gyors kérdés, ma folytatódik a parlamenti munka. Mire számítasz? Marad az adok-kapok, vagy elkezd konszolidálódni a helyzet?
1: Hát szerintem az elkövetkező hónapokban arra számíthatunk, hogy ezt a mediatizált politikai világot fogjuk látni. Magyar Péter láthatóan lendületben van, és egyébként ő láthatóan él ebben a történetben, tehát ő ezt élvezi, és erre kapott felhatalmazást, hogy lebontsa a NER-nek a rendszerét, és ezt meg is teszi.
0: Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: alaptörvénymódosításokkal kezdődik a munka. Ott van már a Tiszás javaslat, ott vannak a Tiszás javaslatok az asztalon. Ezek között van több is, amiről külön is lehetne beszélni, de most maradjunk a miniszterelnöki tisztségnek a kérdésénél, amellyel kapcsolatban ez már választási ígéret volt, sőt azt megelőzően korábban a kampányban is ígéret volt, nem konkrétan a választásokhoz közeledve, hogy 8 évben vagy 2 ciklusban maximalizálná ezeket Magyar Péter. Ez most már ott van, tehát jogszabálytervezetként is Hak Péter, egyetemi tanár, jogász a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzám, professzor úr.
1: Jó reggelt kívánok.
0: És ezzel a javaslattal kapcsolatban vannak viták, itt két állítás szokott fölmerülni. Az egyik, hogy visszamenőleges hatály, mert az 1990. május 2-a óta betöltött miniszterelnöki tisztségek, vagy ciklusok is, vagy évek, azok beleszámítanak ebbe a 8 éves keretbe. Szóval a visszamenőleges hatály az egyik fölmerülő kérdés, a másik pedig az, hogy ez egy személyre szabott jogszabálytervezet lenne. Melyik állítás mögött milyen érvek állnak?
1: Ugye érdemes külön választani a kérdéseket. Ugye az egyik kérdés az, hogy a miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximalizálása az megoldható-e, helyes, indokolt, jó döntése.
0: Ugye ez politikai vagy államelméleti kérdés?
1: Hát mindenképpen államelméleti kérdés, de nyilván politikai kérdés is. Ugye az előterjesztők, az alaptörvény módosítás előterjesztő két képviselő azt írja, hogy a jogállam helyreállítás és a demokrácia alapkövetelménye, hogy korlátozott legyen a közhatalmi idő. Most közben azt látjuk, hogy Európában sehol nincs olyan szabály, amely a miniszterelnökök mandátumát időhöz kötné. Nagyon sok példát lehet mondani Ausztriától az Egyesült Királyságokig, Bruno Kreisky kancellár Ausztriában, Margaret Thatcher 11 évig, Helmut Kohl, Angela Merkel 16-16 évig voltak kancellárok, Juncker, aki az Európai Bizottság előző elnöke volt, de több mint 18 évig volt Luxemburg miniszterelnöke.
0: De nem egy végtébe, darabokba, de
1: most
0: sokat.
1: Is, igen. Tehát ugye ez az előterjesztés is erről szól, hogy akármilyen, tehát nem egy focában, egyfolytában kell ott lenni. Most ezzel együtt a jövőre vonatkozóan ezt meg lehet tenni. Még egyszer mondom, Európában sehol nincs így, és valahol olvastam, hogy talán 3 ország van, ahol a miniszterelnöki mandátumot időben maximalizálják. Kuba, Laosz és Tajföld. Máshol a világon ilyen nincs. Az államelnöki pozíciót, vagy a köztársasági elnöki pozíciót, azt mindenhol időhöz kötik, tehát ahogy az amerikai elnöknél, francia elnöknél, lengyel elnöknél,
0: nálunk
1: osztrák
0: is.
1: Elnöknél, és nálunk is így van, tehát ez egy gyakorlat.
0: Most, miközben, miközben napi gyakorlati közhatalmi funkciót az napi ügyek intézésében, Magyarországon például a köztársasági elnök nem lát el. Úgy szokták mondani, hogy a gyönge köztársaság nem azért gyönge, mert hogy nem van a lelki ereje vagy fizikai, hanem a jogosítványaiban gyönge. Ott van egy ilyen szigorú korlátozás, miközben gyakorlati értelme annak, hogyha úgy nézem a napi működés szempontjából, nincs.
1: Jóval kevesebb, ott se jó, ugye mivel a köztársasági elnökök tulajdonképpen az egykori monarchiákat váltották fel, és a király nem akarták reprodukálni, tehát nem akarták ezek a parlamentáris demokráciák reprodukálni a királyi hatalmat, a választott királyi hatalom formájában, ezért adtak, vagy szabtak időkeretet. Ugye a másik kérdés, ami még mindig vitatott, hogy a miniszterelnök nem lehet valaki, de köztársasági elnök lehet a benyújtott törvény szerint, tehát most az nincs kizárva, hogy valaki 8 évig, vagy akár 20 évig volt miniszterelnök, és utána még 2-5 évig köztársasági elnök legyen. Nincs kizárva, hogy miniszter legyen, ugye láttuk, hogy Pintér Sándor ugyanannyi ideig volt belügyminiszter, mint amennyi ideig Orbán Viktor miniszterelnök. Tehát ez nem biztos, hogy kellően végig van gondolva ez a szála.
0: Bocsánat, fontos volna minden egyes aspektusra ebből a szempontból kitérni? Nem elég, hogyha miniszterelnök, mint a végrehajtó hatalomnak a feje. Tehát a miniszterelnöki hatalmat korlát, most a jogalkotó fejével próbálok gondolkozni, mert nyilván ezzel nem kapok pénzt, csak gondolkozom. Tehát kéne, hogy miniszteri, köztársasági elnöki, államtitkári, polgármesteri, egyéb bármely más közhivatali tisztségekre is kiterjesz. beszélünk.
1: Ugye ezt érdemes lenne lefolytatni ezt a vitát. Ugye a tegnapi parlamenti ülésen a miniszterelnök úr azt mondta, hogy más pozíciókra is ki akarják ezt terjeszteni. Ugye a vitában már felmerült, hogy a polgármesterek, van, aki majdnem 40 éve polgármester, és azok az érvek, amik a miniszterelnöknél szóba jöhetnek, ezek az érvek másoknál is szóba jöhetnek. Most az igazi nagy kérdés, tehát ez, amiről beszélünk, ez a racionalitás, politikai racionalitás kérdése, elnézést. Az alkotmányjogi kérdés az, amit utalt az előző körben, hogy ez személyre szabott-e? A válaszom az, hogy igen, hiszen az 1990. május 2-áig visszaható rendelkezés az kizárólag egyetlen személyt érint Magyarországon, ez Orbán Viktor, és hogy visszaható hatályú-e? Igen, mert ugye olyan múltbeli eseményeket szab feltételül, amihez nem lehet már alkalmazkodni. Tehát most csak egy példát mondok, nyilván akik ezt most támogatják, biztos, hogy nem örültek volna annak, hogyha januárban a Fidesz beteszi az alaptörvénybe azt, hogy a választáson csak olyan párt indulhat, amelyiknek 2025. december 1-én több mint 500 tagja volt, ezzel kizárva a Tisza pártot, és még nagyon sok másokat a választás, vagy a választáson indulás lehetőségéből. Ugye ott sem mondhatták volna, hogy hát ez a jövőre vonatkozik, mert a feltétel az a múltban gyökerezik, és a múltat nem lehet megváltoztatni. Most azért én azt gondolom, hogy ez inkább egy politikai kommunikációs eszköz ez a tervezet, mint valódi jogalkotási lépés, hiszen azért ugye azt halljuk politikai elemzőktől, meg másoktól is, hogy Orbán Viktor karrierjének vége, tehát úgy tűnik a jelenlegi állás szerint nincs reális esély, hogy ő visszatérjen, de ha mégis, és azért ez egy fontos elv, ha mégis, akkor ezt ő rá és a választókra kell bízni, hogy akarják-e a választók, hogy Orbán Viktor még legyen Magyarország miniszterelnöke, vagy sem. Ezt a jelen parlamenti többség 141 képviselője a jövőbeli választók helyett nem helyes, ha eldönti. Rá kell bízni a választókra, ha a választók bizalma visszatér, akkor ezt nem lehet mai jogalkotási lépéssel megtenni. És ugye itt az is szóba kerül, amire talán Pokol Béla is utalt korábbi nyilatkozatába, hogy ezek a rendelkezések hát igazából könnyen kijátszhatóak, tehát...
0: Hát pusztán egy újabb kétharmaddal, pusztán kétharmaddal le kell győzni a Fidesznek a Tiszát.
1: Így van. Vagy akár egy konstruktív bizalmatlansági indítvány. Szóval nagyon sok más módon meg lehet. Vagy legyen az, belügyminiszter, de ővé minden jog.
0: Nincs múltbeli kötelezettség, hogyha jól értem. Tehát nem teszi terhesebbé a múltat, nem nyilvánít utólag jogellenesi dolgot, nem írja fölül azt, nem delegitimálja a korábbi miniszterelnöki ciklusokat. Mindössze. A jövőre nézve egy új összeférhetetlenségi feltételt határoz meg, hogyha jól értem nagyjából a logikát. Tehát ez, ami meg amellett szól, hogy ez nem visszamenőleges hatályú. A másik pedig az, hogy személyre szabott volna, hát Gyurcsány Ferencre ugyanúgy vonatkozik, Bajnai Gordonra ugyanúgy vonatkozik, Magyar Péterre ugyanúgy vonatkozik, hogyha 8 évet kiszolgálták miniszterelnökként, akkor ők tovább nem lehetnek miniszterelnökök. Bárkire vonatkozik. Most az, hogy konkrétan Orbán Viktor az egyetlen, akinek megvan a 8 éve 90 óta, az egy dolog, az egy politikai adottság.
1: Tehát egyedül ő az, aki nem lehet ezen szabályok alapján miniszterelnök. Hogyha ezt nem akarják, hogy a múltra vonatkozzon, akkor nagyon egyszerű a szabályozás. Ki kell hagyni a 90-ig visszamenő időt, és most kell elindítani. Azért említettem azt a példát, amit említettem.
0: Csak azt, hogy tisztázzuk, hogy az visszamenőleges hatály, hogy egy a múltban megtörtént eseményt, hogyha úgy tetszik, akkor összeférhetetlenségi feltételé emel?
1: Ha beírnák az alaptörvénybe, hogy nem lehet miniszterelnök az, aki az elmúlt 15 évben a Diákhitel központ igazgatója volt, az a múltra vonatkozik, vagy a jövőre vonatkozik?
0: Nyilván szerintem a jövőre vonatkozik.
1: Jövő. Tehát így ki lehetne zárni, a jövőre vonatkozó, hogy Magyar Péter megválasztható legyen miniszterelnöknek. Egy
0: ez a politikai része, de most nem. Hogy visszamenőleges hatályú a jogszabály, vagy nem?
1: A visszamenőleges azért, mert a múltban bekövetkezett eseményeket nem lehet megváltoztatni. Ugye nem adja meg ez a szabályozás azt a lehetőséget, például nem adná meg Magyar Péternek, hogy eldöntse, hogy ő a Diákhitel központ igazgatója akar lenni, vagy miniszterelnök akar lenni. Ha most hozunk egy ilyen szabályt, akkor az az ő korábbi döntéseit nem lehet már megváltoztatni.
0: Azt sem változtatja ezt a nézőpontot, hogy miniszterelnök, miniszterelnök. Tehát aki már volt miniszterelnök 8 évet, az nem lehet utána miniszterelnök. És nem Diákhitelközpont miniszterelnök a reláció, hanem miniszterelnök, miniszterelnök.
1: Annyiban nem változtatja, mert ma eldöntheti például Magyar Péter, hogy ha 8 évben maximalizáljuk ezt az időt, akkor ő 45 és 53 éves kora között akar-e miniszterelnök lenni, vagy 55 és 63 éves kora között. Ez egy döntés. De ha már elfogadnak egy jogszabályt, ami a múltat is rendezi, akkor ez a döntés nem adatik meg sem neki, sem a választóknak.
0: Az ezen a logika mentén nem visszamenőleges hatályú dolog, hogy egészen mások voltak a nyugdíjba vonulásnak a feltételei akkor, amikor elkezdtem dolgozni, mint most a munkám kezdete után mondjuk nagyjából 25 éve.
1: Igen, ez a nyugdíjszabályoknál mindig előkerül ez, hogy hogyan lehet változtatni, de nyilvánvaló, hogy az alkotmányos problémákat vetne fel, hogyha alapvetően, például azt meghoznák, hogy akik 1965 után születtek, és 70 előtt, azok csak fele akkora nyugdíjat kaphatnak, mint az előtte vagy utána levő generációk. Ez egyértelműen visszaható hatályú lenne. Megjegyzem, az előző ciklusban voltak visszaható hatályú törvények, ugye például a 98%-os büntetőadója a vétjelenítéseknek, de olyan nem volt, ahol amikor az alaptörvénnyel kapcsolatban merült fel ez a vita.
0: Fogjuk még ezt folytatni, mert izgalmas. Szerintem elméleti és gyakorlati, meg politikai szinten is izgalmas. Hag Péter egyetemi tanárnak köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Jackson Oldfield, a Civil Fórum a Vagyon Visszaszerzésért nevű szervezet igazgatója a Népszavának nyilatkozott a vagyon visszaszerzéssel kapcsolatban, ugye mi mással. A nemzetközi tapasztalat alapján ő azt mondja, hogy a 99%-a az ebből szerzett jószágnak ott marad a bűnözőknél tulajdonképpen. De a dolog nem ennyire egyszerű, hogyha már vagyon visszaszerzésről, meg állami szintű korrupcióról, meg egyéb dolgokról beszélünk, amiknek a fogalomkörét már megismerhettük az elmúlt években. Ugyanis itt egy csomó dolog jogilag egész egyszerűen teljesen tiszta, a magántulajdont pedig igen magas szinten védi az Európai Unió is. Elég, hogyha elveszíti a közpénz jellegét valami, magántulajdoná válik, és onnantól kezdve érinthetetlen. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na, merre van az előre?
2: A jó hír az, hogy a vagyon visszaszerzésről most már nem csak beszéd zajlik, hanem ez meg is fog történni. Hogyha nézzük a kormánynak a friss döntését, a tegnap esti közlönyben megjelent hírek alapján most a magántőke alapoknak is neki fognak ugrani, és ez egy nagyon komoly területe a vagyon visszavételnek, amit mindenképpen fel kell tárni a magyar államnak. Tulajdonképpen az 1000 milliárdok itt úgy repkedhetnek, mintha csak 1000 forintokról lenne szó. Van két olyan nagy terület, aminek biztosan neki kell ugrani, és szerintem neki is fognak ugrani, hiszen ezekre már van kifejezett írott szabályban megjelenő kormányzati akarat. Az egyik a nagyon hosszú nevű közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, a KEKVA.
1: Az egyetemek,
2: A legnagyobb része az egyetemekkel foglalkozik.
1: De nem csak az van.
2: 38 darab KEKVA van, ezek közül 22 egyetemet működtet. De ott van például a Matthias Corvinus kollégium is, meg hát ne felejtsük el, hogy ez könyvi értéken 3000 milliárd forint, ugye ez egyik olyan tétel, amiből még 1000 forintból se feltétlenül rossz, nem hogy 1000 milliárdból. Ennek a körülbelül a fele egyetemi vagyon, az nem forgalomképes, de van benne azért a MOL-nak a negyede, meg a Richternek a negyede, meg az MCC-n ugye készpénzben 132 milliárd forint ment át az államkincstártól, ott van a Libri, a Mandiner, Mezőhegyesi Ménes birtok, 30-40 ezer hektár termőföld, ezek Lázár János alapítványánál vannak. Van magántőke alapjuk is, tehát az Óbudai Egyetemet működtető Rudolf Kálmán KEKVA az a Széchenyi alapkezelő révén magántőke alapokat is tulajdonol. Ezt nagyon nagy valószínűséggel egy svunggal vissza fogja húzni a kormány, és ez nagyon helyes, hogy így történik. Tehát ennyit arról, hogy az elvesztette közpénz jellegét az magyarázó el, vagy visszafordíthatatlan vagyonvesztés lenne.
1: Hát mindössze egy kétharmados fordulat kell hozzá. Tehát ilyen apró kis feltétele van annak.
2: De megvan ez az apró kis feltétel.
1: Ez most ez a másik kérdés.
2: Ez a peremfeltétel, ez teljesült.
1: Ez a peremfeltétel, ez teljesült. De a közvéleményt azt hiszem nem az érdekli elsősorban, hogy az Óbudai Egyetem mögött álló KEKVA-nak milyen magántőke alapban van részesedés. Ezt nem látják. Az irritáló gazdagodást, azt látja a közvélemény. És hogyha ott minden teljesen tiszta, mert mondjuk éppenséggel annyira jövedelmező egy bányaüzlet, hogy abból összejön egy majorság, akkor igazából senki nem csinálhat ezzel semmit, és könnyen lehet, hogy jogilag nincs is mit csinálni ezzel.
2: Nem népszerű dolog a kiábrándító részével kezdeni az üzenetnek, de természetesen ezeket a vagyonokat nem azért lopták össze az elmúlt 16 évben, hogy nagyon könnyű legyen visszafordítani ezt a folyamatot. Biztosan van olyan része a NER-ben még bement gazdagodásnak, amivel már jogilag nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem lehet mit kezdeni, mert elévült a magatartás, mert nem rekonstruálható a helyzet. Például a trafik lenyúlások 2013-ban, amiből ugye az úgynevezett nemzeti dohányboltrendszer jött létre. Bár senki nem vitatja, hogy minden elemében sértette a korábbi tulajdonosoknak a tulajdonjogát, megint csak ennyit arról, hogy a tulajdonjogot magasrendű védelem illeti az Európai Unióban. Magyarország 2013-ban is uniós tagállam volt, és mégse tudták a trafikosok, a korábbi trafikosok 40 ezeren voltak a tulajdonjogokat megvédeni, lett belőle 6-7 ezer nemzeti dohányból. Mégis nehezen elképzelhető.
1: Belépett egy olyan konstrukció, az egyszerűség kedvére egy koncesszió, ami a szabályokat átírta. De hát nem csak itt a koncesziók, azok mindenhol lehetnek. A kaszinóból is sokkal több volt, mint azt követően, amikor ez koncesszióhoz volt kötve.
2: Így van. Tehát, hogy csak befejezve a dohányboltos gondolatot, lehet, hogy már nem lehet visszaadni a 12-13 évvel ezelőtti trafikosoknak a trafikjogot, mert már nem akarják visszavenni. Tehát nem mindent lehet reparálni, de nagy területeket igen, például a kaszinó koncesziókban is, mert már nem akarják visszavenni. Tehát nem mindent lehet reparálni, de

0: Természetesen az embereket alapvetően az érdekli, hogy ugye ezek az irritáló gazdagodások, ahogy a szerkesztő is említett, hogy mikor fogják őket vezetőszáron bilincsben vinni, mármint akik ebből bűnösen gazdagodtak. Itt azt érdemes tudni, hogy persze a büntetőjognak nagy szerepe lesz ebben a folyamatban, de a vagyon visszavételnek döntően 90%-ot meghaladóan nem büntetőjogi eszközökkel kell neki menni. Polgárjogi eszközök, vagyonosodási vizsgálatok, vagyongyarapodás ellenőrzések, szerződésfelülvizsgálatok fognak zajlani. Azok a tulajdonszerzések, amik formailag rendben lévő adásvételi vagy vállalkozási szerződéssel történtek, azok valójában, ha a lopott szarrénak a legalizálására szolgálnak, akkor nem lesznek érvényesek. Tehát ez ennyit arról, hogy a jog az mindent transformál és mindent le fog védeni, és hogyha elakadna a folyamat...
1: Be kell bizonyítani, hogy valamilyen családszándék állt a dolog mögött. Egy szerződés ezt csak legalizálni próbálta.
0: Így van.
1: És az egésznek egyébként, hogy nem évült el ezzel kapcsolatban,
0: nem, sem nem a szerződés, belül vagyunk. Nem a szerződés felől kell közelíteni, meg kell nézni a szerződést eredményező folyamatot. Állami hadipar 72 milliárdos privatizációja, miért 72 milliárd volt, miért nem volt benne verseny, miért adott az állam 50 milliárdot a vevőnek előre kölcsön. Minden egyes olyan közbeszerzési eljárást, ami gyanús, azt meg kell vizsgálni. Nem a szerződést kell nézni, ami a vállalkozási oldalon ezt lekezeli, hanem azt a közbeszerzési folyamatot, ami a vállalkozási szerződés létrehozta, hogy az nem volt-e megbundázva, biztosították-e a verseny tisztaságát, biztosították-e a közbeszerzési eljárás szabályosságát, és két tényezőt ne felejtsünk el. Ugye szerződésekről beszélünk folyamatosan, de úgy teszünk, mintha ez az egész neres, korrupciós, vagyonosodási folyamat az égből pottyant volna ide közénk, és csak azok lennének benne érintettek, akik gazdagodtak. De itt mindent ügyvédek, jogászok végeztek el, a szerződéseket is ügyvédek hozták létre. A vagyonértékelésekben is részt vettek nemzetközi hátterű vagy egyéb okból megbecsültnek számító tanácsadó, könyvvizsgáló szervezetek. Tehát minden folyamat dokumentált, minden adat rendelkezés áll. Nem csak azokat lehet megszólítani, akik irritálóan meggazdagodtak, vagy haszonhúzóként, vagy strómanként közreműködtek ebben a folyamatban.
1: Egy ügyvédről kinézhető az, hogy majd ő feltáró jellegű információkat ad át. Nem vallomást mondtam szándékos. Hát a megbízónak az érdekeit képviseli.
0: Szándékos.
1: A gyilkost is védi ügyvéd, hát az se fog olyat lépni, ami annak a vádlottnak rossz.
0: Szándékosan dobtam be ezt a nagyon érzékeny területet. Ugye az ügyvéd-ügyfél kapcsolat, az ügyvédi védői titok, főként a büntető területen, az tulajdonképpen abszolút szentség, amit megközelíteni sem szabad, de a titkosság az nem szolgálhat soha arra, hogy csalárd, bűnös, korrupt szándékot leplezzen, vagy próbáljon meglegalizálni. Természetesen mindenkinek joga van a jogi képviselethez, meg a védelemhez, és az ügyvédnek teljes egészében szabadságában áll az ügyfél választás, vagy az ügyfél elfogadás. Egy valami nincsen szabadságában, korrupt bizniszhez szekundálni. Ahhoz hozzájárulni, hogy a korrupció valami módon szabályosnak tűnjön, és a vagyonszerzés végbe menjen, hogyha az törvényellenes, hogyha az meg nem engedett, abban ügyvéd, meg tanácsadó, meg könyvvizsgáló ugyanúgy nem vehet részt. Ők jogi értelemben, közpénz használat szempontjából is hiteles helyek. Nekik az a dolguk, hogy hitelesen, szabályosan működjenek együtt. Nem az a dolguk, hogy egy korrupt dílt, egy korrupt bizniszt megpróbálnak legalizálni. A letelepedési magyar államkötvények kereskedemében ügyvédek részt vettek. A lélegeztetőgép beszerzésben volt jogász, aki a szerződést létrehozta, volt, aki az átvilágítás, az átláthatósági nyilatkozat hiányában lepecsételte azokat az iratokat. Ezek nem voltak a létrejöttük pillanatában sem szabályosak. Erre nem terjed ki semmiféle hivatásbeli privilégium, mert szabálytalan ügylethez, korrupt bizniszhez senki nem járulhat hozzá.
1: Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogigazgatójának köszönöm.
0: Én is köszönöm.

0: akár hogyha az adózásról, akár hogyha szemléletváltásról beszélünk. A területen dolgozóknak pedig komoly elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan lehetne jobbá, gördülékenyebbé tenni a munkát az egyébként sokat szenvedett fesztivál és rendezvény szezonban. Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója, valamint a Magyar Turisztikai Program Alapítvány elnöke a vendégem. Jó reggelt!
1: Köszönöm, jó reggelt!
0: Itt vagy velem. No igen, nem könnyű ennek a szektornak sem a helyzete, hogyha egészen visszatekintünk a Covid időszakára, talán onnan datálható így a legutóbbi nagy csomag, amit megkapott, vagy amit elszenvedett. Beszéljünk egy picit arról, hogy most, hogy megtörtént a kormányváltás, mik azok a legfontosabb dolgok, ahol el kéne indulni, hogy ez a szektor talpra álljon, erősödjön, és mindannyiunk örömére legyen?
1: Nagyon fontos elmondani azt, hogy a rendezvényszektor eddig is egyébként a GDP-nk tavaly 14%-át adó turisztikai szektor egyik alapköve és drivere volt. Nagyon sokszor mi leginkább olyan jogi és hatósági akadályokban kérünk segítséget, ami miatt egyébként még több és még jobb rendezvényeket tudunk szervezni, akár több turistát bevonzva Magyarországra, megtöltve a szállásokat, illetve a különböző vendéglátóipari egységeket ezzel. Az anyagainkat a Magyar Turisztikai Program Alapítványal az alapítás óta készítjük, kutatásokat szervezünk meg, például a KPMG-vel van egy fantasztikus szektorfelmérésünk, egy sportüzleti, kulturális, rendezvényes szektorfelmérésünk, amire lehet támaszkodni, és ezzel az egyik fő érvel szeretnénk az 5%-os, vagy legalábbis alacsonyabb áfatartalom felé lobbizni, amit teszünk már évek óta, most is az új kormányzat felé is eljuttat ezeket az anyagokat. Természetesen, hogyha külföldi produkció érkezik Magyarországra, ott is lenne lehetőség különböző adó visszaigénylési metódusok bevezetése, mint ahogy a filmszektorban van erre példa. Emellett a kata, illetve az egyszerűsített foglalkoztatási formáknak a szektorra szabottabb és könnyített adózási rendszerbe való foglalásával kapcsolatban is vannak javaslataink.
0: Az, hogy 22-ben megszüntették a katát, az ugye rengeteg embert érintett nagyon-nagyon rosszul, ebben a szektorban is sokakat, nem csak az előadókat, a háttérben dolgozókat, ródokat, hangosítókat, sokakat. Ez az elmúlt pár év milyen hatással volt erre a szektorra? Tehát mindenki megtalálta azt, hogy hogyan tudja valahogy az adózását rendezni, vagy nagyon nagy várakozás van arra, hogy visszajöjjön a kata, mert szükség van rá, akár abban a formában, ahogy eddig volt, akár kis változtatással.
1: Nagyon üdvözöltük az első pénzügyminisztériumi híreket, miszerint gondolkodnak, illetve megfontolják a kata valamilyen formában lévő visszahozását, hiszen el kell mondanom, hogy nagyon sokan, és ugye én sok szervezetben próbáltam itt a szakmát segíteni, sokan használtuk ezt a kata adózási formát, hiszen ha belegondolunk, egy ród, vagy akár egy zenekari tag minden nap más formációban, más produkciót segítve dolgozik, tehát életszerűtlen az, hogy egy munkahelyet tudjon kialakulni, egyszerűen a munkavégzés atipikus volt amiatt. Innentől kezdve sajnos el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan alternatív megoldásokat alkalmaztak, nagyon sokat tudtunk tenni már a kata bevezetésekor, még régebben a szakma kifehérítéséért, és nagyon nagy várakozásaink vannak, hogy ismét visszaterelődünk egy átláthatóbb és tisztább és rendezettebb és biztonságosabb működése, hiszen ha belegondolunk, ha tudunk szerződést kötni egymással, és úgy, hogy mindenkinek az egymáshoz való viszonya rendezett, akkor az utána egy biztonságosabb és kiszámíthatóbb működést okoz.
0: Beszéljünk egy picit az idei Restart konferenciáról, ami az újratervezésről szól. Mit kell ma újra tervezni a szektorban?
1: Nagyon reméljük, hogy a pozitív hírek kapcsán egyébként még több szakmai anyag megfontolásra kerül, úgyhogy meghívtunk nagyon sokakat a most felálló államtitkári körből is, a egyeztetése, hát ha tudnak már első gondolatokat mondani. Karácsony Gergő fogja június 9-én egyébként megnyitni a konferenciát, és emellett többen is, több minisztériumból érkeznek hozzánk. Utána a szakmai szervezeteknek, mint a MARESZ, a Music Hungary Szövetség, vagy a Szabadidősportok Szövetségének lesz különböző előadása, ahol megmutatják, hogy most éppen éppen mi az az aktuális ügy, mint például a reprezentációs adó eltörlése, vagy stb., amiben dolgoznak, és szeretnének egyeztetni, és utána különböző témák mentén egyeztetünk, hiszen például a fesztivál szektor említése került, hogy ugye van egy olyan panelünk, ahol a különböző bevételi források változásáról beszélünk, például a vendéglátásnál teljesen átalakult az a mix, az a fogyasztási mix, amit a fiatalabbak főleg egyébként egy fesztiválnál igényben vesznek, vagy a mörcsök megnövekvő szerepe, a fesztivál bevételek, illetve fesztiváljegyek árusításának atipikus volta, vagy legalábbis megváltozott voltáról is beszélünk, de lesz egy nemzetközi panelünk, hiszen a Global Sustainability Tourism Council-tól jön egy vezető, illetve Audrey Brissek és Linné Svensév a Europe Könnyűzenei Fesztivál Szövetségtől, illetve az Európai Fesztivál Szövetségtől, mert a művészeti fesztiválokat fogja össze. Ez a három szereplő az, akivel beszélgetünk a nagy rendezvényekben a fenntarthatóság szerepéről, meg azokról a standardizálásokról, anyagokról, toolkitekről, amiket hasznosíthatunk, akár Magyarországon is. Úgyhogy állami szereplők, szervezeti szereplők, különböző szakmai szereplők fognak felszólalni. Például van egy panelünk, ahol a drogtörvény implikációit, illetve hogy hogyan tudunk a legjobban megfelelni a klubunkkal, fesztiválunknak, illetve segíteni a hatóságok munkáját. Erről is szól egy panelünk, és ezt is körüljárjuk a szereplőkkel.
0: Nagyon-nagyon kevés időnk van, úgyhogy tényleg csak egy kis betekintést a fesztivál szezonba. Nagyon sok helyen lehet hallani, hogy nemzetközi szinten is, Magyarországon is vége lehet az eddig megszokott fesztiváloknak.
1: Milyen mások most a fiatalok, ugye nagyon sokszor említik azt, hogy Covid-ban szocializálódtak, nem feltétlenül szeretnének egy tömegben állni, előtere van a workshopoknak, mint például a Művészetek Völgye, mely sok pici programmal készültünk, és emiatt van egy változás, mások a fogyasztási szokásaik, kevesebb alkoholt isznak, ezt ugye nagyon sokszor említik, nyilván anyukaként ezt üdvözlöm, de meg kell találni egyébként a különböző egyéb bevételi forrásokat, úgyhogy természetesen erről is beszélünk majd június 9-én egész nap a BMC-ben a rendezvényrestarton.
0: Oszkó Jakab, Natália, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban a Bajnokok Ligája döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell számítani. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. A 14. kerületben a Magyaródi úton a Fischer István utcánál lezárták a fél útpályát, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát a Robert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Soha nem született még olyan kevés gyerek Magyarországon, mint az idén. Miközben a kormány, az előző kormány igyekezett különböző pénzügyi ösztönzőket adni, a szakma és a számok is azt mutatják, hogy ez nem feltétlenül jött be. Ráadásul megjelent a tudatos gyermektelenség jelenség a nőknél, akik egyszerűen azt mondják, hogy ők nem szeretnének gyermeket vállalni. Hogy mi áll ennek a hátterében? Változhat-e ez? Kell-e, hogy változzon? Arról beszélgetünk Meleg Attila szociológussal a Corvinus Egyetemtől. Jó reggelt, köszönjük.
2: Jó reggelt, kívánok mindenkinek.
1: Eljött hozzánk. Hát ez a felkonferálás is kicsit drámai volt. Valóban ekkora a probléma, akár országszerte, akár Európában? Nagyon-nagyon kevés gyerek születik?
2: Hát a Covid után van egy komoly probléma Európán belül, hogy a születések számával mi történik, de hogy csökkenés van, ebben olyan nagyon-nagyon meglepő dolgot nem lehet találni, illetve azt is hozzátenném, hogy a gazdasági bizonytalanság az soha nem segített, és jelenleg a gazdasági bizonytalanság fönnáll, tehát bárki bármit mond egy hosszabb ideje, például Magyarországon, hogyha stagnálás van, visszaesés van, tehát hogy bizonytalaná vált a légkör nagyon.
1: Az, hogy itt strukturális problémák vannak, lelki problémák vannak, tehát hogyan lehetne, mondjuk most itt egy új kormány, feláll egy új adminisztráció, mik azok az első lépések, amiken változtatni kéne ahhoz, hogy itt valahogy egy picit a hajóorra elinduljon egy másik irányba, és az emberek egy kicsit jobban biztonságban érezzék magukat, és bátran gyermeket vállaljanak?
2: A kérdés az nagyon jó, de hagyj kezdjem egy kicsit messziről. Tehát a gyerektelenség volt a kérdés és a probléma. Tehát ez a térség, hosszú távon, ha történetileg nézem, ez egy nagyon konzervatív térség volt, nagyon sok szempontból. Mind a házasodás szempontjából univerzális volt a házasodási norma, például itt történetileg. Ugyancsak a gyerektelenséget ezt a 2000-es évekig lehetett mérni Magyarországon, elutasították az emberek, és túlnyomó többségben elutasították, és a gyakorlása is korlátozott volt, hogy valaki gyerektelenné vált. Tehát, hogyha így nézzük a dolgot, itt van egy erős norma ebből a szempontból. Na most a normát valószínűleg most kikezdte már a gyakorlat, és itt szerintem különböző, tehát a kollégák, amikor erről írnak, akkor különböző szempontokat vetnek föl, ami, csak azért mondom, hogy milyen mozgástere lehet itt bárkinek ebben a dologban, tehát itt van egy társadalmi kulturális tér, amiben valamit ki kell találni, és amire felhívják a figyelmet, az ugye főképp a párkapcsolati bizonytalanság és problémák tömege, ami a problémát jelentett, tehát itt a gyerektelenség azért általában nem úgy van, hogy valaki 18 évesen úgy dönt, hogy már pedig ő gyerektelen lesz, hanem ez egy interakciós sor, amiben ugye próbálkozik, megpróbálja az egyetemet végigcsinálni, hosszú ideig tart az oktatás, ugye nőként a karrier lehetőségek még bonyolultabbak, akkor a gondozási rendszerbe való beállás, ugye azt is nézik a kollégák, hogy a szülési élmény és ez hogyan van kommunikálva, tehát hogy ezzel is ugye vannak gondok, és így szóval sokkal ez egy folyamat, amit zajlik, és az alacsony gyerekszám mögött is, ezt szintén nagyon sok kutatásban megmutatták, hogy ez a kisodródás, tehát hogy végül is addig sakkozgatnak különböző dolgokkal, míg kisodródnak a gyerekvállalási időszakból és lehetőségekből, és akkor gyerektelenként fejezik be a pályájukat. Ugye azért is nehéz kutatni ezt a dolgot, és azért is nehéz hozzányúlni, mert a norma még mindig erős. Tehát ugye azt is látják szociológusok, hogy van egy rejtőzködés ebben, hogy igazán ő nem meri elmondani ezt a dolgot, hanem mindenféle kifogásokat talál, és ezeket a kifogásokat mondja el, de ez igazából a normával való párbeszéddel értelmezhető, és ebben semmi terhelő nincs be, amit mondok, én csak szociológusként próbálom föltárni, hogy hogyan próbálnak manőverezni ebben az emberek.
3: Meg az is lehet, hogy nem csak a normával való párbeszéd, hanem az önmagával való is. Tehát szerettem volna egy gyereket, de olyan jó lett volna, hogyha összejön, most már nem, inkább azt mondom, hogy most már nem fog összejönni, és akkor ezt behúzzuk a tudatos gyermektelen kategóriába, holott ő nem biztos, hogy úgy döntött, hogy neki nem lesz gyereke, hanem úgy alakult, hogy nem lett gyereke, és egyszerűen elfogadja a saját sorsát.
2: Ez így van, tehát, hogy ilyen hosszú távú vizsgálatunkban, amikor visszatérünk válaszadókhoz, akkor is lehetett látni, hogy változnak a vélemények, tehát saját maga változtatja a véleményét ezen kérdésekben. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát egy folyamatról van szó igazából sem, mint egy ilyen ideológiailag megtámasztott, előzetes. Bár ugye az sem zárható ki, és ezért ez megjelent. És ebből a szempontból társadalmi átalakulás van, tehát erre most akkor föl kell készülni erre a dologra.
3: Olyan van, hogy egyszerűen neki az a cél, az az életprogramja, a saját maga által kitűzött életprogramja, az nem fér össze azzal, hogy neki gyereke legyen. Ilyet látunk, vagy hát előrébb eszünk bárminek a megoldásához, hogyha ezt ki tudjuk mutatni?
2: Nem, én szerintem itt visszatérnek az előzőre, ez a bizonytalanság. Ez többször visszatérünk erre a dologra, hogy a bizonytalanságot hogyan lehetne csökkenteni, hogyan lehetne nagyobb bizalmat találni így hosszabb távon, abban, hogy én a munkát, a gondoskodást, a gyereket, mindent meg tudok oldani, és ebben valamiképpen tudok mozogni. Tehát azért vannak nagy szerkezeti problémák, amíg a gondoskodás, tehát ezt azért tanítjuk, a gondoskodás jelen pillanatban ebben a rendszerben, ebben a piaci rendszerben nem megoldható közvetlenül, ez nagyon komoly feszültségeket teremt. A karriert szoktuk mondani, de hát ez sokszor ugye a megélhetés, ugye a 2-3 a munka, tehát hogy, és ezért látjuk, hogy a középfokú végzettséggel bíróknál nagyon alacsony a termékenység. Ők azok, akik hát azért, ők nem a karrier, tehát nem valami csodálatos menedzser pozíció felé törekednek, hanem megpróbálnak túlélni az adott körülmények között, és sokszor 2-3 állásból tartják fenn magukat, és ők azok, akik például nagyon alacsony termékenységet mutatnak. Tehát ha a kormány valamihez hozzá akarna nyúlni, akkor az elég alapvetőbb dolgokhoz kellene hozzá nyúlnia. Amit én most itt kétlek, tehát azért ahhoz, hogy a gazdasági versenyhelyzetet és bizonytalanságot lejjebb vigyük, az nagyon komoly intézményi reformokra lenne szükség.
1: Hát vagy például, ha már csak azt itt a kórház vagy a szülés élményről beszéltünk, tehát, hogy egyszerűen annyi helyen, ahogy beszélt, annyi helyen gyulladt ki a kis vörös lámpa a fejemben, hogy tényleg hány és hány olyan pont van, ahol az emberek inkább azt mondják, hogy jó, hátralépünk, és várjunk még egy évet, majd hát, ha jobb lesz a helyzet. Van olyan nemzetközi példa, vagy olyan akár a környezetünkben lévő ország, akiktől lehetne tanulni, ahol jól csinálják?
2: Hogy a gyerektelenséggel kapcsolatban, vagy a szülések, kapcsolatban, a szülések kapcsolatban nyilvánvalóan, meg a társadalmi csoportonként is eltérő tud lenni.
1: Az viszonylag igen, de valahogy ez, ahol probléma volt a gyermektelenséggel, és sikerült valahogy társadalmilag szemléletet váltani amellett, hogy tényleg itt a politikát vesszük, hogyha a gondoskodást vesszük, az egymásra való figyelést vesszük, a munkába való, nem tudom, a munkáltató, ahogy hozzá mondjuk egy gyermekvállaló, vagy egy akár gyermeket vállaló nő felé.
2: Különböző időszakban voltak bizonyos pozitív elmozdulások, ezek az északi országokat emlegették, ahol a nemi szerepek körül tudtak egy kicsit módosítani, ahol a gondozással kapcsolatban tudtak tenni dolgokat, illetve nagyobb volt a munkahelyi stabilitás, de ugye ennek is lecsengett, tehát most ugye azt látjuk, hogy ott is problémák vannak. Tehát időlegesen ez lehet. Ugye a 10-es évek második felében az egész térségben komoly előrelépés volt termékenység terében. Ugye amikor a gazdasági boom, tehát a gazdasági fellendülés valamilyen szinten érzékelhető volt, egyre jobban bevonták az embereket a munkaerőpiacra, és ez nem csak Magyarországra igaz, csak azért mondom, mert itt ugye volt egy kormányzati beszédmód erről a dologról, azt azért ki kell egészíteni, hogy ahol nem volt ilyen erős támogatás, ott is följebb ment a termékenység és minden. Tehát ezek olyan példák, amik mutatnak valamit, hogy mi az, ami az emberek számára mégiscsak jelent valamilyen biztonságot jelent. Az, hogy az egészségügyben, hogy ne az STK-ban menjen valaki, és ott, mert azért azt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon komoly problémák vannak. Tehát ott is nyilván...
3: Hogy legyen jó az STK?
2: Hát igen, csak ugye megint csak azt lehet, hogy legyen jó az STK, csak azért azt hozzá kell tenni, hogy globálisan is, de még az unió területén is az újraelosztási arányok nem nagyon mozdulnak, stagnálnak, illetve esnek. Tehát, hogy itt ott is egy nagyon komoly feszültség van, tehát, hogy komolyan be kell ruházni az egészségügybe ahhoz, hogy az jobb legyen, és hogy emberibb legyen, és hogy stb. Hát csak ugye azt valamiből finanszírozni kell, ott pedig akkor újra kell osztani, és a gazdasági szereplők azért meg azért mit fognak elmondani, szerintem itt a tévében is azt mondják el, hogy már pedig nem szeretnének állami beavatkozást, nem szeretnének további elvonást ebből. Tehát, hogy itt, hogy mondjam, az, én most bocsánat, aki fegy egy kora reggel, de az Külla meg a Karubdisz, tehát, hogy itt nagyon nehéz ezen sziklák között hajózni, és szerintem ezt látjuk, úgyhogy ezért a helyzet radikális változására azért nem nagyon készülhetünk ebből a szempontból. Az már nagyon pozitív természetesen, hogy mintha megjelenne újra egy szociálisabb szemlélet, ami szerintem valami pozitív üzenetet hordoz magával.
1: Kis halvány reménysugár.
3: Meleg Attilának, a Corvinus Egyetem szociológusának. Köszönjük
1: szépen. Köszönjük.
2: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Hiába javult valamelyest az albérletek megfizethetősége, még messze vagyunk az ideálistól, amire a bérlők is, meg a bérbeadók is azt mondanák, hogy ez így rendben van. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a vendégünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: No, hol tartunk most az albérlet piaccal kapcsolatban? Ugye korábban voltak ilyen számok, hogy az ember fizetésének akár 44%-a is az albérletre mehetett el. Hol tartunk most, és mi lenne az ideális?
3: Igen, valóban. Nem csak az számít, hogy mennyit kell fizetni havonta egy kiadó lakás bérleti díjáért, a rezsiről és a közös költségről nem is beszélve, hanem az is egy fontos szempont, hogy ez mekkora részét viszi el a fizetésnek, hiszen tulajdonképpen így tudjuk ezt kontextusba helyezni. És az elmúlt években elég cudar volt a helyzet, mert akkor ilyen 44, akár 50%-át is elvitte bizonyos helyeken a fizetésnek a bérleti díj. Ez valamelyest javult. Tehát, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy egy átlagos 250-260 ezer forintos budapesti átlagos bérleti díj, az egy budapesti átlag nettó fizetésnek, ami nagyjából most ilyen 600 ezer forint körül, 650 ezer forint körül van, az a 41%-át teszi ki, akkor azt mondhatnánk, hogy javult a helyzet. De hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az ideális az lenne, hogyha egy háztartás jövedelmének a harmadánál nagyobb részét a lakhatás, akkor ettől még azért messze vagyunk.
2: Rezsistől mindenestől.
3: Igen, és ugye ezek csak a bérleti díjak, tehát ezre még nem jön rá a rezsiköltség, ami szintén azért ingatlantól függően, de 10-20 ezer forintos nagyságrend havonta, plusz a közös költség jelentős része is általában a bérlőt terheli.
2: Mik azok a lehetőségek, mik azok a tényezők, amik befolyásolni fogják ezt az állapotot?
3: Igen, a kereslet és kínálati oldal az egy nagy átalakuláson ment keresztül az elmúlt egy-két évben. Hogyha visszaemlékszünk arra, amikor alacsonyabbak voltak még a kamatszintek, nagyon sokan úgy tekintettek a befektetésekre, hogy hát a befektetés az csak az ingatlan lehet, ami tuti, hiszen 10-20%-kal emelkedtek éves szinten a lakásárak, a bérbeadásból is, még hogyha ez csak hab is a tortán a hozamok szempontjából, de azért abból is lehet még valamennyi bevételt szerezni. Nos, ez gyakorlatilag teljesen átalakult, mert a lakbérek éves drágulási üteme az jelentősen lassult, tehát 2025-ben még ilyen 9-10-11%-kal mentek följebb éves összevetésben a bérleti díjak, de ez most már 4-5%-ra csökkent. Ez már-már ilyen európai nagyvárosok szintjét idézi, tehát ebből a szempontból jók vagyunk. A lényeg az, hogy a jövedelmek mennyivel tudnak emelkedni, és ugye van egy csapdahelyzet is ebből a szempontból, mind a bérlők, mind a bérbeadók számára, mert a bérlőknek, a fizetésüknek egy jelentős részét elviszi a bérleti díj, vagyis nem tudnak megspórolni és félretenni esetleg arra, hogy saját lakásba költözzenek. Ez egyébként az elmúlt fél évben egy picit változott azoknak, akik jogosultak voltak a 3%-os hitelre, mert ott szinte a bérleti díjnál alacsonyabb hiteltörlesztőt tudtak fizetni. A bérbeadók csak...
2: Mondjuk a beugrót ott is meg kell fizetni, is össze kell szedni.
3: Az egy szűk keresztmetszet, mert ez Budapesten és Debrecenben is ilyen 6-7 millió forint alsó hangon. A bérbeadóknak meg az a csapdája, hogyha most valaki vett az elmúlt időszakban egy lakást, hogy majd azt kiadja, egyrészt a bérleti az lakás árak sem emelkednek már olyan mértékben, inkább csak stagnálnak, viszont a bérleti díjak növekedése is lelassult, ennek pedig az lett az eredménye, hogy bruttó bevétel arányosan ilyen 3-4%-os hozamot lehet elérni lakáskiadásból a nagyvárosokban.
2: Az kisebb macerával is meg lehet keresni.
3: Igen, tehát mondjuk egy államkötvény ennél nagyobb hozamot biztosít, és ott nem kell attól tartani, hogy mondjuk nem költözik ki a bérlő, vagy leamortizálja az állampapír számlánkat.
1: Egyébként ez mennyire fővárosi vagy nagyvárosi jelenség? Egyébként ahogy most itt beszélgettünk, úgy gondolom, hogy inkább az, vagy ez egy országos szintű probléma itt az albérletárakat, hogyha nézzük.
3: Megnéztük azt, hogy a megyei nettó átlag fizetések hogyan arányulnak a megyeszékhelyek bérleti díjaihoz. Hiszen jellemzően ez a helyzet, hogy általában a kiadó lakások 70-80%-a az Budapesten, illetve a megyei jogú városokban, megyeszékhelyeken található. Tehát ez a kisebb településeken nincs is értelme albérletpiacról beszélni, mert ott általában aki ott lakik, az a saját ingatlanában él. Viszont vannak bizonyos részei az országnak, Debrecen, Nyíregyháza, Győr, ahol a fizetés arányosan csak a bérleti díján 40 vagy akár 38%-ot is kitesz. Budapestet is megelőzi például Debrecen és Nyíregyháza ebben a mutatóban. Úgyhogy ez egy komoly probléma azokban a nagyvárosokban, amik főleg ilyen ipari fejlődésen mentek keresztül, mert ott a bérleti díjak a kínálat bővülésének hiányában nagyon elszabadultak, és azért tegyük hozzá, hogy azért Debrecenben meg Szegeden sem mindenki az akkumulátorgyárakban fog fejlesztő mérnökként dolgozni, tehát mi a helyzet a postásokkal, tanítókkal, orvosokkal vagy ápolókkal. Tehát nekik is ezt a megfizethetőséget valahogy ki kell gazdálkodni.
2: Az egyetemek azok pont ezekben a városokban egyébként is permanensen pörgetik az albérletet.
3: Na igen,
2: és főleg a kislakásoknak a
3: piacán. Igen, és ezek gyakorlatilag egyetemvárosok is. Tehát, hogy ugye ott is van egy stabil kereslet ezek iránt, az ingatlanok iránt, és ahogy említetted, ez is egy fontos szempont, hogy megnéztük, hogy például a budapesti medián bérleti díjak a 40-60 négyzetméteres lakásoknál 260 000 forintot tesznek ki, viszont hogyha teljes kínálatot vesszük alapul, akkor az a pont, ahol a fele az olcsó, a fele pedig drágább a kiadó lakásoknak, az csak 250 000 forint. Hát hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogy igen nagy számban vannak 40 négyzetméternél kisebb lakások a kínálatban. Ezek azért már az élhetőség kategóriáját súrolják, főleg, hogyha nem egyedül lakik ebben az ember. És ezért lehet fontos például ezek az állami bérlakásépítési programok, mert nem csak az ár számít, mert van, ahol a méret is lényeg. Tehát, hogy legyen élhető méretű lakás, és emiatt is újuljon meg a kínálat.
1: Akkor a bérlakás program, vagy ez lehet, ami egy kis fényt biztosít itt az alagút végén?
3: Én azt gondolom, hogy ez rövid távon hozhat egyfajta gyógyít ezekre a sebekre, mert itt a kellemes lehet összekötni a hasznossal, valószínűleg az Európai Unió is erre szívesen adna pénzt. Ez egyébként, amennyire lehet tudni, ilyen iparági pletykák alapján már az előző kormányzatot is foglalkoztatta, bár ott főként a saját tulajdonú ingatlanszerzés volt a fókuszban, de azért látszik, hogy mindig vannak olyan élethelyzetek, mindig vannak olyan ipari beruházások, ahol rövid távon, akár néhány hónapos vagy néhány éves időszakra, sok esetben a bérleti albérlet vagy a bérleti konstrukció lehet a megoldás.
1: Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.

0: van úgy, hogy nem megy, nem működik, váltani kell, de benne ragad az ember. Nyilván vannak valószínűleg rutinjaink, szokásaink, félünk az ismeretlentől, azért ez egy eléggé összetett dolog. Kassa Tamás lezárási specialista, és Takács Dániel szintén lezárási specialista, ők a vendégeink a 72. Kassa naphoz kapcsolódóan. Jó reggelt kívánok, uraim, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A lezárás az elengedés? Ennyi?
1: Hát igazából nem, mert a lezárás csak az egyik pontja, vagy az elengedés csak az egyik pontja a lezárásnak, körülbelül egy ilyen 7 ponttal kell számolni. Ugye két eset van, vagy valaki beleragad valami, ami nagyon jó, de már unja, vagy valami beleragad.
0: De nagy problémája van, megszakad érte a szíve.
1: Igen.
0: Nem, tehát nem ő az, aki nehéz helyzetben, de vagy neki is nehéz a helyzet, mentálisan meg neki is.
1: Hát igen, mert ugye a régi szokások, a régi jó az egy ilyen újfajta magas szintű apátiát eredményezhet. Ugye egy alacsony szintű, amikor nélkülözik az ember, egy magas szintű pedig, amikor minden a fejbe lőné magát, pedig valami olyat csinál, amit kívülről lehet, hogy csodálnak.
2: Na jó, de miért olyan nehéz lezárni valamit? Tehát akár, hogyha kapcsolatot nézünk, munkát nézünk, rengeteg olyan helyzet van, amikor tudjuk, hogy nem annyira jó, nem szeretjük itt, akár melyik végét nézzük a helyzetnek,
0: de mégsem
2: egy, mert nem baj, még nem lesz abból baj.
3: Az én esetemben az volt a különleges, hogy én ugye szakácsként dolgoztam korábban, és rájöttem azt egyébként a Tamás, illetve a csapat tréningjei hatására, hogy ez nem az én utam, és nekem például ilyen szempontból kellett a lezárást megvalósítanom az életembe, holott egyébként ugye ezt az értékesítés területén is csináljuk és gyakoroljuk ezt a fajta lezárást.
2: De hogyha megnézzük a gyakorlatban, akkor hiába szakácsként sikeres volt, szerette a munkáját? Tehát szeretett reggel felkelni és azt mondani, hogy megyek be az étterembe főzni?
3: Maximálisan. Tehát én nagyon sokat köszönhetek egyébként ennek a szakmának, csak igazából a céljaim változtak, és szerettem volna egy emberséges, illetve egy működő értékesítési és lezárási technológiát is megtanulni, és ugye így találtam rá például a Tamás könyveire, illetve anyagaira.
0: A célokban kell rendet rakni, először fel kell ismerjük a saját céljainkat.
1: Nagyon jó, amit mond, abszolút. A legtöbben, ahogy a Dani is, valaki másnak a célján fut. Tehát ugye az apukája is szakács volt, ezt a mintát látta, és ez az a minta, amiben belekerül az ember, és főleg, hogyha sikeres, ugye jól működik, rengeteget keres, akkor olyan tehetetlenség ennek a dolognak, ami miatt nagyon nehéz váltani, hiszen van valami, ami működik, és lehet, hogy még el is ismerik, és ugye ezért társadalmi rangot is adhat, vagy valamilyen elvárást is, és így a régmúltnak az elvárásainak megfelelve megy tovább valaki, és ugye ezek a régmúltból származó félelmek gyakorlatilag, amik benne tartanak minket egy működésbe, vagy egy rossz kapcsolatba.
2: És hogyha elhatározzuk, hogy újra tervezünk, veszünk egy nagy levegőt, és azt mondjuk, hogy megtesszük az első lépést, na akkor milyen irányba tegyük meg az első lépést, és milyen hibákba ne szaladjunk bele?
1: Hát abszolút kezelni kell a régi félelmeket, amik gyakorlatilag bent tartanak minket a jelenlegi jóba vagy rosszba, de működésképtelenbe, illetve meg kell tanulni egy új kommunikációs módot, hiszen a legtöbb esetben az, hogy valaki nem tud annyira kommunikálni, mint ugye önök, aki ugye ebből az gyakorlatilag tényleg, mondok egy példát, mostanában jönnek rá arra a vezetők, hogy az embereikkel beszélgetni kéne. Eddig nem volt fontos, eddig elég volt ostorozni őket, hogy dolgozzanak, viszont egyre több vezető jön hozzánk azért, hogy megtanuljon motiválni, hiszen az értékesítés az motiváció, hogyha munkatársak felé csináljuk, illetve ugye értékesítés a ügyfelek fele, de eddig meg se kérdezték őket, hogy hogy érzik magukat a munkahelyen.
0: Mik a leggyakoribb hibák, amit az emberek elkövetnek, amikor újra terveznek? Na, Dániel is elkövetett, nem? Hibát?
3: Vagy, maximális.
0: Vagy felismerjük a hibát?
3: Én azt gondolom, az én esetem, én felismertem, igaz, lehet, hogy egy kicsit túl későn, de azt vallom, hogy sose késő. Ez az a pillanat volt, amikor túl sok ideig gondolkodtam azon, hogy döntsek vagy ne döntsek, és igazából az emberek általában nem attól félnek, hogy dönteniük kell, hanem magától attól, hogy milyen következmények, vagy milyen problémáik lehetnek-e véget. És én magamnak is ezt tanácsolom mindig, meg másoknak is, hogy döntsék, vagy hozzák meg a döntést minél előbb, és így minél kevesebb idő fog erre elpazarolódni, úgymond.
2: Van egyébként szemléletváltás, hogyha az üzleti életet nézzük? Nyitottabbak az emberek arra, hogy máshogy kommunikáljanak, vagy máshogy döntsenek?
1: Igen, igazából egy nagyon komoly evolúció történik most, tehát akár a rendszerváltás is e köré épül, ez egy globális jelenség. Ugye Magyarország nagyon furcsa, mert a kapitalizmust kihagyta. Tehát gyakorlatilag volt egy hiánygazdaság, így ahogy jött a kommunizmus, ebből lett egy félelemgazdaság, ami azt jelentette, hogy pitíznünk kellett az értékesítőnek, ugye a sarki boltosnak, hogy kapjunk banánt meg narancsot, ami pult alatt volt, és belementünk egy kapitalizmusba, és egy nagyon fura dolog történt Magyarországon, hogy egy kommunista kapitalizmus alakult ki, aminek most lett vége gyakorlatilag. Úgyhogy teljesen újfajta kommunikációt, emberekhez való hozzáállást kell megtanulni. Ami eddig működött, az most már nem, és ez leginkább az új generáción látszik, akik ugye már a Netflixen nőttek fel, és teljesen más elvárásaik vannak.
0: Kassa Tamásnak és Takács Dánielnek lezárási specialistáknak.
2: Köszönjük, hogy itt voltak.
3: Köszönjük, köszönjük
0: szépen.
3: A
0: köszönjük.
4: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Online lapszemlével folytatódik a Start. Kezdjük is a népszava.hu-val. Két új rendelet jön az egészségügyben, a fertőzések és a beteg panaszok kezelését is átírják. Ugye Hegedűs Zsolt már a miniszterjelölti meghallgatásán is kiemelte, hogy a kórházi fertőzések visszaszorításán fognak dolgozni, és azt már láthattuk, vagy láthatjuk a Tisza kormánynál, hogy fontosnak tartják azt, hogy transzparensen folyamatosan tájékoztassák az embereket. No, az egyik az egészségügy átalakításával kapcsolatban az, hogy a kórházi fertőzésekről minden adatot, ami a közérdeket érdekelheti, azt nyilvánosságra fogják hozni. A másik pedig, hogy segítenek majd abban, hogy a betegi jogi jelzéseket nem csak panaszadminisztrációként, hanem az ellátás minőségét és a biztonságát jelző korai figyelmeztető információként kell kezelni. Tehát egy egészen új rendszert szeretnének majd kialakítani. A betegek visszajelzése a tervek szerint igenis számítani fog. Kíváncsian várjuk valószínűleg, hogy ez hogy fog majd a gyakorlatban működni. Aztán a Telexről hozom azt a hírt, amit egyébként Molnár Áron algyó polgármestere a Facebook oldalán jelentett be, miszerint lemond akkor, hogyha a kormány csökkenti a fizetését. Ugye Magyar Péter bejelentette, hogy nem csak az ő fizetése és a miniszterek, országgyűlési képviselők, államtitkárok fizetése lesz kevesebb, hanem a polgármesterek fizetéséből is vágni fog. No, erre Molnár Áron azt mondta, hogy nem elég, hogy az Orbán kormány évekig úgy kezelte a polgármestereket, mint a láncos kutyákat, a fizetésüket pedig az államtitkári bérekhez kötötték, nem is emelték őket, miközben mondjuk az államtitkárok máshogy kaptak extra juttatásokat, de azt is nehezményezi, hogy most is ez egy egyeztetés nélküli bejelentés volt, és szerinte ez így nincs rendjén. Idézek tőle, azt mondja, most az történik, hogy a kormányzat lecsökkenti ezt az 1,7 millió forintos fizetést, akkor bizony őszintén megint oda kerülök, hogy én vezetőként, munkáltatóként kevesebbet fogok keresni, mint a munkavállalók, akikért felelősséget vállalok. Hogy hogyan folytatódik az ügy, akár ez a mai parlamenti ülésen is alakulhat, kiderülhet. Most a szó Balázsé. Köszönöm a figyelmet.

0: Abban már konszenzus van a szakemberek között, és itt a szakember az a neurológustól, a pszichológuson átkezdve sokáig pedagógusig terjed, hogy a kisgyermekkori túlzott képernyő használatnak milyen káros hatásai vannak, és már egészen korán megmutatkoznak ezek a káros hatások, figyelemzavartól kezdve, magatartási problémákon át, nagyon sok mindenben. Az ALMA Együttes indít országos kampányt, Védd a baba agyat címmel, pont a túlzott képernyő használat ellen, az az ALMA Együttes, amelynek egy nagyon fontos kapcsolódási felülete a saját közönségével, vagyis a kisgyerekekkel, az éppenséggel, a YouTube. Itt van Buda Gábor, az ALMA Együttes frontember, és Luther Imre, előadó művész, költő is, majd mindjárt kiderül, hogy miért ketten vagytok itt. Szervusztok!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Szóval arra beszéltek rá a gyerekeket, akik a YouTube-on néznek benneteket, hogy ne nézzenek benneteket.
2: Pontosan. Olyan szinten elkezdtük most már ezt a kampányt, hogy a legújabb klipjeink elejére fölraktunk egy ilyen kis logót, illetve annak idején előző évben, 2025 februárjában Károly Molnár Péter barátommal még készítettünk egy kis videó részletet is róla, tehát megmozgattuk és alá narrálta a Peti ezeket a gondolatokat, ezeket a felszólító figyelmeztetéseket a szülők számára, és most úgy tűnik, hogy lehet, hogy belecsapunk még abba is, hogy egy-egy videoklipünket elsötétítjük fegyelemfelhívás miatt. Tehát úgy rakjuk majd ki a legújabb videoklipeket, hogy gyakorlatilag nem rakunk hozzá semmilyen mozgó képi megjelenítést, vizuált, hanem csak a zenét, és kiírjuk egy figyelmeztetésből, hogy drága szülő, kedves gyerekek, hallgassátok a zenét, nem kell nézni. Tehát ne a szemünkkel hallgassuk a zenét, hanem a fülünkkel és a egyéb
0: érzéseket. Mik a visszajelzések eddig? Kommentmező azért van? Meg e-mail címetek van?
2: A visszajelzések azok pozitívak, bár a szülők, és úgy általában mindenki, és ez alól egyikünk se kivétel, mindig keressük a de én, hát nekem, tehát a kifogások azok azért mindig ott vannak, és mivel én is gyakorló szülő vagyok, ezért nyilván nekem is nehezemre esik, és ugyanazokkal a feladatokkal küzdök, amelyekkel a mai szülők, hogy hogyan tudom a gyerekeimet képernyőmentesíteni, meg mobiltelefonmentesíteni, de azt gondolom, hogy valahogy el kell indulnunk az úton, le kell jönnünk erről, valami digitális detoxot muszáj volna alkalmaznunk, és most elsősorban a szülőkhöz beszélek, és a szülőkről beszélek, hiszen mi a terepen gyakorlatilag kint az óvodában tapasztaljuk meg azokat a brutális, nem tudok kellemesebb szót használni, problémákat, amelyekkel a gyerekeinket megfertőzzük. És ez a túlzott képernyő használat, ez gyakorlatilag odáig fajul, hogy gyerekeket nem is tudnak beengedni a koncertre, mert a földhöz verik magukat, különböző idegrendszeri problémáik vannak, nem tudják végighallgatni a műsort, tehát úgy lecsökkent a figyelem a gyerekek irányából a fellépő művészek felé, hogy 10-15 percben körülbelül meg is áll a történet. Ami régen úgy működött, hogy egy órás koncertet hangtechnika, hangosítás nélkül lehetett adni, az most már, hogyha nem hányunk ott a színpadon flikflakokat, és változik meg a színünk minden másodpercben, akkor elvesztjük a gyerekek figyelmét egy pillanat alatt.
0: Mi az, amiben Imre közreműködése az fontos lehet? Te ezt miért csatlakoztál?
1: Nagyon jól esett, amikor az ALMA Együttes, a Gábor megkeresett azzal, hogy van ez a bizonyos cél, mert ez egy tényleg annyira neves cél, tehát ha visszagondolok a saját gyerekkoromra, ez nem is kell nagyon pszichológusnak, vagy pszichiáternek, vagy gyermek agy megfejtő szakembernek lenni, hogy az ember tudja azt, hogy mi az, ami maradandó élményt, valódi emléket generál majd az emberi
0: agyban. Mire emlékszel?
1: Így van, tehát pláne ebben a korban, a 0-3 éves korig terjedő rész az, ami meghatározza az életed későbbi folyamányát, még akkor is, ha nem mindenre emlékszel vissza. De az, hogy nekem a nagymamám meg az anyukám verset mondott, mesét mondott, népdalokat énekelt. Ezek interakciókra késztették az embert, tehát, hogy magyarul beszélgettünk, próbálkoztam vele. Nem csak a készségfejlesztése fontos, hogy a kommunikáció hogyan alakul ki, mennyire képes az ember szókincsel jól bánni, összerakni szavakat egymás után, ami egyébként ma már nagyon-nagyon fontossá válik. A kommunikáció alapvetően a hivatás tudatban is az elsődleges szempontok között van. De az is, hogy az embernek olyan élménye legyen, amit vissza tud idézni. Tehát egy tabletről, egy mobiltelefonról, egy televízióból megnézett mesét vagy zenét, az nem valószínű, hogy vissza tud ugyanígy idézni majd, és persze nem is marad meg az a szociális háttér, ami a családi hátterét jelent, vagy zenét, az nem valószínű, hogy vissza tud ugyanígy idézni majd,

0: figyelme elkezd másfelé tendálni, de azt is, hogy eltűnnek a kifejezések, tehát a mimika, a gesztusok, hogy nem nagyon tudják nem csak a testüket használni, hanem elmondani egy olyan mondatot, amelyben benne van az érzelmi amplitudók tömege, tehát egy olyan fajta vágyat, vagy kérdést, vagy kíváncsiságot kifejezni, amely a hanglejtésben, a hangsúlyokban benne van. És az, hogyha az ember ezzel foglalkozik folyamatosan, és én ebben tudok talán hozzátenni, mert én az offline teret is hozom saját magammal, amellett, hogy online megpróbálom versfilmeket is úgy megmutatni, hogy éppen volt egy nagyon jó élményem, bejöttünk Bújtor Judit a Balatonfüreden egy étterembe, Bújtor Fesztivál szervezése közben, és oda jött hozzánk a pincér, és mondta, hogy ő szeretné, ha most ezt ingyen ajándékba adhatná nekünk ezt az ételt, mert hogy az ő gyermeke minden este Kosztolányi Dezső hajnali részegség című versére alszik, amit én mondok. Tehát, hogy ez tud úgy működni, hogy
1: ez tud működni. Igen, tud működni.
0: És a szülő ott van mellett, ott van a személyes jelenlét.
1: Ugyanakkor még nem a géprombolás a cél. Így vagy úgy bele fognak nőni a gyerekek ezekbe az eszközökbe.
2: Nem baj, nincs ezzel baj. Ezeknek a használata a fontos. Először is meg kell érteni, hogy milyen veszélyeket hordoz bizonyos korban. Pici korban ugye egészségügyi problémák. Később jönnek a tartalmi problémák, az esetleges tartalmi problémák. De a legeslegfontosabb az, hogy ezt úgy kezeljük, és ezt megértsék a szülők, hogy ez ugyanolyan eszköz, mint a kés. Használhatjuk kenyérszerésre és brutálisabb dolgokra. És ugyanolyan veszélyes is, sőt, még veszélyesebb is, mert nem éles, nem tűnik veszélyesnek. De közben meg olyan elváltozásokat okoz pici korban, amelyek miatt muszáj volna ezt lecsökkenteni, és erre mi csak nem csak felhívni szeretnénk a figyelmet és elrettenteni, hanem megoldásokat adni. Az Alma Együttessel is mi is dolgozunk azon, hogy minél több olyan művésszel beszéljünk, olyan programokat ajánljunk, olyan alternatívákat nyújtsunk, olyan a szakemberek által készített pontokat, megoldásokat is megmutassunk, amelyek arra valók, hogy lejöjjenek az emberek erről.
1: Hát egyébként föl van ez már találva elég régóta, mert a közös játék, az ének, a mesélés, a beszélgetés, a természetben levés, a mozgás, vagy egyszerűen csak a szeretetben együtt töltött minőségi
0: idő. Csak egyetlen mondat, hogy Dusán, amikor azt tényleg mondja, hogy fiam, sokat leszünk együtt, hív a kötelesség, de sokat leszünk együtt még, és nem játszik a gyermekével, miközben ez az élmény neki is, meg a gyermekének is olyan maradandó, hogy ezt nem lehet mellőzni, ez Zorán megénekelte, ez visszatér, és kőkemény valóságként van jelen.
1: Luther Imre előadó művésznek, költőnek és Buda Gábornak, az Alma Együttes frontemberének köszönöm, örülök, hogy itt voltatok
0: köszönöm
1: nálunk.
0: Szépen.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, Lucával holnap reggel újra várjuk majd Önöket, addig is szép napot mindenkinek.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Délután már számíthatunk záporokra. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hatalmas károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitás védelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérsékelik a felesleges állami kiadásokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó két szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntését. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi baraszk és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
8: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és az én nagy örömömre egy kedves kollégámmal indíthatjuk, Gesztesi Mátéval, aki most nem híradós ebben a formában, hanem filmes, kreatív producer és egy dokumentumfilm háttérírója. A háttér az ugye azért háttér ebben az értelemben, mert a történelem volt a fő téma, és ehhez adta a dokumentumfilm hátterét Gesztesi Máté, akit szeretettel köszöntök. Szia Máté!
9: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves hallgatókat, megtisztelő, hogy itt lehetek.
8: Március 18-án az Urániában már bemutatták a Mohács Világok harca című dokumentumfilmet. Ez talán a Rubikon intézet által finanszírozott, megrendelt film, talán ők voltak a gyártócég is hivatalosan, ezt majd nyilván elmondod, de nekem önmagában meglepő, hogy bár tudom, hogy neked vannak játékfilmes meg filmsorozatokhoz kapcsolódó forgatókönyvírói munkáid, de ez egy egészen másik világ, a történelem mélysége maga.
9: Igen, ami ugyanakkor közel áll hozzám, én most a Zsidó Egyetemre járok doktori iskolába, ahol egy tudományos pályán indulok éppen el, hogyha minden jól alakul, tehát ilyen szempontból a tudománynak az intellektuális jellege, és viszont a drámaírásnak, a tragédiának az érzelmi tapasztalati jellege, az számomra most egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezt hogy lehet összekeverni.
8: Ez érdekes önmagában is. A Mohácssal neked milyen volt? Volt-e valamilyen viszonyod a történelem órán kívül? Tehát érdekelte különösen a története?
9: Kifejezetten nem, én inkább 20. századi történelemmel foglalkoztam, 56-tal nagyon sokat holokauszt történettel, tehát ez nekem is egy új dolog volt, de annyira érdekes koncepciót tártak elénk, és az, hogy a Rubikonnak, a nagymúltú Rubikonnak, hát kiskoromban lapozgattam, azóta van már, és hogy annak az első saját gyártású dokumentumfilmjében én egy ilyen fontos pozícióban lehetek, hát ez mindent eldobtam és rohantam, hogy ebbe részt vehessek.
8: Mi a csata 500. évfordulója adja az alapját annak, hogy ez a film éppen most készüljön el. Mit találtatok, ha találtatok újdonságot a korábbi Mohács képhez, a Mohács ismerethez képest?
9: Igazából ez nem olyan típusú dokumentumfilm gyártás volt, hogy mi most a nyomába eredünk a dolognak, hanem az volt a feladat, hogy az elmúlt 20-30 évben felnőtt, vagy van, aki már régóbb óta kutatja, történész generációnak egy teljesen másfajta Mohács képe van már, mint amit tanítottak akár a kommunizmus idején, vagy még annál is korábban, és ezt viszont egyáltalán nem tették még közzé tudományos konferenciákon, tanulmányköteteken túl, tehát ennek kellett egy olyan dramaturgiai medret találni, amiben ezt közölhetjük a nagy nyilvánossággal. Itt természetesen nem mindenki ugyanazt mondja, de nagyjából van egy konszenzus a tudós társadalomban ebben a kérdésen belül, és itt tényleg azok szerepelnek ebben a filmben, akik a leginkább élen járnak ebben a kutatásban.
8: Hogyha én ezt egy 3D-s jelenetekkel tarkított, látványos, rekonstruált dokumentumfilmnek gondolom, már hogy a történelmet rekonstruáló dokumentumfilmnek, nagyot fogok csalódni? Ha izgalmas csata jeleneteket várok, és ehhez tartozó magyarázatokat?
9: Az is lesz benne. Tehát a legjobb szintű, ugye Mező Leventét meg kell említenem, aki a Momin végzett, és egy fantasztikus visual artist, ő az egyik rendezője a filmnek. Fantasztikus csatajeleneteket, és nagyon ügyes stilizációt hozott létre. Tehát itt több szintű a vizualitás. Van magyarázó jellegű, ilyen terepasztalszerű, fölülről nézős vizualitás. Vannak stilizált, ilyen ólomkatonaszerű, terepasztalszerű, kicsit már érzelmesebb jellegű vizualitási elemek. Vannak rendesen forgatott csatajelenetek is, hát most nyilván a költségvetésen belül, és még vannak színészeink is, akik ugye ebben részt vesznek. Tehát nagyon sok szintet kellett itt vizuálisan harmonizálni, amit ők nagyon jól megcsináltak, de mindez azért mégiscsak a tudomány oltárára van felhelyezve. Ugye itt egy narratológiai kérdésről van szó, hogy hogyan is, mi a sztori, ami a moháj sztoria, és mi a diskurzus, hogyan meséljük el. És ennek igazából annyi szintjét találtuk ki, hogy lehetőleg a teljes képet megértse az, akinek van erre másfél órája. Van egy metafizikai dimenziója a dolognak, tehát elmeséli az istenharcot, Rugási Gyula professzor, hogy ez hogyan van az iszlám és a kereszténység. Van egy nagy politikai narratíva Európára kiterjedve. Van egy történelmi realitás a régészeti és egyéb írásos leletek alapján. Vannak személyiségrajzok, és vannak az élő szereplők, akik ugye a történelmet adott pillanatban hordozzák el a hátukon, tehát aktuálisan mik azok a stratégiák, milyen lelkük van nekik, kibe szerelmesek, miben nyúl bele a történelem. Tehát ez egy időkön átnyúló kapcsolódás a múlthoz és a jelenhez. Rugási professzor könyvének a címe Léten túli etika. Hát itt tud utazni az időn túl az emlékezet.
8: Csú, de jók ezek a mondatok. Ez a történelmünk egyik legdurvább, legsúlyosabb veresége, ráadásul egy 150 éves veszőfutást alapozott meg, amit az oszmán seregtől a magyar elszenvedett. Lehet-e ebben felemelő pillanatokat találni, lehet-e ebben olyat mutatni, ami a máig szól és ide szól most is?
9: Azt gondolom, hogy igen, mert vagy úgy gondolom szebben fogalmazva, mert valójában pont a történészek egy apró kis hermeneutikai eltolódásra hívják fel a figyelmet abban, amit mondtál, nem a csatavesztésnek a következménye az, ami történt utána 150 évig. Ez egy úgy, ahogy jól megvívott csata volt, hősiesen oda ment, aki oda tudott menni. A film pontosan azt rázolja fel, hogy a világ legnagyobb hadserege, tehát ma az USA tengerészgyalogság, légvédelem és még lehetőleg a Sith-eknek a droid hadserege is egyszer csak célba vesz egy kis országot. Hát mit tudunk csinálni, ráadásul diplomáciailag lefogja a környező népeket, Európában ellenségeskedés van, tehát ugye több frakció az első Ferenc és a német-római császárnak a rivalizálása, tehát valójában nem sok mindent tehettünk, inkább a politikai helyzet volt annyira lehetetlen, hogy ennek lettünk mi az áldozatai, de szépen helytáltunk ebben, amennyire csak lehetett. Ugye a film mély struktúrája az talán valami olyasmi volna, van egy ilyen mátrix, amit most nem nagyon röviden és nem bonyolultan megpróbálok elmondani, amit egyébként a Biblia kutatásban használnak, ahol arról van szó, hogy az egyik tengely, amiben az embernek helyt kell állnia, az, hogy van az Isten ígérete, vagy úgymond az a megígért jó, és van a történelmi realitás ezzel szemben, ami nem ez. Tehát a látszólagos ígéret látszólagos meghiúsulása. És még van ráadásul az Isten gondviselése és a szabad akarat közötti dilemma is. Tehát ebben a négy oldalú Mátrixban valahogy szegény emberek mindig a történelemben megpróbálnak valamit csinálni. És ennek, igazából ennek van egy nagy tragikuma. Nem is annak, hogy mi ezt elrontottuk volna.
8: Tudod, mire gondoltam, hogy azt fogod felhozni, hogy mi még úgy tanultuk 50 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 40 évvel ezelőtt, hogy ez a magyar nemességnek és II. Lajosnak egy keserves, borzalmas kudarca. ez a Mohács. És ez itt az elmúlt idők történetírásában, mint hogyha egy kicsikét árnyalódott volna, és kapott volna egy olyan színezetet, ami azt mutatja, hogy igen, lehet, hogy ez egy keserves kudarc, sőt biztos, de ezek az emberek megpróbálták megállítani ezt az irdatlan sereget, akár az életük árán is, és igen, az életüket is feláldozták Magyarországért. Szóval, hogy lehet ennek egy másfajta olvasata, mint ahogy korábban ezzel bántunk, ezzel a történettel. Ez látszik a ti filmeteken?
9: Látszik, egyfelől csak egy kérdéssel felelnék a kérdésre, hogy mert érdeklődtél, hogy milyen aktualitása van a filmnek. Te látsz ma Magyarország élén, vagy láttál az elmúlt, tehát mikor láttál olyan embereket, hogy a teljes nemesség, az elit, a politikai vezetés kiment volna egy csatatérre, és meghalt volna ezért az országért. Ezt csak zárójelbe teszem. A másik, hogy mi az oka annak, amit mondasz, hogy ezt nektek még itt tanították. Romsis Ignácnak van egy fantasztikus cikke valamelyik Rubikonban, és ezt elmondják a mi mostani történészeink is, hogy igazából Mohács után mindig valamilyen propagandának lett a magyarázó eszköze a Mohács. Ugye a Habsburgoknak rögtön érdekükben állt, amikor megszerezték az országnak a nyugati, északnyugati oldalát, hogy azt mutassák ki, hogy hát ezek a magyarok önkormányzatilag semmire sem képesek. Aztán a kommunizmusnak is volt egy narratívája, ugye a Dózsa-féle parasztfelkelés osztályharcának a szükséges büntetéseként értelmezték Mohácsot. Akkor abba bele sem megyek, hogy a reformátusok, majd a rekatolizálók milyen narratívával lettek el. A Horthy rendszernek is volt egy olyan, hogy önmagukban megnézzük ezeket a régészeti leleket, a tényeket, a tömegsírokat, az írásos hagyományt, és ezt a mai tudományos módszertannal elemezzük, és kijön egy kép, ez most van először, ők azt állítják a történelemben, mi ennek állítottunk hagyományt ebben a filmben.
8: Menő, és mostantól lehet látni a mozikban is, mert ugye én bemutatóról beszéltem, hogy ezt még márciusban mutatták be, de hát most került a mozikba a múlt csütörtökön, úgyhogy itt az alkalom, hogy megnézzék önök is a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült filmet, a Rubikon Mohács, a Világok harca című dokumentumfilmjét. Ennek volt kreatív producere és írója Gesztesi Máté. Máté, köszönöm, hogy ennyi mindent elmondtál erről a történetről, erről a sokféle olvasatról, ami a Mohácsi vészt, a Mohácsi csatát kíséri. Milyen egy érdekes, Mohácsi vész, ugye? Ezt azóta is így emlegetjük.
9: Így emlegetjük, hát egy személyes dolgot még hadd mondjak el a mozirajongóknak, ami nekem fontos, és azt hiszem, hogy talán mindazoknak, akik Scherer Pétert olyannyira szerették, most megpróbálom nem elsírni magam, de az a helyzet, hogy ugye külföldi kutatók is vannak ebben, és egyiküknek a hangja, megkértük, hogy legyen Scherer Péter, ő szinkronizálja Kája Sahin legnagyobb Szulejmán kutatót, fantasztikusan hangalá mondja el. Ezt még szerettem volna hozzátenni a dologhoz.
8: És tudod, mi a nagy dolog, hogy mindenki, aki ott ül a moziban, fel fogja ismerni Scherer Péter hangját. Ez keveseknek adatot meg. Egyébként a te édesapádnak is.
9: Igen. Sajnos vagy, hála Istennek így van.
8: Gesztesi Máté, köszönöm szépen.
9: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban befejezték a műszaki mentést a Váci úton, befelé a Vizafogó utcánál ismét zavartalan a forgalom. Műszaki hívás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Ma éjféltől lezárják a Hősök terét körben, a Kóst Károly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát hallják, és itt a mi műsorunkban már lehetett arról beszélgetni, hogy 125 éves a magyar film. Ennek most egy kiállítást is szentelnek, méghozzá a mai Manóházban a Nemzeti Filmintézet együttműködésével a felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Ez a címe is. Kuruc Márton filmtörténész, a kiállítás kurátora itt a vonalban. Szervusz, örülök az alkalomnak, hogy erről beszélhetünk.
4: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én is nagyon örülök, hogy erről lehet beszélni, mert mindig jó dolog a régi filmekről beszélni.
3: Azt mondd el nekem, hogy filmeket nézünk, ha elmegyünk a mai Manóházba, vagy mert az egy fotográfiákat gyűjtő múzeum és bemutató múzeum, képeket fogunk látni.
4: Nem csak képeket, főleg képeket természetesen, hiszen a mai Manóház nem tagadja meg önmagát, de sikerült becsempésznünk egy olyan kis montást, hát összesen egyébként majd kíváncsi vagyok, mit gondolsz, hogy hány percnyi sikerült a magyar filmtörténetből olyan jeleneteket összevágni, ahol fényképeznek éppen, vagy valami fényképezés zajlik.
3: Fú, nem tudom, 113-at.
4: Hát egy kis részletecske, az lehet, hogy annyi van, 7 percet sikerült összeválogatni. Úgyhogy a magyar filmtörténet...
3: Csak a kockákat szedtétek össze, értem.
4: Nem, természetesen maga a kiállítás nem arról szól, hogy a magyar filmben hol fényképeznek, meg hányszor jelenik meg a fényképezőgép, hanem a standfotózásnak állítottunk emléket, de egy kis filmrészletet is készítettünk ehhez, amelyben azt próbálja meg fölvázolni, hogy a magyar, mondjuk a hangos filmek kezdeti időszakából egészen a napjainkig hányszor fordul elő az, hogy híres színészeknek a kezében látunk fényképezőgépet, és egyébként elég elég sokszor van, hogy maguk a filmek is erre épülnek. Hát például a Fotó Háber című filmnek a helyszíne az egy fényképész műterem, úgyhogy ott rengeteg jelenetet sikerült bevágnunk ebbe, vagy ebbe a kis klipbe, illetve hát mondjuk a Barátságos Arcot kérek Szőke Szakállal, ahol szintén fényképész műterem van. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon nagy gigászi munkával, de sikerült ezt összeválogatni, és természetesen maguknak a fényképeknek az összeválogatása sem volt kisebb munka, hiszen két emeletet töltenek meg a 125 év magyar filmjeinek a legjobb pillanataiból válogatott ilyen összeállítás, és azért volt ez borzasztó nagy munka, mert hatalmas nagy a merítés, és csodálatos a magyar filmnek a képi világa, mindig is csodálatos volt egyébként, úgyhogy ezekből tényleg azt a legjobbat összeválogatni, ugye lent a földszinten 7 filmből látnak több jelenetet, hát ezek persze a legnagyobb klasszikusok, tehát tényleg a best of, tehát ilyenek, hogy mit tudom én, a Tanúból rengeteg olyan fotó is, amit még eddig nem lehetett látni, vagy az Egri csillagok, vagy az égigérő fű, és hát sorolhatnám, még rengeteg film van, ami Körhinta, ami megjelenik a falakon, és fönt az emeleti részen pedig a filmintézet kapott egy nagyszerű lehetőséget arra, hogy itt az egész 125 évből megpróbálja persze tényleg csak reprezentatív módon azt a jéghegynek a csúcsát kiállítani, amivel elmondható ez a fantasztikus 125 év. Hát itt kezdődik a némafilmektől egészen napjainkig. Próbáltunk olyan fényképeket összeválogatni kollégáimmal, Sipőc Mariannal, Szálas Gabriellával, akik a fotótárunkat vezetik egyébként. Olyan részleteket próbáltunk, vagy olyan fotókat próbáltunk meg kiválogatni, amelyek mindegyike, mint fotó is, mint műalkotás is megállja a helyét. És ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen maga a standfotózás, aminek ugye emléket állít ez a kiállítás, ez egy nagyon, nagyon kötött műfaj. Itt ugye az operatőrhöz, a rendezőhöz, a fővilágosítóhoz szolgaian kell alkalmazkodni a fényképészeknek. Ennek ellenére mégis sikerült jó néhányuknak igazi csodát varázsolni az ezüst bromid papírokra és negyításokra.
3: Pont a múltkor gondolkoztam rajta, hogy hát szoktunk keseregni azon, hogy mennyi filmünk elkallódott a második világháború előtt keletkezettekből, a néma filmekből aztán végképp, de még a hangosok közül is néhány. És azon gondolkoztam, hogy ezeknek milyen nyomai vannak, tehát van-e sajtófotóban nyoma? Vannak-e ezek a forgatások alatt készült fotók, amikkel tudjátok rekonstruálni azt, hogy egyáltalán mi történt ott? Hogy nézett ki a díszlet? Mert azt tudjuk, hogy ki volt a tervező, hiszen mondjuk ilyen dokumentáció megmaradt, csak egy kocka sem.
4: Így van, hát sajnos nagyon jól látod a helyzetet, mert valóban ez a borzasztó, hogy a néma filmeknek 10%-a maradt csak fönn, tehát ez egy elképesztően kevés szám, egyébként nem csak itt Magyarországon, hanem a világon mindenütt ez volt a helyzet, amikor bejött a hangos film, akkor nem éreztek indítatást arra, hogy az addig elkészült filmeket megnézik, hiszen ugye ezek néma filmek voltak, nem volt hangjuk, azt gondolták, hogy egy hatalmas nagyot lépett most a világ azzal, hogy egy újabb dimenziót hozzárakott ehhez a művekhez. Mindent újra forgattak, mindennek elkészült a remake-je, a hangos remake-je, és ezek a régi némafilmek, ezek egyszerűen elenyésztek, elkallódtak, elvesztek, megsemmisültek, újra felhasználták őket. Úgyhogy ezeknek mi nagyon nagy hasznát veszük, főleg a némafilm kutatásokban ezeknek a fotóknak, úgyhogy nagyon sok olyan filmünk van, főleg a némafilm korszakból, amiből az egy-két újságcikken kívül, vagy nagyon-nagyon rossz minőségű sajtófotón kívül nem nagyon maradt fönn semmi információ, úgyhogy ha egy ilyen eredeti fotó valamilyen hagyatékban fönnmarad, akkor az egy fantasztikus dolog. Nemrégiben sikerült például Fejős Pálnak, akkori feleségének, Jankowski Marának a fotóhagyatékát megvásárolnunk az örököstől, és hát például az első Egri csillagokból így kerültek elő máig nem ismert fotó.
3: De mennyire komoly, amit mondasz, szerintem Fejős Pál nevét is alig ismerik a hallgatóink közül néhányan, miközben ő egy jelentős, a maga korában jelentős filmrendező volt.
4: itt Magyarországon és Amerikában is, mert ugye ő kiment aztán nagyon sokakkal együtt, hiszen a magyar filmgyártás az a 20-as évekre teljesen gyakorlatilag tetszalott állapotba került, és a 20-as évek végében ő is már kint, vagy végén már ő is kint Amerikában alkotott, és ott vált igazán híres rendezővé. De természetesen a 30-as évekbeli filmek sincsenek meg tökéletesen makulátlan állapotban itt az archívumban, és ennek az az oka, hogy 57-ben jött létre, tehát most lesz nem sokára majd 70 éve, hogy filmarchívum van egyáltalán. Ennél fogva tulajdonképpen már hát 60 éves volt a magyar film, vagy legalábbis több mint 50 éves volt a magyar film akkor, vagy hát nagykorú volt, amikor az archívum megalakult, tehát nagyon nehéz volt ezeket összeszedni, és természetesen minden a mai napig folyik a kutatás, hogy mi az, ami még valahol megtalálható, akár egy külföldi filmarchívumban, akár valami egészen elképesztő csoda folytán itthon egy padlásban, padláson, pincében, valahol meg bújik egy olyan kópia, amiről mi nem tudtunk. De természetesen ezek a fotók is, hát fél öröm, ha szabad ezt mondani, persze egy archivátor számára nagyon nagy öröm, teljes öröm, hogyha előkerül egy-egy ilyen elveszettnek itt film, vagy elveszett filmnek a fotógyűjteménye, mert sokat ad hozzá a filmtörténet.
3: Na azért vetettem ezt fel, és hát köszönöm, ezt annyira plasztikusan elmagyaráztad nekünk, hogy csak na, szóval, hogy igen, becsüljük meg ezeket a fotókat, amelyek a filmekről készültek, mert olyan pillanatokat rögzítenek, amikhez hasonlót lehet, hogy láttunk egy filmben, aztán lehet, hogy egy olyan pillanatot, amire nincsen meg a filmbéli megfelelője, de a fotó legalább rögzíti a művészeket, a művészek arcát, a díszletet, a jelmezeket, tehát legalább valami képünk van arról, amiről egyébként filmünk, az meg nincs. Úgyhogy ezt így ünnepeljük a mai Manóházban, a Nemzeti Filmintézet kiállítása pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Kurucz Márton, a kiállítás kurátora és ennek a filmtörténetnek az avatott szakértője. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, én is várom mindenkit szeretettel.

0: Salif, bakosom, bakopok, doodle, duruzsony, korog. Salif, bakosom, bakopok.
1: Kultúra a Spirit FM-en. Spirit FM-en.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Már mindjárt itt van, május 28-án mutatják be Kőszegen a Szomszéd ajtó című darabot, a kőszegi Várszínház a kultkikötővel. Ez nehéz szó? Talán nem. Szóval a kőszegi Várszínház a kultkikötővel koprodukcióban állította elő a darabot. Naszladi Éva rendezi, de hát igazából, bocsánat érte, nem ez az izgi ebben, hanem hogy először játszanak együtt egy kétszemélyes előadásban Aux Éva és Őze Áron, akik ezt a kétszemélyes műfajt elég régóta művelik, hiszen házaspár. Őze Áron a vonalban, szervusz!
2: Szervusz, Egon, szervusz!
1: Nagyon fura, nagyon más próbálni úgy, hogy a feleséged a darab másik szereplője, tehát kvázi otthon is tudnátok, ez el sem kell menni valahova?
2: Hát nem csak tudunk, hanem próbálunk is, tehát
1: ajaj.
2: A mi életünk nem volt sosem így összekötve szakmailag, tehát nem szándékosan, de valahogy más utakon jártunk, és ez így is ma jól. És most jött egy felkérés, ugye ezt Párizsban bemutatták ezt a darabot, és ott is egy házaspár játszott nagy sikerrel, úgyhogy szerintem ebből is jött az ötlet a kőszegi Várszínház és a kultkikötő részéről, hogy akkor ezt itthon is így működtessük, úgyhogy nem sokat gondolkodtunk rajta, mert mondom, mi szándékosan nem kerestünk ilyen helyzeteket, így a szakmai életünkre nézvést, viszont valahogy most ért el minket ez az ötlet, illetve ez a lehetőség, és hát egyből igent mondtunk rá, mert megráadásul nagyon jó a darab. Roger Lacannak egy darabjáról van szó, a Szomszéd ajtó címmel, ami egy nagyon pontosan, nagyon jól megírt, nagyon játszható, édes női és férfi alakkal rendelkező, vagy szóval nagy szép alakítást lehet benne csinálni, és hát tömve van innentől kezdve egy csomó olyan, hát aki minket ismer majd is megnézi az előadást, azért az jókat fog uncogni, mert szerintem nagyon sok mindenben ránk fog ismerni, vagy felfedezhetőek olyan motívumok, amik abszolút jellemzőek ránk. De nagyon élvezzük, és tehát amikor én is lejátszok egy előadást Ébától függetlenül, ő is lejátszik egyet, és akkor még 10:30-kor nekiállunk egy komplett darabot elmondani, és nem végszavazni egymásnak, hanem hogy otthon még mondjuk 12:30-ig még úgy belecsapunk egy egész darab próbájával a szöveget végigmondva, az akkor igen. Azért ez egy érdekes helyzet, igen.
1: Ez de szép családi élet, persze.
2: Igen.
1: A példány nálad van, drágám. Más meg azt kérdez, hogy elmosogattál-e.
2: Igen, körülbelül igen, és akkor így leülünk, és akkor toljuk, mert de közben hát azért nem mondanám, tehát nem mondhatom, hogy nem élvezzük nagyon, és szerintem egy nagyon izgalmas játék lesz, meg egy plusz pikantéria nekünk is, hogy hát még csak a feleség áll az ember. Mert feleség áll a másik oldalon, tehát ez tényleg.
1: Hát igen. Benneteket a színház is hozott össze, nem meglepő módon két színész, de hát van neked erről egy történeted, amit én soha nem értettem, mert azt mondtad, hogy rá nem néztél Évára, mondván, hogy hát téged ő inkább idegesít, de hát Éva egy gyönyörű fiatal nő. Hogy idegesíthet téged?
2: Azért szerintem már akkor is mondtam meg gond, hogy a nőiségét azt mindig elismertem, azt mondtam, hogy csak én más világból jövök, tehát én egy prózai világból jövök, meg egy zenei világból jövök.
1: És az zavart?
2: Nem zavart, hanem ez annyira más volt. Tehát, ugye, én oda kerültem a Nemzetibe, akkor az Éva már ott volt, és akkor én nem értem, hanem ez annyira más volt. Tehát, ugye, én oda kerültem

0: hatás ellen, ami a, hogy mondjam, amit a nőisége váltott ki belőlem. Ugye ezt is tudjuk, ilyen is van. De hogy azért...
1: És azt mondtad mindig, hogy ti otthon nem szakmáztok. Na, ennek most van vége.
0: Hát ennek vége van, igen, azért szoktunk szakmázni, de azért figyelünk rá, igen, hogy az életünk az ne a szakmára szóljon csak, hanem minden egyébről, mert szerintem ez így egészséges és így fontos. Hát most igen, egy kicsit sűrűbb lett most a szakmai életünk otthon is. A 14 éves gyermekünk, a kisebbik fiunk, aki mi otthon van velünk nyilvánvalóan, a nagy már kirepült, de a kicsi az már unja is kellőképpen. Hát,
1: viszont kívülről tudja már a darabot szerintem.
0: Szó szerint.
1: Tud nektek végszavazni igény szerint bármikor.
0: Vagy csak pofátlanul kijavítani minket. Apa ott nem azon, ott egész máson.
1: Jaj.
0: Igen.
1: Egyébként mennyire kell nagyon durván szöveghűnek lenni? Főleg úgy, hogy együtt játsztok, tehát hogy még csak az sincs, hogy bejön egy harmadik, negyedik, ötödik szereplő reménytelen helyzetbe hozzátok, mert tök más mondtok, mint ami van. Ti együtt tudtok változtatni, ha akartok. Akartok? Lehet szabad?
0: Tudunk, de nem, azt azért úgy nem lehet, mert akkor azért nagyon erdőbe kerülhet az ember. Pláne egy két személyes darabnál, amikor másfél órán keresztül folyamatosan az eladás súlya rajta van az emberen, akkor azért nagyon tűpontosnak kell lenni, és ritmusban is mindenben, és egyetlen pontosságot nagyon tartani kell. Olyan lehet, hogy egymást kisegítjük, vagy valaki kap egy blokkot, akkor hirtelen valami bejön. Ebben baromi érdekes a különböző irányunk, az Évának is más, meg nekem is, mert én megint csak azt gondolom, hogy tehát így fogalmazva, hogy prózai anyagokon nevelkedve, én hajlamosabbak a szituációból nem kilépni, tartani a szituációt, és ha nincs meg a szöveg, akkor kipótolom saját gondolataimmal, de tartom a szituációt. Az Éva meg tűpontosabban dolgozik, őt egy ilyen helyzet nagyon zavarja. Ugye ő a zene világából jön, a műzikelek világából.
1: Igen, ott le van írva a partitúrában.
0: Ott nincs mese, ennyi. Ott egy zene elindul, egy alap elindul, akkor ott aztán nem kalandozunk össze-vissza, hiába tartjuk a szitút, vagy nem tartjuk a szituációt. Tehát, hogy, és ebben hát nyilván összecsiszolódunk, de nem pontosak vagyunk egyébként. És azt gondolom, hogy így is jó, de azt is érzem egyébként az Éván, hogy ő akkor érzi magát biztonságban, hogyha tűpontos az egész.
1: Te rendezel is, színházat is igazgatsz, azt gondolnám, hogy kettőtök közül te vagy a szigorúbb. Így van?
0: Nem. Bármilyen érdekes is nem. Nem. Pont ebből a világból, ami mondom az Évának a táncvilága, a zenevilága, egy sokkal fegyelmezettebb világot képvisel, mint én. Én rendezőként nagyon, hát nem az, hogy kemény, de tudok erélyes is lenni, vagy én is szeretem a pontosságot, de színészként szerintem én sokkal fegyelmezetlenebb vagyok, és sokkal idétlenebb, mint az Éva.
1: Itt ugye az alaphelyzet az, hogy te vagy a marketinges pasi, aki valami ehetetlen joghurtot hirdetsz, a nő meg igen, pszichológus, igen. És hát igen. Tiszta erőből gyűlölködtök.
0: Hát hogyne, nagyon messziről indulunk, két egymás mellett élő magányos emberről van szó, akik a bőven túl vannak már az életük belén bizonyos értelemben, és hát egyszer csak addig-addig húzogatják egymás bajszát, míg ebből egy kapcsolat lesz, és aztán ez egész magas szintre eljut, de hát ez számtalan nagyon helyes helyzettel, és mondom lélektannal, a női lélektannal, meg a férfi lélektannal összekerepjézve, összeverbulválva, és hát nem, nagyon édes darab egyébként. Tehát én sok ilyet olvastam már, meg sok ilyen volt a kezemben, és rendezőként is legfőképpen, de ez tényleg egy nagyon jól megírt, és nagyon tűpontos darab.
1: Izgalmas, aranyos dolognak tűnik ez. Május 28-án mutatjátok be Kőszegen. Mikor lehet másfelé látni?
0: Hát ennek a darabnak a sorsa az, hogy Kőszegen lesz a bemutató, de a Kultkikötő ugye szárnyaira veszi, illetve ő menedzseli. Nyáron látható majd Balatonbogláron is, látható megint Kőszegen a Vár színpadon, mert most a Lovagteremben játszunk Kőszegen. Nyáron visszavisszük Kőszegre a Vár színpadra. Balatonon is leszünk, Kaposvárot is fogunk játszani, és szeptembertől, ha minden igaz, vagy a Szkénia színházban, vagy a Thália színházban lehet majd budapesti helyszínen megnézni.
1: Úgy legyen. Legyen nektek minden jól 28-án, a premier
0: köszönöm
1: napján.
0: Köszönöm.
1: Nem tudom, hogy a szokásos színészbabona mennyire a tiétek, minden esetre ennél többet nem merek jósolni és javasolni.
0: Így a jó.
1: Oké. Öze Áron és Aux Éva együtt lép színpadra, és hát a darabnak az a címe, hogy a szomszéd ajtó, és hallották, egy csomó helyen lehet majd látni nyáron is.

0: és Ösztől Budapesten is, most meg a Kőszegi Várszínházban. Áron, köszönöm szépen, önöknek köszönöm pedig szépen. Köszönöm a figyelmet. Ez volt ma a Kultúra. Jövünk holnap is, a mai műsort Cserdi Zsolt szerkesztette. Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Délután már számíthatunk záporokra. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hatalmas károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitás védelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, két túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, szomorú, hogy a legutóbbi nemzetközi szállítmányok nem jutottak át az izraeli tengeri blokádon. Ezért ismételten arra kéri a vezetőket, hogy fogjanak hozzá a krízis enyhítéséhez és az övezet újjáépítéséhez. A pápa beszélt a hétfőn megjelent enciklikájáról is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi baraszk és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en a Több-Kevesebb című műsor. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakál Erzsi a mai szerkesztőnk, és devizahiteles ügyekkel folytatjuk. Ez egy végeláthatatlan történet, igazából, ha belegondolunk, lassan 20 éve tart, és még mindig ott tartunk, hogy azon vitatkozunk, hogy mi lenne egy kormányzat helyes magatartása. Most például az a hír járja, hogy felfüggeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a TISZA a folyamatban lévő ügyekről is szó van, vagy hát nyilván elsősorban erről van szó. A TISZA frakció két képviselője, Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és mellétei Barna Márton jegyzik a javaslatot. Itt van a vonalban velünk Krizsa Lajos devizahiteles ügyvéd. Jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Már önmagában ez is, hogy valakit úgy nevezek meg az adásban, hogy devizahiteles ügyvéd, miközben nyilván ezer más dologgal is foglalkozik, leírja azt, hogy ez mennyire egy a társadalom mélyéig lehatoló ügy. Miért nem vagyunk képesek ennek akár jogi eszközökkel valahogyan úgy véget vetni, hogy azok, akik károsultak, azok megkapják, ami nekik jár?
5: A véleményem az, hogy a korábbi DH-törvények, amiket a jogalkotó 2014-ben hozott meg, és 2015-ben léptek hatályba, azok nem megfelelően rendezték ezeket a jogviszonyokat a fogyasztók esetében, és hát ezt jól mutatja az elmúlt tizen pár év, hogy nagyon sok per van még most is folyamatban, és az új kormány véleményem szerint ezeket a korábbi jogszabályi rendelkezéseket szeretné ellenőrizni, átnézni, és megnézni, hogy az időközben bekövetkezett Európai Uniós Bírósági Gyakorlatra tekintettel mihez indokolt hozzányúlni, mit érdemes megváltoztatni, és ez is a címe ennek a tervezetnek, ennek a jogszabálynak, tehát a korábbi törvények felülvizsgálata érdekében a folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló javaslat.
4: Ön egyetért ezzel a gondolattal, hogy ezekkel most álljunk meg egy kicsikét?
5: Igen, összességében igen. Azonban vannak részletkérdések, amikkel nem feltétlenül és elhamarkozottnak ítélem meg. Ugye ez a javaslat alapvetően két dolgot érint. Egyrészt szeretnék felfüggeszteni a folyamatban lévő peres eljárásokat. Ez az egyik vonal. A másik pedig szeretnék szüneteltetni a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat. Ugye én alapvetően nem bankokat meg faktorcégeket képviselek, hanem devizaadósokat. A devizaadósok szemszögéből a végrehajtások felfüggesztésével az igaz a világon semmi baj nincs, mert abból hátrányuk nem lehet. Itt a kérdés az, hogy az egyes peres eljárásoknak a felfüggesztése az olyan módon, ahogy ebben a javaslatban szerepel, az minden esetben jó-e a devizaadósoknak, mert szerintem és sok kollégám szerint nem.
4: Ugye, hogy az az adós, akinek már a lakóingatlanát elárverezték, és pont a devizahiteles szerződésének érvénytelenségét kéri a bíróságtól, számára nem megoldás, hogyha ezt most ismét elnapolják, és ugyanúgy két cég között ott van a földön.
5: Hát igen, képzeljük el azt az élethelyzetet, hogy a devizadósnak elárverezték az ingatlanát. Ugyanakkor van egy olyan érvénytelenségi pere folyamatban, amit akár árfolyamkockázatról történő nem megfelelő tájékoztatásra alapít, akár az árfolyam rés alkalmazására alapít, és ha a bíróság megállapítaná ennek a szerződésnek az érvénytelenségét, akkor csak a felvett tőkeösszeggel kéne elszámolnia a bankkal, ami azt jelenti, hogy amit felvett forintban összeget, azt kell visszafizetnie, se kamatot, se kezelési költséget, semmi egyebet. Ez sok esetben azt jelenti, főleg, hogyha árverezésre már sor került, hogy az adós már sokkal több pénzt visszafizetett, mint amilyen tőkét neki folyósítottak forintban, és visszakérhetné a banktól ezt a pénzt, de nem tudja visszakérni, mert azt a pert, amiben ezt ők követelné, azt felfüggesztik egyébként bizonytalan ideig, mert az nem derül ki a magából a jogszabályból azon túl, hogy fel kell vizsgálni a régi törvényeket, de hogy ezt milyen formában, milyen célból, milyen határidővel.
4: Így viszont az emberünknek se lakása nincsen, sem pénze, mert az egyiket befizette, a másikat elvették.
5: Így van, ez nagyon komoly bizonytalansághoz vezet, és talán ez a legfontosabb hiányosság vagy hibája ennek a tervezetnek, hogy, és ezzel a devizahiteles kollégákkal egyébként egyetértünk, hogy ezt valahogy inkább úgy kellett volna alternatív módon rendezni, nem azt kimondani, hogy hivatalból a bíróságoknak minden egyes ide kapcsolódó eljárást fel kellett volna függeszteni, hanem az adósoknak jogot és lehetőséget kellett volna biztosítani arra, hogy ők kérjék a saját konkrét ügyükben a felfüggesztést, ha akarják. És abban az esetben, ha kérik, akkor ebben az esetben a bíró nem mérlegelhet, hanem kötelező jelleggel fel kellene függeszteni a végrehajtást. Na ez olyan megoldás lenne, amivel kiküszöbölhető lenne az, hogy az adósokat hátrányírja.
4: A hitelsikerek.hu veti fel azt is, hogy azokról sem beszél ez a törvényjavaslat, akik a szerződésüknek megfelelően a kölcsönfelvétel óta folyamatosan fizetik a havi díjat, a törlesztő részletet, miközben egyébként egy felfüggesztés őket is érhetné, mert nagyon sokan jogvitában vannak a bankjukkal, függetlenül attól, hogy fizetnek. Tehát ők most is fizetnek, és akkor fizethetnek mindvégig, ameddig ismét nem lehet valamilyen módon a bírósághoz fordulni. Ez megint nem fair.
5: Igen, ez abszolút nem fair. Én magam is aláírója vagyok ennek a hitelsikerek.hu-s észrevételnek. Egyet is értek ott a kollégákkal ebben a körben. De számos olyan szituáció van még, ami hátrányos lehet a fogyasztóknak. Ugye egyrészt ez, hogy azért, mert felfüggesztik a pereket, ettől függetlenül a fizetési kötelezettségeket nem függesztik fel, ugyanúgy a bankok felmondhatják a szerződést, ugyanúgy egy összegben lejártá tehetik a tartozást, ad absurdum, kezdeményezhetnek végrehajtási eljárás indítás, bár azonnal beszünetelne is a törvény erejénél fogva, de a lényeg az, hogy ez nem előnyös, sőt hátrányos az adósokra nézve, de olyankor is hátrányos, ha tehát maga a jogalkot, vagy aki a javaslatot szerkesztette, nem volt tekintettel arra, hogy az egyes devizadósok különböző ténybeli és jogi helyzetben vannak. Van, aki azért perel, mert szerinte érvénytelen a szerződése. Van, aki azért perel, mert szerinte a bank követelése elévült. Van, aki azért perel, mert már megállapították érvényesen, vagy jogerősen azt, hogy érvénytelen a szerződés, vagy elévült, viszont a bank nem adta ki az állogjogtörlési engedélyt, és az állogjogtörlési engedély kiadására perel. Ezek különböző élethelyzetek, és különböző módon cizelláltan kellett volna megoldást találni erre, vagy ha erre nincsen mód, akkor meg azt a megoldást kellett volna alkalmazni, hogy az adós eldönthesse, hogy kérje az peres eljárások felfüggesztését, vagy sem.
4: Mennyi peres eljárás zajlik most devizahitelügyben, azt lehet tudni?
5: Hát erre én ügyvédként nem tudok exakt, még megközelítő számot sem mondani, azt viszont tudom mondani, hogy még mindig nagyon sok per van. És ráadásul, hogyha ezeket a pereket most felfüggesztik, akkor amikor ezek a perek folytatódni fognak és felhalmozódnak, akkor ez bődületes ügyteher lesz a bíróságok részére, és akkor még nem is érintettünk egy fontos dolgot, hogy ugye miről szól, mi lenne elvileg a célja ennek a javaslatnak. Az, hogy a korábbi DH törvényeket vizsgálja fölül a jogalkotó. És a korábbi DH törvényeknek a mozgató rugója az kétfajta érvénytelenségi ok volt. Az egyik az egyoldalú kamatemelésekhez volt köthető, ami jogszabályba ütközött adott esetben, a másik pedig az árfolyamrés alkalmazásához. Na most az árfolyamrés alkalmazásához kapcsolódóan éppen most folyamatban van az Európai Unió bírósága előtt a C1/2026-os előzetes döntéshozatali eljárás, ami egy magyar ügy, tudomásom szerint az esztergomi járásbíróság kérdéseit kell majd megválaszolni az EU-bíróságnak, és ez azért nagyon lényeges, mert hogyha ez az előzetes döntéshozatali eljárás befejeződik, akkor magyar jogszabályi környezethez kapcsolódóan, magyar ügyhöz kapcsolódóan lesz az EU-nak egy olyan döntése, ami kötelező lesz a magyar bíróságok számára. Most képzeljük el azt a szituációt, hogy most felfüggesztik a peres eljárásokat, szünetelnek a végrehajtások. A jogalkotó hoz egy jogszabályt, mert ugye addig kerül sor ezekre a felfüggesztésekre, ameddig a magyar jogalkotó hoz egy jogszabályt, majd az a jogszabály esetlegesen, ha azelőtt megszületik, mielőtt az EU meghozza ezt a döntését, akkor nem biztos, hogy szinkronban lesz az Európai Uniós ítélettel. És az Európai Unió Bíróságának az ítélete az jogforrásnak minősül, magasabb szintű, mint a magyar törvény. A magyar törvény nem állhat ellentétben ennek az ítéletnek a tartalmával. Tehát mindenféleképpen célszerű lenne a jogalkotással bevárni ezt a
4: hát az viszont újabb időcsúszás. Hát az még tovább tolhatja a devizahitel áldozatok előtt álló időt.
5: Így van. És most képzeljük el azt, akinek elárvezték a házat, ahogy ön is mondta, nem tud beköltözni egy új házba. Van egy pere, már lehet, hogy meg is nyerte, ugye ezek a mondjuk egy érvénytelenségi perről azt kell tudni, hogy elsőként arról döntük, hogy a szerződés érvényes-e vagy érvénytelen, és hogyha érvénytelen a szerződés, akkor az érvénytelenség valamely jogkövetkezményét kell alkalmazni. Most erre már letisztult az ítélkezési gyakorlat itt az utóbbi hónapokban, vagy fél évben, hogy hatályosan nyilvánítást lehet kérni, ami kvázi egy eredeti állapot helyreállítás, csak a tőkét kell visszafizetni az adósnak, és az adós egy nagy mennyiségű pénzt tudna visszaperelni a banktól, főleg ha már volt árverés, és messze túlfizetésben van a felvett tőkéhez képest, akkor ez a pénzhez nem jut hozzá. Egyszerűen nem kapja meg, mert a pere fel van függesztve. Mondjuk azért azt tudni kell, hogy a tervezetben, vagy ebben a törvényjavaslatban benne van az, hogy bár a bíróság hivatalból rendeli el az eljárások felfüggesztését, ezt meg lehet fellebbezni. Tehát azért van egy jogorvoslati lehetőség ebben a javaslatban, törvényjavaslatban, és akkor ott a felső bíróság az meg majd dönt abban a kérdésben, hogy akkor a felfüggesztésre sor kerüljön-e, vagy sem.
4: Hát mindenki fordítva jobb lenne. Tehát az esetben, hogyha igényli a felperes, az esetben függessze fel a bíróság ezt a tevékenységét a törvénynek megfelelően, és ne automatikusan, és akkor utána kezdődjön ez a procedúra.
5: Hát ha másért nem azért, mert a bíróságoknak ez teljesen felesleges munkateher. Képzeljük el azt, hogy az összes devizaperben meg kell csinálni ezt a felfüggesztést, mindegyikben kivétel nélkül, majd ahol fellebbezés van, azt el kell bírálni. Mennyivel kevesebb munkával járna a bíróságok részére, ha csak azokban az ügyekben kéne dönteniük végzéssel, ahol az adós kéri a felfüggesztést. És akkor ki fog fellebbezni? Maximum a másik fél. Tehát vagy a bank, vagy a jogutódja, tehát a követelés aktuális jogosultja. De ez mennyire kevesebb munkateher lenne a bíróságok számára is, hogyha ez szempont nyilván szempontnak kéne lennie.
4: Hát reméljük, hogy ez a szó eljut valahogyan a két tiszás képviselőig, vagy legalább a parlamenti helyi módosítóval. Ez aztán így menjen tovább. Önnek, ügyvéd úr, köszönöm szépen a tájékoztatást, és további jó munkát, és hát sikeres ügyeket kívánok ezügyben is, meg a többiben is. Krizsa Lajost hallották az előbb. Köszönöm.
5: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Minden jót!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mi műsorunkban is rengeteget hallottak már az elmúlt hónapokban a védettár intézményéről, meg arról, hogy mi mit jelent ebben a történetben, mennyibe kerül és meddig fenntartható. És hát az összes szakértő elmondta, hogy hát valójában ez nem fenntartható, mert a piaci folyamatoknak is ellenébe megy, a pénzügyi lehetőségeket is maximálisan kimeríti, a kis benzinkutakat tönkreteszi, és így tovább, és így tovább. Nyilván politikai kérdésé vált a Fidesz kampány témává, emelte, a Tisza pedig nem teheti meg, hogy kapásból kivezeti, de Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója azért néhány szempontot figyelembe vett akkor, amikor összeállította az érveit pro és kontra, mi szól a védettár fenntartása mellett, és mi szól ellene, úgyhogy Jandó Zoltánhoz fordulok én is. Szervusz Zoli, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval ez a védettár, ez persze, amikor oda megyünk a benzinkútra, és 700 forint lenne egyébként a benzin literje, de mi megússzuk ezt 595-tel, akkor kiváló mindannyiunk számára, ennek nagyon tudunk örülni. Csak ugye ezt mindannyian fizetjük végül is, ezt a különbséget, előbb vagy utóbb, sőt, azok is, akik életükben nem birtokoltak autót.
2: Igen, hát egyrészt ennek folyamatosan lesznek költségei, és ugye pont ez az, ami kiderült az elmúlt hetekben, hogy ezt úgy lehet fönntartani, ezt az egész rendszert, hogy azokat a költségeket, amik most jelentkeznek, azokat szétporlasztják a következő, hát nagyjából másfél évtizedre, és hogy a következő másfél évtizedben fogunk a gázolajért és a benzinért emiatt többet fizetni. Nyilván nem annyival, mint amennyit most spórolunk rajta, hanem csak mondjuk másfél, három, négy forinttal, de hogy ez így konstansan be fog épülni a zárba.
1: Ugye ez tipikusan az az eset, hogy akarok-e most 700 forintot fizetni, vagy mondjuk az 595-ös árból kiindulva 10 év múlva arányosan mondjuk 598-at, és akkor erre kapásból azt mondom, hogy hát hogyne, nekem ez az 598 10 év múlva, ez egy kiváló ajánlat.
2: Hát igen, egyrészt, másrészt, amit azért itt érdemes figyelembe venni, hogy nagyjából ez amit, amikor a család arról dönt, hogy akkor vegyene egy plazma tévét, amin jó nézni, mert utána néhány tízezer forintosával vissza lehet ezt a következő években fizetni. Csak hát én nyilván itt figyelembe kell venni, hogy azt mindkét szülő dolgozik egy ilyen családban, és még egy csomó mindent, és hát ami egy kicsit itt bonyolítja a dolgot, hogy itt nem a család hozza meg a döntést arról, hogy felvegye ezt a hitelt, hanem tulajdonképpen meghozta helyette még az előző kormány, és ugye a mostani kormány pedig ezt fenntartja.
1: Ugye a védett ár mellett meg ellene szólnak érvek, de minden esetre az látszik, hogy fenntartható. Annak ellenére, hogy az első időben sokan azt jósolták, hogy ki fogunk fogyni a tartalékokból, el fog fogyni az a stratégiai tartalék is, amit a kormánynak kell és lehet felszabadítani, ugye meg is tette Kapitány István azon nyomban, amint energetikai és gazdasági miniszter lett belőle. És hát nagyon sokan úgy jelezték ezt előre, hogy jön a nyár és el fog fogyni pont akkorra a benzin. Ennek most nyoma nincs.
2: Hát igen, ugye itt az lett az egészben a trükk, hogy ugyan elfogyott ez a tartalék, de abban a pillanatban elkezdte ezt a tartalékot az ezzel megbízott szervezet, ugye ez az MSZK nevű szövetség visszatölteni. Méghozzá oly módon, és ugye ez az egészben a tényleg jó trükk, hogy ők ugyan alacsonyabb áron adják át a kereskedőknek ezt a benzint, hogy azok ugye, illetve gázolajat, hogy azok alacsonyabb áron tudják értékesíteni, ők viszont piaci áron vásárolják vissza. Tehát egy ilyen kettős folyamat zajlik, hogy a stratégiai készletet, amik igazából az ilyen viszmajorokra vannak fenntartva, ezeket folyamatosan olcsón kiárusítják a kereskedőknek, aztán akik utána ugye a benzinkutakon olcsón értékesítik ezt tovább, miközben drágán visszapótolják őket. És ugye ebből keletkezik az MSZKSZ-nél egy folyamatos finanszírozási igény, és ez az, amit hitelből fognak tudni finanszírozni. És ugye ennek megfelelően ezt a hitelt kell majd a következő 15 évben fizetni, és ezért fogunk többet fizetni az üzemanyagért, viszont ezzel ki lehet húzni azt a méregfogát, amit ugye mindenki tartott ennek a rendszernek, hogyha elfogynak a készletek, akkor ugye nem lehet alacsonyan tartani az árakat, hiszen hogyha alacsonyak az árak, akkor nem fog ide importálni senki gázolajat és benzint, már pedig még alapesetben is, hogyha rendesen működik a MOL-nak a magyarországi finomítója, akkor is a 30%-a nagyjából a keresletnek az, amit az import fedez. Ez most nyilván több, mert ugye ráadásul a finomító nem is működik tökéletesen. Így nyilván van import, hiszen ugye az MSZKSZ az piaci áron vásárolja meg az üzemanyagot.
1: Viszont itt van még egy érdekes szempont, méghozzá az, hogy sokkal többet tankolunk azóta, hogy védett az ár, mint korábban tettük. Ez egy nagyon furcsa pszichológiai hatás, mert hát ez az 595 forint, ez nem példa nélkül az elmúlt időszakból, de most azt az eredményt éri el, hogy mindenki teletankolja az autóját, mert ki tudja, hogy holnap mi lesz.
2: Igen, és hát ugye nem csak a sima lakossági fogyasztók, hanem ugye a cégek is ezt teszik meg. Nyilván, hogyha egy mezőgazdasági vállalkozónak van egy hatalmas tartálya, amelyben üzemanyagot tud tárolni, akkor azt most fogja teletölteni, hiszen könnyen elképzelhető, hogy egy hónap múlva már csak sokkal drágábban tudja ezt megtenni. Igen, tehát látszik egy jelentős érdemi fogyasztásnövekedés, ami hát ugye nagyon nagy probléma abból a szempontból, hogy ugye közben a globális olajpiaci helyzet az korán sem túl fényes, és tényleg van arra reális esély, hogy itt ellátásbeli gondok lesznek, és nem Magyarországon, hanem globálisan, és hogyha ellátásbeli gondok lesznek, akkor ugye Magyarország sem fogja, globális ellátásbeli gondok lesznek, akkor Magyarország sem tudja kihúzni magát alóla, hiába van védettár, hiába nincs védettár.
1: Hát ésszel kellene, de hát ilyenkor az ember óhatatlanul úgy van vele, hogy hát tankoljunk most még viszonylag olcsó. Már amennyire ezt egyáltalán olcsónak tekinthetjük. Jandó Zoltán a G7.hu újságírója nézett körbe, hogy mit jelent ez a védettár a gyakorlatban rövid és hosszabb távon. Zoli, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban járműhiba miatt a 19-es villamos nem közlekedik a Gáronyi tér és a Clark Ádám tér között. Pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Clark Ádám tér között. A 41-es villamos a Bécsi út Vörösvári út felé terelve közlekedik. Nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. Az 56-a a villamos Hűvösvölgy felé terelve az Alkotás utcán át jár. A Móricz Zsigmond körtértől a Szél Kámán térig pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton befelé a Rézvirág utca közelében. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztória közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, az Erzsébet hídon Pestre és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Lassú a haladása a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Nem működnek a jelzőlámpák a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban várhatóan 15 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. A 13. kerületben a Kárpát utcában az Ipoly utcánál félpályás lezárásra kell számítani ma napközben közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Emonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin folytatva beszéljünk arról, hogy van egy Európai Jogok Európai Bíróságán május 12-én keltezett ítélet, amely szerint a magyar állam megsértette a szociális ágazatban dolgozók sztrájkjogát. Hogy mikor történt ez és hogyan, és hogy hány év kell ahhoz, hogy egy ilyen bírósági ítélet megszülessen, ez iránt érdeklődöm Köves Ferencnél, aki a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
3: Szép jó napot kívánok én is! Hosszú történet, igen.
2: Éreztem én ezt. Mikori az ügy?
3: Gyakorlatilag a sztrájk követelések eredetileg 2019-ben kelteződtek, és 2020-ban kezdtünk el a kormányzattal egyeztetni arról, hogy mivel nem kívánják teljesíteni a követeléseket, ezért mi sztrájkot hirdetünk az ágazatban, egy partner szakszervezetünkkel közösen egyébként.
2: Itt a vérkövetelések meg a munkakörülmények javításáról szóló követelések voltak a fókuszban, ugye?
3: Így van, elsődlegesen a bérkövetelés volt a fókuszban, 12 pont volt, de tényleg a legfontosabb a munkakörülmények, a bér, illetve munkabiztonság, mentális egészséghez, jóléthez való jog, tehát nagyon sok minden volt a csomagban, és a kormányzat ezt teljes mértékben elutasította.
2: És elutasította azt is, hogy meg kelljen állapodniuk, miközben a törvény erre kötelezi őket önökkel abban, hogy mi legyen az a minimális, az elégséges szolgáltatás, ami mellett sztrájkolni lehet.
3: Így van, nagyon sok tárgyalási kör volt, és hát annyira cinikusak voltak a kormányzat képviselői, hogy azt mondták, hogy ha mi akár egy nap, mert ilyen egynapos sztrájk blokkokat hirdettünk, hogyha mi egy nap sztrájkolunk, az az ellátottakra nézve súlyos következményekkel járhat, tehát akár az életük is veszélyben foroghat. És amikor mi rávilágítottunk arra, hogy az általuk fenntartott, tehát állami fenntartású intézményekben szakemberhiány van, van, ahol akár 50%-os szakemberhiány az év 365 napján, akkor viszonylag cinikus mondat az, hogy ha mi egy nap sztrájkolunk, akkor ott nagyobb baj lehet, mint abból, hogy az állam nem teljesíti a kötelezettségeit.
2: Na most, ugye itt az van, hogy született egy precedens értékű bírósági ítélet, de közben eltelt 6-7 év. És ezen közben vajon változott-e valami bérügyben, változott-e valami a munkakörülmények tekintetében, vagy az eredeti követeléseik ugyanúgy élnek, csak most már arra is van egy bírósági ítéletük, hogy ez ügyben, ha akarnak, akkor sztrájkolhatnak is.
3: Igen, a valóság az az, hogy nyilván a számok, amiket mi akkor leírtunk, azok változtak természetesen az elmúlt 5-6 évben, de alapvetően az arányok nem. Tehát az ágazat bérhelyzete így a nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva minimálisan változott, tehát az utolsó 2-3 helyek egyikén vagyunk továbbra is. A diplomás bérek tekintetében a nemzetgazdasági átlaghoz a mi diplomásaink a legrosszabbul keresnek, tehát nagyon-nagyon rossz a helyzet továbbra is, úgyhogy igazából mi azt tudjuk mondani a jelenlegi kormányzatnak, akik ugye ígértek béremelést is, meg egy komplett csomagjuk van arra, hogy hogyan is képzelik az ágazat rendezését, legalábbis a kampányukban volt egy szociális program. Hát mi nagyon-nagyon bízunk abban, hogy ezt meg is valósítják, illetve a béremelés tekintetében azt gondolom, hogy ennél többre van szükség az ágazatban.
2: Ugye lett egy új szociális és családügyi miniszter, Kátai Németh Vilmos, vele kellene felvenniük a kapcsolatot, vajon megtörtént-e ez már?
3: A mi részünkről igen, tehát 5, illetve 6 szakmai szervezet és szakszervezet közösen írt egy megkeresést és egy felajánlást, amiben mi a tudásunkat, tapasztalatainkat, hiszen a szociális terület minden részét lefedik a mi tagjaink, mind a szakmai szervezetek, mind a szakszervezetek részéről, hogy mi felajánlottuk a segítségünket is a miniszter úrnak, illetve kifejeztük azt a reményünket, hogy a 25%-os béremelés az egy bérrendezés első lépcsője lesz. Erre kaptunk egy gyors választ, hogy jelenleg még nyilván még szinte föl se állt a kormány, tehát hogy ott még nem nagyon volt mit keresni ebben a történetben. Úgyhogy mi most fogunk megfogalmazni egy újabb közös levelet reményeink szerint a közeljövőben, és reméljük, hogy most, hogy már megvannak az államtitkárok is, hiszen ugye a miniszter úr önmagában nem képes csodára, az apparátus irányításához kell komoly szaktudás, hiszen miniszter úr szakmán kívüli, az államtitkári szinten ez a szaktudás reményeink szerint már látható, tehát most kezdődhet az érdemi munka, legalábbis az előkészítés biztosan.
2: Úgy legyen, sőt, hát legyen végre érdemi, tényleg, mert hát az elmúlt években sokat beszéltünk a szociális dolgozók helyzetéről, de ez önmagában kevés ahhoz, hogy valami változzon. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók szakszervezeti elnöke volt a vonalban. Köszönöm, hogy beszámolt ezekről.
3: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazinban itt a Spirit FM-en taxis ügyek következnek. Taxis tarifák emeléséről beszélt Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója még múlt héten csütörtökön, és hát azóta talán már a számokat is nagyjából pontosan tudjuk, de ha nem, akkor majd kiigazít minket Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: 27%-os emelésről van szó, úgyhogy 1400 lesz az alapdíj, 560 a kilométerdíj és 140 forint a percdíj. Eddig stimmelünk?
2: Hát nagyjából eddig stimmel a dolog. Ezt a beterjesztést kívánta pénteken benyújtani a főigazgató úr a önkormányzat képviselő testületének, ám de megelőzte ma egy közlekedés és klímaügyi bizottsági egyeztetés, ahol azzal szembesültek a közlekedés és klímaügyi bizottsági egyeztetés,

0: és hát tulajdonképpen, mivel ez nem jelent meg javaslat formájában, ezért a bizottság tagja ezt nehezményezték, sőt azokat az érveket is óvatosan kezelték, amit hát tulajdonképpen mind a két oldal ott személyesen megfogalmazott, mert mindenkinek volt lehetősége védeni az érdekeit, és egy olyan eredménnyel zárult a mai egyeztetés, a bizottsági egyeztetés, ami tulajdonképpen eredménytelen lett. Magyarul egyetlen frakció sem tette hozzá a javaslatát, a támogatását. Most az a kérdés, hogy hogyan tovább.
1: Ez ugye most azt jelenti, hogy nem kerül pénteken a közgyűlés elé ez a javaslat.
0: Én ezt nem mondanám, mert ahogy ismerem a főigazgató urat, az elmúlt 3 év tapasztalata mondatja ezt a számból és a gondolataimból. Én azt gondolom, hogy ki fognak valamit találni, valami überjavaslatot. Pedig azért, hogy ez az elmúlt 1,5 év egyeztetése ne veszten kárba. Én úgy gondolom, hogy a főigazgató egy sikerjelentelt politikus, akinek nem az az érdeke, hogy semmi ne legyen a javaslatokból. Valójában azt gondolom, hogy egy kompenzáció, egy olyan javaslatot fog valamelyik tábor lerakni, és most itt a képviselő testületre gondolok, ami megszerzi majd az esetleges 50+1%.
1: Én most nem vagyok teljesen képben, hogyha segítsen. Nem nagyon hallottam még olyan szolgáltatóról, aki többet kereshetne, de kevesebbet kér. Nem túl életszerű. Most ehhez képest ugye itt van egy 27%-os emelés, és ezzel szemben mondják például önök is, a Taxi Szövetség, de a két szolgáltató is, hogy kevesebb is elég. Attól félnek, hogy el fognak szokni az utasok a taxizástól?
0: Azzal kezdtük ma az érvelésünket, hogyha az elmúlt 3 évben fokozatosan és folyamatosan egy 6-8%-os emelés megvalósult volna, ami tulajdonképpen nem egy távoli vágy lett volna a részünkről, és volt is, csak az elmúlt 3 évben ennek a támogatására nem került sor a főváros részéről, akkor most nem egy majdnem 30%-os emelésről kellene beszélni. Tehát biztos, hogy az összekezdő is azért látja, hogy sorba zárnak be olyan éttermek, akik az elmúlt években azért igencsak komoly eredményt és vendégeket tudhattak maguk mögött, mégis az energia emelkedése és az árak miatt nem tudták tovább tartani ezt a színvonalat és ezt a minőséget, és kénytelenek voltak bezárni. A kamara, az OTS és a két nagy cég, a Főtaxi és az Uber pontosan ettől fél is tart, hogy egy jelenlegi gazdasági környezetben egy közel 30%-os emelés az nem biztos, hogy használna a piacnak, viszont a másik oldalon levő szekértábor meg nem nagyon tudott engedni a 27%-ból, mert erre voltak fölkenve, nem kevesebbre és nem többre, tehát nem tudtunk egy kompenzált egyességet kötni, vagy valamilyen egyességet kötni, ami a kettő között megállt volna. Erre viszont van lehetőség az önkormányzatnak, hiszen egy politikai döntés születhet. Viszont ha nem szeretnék visszakérdezni, mert nem vagyok a műsorvezető, hanem önt, és mindig is becsültem a munkásságáért, de most látott már olyan politikust, aki két árat leraknak, és a drágábbat válassza?
1: Ja, láttam. Ja, nem, én nem láttam, csak hallottam róla.
0: Jó, tehát én most arról beszélek, amikor dönteni kell, hogy az utasok, akikről majd dönt a politika, a testület, azért meg kell nekik is magyarázni a mit és hogy és mennyiért. Tehát én azt gondolom, hogy...
1: Igen, de most akkor igazából... A taxisoknak, mert a politika az egy dolog, most itt a frakciók majd elhúzakodnak, de önöknek, taxisoknak van egy olyan kiérlelt javaslatuk, amivel azt tudják mondani, hogy kedves képviselők, ehhez tessék odaállni.
0: Mi mindenféle módon szeretnénk valamilyen áremelést, és nem akarom a frakciónak a nevét mondani, mert akkor belemennék ilyen napi politikai dolgokba, de az egyik frakciónak pontosan az volt a véleménye az egyik frakcióvezető helyettesnek, hogy most arról kell dönteni, hogy 27 vagy semmi. Tehát erről nem szeretne ez a bizonyos frakció dönteni, de ahogy elnéztem, egyik sem. Tehát én azt látom, és azt éreztem a mai beszélgetésen és egyeztetésen, hogy érzik és látják, hogy szükség van valamilyen áremelésre, de a 27-et túlzottan tartják.
1: Önök pedig a 15-öt javasolják,

0: ez miért nem tud átmenni a közgyűlésen?
1: De nem volt ilyen javaslat.
0: Egyik frakció sem tette a magáéva ezt a javaslatot magyarán.
1: Ők azzal érveltek, ezt sem mondanám, ők azzal érveltek, és visszaadták azt itt a főigazgató úrnak, hogy mivel a főigazgató nem egyeztetett a frakciókkal, se nem a 15-ről, se nem a 27-ről, ezért így ebben a tekintetben most nem tudnak.
0: Jó, ez már a politikai húzakodás része, ez valóban nem a taxisok dolga, ez itt az egymásra mutogatás. Hogyan tovább? Önök nyilván azt szeretnék, hogy legyen áremelés, nyilván az a vita zajlik, hogy mennyi legyen az az áremelés.
1: Így van, mi mindenféleképpen, tehát abban egységes a szakma, hogy díjemelésre szükség van, a mértékét meg majd el fogja dönteni a politika.
0: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, kíváncsian várjuk, hogy a politika megkeresést. Hogy tud ebben a dologban dönteni. Netán Zoltánt hallották, az Országos Taxi Szövetség elnökét. Ez volt már a Gazdasági Magazin, sok mindenről beszéltünk, és így lesz holnap is, amikor ugyanebben az időben várjuk önöket megint. Szakál Erzsi volt a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon!
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Délután már számíthatunk záporokra. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara célja, hogy javuljon az ágazatban dolgozók helyzete. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügyben tervezett változtatásokról. Balogh Zoltán hangsúlyozta, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani, emellett a szakdolgozói bértáblát is át kell alakítani, mert az szerinte nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak. Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
6: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a rádióhallgatókat és a Spirit FM-en. Köszönöm, hogy minket választottak. Mondom a témajavaslatokat, természetesen bármi másról is beszélgethetünk. Sümegi Klaudia lesz, Magyar Péter miniszterelnöki kabinet főnöke. Ezt a miniszterelnök jelentette be. A hölgy onnan lehet ismerős, hogy az egyik alkotója a Tavaszi szél, az Ébredés című filmnek, amelyet Magyar Péterről, illetve a Tisza párt megalakulásáról készítettek. Egy két fős stáb alapvetően, tehát két fő alkotója volt a filmnek, Sümegi Klaudia az egyik. Magyar Péter azt írta róla, hogy másfél éven keresztül követték végig ez a hölgy, illetve a filmgyártó cég stábja a Tisza párt létrejöttét, illetve Magyar Péter különféle rendezvényeit, országjárásait, felszólalásait. Úgyhogy ezen munka során gondolom én esett Magyar Péter választása Sümegi Klaudiára. A második, hogy a miniszterelnök a tegnapi Telexnek adott élő online interjújában ismét beszélt Sulyog Tamás eltávolításáról. Egyrészt azt mondta, hogy a Tisza belső felmérései szerint a magyarok 70%-a akarja, hogy Sulyog Tamás mondjon le. Másrészt arról is beszélt, hogy a köztársasági elnök bizonyos törvények megakasztásával akadályozhat fontos folyamatokat, például az Európai Uniós pénzek felszabadítását, annak elindítását, vagy azok elindítását. Magyarország számára, már pedig egy nagyon jelentős összeget augusztusig le kell hívni, mert ha nem, akkor az a nagyon jelentős összeg örökre elveszhet. Bocsánat. A harmadik pedig szintén ebből a tegnapi interjúból, hogy augusztus közepén állhat fel a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal. Magyar Péter arról beszélt, hogy lehet, hogy sokan türelmetlenek, de elszoktak a magyarok attól, hogy normál jogalkotás zajlik Magyarországon. Az elmúlt 6 évben rendeleti kormányzás zajlott különféle indokokkal, hol háborús veszélyhelyzet, hol járvány, hol migrációs hullám miatt, és ez a rendeleti kormányzás ez azzal járt, hogyha valaki megálmodott valamit, és ez főként Orbán Viktor volt, vagy az általa kinevezett munkatársai, akkor este megálmodták, másnap reggelre abból törvény lett, mert megalkották a rendeletet, beleírták a magyar közlönybe, és csókolom. Most, hogy ez megszűnt, visszatér a normál jogalkotás, ami sokkal hosszabb, adott esetben vitákkal, megbeszélésekkel, egyeztetésekkel, mondjuk így terhelt folyamat. Tehát ezért is van az, hogy ez a bizonyos vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal leggyorsabb esetben is augusztus közepére állhat fel. Bocsánat, ismét száraz a levegő, vagy épp nedves. Sándorral kezdünk, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
6: Üdvözlöm, hát, parancsoljon!
7: Menjünk sorba.
6: Rendben.
7: Azt mondja, hogy ismét egy hölgyet választott Magyar Péter a környezetébe, jól tette, mivel úgyis a fideszeseknek az volt a egy időben, még a választás előtt, az volt a hivatkozási alapjuk, hogy a Magyar Pétert Magyarország hölgyei szívből utálják. Na most, hát ez azért úgy nem jött össze valahogy, és ennek igyekszik eleget is, ennek az ellenkezőjének a bizonyítására igyekszik Magyar Péter maga köré olyan hölgyeket, akik talán, nem talán, hanem meg is érdemlik tudásuk és felkészültségük alapján, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak, és Magyarország összes hölgye nyugodjon meg, és lassan barátkozzon meg vele az is, aki eddig szívből utálta. Na most, ugye a fideszeseknek, ez ugye nem, mert a fideszeseknek teljesen mindegy, olyan szépet és jót nem fog tudni ebbe az országba csinálni, ami a fideszeseknek megfelel. Na de hát, Istenem, emlékszem én arra, hogy az Orbán Viktor az egyik ilyen nagy gyűlésen szájába nyúlva mutatta, hogy hogyan csúszik ki a szájából a vagy a Tiszának a sajt, és hogy mennyire vannak kétségbeesve. Na most azt hiszem, hogy az Orbán Viktor már csak a pálpusztai sajtot húzgálja szájából, mert nagyon rosszul esik neki, ami a sajtevésre rájött az utóbbi időben, jutott neki. Na, azt mondja, elmondanám még azt is, hogy a Súlyog Tamással kapcsolatos, hát én nem tudom, valahol azért, én úgy gondolom, hogy a Súlyog Tamás azért van annyira intelligens ember, hogy bekülne, hogy lássa azt, hogy ennek a dolognak vége van. És nem véletlenül hibáztatják sok mindenben, mert azért az Orbán Viktor szemrebben és nélküli kiszolgálója volt, mert még csak a kételyét sem vetette fel annak, hogy nem biztos, hogy ez így van jól. Úgyhogy be kellene látni, hogy eddig tartott a dolog, és tényleg úgy, ahogy Magyar Péter mondta, hogy még emelt egyenes gerincsel, emelt fővel lehetne eltávozni talán, de hát ez már ugye nem tudom, hogy mennyire használ az én tanácsom, de hát megfogadhatnák.
6: Olvastam egy cikket, ami úgy szólt, csak a címét olvastam, hogy Sőjök Tamás megüzent, hogy nem fog távozni. Magát a cikket nem olvastam végig, elég volt a címe, de most valami hétvégi vallási rendezvényekről nyilatkozott, vagy ott kérdezték, ha jól értem, és ez az üzenet lényege, hogy önként ő nem fog távozni.
7: Na jó, hát most ezt neki kell eldönteni, hogy ha egyenes derékkal vagy a gumigerincet továbbra is viselni kívánó emberként maradjon meg a magyarok történetébe vagy emlékezetében, de hát ezt egyénileg kell eldönteni, de hát azt hittem, hogy azért, vagy reméltem, hogy ettől azért egy kicsit értelmesebb, és megérti azt, hogy ennek vége. Na, amit még augusztus közepén állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Na, ez egy érdekes dolog lesz azért, és meglátjuk, hogy mit fog eredményezni. Attól függetlenül most nagyon megy a húvogás az Orbán Viktort, hogy visszamenőleges hatállyal kívánják a jövendőbeli örökös miniszterelnöki tisztjétől megfosztani. Na most Orbán Viktor is elgondolkodhatna azon, meg a fideszekes is, hogy Orbán Viktor is nehogy még utóbb kiderüljön valami olyasmi, amit csak ennyivel tud megúszni, és nehogy úgy járjon, hogy mint ahogy sokan várják, hogy ezért azért valamiért, amit még egyelőre még csak reményeikben fogalmaznak meg a magyarok, de hogy felelősségre kívánják vonni, ami meg kizártá teszi azt, hogy valaha is komoly tisztséget töltsön be ő még a politikában. A Fideszben még virgondkodhat, meg szerveződhet, meg mindenfélét csinálhat. Hát kíváncsi vagyok, de egyébként azért attól függetlenül a fideszesek is elgondolkodhatnának azon, hogy mitől alakult ki ez a helyzet, az a 2,3 millió ember erősen elgondolkodhatna azon, hogy nem talán el kellene ezt az egész ügyet felejteni, és számukra ez egyszer is mindenkorra véget ért.
6: Hát azért 2,3 millió ember az egy hatalmas közösség, vagy politikai tábor, tehát annál sokkal többet ér, sokkal értékesebb, mint hogy azt mondják, hogy na emberek, ennyi volt a viszontlátásra. Tehát az ő szemszögükből ez teljesen érthető, hogy próbálják megújítani saját magukat, összeszedni magukat, értelmezni a vereséget, és valahogy visszatérni a megszokott működésbe. Igaz, hogy most ellenzékben kell lenniük, de hogy nem csak a sebeket nyalogatják, hanem elkezdenek építkezni. Tehát ez egy teljesen elfogadható, sőt, hát ez az egészséges magatartás, nem?
7: Megnézném én azt a 2,3 millió.
6: Jó, akkor legyen, mondjuk, akkor szűk, akkor legyen nagyon, nagyon, nagyon karcosak, mondjuk azt, hogy 1,5 millió, annyi biztos van. Tehát az is a legnagyobb politikai közösség a Tisza után Magyarországon.
7: Hát én többször elmondtam, hogy a még azért, hát talán, na ki tudja még mennyien vannak, ki kitartanak, már vannak az igaz hitűek, azok mind halálig csak az Orbán, és hát van ugye a Retya, meg a Rutya, meg a Sógor, meg a Koma, meg a Jóbarát, meg a Mikutyánkölke, meg a Mikutyánkölkének a barátja is, mert ugye ez is bebizonyított, hogy az is nagyot dobott még a barátság, úgyhogy ezek az emberek, meg ezek körül még mindig vannak olyan emberek, akik a jelen pillanatban is élvezik ennek a rendszernek a hasznát. Én feltételezem, hogy még vannak azért talán annyian, de azért a 1,5 millió azért a 9 millióhoz képest azért nagyon szegény. vagy a 8 millióhoz képest nagyon kevéske. Úgyhogy, és a 8 millió ember, az biztos vagyok benne, hogy nem szab, még a gyerekek se szavaznának Orbán Viktorra. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, viszont hallottam.
6: Köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott. További szép napot, nem tudom, hogy itt van a következő kedves hallgató. Nincs, hát akkor hívjuk, akit lehet. Telefonáljanak a kedves nézők. Még van a szünet előtt is egy telefonálóra időnk. Szóval a vagyonvisszaszerzési hivatal augusztus közepére állhat fel, vagy szeptember elejére. Itt óriási a várakozás. Ugyanakkor hallani olyan hangokat, és itt a fórumban is többen azt mondták, hogy ebből úgy sem lesz semmi, mert eddig sem történt igazán komoly elszámoltatás. És akkor felszokták emlegetni Keller Lászlót, akit az MSZP bízott meg a 2002-es kormányváltás után vagyoni jellegű elszámoltatással. Egyébként voltak kisebb-nagyobb ügyek, igaz, hogy Keller László idején azt hiszem egy múzeumi belépő kapcsán húzkodtak meg egy hölgyet, valami néhány 10 millió forintos értékben a Millenárison adott azt hiszem ilyen karpereceket a belépő mellé. Aztán volt elszámoltatási biztos Budai Gyula, csak hogy annyiban más a mostani helyzet, hogy itt egy komplett hivatal lesz, Magyar Péter ígérete szerint az ország legjobb jogászaival, tehát nem egy-egy kormánybiztos, meg egy pici stáb, hanem egy komplett intézmény, úgyhogy én a magam részéről azért nem temetném ezt a dolgot. Istvánnal folytatjuk, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, főszerkesztő úr! Köszönöm szépen a lehetőséget! Először is én azzal szeretném kezdeni, hogy köszönöm az ATV műsor vezetőinek a munkáját, és természetesen a nézőknek is, akik türelemmel várják az önök véleményét is meg, és meghallgatják azon véleményeket, amit mi mondunk. Én először is, hogy ezekhez a kérdésekhez is hozzá tudnék szólni, de először azzal kezdeném, hogy a volt belügyminiszterünk, Pintér Sándor úr nyilatkozatából indulva, hogy ő áll mindenféle panasz elé, aki panasz szeretne tenni, és odaáll, és megadja a kellő választ.
6: Hát vizsgálatot, igen, vizsgálatot kért maga ellen. István, tudjuk innen folytatni, mert reklámszünethez értünk, de izgalmas a téma. Rendben, köszönöm szépen, akkor kedves nézők, néhány perc szünet, és jövünk.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban járműhiba miatt a 19-es villamos nem közlekedik a Gárdonyi tér és a Clark Ádám tér között. Pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Clark Ádám tér közötti szakaszon. A 41-es villamos a Bécsi út Vörösvári út felé terelve közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Az 56-a villamos Hűvösvölgy felé terelve az Alkotás utcán átjár. A Móricz Zsigmond körtértől a Szél Kálmán térig pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért szombaton már reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken. A Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressy út és a Kerepesi út belső szakaszán, a Hungária körúton, de még az Albert Hirsai úton, az Asztalos Sándor úton és a környező utcákban is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Istvánnal folytatjuk, parancsoljon.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és most olyan nyugodt körülmények között szeretnék köszönetet nyilvánítani, viszont a belügyminisztérium felé, ugyanúgy a miniszter úr felé, mint Rétvári Bence államtitkár úr felé is a kérdés ebben az esetben, amit én megtettem feljelentéseket, miért nem történtek intézkedések? Ne dicsekedjünk itt azzal a dologgal, amit nem intézünk el. Először is szeretném mondani, hogy nagyon fáj, hogy Fehér megye. De ez a Dél-Fehér megye. És az országgyűlési képviselőjére is nagyon kíváncsi lennék, ott ül a parlamenti jegyzői székbe, hogy milyen választ adna nekem akkor, amikor én feltenném neki a kérdést, hogy ön képviselő úr, hogy látja ezt a kérdést, amiben én megtettem a feljelentést. Először is környezetvédelmi szempontok alapján meg lehet nézni, hogy milyen munkát végzett egy polgármester. Ez az első. A második. Kérem, az önkormányzat tulajdonát képző vagyon, tehát a traktorok és az egyéb eszközök mit keresnek az ő tulajdonában, az ő lakó területén és az ő földjein, meg mindent azzal művel.
2: Egyébként a településen belül az embereket ez az ügy nem érdekli? Tehát vagy van valamiféle közfelháborodás ezzel kapcsolatban?
3: Igen, van felháborodás, szerkesztő úr, csak őszintének kell lenni. Félnek. Én nem félek. Én őszinte vagyok. én ennek az egésznek állok elébe, és a vizsgálatnak is. És külön kérem a törvényességi osztályt is, hogy legyen szíves törvényességi szempontból lépjen fel, és vizsgálja felül ennek az önkormányzatnak a dolgait.
2: Kérem, eddig hány bejelentést tett, vagy feljelentést ebben az ügyben?
3: Itt elég sok ment ebben az ügyben, meg van több személy is, aki természetes odaáll, tehát nem fog félni, hogy nem áll oda. Uh-huh. Itt sorolhatnék egy pár nevet, de nevekkel én nem dicsekszem, de állunk elébe ennek a kivizsgálásnak, amikor ez elindul. Itt egyetlen egy dolog van. Kérem, egyszerűen semmibe vették azt a feljelentést, amit mi beküldtünk. A kormányhivataltól kaptam egy levelet, aztán több képviselőnek is én megosztottam ezt az előző ciklusba, és azt mondták nekem, hogy abszolút nem tudnak semmit csinálni, mert leállították a tételt. Tehát ez magyarul azt jelenti, hogy a rendőrség sem intézkedhetett, és én arra vagyok kíváncsi, hogy akkor a képviselő úr, az aki most még annyira dicsekedett, hogy ő megnyerte a választást, adjon nekem erre választ, mert ő pontosan jól tudja, hogy én ki voltam és ki vagyok.
2: Önök ismerik egymást? Ismerik egymást? A Tiszás képviselőről beszélünk most, feltételezem.
3: Tiszás képviselő, ez a régi, a Fidesztől származik.
2: Ő megnyerte ezt a körzetet?
3: Azt a körzetet, igen, megnyerte, értem. De én arról nem akarok beszélni, hogy milyen körülmények között. Mert azt is mondhatnám.
2: Jó, hát ez most mégis mindegy, de ezek szerint ezzel az ember elő már korábban is fölvette a kapcsolatot, és azt mondta, hogy tehetetlen, mert a hatóságok nem nyomoznak, vagy visszadobták az önügyét, akkor...
3: Én úgy érzem, hogy a hatóságok nem dobtak vissza semmit, mert nem jeleztek, hanem ez az ember volt az, aki akadályozta ennek az ügynek a kivizsgálását.
2: Ja, értem. Na jó, de most új vezetése lesz a rendőrségnek, tehát nyilván az ORFK-nak is új vezetője lesz. Lehet, hogy érdemes akkor újra megtenni a feljelentést, nem?
3: Én természetes főszerkesztő úr, én ebben teljes mértékben egyetértek, és meg is fogom tenni, ez az egyik, mert bízom abban, hogy az új jelenlegi kormány és az országgyűlési képviselők egyértelmű igen fognak mondani arra, amit én be fogok mutatni területeket.
2: Hát egyébként ez a gyakorlat, ami miatt ön feljelentést tett, ez a gyakorlat a mai napig folyik?
3: Ez a mai napig folyik, és főszerkesztő úr, az a legnagyobb probléma, hogy amikor én ezt önökkel megtárgyaltam a nyilvánosság előtt, akkor a képviselő úr látta, hogy én mit mondok, és akkor azt mondta, hogy 70 millió forintot ad az önkormányzatnak, hogy a hulladékot, a településen lévő hulladékot elszállítatja, és erre lehet pályázni. Kérdezem én önt, amikor én polgármester voltam, teljes felszámolás alá tette a Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodás. Ezt az egészet. Tehát nem volt semmi. Tetszik tudni? Most igen. Meg van körülbelül 6 helyen, 1-1 hektár mindenhol.
2: Világos.
3: Amit ez az ember tevékenykedett és tette, és nem csak az én feljelentésem, hanem a másoknak a feljelentése sem kapott lehetőséget, de azok annyival előrébb vannak, azért, hogy ők kaptak egy elutasító határozatot.
2: Értem. Hát azt tudom mondani, hogy miután új rendőrség lesz, ebben az értelemben, hogy új felső vezetése lesz a rendőrségnek, és ez egy folyamatos ügy, tehát hogy nem szűnt meg a probléma, nem egy régi ügyet kell bejelenteni, hanem egy meglévőt, hogy így mondjam. Akkor próbálkozzon még egyszer, vagy hát éppen a parlamenthez is fordulhat, ha gondolja. Nem tudom.
3: Én minden esetre egyetlen egy gondolattal állok nyilvánosság elé a parlamenttel is. Ez természetes. Én úgy érzem, hogy ezt a tevékenységet, amit ez az ember folytat, meg tesz, ezt nem lehet tenni.
2: Világos. És István, köszönöm szépen. Sok sikert önnek. Már sokszor beszéltünk erről a sztoriról, de akkor ezek szerint azóta sincs érdemi előre mozdulás, de kívánom, hogy legyen. És hát egy kormányváltás azért az éppen ezt meg is alapozhatja már, mint hogy érdemi változás álljon be. Köszönöm, hogy hívott, további sok sikert. Katalinnal folytatjuk, kezicsókolom.
4: Jó napot, Lezánszki úr! Én csak nagyon röviden A Sólyog Tamás üggyel kapcsolatban szerintem nem Sólyog Tamás nem akar lemondani, Orbán Viktor nem engedi, megparancsolja neki, mert ő küllő, bot akar lenni a küllők között, és neki jó, hogyha ott van egy ember, vagy legalábbis ilyen nehezen lehet, nehezebben lehet elmozdítani. Szerintem nem a Sólyog Tamás dönt itt semmiben, mint ahogy eddig is ő báb volt, azt csinálta, amit az Orbán mondott, és azért lett belőle köztársasági elnök, mert az Orbán így akarta. Úgyhogy én szerintem...
2: Lehet, most... hogy így van, csak a kérdés az, hogy mire mennek ezzel az időhúzással, mert Magyar Péter tegnap is elmondta, hogy alkotmányozó többségük van, tehát azt tesznek ott 141-en a parlamentben, amit jónak látnak.
4: Tehát, ha nem igen, nehezítik, amit lehet, akkor most, hát nem azt mondta Orbán Viktor.
2: Ő azt mondta, igen, hogy bot.
4: Bot a küllők között, most is. Tovább is ő ilyen ezt tudja csinálni. Most nem tud más csinálni, most akkor ezt.
2: Jó, de azt erre mondtam az időhúzást, vagy erre kérdeztem az időhúzás kapcsán, hogy ez idő kérdése. Ha nem távozik önként, 31-e határidő, az most vasárnap, akkor elmozdítják, megvan rá a törvényes eszközük. Tehát akkor mit értek, igen. Akkor mit értek el? Nem 31-ével mondja, vagy 31-én nyújtja be a lemondását, vagy jelenti be, hanem nem tudom, egy héttel később kezdődik egy folyamat.
4: Igen, igen.
2: Hogy ebben mi a jó a Fidesznek?
4: Ő szeret bot lenni a külők között, még akkor is, hogyha a végén eltörik a bot, de akkor is, amíg tud, addig kekeckedik.
2: Igen, csak általában szokták keresni a politikai haszonfaktort egy ilyen döntésben, mert ha mondjuk a társadalom túlnyomó része Sólyog Tamás mellett állna, ő nem távozik önként, Magyar Péterék elmozdítják, akkor maguk ellen fordítják a társadalmat. Mondjuk ez egy politikai haszon, de ebben az ügyben az van, hogy állítólag a társadalom 70%-a Sólyog távozását akarja. Tehát, hogy ez a veszély sincs, hogyha eltávolítják, akkor a társadalom a Tisza ellen fordulna, sőt, hát akkor ünnepelni fogják, hogy megígérte, megcsinálta.
4: Hát igen, de...
2: Ezért nem értem ezt. Jó, hát...
4: Mit mondott Magyar Péter, hogy ő egy báb, és az is volt, mindent úgy csinált, amit Orbán parancsolt, mondjuk kért tőle, úgy kérte, hogy parancsolta. És szerintem most Orbán most is szeretné, hogy még amíg lehet, addig valahogy nehezítse a kormány dolgát. Jó, megcsinálják, persze. Én is azt akarom, mert a Sólyog Tamás valóban egy báb volt, és minden dolgot végrehajtott. Nem volt. És ugye a múltja is, amit hogy hazudott a családja történetével kapcsolatban, akkor voltak ilyen csúnya dolgok, amik miatt nem is szabadott volna kinevezni, de hát megtették.
2: Jó, hát mondjuk nem ez a legnagyobb gondja az országnak, hogy ki az államfő, akinek amúgy főleg protokolláris jogköre van, de nyilván egy ígéret volt ez is a Tisza részéről, úgyhogy szerintem ezt keresztül fogják nyomni, és nem is látom, hogy magukra haragítanák a társadalmat ezzel, sőt.
4: Igen, és mégis ennek ellenére akkor miért jó a Sólyognak az, hogy azt üzeni, hogy nem fogok lemondani, akkor tudja, hogy lemondhatják, és az neki kellemetlenebb. De mégis ezt csinálja. Eddig is báb volt, most ezt parancsolták neki, hogy még legyél egy kicsit botak külők között, és most még hát kénytelen ezt is megcsinálni. Az Orbán a körülötte lévőket szerintem ilyen-olyan dolgokkal zsarolta. Hát így gondolom. Aztán...
2: Ezt nem tudhatjuk, és az ő szemszögéből, tehát Sólyog Tamás nézőpontjából az egész úgy is értelmezhető, hogy őt alkotmányos módon választották köztársasági elnökké. Az, hogy történt egy kormányváltás, ezen semmit nem szabadna, hogy változtasson. Az ő mandátuma 9 évre szól, ebből még nagyon sok hátra van. Ő magától nem fog lemondani, mert miért is tenni, nincsenek okok, amik ezt indokolnák, ezért ő marad. Ha eltávolítják...
4: De vannak okok, hogy hazudott a családja történetét, akkor azon kívül csinált azokat a zsebszerződéseket, még a kárpótlási időkben, segített külföldieket hozzá zsebszerződésekkel. Én tudom, mi az, mert én is részt vettem a kárpótlásról, tudtam szerezni valamennyi kis földecskét, és tudom, mi az. Tehát volt egy törvény, hogy külföldi nem vehet termőföldet, de valahogyan ilyen zsebszerződéssel, hogy a magyar nevére vették, de már előre meg volt írva a magyarral, jobb pénzt adtak neki, mint mondjuk mindegy másik magyar ember, vagy nem tudom, nem akart földet venni, akkor előre megírták, tehát üres szerződéseket, nem volt beírva, hogy melyik helyre az iszám, a föld adatai, meg az eladó adatai be voltak írva, akitől megvette a külföldi a kárpótlási jegyet, tehát az eladó adatai be voltak írva, akkor be voltak írva a föld adatai nem, mert majd az árverésen kiderült, hogy melyiket vették, és akkor ilyen üres félig üres szerződéseket, ezek voltak a zsebszerződések, és akkor később, amikor lehetett, meg enyhült, meg így, meg úgy, akkor átírták a külföldi nevére, így csinálta.
2: Ezt értem, de ez nem lehetett akadálya annak, hogy kinevezzék köztársasági elnökét, tehát ha ezek a régi ügyek, amikben egyébként nem tisztázódott teljes mértékben Sólyog Tamás szerepe, tehát ha ezek a régi ügyek nem voltak akadályai annak, hogy ő elnök legyen, akkor most nem lehet indoka, ugyanez az ügy, vagy ugyanezen ügyek nem lehetnek indokai az eltávolításának.
4: Az nem akadálya, hogy a családjáról, ha tudod, hogy az apja a kommunisták üldözöttje volt, aztán kiderült, hogy azért nem volt egészen ugyan.
2: Hát sőt, Nyilas párttal működött együtt. Ez erkölcsi értelemben nyilván egy súlyos probléma. Nem, hát az apja ügyeiért nem felel az, hogy jó színben akart feltüntetni egy embert, aki nem volt egy jó ember. Az igen, de megint csak nem volt akadálya, hogy kinevezzék, tehát ezen az alapon sem lehet elmozdítani.
4: Hogy ő hazudott szerintem. Az apjáról, hogy
2: igen.
4: Jobbnak hazudta, az nem akadály, hogy hazudik valaki?
2: Jogi értelemben nem.
4: Jogi értelemben nem, de Amerikában például nagyon szigorúan veszik, ha az elnök hazudik.
2: Hát annyira azért nem veszik szigorúan, mert Donald Trump egy elítélt bűnöző és elnök lehet. De igen, most ez messzire vezet, viszont sajnos az időnk lejárt, úgyhogy elnézést, hogy itt egy izgalmas résznél, de abba kell hagynunk. Köszönöm szépen, Katalin, hogy hívott. Köszönöm a kedves nézőknek az eddigi figyelmet. A déli híradó után jövünk legközelebb a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délután már számíthatunk záporokra. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, Este 21-29 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. Köszönöm, hogy minket választottak. Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter miniszterelnöki kabinetfőnöke, ezt maga a miniszterelnök jelentette be. A hölgyről többek között azt érdemes tudni, hogy ő volt a producere annak a filmnek, amely úgy készült, hogy másfél éven keresztül nyomon követték Magyar Pétert, illetve a Tisza párt megszületését, felfejlődését, különféle kampányokat, országjárásokat. Szóval egy kis TV, illetve film gyártó cég készítette ezt a filmet, amit egyébként brutálisan sokan megnéztek, amikor ingyenesen elérhetővé tették, több mint 3 millió videóindítás volt, és ennek a filmnek az egyik producere ez a hölgy, Sümegi Klaudia. Magyar Péter ismét Súlyog Tamás eltávolításáról beszélt, többek között arra hivatkozik, hogy Súlyog olyan törvények megalkotását, hatályosulását akaszthatja meg államfőként, amelyek nagyon fontosak az Európai Unióban befagyasztott pénzek hazahozatalához, de arról is beszélt sokat szóra, hogy Súlyog Tamás Orbán Viktor egyik bábja, és a belső felméréseik szerint a társadalom 70%-a támogatja a gyors távozását. Súlyog Tamás viszont azt üzente egy vallási rendezvényen nyilatkozva, hogy nem fog önként távozni. A harmadik pedig szintén nagyon fontos, hogy augusztus közepén állhat fel a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal. Magyar Péter emlékeztetett rá, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, mert megszüntették a veszélyhelyzetet, és hozzászokhatott ugyan a társadalom az elmúlt 6 évben ahhoz, hogy valakinek kipattan a fejéből egy ötlet, este rendeletet alkot, és másnap reggeltől az a törvény. Ennek az időnek azonban vége, visszatértek a hagyományos, klasszikus törvényhozáshoz, ahol hosszú folyamat előzi meg azt, hogy egy elgondolásból törvény legyen. Ezért is van az, hogy augusztus közepe a legelső időpont, amire ez a bizonyos vagyonvisszaszerzési hivatal felállhat és elkezdheti a működését. Pállal kezdünk, jó napot kívánok, üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok! Hát nagyon örülök, hogy bekerültem. Petrina Pál vagyok, egy Békés megyéből, egy kis helyiségről. Hát, város, de na mindegy. A lényeg az, hogy nem igazán szeretnék hozzászólni ezekhez a témákhoz. Most én inkább azt mondom, hogy én egy nagyon okos embernek tartom, mint főszerkesztő úr.
2: A látszatcsal.
3: Igen, de azért higgyen nekem, hogy elég jó emberismerő vagyok. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy hát a politika egy nagyon érdekes dolog. Szerintem, hogy is fejezzem ki magam, hát ilyen nagyon furcsán gondolkozó emberek, mint talán én is, lehet, hogy átlátnak a szitán, belátnak a színfalak mögé. Én úgy gondolom, hogy ez az egész talán színjáték, és tudom, hogy rengetegen Orbán Viktor ellenesek. Én nem vagyok egyébként sem Fideszes, sem Tiszás, sem Jobbikos, sem vagyok, haspárti vagyok. De azért nézem a dolgokat, és azért figyelek. Nagyon rosszul nem élek, de azért el vagyok. A lényeg az, hogy szerintem a Magyar Péter a mondjuk így, hogy a nagy főnök embere, továbbra is, csak valahogyan meg kellett oldani ezt a politikán belüli, ezt a párton belüli fiatalítást, úgymond átváltozást. Én nagyon szeretném, mert mondom, én azért mondtam a legelején, hogy én egy nagyon okos embernek tartom önt, hogy lássa már át azt, amire én rá akarok, de szerintem már sejti, hogy szerintem ez az egész egy nagy színjáték, úgy, hogy van.
2: Maradt valaki kitalálta, hogy jöjjön egy utód.
3: Nagyon erősen kitalálták ezt a dolgot, és nagyon jól kitalálták, nagyon jól meg van csinálva, nagyon jól játszanak az emberek, de szerintem ugyanúgy megmaradt a nagy főnök.
2: Tehát Orbán Viktor a háttérből irányítja az egész folyamatot, ön úgy gondolja?
3: Ő azért ment ilyen nagyon könnyen is el, meg azért lépett ilyen nagyon könnyen le. Még amikor megtörtént a szavazás is, nekem már ott is egy furcsa volt, hogy olyan hamar kimondta a dolgokat, és el is ment meg minden. És szerintem ő az Európai Unió főnökségére szeretne. És én szerintem most ezt csak én majd mindjárt le fogom majd rakni, nem akarok zavarni, meg elvenni senkit az időt. Én azért mondtam önnek a legelején, hogy én önt egy nagyon-nagyon okos embernek tartom, aki azért főszerkesztő, azért nem akárki. És szeretném, hogyha erről egy rövid véleményt mondana, hogy van-e ebbe valami, amit én látok, vagy hülyeség az egész.
2: Hát a körülmények arra utalnak, hogy igen.
3: Az is érdekes, bocsánat, csak el akarom mondani, és akkor utána ön van. A lényeg az, hogy azért sok mindent visz a Magyar Péter tovább, sok mindent, amit Orbán Viktor csinált. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy hát ilyen nagy fricska lenne azért a dolog, hogyha azért mondjuk az európai, európai elnök lenne majd. Orbán Viktor, és akkor itt megmarad a Magyar Péter, és a kétharmados szavazat, hát így tudták megújítani. Szóval szerintem a háttérben 16 év után, meg hát azért 20-20-ennyihány éves pályafutása, én szerintem vannak olyan tanácsadók, meg olyan emberek a háttérben, akik azért elég furcsán is tudnak gondolkozni, az embereket meg tudják vezetni. És én meg ilyen furcsán gondolkozok, hogy lehet, hogy átlátok a szitán. De én ezt már most már itt abba is hagyom, ezt a gondolatmenetet. Lehet, hogy éppen Orbán Viktor akarja Súlyog Tamás, hogy menjen. Aztán így intézte el, mert az ő 2,5 millió szavazója nem szeretné ezt. Érti maga, hogy én mit akarok mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltem önnel. Én nekem egy megtiszteltetés volt, mert én még soha nem telefonáltam ilyen fórum, semmilyen tévé ilyen dologban nem telefonáltam, és érdekes módon betelefonáltam is.
2: Örülök, hogy sikerült pont, elsőre.
3: Igen, pont lehet és akkor megkaptam a délutánit. De nagyon szépen köszönöm, és legelsőnek bekerültem. Egy ilyen kis ember, egy kis helyről.
2: Engedj, tehát én most nem akarom ön győzködni, hogy én miért nem gondolom azt.
3: Én be is fejezem, jó.
2: Hogy miért nem gondolom azt, amit ön, de egy kérdést engedjen meg, és akkor ezzel válaszolunk is esetleg az ön feltett kérdésére, hogy mi volna az a momentum, mi volna az a történés, ami önt arról győzné meg, hogy még sincs ez az összeesküvés, amiről ön beszélt, tehát hogy mindent Orbán Viktor irányít továbbra, és csak úgy tűnik, mintha őt legyőzte volna Magyar Péter, de valójában minden Orbán akarata szerint alakult. Tehát minek kellene ahhoz történni, hogy azt mondja, hogy hoppá, mégsem az volt, amit én gondoltam, hanem mégis az van, aminek látszik, tehát egy kormányváltás történt, és megbukott egy hatalom.
3: Hát nem tudom, valami nagyon nagy dolognak kéne történjen, mert én úgy gondolom, hogy ő egy igen rafinált ember, és a háta mögött is nagyon sok olyan rafinált, vagy biztos nem tudok más szót mondani, de nagyon fifikás emberek vannak, akik szerintem szóval ez nagyon, de mégis csak egy gondolatnyira gondoljon bele, hogyha ezt úgy kitanálták, akkor nagyon jól kitanálták.
2: Hát de pont erre próbálok utalni, hogy azért már most olyan sebeket kapott Orbán Viktor, meg a leköszönt miniszterei.
3: Mi van, ha ez direkt van? Mi van,
2: ezért kérdezem, hogy mi az az eset, mi az a szintje a dolgoknak, amikor már ön is azt mondja, hogy na ez már nem színjáték, ennyit már nem érhetett meg ez az egész, egész trükközés sorozat.
3: Szerintem be kéne itt az embereket sorozni, vagy nem is tudom, vagy
2: de olyanra gondolok, hogy mondjuk Orbán Viktor behívják a rendőrségre kihallgatni. Az még belefér az ön elképzelése szerint egy megrendezett hatalom átadásba, ami valójában tehát nem egy hatalom átadás, hanem egy hatalom átmentés.
3: A világban drága főszerkesztő olyan dolgok történnek, hogy csodálatos, micsoda dolgok történnek, szóval olyan, és én nekem még talán még lehet, hogy az is.
2: Még az is.
3: De én nekem az lenne a nagy nem is tudom, hogy mi, hogy is nevezzem, hogyha tényleg valami nagyon komoly szerepet. Mert tényleg, most hogyha én azt nézem, hogy ő vele azért a világban nagyon sok helyen, azért kínai miniszter, úgy Putyin, úgy nagyon sok olyan ember leült beszélgetni, az amerikai elnök nagyon vét, mi van, ha az amerikai elnök is benne van ebben az egész kitalálásban, mi van, hogyha a Fidesz belülről akarja az egész európai, ezt az egész hülyeséget, ami szerintem most még nagyon hülyeség, amit csinálnak, főleg a von der Leyen, nem is mondok inkább róla semmit, meg a Weber úrról szintén nem mondok semmit, szóval nagyon-nagyon, és belülről robbantani, nem tudom. Nagyon szépen köszönöm, mondom, hogy ezt
2: köszönöm, én Pál, rendben, ez is egy vélemény. Ha majd lát olyan jelet, ami már önt is átbillenti abba az irányba, ahol azért a magyar társadalom többsége áll, hogy tényleg kormányváltás történt, akkor jelentkezzen, rendben.
3: De biztos, hogy fogok. Szerintem
2: köszönöm szépen.
3: Nagyon kicsi. Sart a Gyula mellett vagy lakok én, a Gyula várfürdő.
2: Igen. Az egy nagyon szép hely. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot. Istvánnal folytatjuk, jó napot kívánok. Haló, haló? István itt van? És ha itt van, akkor miért nem szólal meg? Gondolt a Kalambó. Haló, haló? Szólítom Istvánt, aki elvileg itt van. Ez viszont egy gyakorlati műsor. Itt gyakorlatilag is meg kellene szólalni. Haló? Valami neszeket pedig hallok. Itt jobb hátul. István, itt van? Vagy kísérletezzünk mással tovább. Ez is egy megoldás. Azt mondom, akkor tegyük az utóbbit, mert hát ha valaki 6 szólítás ellenére sem szólal meg, akkor ez egy betelefonálós műsornak inkább hátrányára kezd válni, mint sem előnyére. Még a semleges zónában sem tudunk ezzel így tovább létezni, akkor hívunk valaki mást. Szóval augusztus közepére állhat vissza a vagyon visszaszerzési hivatal. Ezzel kapcsolatban, sőt ez nem is ezzel kapcsolatban, hanem van a szuverenitásvédelmi hivatal, igen, azt viszont beszántja a Tisza, és ezzel kapcsolatban volt egy olyan mondat az alkotmányban, vagy alaptörvényben, illetve annak módosításában, ami a Fidesz szerint azt jelenteni, hogy az új kormányzat nem számol Magyarország keresztény értékeivel, hogy ez a vád ne lehessen tartható, ezért azt a bizonyos mondatot, ami erre utalt, kivették az alaptörvény módosításából, tehát beadott maga Magyar Péter egy módosító javaslatot. Így tehát megszüntethető a szuverenitásvédelmi hivatal, ami inkább a párt ökleként működött, mármint a Fidesz ökleként, és mégsem csorbult, tehát az az elvárás, hogy Magyarország a keresztény értékek mentén működő ország. Marikával folytatjuk, kezi csókolom.
4: Kívánok. Annyit szeretnék kérdezni, ezt is tudnál segíteni. Én 70 éves vagyok, és önkormányzati lakásban lakom 2020 óta. Most 2025-ben meghosszabbították a szerződést 2 évre, de már a polgármesterivel jelezték, hogy keressek valami lakást, vagy valahogy albérletet. Hát nem tudom, hogy tudom megoldani. Se éjjelem, se nappalom, egyedül vagyok.
2: És miért akarják megszüntetni a szerződését? Indokot közöltek önnel?
4: Hát indokot nem, csak gondolom, hogy másnak odaadják.
2: Értem.
4: Szerintem ez nem megoldás, hát akkor én megyek oda, ahol más van, vagy valami fiatalok jobban tudnak a véletbe menni azért, mint én.
2: Szerintem érdemes volna kérni egy időpontot a jegyzőhöz. Van fogadó órája minden jegyzőnek, ahol lehet személyesen is beszélni vele, és akkor lehet, hogy ott tudna segíteni önnek a jegyző, hogy mi a döntés oka, illetve hogy van-e lehetőség, hogy felülbírálják, és ne kelljen önnek onnan elmennie.
4: Hát nem tudom, mert ha azt fogja mondani, hogy önkormányzat önmaga dönt, akkor elfogadjam, vagy hogy próbáljak meg minisztériumba fordulni, kérelmi levéllel, vagy valami.
2: Hát mindent érdemes megpróbálni, de azért volna érdemes beszélni személyesen a jegyzővel, mert talán tudna önnek néhány támpontot adni. Lehet, hogy azt mondja, hogy így is úgy is új bérlőt keres önkormányzat, de lehet, hogy azt mondja, hogy ön is pályázhat újra, megpályázhatja a bérleti jogot, vagy elmondja, hogy mik a valós okok, és tud önnek tanácsot adni, hogy hogy sikerülhet megoldani a lakás problémáját. Szóval ezért javaslom ezt a személyes időpontkérést. Nekem volt pozitív tapasztalatom a mi saját jegyzőnke, nem ilyen ügyben, de hogy hathatósan, konkrétan segített.
4: Értem. Nagyon szépen köszönöm.
2: Sok sikert önnek. Köszönöm szépen önnek is. Szép napot. Kezi csókolom. Kedves nézők, ennyi volt az első blokk. Jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: én.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Magyaródi úton a Hungária körút közelében. Sávlezárásra kell számítani. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői út felé. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundák-Károly útig. Szerdre éjféltől lezárják a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundák-Károly út és a Hősök tere között. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. A 13. kerületben a Kárpát utcában az Ipoly utcánál félpályás lezárásra kell számítani ma napközben közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönjük szépen a türelmet, Istvánnal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Parancsoljon!
4: Én egyet szeretnék kérdezni, egyébként üdvözlök mindenkit. Csak egyetlen egy dolgot, hogy most kormányváltás volt, vagy rendszerváltás?
3: Kormányváltás biztosan volt, a Tisza rendszerváltást is ígér. Szerintem ez egy folyamat, tehát most még nem láthatjuk, hogy ez megtörténik-e. De elképzelhető, hogy az lesz.
4: Rendszerváltás volt, ugye, akkor nem így kellene hozzáállni a dolgokhoz, hanem a börtönből kellene kihozni azokat az embereket, akik ezt vették velünk.
3: Börtönből kellene kihozni? Kikre gondol?
4: Így van, így van. Hát például a drága vezetőnktől kezdve, akik ott voltak mellette, meg akik tették a dolgokat.
3: Mármint börtönbe kéne juttatni őket? Mert most azt mondta, hogy börtönből kellene kihozni.
4: Pontosan így van, így van. Hát már onnan kellene kihozni, és onnan kellene, hogy hívják volni, megkérdezni őket, hogy mit cselekedtetek, mit loptatok, mit csináltatok.
3: Világos, hát magyarul nem kihozni kellene a börtönből őket, hanem börtönbe kéne zárni őket, ha jól értem.
4: Így van.
3: De az is egy ígéret volt, hogy csak jogállami keretek között fog lezajlani mindenféle vizsgálat. Tehát ez nem így megy, hogy van egy kormányváltás, igen, akkor rámutat a nép valakire.
4: Romániában például mi volt? Ott rendszerváltás volt? Amikor Ceaușescut agyon lőtték?
3: Azt szerintem, hogy nem volt.
4: A feleségével együtt? Az rendszerváltás egy... volt, vagy kormányváltás volt?
3: Sokféle rendszerváltás van, de én egyébként azt nem helyeseltem akkor sem, hogy kirángatták oda őket, hát, és rájuk mondták, hogy bűnösök, és ott azonnal...
4: Megérdemelte. A másik oldala nálunk legyen langyosabb.
3: Sokkal korrektebb lett volna, ha bíróság elé állítják valóban a Ceausescu házaspárt, és utána akár ha van halálbüntetés, vagy volt akkor akár halálra ítélik őket, de az úgy, ahogy ott ilyen statáriálisan kivégezték, nekem akkor sem tetszett. De Magyarországon nyilván erről szó nincs, itt nem történtek olyan bűncselekmények, amik ilyen súlyosak volnának, de jogállami keretek között kell mindent kivizsgálni.
4: Hát azért az jogállami, ez itt röhögnek az egészen, hát Magyar Pétert kiröhögi az Orbán Viktor, meg kiröhögi
3: nem a gondolnám,
4: Putin, meg a többiek.
3: Nem gondolnám, hogy ez szerintem...
4: Nevetnek rajtuk ennyi, és marad minden úgy, ahogy van, erre, meg úgy, ahogy volt.
3: Tehát, hogy ez azért türelem kell, a jogállamiság lényege az, hogy minden jogszerűen történik.
4: És ők tartották a jogállamiságot?
3: Ez akár tartották, akár nem, ebből a szempontból lényegtelen. Tehát ha jön egy új kormányzat, amelyik azt mondja, hogy helyreállítja a jogállami működést, akkor nem érvelhet azzal, hogy az előző kormány számos jogsértést követett el, tehát mi jogsértő módon fogjuk őket felelősségre vonni. Ez nem vezetne sehová.
4: Hát megértem ezt is, de... Én nekem az az első, hogy ezek úgy el fogják takarítani a pénzüket, a mindenüket, a vagyonukat, mindent, a lölőtől kezdve az egészig, hogy őrület, tényleg. Hát a házakba ássák, az aknákba elfele a pénzt. Hát pénzszagoló kutyákat kellene vinni minden házba, ahol ők laknak. Hát ez az őrület. Egyszerűen ki kéne zavarni az... Szóval nem akarom megérteni, hogy mi megy itt. Nem értem. Nem értem. Magyar Pétert se értem egyébként. Nagyon jó, hogy ez a változás megtörtént, mert tökéletesen egyetértek vele, és én is rájuk x-eltem. Igaz, mozgássérült vagyok, tehát kijött hozzám, ahogy hívják a...
3: Mozgó úrna.
4: Igen. De majdnem köpködött a fideszes, mikor hát ő itt állt előttem, hogy kire húzom a vizét. Francokat érdekelt, hogy néz vagy nem néz, nem érdekelt engem.
3: Nem is nézhette volna egyébként, ez törvénytelen, hogy egy titkos szavazás van.
4: Értem. Mondom, bámuljál be, mondtam is neki, bámuljál, kit érdekel. Arra szavazok, akire én akarok, hát senkire semmi köze hozzá. Meg minden ember arra szavaz, akire akar. De a másik oldala meg az, hogy nagyon gyenge Magyar Peti.
3: A helyzet az, hogy...
4: Tisztelen de nagyon gyenge. Nem. Már a tévében is, mikor nézem, mert ugye más szórakozási lehetőségem nincs, de ebbe is már csak azt látom, hogy Kocsis Máté, a többiek már abálják őket lefele.
3: Én szerintem legyen türelemmel, és nekem nem dolgom megvédeni Magyar Péter, de azért azt jó figyelembe venni, hogy... őt miniszterelnökké választották, és nem rendőrkapitánnyá.
4: Tehát egy miniszterelnök... Most kezd gyenge lenni?
3: Egy miniszterelnök nem indíthat nyomozást. Egy miniszterelnök azt teheti, hogy helyreállítja a kormányával a jogállami működést, és majd ott akkor jogállami keretek között a rendőrség elkezdi végezni azt a munkát, amit 10x éven keresztül nem végzett. Tehát mondjuk Mészáros Lőrincet soha nem kérdezte meg senki, hogy mi a titka. Most majd lehet, hogy megkérdezik, mert ez tényleg világra szól.
4: Igen, volt ő rá a Mészáros Lőrincé, meg a Szigyártónál, meg a többiek még egyáltalán NAV. Soha.
3: Hát ezért mondom, hogy most, hogyha visszaállítják a jogszerű működési kereteket, akkor ezek az intézetek, intézmények, hatóságok elkezdhetnek dolgozni, és ha bárkinél is törvénytelenséget látnak, észlelnek, gyanítanak, akkor bárkinél is felléphetnek. Na ez volt, ami idáig elképzelhetetlen volt. Tehát ennél többet hát nem tehet egy új kormány, nem ő a rendőr, meg nem ő az ügyész, meg nem ő a bíró, pont ettől jogállam, hogy ezek el vannak választva a kormányzattól, ezek a hatalmi ágak.
4: Hát megértem.
3: Úgyhogy ez türelem kell, de hát Ez van, ilyen a demokrácia. Hát az lenne, az brutális lenne, hogyha mindenről egy ember dönt. Hát az, annak már láttuk
4: hát a, nem magyar az előszelét. Igazságügyi minisztertől kezdve mindegyiknek arról kellene dönteni, amire van felhatalmazása.
3: Igen, de egy igazságügyi miniszter sem rendelhet el nyomozást, az továbbra is a bűnüldöző hatóságok dolga.
4: Hát nem tudom, de én már tényleg csíkos ruhába szeretném ezeket az embereket látni.
3: Én értem, hogy van erre társadalmi igény. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy jogállami keretek között szabad bármilyen igazságszolgáltatási
4: cselekvény. És ezek a jogállami...
3: Sok esetben nem.
4: Játszottak.
3: Én értem az
4: nem játszottak, ezek lóptak, csaltak, hazudtak.
3: Akkor sem szabad a jogállami kereteket átlépve reagálni ezekre a dolgokra. Lehet, hogy ez fájó, de hát ettől demokrácia meg jogállam egy ország, hogy lehet, hogy átlépték azok, akiket most el kell számoltatni, de az elszámoltatás akkor is csak törvényszerűen működhet. Lehet, hogy számos embert nem lehet majd fülön csípni, bár a fél ország gyanítja, vagy köznapi szóval tudja, hogy mit csinált, de lehet, hogy mégsem lehet felelősségre vonni majd néhányakat közülük. Lehet, hát, hogy igen, felelősségre van, lehet vonni, van, csak hosszú évekbe telik, mert nagyon sok jogorvoslati lehetősége évekre van mindenki.
4: Simán. Hát ne haragudjon már, mert hogyha ellopok a boltból két kiflit, engem becsuknak.
3: Így van, mert tetten érték önt, ott a bizonyíték, nem nagyon bonyolult az ügy. Így van, valóban.
4: És ezeknél a nyomorékoknál, meg ahogy hívják, a milliárdokat, meg bármit lopnak, az meg évekig tart. Menjenek a francba.
3: Én értem, hogy ez sok ember számára csalódást keltő, de az a helyzet, hogy a profik azért úgy próbálják menedzselni a dolgaikat, hogy ha baj van, akkor se legyen nagy baj, vagy lehessen magyarázatot adni, ameddig lehet. Úgyhogy igen, picit más egy mesés meggazdagodásnak a technológiája, vagy technikája, mint egy bolti csokilopás. Összetettebb.
4: Úgyhogy... Nevetséges ez az egész. Megmondom őszintén, nevetséges.
3: Hát mégiscsak ezt tudom javasolni önnek is, meg mindenkinek, hogy legyen türelemmel. Majd meglátjuk, hogy... De itt ki van írva, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal előbb-utóbb feláll. Tehát az nem egy ember lesz, nem egy kormánybiztos, egy kétfő stábbal. Az ország legjobb jogászait ígéri Magyar Péter ebbe az intézménybe. Meglátjuk. Gondolom, hogy egy ekkora apparátus nem mondhat csődöt, nem állhat fel fél év múlva, hogy hölgyeim és uraim, egyetlen ügyet nem tudtunk elindítani, egy forintot nem tudtunk visszaszerezni, sajnáljuk. Tehát, hogy ez hatalmas politikai kárt okozna a Tiszának, nyilván motiváltak, hogy megoldják azt, amit ígértek.
4: Hát igen.
3: Köszönöm szépen, István. Türelem.
4: Köszönöm. Ne haragudjam, mert egy kis érzős vagyok ez miatt, hogy...
3: Én megértem, csak akkor is ki kell várni
4: azt a... Már kellene már, mint azért... Alkó Balástól is...
3: Azt ne felejts el, hogy körülbelül két hete esküdött fel az új kormány, emlékeim szerint, talán épp ma két hete, szóval.
4: Na, köszönöm szépen.
3: Köszönöm. További szép napot, nem maragszom. Annával folytatjuk, kezi csókolom.
0: Jó napot kívánok, Ferenc. Üdvözlöm a nézőket is. Elsősorban azt szeretném mondani, hogy a más csatorna mindegyik jó, de az ATV extra sötét, csak ilyen makogás van benne. Estire viszont rendesen megjön a kép, csak ilyen közben. És önöknél is most, ahogy nézem a fórumot, hallom a hangot, rendesen beszélnek, de áll a kép, tehát nem mozog.
3: A helyzet az, hogy nem nálunk van a hiba, az tuti, mert mi is látjuk az adást, itt van előttem velem szemben egy monitor, teljesen jól működik.
0: Én felhívtam a 1270-et, és mondtam nekik is, tehát nem tudom, ez a pesti központi, hogy nem tudom, Pesten ez lehet, és azt mondták, hogy nem hozzájuk tartozik az ATV. Úgyhogy nem tudom, hogy kihez
3: tartozik. Hát a szolgáltató, hát akivel ön szerződött, nem tudom, a Telekom, vagy nem tudom, hány ilyen szolgáltató van.
0: Ó, ne vagy, micsoda, van. Nem tudom, milyen igen, neve van, van ennek. Igen.
3: Akkor azt kell írni a szolgáltatót, hogy ez is ez a csatorna csak félig megy. Kép vagy hang van, de kép nincs.
0: Igen, igen. Úgyhogy most lesz az országgyűlés, nem is tudom nézni, majd hát este majd mutatnak valamit. Na, még azt szeretném mondani, hogy Ferenc, én szeretném hallani a hírt, vagy a ATV-ben hírekbe például, hogy állítólag lezsáknak egy héttel a választás előtt 4,5 milliárdot utaltak át az alapítványába.
3: Igen.
0: Akkor ilyen koncertre is 300 milliárdot, meg milliót, meg nem tudom mennyiket, hogy jó lenne ezeket azért reklámozni jobban, mert az emberek nem tudják. Úgyhogy egy kicsit mélyebben bele kellene ezekbe menni. Én szoktam nézni az RTV híradóját is, és abban azért sok minden jobban benne van.
3: Értem. Hát nálunk is téma volt mindez a beszélgetős műsorunkban, egész biztos, mert én magam is beszélgettem például erről az NK-a botrányról, a 17 milliárdról, meg a Mága Zoltán féle több milliárdról, a Lezsák ügy is szóba került.
0: Igen, csak szóval. Igen, a Lezsát azért ötöttem meg most a fülemet, hogy ilyeneket csinálnak, tehát 4,5 milliárdot egy héttel a választás előtt. Még azt szeretném mondani, hogy én hallottam, hogy Egerbe a választásra egy mondatig visszamenve, hogy itt járt Orbán Viktor, és képzelje el, hogy üzletekbe bement, és ott köszöntötte a eladókat, meg kezet fogott, meg minden, hogy ennyire be volt a kiedve, én szerintem. És most azért, hogy nem a unióba a bota külő között, most itt próbál a kormányba az lenni. Tehát azért ezt nem kellene elfelejteni a nézőknek se, hogy mindent meg fognak tenni, hogy akadályozzák őket tulajdonképpen.
3: Hát valójában most indul a parlamentben az érdemi munka, úgyhogy most látni fogjuk, hogy mit tudnak tenni. Szerintem nem sokat egyébként kétharmados Tisza többséggel szemben.
0: Olyan nagy szájuk van, mintha ők vezetnék az országot most teljesen. Olyan nagy támadásban vannak. Hát ugye megmondta Viktor, hogy oroszlán lesz most, ugye?
3: Tigris.
0: Igaz, hogy Putyinnál meg kisegér volt. Tehát a kisegérből hirtelen
3: egyszer kisegér, nem, Putyin volt az oroszlán, ő a kisegér. Az új példában azt mondta, hogy ne legyenek ők nyulak, hanem tigrisek.
0: Tehát... Igen, csak azért mondom, hogy Putyinnál ő volt a kisegér, ugye oroszlán volt Putyin, de itthol meg már most tigris lett.
3: Hát nyilván a klímaváltozás mindenkinek jót tesz, tehát nem mindegy, hát, hogy az ember az orosz tajgákban próbálkozik, ott tényleg kisegérnek érzi magát.
0: Igen, igen.
3: Itthon oroszlán is lehet.
0: Egyébként én hallottam, hogy ő nem volt valami jó gyerek gyerekkorában, és állítólag a menzán, ha nem kapott pótlást, akkor neki váltja a tányét a falnak.
3: Ezt nem tudom, sok legenda van, viszont Anna, sajnos az időnk lejárt, én se voltam jó gyerek, de ebből nem következik, hogy Orbán Viktor ne lett volna.
0: Na tessenek már akkor utána nézni, hogy hát ha van valami olyan tévében esetleg, hogy jobb lenne a kép, meg a...
3: Jó, meg a bár én azt továbbra is azt mondom, hogy ön a szolgáltatóját hívja, mert nálunk teljesen jó a kép, meg nagyon sok embernél semmi hiba, tehát ez nem, jó, nem jó, az ATV-nél keletkezik, tudja? Köszönöm szépen, sok
0: én
3: sikert a
0: szépen,
3: hiba elhárításhoz, kezi csókolom. Kedves nézők, ennyi volt a déli fórum, délután már egyik kollégám számít önökre itt a fórumban, nem tudom, hogy ki, mert nincs a fejemben a beosztás. Azt tudom, hogy este az Aktuálban velem találkozhatnak, és kiváló vendégeinkkel. Nagyon sok forró témánk lesz, úgyhogy számítok is önökre. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délután már számíthatunk záporokra. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta, igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Göböl Anita kormányszóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoring rendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a pilóta nélküli eszközök zömét elfogta. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastruktúrális létesítményt ért találat. Továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben és több gépjárműben is. A Herszon megyét ért támadásban 3 civil sebesült meg. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, 2 túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, nem kell bemutatnom a mai vendéget, de azért a hivatalosság, a rend kedvéért megtesszük, a szokásos névjegy megjelenik, de hát úgy is látják, úgy is tudják.
3: Presser Gábor, zeneszerző, előadó művész, az Omega muzsikusa, majd az LGT alapítója, a Víg Színház zenei vezetője. Több mint 500 albumhoz írt több mint 700 dalt, kompozíciójával szólisták sorát tette sikeressé. Az Omega és az LGT albumain kívül saját szóló lemezein is hallható. A Víg Színházban zenés darabjai jellemzik pályafutását. 30-nál több kitüntetése között ott van a Kossuth, a Liszt-díj és a köztársasági érdemrend tiszti keresztje is. Prima Primissima, Budapest és több kerületének díszpolgára.
2: Persze, Gábor, örülök, hogy itt vagy.
4: Én is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Szóval... ha azt mondod, hogy 700 dalból válogatsz néhányat, az mindig nehéz. Azt mondod, hogy 700 dalból válogatsz néhányat. Ezért nem bírsz magaddal? Mert belevágsz egy olyan sorozatba, hogy rögtön én is a közepébe kezdjek, ami egy kicsit olyan, hogy nem bírsz magaddal. Tehát hány est? 8?
4: Hát ez 8.
2: Hányféle program?
4: 3.
2: Hát ez meló.
4: Hát persze, de... Szóval az egészben a zenélés miatt, hogy mondjam, minden jóra vált. Tehát az, hogy én elfáradok egy próba végén, 6 órákat szoktunk próbálni általában.
2: Ez kemény.
4: És én el szoktam fáradni, de mindannyian elfáradunk, és ez egy jó elfáradás. Nem nagyon volt az MVM előtt sem, nem voltak vitatkozások, szóval tök jó volt próbálni, és amikor zenélsz, akkor nem nagyon érzed, hogy hogyan rohan el az idő, és csak... Szóval ez a fáradtság másnap eltűnik, amikor újra zenélni fogsz. Hát persze van olyan, hogy olyan sokat próbálsz, hogy megfájdul a kezed egy kicsit, vagy az a gyönyörű hangod elmegy egy kicsit, de ettől még a készülődés, a próbálás, a zenélés öröme, az mindent visz. És nekem meg az jutott eszembe már nagyon régen, hogy amit az LGT-vel akartunk, hogy csinálunk ilyen 5-6 órás koncertet, és hát ugye a koncertrendezők mondták, hogy igen, de nem velünk.
2: Igen.
4: És mert hogy akartunk ilyen maratont csinálni. Most csak úgy mondom, hogy például a Kelemen Barnabás, a hegedűművész csinál olyan maratont, hogy egy nap 3 hegedűverseny, és még nem is tudom még mik mellette, délelőtt 11-kor koncert az...
2: 3-kor és 7-kor.
4: Az akadémia minden. Igen, mondjuk 5-kor is, meg 8-kor is.
2: Így van.
4: Szóval ez... Én ebben nem látok valami hősi tettet. Jó, hát nyilván az embernek össze kell szednie magát fizikailag is, és jó lenne fejben is, hogy mondjam, eljutni arra a szintre, hogy tudsz muzsikálni, és hogy önfeledten játszhatsz, de azt annyiszor láttam, hogy zenével ki lehet pihenni azt, amit addig csináltál, legyen az mondjuk egy másik fajta zene. Tehát valahogy van ebben valami őrületes ilyen varázsló dolog, hogy, hogy leülsz a próbán, és hallod, hogy a te embereid, érted, a te kollégáid, a te barátaid, ezek a te hangjaid, ezek elkezdenek jönni, és akkor elszúrjuk, mert
2: valamikor csak hallgatod? Bele tudsz úgy merülni, hogy csak hallgatod őket? Tehát, hogy úgy elengeded, hogy ez milyen jó.
4: Ja, sokszor próbán, persze, én csak úgy, tudod, mindig mondom neki, én vagyok a zongora kísérő, tessék mindent megcsinálni rendesen, és akkor én nagyon figyelek. Én általában az a fajta zenész vagyok, aki az egészet hallgatja. Tehát, ezt most hogy kell elmagyarázni, tehát, hogy nem egy részet, mondjuk, próbálunk tizen, és én nem az énekest figyelem egyedül, hanem én figyelem közben az utolsó basszus hangot is, meg azt, hogy mit csinál bal kézzel a lábcinen a Gergő. Szóval,
2: mondjuk Zsenikkel dolgozol együtt, hát például a Gergő. Tehát, hogy erre szokták mondani, hogy úgy könnyű. De közben meg ez neked jár. Tehát, hogy ez
4: nem,
2: egy ilyen...
4: Nehogy nem, ez oda-vissza csatolás. De nem könnyű.
2: Miért te kapaszkodsz?
4: Nem, hanem azért nem könnyű, mert ők annyira kialakultak, és annyira kiforrottak, és annyira jók, hogy az nem úgy van, hogy mint amikor, mit tudom én, valaki megjön, és szétosztja a kottákat, hogy ezt kell játszani, hanem elkezdesz együttműködni vele, tudod? És neked hatnod kell ő rá, mert szóval ez az egész egy ilyen sok szálon húzogatós társas játék.
2: Szokott olyan ott lenni, hogy ez mégiscsak az én dalom? Tehát azért játsszuk már azt, amit én gondolok.
4: Nem volt ilyen, mert nem. Mindenki, aki jön velem játszani, ismer nagyon jól. Tehát senki nem megy messzire, élből. Élből nem történik olyan, hogy valaki elkezd olyasmit játszani, mert szeretjük, meg tiszteljük egymást.
2: De ha már ez így felmerült bennem az előbb, kicsit másképp és picit viccelve, ezt én most komolyan is megkérdezem, sose kérdeztem tőled. Volt olyan bármikor a pályafutásod alatt, hogy úgy érezted valaki mellett, zenésztársad mellett, hogy kapaszkodni kell? Hogy akkora óriás volt, hogy nem volt erre felkészülve, hogy wow. Volt ilyened?
4: Igen, eleinte, amikor nagyon sokat játszottunk kettesben a Barta Tomival, tehát nagyon sokat gyakoroltunk nálunk, tehát ez az LGT kezdés volt, meg azelőtt egy rövid periódus, amikor persze hát halálos titokban, mert hát akkor tudod, a banda hűségnél semmi nem volt.
2: Áruló vagy.
4: És azt, nagyon, azt nem tudtad valakinek elmagyarázni, hogy ott van egy másik csávó, akivel én szeretnék zenélni. Hát pláne, hogy nem alakult bennünk ki semmi olyasmi, hogy mi külön akarunk bandát csinálni, tudod? És ezek csak olyan kis közül keresgélő, tapogatózások egymás irányba. Amikor először elkezdtem hallgatni, hogy mi mindent tud, de mondjuk, amikor négykezeseztem a Szakcsival, és az sokszor volt, és ugye azok csak improvizációk voltak. Hát... annál nagyobb csodát nem tudom, hogy lehet. Hát úgyse tudom szavakkal elmondani. Tehát, hogy úgy játszottunk, hogy egyszerűen nem is, csak éreztük egymást, nem is kellett figyelni. Na, és ő egy óriás volt, és kirepített a zongorától. Úgyhogy igen. Ami játszottam a Don Elias-szel, aki akárhogyan számoltuk, ahogy ő él, olyan nem volt, hogy valaki nem sorolta a világ első három legjobb ütőhangszerese közé. Hát volt olyan, hogy elengedtem a zongorát, csak így néztem. Hát maga a csoda az az ember, tudod? A műsor végéig mondhatnám, hogy kik voltak azok az őrületes zsenik, akikkel játszott, tudod? Tehát én így, ott ültem, és nem nagyon hittem el, hogy ez most éppen történik, és hallom a saját dalom, játsza a Donelájas. Szóval volt, hogyne.
2: De hát ezek jók, ezeket el lehet vinni.
4: Mondjuk egy Amadindával először próbálni, hát azért hopika.
2: Nincs oda zeneakadémiai koncertjeitek voltak.
4: Hát igen, 19 szilveszter éjszaka, és akkor a 20. ma már a Covid áldozata lett.
2: Ezek hiányoznak egyébként? Ezek a régi nagy találkozások? Mert azért most ugye eléggé berendezett az életed. A zenésztársak, az énekesek, tehát hogy úgy egybe vagytok.
4: Igen. Hát ugye az ember a korral kevésbé mozgékony, talán így aztán kevesebb is a kaland, de igen, hiányzik.
2: És most húzol váratlant? Ugye lesz 3 ested, 3 különböző ested, azt is gondolhatnám, hogy 3 különböző mezőny sorakozik fel melletted, így lesz?
4: Igen. Hát nagyjából. Hát az első 3 koncert az
2: Hódolata
4: női hangnak.
2: A Falusi Mariant gondolom, hogy ott lesz.
4: Még gondolkodom egy kicsit.
2: És tudom, hogy kik nem lesznek ott, vagy sejtem, hogy kik nem lesznek ott az életed női énekesei közül, Kovács Kati, Zalatnai, Katona Klári. Megidézve talán igen, de a színpadon?
4: A színpadon nem hiszem.
2: Hát ugye?
4: Nem. Most már annyira belémivódott egy munkamódszer, amit csak nagyon kevesekkel tudok megcsinálni. Tehát ez megint csak az előbb így fölemlegettem. Én nem sajnálom, hogy öreg vagyok, meg amikor zongorázom, akkor egyelőre, hála Istennek, nem érzem azt, hogy Istenem, milyen öreg vagyok, vagy hogy kicsúsztam a saját kereteim közül, de az öregséghez tartozik az, hogy egyre makacsabb vagy, egyre inkább
2: úgy legyen,
4: ahogy én akarom, pedig nem érzem magamon, hogy ilyen vagyok, de néha úgy azért érdemes kimondani ezt, tudod? Csak amit, ahogy az előbb is mondtam, ezek az emberek, ezek elfogadnak engem. Tehát akikkel én muzsikálok, nem csak én fogadom el őket, hanem őnekük is el kell fogadniuk engem olyannak, amilyen vagyok, és ők meg elfogadnak, ami hát nem egy rossz érzés.
2: Ne legyünk álszemérmesek, nem úgy van, hogy megtiszteltetés? A Presser esten zenélni a
4: színpadon? Én az ilyenekre nem nagyon... Én ezt nem szerettem hallani, vagy hallgatni, mert közben meg én azt gondolom, hogy azért, mert sokakkal együtt én is megtehetem, hogy úgymond azokkal játszom, akikkel én szeretnék. Ezért rögtön nem gondolom azt, hogy ők most megvannak tisztelve. Tehát, hogy ez egy kicsit ugye az én válogatásom, meg az ő választásuk, hogy ők bevállalják ezt. És megmondom őszintén, hogy visszajön hozzám azért, hogy az egy tortúra velem dolgozni.
2: Nem? Mert ugye néha... a követelmények miatt, vagy pont azért, amit mondasz, hogy hát most már azért az a metódus, ahogy te elképzeled, és úgy dolgozunk, ahogy én akarom.
4: Igen, de ők nem csak... Ugye egy nagy művészre nem mondjuk, hogy profi, mert az sértő. Ők nem csak nagyon-nagyon jó művészek, hanem fejben nagyon-nagyon profik. Tehát azt kell mondanom, hogy ők úgy indulnak el otthonról, hogy ők tudják, hogy milyen lesz ez a mai próba. Tehát, hogy mi egyrészt, hogy mi mindig tudjuk, hogy mit fogunk próbálni a következő nap, úgy, mint egy színházban, hogy ki van írva, tudod, hogy melyik jelenet, 10 órakor, 11-kor valami mást próbálnak, és mi ugyanígy ki vannak írva a dalok, hogy mit fogunk próbálni. És ők mindent tudnak, és tudják azt is, hogy én milyen vagyok.
2: Te attól vagy ilyen, mert a színház megnevelt? Azért a Vígszínházban eltöltöttél fél évszázadot.
4: Igen, most biztos, hogy hú, ilyen értelemben nagyon, nagyon sokat szedtem föl a színházban, és vittem magammal tovább. Hogyne, hogyne. Ezt mondjuk ezen én sokat nem gondolkoztam, de nagyon, nagyon úgy van, ahogy mondod. Igen, mert hát ez egy közös élet a zenélés, vagy zenekariság, meg a színházi munka.
2: Hát jó esetben.
4: Nyilván bevittem egy pár dolgot a színházba.
2: Hát magát a műfajt bevitted a színházba. Hát kezdjük azzal.
4: Hát azt nem tudtuk.
2: Na jó, de illet.
4: Nem sokat tudtunk arról, hogy mi csinálunk ott, beleértve a Marton Lacit is. Tehát szóval, hogy valamit ott elkezdtünk kísérletezni. Igen.
2: A Pinocchio az utolsó színpadi sikered, ami most is ugye hát 3 éves, tehát egy friss darab a Vígszínház műsorán, az bármiben hasonlít logikailag benned mondjuk a képzelt riporthoz, vagy bármelyik korai darabodhoz, vagy már teljesen máshonnan fogod meg az egészet?
4: Hát azt gondolom, hogy nem hasonlít, azért is nem, mert a készhez kapott anyag, tehát ugye mi példánynak mondjuk, de azt nem lehet olyan jól érteni, mint egy forgatókönyv, a filmesek mondják, hogy forgatókönyv. Tehát a kézbe kapott példány, az ugye egy másik világ, hát ugye hihetetlenül másik világ ez a két darab, de valójában az összes.
2: De a te világod más-e? Tehát én értem, hogy magad adaptálod a példányhoz, a témához, a gyerekdarab, felnőtt darab, stb. Azt értem. De másképp születik-e ma benned egy darab zenei anyag, a zenei világa, a hangzásvilága, mint ahogy született akkor?
4: Hát a hangzásvilág az a kezdés, hogy nyilvánvaló, hogy egy Pinocchio-ban nem egy LGT-féle rock csapat áll és játszik, a Pinocchio-ban a zenekar járokban egyébként ül egy zenekar, és akkor ott ők nagyon szépen játszák az ő dolgaikat, és ezért rögtön technikailag, még mielőtt minden dolog úgy föltör benned, és akkor művészet, de technikailag rögtön egészen másképp állsz hozzá, hiszen az egyik egy valójában az életből merített, nagyon durva történet, sok filozófikus mellékszállal jó néhánya sehova se vezet, a másik viszont az egy mese. Az egy mese, a Pinocchio az egy mese, önmagában a figura is csak a mesében létezhet, hiszen egy fából faragott figura.
2: Viszont sok filozófiai szál van benne.
4: Szintén.
2: És jó néhány mellékszál, ami sehol se vezet.
4: Pontosan, abszolút. Hát pontosan.
2: De hát ez maga
4: a
2: színház.
4: Mondjuk igen, azt akartam mondani, hogy ez benne a nagy játék. Úgyhogy hogy lesz ebből egyáltalán valami, de nekem... Szóval ilyenkor kell, hogy legyen egy nagyon erős együttműködésed a rendezővel. Egyrészt bele kell helyezned magad abba a világba. Nekünk a képzelt riportban nem volt nehéz belehelyezni magunkat, mert az LGT-vel előtte, most nem tudom pontosan megmondani, fél év, vagy szóval nagyon rövid idővel előtte, ott voltunk az angliai Lincoln Fesztiválon, ami akkor Európa talán legnagyobb fesztiválja volt. És egyszer csak tényleg ott voltunk a közepén, és test közelből, néha bokáig sárban, beázott művész sátrak között, tehát végigéltük az egészet világsztárokkal folyamatosan a színpadon, és mi ezt a tapasztalatot belevittük a darabba, amit nagyon nehéz volt egyébként elmagyarázni az alkotóknak is, meg a színészeknek is. Mert soha nem voltak ilyennek a közelében. Hát ugye mi beszélünk 1972 őszéről.
2: Igen. Olyan világot hoztatok ide, amit nem ismertünk, csak gondoltuk.
4: Senki nem ismerte, mint hogy a színművészek kijöttek az akkor főiskolának hívtuk, És nem, hogy nem voltak kiképezve úgymond rockzenéből, hanem ők még otthonról sem hozták. Tehát ugye a mai, mondjuk visszamenőleg néhány évtizedre már az a generáció, akik mondjuk 80-ban kerültek be, és most nem pontos számokat akarok mondani, azoknak a fele már gitározott, marha jól énekelt, már volt egy kis bandája a gimnáziumban, lett bandája a színművészetén, mert összeálltak innen-onnan, amonnan, egy operatőr, egy rendező, két színész, nem tudom, és ők ezt már hozták, ők ezt hallgatták. Azok a színészek, akikkel mi elkezdtünk dolgozni a képzelt riportban, valójában nem nagyon hallgattak beat zenén. Egész másra voltak nevelve, és nagyon-nagyon ki volt írtva a színművészetéről a beat zene. 73 márciusában volt a bemutató, a képzett riport bemutatója. És ugye Várkonyi tanár úr volt a Víg Színház igazgatója, és ő volt a színművészeti rektora is. És a tanár úr olyan két szezonnal később azt mondta, hogy azt gondolom, hogy bejöhetne egy kicsit a főiskolára, legalább csináljon ott valami kis kurzust, hogy ezek a gyerekek ezt a műfajt is tanulgassák. Hát azt se tudtam, melyik lábamra álljak, tudod, azért ilyet mond neked a Várkonyi Zoltán, hogy a színművészetére menjél be egy kicsikét kurzust tartani, akkor eléggé megilletődés.
2: Ez neked is megilletődés, persze, de közben meg a műfajt megértetted Várkonyi Zoltánnal. Hát, tehát, hogy egy másik generáció megértette, hogy ez a műfaj, ez él, és ez abban a generációban, a tiédben, meg az övékben, a srácokéban, akik színészként kijöttek a főiskoláról, ez nagyon is jelen idejű.
4: Hát meg mondjuk a Várkonyi tanár úr, az nem csak volt egy fantasztikus színész és rendező, hanem ő, mint színházvezető, mondjuk úgy, hogy megelőzte a korát, tehát ő látta, hogy erre a műfajra szükség lesz, hogy a színháza tele legyen, hogy jöjjenek új fiatalok, akik még sose jártak a Víg Színházban, hogy kezdjenek el nézni, és ők be fognak jönni, mert a beat zene az be fogja őket húzni egy kicsit. Látsz, és ma azt ilyen... gondolta, hogy ez kellene, hogy a színészek is jól tudjanak ki a tényleg.
2: De látsz ma ilyen művész innovációt, mint ami akkor berobbant a 70-es években? A műfajjal, egy más hangütéssel látsz ma ilyet?
4: Persze. És hogyha most újra, hogy is mondjam, erőre kaphatnak az alter kicsi színházak, akkor még erősebben fogják látni ezt az emberek.
2: Te jársz kis színházakban?
4: Én nagyon szeretek kicsi színházakat nézni. Csomó alter, nem azt mondom, hogy én egy ilyen elkötelezett alterjő vagyok, hanem rengeteg dologra vagyok nagyon, nagyon kíváncsi, és szoktam.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek 14. Leó pápa. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Az Orbán kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállító ipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás hozzátette, a repce vetés területe a korábbihoz képest a felére nagyjából 150 ezer hektára csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtőrendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, szomorú, hogy a legutóbbi nemzetközi szállítmányok nem jutottak át az izraeli tengeri blokádon, ezért ismételten arra kéri a vezetőket, hogy fogjanak hozzá a krízis enyhítéséhez és az övezet újjáépítéséhez. A pápa beszélt a hétfőn megjelent enciklikájáról is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Megemlítettük, hogy a sorozat úgy kezdődik, majd a Presser sorozat, ha ilyen plakátot látnak, erről beszélünk. Az úgy kezdődik majd, hogy Presser és a nők. Azért ez így jó, hódolat a női hangnak, hát persze ez hivatalosan így szól. Nagyon nehéz, vagy nagyon más belebújni egy női hang mögé, egy női lélekkel, amikor zenét ír az ember? De hogy boldogultál ezzel?
3: Biztos, hogy nem tudok nagyon pontos választ adni, de valamiért azt gondolom, hogy könnyebb, mint férfinak írni, de hogy ezt, ha meg is kéne indokolni, akkor már bajba lennék. Szóval valahogy nagyon el tudom képzelni, hogy hogy fog elénekelni valamit a Marika néni, vagy a Rúzsa Magdi, vagy az Ibolyka. Akkoriban, amikor dolgoztunk a Lárikával, a Katona Klárival, akkor az valami őrület volt, hogy ő milyen inspiráció volt nekünk, miközben ez nem tudatos volt a részéről.
2: Elküldtétek énektanár, az ő volt Síkolba esetleg?
3: Igen, én megkértem, hogy akkor menjünk el, és kezdjünk el akkor dolgozni, hogyha az originál egy kurzust végigcsinált, és akkor Olgi néninek mondtam, hogy tudom, hogy ez a lány zseni, de tessék, itt, szóval ez technika, ez olyan, mint amikor valaki egy zseniális színész, de meg kell neki tanítani, hogy bánjon a kezével.
2: Ez milyen érdekes. Tudod, mit mond Lárika, hogy ez pszichológia? Hogy technika nyilván, de az, hogy az Olgi néni hogy nyúlt az ő lelkéhez, az nyitotta ki a torkát. Ez milyen érdekes.
3: Olgi néni is egy zseni volt. Így van. De azért az rendben van, hogy az Olgi néni csodát művelt a gyerekeket, de hát szóval azért énekelni tanította meg őket közben. Visszatérve a Lárikára, ő volt egy olyan inspiráció, hogy nem tudom, én azt gondolom, hogy a titkai lemezen ezt le lehet követni.
2: Az minden idők egyik legjobb magyar albuma.
3: Azt le lehet követni.
2: Viszont például, hogyha a titkaim lemezről valami elhangzik ezen a koncerten, már pedig nyilván nem kihagyható, elvárod, hogy hasonlóképpen szóljon? Vagy átdolgoztok minden ilyet, persze, amire azt lehet mondani, hogy igazi klasszikus, és kívülről tudja mindenki?
3: A dalok, azoknak ez a dolga, hogy használják őket. Tehát, hogy valaki így énekli, amikor neked jó kedved van, és mész a bicajjal, és fütyülsz valamit, akkor te meg úgy, és hogyha minél több feldolgozás van, egy szerzőre nézve, az a leghízelgőbb, hogy itt van egy dalom, és most már a 9. énekessel hallom, és még mindig, ebben még mindig van valami, azt hallod. Hát nem mindig jók ezek, nem mindig vagy nagyon...
2: Van, boldog. Amikor mondanád, hogy ezt ne csináld?
3: Mert hát van, de én nem vagyok ott. Tehát én csak meghallgatom mondjuk a YouTube-on, vagy akárhol, hát mondanám persze, hát rossz természetem van, én, ha a stúdióban vagyok, akkor mondom.
2: Most hagyd abba. De közben meg most például az jutott eszembe, hogy Gubik Petra egy csomó Lárika dalt elénekelt újra, feldolgozott. És hát ő nem is élt akkor még, amikor ezek a dalok születtek. Hát ez a legjobb visszajelzés, nem? Tehát, hogy a dal úgy él tovább, hogy aki énekli, az sehol sem.
3: Hát és nagyszerűen énekli, és szóval ez mindenféle értelemben hízelgő, és még azt is el kell mondjam, hogy a legtöbbször az Erik.
2: Templi Erik.
3: A Templi Erik, ahogy kíséri, én nagyon szeretek zongorak kísérni. Tehát én nagyon szeretek énekeseket kísérni, és nagyon figyelem, hogy ki hogy kísér. És ő nagyon-nagyon jól. Nagyon-nagyon.
2: De ez egy fura dolog, mert hogy azért te egy szólista is vagy. És a zongora kísérés az azért az egy alázatos műfaj. Mert hogy muszáj figyelned a másikra, muszáj aládolgoznod a másiknak.
3: De ez, a,
2: ez ilyen ez kettős
3: a
2: én.
3: De hát ez a, ez, a, ez a kihívás. Nem az, hogy csinálok, amit gondolok, aztán gyere utánam.
2: Majd lesz valami.
3: Majd csak lesz valami, nem. Egy zongora kísérő az a támasz. A támasz is, meg az, az a vasutas, aki sötétbe a, nem tudom mikor van az, amikor hóban vagy sötét, de megy a lámpával a mozdony előtt. Az a zongora kísérő, ha komolyan veszi magát, vagy a művészt meg magát.
2: Ez milyen szép kép volt. Dalok a szívről, ez a második etap.
3: Igen.
2: Vannak másfajta dalaid, amik nem a szívről szólnak tulajdonképpen?
3: Persze. Szerintem sok. Meg én velem mindig előjön az, hogy akkor, ha én vagyok terítéken, akkor mindjárt olyan melankólia. És persze, hát az nagyon szép dolog a zenében a melankólia, de én meg közben állandóan azon rugózok, hogy az iróniát mikor tetszik már észrevenni, én mindig azt hiszem, hogy milyen édes vicceket sütök itt el, és semmi.
2: És nem?
3: Hát néha valami kicsi. És közben én meg azt hiszem, hogy én ironizálok sokszor a dalszövegekben.
2: Nem lehet, hogy a dalszövegekben a direkt poénok jobban sülnek?
3: Hát nem tudom.
2: Tehát lásd például, biztos. Rozsdás szög van, igen, a szívedben. Hát azt mindenki értette. Igen. És senki nem képzelte el a rozsdás szöget.
3: Igen, hát de mondjuk a dalok a szívről az se lesz azért egy olyan koncert, hogy most akkor zokogjunk egy jót, de az inkább egy zongora körüli koncert lesz. Tehát ahogy a hódolat a női hanghoz, ami a női koncert lesz, ahol nyilván fognak férfiak is óbégatni, mert hát akkor meg nem érzékelem, hogy milyen csodákat hallok a felsőbb regiszterekből, vagy nem érzékelem annyira, és ott inkább lesz valami zenekarra hasonlító együttes féleség, amit úgy most próbálok összébb húzni a fejemben, hogy már valami rendet kezdjek el csinálni. A második etap, a dalok a szívről, az inkább arról szól, hogy a zongora körül érkeznek így szólisták, hangszeres szólista, meg hát egy csomó dolgot egyedül meg kell csinálnom, amik mindig is úgy voltak, hogy egyedül egy zongora.
2: Ez a melankolikusan eldünnyöksz kategória?
3: Hát, ha sikerül.
2: Egy szöveget sokáig írsz? Vagy ezek kipattanak?
3: Én lassú vagyok, tehát én igen. Egyszer volt, hogy megírtam a szöveget egy ütőhelyemre, vagy egyre emlékszem, az a doktor Bánat volt benne a stúdióban, a drága jó kis Pista a keverő asztalnál dolgozott nagyon, és én meg bementem a játszó stúdióba, és a zongorán elkezdtem vacakolni, és eszembe jutott ez a doktor Bánat, és elkezdtem ott így írogatni a szöveget. És akkor kész voltam egy óra múlva, és föl is játszottam egy ilyen demo, mi úgy hívjuk, hogy demo felvételt, ami csak mondjuk egy vázlat, egy ilyen első nekifutás, de úgy különben csiga vagyok.
2: A könyveid kapcsán mondtad, igen, hogy a kéziratokat megszerezni tőled, az egy nagyon komoly kihívás volt a kiadónak. De hát egy dalszöveg az lehetne más. De akkor ezek szerint ez sem annyira. Bandásdi, ez lesz a harmadik.
3: A harmadik a Bandásdi lesz.
2: Ez neked ugye Omega meg LGT. Ha igazán a klasszikus bandákat nézzük.
3: Hát nyilván történelmileg igen, hogy Omega meg LGT, de aztán nem tudom, 2009-ben adtam az első olyan koncertet, azt hiszem, illetve az első olyan nagy koncertet az Arénában, de 2002-ben már volt úgynevezett saját bandám. Hát ugye LGT már nem játszott, és akkor összeraktam az úgynevezett saját bandát, ami most is tulajdonképpen. A magja az azóta is megvan, vagy azok az emberek még mindig mellettem vannak egy csomóan.
2: De ez a bandásdi, ez egy igazi nosztalgia buli lesz LGT-kkel és társaival, vagy, nem, vagy nem egy csodát, mert hogy ez a jelen idő.
3: Igen, de hát tudod, annyiszor beszéltünk róla, hogy én nem fogok eljátszani semmit úgy, ahogy szóval nem fogok eljátszani egy 60 éves Omega dalt pont úgy, ahogy az Omegával játszottuk, mert ez a dal lényege, hogy a dal tovább él, és én nem akarom leutánozni az Omegai játékunkat, és nem is izgatna föl. Tehát az, hogy ilyen reprodukciókat csinálni, az rohadtul nem érdekel, hanem, hogy mi van ebben a dalban. Tudod? És akkor ott ülök, és mit tudom én, és nem tudom kiszámolni, de nagyjából 60 éve, hogy Omegás kezdtem lenni. Talán hát, majdnem.
2: Kicsit
3: majdnem.
2: Később, igen.
3: Igen, nem, majdnem,
2: mondjuk
3: igen.
2: 58
3: éve.
2: Tudod? Majd én kiszámolom helyettem.
3: Köszönöm, igen. Hát tudom én, tehát így leülök, és nézem, hogy én szerettem azt a dalt, hogy ismertem egy lányt. És akkor nézem, hogy mit lehet ebből visszahozni, és egy tök másik. És már úgy, ahogy most mi játszunk. Tudod? Tehát, hogy óriás, szerintem nekünk óriási élvezet van abban, hogy van valami foszlány így a régről, meg ott megvan a szöveg is, és akkor essünk neki. És akkor lesz belőle egy majdnem úgy dal. Meg van, amikor az is szórakoztat, hogy tulajdonképpen olyan átfedések vannak az én meglátásom szerint a késői Omega meg a korai LGT között, hogy lehetne cserélni dalokat. Tudod? Tehát mit tudom én, a Sötét a várost, ami egy Omega szám volt, nem volt olyan túl nagy, túl híres dal, utálom a sláger szót, de, szóval nem, de azért egy nagyon masszív dolog volt.
2: Ugye akkor az volt a sláger, nagy koncert. A rádió játszott, ezt nem igen. Nagyon játszotta.
3: Igen, de ez egy nagy koncertdal volt. Ezt és a Kotta nélkült, azt simán összekötheted. Tudod?
2: Össze is
3: és
2: fogod?
3: Ezek, most elárultam. Uh-huh. Mit csináltam? Elárultam valamit, és nem, de nem
2: na biztos. Na jó, de mind a kettő belőleg jött. Hát ugye nem telt el sok időt, a Kotta nélkül az egy nagyon korai LGT.
3: Igen. De hogy valahogy ez olyan jó érzés, hogy így, amikor tudod, benyúlsz egy fiókba, ahol már nagyon rég nem turkáltál, és akkor megtalálsz kincseket, vagy olyan dolgokat, amiknek úgy nagyon tudsz örülni. És mi össze fogunk rakni, ugyanúgy, mint ahogy elindítottuk az aréna koncertet is, úgyhogy nem tudom, mint 15 perc volt az első dal, amit egyszerűen nyitánynak mondtunk, és volt benne 17 dalból idézet. És akkor ezeket zeneileg megpróbáljuk föl roffolni.
2: Tehát az a nagy tudjuk. Dolog, hogy azt a 17 idézetet mindenki tudta azonosítani, aki ott volt. És hát én azt gondolom, hogy ez az életmű. Hát ez.
3: Nem tudom, de...
2: De ha benyúlsz a fiókba, van olyan, amit így félredobsz? Jó, hát ezt hagyjuk.
3: Hát van.
2: Nem mindenre nézel szeretettel?
3: Nem így fogalmaznék, hanem úgy, hogy vannak dolgok, amiket elszúrtam. Tehát egyszerűen vannak dolgok, amik úgy...
2: Helyrehozhatatlan? Mondjuk egy ilyen átdolgozással?
3: Lehetne rajta dolgozni, tehát azt gondolom, hogy akkor is olyan voltam, egy nagyon, nagyon másik szinten, mert kezdő voltam, gyerek voltam, nem nőtt még a bajuszom, tehát hogy én akkor is olyan voltam, hogy azt gondoltam, hogy vagy nem is gondoltam végig, hogy valamit csak akkor adunk ki a kezünkből, hogyha úgy érezzük, hogy az rendben van, és ebben nem volt vita azon meg, és köztem, ugye én utolsónak szálltam be, tehát én voltam a legfiatalabb, nem, az Elefánt volt a legfiatalabb, én voltam a legkésőbbi ember. És az alapító megánsok mind 5 évvel idősebbek voltak nálam, ami azt jelentette, hogy én egy 18 éves kis csávó voltam, ők meg diplomás emberek.
2: Tudod, felnőtt férfiak, te meg jöttél a gimnáziumból.
3: Jöttem a konziból, és nem volt még saját borotvám. Úgyhogy, szóval igen, sok mindenből lehet. Egy dalnak ez a lényege, hogy te mit képzelsz mögé, meg mit hallasz. Amikor mi ketten hallgatunk egy dalt, és azt mondjuk, hogy ez a dal gyönyörű, ez csodálatos, és megkérlek, hogy te Egon, mondjál már valamit, hogy miért. És elkezded mondani, és én ugyanazt a 10 pontot adom, szoktuk így ezt egyszerűsíteni, és én meg tök másokat mondok. Tehát az, hogy mennyire hát biztos, lényeg, hogy mi ugyanazt halljuk, azt nem tudom.
2: De az mindegy, nem?
3: Hát mert tök mindegy, hatnia, ezért lehet.
2: Hatnia kell, az a fontos.
3: Így van, meg hogy ezért kell, vagy ezért csodálatos, hogy így a daloknak egy jó része életre van ítélve. És előveszi valaki, hát mondok valamit, a Kézen fogsz és hazavezetett, az Andrisnak írtam, a Kernnek.
2: Igen.
3: Ugye annak megvan a története, nem fogom most elmesélni, hogy én elmentem hozzá lemondani ezt az anyagot, mert nem tudtam elindulni. Nem tudtam elindulni, hogy nagy lemezt csináljak az Andrisnak. És ez többes szám, tehát a Dusán meg én ültünk, és a világon semmi nem sikerült. Minden, inkább ezt hagyjuk. És akkor elmentem az Andrishoz késő este, akkor ottan iszogattunk, és kifele menet volt egy ilyen másodpercnyi intermezzo, hogy elbotlottam a táskájában az előszobában, mert ledobta csak úgy a földre, és abból kivett egy fényképet, és azt mondta, hogy látod, pedig meg lett, már a borítót is elterveztem. És hazafelé menet, a taxiban elkezdtem írogatni, még csak azt sem mondom, hogy írogatni, szóval elkezdtem így gondolkodni ezen, hogy egy pasas, aki ott van a lóversenypályán a verseny után mindenét szokás szerint elvesztette, és akkor ez úgy valamit elénekel, és akkor reggelre elkészültem vele. És fölhívtam az Andrist, hogy mégis. És utána már jött a többi dal. De mondjuk ismert dal lett, meg olyan kedvelt dal lett. De utána én is átvettem az én koncertműsoromba. Ismert dal lett, és kész. És egyszer csak jött 2010, nem tudom mennyi, és műsorra vette a Csík a Kis Tibivel, és lett 26 millió kattintása.
2: Egy másik élete lett.
3: Egy tök másik élete lett, érted? És valamit én is megértettem a saját dalomból, meg én is beszálltam utána, és most az új felrakásnak, a régit ki tudja miért valaki levette a YouTube-ról, most az új felrakás is tart, mit tudom én, 6-8-10 millió kattintásnál. Tehát ott van egy dal, és 30, vagy 20, igen, nagyjából 30 év múlva egyszer csak üt egy nagyot. Hát ez az, amit nem lehet elmagyarázni. Ez az, amit erre nem tudsz fölkészülni.
2: De ha már itt tartunk, fölvittél egy dalt egy politikai színpadra. Ott nem féltél attól, hogy kap egy másik életet, és azt majd aztán nem fogod szeretni, hogy ez a miniszterelnöki eskü utáni Kossuth téri színpadi megjelenésed, ami sokakat meglepett, mert sosem láttunk politikai színpadon.
3: Igen. És egyébként nem voltam soha.
2: Színpadi megjelenésed, ami sokakat meglepett, mert hogy sosem lát,

0: ezt a dalt, de nem ilyen marketing jelleggel, és nem is biztos, és nem is mondtam el, hogy átadom egy nálam nagyjából 30 évvel fiatalabb pasinak, a Wunderlichnek, meg egy 40 vagy 50 évvel fiatalabb a Meringer Marci. És ugye úgy osztottuk föl a dalt, hogy a második verszakot a Wundi énekelte, és a harmadikat a Marci énekelte, és én ezt átadtam, és kész, tudod? Szóval nagyon, nagyon, nagyon érdekes volt.
1: A Kongresszusi Központban 2027 januárjában muzsikálsz. 2027, azért ez kaland önmagában. Mondod, hogy mikor kezdted az LGT-t? 58 éve, nem az Omegát, 58 éve. Szóval, hogy azért ez óriási dolog. Ez így két évszázad, ha úgy tetszik.
0: Hát igen, én a múlt évszázad közepén születtem, úgyhogy hát így meg akarom próbálni, mert nem lehet tudni, hogy meddig próbálkozhatsz, tudod?
1: Ez 8 nap, 8 előadás, ez olyan, mint régen egy turné. Egy zenekar.
0: Persze, egyébként azért mondom, hogy ez nem egy akkora dolog, 8 nap alatt próbálunk 8-at. Jó, van olyan, hogy vasárnap nem próbálunk, és ha próbálunk, akkor meg 6 órát nyomjuk. Jó, itt fegyelmezettebben kell, itt nem lehet megállni két dal között, hogy beszélgetünk egy kicsit, de végül is azt gondolom, hogy ez nem valamiféle hősi vállalás.
1: De hol hát ezt várod?
0: Én nagyon, mert hogy mindig bennem volt, hogy de van, amire szórószorra emlékszem, hogy amikor azt mondtuk 2013-ban a drága jó szegény Brádi Marcinak, aki rendezte a koncertünket, hogy Marci, mi leginkább csinálnánk egy maratont. És kezdődött ez a, hogy 5-6 órás legyen, és akkor eljátszunk 50 dalt, vagy 40 dalt. És Marci mondta, hogy jaj, könyörgöm. Nem így mondta, hogy hülyék vagyunk, de sokkal erősebbet gondolt. És akkor erről le kellett tenni. És nekünk a próbateremben ott volt a falon, ott volt 60 körüli dal cím, hogy ezeket próbáljuk, ebből válogattunk, és bele voltunk ebbe állva, de hát ez nem jöhet össze, rendben van. Eljátszottunk 3 óra 20 percet. Azért az elég durva.
1: Na, annak a duplája ment volna még.
0: Igen. Eljátszottunk 3 óra 20 percet, ami azért egy eléggé masszív koncert idő. És jöttek a levelek. Annyira gyönyörű volt, és hogy köszönjük, és hogy és tudod, így kezdesz így leolvadni, és akkor jön az első levél, hogy nagyon-nagyon szép volt, és nagyon köszönjük, és nem hiába utaztunk 170 kilométerről, de miért nem játszottátok el és akkor felsorol 3 dal címet, tehát hogy nekünk volt igazunk.
1: Na de ez most is így lesz, ugye tudod?
0: Hát jó, de legalább...
1: Hát 700-ból mennyit fogtok eljátszani?
0: 75-öt, 69-et, nem tudom még.
1: Biztos hiányzik a másik 600-ból valamennyi.
0: Hát ez jó, ilyen. De akkor már tényleg nem veszem magamra.
1: Hát ez ilyen. Hát jó, beszélünk utána.
0: Hát mindenki.
1: És elmeséled, hogy milyen élmény volt ennyit játszani, ennyi dallal egymás után.
0: Nagyon. Jó? Én nagyon... Örömmel elmondanám. Biztos, hogy nem lesz egyszerű, meg biztos, hogy lesznek keserves mondataim is, hogyha elmesélem, de szeretnék ennek neki menni.
1: Háromféle Presser koncert, a Presser Maraton, Presser sorozat, és most itt a húzósban Presser Gábor. Köszönöm.
0: Én nagyon köszönöm.
1: Örülök, hogy itt voltál.
0: Én nagyon örülök. Köszönöm. Szia.
1: Köszönjük a figyelmet, jövünk egy hét múlva megint a húzóssal. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délután már számíthatunk záporokra, nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Göböl Anita kormányszóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoring rendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi asbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a pilóta nélküli eszközök zömét elfogta. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastruktúrális létesítményt ért találat. Továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben és több gépjárműben is. A Herszon megyét ért támadásban 3 civil sebesült meg. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes óceánon. Egy ember meghalt, 2 túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornán, és ahol még belefutnak ebbe az adásba, van még pár ilyen felület. A stúdióban pedig köszöntöm dr. Lantos Zoltánt, aki két sapkában is a vendégünk a mai napon. Egyrészt egyetemi docens, tanszékvezető a Semmelweis Egyetemen, és mesterséges intelligenciát oktat, tanítat, alkalmaztat, mondjuk így. Másik, aminél talán ennél most fontosabb egy picit, az a Digital Health Expert az ír kormánynál, ír egészségügyi minisztériumban, és vezet egy projektet, aminek keretében előbb-utóbb létrejön Európában a digitális adattárcán belül az egészségközszolgáltatási app, vagy alkalmazás, vagy felület. Ugye nagyjából jól mondom?
3: Így van, szeretettel köszönöm a hallgatókat, jó napot kívánok. Valóban létrejön egy olyan digitális szolgáltatási rendszer, amin keresztül az adatainkat tudjuk kontrollálni. Tavaly március 26-án jelent meg az az Európai Egészségadattér rendelet, amely szerint minden természetes személynek vannak olyan jogai, amit gyakorolnia kell tudni, tehát adatokat tud másolni a saját adataiból a nemzeti regiszterekből, a kórházi rendszerekből, meg tudja nézni, hogy ki használta ezeket az adatokat, fel tud hatalmazni szakembereket, ismerősöket, rokonokat, hogy hozzáférjenek az adataikhoz, illetve a saját mért adatait is rögzíteni tudja ebben a rendszerben, megnövekednek a saját jogaink, és ezt egy digitális rendszer fogja támogatni.
2: Jó, nézzük egy picit távolabbról ezt a történetet még. Egyrészt voltál már itt a műsorban 2024 decemberében, aki visszanézi az adást, az láthatja, hogy egyébként osztálytársak voltunk valamikor nagyon régen, ezért is tegeződünk. No de a Semmelweis Egyetem tanszékvezetőjeként egyszer csak így jött egy sugallat, hogy te vezesd ezt az európai projektet Írországból, ez hogyan történt?
3: Ez úgy történt, hogy 2021-től kezdődően volt egy hazai stratégia, hogy Magyarországot a digitális egészség területén erősítsük meg, és ennek keretében én vezettem két olyan fejlesztési programot, aminek az utódja lett ez a mostani, és mivel sajnos azt kell mondjam, hogy Magyarországon nem volt olyan szervezet, amelyik felkészült lett volna arra, hogy egy 20 millió eurós projektet vezessen, támogasson adminisztratív módon, ezért a fejlesztésben, az előkészítésben együttműködő kollégákkal kerestünk egy olyan központot, amelyik ennek a projektnek, nagy európai projektnek a koordinációjára alkalmas, elvállalták, így kerültem Írországba.
2: Tehát egy kicsit jobban csináltuk volna, akkor ezt most csinálnád itthon is, nem kéne ebből
3: ezt dolgozni. Itthon kéne csinálni, hogyha a közeg az ennek megfelelő lett volna.
2: Hát bízunk benne, hogy a közeg egyre inkább megfelelő lesz ennek, de nézzük azt, hogy akkor miből áll ez a projekt tulajdonképpen. Ha volt egy rossz példám, vagy jó példám, tehát amit ma ismerünk, az a DAP, ami ott van, nem tudom, 3 millióan letöltötték már, azt olvastam nemrégiben, és 60%, tehát közel 2 millióan telepítették is, vagy használják is, illetve van nekünk egy ESZT-nk, és ennek van egy másik neve, az egészségablak, úgy jelenik meg az alkalmazás. Ezeknek egy továbbfejlesztett európai rendszeréről beszélünk?
3: Igen, pontosan. Mind a két területnek van egy európai jogszabályrendszere, az EIDAS 2, amelyik az elektronikus azonosító tárca rendszert szabályozza, és a magyar DÁP-nak is ennek kell majd megfelelni hivatalosan. Idén december 24-től kell minden tagállamban eurokonformnak lenni ezeknek a személyi azonosítóknak és tárca rendszernek. Tudjuk, hogy több ország nem fog ennek megfelelni, így Magyarország sem, de azt mondhatjuk, hogy 2028-tól, ha a kezünkben van egy DAP alkalmazás, ami akkorra már eurokonform lesz, akkor például a mobil jogosítványunkat azt a mobilon keresztül be tudjuk mutatni, vagy a személyi azonosítónkat egész Európában be tudják olvasni, és mondjuk, ami annak idején a külön COVID igazolvány volt, elektronikus igazolvány, ugye az is kiterjed, tehát mondjuk az összes oltásomat azt tárolni tudom ebben az elektronikus tárcában, és Európán belül mindenütt be tudják olvasni, és ha mondjuk egy Ciprusban olvassa be egy szakember, akkor a saját nyelvén látja.
2: Igen, ez lett volna egy kérdés, ami jelenleg mondjuk az egészségablakban mindent magyarul látunk, és vélhetően egy ciprusi orvos, vagy bárki, akinek bármilyen adatunkra van szüksége, nem fog tudni magyarul. Ezt valahogy a rendszer fogja átkonvertálni?
3: Igen, már ma is létezik az az úgynevezett határon átnyúló dokumentumcsere rendszer, aminek keretén belül a e-recept és a ritkán változó egészségügy adatok cseréje szabályozott. Ez kötelező lesz 2029-től, és ez valóban egy olyan rendszer, amiben transzkódolással, tehát egyszerűsítve fordítással minden adat megjelenik a fogadó ország nyelvén, tehát ha Horvátországban vagyok, akkor horvátul, ha Portugáliában, akkor portugálul.
2: Miért lesz ez jó nekünk? Nyilván, hogyha valamilyen egészségügyi problémánk jelentkezik Horvátországban vagy Portugáliában, akkor nem kell valahonnan előásni egy csomó magyar dokumentumot, gondolom így elsőre.
3: Hát ez az egyik legfontosabb, hogy ha aki volt már valamilyen módon sürgősségi ellátásban külföldön, akkor amíg elkezdődött az esetnek a szakmai feldolgozása, addig rengeteg apróságnak tűnő adminisztratív lépésen kellett átesni, például a biztosításon. Van egy európai egészségbiztosítási kártya, ami ma már elektronikus, és akkor ebben a bizonyos elektronikus tárcában én be tudom olvastatni egyből egy QR kód leolvasóval beazonosítják, hogy igen, én biztosítva vagyok. Vagy nem kell három nyelven kézzel, lábbal mutogatva elmagyarázni, hát egyrészt az orvosnak, hogy milyen allergiát kérdez meg, nekem megérteni, hogy miről van szó, és utána valamilyen módon elmutogatni, hogy akkor nekem ilyen és ilyen allergiám van. Ez talán a sürgősségi ellátásban a legfontosabb. De a másik nagy európai rendelet, ami megvalósult, létrejött, az az Európai Egészségadattér rendelet, ami tavaly március 26-án lépett életbe. Ez biztosítja azt, hogy egyszerűsítsük le, egy európai ST jön létre, tehát egy olyan egységes adattér, amiben az adatok szabadon áramlanak, és ilyen módon például a ritka betegségek megszűnnek, vagy nagyon sok ritka betegség megszűnik ritka betegségnek lenni, hiszen 450 millió ember arányában fogjuk egyszer látni ezeknek a betegeknek a történetét, tudjuk majd elemezni, és a mesterséges intelligencia alkalmazásokra gondolunk, akkor létrejön egy európai adatbázis, amin megbízható algoritmusokat lehet majd fejleszteni.
2: Nagyon sokan ma is attól félnek a DÁP-nál, hogy olyanok látják az adataikat, vagy olyanok láthatják az adataikat, akikre nem feltétlenül tartozik. Amikor arról beszélünk, hogy összeérteni egy 450 milliós adatbázis, akkor kellettől tartani?
3: Magának a teljes rendszernek van egy nagyon erős bizalmi regisztrációs kötelezettsége, tehát minden szervezeteket lehet regisztrálni ebbe a bizalmi körbe, és minden olyan szervezet, amelyik jogosult dokumentumokat kiadni az én tárcámba, annak meg kell felelni egy szigorú követelményrendszernek, és mindenki, aki olvassa az én adataimat, annak is meg kell felelni. Ráadásul van egy magasabb szintű biztonság, amikor én elektronikusan szignózom az adott dokumentumot, például egy beleegyező nyilatkozatot a telefonomban én tudom majd szignózni, és az elektronikus aláírással még nagyobb biztonsága lesz ennek a dokumentumnak.
2: És maga a rendszer pedig, ha jól olvastam, már ez elvileg a DÁB-ba is be fog épülni, talán már idén, arra is képes lesz, hogy megválasszam, hogy valakinek megmutatom, akkor ő mit láthat?
3: Így van, tehát ez a szelektív kiválasztás, angolul selective disclosure, tehát szelektíven valóban ki tudom választani, hogy mely adatok azok, amiket én annak az adott intézménynek vagy embernek megosztom vele.
2: Hát mondjuk, ez minket most nem fenyeget, de mi moziba megyünk, és 18 éven felüliek jöhetnek csak be, akkor megmutatom ezt, és igazolom, hogy elmúltam 18.
3: Igen, van egy ilyen funkció, hogy közvetlenül, tehát a kort egyetlen egy funkcióval tudom azonosítani, azt épp két hete mutatta be az Európai Bizottság, ez egy egyszerű alkalmazás, aminek egyetlen egy funkciója van, hogy a kort igazolja. És akkor ugyanígy lehet bármilyen egyetlen egy adatot, például oltást igazolni, vagy vércsoportot, tehát ilyen módon még gyorsabb az azonosítás.
2: És nem kell magammal vinni egy csomó dokumentumot.
3: Nem kell semmi más magammal vinni, mint a telefonomban az elektronikus tárcát, amit először össze kell párosítani a fogadó, olvasó eszközzel, és akkor utána, ha ez létrejött, akkor én valóban ki tudom választani azt a funkciót, amit éppen akkor alkalmazott.
2: Ez az, amire ma a DAP még csak a rendőri igazoltatásnál képes, legalábbis én is próbáltam közintézményben DAP-pal igazolni magam, nem maradtam átütő sikert, mondjuk úgy megoldották végül, de elég bonyolult volt, és nem gyakorlat tette még a mestert.
3: Igen, tehát ez jelenleg az előkészítés szakaszában van. Nagy biztonsággal azt mondhatjuk, hogy 2028-tól Európában ez széles körben alkalmazott lesz.
2: Ezek szerint mégis praktikusan teszem a magammal, viszem a személy azonosítókát.
3: Másfél évig, igen.
2: Újra megkeresem a pénztárcámat, pedig nem hurcoltam magammal egy jó ideig. Amit mondtál az elején, vagy az előbb inkább, ugye egy 450 millió ember adatai gyűlnek össze, nem tudom milyen visszamenőleges hatállyal kerülnek bele az adatok, de amik a magyar EST-ben, ha jól tudom, most már 2007 óta, 17 óta? 7 óta?
3: 7.
2: Gyűlnek az adatok, és több százmillió, több vagy milliárd adat van benne. Ezt az adathalmazt, mondjuk csak az egészségügyben, ezt mire lehet majd igazán használni? Ki használhatja, és mire?
3: Minden kutató használhatja. Ennek az Európai Egészségadattérnek ez az egyik legnagyobb hozománya, hogy Európában bárhol is ül egy kutató, a teljes európai adatkészlettel tud dolgozni, aminek a jelentősége az, hogy ez már egy akkora adathalmaz, amiben nagy biztonsággal tudunk mintázatokat fölismerni, tehát egy mesterséges intelligencia alkalmazással elkezdünk vizsgálódni, hogy milyen mintázatok ismerhetők föl, akkor nagy biztonsággal olyan mintázatokat tudunk leírni, amiket aztán a diagnosztikában, a gyógyításban tudunk használni. Tehát a legfontosabb, amiben óriási előrelépés várható, ez a egészségbetegség átmenet. Ma az egészségbetegség átmenetről gyakorlatilag fogalmunk sincs. Tehát tudjuk azt, azt az állapotot, amikor már jó betegek vagyunk.
2: Igen.
3: Ha jól leírt a folyamat, akkor látjuk, amikor már elkezdődik ez a folyamat, de azt a pontot, amikor az egészség megbomlik és átalakul egy betegség folyamattá, ezt hívjuk egészségbetegség átmenetnek, elnézést a kifejezését, fogalmunk sincs. És ez a mintázat felismerés ebben jelentős előrelépést fog hozni.
2: És amikor mondjuk megvan ez a mintázat felismerés, és van ez a pont, amikor a betegség, egészségből átmegyünk betegségbe, ezt a még egészséges, de már majdnem beteg is tudni fogja valahonnan, vagy ez csak a kutatók számára?
3: Nem, ez a lényeg, és az egész európai egészségadatrendszernek ez a legkomolyabb jövőbeli haszna, hogy mivel mindannyiunknak el kell tudni majd érni a saját egészségadatait, mi magunk válunk az adatközponttá. Létrejönnek azok a szolgáltatások, amik figyelmeztetnek bennünket, illetve folyamatosan támogatnak abban, hogy minél tovább egészségben éljünk. Ez a legnagyobb változás, amit várhatunk ezeknek az előrejelző algoritmusoknak a használatával, hogy segít minket hosszú ideig egészségben élni, ami most nagy divat, ez a longevity mozgalom. Amerikában mindent baromi jól be tudnak csomagolni, ezt is nagyon jól becsomagolták. Ha tudjuk, hogy hogyan kell egészségesen élni, nagyjából azért tudjuk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy egészségben éljünk, és folyamatosan adatok alapján elemzések készülnek arról, hogy és egyébként hogy vagyunk, mondjuk a biológiai korunkról, akkor én tájékozott vagyok abban, hogy most ugye azt mondjuk, hogy egyáltalán nem szabad alkoholt inni.
2: De, a borászok nem ezt mondják.
3: De lehet, hogy mégis három Aperol spritzet megiszom valamelyik este, de tudni fogom, hogy ez milyen kockázattal jár.
2: Igen. A magyar mesterséges intelligencia stratégiában is, ha jól emlékszem rá, van utalás például az okos eszközök használatának valamilyen fajta integrálására. Nem tudom, ez európai szinten is így van-e?
3: Igen.
2: És hogy ez Ez mennyire lesz valóság? Tehát én egyelőre semmilyen jelét nem látom, hogy ebben mondjuk az elmúlt másfél évben történt volna valamilyen előrelépés, bár volt már itt vendég, aki azt mondta, hogy ez nagyon kéne, hogy legyen.
3: Hát az előrelépés az folyamatosan zajlik a háttér munkában, ebben az említett Európai Egészségadati Rendeletben. Van egy nagyon komoly szakasz, amelyik arról rendelkezik, hogy a különböző adat rögzítési és tárolási eszközöknek egymással kell tudni kommunikálni, tehát egy standard átadó-átvételi kapcsolat kell, hogy létrejöjjön, és a mobil applikációk is ennek része, wellness applikációnak hívja a rendelet. Tehát minden, illetve amit az előbb mondtam, hogy az egészségügyi rendszerekbe én nekem tudni kell rögzíteni ezeket az okos eszköz adatokat, tehát teljes mértékben egy standard rögzítési móddal bekerülnek az én egészségadataim közé, és azt, hogy ezeket hogyan kell rögzíteni, hogyan kell elemezni, az a klinikai adatokkal együtt kerül felhasználásra, vagy például a génszekvenálási adatoknak az ismeretében, vagy ugyanígy a viselkedési adataimat is föl tudják használni, illetve ha én engedélyezem, akkor föl fogják használni. Tehát ennek révén kerül be az elemzési körbe az okos eszközöknek a köre, és ezáltal az előbb említett mintázat adathalmaza gazdagabb lesz.
2: Igen. Csak maradjunk még egy pillanat az okos eszközöknél. Ugye okos eszközöket ma sehszer is a száma a helyről szerezhetünk be, Kínától, Amerikán át, Európáig, magyart, bármilyet, ezeket mind ti valamilyen módon integráltatjátok? Vagy ez egy előírás lesz, hogy legyen egy olyan kimenete ennek az eszköznek?
3: Igen, minden olyan eszközt, aminek az adatát mi egészség elemzésre föl fogjuk használni Európában, azt engedélyeztetni kell, tehát egy engedélyezési eljárás keretében minősítik, tehát csak minősített adatrögzítési rendszerek adatai használhatók föl ezekhez az egészségelemzésekhez.
2: De ez már ma is így van, vagy ez majd még lesz egy-két év múlva?
3: Ez lesz. 2027-ben kell meghozni azokat a végrehajtási rendeleteket, amik rendelkeznek ezekről az elvárásokról, hogy hogyan kell megfelelni mondjuk a Metszolnak, a Magyar Kórház Informatikai Rendszernek, annak az európai elvárásnak, ami alapján az adatok azok oda-vissza szabadon áramlanak.
2: De csak arra gondoltam, hogy a telefonomban, amit most 5 éve használok, és lassan le fogok cserélni, de amíg 5 éve használom, addig 5 év adata van benne. Ez véletlenül el is fog veszni, nem?
3: Hát maga az adat nem feltétlenül vész el akkor, hogyha egy olyan kapcsolódási ponton keresztül kerül rögzítésre, vagy mondjuk egy online szolgáltatáson keresztül van egy átkódolás, és az átkódolt adatok kerülnek be a rendszerbe, akkor nem vészel. A lényeg az, hogy olyan formába kell hozni, hogy az egységes európai rögzítési elveknek
2: megfeleljen. És ez a gyártóknak lesz a feladata?
3: Igen.
2: Jó, hát akkor majd figyeljük, hogy mikor jelennek meg ilyen eszközök, meg majd nyilván olvassuk a híreket, hogy tiltakoznak az eszközgyártók ellen, hogy egy újabb szabályt lőcsöltek a nyakukba, nem?
3: Hát igen, ez egy izott szabvány. Valóban, hogyha csak a költségeket nézzük, akkor ez fájdalmas lehet, ha azt nézzük, hogy milyen haszonnal jár, tehát milyen egészség, nyerességgel, milyen kimenetellel jár, és olyan finanszírozási jutalmazási rendszereket vezetünk be, amikor akár kereskedelmi célú hasznosításnál, akár közcélú hasznosításnál a költségeket és a kockázatokat megosztjuk társadalmi szinten a különböző szereplők között, akkor ez sokkal kevésbé fájdalmas, mert nem egy szereplőre hárul az összes Jajos. Költség és kockázat, hanem elosztjuk. És ezért fontos, hogy Európában létrejöjjön egy közszolgáltatási rendszer európai szinten is, tehát ne az amerikai úgynevezett platform modellt alkalmazzuk, ami folyamatosan nyereséget termel, írtózatos mértékű nyereséget a mi megosztott adataink révén, hanem egy közcélú felhasználás legyen, és ez a közcélú szolgáltatási rendszer szolgálja valamennyi európai állampolgárnak az egészségét.
2: Ebben az új rendszerben, amit építetek, az európaiak adatai Európában maradnak, leszámítva, amit a telefonjuk amúgy is továbbít valahova.
3: Hát, igen, leszámítva azt, amit most is csinálnak, de Európában már biztos, hogy 100 millióan világszerte legalább 1 milliárd annyi az egészségügyi leleteiket föltöltik a ChatGPT-nek, és megkérdezik, hogy mi a véleménye róla. Hát ez mindenkinek a saját szíve joga, saját maga dönt róla. A szakemberként mi ezt nem javasoljuk. Nagyon kevés hozadékkal jár, de valóban egy olyan európai rendszert, szolgáltatási rendszert alapozunk meg, amin belül ellenőrzött alkalmazások lesznek hozzáférhetőek.
2: Most Magyarországon új egészségügyi kormányzat is van. Hogyan kapcsolódik, vagy kapcsolódik már ehhez a rendszerhez, vagy fog kapcsolódni, vagy hogyan, mit vártok tőle?
3: Hát kötelező lesz kapcsolódni, hiszen az említett európai rendelkezések azok minden tagállamra vonatkoznak, tehát ezt a bizonyos európai egészségadati rendeletet és annak a végrehajtási rendeleteit azt alkalmazni kell. Ez egyébként minden magyar állampolgárnak az érdeke, mert a szolgáltatás színvonal javulni fog, emelkedni fog, kapcsolódunk egy olyan európai tudás áramhoz, bázishoz, amiben minden európai állampolgár számára azonos szintű szolgáltatások lesznek elérhetőek, hiszen ha a digitális térben az információk akadálytalanul áramlanak, és egyik nyelvről a másikra automatikusan lefordításra kerülnek az információk, egyre nagyobb mértékben lépésről lépésre, akkor magyar állampolgárok is hozzáférnek az összes lényeges közszolgáltatáshoz.
2: Így legyen. Mondtad, hogy lefordítodnak automatikusan. Most, amikor mesterséges intelligenciával fordítunk valamit, vagy feltöltjük a leletünket a ChatGPT-nek, akkor egy meglehetősen kétes eredményt kapunk. Lehet, hogy nagyon jó, de lehet, hogy van olyan három olyan szarvas hiba, ami egy egészségügyi dokumentumban problémás. Ez hogyan fog történni?
3: Itt ki kell egy kicsit térnünk arra, hogy a mesterséges intelligencia eszközöktől mit várhatunk ma az egészségügyben. A mesterséges intelligencia eszközök adatokkal dolgoznak, és olyan adatokkal dolgoznak, amik valamilyen módon a valóságot tükrözik. Igen. Digitális sikernek hívjuk. Az egészségügyben kettő olyan terület van, ahol tudjuk, hogy a valóság és az adat között mi a kapcsolat, hogyan vetítjük le, mint hogy a térképnél is levetítjük a valóságot két dimenzióra, igen, ugye itt is levetítjük két vagy három, vagy akár több dimenzióra, de mindenképpen egy vetítés történik. Kettő olyan terület van, ahol a vetítésnek a módszertana jól ismert, az egyik a képalkotó eljárások, a másik a génszekvenálás. Az összes többi esetben nem tudjuk leképezni a szervezetünk dinamikus mozgását. A szervezetünk nem statikus, folyamatosan oda-vissza változó folyamatoknak az összességéről beszélünk, tehát minden mozog. Ezt nem tudjuk leképezni, tehát a jelenlegi tudásunk szerint is korlátozott az, hogy egy mintázatfelismerő mit tud mutatni, tehát nem tud olyan megoldást mutatni, amire én 100%-ig hagyatkozhatok.
2: Világos, csak mi kell mondani, van egy leletem föltöltve az EST-be, és azt lefordítja horvátra, portugálra, egyébre, hogy ez hogy történik. Ez az egyszerű fordítás, mert ha most lefordítom egy mesterséges intelligencia alkalmazással, akkor lehet, hogy lesz benne három szarvas hiba.
3: Tehát emögött standard terminológiák, tehát minden egyes beavatkozásnak, diagnózisnak megvan a kódja. És az elektronikus rendszerekben ezekkel a kódokkal kerül rögzítésre, és akkor egy kódhoz ott van az összes európai megfelelő, amit az adott tagállamok párosítanak az adott kód mellé.
2: Tehát akkor nem a magát, a szöveget fordítja le, hanem a tartalmát.
3: Igen, mondtam. Tehát valójában a gyakorlatban transzkódolás folyik, amit megelőz egy szakemberek által validált lista.
2: Értem, mondjuk, tegyük föl, nem vagyok szakember, úgyhogy nem is kell értenem, csak bízni benne, hogy majd jó adatok lesznek ott. Ez egy kicsit félrevezető dolog, majd aztán áttérünk a mesterséges intelligenciára, de tavaly különböző egészségügyi okok miatt azt tapasztaltam, hogy mondjuk Magyarországon készül valahol egy CT valakiről, már valamilyen testrészéről, akkor ezt mondjuk nem feltétlenül biztos, hogy egy másik orvos, aki éppen felülvizsgálatra elmegyek, az meg tudja nézni egyáltalán, mert közli, hogy hát bizony elég sok szoftver van, és ezt ő pont nem ismeri. Ez európai szinten gondolom még hatványozottabban így van, hogy más használnak, nem tudom, Nyíregyházán, mint Tromsø mellett, mert logikusan mást használnak. Ezt hogyan tudja egy ilyen rendszer áthidalni?
3: Hát ezt is standardizálja ez a bizonyos európai egészségadat tér, és annak a rendelete. 6 olyan adatcsoport van, információcsoport, amit kötelezően meg kell osztani. Először 2027-től, majd a második adatcsomagban 2029-től, tehát pont a képalkotó eljárások azok, amik 2029-től egy bizonyos meghatározott standard szerint kell, hogy átadásra kerüljenek a különböző rendszerek között, tehát ez nem csak országok között igaz, hanem különböző adatrögzítési és kezelési rendszerek között, ez a korábban említett adat átadási kapcsolódási pont, ez szabályozza ez a rendelet. Most tárgyalják a végrehajtási rendeleteket, tehát lesz egy standard arra vonatkozóan ezeket a CT-ket, hogyan kell tárolni és megosztani.
2: És akkor bízhatunk benne, hogy talán ez már akkor Gyöngyös és Budapest között is működni fog.
3: Hát 2029-től minden európai tagállamban kötelezően meg kell felelni annak a úgynevezett DICOM standardnak, amelyik leírja, hogy hogyan kell ezeket a leleteket rögzíteni, tárolni.
2: Miközben egy ekkora projektet vezet, ami szolidan 450 milliónkat érinti, hogyan marad időd a Semmelweis Egyetemre? Hát, tudom, 24 órából áll egy nap.
3: Nem. Hát mindenhol nagyon jó kollégáim vannak. Ugye, régóta foglalkozom ezekkel a területekkel, és sikerült olyan munkamódszert kialakítani, ahol megosztjuk a feladatokat. Világos elképzelésem van arról, hogy hogyan haladunk lépésről lépésre, úgyhogy hát igen, pontos időbeosztással. Én profi sportoló voltam, gyakorlatilag mikor osztálytársak voltunk már, akkor is sokkal inkább a tájfutás meg a futás érdekelt, mint az, hogy hányast kapok matekból.
2: Megsúgom, hogy általában azért ötöst kaptál
3: hát
2: matekból.
3: Igen, ötös voltam matekból is, mint majdnem mindenből, de nem is az a lényeg, hanem hogy én 15 éves korom óta percre beosztom a napomat, tehát lehet, hogy ez van a háttérben, hogy igen, gyakorlatilag én percre beosztom a napjaimat korán reggeltől késő estig, és akkor ebbe sok minden belefér.
2: Sportolsz még, ha már itt tartunk?
3: Igen, én futok minden nap.
2: Ezt kimondottan irigylem. Na jó, akkor térjünk rá a Semmelweis Egyetemre. Amikor itt voltál, ez mondom, hogy olyan másfél éve volt körülbelül, akkor még azért azt gondolom, hogy viszonylag újdonság volt a mesterséges intelligencia, legalábbis mondjuk egy diák számára, aki akkor csöppent be egy egyetemi életbe. Eltelt másfél év. Te mit látsz, mi változott azóta az egyetemen?
3: Hát az egyetemen egyrészt az változott, hogy szeptembertől kezdve az egész egyetemen minden elsősnek meg kell tanítanunk, hogy hogyan alkalmazza a mesterséges intelligencia eszközöket. Mi egyébként az egészségtudományi karon most már harmadik éve tanítjuk a hallgatóknak azt, hogy hogyan tudnak saját maguknak tanulási asszisztenst fejleszteni. Hát az változott, hogy ami egy nemzetközi trend, hogy az írásbeli beadandókat és a szakdolgozatot azt ki kell vezetni a felsőoktatásból. Tudjuk, Cambridge-ben, Oxfordban 3 éven belül megszüntetik a szakdolgozatokat. Egy szakdolgozatot hát 13 perc alatt, ha valaki ért a mesterséges intelligenciához, akkor legyárt. És hát ezt látjuk. Tehát azt látjuk, hogy a beadandókat, az írásbeli anyagokat, azokat a prezentációkat, amiket be kell küldeni, azokat mesterséges intelligenciával állítja elő a hallgatóknak a legnagyobb része. Tehát az változott, hogy az oktatást az gyökeresen át kell alakítani, és most ezen dolgozunk, hogy hogyan kell úgy átalakítani az oktatást, hogy egyrészt alkalmazkodjon a mai érkező fiataloknak a tanulási módszeréhez, tehát ők helyzeteket tanulnak meg, és utána rakják össze az egészet, ez egy óriási változás. Igen. Másrészt pedig, hogy beépítsük a mesterséges intelligencia használatot, mint eszköztárat, mint egy svájci bicskát, és ugyanakkor megtanítsuk nekik mindazt, ami szükséges a szakmához. Tehát ez most egy óriás kihívás nekünk, oktatóknak, hogy hogyan alakítsuk át az oktatást úgy, hogy az egyetemi diplomával együtt azt a kritikai érzéket is már magukénak tudják a friss szakemberek, hogy felül tudják bírálni a mesterséges intelligenciát.
2: Igen, ez egy komoly kihívásnak tűnik. A hallgatók kedvéért el tudod mondani 5 mondatban, 10-ben, hogy hogyan kell egy oktatási segédanyagot előállítani mesterséges intelligenciával?
3: Hát ennek különböző szintjei vannak.
2: Kezdő szint.
3: A nagynyelvi modelleknek 2 kulcs pontja van. Ugye az egyik az utasítás, hogy az utasítás ez kellően részletes legyen, és akkor ebben magasabb szinten már be lehet állítani, hogy minél inkább természetes legyen a megfogalmazás, tehát mondjuk ne egyforma hosszúságú mondatok legyenek a szövegben. Tehát az egyik az utasítás, beletenni a kizárt kifejezéseket, felsorolások ne legyenek benne. Ezek tulajdonképpen, aki régóta használja, az tulajdonképpen alapismeretnek számít. A másik pedig a kontextus, tehát az a helyzetleírás, ami meghatározza annak az adott ismeretnek a kereteit, egyre inkább helyzeteket mutatunk be, tehát az ott helyzetnek a leírása az, ami szükséges, és ezeket kell pontosan meghatározni, és egyre inkább azt mondjuk, hogy beszélgetni kell ezekkel az alkalmazásokkal. Nagyon nehéz elsőre eltalálni azt a jó utasítást, amivel azt kapom, amit én elvárok. Tehát meg kell tanulni beszélgetni ezekkel az alkalmazásokkal, és felismerni, hogy mikor fut teljesen zátonyra ez a beszélgetés, és akkor azt le kell zárni, és nyitni egy újat.
2: Igen, ez egy praktikus megoldás, és néha tényleg ez az egy, ami működik, mert nem lehet a gyurma figuráról lehozni sehogyan sem az alkalmazást, mindenképp azt akar csinálni. De nem olyan, amire gondoltam, hogy mondjuk van egy tananyag, azt feltöltöm a mondjuk ChatGPT-be, vagy Gemini-be, teljesen mindegy, és abból tanulok, és akkor legalább azt tanulom, vagy ahhoz készítem a segédanyagot, amihez valóban kell, és nem ahhoz, amit ő gondol a kérdésre.
3: Hát igen, az a Customer GPT, tehát amikor személyre szabom a működését, és akkor valóban, tehát én egy personát ki tudok alakítani, tehát hogyan viselkedjen, igen, milyen szakembernek a bőrébe bújva, vagy milyen tanárnak a bőrébe bújva dolgozza föl az irodalmat, igen, amit én föltöltök, és megmondom, hogy ebből dolgozzá. És akkor biztosan tudom, hogy egy ellenőrzött alapanyagból dolgozik.
2: Igen, és viszont mondjuk egy általános vagy középiskolás gyereket le is ültet a gép elé, mert végül is a géppel csinálhatja ezt a feladatot, és a géppel dolgozhat akár párbeszédben. Ez már szintén volt az egyik műsorban korábban, aki elmesélte, hogy a, nem tudom, a nyolcadikos kisfia fizika leckét, hát azt nem képtelen volt megcsinálni. Így viszont, hogy a számítógéppel egy interakcióba került, így boldogan tanulta, és a végén megtanulta tökéletesen az anyagot, egy Szókratesz módszernek hívták akkor, csak ez a hallgatóknak mondom, így meg lehet találni a korábbi műsorok között, hogyha valakit érdekelne. A másik ilyen, amire kicsit kíváncsi vagyok, vagy nagyon kíváncsi vagyok, de kicsit érinti a témát, hogy amikor ma bekerülnek az elsősök egy egyetemre. 3 évvel ezelőtt talán még nem nagyon tudták, hogy van mesterséges intelligencia, mert honnan tudták volna, mielőtt megjelent a ChatGPT. Ma pedig már úgy érnek be, hogy valami múltjuk is van ezzel vélhetően, aki egyetemre megy, az 16-17 éves korától már biztosan használja, nem?
3: Változó. Van, aki használja, jól kevesen használják, és van, aki egyáltalán nem használta, vagy mondjuk...
2: Létezik ma még olyan egyetemre menő fiatal, aki egyáltalán nem használja a mesterséges?
3: Van néhány, igen. Kevesen vannak, de vannak. Illetve többen vannak, akik ugye, tanulmányaikkal összefüggésben egyáltalán nem használták, hanem mondjuk buli szervezésre használják, vagy hova menjünk a hétvégén, tehát ilyen javaslattételre használják, meg Google keresés helyett. Tehát igen, sokan használják, és ezért is tanítjuk már első fél évben azt, hogy mit lehet várni, mik a veszélyei. Ugye tudjuk ellenőrzött vizsgálatokból, orvosoknál is megcsinálták, hogy megmérték, hogy 2 hétig rendszeresen ChatGPT-t használtak az orvosok, és ennek következtében az agyi kapacitásuk, agyi munkájuk 30%-át elvesztették, tehát ellustul az agyunk, igen, hogyha túl sokat használjuk ezeket az eszközöket. Tehát minden hallgató kap egy brosúrát tanulmányai elején, ami úgy kezdődik piros betűkkel, hogy döntést kell, hogy hozzon. Hogy vagy megtanul egy szakmát, amiért itt ide jár és jelentkezett ide, vagy megelégszik azzal, hogy megszerzi a jegyeket, és megcsináltatja a mesterséges intelligenciával a különböző feladatokat. Ha az utóbbit választja, akkor annak az a kockázata, hogy a diplomája nem fog érni semmit, hiszen helyettesíthető lesz, igen, mesterséges intelligenciával. Tehát együtt kell, hogy működjünk a hallgatókkal, és ez a világ, amiben most belépünk, vagy már benne vagyunk, abban is más, hogy a hallgatókkal együtt működve tudjuk a legjobb tananyagot, a legjobb oktatási módszertant kialakítani. Mi az egyetemen egyébként, az én tanszékem az egész egyetemen tart továbbképzést arról, hogy oktatóként hogyan kell használni, ma is van egy ilyen holnap is, egész héten tartunk most ilyet, hogy hogyan kell használni oktatóként a mesterséges intelligenciát, és erre mindig fölhívjuk a figyelmet, hogy nem tudjuk egyedül eldönteni, hogy mi működik, mi lesz jó. Folyamatosan együtt kell működni a hallgatókkal, visszajelzést kell kérni, mérnünk kell az eredményeket, csak közösen, az angol kifejezéssel, kokreációban tudjuk kialakítani ezeket a tananyagokat, hiszen egy teljesen új helyzetről van szó.
2: Ez mennyire nehezíti meg az oktatók életét?
3: Nagyon. Hát nincs olyan tananyag, mert a mi területünkön egészen biztos, tehát a digitális egészség területén nincs olyan tananyag, amit ne kéne legalább évente fölülvizsgálni, de általában fél évente fölülvizsgáljuk és átalakítjuk, tehát azt kell mondjam, hogy nincs olyan tananyag, amit egy évre rá ugyanúgy használni lehetne.
2: Igen, ez elképesztő, ez a fejlődési ütem. Nem tudom, hogy ti minden megjelenést, egyebet ugyanígy lekövettek, vagy kénytelenek vagytok lekövetni valamennyire, mert a diákok is lekövetik, vagy nem követik, vagy lekövethetik.
3: Hát nekünk lekövetni kell, tehát a legnagyobb alkalmazásoknak a fejlesztéseit folyamatosan követjük, vannak szerzők, angol nyelven publikálnak, akik folyamatosan nyomon követik a különböző alkalmazásokat. Igen, tehát figyelni kell a szakirodalmat, figyelni kell a fejlesztéseket, és nekünk magunknak alkalmazni kell egy jelentős részét a megváltozott eszköztárnak.
2: Mondtad, hogy a ChatGPT-t ne használjuk leletek kiértékelésére. Többé-kevésbé. De már erről beszéltünk másfél évvel ezelőtt is, hogy viszont ugye az orvosok szíveskednek a leleteket egy, kettő vagy három nyelv keverékéből megalkotott szöveggel elállítani, amit hát bizony nem mindenki ért, én sem minden latin szót értek, amit leírnak egy leletbe. Ezeket viszont a ChatGPT-től kérdezzük meg. Viszont inkább azt kérdezném, mert erre azt mondja, egyébként azt mondják erre sokan, hogy még mindig jobb, ha ő elmondja, mint hogyha éppen nincs a közelben orvos, akitől meg tudom kérdezni, hogy mit jelent, de hogy mikor leszünk egy olyan alkalmazás, ahol ezt tényleg mondjuk orvosok által validáltan tudom lefordítatni.
3: Van ilyen törekvés, sőt, hát ilyen irányú fejlesztés van. Hollandiában járnak a legörülébb abban, hogy a korábban említett orvosi nevezéktan az betegek, állampolgárok számára érthető módon is rögzítésre kerüljön, tehát az a kódrendszer, amit az előbb beszéltünk a Igen. különböző nyelvek közötti átkódolásra, annak van egy olyan változata, ami kifejezetten a betegeknek szól, hogy ők jól értsék azt, amiről szó van, tehát a kezdeti lépések meg megtörténtek, tehát ebben az európai egészségadattérben, ahol több nyelvi szolgáltatások lesznek, ott az egészségügyben rögzített adatok, információk jelentős része érthető módon is elérhető lesz. Ez nem 2027-8-ra, inkább 10 év múlva.
2: De akkor egyszer van esélyre, hogy megértjük, hogy mit állapított meg rólunk a saját orvosunk.
3: Igen, ez kifejezetten cél, és ez zajlik, ez a fejlesztés. Tehát abban a projektben, tehát abban a fejlesztésben, abban a szolgáltatás fejlesztésben, amiben én dolgozom, ott ez egy kiemelt feladatunk, hogy mondjuk 2028 második felében ez elérhető legyen több nyelven, és ezeknek az alkalmazását először tesztelni fogjuk, aztán pedig hozzáférhető formában elérhető lesz minden európai országban.
2: Ez nagyon jól hangzik, meg tök jól lenne, hogyha már ez akár előbb megvalósulna, ez a projekt nyilván nem fog, és nyilván nem rajtad múlik, hogy előbb megvalósuljon, azért 27 európai tagállamnál, mire ez így átmegy egy az egybe, az szokott némi fennforgásokkal járni.
3: Hát igen, azt szoktam, hogy 27 plusz 2, mert Norvégia és Izland is benne van, de hát igen, 27 tagország, különböző rugalmasságú szervezetek, különböző szándékkal, valóban külön kell foglalkozni gyakorlatilag minden országgal, és megismerni a motivációikat. Hát ez egy izgalmas rész, hogy hogyan találjuk meg azt a közös hangot minden országgal, hogy ők is úgy érezzék, hogy ezt érdemes megcsinálni.
2: Te így egy ilyen EU projektet vezetve is úgy látod, hogy az EU kicsikét lassú, vagy úgy látod, hogy ez körülbelül az optimális ütem, amiben haladni lehet egy ekkora projekttel?
3: Hát, ha összehasonlítom azzal a mechanizmussal, hogy egy multi működik, ahhoz képest biztosan lassú. De én voltam globális igazgató, multinál is, tehát ott egész mások a folyamatok, és sokkal inkább célorientált és egységes irányban tud haladni egy teljes közösség. Itt azt látom, hogy az Európai Egészség Adattér és ez a bizonyos európai azonosító, elektronikus azonosító és tárca rendszer, ez abban segíteni fog, hogy kijelöli a fejlesztési utakat. Tehát a keretrendszer létrejön, amin belül sokkal gyorsabban lehet haladni. Visszatérve a kérdésedre, ma sokkal gyorsabban tudunk haladni, ebben az egészségadattér rendszerben, mint ahogy 3 éve haladtunk. Tehát gyorsul.
2: Gyorsul, az jó. És egyébként akkor még a végén azt kérdezem, hogy ez létrejön ez az adattárca rendszer keret. Ez nagyjából föl fog emészteni minden olyan kis egyéb dolgot, amit mellette használunk? Tehát nem tudom, most csak ez jut eszembe, de nem példának mondom, tenni a BKK app, meg egyebek, amiből nagyjából teljesen logikus lenne, hogy ezek összeépüljenek valamikor.
3: Hát igen, a jegy, tehát igen, például. Ezek mind bekerülnek a tárcába valóban, tehát a diploma bekerül, most zajlik egy európai pilot projekt, amelyik az utazási dokumentációt helyezi el ebben a bizonyos elektronikus tárcában. Igen, egyszerűsítik az életünk, hiszen nagyon sok dokumentum, információ egyetlen egy alkalmazásban lesz benne.
2: Hát akkor várjuk, hogy ez meglegyen. Legkésőbb akkor, de szerintem még előtte is fogunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm dr. Lantos Zoltán, aki a vendégünk volt. Önöknek a figyelmet, amennyiben tetszett a műsor, nyugodtan osszák meg, amennyiben nem tetszett, akkor Zolinál reklamáljanak. Köszönöm szépen.
3: További szép napot kívánok, viszontlátásra.
0: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a

0: mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, projekt indult a hólyagrák megelőzésére és a korai felismerésére, az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrés és tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője elmondta, hogy a csapadékhiány miatt a Velencei tó helyzete is aggasztó, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekord meleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére, és arra figyelmeztetnek, hogy a hőség életveszélyes is lehet. A mérsékelt klímához szokott Szigetország egyáltalán nincs felkészülve a forróságra. A legtöbb lakásban, iskolában és munkahelyen egyáltalán nincs légkondicionáló. Itthon északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont, mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont. Ma a generációváltás kérdésével foglalkozunk. Talán kevesebb fontos dolog van egy vállalat életében, mint maga a generációváltás. Mégis én úgy látom, hogy kevés helyen stratégiai döntés inkább egy halogatott kérdésként kezelik. Na de hogyan lehet ezt jól csinálni, illetve mik a jellemző hibák? Valójában ez inkább egy üzleti vagy egy emberi kérdés. Erről beszélgettünk ma dr. Petró Csillával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Csilla, köszöntelek az Álláspontban.
2: Köszöntelek is a hallgatókat.
1: Segíts nekünk egy picit. Valóban egy aktuális kérdés a generációváltás Magyarországon?
2: Hát abszolút egy aktuális kérdésről van szó, és már az előző években is az volt. Így a 90-es évek elején alakult a legtöbb vállalat Magyarországon, ugye történelmi gyökerek miatt, és akik ugye akkor elkezdték, jellemzően 30-40 évesen a különböző vállalkozásaikat, most arra oda jutottak, vagy már azon túl is vannak, hogy nyugdíjas korba lépnek, és hát rengeteg ilyen vállalkozás van. Ugye a Magyarországon a vállalkozások fele körülbelül ugye családi vállalkozás, és itt nem csak a kis vállalkozásokra kell gondolni, csak a KKV-szektor, akár nagyvállalatok is ugye családi tulajdonban vannak. Tehát egy körülbelül olyan 180 ezer cégről van szó, és hát ezek fokozatosan jutnak el oda, hogy a generációváltás szóba kerül, mint fontos téma.
1: Ezekről a szervezetekről szoktunk úgy beszélni, hogy tanuló szervezetek. Mégis ezt képesek ők stratégiai kérdésként kezelni, vagy ez egy muszáj? Tehát ez valamikor majd meg kell, hogy történjen, és inkább egy fájdalompont a vállalatok életében.
2: Hát lehet így is, úgy is értelmezni ezt a dolgot. Ugye egy kicsit más a helyzet, mint például Nyugat-Európában, vagy akár Ázsiában, ahol jellemzően akár 100. generációs cégek vannak, és ott rengeteg gyakorlat van arra, hogy egy-egy generációváltás hogyan zajlik le. Van hozzá szakértő, kísérő folyamat, külön tanácsadói szektor, aki ezzel tud foglalkozni, és segíteni ebben, hogy ez hát zökkenőmentes folyamatként menjen végbe. De mivel Magyarországon erre kevés a tapasztalat, így ez voltaképp most alakul.
1: Ha már ugye a zökkenőket, döccenőket említed, akkor picit nézzük meg, hogy hol csúszik jellemzően félre ez a folyamat egy picit általánosságban.
2: Hát több ponton is elcsúszhat, ugye már az első jel lehet, hogyha nem veszünk róla tudomást időben, tehát sokszor ez egy halogatott helyzet, egy elodázása a problémának, és ugye ez azért nem... hát helyes vagy kívánatos, mert sok esetben történhet olyan élethelyzet, ami hirtelen akár haláleset, olyan dolgok, amikre nem készül föl a családi vállalkozás, és onnantól elég nehéz ezt hirtelen kezelni. Tehát maga a halogatás lehet ilyen probléma, illetve az, hogyha foglalkozunk is a kérdéssel, de mivel nem értünk hozzá, úgymond azt gondoljuk, hogy ez ugyanúgy menni fog, mint minden más szakmai munka, amit eddig a cég életében elvégeztünk, holott lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikre nem látunk rá, és ezért sokkal fájdalmasabbá válik ez a folyamat, mint amilyen egyébként lehetne.
1: Azt látom, hogy döccenők mindenképpen vannak itthon, hiányzik a tapasztalat, hiányzik a szakértelem, nyitottság esetleg arra, hogy külső szakértőt bevonjanak a vállalatok, viszont van-e olyan vállalkozás, ahol hiába dolgozik együtt több generáció, egy család, de nem is beszélnek a kérdésről? Előfordul még ilyen is?
2: Hát azért is nehéz téma ilyen értelemben a családi vállalkozások generációváltása, mert sokszor ugye a vacsoraasztal, a tárgyalóasztal, és itt az emberi és a szakmai kérdések teljesen összefonódnak. Nagyon sok érzelmi töltet, identitás kérdés kapcsolódik be ennél a témánál, akár ugye az alapító, aki gyakorlatilag 20-30-40 éve, mint egy ilyen harmadik gyerekét, vagy második gyerekét kezeli a vállalkozását, és ugye ezt átadni, és ezt átvenni is egy komoly kihívás lehet.
1: Ez akkor inkább egy érzelmi kérdés, mint sem egy üzleti, ha jól értem, vagy emberi kérdés, és nem üzleti.
2: Hát én erről mindig úgy gondolkodom, hogy minden emberi kérdéssel kezdődik, és persze üzleti kérdés is, de hogy a gyökere, és sokszor ugye a probléma az ott oldható meg, hogyha az emberi kapcsolatokat kezeljük.
1: Viszont akkor a bukásnak az egyik legjellemzőbb, vagy legsarkalatosabb pontja talán pont az emberi oldal, nem? Tehát nem is a szakmai oldal, hanem az emberi.
2: Igen, valóban, ezt én is így gondolom, és ugye van is erre vonatkozó adat, hogy a családi vállalkozások generációváltása általában 2/3 esetben nem sikerül jól. Tehát csak mondjuk az 1/3 az, ami így túléli ezt a folyamatot.
1: Nézzük meg a két oldalt külön, ugye kell egy adó meg egy vevő alapvetően. Ha az átadó generációt nézzük, akkor náluk mi a legnehezebb pont? Hol szokott a legkönnyebben elcsúszni ez a folyamat?
2: Hát az is lehet, hogy mondjuk az átadó, ugye, mivel az életét tette bele ebbe az egész vállalkozásba, jogosan ragaszkodik ahhoz, hogy a vállalkozás életében benne maradjon, akár egy átadási folyamat után is, vagy ez csak részlegesen történik meg, esetleg úgy gondolja, hogy nem egészen alkalmasak az átvevők arra, hogy teljes körűen ellássák ezeket a feladatokat, mert mondjuk nála marad minden, ami egy cég életében nem feltétlenül papíron olvasható, tehát az a know-how, az a kapcsolatrendszer, az a megközelítésmód, amivel ő dolgozott és sikerre vitte a vállalkozást, és ezeket egyrészt nehezebb is átadni. És nagyon sok olyan helyzet alakulhat ki, amikor ugye a család, illetve a vállalkozásnak az érdeke az nem egyezik meg. És akkor ugye ez egy döntési kérdés lesz, hogy most a családi béke irányába menjek el, akár örökösök közötti vita esetén, vagy a cég érdekeit nézzem inkább, és azt tartsam szem előtt, és ebben ilyen érzékeny egyensúlyozás van mindig.
1: Rengeteg apró kis ládikát nyitottál meg szerintem, tehát itt a kontrollvesztésről is beszéltünk, a bizalomvesztésről, az esetleges skill hiányokról ugye az új generáció esetében. Ha esetleg rangsorolni kellene, vagy lehet egyáltalán rangsorolni ezek között, mi a legtipikusabb? Én tippelném a bizalmat egyébként, de hallgatlak.
2: Hát most már elég sok esettanulmány áll rendelkezésre, ahol jó példákat is látunk, hogy hogyan volt sikeres egy átadási folyamat, illetve hogy milyen problémák adódtak az átadási folyamat során. A saját munkámból, amikor vezetőkkel dolgozok, inkább azt látom, hogy a kontrollt a legnehezebb elengedni, és hogy ez amiből az összes többi probléma fakadhat.
1: Ügyesen kontrollt elengedni, esetleg szerepkörök, felelősségi körök, élesebb határok megszabásával lehetne, ha jól gondolom, ugye?
2: Igen, illetve hogy lelkileg is fel kell készülni erre a folyamatra. Tehát, hogy itt...
1: Erre fel lehet? Erre lelkileg?
2: Fel... Hát mindenre fel lehet készülni lelkileg, én úgy gondolom, és az is fontos, hogy nem egy ilyen egyszeri folyamat az átadás, nyilván lehet ennek egy pillanata, de voltaképp ugye ez egy folyamat, lehet ez egy évtől 5 évig terjedő is, tehát itt alapvetően egy hosszabb, közös munkáról van szó, olyan értelemben, amíg az átadó átadja, és az átvevő így fokozatosan átveszi.
1: Ha már ugye az átvevő, akkor nézzük meg a vevő oldalát, tehát az adó oldalát értem, nézzük meg a vevő oldalát. Itt mi a jellemző, milyen állapotban veszik át az újak, akik megpróbálják átvenni a cégeket? Milyen problémákkal szembesülnek ők láthatóan egyébként?
2: Ugye ezek is nagyon szerteágazóak lehetnek. Akár az, hogy ha mondjuk meg is van a szaktudása, mert felkészült az átvevő, olyan akár gyakorlatban, akár olyan iskolát végzett egyetemet, akár már máshol egy pár évig dolgozott, és akkor úgy tér vissza a családi vállalkozásba, ilyen is van. Tehát, hogy a szakmai felkészültség megvan, sokszor viszont a probléma van azzal, hogy mennyire lojális maga a rendszer majd, amit ő átvesz. Értem ez alatt azt, hogy mondjuk, ha egy többfős cégről van szó, akkor a munkatársak mennyire tudják az új főnököt, az új tulajdonost, vagy új vezetőt elfogadni, azt gondolom, tehát úgy vezetőként tekinteni rá, és nem úgy, hogy ő most a tulajdonosnak a fia, a lánya, hanem valaki, aki egy ilyen érett vezető. Tehát, hogy ezt ki kell alakítani, ez nem jár automatikusan, és így egy ilyen kettős nyomás van rajtuk, meg egy nagyobb bizonyítási teher, mert hogy a család felé is bizonyítani kell, illetve bizonyítani kell az alkalmazottak, munkatársak felé is, és nem csak a szaktudást, hanem magát, ezt a rátermettséget is.
1: Mi a jellemzőbb itt Magyarországon? Inkább az, hogy a fiatal, tehát a következő generáció ő vállalaton kívül indul el, akár külföldön tanul, máshol dolgozik, impressziókat, tapasztalatot gyűjt, és megérkezik a vállalathoz, akár már egy vezetői pozícióban, vagy jellemzőbb az, hogy a leányzó vagy a fiú, ő már a vállalatnál kezd dolgozni, akár tényleg egy alappozícióban, és szépen lassan küzdi fel magát, úgymond a ranglétrán. Mi a jellemzőbb itthon?
2: Mind a kettő jellemző. Én ebben nem tudnék arányokat mondani, és mind a kettő lehet jól működő megoldás, tehát nem csak vagy így, vagy úgy lehet. Persze sok esetben az jellemző, hogy az alapítók már bevonják akár kis gyerekkortól kezdve, ugye a későbbi utódot, vagy az utódokat, mert ugye többen is lehetnek, és akkor ők így beleszocializálódnak a vállalat életébe, de az is nagyon gyakori, hogy ez egy ilyen elodázott dolog, és külső tapasztalatot gyűjt inkább az átvevő, akár dolgozik 5x évig valahol máshol, és akkor onnan jön vissza a piacról átvenni a vállalkozást. Van, amikor erre úgymond inkább megérik, de az is előfordulhat, hogy ez valahol egy ilyen kényszerhelyzet, hogy most már valakinek muszáj átvenni a stafétát.
1: Ha érettként, vagy látszólag érettként, vagy akár kényszerhelyzetben kerül egy ilyen helyzetbe, pozícióba, akkor neki vezetőként nehezebb bizonyítani? Mint egy külső helyszínről érkező, vagy kívülről érkező vezetőnek?
2: Hát ez attól fog függni, hogy mennyire készül fel tudatosan erre az új helyzetre, és hogyha így el tudja magát fogadtatni, és talán az is fontos, hogy nem akar hirtelen mindent a feje tetejére állítani, hanem úgy a kettő között jól egyensúlyozva, mert nyilván aki frissen jön, új szemlélettel, fiatalként rá fog látni olyan fejlődési lehetőségekre a vállalkozás életében, amire akár korábban nem láttak rá ilyen szempontból, de fontos megtartani az arányokat, és a két dolog között jól egyensúlyozni, hogy a régi értékeket megtartani, a stabil működésmódra építeni, de azért fokozatosan az újításokat is behozni, akár a digitális térben, vagy amit éppen az adott vállalkozás esetében releváns.
1: Egyébként ez a következő crashpont, nem? Tehát amikor megérkezik a fiatal, digitális komforttal rendelkező, nyelvet beszélő, esetleg külföldön szocializálódott generáció, és azonnal változtatni szeretne. Van balansz kérdés, hogy a megőrzés és a változtatás között mit tudnál te tanácsolni akár az átadó, akár az átvevőknek, hogy ezt hol találják meg?
2: Biztos, hogy van balansz, hogy ez a balansz éppen náluk hol van, az az alapján fog eldőlni, hogy tehát minél többet beszélgessenek ezekről a kérdésekről, és ne csak olyan formában, hogy éppen adhok jelleggel, hanem érdemes ennek egy struktúrát adni, mert az úgy sokkal hatékonyabb lesz, és hogy ezekben legyenek döntési pontok is, ne csak az, hogy tényleg, nem tudom, a fagyizóba, a kávé mellett beszélgettünk valamiről, aztán vagy így lesz, vagy úgy lesz, hanem legyen ebben egy rendszer, akár egy rendszeres családi tanács, vagy kupak tanács, ahol ezekről a kérdésekről lehet beszélni, és aztán döntéseket is hozni.
1: Kötelező, fontos, vagy inkább csak egy lehetőség, hogy valaki külső szakembert vonjon be ebbe a folyamatba? Kérdezem ezt azért is, mert rengeteg apró crashpont lehet, és mindjárt átérünk majd, hogy egy kis mannát adjunk a hallgatóknak, hogy mik a tipikus jelei egy sikeres vagy sikertelen generációváltásnak, de mégis szakember igen vagy nem?
2: Ez attól függ, hogy mit szeretnénk. Tehát, hogyha szeretnénk gyorsítani ezen a folyamaton, nagyon gördülékenyé tenni, akkor érdemes egy ránézést kérni erre. Lehet ez nagyon sokféle formája annak, hogy egy külső tanácsadó hogyan segít. Ugye kezelik nyilván a generáció átadást jogi szempontból, pénzügyi szempontból, szervezeti szempontból, de az emberi oldalát, a kapcsolat oldalát, azt viszont megint egy másik szempontból kell megnézni, és ezek így együtt kapcsolódnak össze, hogy egy sikeres generációváltást lebonyolítsanak. Mert sokszor ugye ezekben csak úgy gondolkodunk, hogy a jogi rész, az adózási rész, a pénzügy, ezek a fontos dolgok, és hogy az emberi részét majd mi kezeljük, ahogy eddig is kezeltük, akár az elmúlt években, ha bármi probléma adódott a családon belül, de nagyon sok konfliktus egyrészt megelőzhető azzal, tehát családon belüli konfliktus, mert ugye egy generációváltás lehet a cég életében sikeres, de mondjuk a család életében viszont lehet, hogy töréspontokat okoz, akár örök sérelmeket, stb. Tehát lehet, hogy a konfliktus megelőzhető vele, és lerövidíthető a folyamat, hogyha ez tudatos mederbe van téve.
1: Ha már tudatos mederben van, és nyilván te ezzel foglalkozol, mik azok a jelek, amik mondjuk egy sikeres generációváltás tipikus jelei, amiket akár korai fázisban meg tudtok fogni?
2: Hát ugye, hogyha jól működik a kommunikáció a családon belül, itt nem csak az átadó, átvevő közt értem, hanem a szélesebb családon belül, akinek ráhatása van a folyamatokra, vagy részese valamilyen szempontból a cég életének. Tehát, hogy köztük a kommunikáció tiszta legyen, jól működjön, és hogyha a kapcsolat rendezett, akkor onnantól kezdve erre ráépíthető lesz az összes többi folyamat. Tehát meg kell próbálni a konfliktusokat megoldani, minimalizálni, vagy legalábbis a fölösleges ütközőpontokat kivenni ebből a dinamikából.
1: Szakemberként mik azok a pontok, amiket látsz, hogy kifejezetten a sikertelenség útjára utalnak, akár már korai fázisban?
2: Hát ugye, hogyha elodázzuk ezt a kérdést, akkor az eleve már jelenteni fogja azt, hogy onnan nehezebb lesz sikerre vinni a folyamatot, illetve hogyha, hát így három dolog van, ami itt fontos. Egyrészt, hogy az utód kijelölése történjen meg, mert sokszor ez is egy elodázott dolog, hogy most kiveszi át, akár ugye több gyerek van, távolabb rokonok, akkor ők hogyan fognak bekapcsolódni a cég életébe, ki mennyit tesz bele, van, aki 100%-on dolgozik, van, aki úgy érzi, hogy a másik csak 20%-on dolgozik. Tehát ezek teljesen tipikus helyzetek, tehát ezért ezt fontos jól kezelni, és ugye ezért az első az, hogy ki lesz az utód, tehát akkor, hogy ő kapja meg az ehhez szükséges felkészítést. Aztán, hogy Ugye a második pont maga ez a felkészítés folyamata, amiben dönteni kell, hogy most mikor szeretném átadni, van-e ennek egy kijelölt időpont, hogy ez 2 év múlva fog történni, mi történik akkor mondjuk az alatt, a 2 év alatt, hogyan vonom be az utódot, hogy készítem fel a szervezetet, a munkatársakat erre az átadásátvételre, és ugye a harmadik pont az, amikor ez megtörténik, akkor, hogy már hogyan érkezik meg ide az utód, hogyan fogadják el a munkatársak, és hogyan alakul a működés. Tehát ez a 3 dolog fontos itt. És ha ezek a pontok megvannak, akkor az már egy tudatos jó működés. Ha ezek nem, akkor történik az, amit felvetettél, hogy onnan látjuk, hogy valami elakad.
1: Az világosan látszik, hogy az időbeliség, tehát fázisok vannak, és az időbeliség az nagyon fontos. Mégis mi a javaslat? Tehát mikor érdemes egyáltalán ennek nekiállni? Vannak itt életkorok, vagy fázisok, üzleti fázisok akár?
2: Mindenképp ugye azelőtt, mielőtt ez problémává válna, ez most ilyen megfoghatatlanul hangzik, de valóban így van, tehát hogy nem szabad halasztani az utolsó pillanatig, ebben időben kell gondolkodni. Életkorhoz feltétlenül nem kell kötni, ugye ez attól is függ, hogy az alapító, hogy érzi magát. Tehát azt mindenki érzi magában, hogy már mondjuk egy kicsit lassabb, nem úgy dolgozik, esetleg többet szeretne pihenni, úgy érzi, hogy itt lenne az ideje, hogyha előtérbe tolná a következő generációt, és akkor, amikor ez a gondolat így először megjelenik, hogy lehet, hogy ezzel most már foglalkoznom kéne, akkor érdemes utána nézni, és keresni a kapcsolódásokat, ebben a támogatást.
1: Tehát a belső vagy külső késztetés pillanatában. Okay. Egyébként, ha már egy picit tényleg így záró kérdésként rákanyarodva, hogy az átvevő generációra, sokszor beszéltünk egyébként itt az álláspontban is arról, hogy hogyan kellene egy mai vezetőnek működni, ők azért sokkal inkább coachok, mentorok egy szervezet életében. Milyen támogatásra van szüksége egy fiatal generációnak, hogy átvéve azt az örökséget, és tényleg nem megtagadva, hanem inkább arra építve, de karakán módon és megfelelő eszközökkel változtatva a jövő érdekében, a sikeres jövő érdekében, milyen tudással kell őket felvértezni?
2: Igen, ugye ez egy tök jó kérdés, mert ugye benne van az is, hogy a múlt és a jövő hogy találkozik a jelenben, ha lehet ilyet mondani. Ugye neki mindent tudnia kell a cég életéről, a múltjáról, az értékeiről, a működéséről, ahhoz, hogy ezt átlássa, viszont be kell tudnia hozni azokat az újdonságokat is, amik most már elengedhetetlenek, akár a digitális térben szerveződve. És én azt gondolom, hogy itt van tér a fejlődésre, akár abban, hogy a fiatalokat ebben tudatosabban támogatni programokkal, felkészítésekkel, hogy hogyan vegyenek át egy családi vállalkozást. Persze nyilván foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de hogy érdemes lenne ezt még inkább kiterjeszteni. Illetve az, hogy azt is tudni, vagy azt is így a fejekben rendezni a fiatalok esetében, hogy ez egy nagyon értékes és jó dolog, tehát hogy érdemes a családi vállalkozást átvenni, és hogy ezzel nagyon jól jár az a helyi közösség, ő maga, a család, hogyha ebből nem hátrál ki, mert sokszor azért az is tapasztalat, hogy de van, aki nem akarja átvenni, mert azt látta, hogy a szülei generációja 7 nap alá téve gyakorlatilag dolgozott, és egy másfajta életet szeretne, másfajta karrier, tehát hogy nem mindig találkozik ez a két átadási szándék, vagy az átadási és az átvételi szándék. Tehát ez az egyik, hogy ezt megmutatni, hogy ez egy jó dolog, családi vállalkozást átvenni át lehet, ebben milyen támogatás van, illetve még egyet mondanék, ami így a női vezetőkre vonatkozik, mert ez az egy ilyen leginkább alulkutatott területe még ennek a kérdésnek, hogyha ilyen női utód van, akkor az másfajta átadást igényele, vagy ugyanolyat, vagy másfajta felkészítést, illetve hogy hogyan fog változni a cégnek az élete, hogyha ezek a fajta női energiák és vezetési stílus fog oda megérkezni. Mert sokszor azért a lányokkal szemben még mindig megvan ez a sztereotípia, hogy talán kevésbé alkalmasak a vezetés átvételére, ami egyébként nyilván nem igaz. És hogy ebben is edukálni, ez egy jó irány.
1: K kinyitottál egy újabb szelencét, beszélgessünk erről legközelebb.
2: Jó.
1: Lejárt az adási időnk, nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet. Egy hét múlva újra álláspont, hamarosan újra találkozunk. További szép délutánt, jó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
3: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál

0: nyerteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Plaza weboldalán.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A diákokat szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására a palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdeményezettek köre fél évente változik. A mohurre.hu automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gécei Ház régészeti kiállítását tekinthetik meg az érmeket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetések és orgonamaraton szerepel a programban. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási asszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre, közölte. A Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, asszályos időszakban. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Holnap ismét derült, napos idő várható, éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Ez itt a Több-kevesebb a gazdasági magazin. Jó napot kívánok, Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort. Én Rónai Egon vagyok, és Gémesi Györgyel, Gödöllő polgármesterével, a MÖSZ elnökével indítjuk a műsort. Azt mondta Magyar Péter az RTL-nek adott szombat esti interjúban, hogy jelentősen fog csökkenni a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, és most jön a mi témánk, a polgármesterek fizetése. Kérdezem én Gémesi Györgyöt, hogy erről ő tudott-e. Jó napot kívánok!
4: Hát nyilván nem tudtam, ma volt egy elnökségi ülésünk online, és megvitattuk azokat a kérdéseket, amik ezen bejelentés és más bejelentés kapcsán az önkormányzatokat érinti, és ennek kapcsán azt kérjük, hogy továbbra is nyitottak vagyunk egy tárgyalásra a kormánnyal, a kormány illetékes politikusával, miniszterével, miniszterasszonnyal. Kezdeményeztük ezt már egyébként Magyar Péter miniszterelnök úrral is, miniszterasszonnyal is az elmúlt időszakban, ezekre eddig még nem kaptunk választ. Most még aktuálisabb a kérdés, hiszen nekünk sokkal többről van tárgyalni valónk, ami az önkormányzatokat érinti. Elkészítettük azt az anyagot, amiről már többször is beszéltem, és említettük, hogy milyen formában gondoljuk a következő időszak önkormányzat-kormányzat közötti együttműködést, hogyan és mint szeretnénk kialakítani egy párbeszédet annak érdekében, hogy a kormány és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztása leghatékonyabb legyen. Abban vagyunk érdekeltek, hogy az állampolgárok a településeinken minden szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon meg tudjanak kapni, és az ő biztonságuk is garantált legyen. Ez persze nyilván jogszabályok adott esetben forrás is kell. Tehát ezeket szeretnénk végigbeszélni, amit a mai napon is elküldünk a kormányzat érintett képviselőinek, korábban is elküldtük ezt az anyagot.
3: Kaptak választ?
4: Eddig még nem kaptunk választ, és nem kaptunk ezzel kapcsolatban semmi információt. Próbáltunk informálisan érdeklődni arról, hogy mikor és hogyan esetleg lehet erre időt keríteni, vagy sort keríteni. Természetesen megértjük a kormány felállásával és elindulásával kapcsolatos nagyon intenzív munkát, ami nyilván nem egyszerű. Várjuk az önkormányzati államtitkárnak a nevét is, hiszen már ott is két államtitkár, egy parlamenti államtitkár és egy vidék, illetve településfejlesztési államtitkár ki van nevezve, de még önkormányzatokért felelős államtitkárt nem láttunk, hogy tudjunk vele is tárgyalni. Nagyon fontos, hogy annak a anyagnak, ennek a elkészült rövidebb és hosszabb anyagnak a tartalmában van egy azonnali teendők sora. Tehát ez sokkal fontosabb, mint mondjuk a polgármesterek bére, de majd arra is kitérnék egy mondattal. Ez a 2026 év működését és fejlesztését érinti, elsősorban a működését. Vannak települések, akiknek az év végéig sem lesz elegendő a forrás, tehát ezekről tárgyalni kell, hogy ezt miként lehet megoldani, és természetesen tárgyalni arról is, hogy hogyan lehet a következő önkormányzati rendszerét úgy felépíteni, azt a szervezeti keretrendszert kialakítani, a kormány önkormányzati közötti tárgyalás feltételeit is biztosítani tudja. Ugye 16 évig mi ültünk mindenféle látszat egyeztetéseken érdemi eredmény nélkül, és szeretnénk azt, hogy akkor korábban a Tisza által megígért párbeszéd is ilyen formában szervezeti kereteket kapjon. Nem szeretnénk, ha rólunk, nélkülünk döntenének. Ami a béreket illeti, az egy nagyon komoly kérdés. Ugye mi ezt szeretnénk összefüggésben végig tárgyalni, tehát nem feltétlenül csak a polgármesterek béréről van szó. Vannak köztisztviselők, akikkel dolgozunk, vannak pedagógusok, óvodapedagógusok, bölcsődei dolgozók, tehát ezt az egész egy rendszerbe szeretnénk látni, hogy hogyan is mind igazodik egyik a másikhoz, hiszen az azért mégsem gondolom, hogy elképzelhető, hogy egy polgármester mondjuk a bértáblán a 15.-20. helyen szerepeljen. Tehát ezt egy komplex formában kéne.
3: Ez világos, de az a mondat, hogy túl sokat keresnek a polgármesterek, az nyilván egyrészt a városi lakóknak, a települések lakóinak, egy faluban élő embernek felhívás keringőre, tehát ez a jól meg vagy fizetve, de miközben a polgármesterek sincsenek agyon fizetve ebben az országban, mennyi ma egy kis települési polgármester bére?
4: Hát nyilván ez települési szintől függ, ugye a kis települések, egész kicsiknél már csak társadalmi polgármester van, tehát 200-300 ezer forintot keres a polgármester, ezek társadalmi funkciós polgármesterek, ez a települések szerintem lassan egy harmada, tehát ezek a nagyon picikék. Hát nyilván vannak főváros, van megyei város, vannak kisvárosok.
3: Ők miniszteri szintű fizetést kapnak?
4: de hogy kapnak miniszteri szintű fizetést.
3: Mert ugye itt ez a dolog, ez úgy indult, hogy majd a miniszterelnök fizetése kisebb lesz, a miniszterek fizetése kisebb lesz. Ebbe a szórásba akkor hogy kerültek bele a polgármesterek?
4: Nem tudom, hogy a miniszterelnök úrnak milyen információi vannak, ezért kéne tárgyalni erről a kérdésről. Én azért nem mennék bele számokba, mert az nagyon megtévesztő az emberek számára. Egy tényt azt az előbb mondtam, hogy nyilván a pici településeknél nem főállásra, hanem társadalmi funkciós, tiszteletdíjas polgármesterek vannak. Nem azt mondom, hogy minimális bérrel, de gyakorlatilag ilyen 2-300 ezer forintos.
3: Hát ez, az gyakorlatilag manapság szinte költségtérítés.
4: Hát a minimál bérnek semmiti meg lassan.
3: Igen.
4: Tehát ez a nagy rész, az összes többivel azért nem mennék bele, mert én azt gondolom, hogy az államigazgatásnak az a része, ami a minisztériumok és a miniszterelnök alá tartozik, az nyilván az ő feladata, ott rendszerbe állítani államtitkár, helyettes államtitkár, főosztályelnök, stb. Mi egy más kategória vagyunk, mi nem az államigazgatás része vagyunk, mi egy nagyon széles körű feladatellátás részesei vagyunk, ami a helyi önkormányzatokat érinti, mi választott emberek vagyunk, tehát nem kinevezettek, és azt gondolom, hogy az a feladat, felelősség, feladat arányos fizetés, azt gondolom, ezt érdemes végigbeszélni, hogy mi a sok és mi a kevés, és azt hiszem, hogy ezt abban a rendszerbe kell berakni, akikkel mi együtt dolgozunk. Tehát nekünk ugye vannak ugyanúgy, mint az államigazgatásban az államtitkár, a miniszterelnökkel, miniszterekkel dolgozik együtt, mi dolgozunk együtt jegyzővel, hivatalvezető munkatársakkal, a feladatellátás területén vezetőóvónővel, vezető bölcsődei gondozóval és más olyan személyekkel, akik komoly szakmai tudással, komoly feladatot látnak el, és itt most egy ilyen egyszeri belenyúlás a bérezésben, mondom, legyen az több vagy kevesebb, ebben én most nem vitatkozni szeretnék, ezt az arányt, ezeket az egyensúlyokat fölbontaná, tehát itt mindenféleképpen erről tárgyalni kell.
3: Molnár Áron nagy polgármestere a Facebook oldalára kitett egy videós üzenetet, ott ő arról beszél, hogy hát ha csökkentik a polgármesteri fizetését, akkor ő bizony feláll. Lehet egy időközi választás, mert hogy nem lesz polgármestere a településnek, sok ilyen lesz?
4: Nem tudom, nem hiszem egyébként, nyilván ez egy első hirtelen döntés lehetett a polgármester úr részéről, én nem ezt tanácsolom, én továbbra is azt tanácsolom, hogy a tárgyalások kezdődjenek meg, mi erre nyitottak vagyunk, nem kevés üzenetet, levelet küldtünk ezzel kapcsolatban, legutóbb a parlament önkormányzatokkal foglalkozó bizottság minden tagjának, elnök úrnak, hogy kezdeményezünk egy bizottság és Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöksége együttesülést, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy nagyon helyes, nagyon sok új képviselő van, és új lendülettel, új lelkesedéssel kezdik meg a munkájukat, de hát itt vannak azért, akik több évtizedet eltöltöttek ebben a műfajban. A mi elnökségünk egy nagyon erős, jó elnökség, és azt gondolom, hogy tudunk egymásnak olyanokat mondani, ami kapcsán mindkettőnk hatékonyabb, a feladatellátása és munkája hatékonyabb lesz. Tehát én ebben a párbeszédben vagyok érdekelt, a mi elnökségünk ma nagyon bölcsen, erre hatalmazott fel, hogy ezt újra kezdeményezzük, és kérjük azt, hogy ennek kapcsán egy szélesebb körű egyeztetés legyen. Ezt egyébként miniszterelnök úr megígérte, azt mondta, hogy elindul egy szélesebb körű egyeztetés az önkormányzatokkal. Várjuk ezt a szélesebb körű egyeztetést a lakosság arányosan legerősebb szövetségként, és mondjuk annak a szövetségnek a vezetőiként, akik az elmúlt időszakban nem igazodtak semmiféle politikai mozgalomhoz, hanem a települések érdekeit és a 9,5 millió embert, akik a településeinken laknak, azoknak az érdekeit érdekében jártak el és szólaltak föl, sokszor keményen az adott politikával szemben.
3: Hát én azt gondolom, hogy ezügyben nem is feltétlenül az ez irányú hálát kéne elvárni, hanem a településeket összefogó szervezettel minimum lekerülni tárgyalni egy ilyen bejelentés kapcsán. De gondolom, akkor ez meg is fog történni. Gémesi Györgynek pedig köszönöm a tájékoztatást. A MÖSZ elnökét, Gödöllő polgármesterét hallották.

0: gyárba.
1: Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Bélyegdöntőnek a helyszín Budapest szombaton 18 órától, és hát ez nem csak a sportbarátok számára csemege, hanem szerintem azon túlmenőleg, hogy ő maga is sportbarát, és sportközgazdásznak is. Úgyhogy Szabados Gábort kérdezzük arról, hogy mit hoz a bélyegdöntő Budapestnek, nekünk magyaroknak. Szervusz Gábor!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nyilván nagy nyilvánosságot, rengeteg embert, óriási költekezést a vendégek részéről. Ilyenkor azért a szurkolók eléggé szabadjára szokták engedni magukat. De lehet ezt matematikailag már kifejteni?
2: Természetesen, nagyon jól összefoglaltad egyébként, hogy mi mindent jelent a BL döntő. De nyilván persze számokra lefordítva, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 100 000 körül van azoknak az embereknek a száma, akik a BL döntő miatt Budapestre és Magyarországra érkeznek ezen a hétvégén. Nyilván ez jóval több, mint ahány ember befér a Puskás Arénába, de ilyenkor mindig az a szokás, hogy a két csapat szurkolóiból nagyon sokan érkeznek olyanok is, akiknek egyébként nincsen jegyük és esélyük sincs arra, hogy bejussanak a stadionba, de ott akarnak lenni a többi szurkolóval, akár a szurkolói zónákban együtt nézni a meccset, szurkolni, ünnepelni, ha esetleg úgy alakul a mérkőzés. Tehát ezért mondom, hogy nagyjából ezzel a 100 000-es látogató számmal lehet számolni, és ilyenkor ugye nagyon szór az, ugye mondtad, hogy nem sajnálják a pénzt, nagyon szór az, hogy ki mennyit költ. Vannak olyanok, akik igyekeznek a lehető legkevesebből megúszni, ide jön autóval, és az autójában alszik, és tényleg a lehető legkevesebbel próbálja költeni, de valóban ott van a másik véglet, aki meg tényleg ilyenkor nem sajnálja a pénzt. Általában azért ilyenkor is főleg figyelembe véve ugye a magas árakat, egy ilyen 1000 eurós költés az nagyjából átlagosnak tekinthető. Ez mondjuk kapásból 100 millió euró, amit itt elköltenek ezek szerint Budapesten, tehát több 10 milliárd forint. Nyilván ez ugye alapvetően azoknál a vállalkozásoknál csapódik le, akik itt az idegenforgalomban részt vesznek, tehát szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, és természetesen közlekedés, hogy...
1: Hát nyilván igen, de ők meg aztán majd adót fizetnek, ráadásul azt gondolom, hogy ez egy minden ilyen esemény, egy turista csapda is, és nem csak abban az értelemben, ahogy ezt mi használni szoktuk, hogy ott akkor bepaliznak minket, frászt. Abban az értelemben idejön 100 000 ember 2-3 napra célzottan egy meccs miatt, de lehet, hogy megtetszik nekik Budapest, és legközelebb jönnek a családdal.
2: Ez pontosan így van, és ezt nem csak gondoljuk, vagy találgatunk erről, nagyon sok felmérés születik az ilyen sporteseményeken, megkérdeznek több száz, akár több ezer szurkolót, mi a véleményük, tetszett-e az ország, tetszett-e a város, fogják-e javasolni barátaiknak, családdal esetleg, és általában nagyon sok olyan magyarországi esemény van, ahol azt látjuk, hogy igen, pozitív kép alakul ki az országról, és tényleg tervezik azt, hogy akár vissza is jönnek. Tehát valóban nyugodtan mondhatjuk, én ugye itt rögtön azokkal a számokkal kezdtem, hogy akik idejönnek, mennyit költenek, de én mindig azt szoktam mondani, igazából ez a kisebbik része a pozitív hozadékoknak. A nagyobbik az, hogy milyen kép alakul ki Magyarországról. Egyrészt a közvetlen személyes tapasztalatokból, amit ez a rengeteg több ezer ember itt Magyarországon átél, másrészt nyilvánvalóan abból, hogy ilyenkor azért jó pár napig Budapest neve forog mindenhol a médiában, sőt nem csak ezekben a napokban, mert hát aki nézte a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, gyakorlatilag már szeptembertől minden mérkőzésen ott volt a felirat, hogy Road to Budapest, vagyis az út Budapestre, minden televíziós közvetítésben többször említették Budapestet, ezt azért tudom személyesen is mondani, mert néztem Bajnokok Ligája mérkőzést olyan külföldi televíziós csatornán, ahol nem értettem, hogy milyen nyelven beszélnek, és mégis percenként szinte megütötte a fülemet az, hogy Budapest. Tehát tényleg nagyon-nagyon komoly média figyelmet jelent ez az egy esemény, ez az egy mérkőzés, ezért is szoktuk azt mondani, hogy az ilyen egyedülálló, egynapos, egyedi sportesemények közül a Bajnokok Ligája döntő a legnagyobb jelentőségű, gazdaságilag és marketing szempontból legfontosabb esemény a világon.
1: Felfogadatlan pénzek repkednek egyébként itt, majdnem 3 millió forintba került a Prestige kategóriás jegy, most egy kicsit kevesebbnek számít, mert ugye most erősödött a forint 7400 euró, és hát ezt pillanatok alatt elkapkodták. Tehát ugye általában a legdrágább jegyek fogynak el a leggyorsabban, ez most is így történt, milyen érdekes, de például magyar alig lesz a stadionban. Úgy lehet számolni ezzel, hogy aki bejutott, ő is a világ minden tájáról érkezhetett, mert nem csak a két csapat szurkolói, hanem mindenki más is részt vehetett ebben a speciális UEFA lottóban.
2: Ez valóban így van, ezzel lehet egyetérteni, nem egyetérteni, de valóban mi magyarok ugyanolyan eséllyel kaphattunk jegyet, mint bárki más, aki a világon erre pályázott. Bevallom, én magam is adtam be igénylést az UEFA-nak, és én sem nyertem. Tehát sok más magyarral együtt én is így jártam.
1: Feketén állítólag 5 millióért meg tudod szerezni a jegyet, hogyha gondolod.
2: Utána néztem, megmondom őszintén, utána néztem, csak nem is feketén, hanem egyébként legális ilyen szponzori elosztásból visszamaradt jegyek, tehát számlával teljesen legálisan. Én már olyan 2 millió forintért is láttam, nem csak 5 millióért.
1: És nem csaptál rá?
2: Hát nem csaptam rá, megmondom őszintén, úgyhogy ezt inkább kihagytam, de azt gondolom, ezek a számok nagyon jól jelzik azt, hogy milyen elképesztő érdeklődés van a döntő iránt. Én is egyébként támogatnám azt, hogy ilyenkor a rendező ország lakosai előnyben részesüljenek legalább egy bizonyos keret erejéig. Ahogy ez például mondjuk ugye több évvel ezelőtt az Európa-bajnokság idején volt, amikor Budapest rendezett 4 mérkőzést, és azokon a mérkőzéseken ugye a magyar szurkolók előnyben voltak, jobban tudtak jegyhez jutni, már akkor is, amikor még nem lehetett tudni, hogy egyébként a magyar válogatott részt vesz az Európa-bajnokságon. A Bajnokok Ligájának nem ez az elosztási metódusa, tehát a stadionban bent gyakorlatilag inkább csak szervezők lesznek magyarok, de
1: nézőnek igen, magyar.
2: Nem. Igen, viszont még egyszer mondom, az a marketing érték, amit Budapest számára ez a döntő jelent, az tényleg egy olyan, ami egyébként mindenki, amiből mindenki profitál, hogy így mondjam, nem csak a turisztikai szektor, mert ez gyakorlatilag a teljes magyar gazdaságra hat. Mindig ezt szoktam hozni példának, hogy akár ilyen döntésekben, amikor egy német fogyasztó egy hipermarketben azon gondolkodik, hogy egy magyar vagy egy olasz bort vegyen le a polcról, az ilyen döntéseket is befolyásolja azt, hogy milyen kép van az ő fejében Magyarországról, Budapestről. Tehát tényleg ez egy egészen globális és átfogó országimázs és városimázs kampánynak is tekinthető.
1: Ezért lenne értelme függetlenül a gazdasági helyzetünktől az olimpiát megpályázni? Ugye ez egy állandóan visszatérő kérdés, és most is olvasok olyan cikket, ami arról szól, hogy ráfizetéses lehet a BL döntő Budapest számára, hát most mondtad el, hogy miért nem. És hát az olimpia aztán ennek a csimboraszója.
2: Ez így van, az olimpia valóban gyakorlatilag, mint a 3 héten keresztül minden nap rendezünk egy BL döntőt. Valahogy így kell elképzelni. Ugyanakkor ezeknek a sporteseményeknek az alapvető pénzügyi működési rendszere az hasonló. Ha csak pusztán a pénzügyi bevételeket, pénzügyi kiadásokat nézzük, akkor valóban veszteséges. De hogyha hozzáveszünk azokat a közvetett hosszú távú hasznokat, amit mondjuk egy olimpia esetében az infrastruktúrális fejlesztés utóhasznosítása jelent, tehát mi magunk használjuk azokat a közlekedési és egyéb fejlesztéseket, amik történtek, hozzáveszünk azt a lecsapódó költéseket, amiket a szurkolók eszközölnek, ami nyilván egyfajta gazdaságélénkítésnek tekinthető az adott országra. Az ezekből fakadó munkahelyteremtés, ha hozzáveszünk azt a marketing értéket, amit ezek a sportesemények jelentenek, ezek ugye mind olyan dolgok, amiket most felsoroltam, hogy ez a bevételi oldalon nincsen ott, mert már hogyan tudod ezeket bevételként forintosítani vagy eurósítani, nagyon nehezen. Tehát ha a közvetlen pénzügyi mérleget nézzük, persze, akkor veszteségesek, de hosszú távon ezek feltétlenül teljes nemzetgazdasági szempontból mindenképpen hasznot hoznak.
1: Köszönöm szépen, szerintem fontos dolgokat hallottunk tőled szokás szerint. Szabados Gábor sportközgazdást kerestük a BL döntő kapcsán. Budapest szombat 18 óra jön az Arsenal és a PSG mérkőzése. Sokan várják, és az egész világ nézi majd.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Vörösvári úton kifelé a Flórián térnél a középső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton befelé az Erzsébet híd előtt, a külső sávban. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Blahalúza tér előtt, valamint a Könyves-Kálmány körúton a Népligetnél mindkét irányban. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveit engedik át. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hallottak ezen a héten nálunk már a devizahitelesek problémájáról, legalábbis hát annak arról a részéről, hogy most egy törvényjavaslat felfüggeszteni a bírósági eljárásokat és a végrehajtásokat is, mert hogy egy új gondolat mentén próbálkozik majd az új kormányzat valamilyen módon rendet tenni ebben az ügyben, hogy hogyan lehet ebben egyáltalán még rendet tenni, ezt is kérdezem egyúttal Erdősi Évától, a hitelsikerek.hu szakértőjétől, akivel hát lényegében 15 éve beszélgetünk erről a kérdésről, és hát még mindig ott tartunk, hogy ugyanott tartunk egy csomó ember és egy csomó ügy esetében. Szervusz, Éva!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval, hogy itt most mi lehet a megoldás? Látunk megoldást, vagy megint csak farigcsálunk?
2: Jelen pillanatban megoldást nem látjuk. Jelen pillanatban ugye volt egyfajta tömegnyomás, még a választás előtt is a Tisza párton, hogy a devizahitelesek ügyét rendezni kell. Nyilvánvalóan a szavazat maximálás érdekében ő is azt mondta, hogy igen, természetesen ezt rendezni kell, sőt elmentünk odáig, a falig, hogy az volt az ígéret, hogy már az első napon, ha győzelem lesz, akkor a végrehajtások felfüggesztésre kerülnek. Na most ezt az ígéretét betartva alkották meg ezt a törvényjavaslatot, amibennek az egyik része foglalkozik a végrehajtások felfüggesztésével, amiben azt gondolom, hogy mindenki egyetért, hogy ez rendben van. Itt is lehetett volna kicsit életszerűbbnek lenni, és egy kicsit több részletszabályt belerakni, de oké, rendben van. Akinek devizahitele van, vagy volt, illetve hát még mindig van, mert ugye folyik ellene egy eljárás, és végrehajtás alá került, mert más módon ezt nem fizette meg, ezt a tartozást, ott kerüljön felfüggesztésre az eljárás, mert majd egyszer valamikor valami történik, hogy mikor és mi, ezt nem tudjuk. De ezzel szerintem, hogy ez felfüggesztésre kerül, alapvetően egyet lehet érteni. A másik részével van az ügyvédek nagy részének problémája, aki ezekben az ügyekben a fogyasztókat, az adósokat képviselik, mert ugye a peres eljárások most már ez alatt a 15 éve, mióta mi is beszélgetünk egymással, eljutottunk odáig, hogy a nagyon sok európai bírósági ítéletünk van arra vonatkozóan, hogy mi az érvénytelenség, mi annak a jogkövetkezménye, hogyan kell elszámolni, ez is az idő folyamán változott éppen ezer féleképpen, de jelen pillanatban a futópereket már azért indították az adósok 1-2-3 akárhány éve, mert most már az elszámolás ugye a C630 után arról szól, hogy fölvettem valamennyi tőkét, és ha tisztességtelen a szerződésem, akkor csak azzal az összeggel kell elszámolnom, a többi visszajár, vagy annyival kevesebbel tartozom, hogyha még ott valamennyi hiányzik belőle, hogy teljes legyen a tőke összege. Tehát ezeknél a pereknél most, hogyha százalékosan kell megfogalmazni, hogy kicsit közelebb jussunk, a 80%-át a fogyasztók indították azért, hogy ez az elszámolás minél előbb megtörténhet.
1: Tehát valójában most velük szól ki ez a felfüggesztő döntés.
2: Ez így van. Tehát az a fogyasztó, aki eljutott odáig, hogy igen, már pedig én akkor is, ha már nem született idáig törvény, én ki fogom harcolni az igazamat, és elmegyek a bíróságra, és a bíróság előtt már csak azon vitatkozunk, hogy 2 forinttal többet vagy kevesebbet fizettem be, és hogy mennyi a kettő között a különbség, és már éppen ott vagyok, hogy még egy tárgyalás kéne, vagy 2 vagy 5, teljesen mindegy, de már látszik a vége ennek a dolognak, hogy akkor végre megkapom azt a pénzt, amivel nekem a bank tartozik, ha ezeket is felfüggesztjük. És mondom, a legnagyobb problémát, hogy az ügyvédek is leírták, nem tudják, hogy meddig, akkor innentől kezdve ezek az adósok megint ott állnak, és hát valószínűleg nem túl szépeket gondolnak a mostani kormányról, hogy az egyik kezével ad, a másikkal meg el is vesz. Tehát a fogyasztóknak egy kérése van, ezeknek az ügyvédeknek egy kérése van, hogy a fogyasztó az ügy gazdája dönthesse el, hogy egy peres eljárás folytatódik, vagy nem, ne legyen automatikus felfüggesztés.
1: Ez a lényeg, és hát ennek a szónak kellene elhaladszani az igazságügyi bizottságig, vagy most már mert azon túl van ez a javaslat, gyakorlatilag a plenáris ülésig, ahol meg kell szavazni. Reméljük, miután úgy tűnik, hogy az új kormány hajlandó meghallani az ellenvetéseket, lásd az alaptörvénymódosítást is, ahol szintén visszaléptek, és módosították az eredeti javaslatot. Talán ennek is ez lesz a sorsa. Arról van-e információd, Éva, hogy mikor szavazna erről a parlament?
2: Jövő héten pénteken, illetve addig lehetne benyújtani ugye a módosító javaslatokat, és utána szavaznának
1: róla. Hát akkor két hét múlva nagy valószínűséggel.
2: Igen, durván. Most még annyit szeretnék elmondani, hogy azért az az ügyvédcsapat, a hitelsikerek.hu azért megfogalmazott egy törvényjavaslatot, módosító iratot is, hogy ne is kelljen ezzel dolgozni, csak hogy lehetősége legyen abban, hogy nem csak automatikus, hanem lehessen kérni a felfüggesztést, és ezt minden képviselőnek is elküldték. Tehát, hogy véletlenül se legyen az, hogy valaki kimarad, akár kormánypárti, akár ellenzéki, teljesen mindegy, hogy kicsoda, a kérés az az, hogy azt hallják meg, hogy a fogyasztók hadd dönthessenek a saját sorsukról. Ha ők úgy gondolják, hogy szeretnék most megkapni a bírósági ítéletét, akkor kaphassák meg most. És csak egy rövid dolgot szeretnék még a végén elmondani, hogy a végrehajtások ügyében azért a végrehajtók is problémában lesznek, ugyanis végrehajtások nem csak devizahitel kapcsán indultak ezeknél az adósoknál, hanem több más, akár fogyasztási hitel, akár szolgáltatói vagy naptartozás. Sokszor volt, hogy ezeket a végrehajtásokat összevonták. Van úgy, hogy nem vonták össze. Azért az egy érdekes kérdés lesz, hogy ezeket a végrehajtásokat hogy fogják felfüggeszteni, mert a törvényjavaslat csak a devizából eredő tartozásokra vonatkozik. Tehát sok részletkérdés lesz még itt, amit tisztázni kell, és ezért van az, hogy a szakmai egyeztetést is sürgeti ez az ügyvédcsapat, hiszen ők nagyon régóta foglalkoznak ezekkel az ügyekkel, és azt a tudást, amit ez alatt az időszak alatt összeszedtek, azt mind szeretnék arra fordítani, hogy a fogyasztók végre most már elmondhassák, hogy jól jártunk. Úgy idézőjelbe a jól járást, hogy végre most már úgy képviselik őket, ahogy azt már az elejétől kellett volna.
1: Világos. Erdős Éva, köszönöm szépen. A hitelsikerek.hu szakértőjét hallották.
2: Köszönöm.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A fuvarozóknak is megvannak az elképzeléseik arról, hogy az új kormánynak mind kellene változtatni. Ez ügyben szeretnének tárgyalni Vitézi Dáviddal és Kapitány István miniszterekkel, és erről hoztak határozatot a küldött gyűlésükön. Ez a négy kiemelt terület lesz az, amiről mi is beszélni fogunk Rajkó Ferenccel, a NIT Hungary főtitkárával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez a négy terület ugye nem túlságosan elvont a hétköznapjainktól. A védett üzemanyagár kérdése, a forint euro árfolyam kérdése, ugye itt a nemzetközi fuvarozók árfolyamveszteséget szenvednek el, az útdíjrendszer, ezt is értjük, eleget beszéltünk róla, és egy modern HR stratégia, mert hogy gépkocsi vezető hiány van, és hát itt egészen furcsa megoldásokban törték már a fejüket a vállalkozások. Nagyjából jól foglaltam össze, ugye?
2: Tökéletesen, ez a négy a legfontosabb, amelyet most az zászlónkra kell tűzni.
1: Csapjunk bele! A védett üzemanyagára kapcsolatban mi az elképzelésük?
2: Hát itt az elképzelésünk, hogy a lehető leghosszabb ideig fenn kell tartani, amíg legalábbis a világpiaci árak ugye magasabbak, vagy magasabb a gázolajárat indokolnának, mint a mostani védett üzemanyagára, ez a 615 forint per liter, és ennek az az oka, hogy egy olyan kiszolgáltatott helyzetben ez a teljes hazai közúti fuvarozási szektor, hogy nem képesek a költségsokkoknak az áthárítására, mert ugye 2023 óta jelentősen visszaesett az ipari termelés, ugye a gazdasági teljesítmény és ezáltal a fuvar feladatok száma is. Így van egy kapacitás felesleg a piacon, ami ugye megnehezíti, sőt igazából még lehetetlenné is teszi, még a jól bemutatható, kiszámítható költségnövekedések áthárítását is. Úgyhogy ezért létkérdés ez a védett üzemanyagár. Nagyszerű, hogy meghosszabbította az új kormány is, és ezáltal hát hazai vállalkozások ezreit mentette meg a csőttől, mert hogy elég nagy az árkülönbség.
1: Azt tudja ugye, hogy a közgazdászok viszont tiltakoznak, és javarészük azt mondja, hogy ezt azonnal ki kellene vezetni, mert hogy finanszírozhatatlan kezd lenni az állam számára ez a védett ár.
2: Bizonyára igazuk van, nekik is megvan a saját érdek vagy céljaik, nekünk ez a legfontosabb. Én gondolom, hogy mivel ez a kormány kitűzte a céljai közé első között a hazai KKV szektornak a védelmét, és a magyar fuvarozóknak a 90%-a az KKV kategóriába tartozik, én gondolom, hogy ennek az iparágnak a védelme az kiemelten fontos, nem csak az iparágnak, hanem akkor ezek szerint az új kormánynak is.
1: Forint euro árfolyam. Voltak éppen most, hogy például sokan nyaralásra számítanak idén nyáron, az, hogy ilyen jó az euróval szemben a forint árfolyama, legalábbis az elmúlt évekhez képest kifejezetten, ez örömteli, de hát nem mindenki van ezzel így.
2: Hát nem mindenki. Például a nemzetközi fuvarozásban dolgozó vállalkozások nem így vannak vele. Hogy értse mindenki, a nemzetközi fuvarozásban euró alapon képződnek a díjak, és így is számolnak el a megbízókkal a fuvarozók, még a költségeknek a jó része az forintba keletkezik. Ugye a kettő között van körülbelül egy ilyen 40%-os különbség, ami egyfajta természetes árfolyam kockázatot jelent. Úgyhogy ez most ilyenkor, amikor erősödik a forint, ráadásul ugye elég intenzíven, ezt most elszenvedik a fuvarozók, és hogy konkrétan mit is jelent ez. Az első negyed évben ez 2%-kal csökkentette a profitjukat. Úgy néz ki, hogy a mostani májusi árfolyam, tehát ez a 360 körüli vagy az alatti árfolyamon pedig már 3-3,5% az, amit ugye elveszítenek. És ez persze nem tűnik olyan soknak, de ebben az iparágban békeidőkben 4-5% a profit tartalom, tehát ez gyakorlatilag a teljes profitot ki tudja venni a zsebükből, úgyhogy ez azért húsba vágó kérdés.
1: Útdíjrendszer, a kiszámítható díjpolitikát kérik számon, és arányos bírságolást látnak szükségesnek, ami azért érdekes, mert ugye egy iparágon belül a bírságolást általában nem szokták szeretni, önök mégis kérik. Nyilván nem feltétlenül és minden áron, de kire?
2: hát nem a bírságalást kérjük, hanem a méltányos és arányos bírságalást. Ugye tavaly évben nagyon megszigorították a bírságoknak a típusait is, és 20-40%-kal emelkedtek a bírságtételek is. Ma már egy átlagos vétségért akár 801 millió forintot is kiszabhatnak egy gépkocsivezetőre, ami azért mi ezt aránytalanul soknak gondoljuk. Úgy gondoljuk, hogy persze meg kell büntetni azt, aki vétkes, hiszen törvényeket be kell tartani, de hogy ezek a díjtételek mondjuk egy úrvezetőhöz képest, aki közlekedik az úton, akár egy gyorshajtás, vagy bármely más, mondjuk úgy, hogy kisebb vétség esetében sokkal kisebb mértékűek, mint mondjuk egy professzionális gépkocsivezető esetében, és ez nem csak a vállalkozásokat tereli, hanem elriasztja a kamionsofőröket, hogy ezt a szakmát válasszák, ami tovább nehezíti ugye az egyébként is munkaerőhiányos szakmának a jövőképét. Úgyhogy ez az, amiért szeretnénk egyeztetni. Az útdíjjal kapcsolatban pedig a kiszámíthatóság az amire hát vágyik a szakma. Ugye a tavalyi évben is hiába volt törvénybe iktatva, hogy inflációval emelkedik és emelkedhet csak az útdíj. Ugye ez októberben egy kormányhatározattal át lett írva, és 54,3%-os emelést kívánt az akkori kormány ugye véghez vinni. Ezt aztán kemény tárgyalásokkal és némi demonstrációval sikerült aztán végül levenni a napirendről, de hát azért ugye ezek azért nem hiányoznak így a napi stresszen felül a fuborozó vállalkozóknak.
1: És a végére honnan lesznek gépkocsi vezetők kérdés? Ugye ez régen egy nagyon vonzó szakma volt, ez most éppen átfordult, és nagyon nehéz gépkocsi vezetőt találni. Erre mi a magyarázat? És hogyan lehet egy kormányzati segítséggel ezen úrrá lenni?
2: Hát a magyarázat az alapvetően életszínvonal és demográfiai jellegű, tehát egyrészt ugye van egy ilyen öregedő korfa, ez szerintem mindenki számára ismert Magyarországon, amivel az Nyugat-Európában is küzdenek, tehát több az idős, a nyugdíjas, mint a munkaképes korú, ezzel ugye rövid távon nem nagyon lehet mit tenni. A másik probléma az életszínvonalnak az emelkedés, ami nyilván nem egy probléma, de ennek a szakma szempontjából ez egy nehézség, mivel ahogy magasabb az életszínvonal, kevesebben kívánják ezt az egyébként jól fizető, alacsony képzett nehézség, mivel ahogy magasabb az életszínvonal, kevesebben

0: mert ugye szolgáltatást exportált a nemzetközi fuvarozó társadalom, az mára már elkopott, tehát pont a gépkocsizetőknek a rendelkezésre álló nagy száma, versenyképes fizetése, és hát a dolgozni akarása az, ami ezt a versenyképességi faktort adta. Ez mára elkopott, ebbe kellene tenni több mindent is, nem csak a hazai képzést, vagy akár például a bírságoknak ugye a méltányossá tételét, hanem ami most itt újszerű probléma, ez a harmadik országos munkavállalóknak az átmeneti tiltása vagy korlátozása. Néhány éve kezdődött meg, hogy ilyen munkavállalókat alkalmazzunk, és itt egyébként nincs semmi különös látnivaló, ha nyugatabbra, vagy egészen az USA-ba tekintünk át, akik mondjuk úgy, hogy a kapitalizmusnak talán egy érette, fejlette fokán vannak, ma már nem látni fehér embert, vagy helyi embert a volánok mögött, sem a taxikéba, sem a kamionokéba, pakisztáni, mexikói bevándorlók, vagy éppen Londonban lehet, hogy magyar munkavállalók végzik el ezeket a feladatokat, tehát ez ugye az életszínvonal emelkedésével ez a helyzet alakul ki. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar fuvarozásnak is ez lehet a jövője, hiszen a hazai fuvarozók a GDP 4%-át állítják elő, tehát ez nem egy iparági kérdés, vagy egy iparági probléma, hanem azt gondolom, hogy a magyar GDP 4%-a az megír egy odafigyelést, vagy egy beavatkozást.
1: Nyilván, mert ezt tegyük hozzá, hogy bármely szakterület képviselőjével beszéltem az elmúlt hetekben, mindenki a kormánnyal akart egyeztetni. Nyilván ez teljesen törvényszerű, de hát nyilván itt van egy sebesség, amit beláthatunk. Nem lehet tartani, egyszerre nem lehet mindenkivel tárgyalni. Önök kaptak-e már választ és időpontot?
0: Nem kaptunk még választ, sem időpontot. Természetesen türelmesen várjuk a sorunkat, nem is tudunk mit tenni, de az eddigi kommunikáció alapján mi úgy látjuk, hogy a legtöbb pontban az új kormány az igenis odafigyel. Hát külön konkrétan most a közúti fuvarozási szakmát nem említették, de mondjuk a hazai KKV-kat igen, és ahogy említettem, ebben a szakmában nagyon sok a KKV, a 11.600 hazai fuvarozó vállalkozásnak a 90%-a a KKV, és ebből 4.800 az a Nyit Hungary-nak a tagja, akinek ugye az érdekképviseleti főtitkári feladatait én látom el, úgyhogy mi ezért nem csak ezért a 4.800 tagunkért, hanem a teljes szakmáért küzdünk, úgyhogy bízunk benne, hogy minél előbb lesznek egyeztetések. Azért azt is hozzá kell tennem, hogy ez a harmadik országos munkavállaló kérdése, vagy akár az árfolyam kérdés, az nem csak a közúti fuvarozóknak egy fontos kérdés, hanem mondjuk az exportra termelő cégeknek is, úgyhogy itt azért nem leszünk egyedül, akik ezzel megkeresik a kormánynak a megfelelő minisztereit.
1: És nyilván azt is érdemes hozzátenni, hogy itt júniustól egy létszámstopp van a külföldről behozható, sőt, gyakorlatilag 0%-os létszámstopp munkaerő tekintetében, tehát viszonylag gyors döntést igényelne például ez a felvetésük. Hát meglátjuk. Lajkó Ferenc, Nyit Hungary ügyvezető főtitkára. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra. Holnap várom önöket az aktuális Soros gazdasági magazinnal a szokott időben. Róna Jégont hallották. Minden jót.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.

0: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállta a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 milliárd forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a mosolyra váltó program keretében most az SOS gyermekfalvak és a gyermekétkeztetési alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A mohu.re.hu automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton is szerepel a programban. A fiatalfák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre, közölte. A Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, aszályos időszakban. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Csütörtökön ismét derült, napos idő várható, megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Itt a Kultúra, tehát a Spirit FM műsora. A szokásos időpontban jön a kulturális műsorunk. Minden hétköznap hallhatnak minket ebben az időpontban. És könyvet kezdjük, könyvet ajánlunk a figyelmükbe. Egy most megjelenő új kötetet, Nem alszik, nem szunnyad, ez a címe. A budapesti zsidó negyed, ami ma a romkocsmák világa, adja a keretét annak a könyvnek, amit Szántó T. Gábor jegyez. Jó napot kívánok, szervusz Gábor!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
3: Mi utoljára akkor beszélgettünk szerintem ebben a műsorban, amikor a Jazz Professzor című könyvedet mutattad be, úgyhogy ez két éve lehetett. Hogy elment az idő. És hát erről például, erről az újról meg azt lehet tudni, hogy ebből már készült egy opera, miközben a könyv még nem is volt a kezünkben. Ezek hogy zajlanak az életedben, ezek a dolgok? A zenéhez fűződő kapcsolataid?
4: Érdekes módon valóban több könyvem foglalkozik zenével, illetve kapcsolódik zenéhez. Én magam soha nem játszottam zenét, de úgy tűnik van valami rejtett vonzalom bennem, hogy megtalálnak ezek a témák, és a regényeimben illetve ebben valamiképpen kapcsolódnak a zenéhez. Ebben a könyvben az egyik fejezetből készült opera, ami már folyóiratban korábban megjelent, és ott olvasta a zeneszerző, és kért meg, hogy írjak ebből egy opera librettót, ami számomra is új feladat volt, de izgatottan vágtam bele.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tudsz te opera librettót írni? Azt hogy
4: kell? Nekem is ez volt a kérdésem a zeneszerző Rózsa Pálhoz, de aki azt mondta, hogy ő érzi ezt a ritmikai készséget is benne más szövegeim olvastán, úgyhogy nekiálltam, és létre is jött ez a libretto, amihez ő megkomponálta a zenét, és hát még filmesek figyelmét is felkeltette ez a történet. Egy orosz tiszt jelenik meg egy zsinagógában 1991-ben az orosz csapatok kivonulásakor, és a rabbival akar beszélni feldúlt lelki állapotban, megjelenik a rabbi felesége is, egy túszejtés is történik, tehát egy igen intenzív kamara opera született, egy óra története, és real time-ban ezt az egy órát dolgozza föl maga az opera is, ami alatt játszódik a cselekmény.
3: Viszont ez a könyvednek az eleje? Vagy melyik része?
4: Ez a könyvnek az elejéből az egyik fejezet, a legelejéről, mert ugye ez a könyv a 90-es évektől a 2000-es évekig, 2010-es évekig ível, és a zsidó negyedben három nemzedék élményanyagát dolgozza föl, lazán összekapcsolódó sorsok, történetek füzére az egész könyv. Ami engem megfogott a zsidó negyedben a 90-es évek végén, 2000-es évek elejének romkocsma világának megszületésekor, amiben én magam is részt vettem, ott lehettem, sokat töltöttem ott estéket ismerősökkel, barátokkal, és ez egy izgalmas találkozó helye volt a korabeli fiataloknak, ahogy ma is az. A másik oldala, amit láttam ebből a negyedből, az viszont a tradicionális, hagyományos világ, a helyi kispolgárság világa és a zsidó vallási világ. És az a kettő nagyon érdekesen élt egymás mellett, és ütközött, és ütközik a mai napig. De ami felkeltette a figyelmem, hogy 100 évvel korábban, az 1910-es években, 20-as években ugyanígy ütközött és egymás mellett élt a mondén mulató negyed és mulatók és szórakozóhelyek világa és a tradicionális zsidó negyed világa. Tehát nagyon érdekesen megmaradt ez a kettőség, pontosabban újjászületett ez a kettősség a városnegyedben, ami engem nagyon izgatott, és ezért is írtam ezt a könyvet, ami ennek a két világnak a feszültségét, és egy-egy emberen belüli feszültséget is, a modern világ és a tradíció ütközését írja le.
3: A 150 évvel ezelőtti Budapest zsidósága és az éjszakai élete, az a polgári Budapest világa volt. Gyakorlatilag ez a kettő összeért. Amikor te ezt a 90-es években megragadod, látod ezt a polgári vonalat, a polgáriasodás világát, vagy ez egy egészen másik világ?
4: Az 1900-as években ugye nem csak a polgárság, hanem még arisztokraták is jártak ide mulatni, és ez egy közkedvelt hely volt, igaz, a félvilági hely, ezt korabeli lapok is írják. Ma nyilván egy fiatal generáció találkozó helye, nagyon sokféle ember találkozik itt. Ez olyasmi, mint a modern nagyváros általában, hogy különböző származású, különböző helyzetű emberek találkoznak, és ezek a terek megteremtik a találkozását, megteremtik a lehetőségét ezeknek a találkozásoknak.
3: Mondod, hogy nem csak opera születik ebből a könyvből, hanem már valamiféle filmes mocorgás is van. Erről nekem eszembe jutott az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb filmje, az 1945, amit Török Ferenc rendezett, és az a te novelládból készült. Itt most kik mocorognak a háttérben?
4: Itt már korábban is szó volt színpadra állításról, tervezgettük ezt, de most egy opera film ötlete merült fel, és Szász János érdeklődött a történet iránt, vele beszéltünk erről, egy producerrel is egyeztettünk már, úgyhogy ahogy megnyílnak az új lehetőségek a filmpályázatokra, és talán ma szabadabban és igazságosabban lesznek elbírálva az ezzel kapcsolatos pályázatok, akkor meg fogunk próbálkozni ezzel, bízva abban, hogy születhet ebből egy operafilm.
3: Nem alszik, nem szúnyad, ez viszont az új kötet címe, amiben azokról is olvashatnak, amiket most elmondtál. Viszont van ennek egy másik élete, lesz ennek egy hivatalos bemutatója a Gondolatolvasóban, a Szentkirályi utcában, és az ünnepi könyvhéten is jelen leszel, dedikálsz, és ott lehet vele találkozni, úgyhogy szerintem ez egy kiváló alkalom, hogy ezekről beszélgess, de kérdezem is egyúttal, hogy ezekről kérdeznek is az olvasók?
4: Kérdeznek, tehát nagyon ez a városnegyed, ez sokak számára nagyon izgalmas. Ugye itt született meg az óvás, megóvandó, a városnegyed korábbi struktúráját, építészeti örökségét, és ez, ennek a munkája, ez tovább folytatódott éveken át, és hát ma is fiatalok sokasága jár ide szórakozni, és a vallásos élet is újjászületett ebben a városnegyedben, a történelmi zsidó negyedben, tehát ezek a feszültségek, és mert vannak feszültségek, a bulituristák és a helyi lakosok között, ez egy állandó feszültségforrás, ennek ellenére ez egy roppant izgalmas színfoltja Pestnek, és a könyv címe, ez a Nem alszik, nem szúnyad, ami kicsit egy zsoltársorral játszik, átírja ezt a zsoltársort, ez valóban arról is szól, hogy ez a városnegyed, ez éjszakai életet él, éjszaka sem alszik, nem alszik, nem szúnyad a lelki ismeret sem, és hát mindezek körül forognak a történetek a könyvben.
3: Izgalmas, el fogom olvasni, és köszönöm, hogy meséltél róla nekünk. Szántó T. Gábor, Nem alszik, nem szunnyad című új könyve volt az alapja ennek a beszélgetésnek. Gábor, köszönöm, gratulálok a kötethez.
4: Köszönöm én is, minden jót.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Újra itt van a friss hús, és ez a mondat ez nem egy valamiféle kiszólás vagy beszólás valakinek, hanem egész egyszerűen egy bejelentése annak, hogy elindul idén is egy ingyenes szakmai programokkal dúsítva a Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. Na, ennek a neve a friss hús. Itt van a vonalban Deák Dániel, a fesztivál alapítója és igazgatója. Szervusz, Dani, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Szóval itt azért... Az a kérdés minden évben felmerül, hogy ki miből, hogyan készít, gyárt rövidfilmeket ma, és kinek gyártja ezeket a rövidfilmeket, hogy kerül el a közönségéhez egy alkotás. Ehhez mondjuk ti most biztosítotok, és évről évre biztosítotok felületet, de elég-e ez?
2: Igen, a kérdés második felére tudok könnyebben válaszolni, a kinekre. Tehát azt látjuk, hogy a rövidfilmekre van érdeklődés, van egy elég stabil közönség. Én most már évente több mint 15 ezeren látogatnak el hozzánk, és nézik a filmeket, tehát az biztos, hogy van kinek ezeket levetíteni. Az már egy fogasabb kérdés, hogy kik is készítik el ezeket a filmeket, illetve miből készíthetik el, mert a magyar állami támogatás, illetve a kultúrafinanszírozás, nem árulok el nagy titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy nem a legjobb formában volt az utóbbi, hát nem is tudom hány évben. Úgyhogy mindig lenyűgöz bennünket, hogy ennek ellenére minden esély dacára mindig van évi mondjuk 200 filmes, amelyik megcsinálja a filmjét, benevezi hozzánk, és aztán ebből 35-40-et műsorra is tűzünk a fesztiválon.
1: Ez nem úgy van, hogy ezek a filmek, ezek a, hát hogy mondjam, a nyönyükéi, a mániái az alkotóknak, amiket abból fedeznek, ami az egyéb munkájuk, a reklámfilmkészítés, a grafikai munkák, a tanítás, a mindenfajta kreatív tevékenység, szóval, hogy igazából ez a célja annak, hogy mást csináljanak.
2: Ez biztos, hogy benne van, igen, ez egy hogyha szelidebben akarom megfogalmazni, akkor hobbi, hogyha egy kicsit vadabbul, akkor szent őrület, tehát aki ebbe egyszer belekóstol a filmkészítésbe, az nem tudja abba hagyni, és hát nagy szerencsénk ez nekünk, mert így tudnak elkészülni azok a filmek, amik aztán viszik szerte a világban a jó hírünket. Tehát ezek nem is csak a friss húsra, és főleg nem az asztalfióknak készülnek, hanem aztán Cannes-ban, Velencében, a Berlinálén, tehát a világ legnagyobb fesztiváljain is viszont lehet őket látni.
1: Rengeteg külföldi vendégetek lesz, itt olvasom a szakmai programokat, és látom azt, hogy mennyi mindenkit sikerült bevonzani erre a fesztiválra. Függetlenül az ő személyüktől, az ő jelenlétük, nyilván jelent sok mindent egy fesztivál közönségnek, a szakmai közönségnek, de jelentheti-e azt is, hogy felhívja valakire a figyelmet, akinek talán egy lehetőség is kínálkozik ezzel a fesztivállal?
2: Igen, pontosan ez a célunk a külföldi vendégeim meghívásával, túl azon, hogy persze nagyon erős szakmaiságot képviselnek, és nagyon fontos az ő mondjuk előadásuk, vagy tanácsaik, amiket tudnak adni a friss hús közönségének, vagy rendezőinek. De hát igen, ők itt látják ezeket a filmeket, utána mennek tovább a következő fesztiválra, vagy mennek haza a saját fesztiváljukra, és nyilván, hogyha a legközelebb szembe jön akár a konkrét film, amit láttak, akár másik magyar film, akkor arra egy kicsit másképp fognak tekinteni, és hát remélhetőleg jobb eséllyel válogatják be őket, vagy veszik meg őket egy televízió műsorsávjába, mert más országokban ilyen is van, vagy akár moziforgalmazásban, tehát ez kimutathatóan segíti a filmek terjesztését mindenhol a világban.
1: Volt hajdanában a magyar televízióban, ez történelmi időszak, 90-es évek eleje talán egy sorozat, szombat este volt a kisfilmek a nagyvilágból, és ez egyik legnépszerűbb volt. Ezt csak arra mondom válaszként, hogy igen, vannak televíziók, amelyek bemerik vállalni a 15-25-30 perces filmek vetítését is, mert van közönsége.
2: Igen, igen, talán olyan nagy bátorság nem is kell hozzá, nem annyira félelmetesek ezek, de egyébként tényleg igazad van erre a kisfilmek a nagyvilágból sorozatra, mindenki emlékszik, azt mondom, aki valaha látta, és hát ha egyszer meghallja valaki, hogy ismét meg lehetne próbálkozni ezzel.
1: Na, hát mi most ezt elmondtuk, viszont mondjuk el azt is, hogy hogyan és mint lesz ez a dolog. Május 28-a és június 3-a között rendezitek, tehát itt van a nyakunkon, ez most indul holnap, és a Puskin mozi a főbázis, igaz?
2: Igen, a Puskin mozi a főbázis, de a Városháza udvaron egyébként elég közel a Puskin mozihoz vannak szabadtéri vetítésünk, és elég jónak ígérkezik az időjárás, úgyhogy az is nagyon hangulatosnak tűnik, lesznek buliaink az akváriumban és a Toldi moziban, és hát vidéki városban is megtalálhatóak vagyunk, Pécs, Szeged, Debrecen, hogy csak néhányat említsek, ott párhuzamosan mennek a filmek a budapesti vetítésekkel, úgyhogy ott is lehet minket keresni.
1: És hol találjuk meg az összes információt? Van oldalatok hozzá?
2: Van mindenféle oldalunk, van saját honlapunk is, frisshúsbudapest.com, Facebook oldal, Instagram oldal, tehát amit mindenki kénye kedve szerint szeret, ott megtalál minket.
1: Jó filmeket, izgalmas előadásokat, sok vendéget és közönséget kívánok nektek. A Friss Hús rövid filmfesztivál alapítója és igazgatója Deák Dániel mesélt nekünk a most induló fesztiválról. Köszönöm.
2: Köszönöm én is.
3: Soha nem kellettem.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Hogyan választunk nyári tábort, ha szülők vagyunk, és gondok barázdálják a szemhéjunk fölött a homlokunkat, mondván, hogy hát a gyerek igazából nem tudja, hogy mit akar, nekem kellene kitalálni. Konstantinovics Milánt kérdezem, aki az MCT szakmai és oktatási ügyeinek igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Ez egy olyan normális szülői probléma, tehát egy kamasz gyerek sokszor már nem akarja azt, amit egy évvel ezelőtt rajongásig szeretett, és akkor ott állunk, hogy na de akkor most mit akarsz, drágám? Hát nem tudom, erre kellene nekünk valami okos választ találnunk.
3: Így van, sőt, hogy emeljem a tétet, ugye hát a szülők számára azért az is kihívás, hogy ha már találnak egyszer egy jó tábort, egy táboroztató vállalkozást, akkor utána, ha a gyermeknek fordult mondjuk az érdeklődése, akkor hogyan lehet egy másik megbízható, költséghatékony, szakmailag is kipróbált helyszínt találni. Ezért én azt gondolom, hogy azért sok szülő szereti azt a típusú állandóságot, hogyha egyszer már bevált egy tábortípus, meg egy szervezőcsapat, akkor oda a következő, meg a következő gyermeket is elküldeni. De hát nyilván változnak folyamatosan az igények, meg a gyerekeknek is a lehetőségei.
2: Minden esetre az például, hogy vannak olyan táborok, amelyek az egyéb iránt aranyáron árult más táborokkal szemben viszonylag kedvezményes áron tudnak hasonló szolgáltatásokat nyújtani, mondjuk vitorlástábor nem 100 000-ért, vagy mondjuk angol nyelvi tábor szintén elérhető áron, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott a minőségből kell leadni. Legfeljebb mondjuk a szállás körülményekből egy kicsit.
3: Hát legfeljebb igen az infrastruktúrából, bár azért, hogyha egy kiskamasznak a fejével gondolkodunk, akkor általában a két legmeghatározóbb faktor az ilyen táboroknál az szokott lenni, hogy na és milyenek voltak a szállás körülmények, és milyen volt az étkezés minősége, tehát ezek is azért egy fejlődő szervezetnél jelentős tényezők, de amiket felsorolt angoltábor, vitorlástábor, ezek, hogy egy kicsit hazabeszéljek, ezek az MCC-nek a portfóliójában is megvannak. Talán annyit még hozzá, hogy mi mindezeket ingyenesen biztosítjuk a képzési program szerves részeként a gyerekeknek.
2: Na de kinek? Tehát, hogyha én most azt mondanám, hogy az én gyerekem szeretne angoltáborba menni augusztusban, akkor azt hogy kaphatja meg önöktől?
3: Ennek annyi előzményt azért kell varázsolni, hogy mondjuk az előtte lévő időszakban a középiskolás, vagy éppen az általános iskolásoknak szóló programunknak a részese lesz, mert a mi hatókörünk az arra 9000 diákra terjed ki, akik Kárpát-medence szerte itt vannak az MCC kötelékében, viszont nagyon sok olyan programelemünk van, ahol a különböző korosztályok tudnak hozzánk csatlakozni. Azonban azért közösségépítési szempontból nehezen kivitelezhető, hogy azok a gyerekek, akik már együtt vannak egy vagy több éve, hirtelen külsősökkel együtt táborozzanak, ezért szoktuk azt mondani, hogy így a csapatépítés, szocializáció, meg a szülőktől távoli idegen közegben az, hogy komfortosan érezzék, ennek azért a feltétele az, hogy legyen már valamiféle előzetes közös tapasztalata a többi gyerekkel, akikkel majd táboroznak közösen.
2: Világos, tehát itt a fiatal tehetségprogram, ami az általános iskolások, én meg a középiskolás program a bázisa, az alapja annak, hogy ezek a táborok, ezek megnyíljanak nyáron. Az hogyan van, hogy ezek ingyenesek, ezeket úgy kell elképzelni, hogy ténylegesen a szülő azt mondja, hogy felrakom a vonatra a gyereket, leszedik mondjuk Révfülöp, ugye ott van a nyári balatoni Igen. táboruk, leszedik Révfülöpön, és akkor innentől kezdve minden ingyen?
3: Igen, igen, sőt, sok esetben az utazásban is tudunk segíteni, ugyanis sokszor teljesen különböző helyekről jönnek a gyermekek, és ugye azért nem mindenkinek egyszerűen csak egy vonat utazással elérhető a Balaton, és ilyenkor, hogyha távolabbról jönnek, akkor azért buszos utazást tervezünk, de valóban Révfülöp az egyik fontos helyszínünk, ahol a Balaton, mint kultúrtáj, a vitorlázás az abszolút rendelkezésre áll, meg abban hiszünk, hogy a Kárpát-medencében minden fiatalnak egyszer el kell jutnia a Balaton partjára. Ugye az Erzsébet táborok is ebben a szellemben működnek, és hát mi is a magunk keretei között ezt tűztük ki a mi 9000 diákunknak. Illetve van egy másik ilyen ikonikus helyszínünk, ez meg Erdélyben a Hargita lábánál Veresszék elnevezésű táborhely, és azt gondoljuk, hogy minden fiatalnak, aki hozzánk jár, bármelyik képzési szintünkre egy ilyen típusú erdélyi élményt, egy ilyen székelyföldi tapasztalatszerzést át kell élnie, és ezért ott is szervezünk programokat a Réfülöti központ mellett.
2: Azért ezek különböző világok, különböző hangulatok, azt gondolom a Réfülöpi vitorlástábor ez a kicsit a menőzős világ, az erdélyi világ pedig a Hargita lábánál az meg inkább egy zártabb, egy tradicionálisabb, egy természetközelibb.
3: Igen, vannak ilyen különbségek, amely a hely jellegéből, meg a infrastruktúrális lehetőségekből fakadnak, viszont azért hozzá kell tenni, hogy mindkét táborhelyszínünk, de azok az egyéb alkalmi táborok is, amiket még szintén szervezünk a Kárpát-medencében, nagyon erősen természetközeliek, természetfókuszúak, és nem csak vitorlázásról szól egy Réfülöpi hét, hanem a Balaton felvidék bebarangolásáról, legyen szó a Keszthelyi-hegységről, vagy a Káli-medencéről, illetve az ott lévő kulturális, történelmi emlékeknek is a felkereséséről, tehát hogy azért igyekszünk a élményt adó programok mellett a képzéseinknek a velejét, a tudás átadást, a közösségben megélt tapasztalatszerzést is biztosítani.
2: Jó, messze kerültünk attól a kérdéstől, hogy milyen tábort válaszunk a gyerektől, de nekem közben itt eszembe jutott még az, hogy vajon a gyerekek, amikor gyerekek, de hát ők még talán azok ötödikesek, mondjuk 11 évesek.
3: Igen.
2: Ők, amikor ebbe belekerülnek ebbe a programba, ők kell, hogy lássák az egyetem végéig a maguk perspektíváját? Ki kell, hogy nyisson előttük az MCC valami ilyet, vagy ők is alakulnak, és egyikből mehetnek a másikba?
3: Hát egyikből mehetnek a másikba, tehát megvan ez a típusú mozgásszabadság, de én azt gondolom, hogy akkor járunk el jól és felelősen, hogyha egy ötödikesekkel megkezdett munkát perspektívikussá teszünk, és utána a középiskolában, illetve az egyetemi programban is kínálunk nekik lehetőséget, bár az ötödikesek esetében ott még ez a szülőknek a vállát nyomja ennek a terhe, hogy akkor miben csatlakozzon be a gyermek, őket kell arról felvilágosítanunk, meggyőznünk, hogy érdemes hozzánk csatlakozni, és utána már egyébként, amikor nyolcadikosokká válnak, később pedig középiskolában, ilyen természetes lesz számukra is ez a képzési átlépés, átlépési pont, és akik velünk voltak 4 évig, mondjuk felső tagozatosként, azok nagyon szeretnének utána a középiskolás programban, majd később az egyetemi programrendszerben is részt venni.
2: Most nem másznék bele abba, amit a politika felszínre hozott, hogy mi lesz az MCC sorsa, és hogyan alakulnak a vagyonelemek, és így tovább. Tele van vele a média, nyilván a mi hallgatóink is találkoztak ezzel. Hanem ennek a kontráját kérdezném, ugye itt van 8-9 ezer diák, akik részt vesznek az MCC programjaiban, egyfajta tehetséggondozásban, tehetségfejlesztésben részesülnek. Szokták mondani, hogy ez egy elitképzés, de én szülőként nyilván azt akarnám, hogy az én gyerekem is elitképzést kapjon, hogy minden gyerek kapjon valamilyen elitképzést. Mert mindenkiben van valamilyen tehetség, amit érdemes lenne felkarolni. Az a módszer, amit önök követnek, lehet-e általános? Vagy tudná az MCC 9000 helyett 19000, 29000 gyerekkel foglalkozni?
3: Ez egy nagyon is releváns kérdéskör, mert én abban hiszek, hogy azok a módszerek, amelyekkel mi foglalkozunk a diákokkal, ezek érvényesek nagyobb közösség esetében, illetve nagyon sok olyan tehetséggondozási tapasztalatunk van, amelyek meg egyébként a közoktatásba is átcsatornázhatóak, ezért van az, hogy nagyon erős párbeszédben vagyunk minden helyszínen a pedagógus közösségekkel, és így a kérdés elejéhez még azért visszatérve, hogy én nagyon reménykedem abban, hogy a tehetséggondozásra egy jó értelemben vett nemzeti ügyként, nemzet stratégiai küldetésként tekint az új politikai környezet is, és ennek szellemében működhet tovább az MCC-nek a képzésrendszere.
2: Önök el tudják képzelni, hogy ezt sokkal tágabbra nyissák hasonló feltételrendszerrel, mint ahogy most dolgoznak a gyerekekkel? És a fiatalokkal?
3: Igen, én ebben biztos vagyok, ugyanis van egy ilyen bővülési tapasztalatunk, hiszen az elmúlt 5 évben megháromszorozódtak a központjaink, illetve a diák létszám is, akikkel tudunk foglalkozni, és azt hiszem, hogy van abban egy nagy tapasztalatunk, hogy hogyan lehet még szélesebb körre kiterjeszteni ezt a tehetséggondozó képzésrendszert.
2: Na hát meglátjuk, hogy hogyan tovább. Minden esetre ez a része az MCC-nek aligha volt megkérdőjelezhető az elmúlt időszakban. Kíváncsian várjuk a folytatást. Konstantinovics Milán, köszönöm szépen. Táborokról köszönöm beszélgettünk, szépen. És messze jutottunk ebben a beszélgetésben. Most még messzebb nem megyünk, majd még folytatjuk. Az MCC szakmai és oktatási ügyek igazgatóját hallották a Kultúrában. És köszönöm a figyelmet, ez volt már a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, én Róna Jégon vagyok, és hát jövünk holnap is, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, az Egyesült Államok kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem

0: vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szorosan átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi nekicsapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Nagy örömmel köszöntünk mindenkit, ez itt a Provokatőr, velünk párhuzamosan a parlamentben, a tisztelt házban is éppen beszédeket tartanak.
4: Az igen. Is a provokatőr.
3: Híres emberek, igen, de nagyon jó, hogy mondod, és hogy így fogalmazol, mert hogy provokálják egymást non-stop. Már tegnap is erről volt szó, hogy Gulyás Gergely és Magyar Péter milyen kis külön csatát vívtak, tehát olyan epizódjai vannak ennek, hogy tényleg Netflixet le kell mondani, mert az ember csak tátott szájjal bámulja itt az eseményeket. Nem tudom, hogy ez lesz-e az irány innentől, hogy akkor ilyen lesz a parlamenti munka, szokjunk-e hozzá, nekem egyébként tetszik ez. Csunderlik Péter történész, és...
5: És a régen minden jobb volt podcast, történelmi popkulturális műsornak a műsorvezetője.
3: Micsoda spontaneitás. Hogy ráéreztem, hogy még valamit akarsz mondani? Ha. És Dévény István újságíró, a provokatőr állandó provokálója.
4: Üdvözlöm.
3: Öt tag, ex.
4: Az exit, nem exit, exit.
3: Mindenki hívjanak még. Ex néptáncos. Na jó, hagyjuk ezt.
4: Abban meg nem lehet exilválni. Ha egyszer néptáncos volt.
3: Az önt az alkohol, nem? Ha valaki alkoholista volt, akkor az is marad egész életében, csak mondjuk félreteszi egy pár évtizedét.
4: Ez szórakoztató, és csak egy kis része az alkohol.
3: Majd mikor a kettő összefügg, hát te mesélsz mindig ilyen piáló sztorikat a néptáncos múltaddal.
4: Hát a néptánc mozgalomnak azért megvan az a sajátossága, hogy a népi kultúrának a tánc miatt ugye a szórakoztató részét veszi át leginkább, tehát most egy néptáncos ez nem a fölműveléssel fog mélyebben ismerkedni, hanem azzal, hogy a tánc azban, hogy kell vödörből inni a román sört.
3: Na, ha másért nem, ezért érdemes elkezdeni. Ja,
5: most a román sörök.
4: Ez 90-es évek eleje.
5: Egy sztorit, hogy mondjak el. Amikor a Ferences gimivel mentünk osztály kirándulásba, akkor előtte nagyon komoly ideológiai felkészítőt kaptunk. A Duna TV-től jött ilyen gyakorlatilag egy ilyen programigazgató státuszú műsorvezető, hogy Erdélyben nagyon fontos az, hogy a székelyek csikisört isznak, a románok pedig az urzuszt, kolozsvári urzuszt, és ott a sör az egy identitás választás, ezt mondták nekünk, és akkor oda mentünk, és azt láttuk, hogy mind a székelyek, mind a románok egyébként bexet isznak a különböző falukban, tehát ennyit arról, hogy innen Budapestről miképpen, ahogy a táposok miképpen magyarázzák és értelmezik a székelyeket.
4: De látod, régen jobb volt, mert régen, amikor én még táncházakba jártam a 90-es évek elején, akkor mindenki ugyanazt az ótvarék vackot itt, ami nem tudom mi volt, de már nem is emlékszem akkor, milyen sörök futottak Erdélyben.
5: Hát ez már a felzárkozás Európában.
4: Kárpáci cigaretta utolérés. Volt, talpas.
3: Mindenkit arra biztatunk, hogy írjon erdélyi élményeiről, és arról, hogy miket fogyasztott Erdélyben a komment falunkra, ugyanis élőben megyünk a YouTube-on. Mindenféle kérdésre igyekszünk majd válaszolni, de tök jó egyébként, hogy ilyen témákat is érintettünk, és nem a napi mocsok politikában nagonyáztunk megint, mert néztem itt közben az online nézők számát, és ilyen 30%-kal elkezdetek sztorizni, de ez nem ennek szólt nyilvánvalóan, hanem a Meta támadott meg minket. Na, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi történt most a parlamentben. Semmi újdonság, én idefelé hallgattam Gulyás Gergelyt, Rétvári Bencét, Torockai Lászlót, és hát ugyanazokat a köröket futották, viszont megállapítottam azt, hogy egy-egy politikusnak, például Gulyás Gergelynek jót tett az ellenzéki szerepkör, mert hogy olyan érvelési láncot rajzolt fel, amit hát a korábbi szerepkörében nem nagyon láttunk. Tehát látszik, hogy azért egy komoly koponyáról van szó, de valószínű az agyi kapacitásának 1,5%-át tudta csak kihasználni, és az is a védekező üzemmódra volt állítva. Most pedig, hogy miért ne legyen 8 évben maximalizálva a miniszterelnöki uradalomnak a hossza, az, és hogy ne visszamenőlegesen, az teljesen rendben volt az ő érvelése, és egyébként én vele megyek. Én azt gondolom, hogy 8 év valóban elegendő, de ez a visszamenőleges, ez nekem sem tetszik. Szóval, hogy megkedveltük-e Gulyás Gergelyt, az itt a kérdés. Ez a provokatív állításom, hogy megkedveltük Gulyás Gergelyt.
5: Jó, tényleg nagyon szórakoztató a Magyar Péter és a Gulyás Gergely közötti ilyen verbális adok-kapok, amikben mindig benne van az a régmúlt szép időkre való emlékezés. Komolyan, ha egyszer nyugdíjasok lesznek, akkor lesz egy ilyen szomszédnője, mindig zöldebb rimékünk, mert tökéletesen el tudnák látni ezt a feladatot, hogy így frosztizzák egymást. És egyébként, amit Gulyás Gergelyről tudunk, tehát, hogy összevetjük Rogán Antallal, vagy Lázár Jánossal, vagy másokkal, nyilván ő volt a Fidesznek az emberi barca, másfelől pedig, hát, ahogy elő is került, ugye Magyar Péter is elismerte, hogy igen, én elfogadom azt, hogy te nem vagy korrupt, tehát két lakásod van, ellentétben Rogán Antallal, és akkor ez elhiszi azt, hogy Rogán Antal a feltaláló, elhiszi azt, hogy Rogán Antallnak a találmányaiból lett ez a vagyona. Ne nevessen, miért neveti ki Rogán Antalt? Hát én komolyan.
3: Ő az aljas.
5: Nekem ezt, tehát én gyerekkoromban elég sok parlamenti közvetítést néztem, amikor mandulagyulladások miatt otthon voltam betegen, és akkor hát a tévéműsor ez volt, ez meg a kereskedelmi.
3: Nem volt gyerekcsatorna?
5: Ez meg a kereskedelmi tévé előtti időszak.
3: Akkor tehát, te ugye, öreg lehetsz.
5: Hát igen. Egy kép öregszik helyettem a padláson, azért vagyok még ilyen friss arc. Na és akkor nézegettem, és még emlékszem, még amikor Szabad György volt a házelnök, és nagyon vicces volt, hogy Szabad György, aki egyébként történészként nagyjából így a reform országgyűléseken képzelte magát, és ez a ércnél maradóbb, nagyon ízes, cikornyás körmondatokban beszélt, és minden szónak súlya volt, miközben már a farmerkabátos fülbevalós Dolcs Tamás ült ott, és nagyjából 2 évszázad választott el őket egymástól. Annak volt egyfajta romantikája, meg ilyen íze, nem beszélve.
4: És hogy behozta Dolcs Tamás ezt a 2 évszázados lemaradást?
5: Hát hogy, igen, tehát szép. És kb. 2-szer öregednek néz ki, mint ami, tehát ilyen Keith Richards-szerűen öregedett egyébként. Hát megviselte. Ez az.
4: Okay. Brüsszel. Az állandó támadás Brüsszeltől. Én megtekintettem én magam is a tegnapi parlamenti ülést, mert hogy a első miniszterelnöki napi rendelőtti felszólását, kíváncsi voltam én is a hangulatra. Ma is egy kicsit belenéztem, de hát ugye jöttünk a stúdióba. Úgyhogy a mai epizódot majd vissza kell néznem, hogy nem maradjak, mert ott semmiről, ez tényleg lassan olyan lesz, mint a barátok közt, vagy a szomszédok. És tegnap, milyen fura, hogy bennem tegnap elsőre így be kapcsolódtak ezek a régi minták, megszokások, hogy aminek az volt az eredője, hogy elszoktam attól, hogy ilyen jellegű is lehet a politizálás, a parlamenti politizálás. És
3: na most melyik részére érted?
4: Hát az egészre. Ugye
3: neki, a show részére, a show, vagy a tartalom?
4: Hát tegnap ez a 2001 halmazt alkotott. Tehát lássuk be, hogy azért a jelentő. De nem is ez volt a tegnapi napnak a funkciója. Mai az már ilyen szempontból érdekesebb, tartalmi szempontból. És egy ilyen Facebook comment feeling uralt el a üléstermet, és ez nekem egy kicsit bizarr volt, miközben tudtam, hogy Magyar Péter persze ugyanúgy fogja folytatni a médiapolitizálást, mármint a politizálásnak a médiapolitizálás részét is, mert közben azért azt látjuk, hogy hát beindult a meló, tehát a kormányzati sajtótájékoztató, kormány szóvívői szokni kell még ezeket az újabb kifejezéseket, hogy egy kicsit eltávolodjunk a régitől. Szóval a három kormány szóvívőnek a sajtótájékoztatójából azért kiderült, hogy itt már elég komoly lépések történtek, meg hát az ember ugye figyeli folyamatosan, hogy milyen rendeletek, milyen határozatok, milyen törvényjavaslatok jelennek meg, és azt látni, hogy itt most már egy-két héten belül, miközben a múlt feltárása elkezdődik, hiszen az egyik legfontosabb ígérete a Tiszának, és ezekből a bizonyos dokumentumokból azt látjuk, hogy egyébként ebbe az irányba indultak el a legintenzívebben. Tehát a múlt feltárása az nem is folytatódni fog, hanem valójában elkezdődik, de már szép lassan bejönnek a szorgos szürke kormányzati és politikai hétköznapok. Na de, mert ugye a Fidesznek van most ezt fogják nyomni egy ideig még, ez a kormány, mikor kormányoznak? Nem, én elkezdték egyébként, csak még ez nem olyan látványos. No, szóval, hogy így szokni kellett ezt az egészet, és arra jutottam, hogy hát egyszer megöregettem, és nem én vagyok a célközönség ennek, és hogy valahogy a méltóság mégiscsak, de nem tudom, ezt lehet, hogy kövér ültette el bennem ilyen aljas módon, és ez ilyen posztraumás stressz-szindrómaként előjön belőle, vagy a háznak a méltósága, jó, és de, a többi,
5: de,
4: és a többi.
5: De Kövér László, hogy magát Tisza Istvánnak képzelő pártitkár volt, tehát ez a csizmás pártitkár.
4: De oké, az mindegy, de mit okozott bennem, az ilyen kis politikai lelkemben? Hát azt, hogy tényleg így úgy voltam vele, hogy most akkor ez mi olyan furcsa volt, és ugye új szereplők, meg új régi szereplők új szerepben, új helyzetben, és morcogtam ott magamban, hát ez már nem az én világom, amit tudom én már. Úgy elkezdtem otthon boomereskedni, hogy a végén már én szégyeltem magam, és aludtam rá egyet, mármint, hogy nem azért aludtam, azért aludtam, mert jött az éjszaka, és reggel ráadásul egy ismerős.
3: Nem szokott zavarni téged is.
4: Hát nagyon meleg van, egyébként nagyon rosszul alszom. Na mindegy, szóval egy ismerősöm átküldött egy régi a hőség.
3: Nem.
4: Legismerősöm megküzdöttem már 2015-ben, amikor elárultam a Fidesz, tudod.
3: Még mindig billegsz.
5: A politikai közösséget, ezt kell mondani.
4: Igen. Az egész. Billegek is mindenkit elárultam. Na, hogy küldött egy ilyen retro összefoglalót, Tordján József, Horn Gyula, Kunce Gábor, Semjén Zsolt, és nagyon vicces, és nagyon szórakoztató, és tulajdonképpen legalább olyan szinten, sőt, még egy kicsit még jobb is volt, meg intellektuálisabb is volt, mint ez a tegnapi parlamenti ülés, és egy kicsit így elszégyeltem magam, hogy lehet, hogy egyszerűen csak elszoktunk attól, hogy létezik ilyen politizálás. Hát amikor Horn Gyula azt mondja, hogy és akkor ezt oda fogom adni Tordján Pubinak is, mire felhördül a kisgazda frakció, hogy mi sértés, és Horn Gyula felnéz az alelnökre, hogy Géza, ez sértő volt? Soha gyerek egy, hát figyelj, igen, azért mégiscsak ez nem kellett volna. Hát négy szem közt is Pubinak mondom, hát teljesen vicces az egész. Na jó, tehát nem nosztalgiázunk. Azt gondolom, hogy hozzá fogunk szokni, ez ilyen lesz, és ez még nagyon csak a előjáték. Amikor tényleg majd jönnek a konkrét ügyek, azért gondoljunk majd bele, amikor ebben a stílusban, ebben a hangulatban, majd jönnek a vizsgálóbizottsági jelentések, meg jegyzőkönyvek, meg a ilyen-olyan, amolyan, meg a kekvás ügyek, és a többi, és a többi, és a többi. Na, azért az izgalmasabb lesz.
3: Na, ha már itt bedobáltál témákat, akkor nézzük hogy min rugóz. Tehát például a kekvát, most te kiesett a szádon, de szerintem ne azzal kezdjünk, hanem akkor ezzel, hogy ez a 8 év, amiről mi már beszéltünk. Csak hogy erről a témáról nem akarnak leakadni látványosan a képviselők, és igazából Rétvári és Gulyás Gergely érvelését hallgatva bennem is megerősödött az, hogy ez Orbán Viktor ellenében hozott törvény, így a visszamenőlegessége miatt. Na de.
4: De nincs neki ilyen, az nincs visszamenőlegessége.
3: Minek?
4: Hát az alkotmánymódosításnak.
3: Igen? Akkor ez már bizonyosan nem így lesz? Mert most ez ellen érveltek itt.
4: Így lesz, csak hamisan érvelnek. Tehát nincs. Ugye én ennyire nem vagyok okos, mert én egyszerű mezei bölcsész vagyok, meg újságíró, nem jogász, de most elolvastam nagyon sok olyan tényleg okos jogász embert, és többségük azt mondja,
3: akkor nem tudom, mi ellen érveltek most Gulyásék.
4: Hát ez politikai küzdelem. Fél órával politikai ezen. Küzdelem. Hogy a visszamenőleges hatály akkor valósulna meg, ha visszamenőleg bármilyen kárt okozna annak, aki elszenvedi ezt a visszamenőleges hatályt. Na most Orbán Viktor az égvilágon semmiféle visszamenőleges hátrányt nem szenved el amiatt, hogy 8 évben korlátozzák.
3: De a jövőre nézve viszont igen. Ja, értem az érvelésed.
4: De a jövőre nézve nincs visszamenőleges hatály. Aha.
3: Tehát akkor ez...
5: Tehát nem veszik el tőle a... Aha.
3: Igen, köszönjük.
5: Nem tudom hány évet még.
3: Igen, az a tiéd, nem úgy, mint Lance Armstrongtól elveszik, hogy nem tudom hány Tour de France győzelmét, miközben már ugye azt a múltban egyszer megnyerte igen. és kiünnepelte, olyan, mint a VAR korszak, nem? Hogy már megünnepli a játékos, akkor elveszik a gólt.
5: Ne is mondd, gyűlölöm.
3: Gyűlöd. Most
4: ez egy plusz izgalom. Ez egy plusz izgalom faktor, nem? Én most már nagyon-nagyon ritkán, szörnyű. 1000 éve nem néztem nem foci meccset, de amikor néztem, akkor nekem tök tetszett, hogy ott
3: én ezt szociológiailag egyébként megvizsgálnám. Hogy mit okoz a játékosok lelkében, a szurkolók lelkében az, hogy ott teljes extázis, az érzelmek túlcsordulnak és kiöntenek és robbanás, és akkor utána pedig
5: kapcsolják a fiúkat a laborban, vagy akkor
4: igen, és elveszik tőled.
3: Ha elveszik a gólt, én utána megállítanám, és akkor egy ilyen fél órás terápián vetetném részt a játékost.
4: Gyász,
3: és addig mindenki menjen el a büfébe, kávézzon egyet, de utána egy pszichológusnak kellene szerintem a játékos. Egyáltalán tudja folytatni a játékot, érted?
4: Tehát az, hát azért először
3: ez egy trauma. Ez egy trauma.
5: De tényleg rettenetes. Egy.
3: Tehát szegény Orbán.
5: A foci kultúrájához hozzátartozik a bírónak a szidása. Tehát az, hogy a bíró esetleg rosszul dönt, és akkor a bírót lehet egyébként szédni, és kanalizálni bizonyos indulatokat. És ezek után ugye gyakorlatilag a bíró szidása is elmarad, mert ott van az a varszoba, ahol ott ülnek annyian, akik egyébként nem tudom én, repülőgép anyahajókat szoktak igazgatni, tehát most már nem tudom én, hány figura van ahhoz, hogy levezessen egy mérkőzés, meg döntéseket hozzon, ami egészen elképesztő, és akkor tényleg ott, hogy nem lehet örülni egy gólnak, mert ki tudja, hogy a bizottság mikor dönt úgy, hogy elveszik azt a gólt. Szörnyű. De a foci egyik lényegét vették ki belőle, és amikor legutóbb olvastam Nick Hornby interjút, hát nagy örömöm, mert ő is egyébként élesen videóbíró ellenes volt.
3: Hát ez nagyon jó. Én egyébként videóbíró párti vagyok, és demokrácia párti, tehát én azt mondom, hogy Orbán Viktornak legyen még lehetősége arra, hogy induljon.
4: De az egy más kérdés. Tehát, hogyha a vitának ez lenne a tárgya és az iránya, ez, hogy nem erről szól. Mert ha ez lenne a fő csapásvonal ebben a politikai vitában, hogy azt mondja a Fidesz, hogy ugye ez a Lex Orbán, és akkor ez kifejezetten Orbán Viktor jövőbeli ellehetetlenítéséről szól, és ilyen szempontból korlátozza a demokráciát, meg a nép szuverenitást, mert ugye a nép mégiscsak, hogyha egyszer még úgy döntene, hogy Orbán Viktort akarja, akkor sem teheti meg. Erről lehetne vitatkozni. De hát megy ez a visszamenőleges hatály, ami meg nincs. Tehát, hogy szerintem itt fér elő a Fidesz ilyen szempontból, de igazából meg...
3: Nem ről félre, meg Gulyás Gergely nagyon jól érvelt azzal kapcsolatban, hogy azt mondta, hogy ha 2034-ben szeretnék a tiszások újra megszavazni Magyar Pétert, mert hogy nagyon elégedettek vele, akkor már is csorbul a joguk arra, hogy ezt megtegyék.
5: Figyelj, hogyha Magyar Péter,
3: csapda, de
5: ha Magyar jogos. Péter Orbán Viktor szerűen működne, akkor átiratná megint az alkotmányt, ahogy Orbán Viktor kedvére iratgatta át, mikor éppen mit akart elvenni a hazától, ahogy ezt végig követtük. Nagyon sok példát lehetne erre hozni. Szerintem a Fidesznek és a Fidesz politikusoknak, mondjuk egy olyan menthető harmadvonalnak örülnie kéne annak, hogy Magyar Péter mondjuk így segíti, hogy megszabaduljanak attól az embertől, aki ráült az egész magyar jobboldalra. És
3: sokkal hamarabb meg lehet szabadulni Orbán Viktortól, ha minden jogot megkap arra, hogy induljon a következő választásokon, és akár nyerjen, és így kap akkor a pofonokat majd, hogy már millió alá mondjuk beszakad a támogatói bázisa.
5: Jó. Nem tudom, hogy Orbán Viktor mennyire akarna bármit is átengedni, tehát nem arról híres. Hozzáteszem, hogy azért nem
3: most
5: világra...
3: Most miről beszélsz? Most április 12-én elég könnyen átengedte a hatalmat.
5: Hát ez egy menthetetlen szituáció volt, akkor a pofont kapott, úgy lemosták.
3: Mindenre van, kicsit, válasszuk ezeknek a liberálisok.
5: Egy arról az emberről beszélünk, aki amikor a feleségével együtt ugye síjeltek, és a felesége legyőzte őt a üdülőnek a házi síbajnokságán addig lobbozott, amíg el nem érte, hogy abban a szezonban először ne díjazzák külön a férfiakat és a nőket, hogy a férfi kategóriát legalább beúszassa. Tehát Orbán Viktor szerintem a gyerekeit nem hagyta társasjátékban nyerni. Tehát ott van, és nem véletlen, hogy mindent maga akart felhalmozni. Hosszasan sorolhatnám azt, hogy mi az, amit tudunk Orbán Viktorról, és mi az, amit sejtettünk, de tekintve, hogy a hatalom az az egyik legerősebb drog, és Orbán Viktor teljesen a függőjévé vált, tehát most, hogy szerintem megvonták tőle ezt a szert, elég rosszul és csak rosszabbul fog egyébként kinézni.
4: Valószínű. Úgyhogy, de milyen üres lehet egy napja? Az egy dolog, hogy ő ül a Lendvai utcában, igen, már ha egyáltalán, oké, és mit csinál?
5: Ho-ho, nézd, ho-ho, hívás Trumptól, ho-ho. Hát, mi a Trump barátod, mi jó? Mikor keresett utoljára?
4: Jó, de Trump barátja a fia esküvőjére sem megy el, mert nem ér rá a hormuzi szoros fiat.
3: Ja. Oké, hallottam egy olyan Richard Bencétől. A szuverenitásvédelmi hivatal de, szeretné okay, visszahozni.
5: Szerintem valaki a futballmenedzser használatát tanítsa meg Orbán Viktornak. Már a magyar demokrácia sokat köszönhetett volna, hogy Orbán Viktor hamarabb kezd el foci menedzserezni, és a felcsúttal BS nyerhet.
3: Ezt csinálta. Hazai sporttal ezt csinálta.
5: Miért nem jött? De hogyha most így elkezdeni, és akkor tényleg nyugdíjas napjai lennének, meg végre főállása nagypapa lehetne.
4: Amúgy ez szimbolikus leginkább, és ezért is pörög rajta mindenki, mert mindig ezeken a szimbolikus témákon lehet a leghosszabban, és a legmélyebben, és a legjobban pörögni, és a nép is olyan jól el van vele, nem a politikusok is. A Fidesz ezt használta ki 16 éven keresztül nagyon sokszor, hogy bedobott ilyen témákat, és akkor ellenzének valahogy viszonyulni kellett hozzá, és akkor már meg is volt, hogy már újabb, nagyon sokszor teljesen értelmetlen felesleges szimbolikus ügyön pörög a magyar közélet két hétig. Ezt Gumicsónak neveztük sokszor, de azért ennél bonyolultabb, még mélyebb. De ez szimbolikus ez a döntés, és gondoltuk bele, hogy hát azért a Tiszapártnak, illetve Magyar Péternek ez egy nagyon fontos vállalása volt. Tehát szerintem emögül nem lehetett, nem is akart volna kijönni, a Tiszapárti közönség pedig kifejezetten örömmel fogadja azt, hogy íme valóra válnak kampányígéretek. Há, oda jó, hát ez így tök érdekes, ez az új közélet, ami zajlik körülöttünk, hogy ilyenek megtörténnek. És a másik, hogy amit Gulyás Gergely is feszeget egyébként, hogy ez kétszeresen szimbolikus, és ezért erős. Tehát egyrészt megadja a Tisza közönségének azt, hogy Orbán Viktor akkor annyi, és akkor ez tök jó, hogy örülnek neki, és másrészt meg oda teszi mellé Magyar Péter saját magát, hogy látod, és közben én korlátozom magam. Tehát ez két pozitív üzenet egyszerre a tiszás közegnek, ami abszolút erősíti egymást. Úgyhogy szerintem nem nagyon aggódik, vagy rágódik ezen senki, hogy, sőt biztos vagyok benne, hogy nem, az égvilágon senki Gulyás Gergelyen kívül. Szerintem ő se csak valamit mondani kellett, hogy akkor majd mit fog mondani a nép, hogyha nem tudja ismét megválasztani, és úgy érzi, hogy csort volt. Egyébként akkor majd legfeljebb eljátszik, Orbán Viktor is el tudja játszani bármikor a Putyin-Medvegyev sztorit.
5: Ez a...
3: Attól még nagyon messze vagyok azért, hogy egy Gulyás Gergely fan klubot alapítsak, és de attól még messze vagyunk, hogy ti be is lépjetek oda, bárki tudja, lehet, hogy adás végére. Képzeljétek, nem csak ennek a szociálpszichológiája csoda, hogy volt egy olyan gondolat menete is, hogy egyébként érdemes lenne, mert hogy elolvasta a módosítót, az alaptörvény módosítót, és abban van egy olyan mondat, hogy, és azt a szót érdemes lenne kicserélni, veletek vagyok, így mondja, hogy támogatom még mindent, csak azt a szót ki kéne cserélni, mert az úgy jogilag aggályos lehet, és felrobbant az agyam, mi van? Ez az ember hirtelen szerethetővé akar változni, konstruktív ellenzéki politikussá akar kinőni. És kíváncsi leszek, hogy ez a szavazótábor, tehát hogy emögött mi vagy a szavazótábornak, megy most ez a pitizés?
4: Szerintem
3: vagy?
4: Nem. Az van mögötte, hogy aki mögötte van.
3: Mi folyik?
4: Te is ezt csinálnád, hogyha össze lennél kényszerítve egy brigádba Póccsal, Szűcs Gáborral, meg Németh Balázssal, hát akkor úgy lennél vele, hogy ez nagyon gáz. Akkor...
3: Jó, hogy közöttük én legyek még a jó zsaru?
4: Hát akkor miért ne csináljon már normálisan, hogyha itt vannak ezek, úgyis elviszik a balhét, tehát ők a hosszokat, rollok, én meg akkor csinálom,
3: hogy kérdelem. 15-20 perces beszéd, ez azt gondolom, hogy mintha nem lett volna NER, értitek. Na jó.
5: Jó, de ez régebben volt. Se volt jellemző Gulyás Gergelyre, hogy bármikor, hogy is mondjam, kirohanásokra ragadtatta volna magát.
3: Nem, hát nem, ő, nem az, nem csak tudod, a süketelés, a mellébeszélés, itt meg voltak gondolatok. mi van?
5: Jó, de...
3: Meg mondom, konstruktívan.
5: Jó,
3: konstruktívan.
5: Jó, de alapvetően mindig azt szokott süketelni, aki hatalomban van, és valamit egyébként védeni akar, vagy elhallgatni, vagy tagadni.
3: És nekik azért 4 évig védekezniük kell. Az ellenzékiség... Elég keményen, mert volt mit védeni. Igen.
5: Az ellenzékiség mindig felszabadító.
3: Tehát nem volt mit védeni. Na mindegy, mindenki érti. Szerintem nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, aztán innen folytatjuk egy ilyen 20 másodperc múlva.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Na ugye, picit több volt, mint 20 másodperc, de itt vagyunk, és ez a lényeg. Csunderlik Péter a vendégünk. Szia, történész, és...
3: És a régen minden jobb volt, történelmi, popkulturális podcast és rendezvénysorozat műsorvezetője.
2: Hoppá, a jegybevételből 5% az enyém, ezt már most mondom. Micsoda minőségi különbség a tegnapi DP és a mai Csunderlik Péter között. Csépi egyébként is a kedvenceim közé tartozik.
3: Köszönöm szépen, mindig megtisztelőek ezek a...
2: Igen, a kedves rászok. Közönségünk felszokott háborodni azon, hogy beengedünk ilyen dopmenféléket, meg nem tudom kiket még.
4: Ez a beengedünk nem hangzott jól.
2: Tudom, de viccelek. De ők gondolják így, hogy miért, mit keresnek ezek a stúdióban, hogy engedhetitek be ezeket a haza... Na, tehát most rájuk reflektáltam, nyilván mi nem így gondoljuk. Oké. Figyelj, beszéljünk egy kicsit arról, ami ugyancsak ma hangzott el, és ezt Rétvári Bence nem viccnek szánta, de jót kacagtak rajta, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalra igenis szükség lenne. És mondom, ez teljes komolysággal. Utána a hatalmas kacaj tört ki nyilván a tisztelt házban, de aztán folytatta, hogy most olyan időket élünk, hogy most igenis szükség van arra, egyrészt a kereszténység védelmére, és megdicsérte a kormányt, hogy a kereszténység védelmét azt visszaemelik, vagy nem tudom, egy korábbi módosítóhoz képest. Igen, nem veszik ki az alaptörvényből, ugye erről is volt szó. És itt pedig úgy fogalmaztak, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal ügyében, hogy ha most nem védjük meg a magyar értékeket, és főleg a magyar munkaerőt, ezt teljes komolysággal mondta, akkor és a magyar tudást, és ezt kiszolgáltatjuk ennek, annak, amannak, akkor vége a világnak. Tehát, hogy azok az értékek, amelyek mentén eddig is megfogalmazták magukat, csak éppen nem sok mindent tettek érte, az most ilyen...
3: Inkább ellenükre tettek.
2: Igen, az most egy olyan dimenzióba került, hogy én nem tudom, hogy ez most egy Monty Python jelenet, vagy nem tudom, egy rejtő regényből, egy nem tudom, egy kis bekezdés, mert hogy éppen azt tapasztalt, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleg nem volt rossz ötlet, csak tudtuk, hogy mire fogják használni.
3: Az államvédelmi hatóság sem volt rossz ötlet, nem?
4: Rosszul használják.
3: Csak valahogy félre ment a gyakorlatban, csak aztán hibáztak.
2: Ami lett belőle, amiről tudtuk, hogy mi lesz belőle, és sajnos az is lett belőle, az a gyalázatok gyalázata.
4: De miért kellene, ezt miért mondod? Ez most te mondod, hogy jó
2: ötlet már én mondom.
4: Hogy jól lett. Igen, miért volt jó? Miért lett volna jó?
2: Hát figyelj, ha nem, mondom még egyszer.
4: Figyelj,
2: nem.
4: Amiket Rétvári Bence felsorolt, illetve te felsoroltál nekünk, hogy Rétvári Bence felsorolta, azok közül egy olyan pont nincs, amire egy külön hivatalnak kellene vigyáznia. És ráadásul, ha még attól is eltekintünk, hogy a Fidesz igazából miért hozta létre a szuverenitásvédelmi hivatalt, mi lett volna a Láncinak a feladata, amit hál' Istennek már nem tudtunk meg, mert valószínűleg most élesedett volna még jobban, de mindegy, ezt hagyjuk, mert ez már egy vitás valóság.
3: Lánci, hol van most? Argentinában? Nem igazán nyilatkozik.
2: De szép.
4: Na, hogy?
2: Ekkora. Úristen, ebből megint bajunk lesz, meg hányan fognak majd rám írni, te jó Isten, hogy a Csunderlik megint mit mondott.
4: Na, szóval, de hogy...
2: Csak hadd magyarázza meg.
4: Csak nem fejeztem be, mert jött az Argentintól, és mindent vitt. Szóval, hogy ennek egyetlen egy olyan pontja sincs, amivel külön hivatalnak kellene foglalkozni, és mondom, hogy ha lehántjuk róla azt, hogy a Fidesz miért hozta létre a szuverenitásvédelmi hivatalt, én akkor se látom, tehát az agyelszívás ellen egy külön hivatalnak kell fellépnie. Nem. Miket mondott? Még a kereszténységvédelmi, a külön hivatal? Nem. Aztán mi volt még, amit felsoroltam?
2: Mindegy.
4: De nincsenek. Ezeknek és nagyon sok mindennel meg a titkosszolgálatoknak kell foglalkoznia. Egyébként
2: tudod,
4: meg...
2: ez hogy működne jó? És akkor elmondom, hogy ez hogy működött volna jól, amit ők egyébként ígértek. Nem lesz itt nyomozati jogkör, nem lesz döntéshozatali, nem lesz semmi, ők kvázi kutatnak. És ha tényleg megvalósulhatna az, hogy mondjuk az orosz befolyást, az Európai Uniós befolyást, ilyen befolyást, olyan befolyást. Erre lenne egy olyan kutatócsoportjuk, amely médiát figyel, nem listáz, tehát ezeket hagyjuk, ezeket a régi idők szörnyű reflexeit. De
4: miniszterelnök hivatalban vannak azt, erre főosztályok.
2: Ez a Kremlből indult, ez a központi üzenet, ez ilyen százalékban csapódott le, itt, meg itt. Ez tök jó lenne, és akkor átvenni a média, és feldolgozza úgy, ahogy akarja. Ennyi lenne a dolga. Nem több, nem kevesebb, és ugyanígy az Európai Unió részéről is, hogy az ott egy dezinformáció volt, és ez így jelent meg a hazai közvéleményben.
3: Mondok valamit.
2: Akkor ne hívjuk hivatalnak, akkor hívjuk kutatócsoport.
3: Ugyanezt tök a munkát halljuk. A Political Capital végezte az elmúlt sok-sok évben, ugyanis külön kutatócsoportjuk volt arra, amely vizsgázta az orosz befolyást az Európai Unió különböző intézményeiben, a különböző frakciókon, hogy az Európai Parlamentnek a különböző képviselői által benyújtott indítványok, szavazások milyen korrelációban vannak az esetleg hozzájuk érkező gyanús, valószínűleg orosz eredetű pénzekkel, ugyanúgy a médiában miképpen jelennek meg orosz tartalmak, orosz álhírek, a Pétervári Trollfarmnak a munkatársai hogyan cseszik szét a közösségi médiát. A Political Capital végezte ezt egyébként nemzetközi együttműködés keretében. Na most nem kell külön létrehozni, pláne ilyen kuklerekkel, mint a Lánci Tamásnak a beosztottjai, hanem akkor mondjuk a Political Capitalt egyébként meg kell támogatni, és akkor adjanak erre pénzt, hogy ne csak uniós pénzekből harcoljanak az orosz.
4: És mennyire 500 millióval, vagy mennyivel?
2: Na, miről szeretnél beszélni István? Valami nagyon böki a csőröd.
3: Szóval az a lényeg, hogy egyébként mindenhol vannak már létező vagy akadémiai intézmények, vagy egyébként különböző agytöröztök, amelyek végzik ezeket a különböző tevékenységeket.
2: Azért gyorsan tegyük hozzá, hogy a Political Capital is összepolitizálódott. Ugye a 2010-es kormányváltás után került nyilvánosságra, hogy ez a cégcsoport, most nem nevezem meg szereplőit, mert jól ismerem őket, mindenki utána tud nézni, ott azért a Gyurcsány kormánytól milliárdos nagyságrendben érkeztek megrendelések. Tehát én értem, hogy ők látták el ezt a feladatot, de mégsem ők. Tehát én valami olyasmi hivatalt szeretnék, vagy kutatócsoportot, ami bizonyítottan nincs pártbefolyás alatt.
4: Na, és nem érkeznek. És az állam hozza létre, ezek mindig jó kezdődnek és jól is végződnek. A miniszterelnöki...
2: A nemzetbiztonsági hivatalnak végzett elemzéseket, könyörgöm. Én meg pont azt szeretném, hogyha a független médiának végeznek.
4: De nem tudom, mennyire fogják átrajzolni az állami igazgatás, valószínűleg jelentős mértékben. De például a miniszterelnöki hivatalon belül most még van egy olyan, hogy közpolitikai, nem kutatások, valami ilyesmi, közpolitikai elemzések főosztály. Ez például nagyon úgy hangzik, mint ahol ilyeneket lehet csinálni, a köz érdekében. Csak ugye az a baj, hogy a NER annyira átírta a politikai és közéleti gondolkodásunkat, hogyha én azt mondom, hogy a miniszterelnöki hivatalon belül van egy ilyen főosztály, mindenki egyből arra fog gondolni, hogy hát de az akkor az a Tiszályi, hát az a izé. Tehát, hogy még nem tartunk ott, hogy egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy az állam működhetne a normális államként, és nem pártállamként, mint a Fidesz alatt. És abban a pillanatban, hogyha már ebbe a dimenzióba tolod át ezeket a kérdéseket, meg is oldódnak ezek a problémák, mert hiszen az államnak ezzel foglalkoznia kell hivatásszerűen a szuverenitásnak a védelmével, és ha normálisan működik, és nem párt célból veszi elő ezt a kártyát, akkor működni is fog. Csak tényleg meg kell még szoknunk ezt.
3: És ugye ez egy nagyon jó példa arra, hogy elvileg a minisztériumoknál vannak különböző apparátusok, szakértői apparátus, akiknek ezt a feladatot el lehetne végezni, nekik köztisztviselői vagy kormánytisztviselői bért kéne fizetni. Csak hogy a NER-ben azt csinálták, hogy az ilyen típusú feladatot, amit lehetett, kiszerveztek nézőpontintézetnek, századvégnek, másnak, ahol egyébként nem a kormánytisztviselői bérért végezték el ezek az emberek, lehet, hogy ők annyit kaptak, de hogy jóval többet fizetett neki a magyar állam, mint egyébként, amit a minisztérium alkalmazottaknak ugye fizetnének. Tehát kiszervezték ezt a munkát, jelentősen túlárazva elvégezték a Fidesz közeli ajtóztök, és feltételezem, hogy a megmaradó plusz összeget azt eltették későbbi kutatásokra.
4: Addig is pihentették egy magántőke alapba.
3: De egyébként tehát a szuverenitás felé hivatalnak csak egy esetet említsek. Most ugye kiderült, hogy ugye Máté Áron, aki történészként indult a pályája, és amúgy a Nemzeti Emlékezeti Bizottságban lett egy ilyen fejes, ő azóta, hogy volt egy ilyen igen komoly és jól fizetett államtitkári pénzt fizető állása, ő ösztöndíjasként, tehát a szuverenitásvédelmi hivataltól kapott egy megbízást, hogy a középkori magyar szuverenitás történetét írja meg, ha jól emlékszem, bruttó 13 millió forintért. Na most egy, Máté Áron nem szakértő a középkori történetnek, kettő, mutassanak már a magyar akadémiai világban olyat, hogy az állam bruttó 13 millió forintot, nagyjából ennyi az összeg, de Máté Áron igazítson ki, hogyha kicsivel kevesebbet, ott esetben többet kapott, hogy ennyit fizetne a magyar állam bármelyik magyar kutatónak. Tehát nincs ilyen.
2: Mi volt a legnagyobb összeg, amit neked adott az állam?
3: Nekem a legnagyobb összeg, most bevallom, a Gallé-kör kézirat megírására 2013-ban nyertem 600 000 forint alkotói támogatást, az azt jelentette, hogy fél évre kaptam ezt, és havi 60 000 forintot kaptam. Azóta egyébként a magyar államtól én úgy kaptam pénzt, hogy mondjuk Bolyai ösztöndíjas lettem, bár ezt az akadémiától kaptam egyébként.
2: Ezt megvan a cím.
3: Bevallom, transzparensen.
2: 600 000 vette meg a NER Csundelék Pétert.
3: Igen. Ja. Amit fél éven át kaptam.
2: Olcsó vagy. Havi 600 000. Kérhetted volna, szerintem a dupláját is megadták volna.
4: Milyen dupláját? Nullákat mögé, a vicc. Már túl vagyunk ezen.
2: Jó, te magadból indulsz ki, István.
4: Oh, abszolút. Na, szóval.
2: Mondjak még, gyors témát léci, mert kíváncsi vagyok a Peti véleményére, a kekvák. Hogy ezzel kapcsolatban hangzott el a parlamentben, és akkor már nem is mondom, hogy kinek a szájából.
3: Most még annyit tennék hozzá, amikor én kaptam ezt az NK alkotói ösztöndíjat, tehát az még nem az a világ volt, ahova jutott a NER kulturális támogatása, ami lényegében hát burkolt, és egyébként ugye illegális párt és kampányfinanszírozásra nyomták ki ezeket az alkotói ösztöndíjakat a NER végén. Tehát azért NER-nek is van történet.
2: Ha egy tolvonással megszüntetik a magánalapítványi formába szervezett intézményeket, például egyetemeket, és elveszik a vagyonukat, akkor ez miben különbözik a korábbi rezsim államosításaitól? Milyen üzenet ez a hazai és külföldi magántőkének a magyarországi jogbiztonságról? Ezt írtam föl, miközben a pirosnál várakoztam.
4: Ez ki, kinek a magvas gondolat?
2: Nem, ezt én dobtam be. Jó, nem, nyilván nem az enyém.
4: Nem, ezt hanem... a Fidesz nyomja?
2: Igen. Ezt konkrétan a Rétváritól hallottam.
4: De évvilágon senki nem akarja tolvonással megszüntetni az egyetem. Mi lesz az alapítványokat
2: sem.
4: Annyira jó, hogy figyelsz rám.
2: Hát persze, hogy figyelek rád, majd visszanézem. De nem, csak még egy gondolat, és aztán elmondhatod, amire majd nem fogok figyelni. Bocsánat.
4: Nem lesz nekünk nyári szünet? De mikor?
2: De együtt nyaralunk, István. Bárhova mész, én ott leszek. És duruzsolok a füledbe.
4: Ez így van, ha hiszed, ha nem, ez így van. Úgyhogy már szakembert keresek.
2: Volt már, hogy velem álmodtál? Őszintén.
4: Annyira rosszul azért nem alszom.
2: Na azért, na, ugye. Szóval ő azt mondta, és akkor ezzel kapcsolatban vagyok kíváncsi a véleményetekre, hogy ha megkérdeznék az intézményeket, hogy a régi rendszert akarják, vagy ezt az újat, akkor szerinte az új rendszert mondanák a legtöbb egyetemnél a vezetők. És ez tényleg így van? De mit gondoltok? Akkor István,
4: Nem, én majd a politikai részét, ez legyen a Péteri abszolút.
3: Én ugye az ELTE-n tanítok, amelyet ugye nem szerveztek át alapítványi részbe, tehát megmaradt, gyakorlatilag négyen egyetem maradt meg, vagy felsőoktatási intézmény, az ELTE megmaradt egyedülként, ahol nem. Ennek megfelelően az ELTE-n nem is voltak olyan nagy béremelések, mint egyébként az alapítványosított ugye egyetemeknél. Nem baj, szabadság. Ugye azzal fizettek ki minket, nem szóltak bele egyébként a munkánkba. Hát ugye, de mennyi lehet nemzetinek tekinteni azt a kormányt, amely úgy bánt egyébként az ELTE-vel, ahogy bánt ezt, föltenném ezt a kérdést. Na, de ugye az alapítványosított egyetemeknél egyébként történtek fizetésemelések, tehát nyilván, hogy jobban jártak, másfelől pedig, ugye ez azért következett be, mert ha jól emlékszem, ugye már nem közalkalmazottnak minősülnek egyébként az ottani ugye, oktatók. Tehát rugalmasabb lett mondjuk így a bérezés ebből a szempontból. Nyilván a vezetők bérezés, és azt hiszem egyébként rugalmasabb lett. A másik, ami szerintem az igazán nagy baj, hogy ugye itt az történik, hogy hivatkoztak egy példákkal, hogy a különböző amerikai egyetemeknél ott is alapítva, de nem az történt, hogy állami vagyont gyakorlatilag átadunk egy alapítványnak, míg az alapítványi alapító jogokat is átadjuk gyakorlatilag. Ugye privatizálnak, állami vagyon privatizálják, és odaadnak egy olyan alapítványnak, amit egy Fidesz emberekkel pakolnak egyébként tele. Tehát ha 2022 előtt ez a nagy hullám, ez a fideszes mi állam építésnek volt egyébként az eszköze. Az, hogy gyakorlatilag a felsőoktatási vagyonnak a 90%-át, akkor odaadjuk olyan ilyen alapítványoknak, az alapítványi alapító joggal együtt, ahova a Fidesz emberek vannak beültetve. Ez egyike volt a mélyállam építéseknek, a Fidesz mélyállam építési törekvésének. Tehát ez alapvetően botrány, és ez akkora botrány, hogy szerintem nem is érdemes megvizsgálni, hogy jó vagy rosszul működtek-e, hanem eleve erre nemet kell egyébként mondani.
4: Szóval én is most már hallom nagyon sokaktól, és főleg az MCC-re kiélezve, de most már ezt így szét is terítve, hogy itt egy tolvonással meg akarják szüntetni, és akkor meg államosítás meg, tehát abszolút egy árva szó nem szól erről. Szó nincs róla. A kekvákba kiszervezett vagyon az Fú, nem is tudom, azt is ilyen több ezer milliárd forint, tehát ugye csak az MCC tart most olyan 700 milliárd forintnál, amit az alapítása óta oda toltak. Hát csak az alapítás pillanatában oda raktak 500 milliárd forintot, meg még, nem forintot, hanem ugye a részvény, Richter és MOL részvényeknek a 10%-át, 10-10%-át, és aztán a vagyonelemek is. És ugye most azon megy a Orbán Balázséknak a siránkozása, hogy jaj, hát a tehetséggondozás, jaj, hát mi lesz így, jaj, hát mi lesz úgy, hát könyörgöm. Tehát ha ez lett volna a cél, és nem ez volt a cél, akkor szükség volt arra az irgalmatlan, ingatlan vagyonra, amit betoltak az MCC alá. Tehát az a debreceni aranybika szállótól kezdve a balatoni kikötőig, nyaralók, üdülők, villák, ugye Gellért-hegyen fent, ahol a kampusz épül, hatalmas villák, akkor Miskolcon két hotel, Pécsett, a Nemzeti Kaszinó, ugye eszembe se jut, csak így jönnek, ez egy hatalmas hosszú lista. Ott tehetséggondozásnál mi szükség van a Mandénerre? Tehetséggondozásnál, hogyha erről lenne szó, mi szükség van a Librire? Még azt, na, de azért igazából azt is nehéz beszakolni. Igen. Ez egy mély állami cölöp akart lenni, az is volt, amíg úgy hittük, hogy a mély állam az működőképes, mint kiderült, nem. Működőképes, hála a jó égnek. Ez egy nagy kamu, és az MCC se fog megszűnni. Csak miből működtek ők? A MOL-nak és a Richternek a osztalékából. Ha ez a két vagyonelem nem lenne náluk, akkor tavaly valami 7 vagy 8 milliárd forint mínusz hoztak volna össze. Vagy talán még többet is. Tehát, hogy még össze-vissza is. Csak emlékezzünk vissza ezekre az MCC-s rendezvényekre, nem? Mikor Esztergomot így kibérelték maguknak egy pár napra, és Habzsidőzsi, a kutatók, akiket külföldről hoztak olyan összegekért, amit szerintem, amikor ti ránéztetek, hogy hallottátok, akkor az nem volt egy emelkedett pillanat. Ez egy nagy fideszes lufi, és az is egy nagy fideszes lufi, hogy itt bárkit bármilyen sérelem érne, nem lesz senkinek sérelme, az állam szépen vissza fogja venni az állami vagyont, és majd működteti, meg gazdálkodik vele.
3: Én az MCC-ben végeztem, és tanítottam sott még a neresítés előtt, és azért hadd mondjam el azt, hogy mi 2015 20 ezer forintból ki tudtunk hozni egy szakirányos estet, és amikor csapatépítőt szerveztünk, akkor nem kell a csapatépítőhöz wellness szállóba menni a Tátrába, hanem az volt, hogy a koli egyik szárnyából átmentünk a másik szárnyába, és ott a teremben pizzát rendeltünk, és akkor megvolt. És mindent megszerveztünk.
4: De sikerült.
3: És voltak oktatók, és nem kell Tucker Carlsont elhívni, nem is tudom, ugye 20 millió forint, vagy mennyi fizettek.
4: Tudod, de olyan összegek kellettek itt folyamatosan.
3: Igen, hatalmas összegek, hanem mondjuk Kordai János, aki pár fokkal okosabb volt, ugye világhírű magyar közgazdász, sajnos elhunyt, a hiány szerzője, hanem mondjuk egy üveg borért, meg egy kolis évkönyvért előadásokat tartott nekünk. Tehát a tehetséggondozáshoz
4: tényleg... Ugye ez mert Sára Botont ebbe bukik bele.
3: Szóval a tehetséggondozáshoz tényleg nem kell egyébként se jakkikötő, se ez egész ingatlan birodalom, és hát én amikor olvastam azt, hogy mennyi megy el bérekre, és amikor ilyenek derültek, hogy van ez az MCC Story Lab, meg az ilyen tényleg... és hogy ilyen 3-4 millió forintos bérek derültek egyébként, hadd nem mondjam el, hogy én mennyiért oktattam a koliban.
4: Én most nagyon sok fideszestől, aki még szóba áll velem, hallom azt, hogy...
2: Itt vagyok.
4: Hát...
2: Itt vagyok.
4: De veled nem állok szóba, csak itt a műsorban csinálok úgy, mintha nem vetted még hét, nem tűnt fel. Szóval, hogy több ezer ember fogja elveszteni, meg tízezrek kerülnek, nem tudom. Mindegy, több ezer lehet, hogy valóban el fogja veszteni a munkáját. És hogy hát azért ez milyen, meg itt az MCC-nél is, meg a médiában, a NER médiában, és akkor a szegények és a családok. Oké, személy, egyesével mindenkivel együtt tudok érezni. És akkor mindig visszakérdezek ilyenkor, hogy oké, rendben, ez tényleg dráma. De miről szólt az az intézmény, amit április 13-án 100 emberrel együtt be lehet szántani a földbe, és eddig az volt a neve, hogy ilyen-olyan kutatóintézet. Miről szól az a média, amelynek olyan az elérése, hogy látjuk. Azt láttátok, hogy az Origo meg a Mandiner is bezuhant. Május 19-én szerintem addig volt szerződésük ilyen kattintás generálása. Mindegy, ez most
3: és most már nem is van az, hogy a Freemailből rögtön kiléptet az Origohoz?
4: Nagyon rég nem léptem ki a Freemailből, megmondom őszintén, meg talán utoljára az IVIVES időkben volt ez, amikor én a Freemailből kiléptem. Na, de hogy tehát ezek...
3: Boros Pétert kell megkérdezni.
4: Hát ilyen semmire, mint ez a Story Lab is, nem? Tehát, hogy ilyen semmire felfújt, közpénzzel durván teletömködött.
3: Szerintem a Story Lab, figyelj, én úgy képzelem el, hogy Kaprin szerveztek maguknak íróworkshopot. Nagyjából ez van az elképzelésemben.
2: Az a baj, hogy tehát ideológiailag minden meg volt átcsalva. Ugye ott van a Harvard, Yale, Oxford, ott is.
3: De nem az állam tette bele a pénzt.
2: Ezt akartam mondani, hogy hatalmas tőkealappal működnek, hogy miért? Hogy a az államtól való függetlenséget biztosíthassák, hogy ők egy külön hatalomként működhessenek, és akkor külön ők tudnak adni ösztöndíjakat, na de állami vagyont belepakolni ebbe a sztoriba, az pontosan azt jelenti, hogy politikailag függővé válsz ettől, és ha az MCC nem úgy működött, hozzáteszem azért MCC oktatói között is, és diákjai között is vannak olyanok, akik egyébként kormányellenesek voltak még az előző érában, ugye április 12-e előtt. De nem ez a lényeg, hanem az a mérhetetlen habzsidőzsi, amit emögé pakoltak, az viszont kétségtelenül, meg azok a vendégelőadók, azok a rendezvények, azok a kutatások, azok mind azt erősítették, hogy ez az állampárt megkapja azt az ideológiai hátországot és gazdasági hátországot, ami egyébként úgy gondolja, hogy neki jár. Tehát, hogy mindennek van valami nemes alapja, de aztán nem lesz belőle semmi.
3: Nekem ez egy nagyon szomorú történet, mert csak jól tudok mondani még a 2010 előtti MCC-ről, vagy amikor még a nevesítés előtti MCC-ről, amikor ott tanultam, illetve tanítottam, és nagyon szomorú az, hogy az Orbán Balázsféle új vezetés annyira diszkriminálta azt az egyébként nagyon értékes intézményt, hogy szerintem ez így menthetetlenné vált, mert szimbólumát tette, a legrosszabb értelemben vett szimbólumát tette.
2: Abszolút. Oké. Innen folytatjuk nagyon rövid szünet után, és várjuk a kérdéseket, ezekre is reagálni fogunk az utolsó etapban, és amire már itt István tett utalást, kicsit beszélünk előre rejtélyes 500 millió forintról és az öt médiáról.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat.

0: A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Északa 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó, akkor picit beszéljünk erről. Egyébként ezt a témát mi elengedtük volna, és én nem is tartom alapvetően érdemesnek arra, hogy erről beszéljünk.
4: Hát akkor mert, következő.
3: De rengeteg, tényleg? Mert ugye rengeteg kérdőjel van benne, de miután ezt most mindenki felkapta, a Hont András is reagált rá, hogy ez az a 500 millió forint, ami most rugózik mindenki, a volt ellenzéki oldalon, most pedig már kormány oldalon, hogy hú, hát ez micsoda gyalázat, hogy valaki ennyi pénzt kap. Én azért nem tartottam ezt érdemesnek a megszólalásra, mert basszus, ha arról nem beszélünk, hogy a control.hu pénze honnan van, még ugye, amikor elindultak, nagyobb szerkesztőséggel, komolyabb infrastruktúrával, mint amivel az öt média kezdte. Ha nem beszélünk arról, hogy tényleg miből készültek ezek az imás filmek Magyar Péter mögött, és akkor még sorolhatnám. Tehát engem ez a része sem érdekel, mert tényleg nem tudjuk. Majd ha kiderül valahonnan valami, hogy kiadományozott, és akkor esetleg az, tudom én, visszaélésre ad okot, és nyomoznak, onnantól kezdve érdekelni fog, de egész odáig meg nem érdekel, hogy ez most magánadományozók, vállalkozók úgy gondolják, de amit egyébként elmondott az ötben, amit én is meg tudok erősíteni, hogy egy puha tisztogatás kezdődött, hát úgy Magyar Péter színre lépésétől, ami érintett Telex főszerkesztőt, átlátszó publicistát, újságírót, és hát még tudnék további példákat mondani, és létrejött egy olyan hely, ahova egy csomóan elmenekültek, mert egyik oldalhoz sem akartak elköteleződni, és az, hogy ez honnan és milyen pénzből épült fel, ha Hont András azt mondja, hogy a mögött nincs állami pénz, akkor ennél tovább nem tudunk menni, vagy te szeretnél-e tovább menni ennél? Tök mindegy.
4: Nehéz, mert ugye én voltam az ödben. Szerintem András most beleesett a megafon csapdába. Mennyit röhögtünk azon, amikor... Hát,
3: De ezt nem értem.
4: Hát ez a penes, figyelsz. Mennyit röhögtünk azon, amikor megafonosokkal ültünk szembe egy-egy műsorba, és szóba került a finanszírozás, és mondták, hogy hát ezt így összedobták, nemzeti érzelmű vállalkozók, nekik nagyon fontos. Figyelj, nagyon fontos.
3: És akkor néztük, hogy is elmondta, nem tudsz valamit csinálni.
4: Igen, de egy milliárd, két milliárd, azért sejtjük, hogy mi lehetett a megafon mögött, nem tudjuk pontosan, sejtjük, azt kenhetjük ilyen szempontból, újságori szempontból a hajunkra, de a megafonra nem, hogy ráégett, hát persze tudtuk, hogy nagyjából hogy működik, de ugyanakkor rá is égett az, ami nincs kézzelfogható bizonyítékra, de ha megkérdez bárkit, azt fogja mondani, hogy ja, a megafon, hát az a Fidesz na, állami pénzeket tolták bele szakmányba. Ugyanez ég most rá Hont Andrásra. Mert amivel ott előállt az ötben, azt szerintem halvány gyenge volt. Az semmi. Az a,
3: de miért, hát, mi volt benne
4: gyenge? Hát hogy voltak olyan nem fideszes érzelmű vállalkozók, akik szerették volna, hogy létrejöjjön az szerinted meg szerinte menekülőknek egy ilyen független. Lássuk már be, hogy ez nem egy életszerű sztori. És Andrásnak ezzel kezdenie kell valamit szerintem, mert ez a magyarázat, amit előadott, az gyenge. Közben a csapda helyzetben az is ott van, hogy lehet, hogy nem is lehet kiállni. Tehát, hogyha nekem valaki ad egy nagy összeget arra működésre, és azt mondja, hogy oké, de ez kettőnk között marad, vagy ne hoz nyilvánosságra, vagy üzleti titokban, akkor nem is hozhatja nyilvánosságra, viszont akkor rá fog égni az, hogy ez bizony fideszes pénz volt, 500 millió forintig.
3: De István, miért kéne ezzel elszámolni?
4: Mondom, rá fog égni.
3: Értem,
4: azt mondtam, hogy számoljon el. Azt mondtam, hogy beleesett a megafon csapdájába. Én nem robot fel neki semmit, hanem ezzel neki valamit kezdenie kell, baromi nehéz lesz.
3: Csak amit nem láttam, ezt a hülye közéletet kéne kárhoztatnunk emiatt?
4: Amit láttam az ötbe, azt szerintem ehhez gyenge. És még azt hadd mondjam el, hogy a személyes részét, hogy én az ötből nagyon sokat tanultam. Tehát tényleg. Tehát most ez mindegy, hogy ki mit gondol Hont Andrásról, vagy Ceglédi Zoliról, de mind a ketten nagyon okosok, és nagyon sokszor mondtak olyan nézőpontokat, meg hoztak be olyan más szemléletet, vagy más gondolatot, ami érdekes volt, és hogyha nem is értettem vele egyet, de mindenképpen érdemes volt belegondolni, hogy ők miért gondolják, miért látják úgy. Tehát az öt című műsorban az ember nem ült be úgy, hogy hát így rutinból lenyomom, hanem ott komolyan, persze, hosszasan, keményen készült az ember. Ezt a jó tulajdonságomat azóta meg is tartotta minden egyéb műsorra is egyébként. Egy intellektuális kihívás volt, sokszor emberi is, de az mindegy, és ezt nagyon szerettem az ötben. És nagyon rossz volt látni azt, hogy ez az egész elindult egy ilyen sejjel majom zsák utcába, és az lett belőle, és tudom, hogy megvan ez a sértődöttségük neki is, meg a Zolinak is. Tudom, hogy ahogy, sőt, azzal egyet is értek, amit az legelején mondott Hont András, hogy ahogy a átlátszóból a közösség és a közösségnek ilyen véleményvezérei így kitolták,
3: így
4: az nem volt korrekt. És egyszerűen olyan helyzetbe hozták az átlátszót, hogy nem tudtak mit csinálni.
3: Hát ez egy anyagi zsarolás volt.
4: Hogy hívják, a névmemória borzasztó. Hát az átlátszónak a főszereplője. Bodoki Tamás. Na, közben meg eszembe jutott, meg mennyit dolgoztunk együtt annak idején. Szóval, hogy a Bodoki Tamásékat olyan helyzetbe hozták, hogy nem tudtak mit csinálni, mert már az egzisztenciális léte volt veszélyben a lapnak, azért, mert ők Hont András foglalkoztatják. Mindez azért, mert Hont Andrásnak más volt a véleménye Magyar Péterről. Tehát ugye ez például katasztrófa. Ez a magát ellenzékinek nevező közösségnek erről egy beszéltem. Hatalmas szégyene volt.
3: Ez a tisztogatás.
4: Oké, az megtörtént, az András, hogy túltette magát, de ami utána jött ez a fideszes érzelmű vállalkozók fantáziát látnak abba, hogy menedéket nyújtsanak nekik, hát azt szerintem gyenge. És mondom, ezért is fog ráégni a fideszes bélyeg Hont Andrásra.
3: Az van.
4: Nem tudom, hogy ki tud el belőle jönni egyáltalán.
3: De ha,
4: valószínűleg nem egyébként.
3: Ha kétosztatú világképben gondolkodunk, és azt erősítjük, hogy ha valaki már fantáziát lát Hont Andrásban, aki kritikával él Magyar Péter iránt, és azt mondjuk, hogy ez egyértelműen fideszes, és ő azért ad pénzt, hogy az ugyanannak a logikának való aláfekvés, amivel szemben igazából...
4: De ezt András mondta az ötbe.
3: Küzdünk. Igen, nem, én ezt a részét igen, így mondta, ezt mondta, de én azt gondolom, hogy ha egy bizonyos vállalkozó mondjuk abban lát fantáziát, hogy azt nem Deák Dánielbe csepegteti, hanem Hont Andrásba, arra is megvan a szabadsága, és megvan az oka. Itt most a felháborodás azon van, hogy ez a mi pénzünk, vagy nem a mi pénzünk. Én ismerek több olyan fideszes influencert, akik egyébként kiválnak most a jelenlegi már kialakult intézményi struktúrájuk mögül, és szólóban nyomják, mert hogy irdatlan vagyonok vannak kint különböző vállalkozásoknál. Nem véletlen, hogyha elhisszük azt, hogy adománygyűjtő ládikákból épült, szépült a Tisza, akkor én azt gondolom, hogy megvan az a vagyon, amely magánvállalkozásoktól, KKV-któl, vagy nagyobb pénzemberektől oda vándorol. Ugyanígy megvan a fideszes oldalon is, hogy az ember mondjuk egy fillért nem nyert el közbeszerzésen, de fideszes érzelmű, vagy éppen nem fideszes érzelmű, de azt mondja, hogy gondja van Magyar Péterrel, és ezért oda tesz pénzt bele. Ugyanígy, ahogy tettek a Tiszába, ugyanígy tesznek a másik oldalra, csak befejezve, tehát, hogy voltak, és vannak olyan influencerek, akik kiválnak mindenhonnan, mert hogy még egy csomó pénz kint van a piacon, el nem költött pénzek, ezek a vállalkozások ilyen milliárdos bevételekkel működtek, rotyogtak el, mondom még egyszer úgy, hogy egyetlen közbeszerzés, egyetlen állami csókos pénz sem jutott el hozzájuk, de ők azt mondják, hogy oké, akkor ebben mondjuk a 10%-át én beleteszem abba, mert hiszek éppen valamiben. Ha elkezdjük ezt firtatni, hogy akkor ez most fideszes pénz, és azért kaptam, mert fideszes, akkor nem jó nyomon járunk. Mert ha viszont ránézünk az ötre, akkor az elmondható, hogy még mindig beenged ilyen gondolatiságú és olyan gondolatiságú embereket. Én, amikor például a legutóbbi adáson, amikor bennültem az ötben, akkor Hont András kb. 5-ször mondta azt, hogy én nem értek egyet. Nagyon vastagon nem értek egyet azzal, amit te mondasz, amit én. Én meg mondjuk 3-szor mondtam, hogy én nem értek veled egyet. Azt, hogy ez létrejöhet. És én ennek ellenére is mondjuk kapok még oda meghívást, úgyhogy ugyanazt mondom én most már 3-4 éve, nagyjából ugyanazzal az attitűddel beszélek dolgokról, de ott szembe mehetek emberekkel, meg tudjuk vitatni, érvelni tudunk, és úgy jövök ki, hogy megint csak magamat képviseltem, és én úgy gondolom, hogy ott a legtöbb ember ugyanígy tesz, Balogh Gáborostól, Konokostól, Mindenestől, az jó. Az, hogy olvasok tőlük olyan cikket, amely elismeri éppen Magyar Pétert, hogy ezt mondjuk jól csinálja, és hogy jövő héten is írhat cikket, szerintem az tök oké. Az, hogy működhet egy ilyen műhely, az kuriózum a mai médiában. Itt van a fő probléma a számomra, hogy ebből ilyen ügy keletkezik, boszorkányüldözés keletkezik, mindenkinek megvan az elmélete arra, hogy ő azt azért kapta a pénzt, mert hogy fideszes, és azért dolgozik, hogy Orbán Viktort visszalöki a hatalomba, miközben pedig a napi gyakorlatuk nem erről szól. Amiről te beszéltél, hogy ez a sejemmajmozás, az baromira nem volt oké. Én itt ebben a stúdióban mondtam el, hogy ez a stílus nem oké. És elbillentek egy olyan irányba, stílusban is, tartalomban is, ami nekem nem tetszett. Én akkor ezt szóvá tettem. De ugyanígy mindig el fogom mondani, hogy mi az, ami viszont bennük nagyon tetszik, amivel tudok menni. Csomó dologban nem értek egyet Hont Andrással, nem értek egyet Nagy Attila Tiborral, nem értek egyet Kóciánnal, és vannak csomó dolog, amiben viszont meg egyet értek velük. És ez így volna egészséges, nem?
4: Uh-huh. Fú, de hosszú volt.
3: Na, de bele tudsz-e kötni?
4: Persze.
3: Tényleg? Hát akkor...
4: De Csundellik meg akarja úszni a témát, én azt figyelem.
3: Mosoljok, hogy neki már nem kell beszélni.
4: Ne, akkor még mindig, még megúszhatod még továbbra is, hogy
5: hozzá tudok szólni ehhez is.
4: Nagyon szép eszmefuttatás volt, bár, hogy is mondjam, ilyen vegytisztán, tehát teljesen jó. Tehát, hogyha ezt így most fogom, kiemelem a magyar valós rögvalóból, akkor csomó mindenben egyet tudok veled érteni, és a szellemiségével is, a mondani valójával is meg, hogy min kéne változtatni, és miért rossz, hogyha nem, hogy abszolút. De abban a pillanatban, hogy fogom és visszarakom a magyar rögvalóba, akkor én megint csak ott tartok, és elnézést.
3: De mi van, ha a magyar rögvaló az, ami az, hogy betegesen, nincs, patológikusan
4: ne,
3: működik?
4: Nem áll. Az kétségtelen, az a Fidesz mindennek tett érte, de azt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen műhelyt, amit te most felvázoltál, a fideszes nagyvállalkozók 500 millió forintot tegyenek bele, hogy legyen egy ilyen kuriózum műhely, nem tudom elképzelni. Azért nem tudom elképzelni.
3: De akkor mit képzelsz helyett?
4: Mert ez a világ nem így, nem tudom, ez a világ nem így működik, ez a világ úgy működik, hogy adok 500 milliót, de...
3: És elvárásod van.
4: De valami. Aha, valami, akkor valami.
3: De akkor az hogy lehetséges?
4: És ezzel nem azt mondtam, kedves Hont András, hogy ez volt, csak ez a világ nem így működik. Hát látjuk, hogy most mennyire nem adnak pénzt ezek a nemzeti érzelmű vállalkozók, a nemzeti oligarcha.
3: Hagyja
4: Izzi megpusztulni a saját médiáját. Akkor ugyanezek az emberek miért adnának 500 milliót?
3: Épülését szolgálja, akkor hogy fordulhat az elő, hogy ezen a csatornán Siffer András azt mondta a választások előtt, hogy egy egészséges, egy jól működő országban, társadalomban ilyen 4 éves kormányzás után az éppen regnáló hatalmat leváltják és le is kell váltani.
4: Jaj, nem, most ezt komolyan kérdezem.
3: Nem, csak azért...
4: Ez, nem, most, azért most naivat
3: teljesen,
4: játszol.
3: Teljesen,
4: naivat nem, játszol. Pontosan nem, tudjuk, nem, hogy nem. Hogy működik ez. Az index se úgy fordult, ahogy azonnal, amikor megjelentek Vasszili Miklósék, és másnap már egy Origo 2 jelent meg, hanem szép, lassan, pici lépésekbe, és amikor szükség volt, akkor,
3: István, ez
4: és akkor fordítottak rajta. Nem, ez azt feltételezi, én feltételezek semmit, csak mondom, hogy működik ez a világ, hogy működnek az oligarchák, amit nem én találok ki, hanem ez a tapasztalás.
3: Mindenkivel szemben, aki megpróbál a józanész
4: nem csak azt kérdezted,
3: működni ebben a patológiás helyzetben, már bocsánat, de ez velem szemben is sértő. Mert te azt mondod akkor, hogy bennem is
4: ez
3: van
4: egy... Ez rossz általánosítás lesz.
3: Oké, akkor védd meg majd, hogy bennem is dolgozik egy politikai drive, amely mentén én felfűzöm a különböző gondolataimat, méricskélem, hogy most egy kis kormánykritika, most egy kis ellenzékkritika, de hogy alapvetően van-e mögött egy terv?
4: Nem. Ez nem egyénre szóló, ez szervezetre, szerkesztőségre szóló működési minta, és hát én már egymilliószor láttam ezt, hogy működik.
3: De mutass egy összeegyszerűséget, ennyire széttartó vélemények megférnek egymás
4: mellett. Nem azt számít. Azt számít, hogy az a bizonyos üzenet, ami nekünk fontos, az vastagon megjelenjen. Hogy ez 10%-ban van egyébként.
3: De mi jelen, az üzenet? 90... De akkor mondd el, mi az 5 üzenete?
4: Hát, most elméletben mondom, hogy működik ez a szisztéma. Tehát persze, a legegyszerűbb, ha én akarnék csinálni egy propaganda oldalt, akkor azt csinálnám, hogy pont ugyanezt egyébként. Keresnék olyan embereket, akik, mármint egy úgy propaganda oldalt, hogy ezt én a saját közösségem hasznára, de úgy tűnjön, hogy ez nem az. Mert hát ott van ez a nyomorult meg az összes Origo is, hogy néz ki, kínos magyar nemzetége, legyen valami ilyen értelmiségi, akkor én pont ugyanezt csinálnám is ezzel. Nem azt mondom, hogy ez történt, csak a szisztéma ez. És ha az elején az van, hogy nemzeti érzem, ez is le kell szokni, az akkor a Fideszes vállalkozók adnak 500 milliót, akkor onnan... nem nehéz ezen a szokásos forgatókönyvön végigmenni. Én csak ezt mondom. És még az is lehet egyébként, hogy amit Hontan András elmondott, az úgy van 0-100-ig, amit ott a 5-ben az elején elmondott, akkor viszont balekok voltak, mert felhasználták őket. Amint végülis lennék én is balek. Tehát kell valakinek egy balek.
3: Te jössz.
5: Néztem.
4: Jó volt? Ez a rész.
5: Engem anno Hont András hívott, hogy írjak a HVG véleményrovatába. Ő volt az első, aki megkérte, hogy Tisza Istvánról és emlékezetéről írjak cikket 2018-ban. Abból egy egész emlékezet politikai történelmi eszésorozat nőtte ki magát, amiből egy kötet lett a Csupa hajdani eszterős című könyvemben, ezért külön köszönetet mondok Hont Andrásnak. Ezért ezek után, mivel sokat köszönhettem neki, most nem akarok így, hogy is mondjam, így visszafelé mondogatni, noha én se értek egyet a mostani közéleti megnyilvánulásaival, és azért ott van bennem az a kérdés, hogyha valaki 2014-15 környékén megírta, hogy Orbán Viktornak mennie kell, mert a nyakunkra oszta a szélső jobboldalt, és hogy gyakorlatilag lényegében erkölcsi okokból, elvi okokból mennie kellett Orbán Viktornak, akkor 10 év romlás után miként lett ebből az, hogy oké, ez is szar, de legalább biztos szar, ami a biztos szaron túljön, az a bizonytalan szar, sőt lehet, hogy katasztrófa, ezért már inkább a biztos szar, és ugye lényegében ez az öt gyakorlatilag ugye erre épült, hogy ez is meg az is, de ez legalább egy ismert szar, és még csak egy ilyen langyos szar, vagy leegyszerűsítsem. Tehát én ezt nem tudom egyébként, erre nehéz egyébként ugye magyarázatot találni, azon túl, amit Gratz Gusztáv írt, a kiváló történész, konzervatív, liberális gondolkodó, hogy az ember nagyon könnyen teszi elvé és elhatározása azt, ami voltaképpen csak érdeke.
4: Ez a balekok voltak, ezek kicsit ott maradt a levegőben, és nem fejtettem ki. Úgy értem, hogy balekok voltak, hogyha engem megkerest, mit tudom én, Vasszili Miklós, de tök mindegy, mondjatok valamilyen ilyen fideszes média ízé, akárkit, nem Mészáros Lőrinc, nem, akkor már kapásba röhögnék, de mit tudom, legyen Vasszili. Megkeres, és azt mondja nekem, hogy figyelj István, tudom, hogy te mit gondolsz a politikáról, meg hogy mi a
3: viszonyod
4: a Fideszhez, de azt látom, hogy szükség lenne egy ilyen független értelmiségi, inkább jobboldali társaságra is, egy közegre is, ami egy ilyen szellemi kuriózum műhelyként működne, és te azt csináltok, amit akartok, és akkor én adok neked erre 500 millió forintot, meg amúgy is tök tetszik, hogy nyomod ezt a sejjen majmozást. Azért bekapcsolna a vészcsengő, nem, hogy engem itt lehet, hogy fel akarnak használni valamire, vagy mit tudom én. Ez a balekok voltak. De a Hont András nem nézem baleknak, tehát...
3: De tegyük fel, hogy ez kérdésként...
4: Nem látok jó forgatókönyvet.
3: Kérdésként felmerül, ha valaki adna neked pénzt, hogy te képvisel léci ugyanazt, amit ez.
4: Nem mindegy, hogy kiadja.
3: Ezt nyilván valaki nem fogja kimondani, hogy én ezt azért csinálom, hogy Magyar Péternek jobb legyen, vagy Orbán Viktornak jobb legyen. Ha azt mondja, látom, hogy te mit csinálsz, látom, hogy kik vannak a te köreidben, szeretnénk egy ilyen véleménycentrumot létrehozni, mert úgy látjuk, hogy most vákum keletkezett, mert a két táborhoz húzott ki mindenki, aki eddig esetleg kicsit középen lett volna, azok most beálltak és zászlót lengetnek. Hogy mi lenne, ha létrehoznánk egy ilyet, mert ez most egy piaci rés. Ha ezt ezzel adja el, ha hozzám oda jönne valaki, hogy figyeljük, én ebbe befektetnék, de azért, hogy én ebből aztán később, mert látom azt, hogy le fog csengeni ez az egész őrület, ez a polgárháborús hiszti, utána én ebből jól fogok kijönni, mert mindenkinek elege lesz ebből a folyamatos harcból.
4: De Tomi, oké, csak most ugyanazon pörgünk körbe-körbe. Figyelj, igen, csak a startvonal nem ott van szerintem ebben a történetben, ahol most ugye elkezdted elméletek felvázolni, hanem egyel hátrébb, ami az a kérdés, hogy ki adja a pénzt, ki megy oda hozzád. Ha XY vállalkozó Győrből, aki mit tudom én, kereste szénné magát, és egyébként így utána nézek is, látom, hogy polgári szalont is üzemeltet, meg adomány az ellen. Jó, ez egy jó csóka, oké. Figyelj, vágjunk bele. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy Orbán Balázs jön oda, és azt mondja, hogy hát itt nem tudom,
3: István,
4: tudunk...
3: István, ez a beteges, és hogy felfekszünk ennek, hogy valakire vagy ráhúzzuk a fideszes pólót,
4: de ebben mi a beteges?
3: Vagy a tiszás pólót. De basszus, azzal meg az ég egyadt a világon senki nem foglalkozott, hogy itt cégek, médiavállalkozások, magán közösségi médiás, videós tartalomgyártók álltak be az egyik tábor mögé, magánbeszélgetésben mondták, hogy mennyi problémájuk van egyébként azzal.
4: Most ez nagyon nagy fókuszeltolás, nem erről beszélünk.
3: No, mindegy, akkor én most csak nagyon gyorsan, aztán még kapsz egy kis időt, legalább egy percet kapni fog.
4: Szerintem nem bántott.
3: Hogy ezzel a részével, hogy nekik egy problémájuk van, de letekerték, mert hogy most az ő fizetőbázisuk azt szeretné hallani, amit, és ők ezt az üzenetet fogják felhangosítani, és ezt fogják visszamondani, amit hallani akarnak, és akkor jönnek a támogatások. Ez, a korrupciónak ezzel a felével senki nem foglalkozik. És ez ugye elvi korrupció. Elvi korrupció. És a másik oldalát is megnézem, és akkor tényleg az utolsó gondolatom, hogy kontroll.hu kapcsán valaha felvetődött bárkiben azt, hogy egyébként az honnan van a lóvé, meg hogy ti miből csináljátok. Engem, mondom még egyszer, engem nem érdekel. Nem érdekel sem az egyik, sem a másik. Ha valaki ebben lát fantáziát, csinálja. Ha meg kiderült, hogy állami pénzt toltak bele, akkor azzal megfoglalkozunk.
5: De a kontroll szerkesztőség az egy vállalatlan, azért egy Tisza párti. Tehát hogy is mondjam, tehát transzparensé teszi a pozícióját, és nem próbálja megjátszani azt, hogy... Jó, de nem, mindegy, csak azt szeretném mondani, hogy azért ennek az egész ötnek az állatorvosi lova volt az, amikor egyszer csak Orbán Viktor feltűnt ott és interjút adott. Ugye a Orbán Viktor és a Fidesz úgy gondolkozik, hogy vagyunk mi, és vannak ők. Tehát abszolút ez a Kásmiti logika látett. Barátban és ellenségben gondolkodnak. Na most az, hogy Orbán Viktor elment ugye Hontékhoz, az azt jelenti, hogy barátként gondoltak egyébként ugye az ötre, és ezt egyébként fel is lehetett volna ugye vállalni, csak mindezt azzal a sztorival előadni, hogy küldtek egy megkeresést Orbán Balázsnak, és hoppá, valami tévedések, vígjáték eredményeképpen Orbán Viktor jött és ült be, tehát hogy azért... szerintem az még viccesebb volt.
3: Jó, oké. Okay. Ezt a részét adom. De ha ott egy olyan interjú hangzik el, ami egy alákérdezős, mandiner típusú beszélgetés, akkor érted, de nem ez történt.
5: Jó, de számon kértek, hogy miért loptál az országot?
3: Egyébként igen.
5: Komoly.
4: A időnket is ellopta.
5: Én amennyire emlékszem, Orbán Viktor mindig adott egy választ, és erre nem volt visszakérdezés. Pedig Andrásnak
3: az első interjúnál ezt én is éreztem.
5: Krakéler stílusából az következik. Éreztem.
3: Igen, az első interjúnál igen, aztán a második, a harmadik, másfél perc,
4: Pont
5: András formában van, akkor olyanokat mond, mint hogy Gulyás Gergely előző életében fogas volt egy ügyvédirodában. Nagyon rögtem. Ez 2014-15 környékén mondta. Most azért ilyenek ebből keveset hallottunk, amikor így Orbán Viktorral beszélgetett, nem?
3: Lejárt nagyon az időnk. Köszönöm szépen. Ez volt a Provokatőr, holnap ugyanígy jelentkezünk Csundellik Péterrel, történésszel, és...
5: A régen minden jobb volt, történelmi popkultúrás podcast műsorvezetőivel.
3: Köszönjük szépen a kérdéseket és a hozzászólásokat is, a holnapi adásban is majd beemelünk néhányat. Köszi szépen, viszontlátásra!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonddal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Egy hét szünetet követően folytatódik a gyorsasági motoros világbajnokság, a helyszín pedig Mugello lesz majd az olasz nagydíj során, amely minden évben egészen különleges helyszíne a versenynaptárnak, és hát láthatunk majd vélhetően végsebesség rekord közeli tempót is, de nem feltétlen erről fog majd szólni az olasz nagydíj, hanem sokkal inkább vagy nagy visszatérésről, vagy Noálei csatáról. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 180. adása, és még mielőtt persze olasz nagydíjaznánk, visszatekintünk arra, hogy mi történt az elmúlt egy hétben, vagy másfél hétben.
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Amikor azt mondod, hogy nagy visszatérés, akkor remélem Andrea Iannone begörcös debütálására hát
1: nyilván,
2: célzol.
1: Mert van más is, aki visszajön majd?
2: Nem tudom, hogy ki más lehetne, akire így célozgat.
1: Mert hogy ugye a Begör sorozat is folytatódik mindenkinek a hatalmas örömére, úgyhogy újfent láthatjuk majd a Harley Davidsonokat egymás mögött motorozni. De remélhetőleg egyébként.
2: Azt leosztottátok majd, hogy az, hogy oszlik meg most a közvetítés, hogy mind a kettőt közösen csináljátok, vagy most csak Robi csinálja a második futamot, vagy...
1: A második futamot Robi csinálja egyedül. Értem. Az elsőn itt vagyok. Hogy jó arc leszek-e és elengedem-e a Robit róla, azt nem tudom. Azt majd még kitaláljuk.
2: Hát ott napközben van, úgyhogy ez simán lehet.
1: Jó moto-e. Ehhez hasonló emlékek feltörhetnek, igen, ugye, amikor semmire nincsen esélyed és időt szombaton. Mert annyira szerte van szabdalva a program, hogy aztán...
2: Hát igen, ott ugye most így pláne, hogy ugye mind a két futamot kivételesen most szombaton rendezik meg, így ott nem nagyon kicsi lesz a MotoGP időmérő után egy 20 perccel, fél órával már
1: hát,
2: indul.
1: Mint ahogy a MotoE-nél volt tavaly, meg amíg volt MotoE, addig is ugye úgy volt, hogy ott a délelőtti délutáni program közé oda csapták még a MotoE első versenyt, biztos, ami biztos.
2: Muszáj.
1: Na de, beszéljünk fontosabb dolgokról, mert persze a Harley számára ez egy rettenetesen fontos sorozat, de talán sportszakmai értéke sokkal inkább a MotoGP-nek van.
2: Jaj, szomorú vagyok, hogy így van.
1: Szeretnél erőviszonyokat felállítani majd itt a...
2: Hogyne, sőt, elemezgetni is fogom mindent, jó. Hogy körről-körre meg fogom nézni majd a végeredményén, hogy Iannone mennyire van közel az adott esetben az elejéhez, vagy hogy hogyan is áll tulajdonképpen. Ugye Misano van most már tesztelte a Schumacher-Pegör motort, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy így egy hétvége kihagyással ugyan, de becsatlakozva mire lesz majd képes. Kellenek egyébként, az most egyébként visz nélkül a Jannonéhoz hasonló versenyzők szerintem kellenének ebbe a szériába, tehát nem is értem, hogy hogy nem jutott eszükbe.
1: Mondjuk versenyző kéne ebbe a szériába, hogyha igazán őszinték akarunk lenni.
2: Most miért? Hát,
1: mert azért... vannak 9-en.
2: Jó, hát most már vannak 10-en. Egyébként, tehát hogy ez tök jó lenne, hogyha ilyen Pedrózákat sikerült volna meggyőzni, Lorenzót, Doviziózót, akár, mint tudom én, Rosszit is, vagy tehát, hogy ezek így ennyire jó pofák lennének. De
1: igen,
2: hát...
1: hogyha egyébként lenne egy ilyen ökörködési faktora az egésznek, akkor az lehet, hogy jót tenne, csak mivel a Harley az inkább sportszakmai szempontból akarja felépíteni, meg marketing szempontból, ezért talán egy picit túl komolyan is gondolja magát. Vagy
2: hát de marketing szempontból ezt... szerintem tök jó körködésnek el lehet adni. Tehát azért most nagyon kíváncsi leszek, hogy ott, ahogy jönnek át a célegyenesben a Dombon, a San Donato felé, hogy ott azok hogy fognak kinézni ezek a motorok. Tehát ez kemény lesz. Ez nagyon durva lesz. Na!
1: Látványnak látványos.
2: Szóval lesz. Miután a hallgatók felét így elveszítettük az elmúlt 3,5 perc alatt, pedig még jobban nem érekli őket a Begör, mint Istit, akkor térjünk most már tényleg át a MotoGP vizeire, mert hát azért van miről beszélni ott is.
1: Szponzorációs vonalon induljunk el, vagy szabályalkotói vonalon? Mert főként ez a kettő olyan vagy dolog van, ami nem csatlakozik feltétlen a Mugello-i hétvégéhez.
2: Vagy a kedvenc rovatodat hozzuk először, ha úgy van.
1: Hát hozhatod mert a pilóta parádét. Mert... parádét?
2: Mi van, már ennyire várod? Milyen jó lesz vasárnap?
1: Én nem vagyok a pilóta parádén kivételesen.
2: Na... hát még ezt is megúszta. Öcsém! Na!
1: Pilóta piac!
2: Tehát akkor pilóta piac gyorsan, csak mert ugye egy pár hír érkezett már Barcelonában is, és ezzel nem tudtunk foglalkozni, mert nyilván volt más dolog, amire tekintettünk. Ugye pont ma jelent meg a motorsport.com-on a cikk, hogy a 3/4 egyébként már elkelt a 2027-es üléseknek, ami azért brutális, mert hogy még 0 darab hivatalos bejelentésünk van ugye a húzavona miatt, ami még mindig megy a csapatok, gyártók, meg a Liberty Media per MSEG között. Szóval a ismétlés a tudás anyja, kezdjük akkor az elejéről, Isti már most csúnyán néz rám. A gyári Ducati csapatában ugye Marc Márquez és Pedro Acosta lesz majd ott, és folytathatjuk a Gresinivel, mert a Gresini Ducatinál pedig a Barcelona hétvégén eldőlt, hogy Dani Holgado csapattársa Joan Mir lesz majd. Nem tudom, hogy te ehhez akarsz-e bármit hozzáfűzni, vagy mennyire tartod a jó igazolásnak, szerintem Kácsédi kezei között.
1: Ezt akartam egyébként kérdezni, vagy ez lett volna az egyetlen olyan történetszál, ami érdekes lehet ebben az igazolásban, hogy...
2: ekkora egy mocsadék van, borzasztó.
1: Hogy akkor most Mir visszakapja-e Kácsédit?
2: Biztos, hogy visszakapja.
1: Vagy Kácsédinek az lesz inkább a feladata, hogy felépítse megint egy újonc versenyzőt?
2: Szerintem 95%, hogy visszakapja. Tehát, hogy az lenne a logikus, én azt gondolom. Hogy nyilván...
1: úgy bőven lehet fantázia. Én másképpen nem láttam volna, vagy nem látnám azt, hogy egyébként ebből lehet egy ilyen másodvirágzás, vagy hát másodvirágzás Mir esetében, mert azért...
2: hát figyelj, mikor legutóbb egy világbajnokot leigazoltak, az utána jól sikerült. Egy korábbi MotoGP-s világbajnokot, tehát... hogy...
1: jó.
2: Mondjuk jó, ezért aláírom, hogy a Márquez egy kicsit más szintet képvisel.
1: De figyelj, tehát, hogy Joan Mirnek arra mindenképpen szüksége lenne, hogy legyen valaki ott a közelében, akire így adott esetben tud támaszkodni, és nem csak a saját káváriáját kell végigjárnia. Nyilván azért a Ducatival egy picivel könnyebb dolga lesz vélhetően, mint mondjuk a Hondával, bár ugye itt a 850-es korszakban lépve...
2: vagy who knows, igen, lehet, hogy még nagyobb szakadékba kerül.
1: Semmiféle erőviszonyokat előzetesen meghatározni, de az biztos, hogy amikor egy ilyen ismeretlen helyre fog érkezni Mir, az segíteni fog neki, hogy ott van Kárcsédi. És egyébként ez lehet az utolsó ilyen kapaszkodó pont Mirnek, hogy akkor neki még itt van helye ebben a pedokban, mert
2: az biztos.
1: Mert hogyha itt is hasonlót nyújt, mint a Hondával, akkor utána nem kérdés, hogy a következő székfoglalónál vagy székes játéknál neki már nem kell neveznie.
2: Ezt mondhatjuk így is. És akkor mehetünk tovább a másik szatellit Ducati csapatra, a VR46-ra, ahol azt tudjuk, hogy Fermín Aldeger biztosan ott lesz majd, és hát a csapattársa pedig egy olasz lesz. 4-en vannak a kalapban, egyik név Isti számára szimpatikusabb, mint a másik. Nem tudom, hogy honnan kezdett, hogy kezdjük, én próbálom majd sorrendben mondani, hogy hogyan tudnám őket elképzelni. Ugye Marini, Bulega, Vietti, Morbidelli. Így vannak a kalapban. Szerintem nem tudom, hogy te ebbe a sorrendbe tennéd-e őket, vagy máshogy raknád őket össze.
1: Az eleje és a vége az egyezik. A középső kettőt nem feltétlen tudnám ennyire meghatározni, hogy akkor az egyik a másik előtt van.
2: De felültél a Vietti hype-ra.
1: Nem, én nem ülök fel a Bulega hype-ra.
2: És se. Tehát, hogy én, bocsánat, tehát akkor nem hangsúlyoztam jól. Marini, 10 másodperc szünet, amit most nem tartok meg, mert nyilván podcast vagyunk. Utána Bulega Vietti.
1: És akkor fél
2: és
1: perc
2: akkor 8 óra szünet, és Morbidelli. Tehát, hogy valahogy így tudom elképzelni. Tehát, hogy nálam Marini nagyon kiemelkedik, ez szerintem logikus is lenne, mert azért bizonyította, hogy jó fejlesztő versenyző, nyilván Rosszinak a tesója. Tehát, hogy szerintem nem lenne, én nálam nem lenne kérdés.
1: Igen, hogyha Franco Morbidellit képesek voltak megmenteni, akkor Luca Marinit kutya kötelességük megmenteni.
2: Igen, tehát, szerintem hogy... is. Tehát, hogy ez, ebben nincsen,
1: és még jobban is járnának.
2: Nincsen kérdés, és akkor megesik az a csúfság egyébként, nem tudom, hogy ezt az olaszok hogyan emésztik meg, hogy a 6 olasz Ducati jövőre 5 darab spanyolt és 1 darab olaszt fognak látni.
1: Tehát de tudod, azért... hogy mi a vélekedés, és erről is beszéltünk már korábbi adásban, hogy az olaszoknál most már a Ducati nem az olasz csapat,
2: ja, igen, persze,
1: meg az olasz gyártó, hanem ők azok, akik elárulták a nemzetet.
2: Jó, értem.
1: Ugye a Marc Márquez féle igazolással.
2: Értem, árulók lettek.
1: Igen, mert jó. Az Audi pénze és a többi, és a ja, többi,
2: igen,
1: tudod jól.
2: Igen, igen. Na mindegy, viszont ugye a másik olasz gyártónál, Noaléban pedig egy, hát egy ilyen olasz szupercsapat kezd alakulni 2027-re, mert hogy ugye a gyári Apriliánál Bezeki mellé érkezik Francesco Bagnaia, és a legutolsó, legfrissebb hírek szerint a Trackhouse Aprilia pedig kivetette a hálóját Enea Bastianinire. Úgyhogy ott a 4 ülésből kapásból 3-at olasz elvihet, és nem tudom, hogy ott mennyire van tervbe az, hogy még egy olaszt szerezni. Szerintem a Trackhouse-nak nem ez lesz a prioritás. Raúl Fernández helye eléggé inog, úgyhogy akár az se lepne meg, hogyha mondjuk az a Brad Binder, akinek a KTM közölte nincs maradása, megpróbálna egy ilyen Trackhouse-os irányt venni, vagy mondjuk... teszem azt, Senna Aegis-t próbálják meg, vagy valami hasonló irányt esetleg.
1: Fia, egyébként a piac, meg az útlevél szintjén mind a két versenyző egyébként abszolút rendben van. Én ezzel tudok menni, tehát nekem ez tetszik, ez sokkal jobban tetszik, mint az, hogy mentsük meg Joan Mirt.
2: Miért egyébként? Tehát, hogy
1: egy jó gyerek, tehát én,
2: egyébként
1: nekem egyébként semmi bajom
2: benne,
1: nincsen.
2: Hogy most megnéz még 2 évig egy Satellite Ducatin szerintem, érted? Tehát, hogy nála tehát, rosszabb lenne most nem megbántva mondjuk Jack Miller, de most
1: jó,
2: inkább nézem Mirt még 2 évig, akármennyire nyilván ezt a spanyol vonalat viszi tovább. És akkor az Apriliánál megvagyunk. Menjünk tovább a Hondánál, mert ugye náluk most ezzel, hogy maradnak jövőre is 4 motorral, így gyakorlatilag eldőlt az, hogy hogyan is fog kinézni ugye jövőre a Honda csapata. A gyári alakulatnál fog menni Fabio Quartararo és a David Alonso-nak, így akkor itt kell majd szerepelnie, nem nagyon lesz, tehát azt nem nagyon látom, hogy mondjuk Moreirát vagy Zárkót feltenni most a gyári csapatba, szerintem nincs értelme, akkor már inkább elviszed a nem tudom, az utóbbi pár év egyik legnagyobb, tehát Pedro Acosta óta talán ő a legnagyobb tehetség, sokan ezt mondják David Alonsoról, úgyhogy akkor így a Honda is megvan, a Yamaha is készen van egyébként, hiszen a gyári csapatban Ayogura és Jorge Martin húzza majd a gázt 2027-től, a Pramaknál pedig Toprak Razgatlioglu és Izan Guevara fog majd szerepelni, tehát hogy ez is így eldőlt ugye Barcelonában, és akkor marad a KTM, ahova a gyári csapatba érkezik Alex Márquez és Fabio Di Gianantonio. A Tech 3-nál én nem tudom, hogy ezt miért gondolják továbbra is, de hogy még mindig meg akarják tartani Vinyálest. Tehát, hogy ezt így miért, azt így nem látom jönni, vagy nem értem, megmondom őszintén. És a másik helyre pedig én azt gondolom, hogy valamilyen újoncot próbálnak majd szerezni, de
1: Igen, de amit egyébként ide jósoltunk még az év elején, hogy Colin Feyert esetleg felhozni, az a vonat az szerintem most egy picit megállni látszik, vagy éppen kisiklani látszik.
2: Miért? Hát most férjé, Paulja volt, jó, a futam utána nyilván nem jött
1: meg össze. Az előtt is ugyanez volt a helyzet, hogy volt egy csapnivaló időmérő, majd egy még rosszabb verseny, tehát hogy azért...
2: Jó, de van választási lehetőség, tehát rá lehet menni itt is akár Aegisre, Feyerre, vagy Feyerre, Baltusra, Manu Gonzálezre is, bár mondjuk őt most nagyon abba az irányba mondják, hogy nem fog valószínűleg MotoGP-s ülést kapni, hanem inkább Honda Superbike projektjébe mehetne mondjuk Dixon mellé, úgyhogy meglátjuk, hogy végül mi lesz ebből. De nagyjából így állunk, tényleg az óriási, hogy a háromnegyede a rajtrácsnak az így már tényleg elkelt. És akkor azon gondolkozom, hogy ki az, akiktől megszabadultunk, maradjunk mondjuk úgy, ugye Rins biztosan megy, Miller is azt mondta, hogy ő inkább versenyezni szeretne, mint hogy valahol ilyen tartalék, vagy tesztversenyző rendjen. Binder, Inog.
1: Raúl Fernández, szintén Inog.
2: És hát Vinyales is. Én nem tartanám meg, de hát majd meglátjátok három, hogy mi legyen. Tehát, hogy elméletileg Steiner csomószor kiakad rá, hogy így átverte őket, hogy jó vagyok, jövök, megyek, aztán utána mégis kiállt a hétvége közepén.
1: Így.
2: Na de Hamás Steiner, ugye ő azt is mondta, hogy ő nem érti, hogy ez miért van, hogy egyszerűen a motor utána az egész hétvégén ott áll a garázsban, és senki nem megy vele, hogyha valaki kiesik, és ugye ő talál, az elméletileg ők vagy az ő hatására is dobták be ezt, hogy kötelező lesz valamilyen szinten elméletileg ugye vagy gyártói, vagy csapat szinten egy tartalékversenyzőt minden hétvégére vinni.
1: Egyébként a gyártói kötelezvény az szerintem lehet egy ilyen félutas megoldás ugye igen, ebben a húzavonában.
2: Igen, csak ugye mondjuk, ha például a Ducatinál kiesik két versenyző, akkor érted, akkor megint egy motor nincsen ott. Na de itt, és akkor erre ilyen félválaszként most a gyártók bedobták azt, amit én nem tudom, hogy ők ezt miért dobták be. Ők azt mondják, hogy költségcsökkentés miatt, hogy minden versenyzőnek jövőre, 2027-től csak egy motor álljon a rendelkezésére.
1: Engem az lepett meg a legjobban, hogy
2: tehát ezt a csapatok és a gyártók dobták
1: mert amikor
2: be.
1: Amikor először igen. olvastam a hírt, még csak ugye a címet, hogy akkor 2027-től lehetséges, hogy egy motor lesz a versenyzők számára, amit használhatnak is. Én először azt hittem, hogy ez a az újabb ilyen csontváz, ami kiesett a szekrényből itt a tárgyalások során, hogy mi az, ami miatt hát nagyon-nagyon derpegnek a gyártók, és mi az, ami rohadtul nem tetszik nekik. Aztán kiderült, hogy ezt a csapatok, illetve a gyártók szerették volna költséghatékonysági elígéretet. Nekem ez így igen, hogy eléggé furcsa volt.
2: Azt szeretnék, hogy mint ami a Superbike-ban is van, hogy hátul áll egy tartalék motor, amit bármikor ugye kvázi be lehet így tolni. Azért hoztam ide ezt a tartalékversenyzős dolgot, mert hogy Matt Oxley-ék podcastjében hallgattam azt, hogy ez az Oxley szerint ez egyszerűen egyfajta csel a gyártók és a csapatok részéről, hogy ezzel is egy picit pusholják abba az irányba, mert ugye ez pont ellentmond annak, amit ugye szeretne a Liberty, hogy mindig 22 motor legyen valamilyen módon a rajtrácson, hiszen, vagy az edzéseken is, hiszen ugye, hogyha valaki az edzés elején összetöri azt az egy darab motorját, akkor hiába van ott egy félkész motor hátul, nem valószínű, hogy azt nagyon gyorsan össze fogják tudni neki. Tehát, hogy ott megy a kukába, és akkor megint csak ez van.
1: Meg ugye ahhoz a tartalékmotorhoz csak igen. bizonyos mértékű sérülés esetén igen. lehet egyébként nyúlni olyan szinten, hogy te azt használhatod is, mert az alkatrészeket valamilyen formában leveheted róla, tehát, hogy a külső burkolati elemet leszedheted róla, akár az edzés közepette is, de ahhoz, hogy te azt a motort egy az egyben konstrukcióként tudjad használni, ahhoz bizony át kell menni egy ilyen vizsgálati folyamaton a másik motornak, hogy az milyen szinten helyrehozhatatlan.
2: Szóval, hogy az az érdekes, hogy Oxley szerint ez egyszerűen egy ilyen trójai falóként dobták be a csapatok azt, mert ugye ez pont ellent megy azzal, amit a Liberty szeretne, hogy figyeljetek, akkor mi feladjuk ezt, a csapatok azt fogják mondani, hogy nekünk jó, akkor maradhat a két motor, de akkor cserébe ti mondjuk, itt tudok én, engedjétek el ezt a hülyeséget, hogy mindenkinek legyen tartalékversenyző, vagy ami hasonló, mert ha belegondolsz, ez tényleg szöges ellentét annak, amit a Liberty szeretne, mert hogyha összetörik itt egy motor az edzés elején, akkor megint egy kevesebb versenyző fog körözni. Tehát ugye ez nyilván teljes mértékben érthetetlen. Én is azon a állásponton vagyok, amikor így megolvastam a cikket a motorsportban, hogy micsoda ennek, mi a, miért lesz ez jó? Tehát, hogy ami pedig szerintem távlati dolgok felé is mutat, az, hogy ha valóban így lesz, akkor nyilván egyszerűen több pályaidőt is kell adni a MotoGP-seknek, tehát ez pedig már a mutat abba az irányba, hogy nyilván a Moto3, Moto2 szerepét valamilyen szinten még jobban csökkenteni kell majd. Nem kell azért az örömtánc ennyire látványosan itt a stúdióban. Szóval, hogy elég érdekes ez a felvetés. A másik, amit ugye pedig sokan mondtak, hogy hát akkor így a flag-to-flageket gyakorlatilag meg kell szüntetni. Erre pedig azt tudom mondani, hogy igazából nem kell megszüntetni, mert ugye lehet hozni ezt a szuperbike-os megoldást, hogy bejössz a boxba gyorsan, nem gyorsan, hanem időt, adott idő alatt kereket cserélnek, mert ha belegondolsz egyébként, ha őszinte akarsz lenni, mióta azt korlátozták, hogy hogyan lehet motor cserélni, hogy megvanad, vagy így be kell gurulni, úgy kell átmenni, és nem az van, mint amit a Márkezik csináltak még annak idején, hogy begurult az egyik mellé, és abban a pillanatban már ugrott is át, és ment tovább, tehát hogy igazából időt nem tudsz nyerni a boxban, akkor tudsz időt nyerni a boxban, vagy inkább veszteni tudod az időt, hogyha leesel a motorról, vagy mit tudom én, elfekteted, amikor szállnál át a másikra. És ebben a logikában pedig, ha azt nézed, akkor simán belefér ez a szuperbike-os megoldás, ami nyilván...
1: Hú, én azt nagyon nem szeretem
2: nyilván
1: egyébként.
2: Szembe megy azzal, hogy ott minél gyorsabb vagy, annál... annál nagyobbat tudsz nyerni, de egyszerűen a MotoGP-s csapat, ez nem LVC, tehát ezt be kell látni. Itt nem arra vannak kiképezve ezek a csapattagok, hogy minél gyorsabban kereket cserélnek, és óriási biztonsági kockázat azért, hogyha ott valamit nem úgy sikerül meghúzni, ahogy kellene, az 260-nál ez köszön az első kerék.
1: Persze,
2: akkor
1: én
2: nyilván...
1: ezt értem, csak közben meg láttunk már elég sok ilyen kényszerkerék cserét ugye a Superbike-ban itt a Phillip Island-i őrület miatt.
2: Igen.
1: És egyszerűen mindig csak még jobban szétszedi a mezőnyt, és egyszerűen onnantól kezdve, hogy bejönnek a versenyzők már kereket cserélni, hát onnantól kezdve a lehető legkevesebb izgalom az, ami onnantól kezdve benne van a futamban. Tehát, hogy nem azt mondom, tehát nekem ezzel egyedül az a bajom, hogy nagy mintán de ezekről ott... az van elrakva, hogy az a szituáció, hogy bemennek szorosan a boxba a kereket cserélni, utána az életben nem látsz csatát egészen a leintésig. Tehát nekem ezzel az egyetlen bajom az tényleg, hogy ez onnantól kezdve mindenféle izgalmat ki fog venni a versenyből az adott futamon. De nyilván azért ez nem lesz egy nagyon gyakori jelenség. Bár ugye azt meg nem tudom, mert ilyet viszont nem láttam, hogy esős gumira mennek rá. Mert ugye akkor ugye a pálya körülmények azok változnak, igen. Mert ugye a Phillip Islanden nem az időjárás miatt nem. Járkálnak folyamatosan a versenyzők a boxba a fél távnál, hanem ugye a Pirelli miatt. Nem tudom. Kíváncsi leszek egyébként.
2: Szupersportban láttunk ilyet talán többször, talán Manikúrban, meg ilyen hasonló hétvégéken. Ott egyébként szerintem jobban működött, és nem az volt, amit te mondtál, igen, hogy figyelj, ebbe is bele kell szokni, bele kell tanulni. Én azt gondolom, hogy ez tényleg Oxlinak lesz az igaza, és ez csak egy ilyen trójai falóként bedobták, hogy akkor valami cserébe engedjenek el a MSEG per Liberty részéről, és akkor lehet ez egy jó tárgyalási alap. Én azt gondolom, ugye még ebben a podcastben Oxli ugye azt mondta, hogy ő tavaly Valenciában ment oda Lynn Jarvishoz, ugye, aki most a gyártó képviseletében intézi a dolgokat, hogy mi a helyzet, hogy áll a megállapodás, és akkor egyből azzal kezdte neki Lynn Jarvis, hogy nincs háború. Hogy azért ugye jönnek a hírek folyamatosan, hogy hát nem állnak jól ezek a tárgyalások. Hát figyelj, most Mugello a hetedik verseny hétvégénk. Hát azért ez tényleg nem olyan biztató, ez is már június.
1: Ezt akartam mondani, hogy van. Nem az a probléma szerintem, hogy hetedik verseny hétvége, igen. Hanem az, hogy már május végén tartunk.
2: Igen. Hogy nem nagyon haladnak ezek a tárgyalások, nem tudom, hogy valószínűleg a fő gond még mindig azzal van, hogy a pénzen megy a húzavona, ami nyilván valamilyen szinten mind a két fél részéről érthető, de előbb-utóbb csak sikerül majd zöldágra vergődni.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
2: Sziasztok!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A tavaszi fagykár vasárnapig jelenthető be. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonása. Javasolja. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodásokat

0: kiadást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés komoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Napközben 22-27 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Editor.
1: A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A műsorvezető Somodi Solymos Eszter.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt az Editor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és két vendéget köszönthetek itt a stúdióban. Kedves hallgatók lemaradhattak arról, hogy majdnem kiderült, hogy a 20. században élünk, de aztán megtudtam, hogy azért csak nem. Legalábbis az itt résztvevők nem úgy viselkednek velem ellentétben. Úgyhogy köszöntöm Hazafi Zsolt kollégámat, az ATV és a Spirit FM szerkesztőjét. Üdvözöllek.
4: Szép napot kívánok mindenkinek.
3: És Sarkadi és Csabát, az Economics újságíróját. Szervusz.
5: Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket. Örülök, hogy itt lehetek.
3: Ugye? Ez az a pont, ahol a hallgató kíváncsi, hogy vajon mit konferáltam föl. De később fogunk arról beszélni, hogy gazdasági vonatkozású témát is jelöltem meg nektek mára, és tulajdonképpen egyébként a műsor rögzítésével egy időben tartanak a kormány szóvivők sajtótájékoztatót, és pont azt nehezményezted és sérelmezted, hogy pont nem tudtuk meghallgatni, hogy esetleg a vendégmunkásokkal kapcsolatos kérdése. Milyen választ kaptak a kollégák, úgyhogy így ennek fényében nem fogunk tudni beszélgetni, meglátjuk, hogy kaptak-e érdemi választ vagy sem. De nézzük, mi az első híre. Ezt viszont én hozom. Szóval, ugye a parlamentben szerdán is zajlik az élet, azonban kedden is voltak bőven események, sőt, azt mondják, hogy a maihoz képest a keddi azért sokkal paprikásabb, dinamikusabb, meghökkentőbb, próbálok ilyen szalagcímeket.
4: Abszolút filmszínház.
3: Abszolút az a filmszínház volt. Új. Így van, úgyhogy kezdjük ezzel a témával, hiszen alig várta mindenki, hogy a parlamenti munka egy ilyen választást követően meginduljon. Mielőtt a részletekbe belemennénk, arra lennék kíváncsi, hogy titeket mennyire lepett meg maga a parlamenti élet hangulata és dinamikája, mert mind a kormánypárti és mind az ellenzéki oldal szavazó állampolgárai között is megosztott a vélemény, hogy vajon ez az új stílus hosszú távon jó lehet-e, avagy sem? Csaba?
5: Hát, hogy hosszú távon jó lehet-e, vagy sem, azt nem tudom, de nagyon furcsa volt bent lenni a tisztelt házba értető sajtóteremben, és ott hallgatni Magyar Pétert, amint ostorozza a régi harcos társait. Szóval érdekes, de tényleg egészen már, tehát lehetett érezni, hogy más a hangulat, mások a vibe-ok, hogy tudjak mondani egy 21. századi gondolatot, én is ez, és tehát érezni azt, hogy ez valami újdonság, és most nem leszólva, tehát ha eredeti értelmét nézzük, tehát érezni ezt az abszolút filmszínház, tehát hogy azért ez másabb, ez egy kifelé is szól, ez egy, hanem is azt mondom, hogy felvett szerep, de egy direkt szerep, nem pedig a helyzet hozza. Szóval érdekes lesz, hogy ez a része meddig tud meddig tud megjelenni, meddig fenntartható, hogyha amennyiben lehet kritikát megosztani, már most így a kedves hallgatókkal és nézőkkel. Nem tudom, milyen hát azért ez már, hát ez az már, már az ember itt beívja az újságírót és kritizálnak, csak itt, mert csak az a harmadik ülésnap volt, hogy az viszont egy kicsit zavart, hogy a országgyűlés, most tök mindegy, de az országgyűlési képviselők kérdésére most sincsenek érdemi válaszok. Talán egyedül az oktatásügyi miniszter hozott érdemi választ, bár ugye még nem igazán értettem, meg nem akartam megérteni pontosan a kérdést. De
3: hát ez nem szokatlan a parlamentben, hogy valaki egy kérdést nem akar megérteni.
5: Ezt mondom, hogy az képes, hogy ez így nem is, és igazából a legérdekesebb, amit talán konkrétum is lehetett volna, és amire nagyon kíváncsi voltam, az kapitány miniszternek a válasza volt, és ott a 480 forintos, hát igazából üzemanyagárak, ami ugye egyik legfontosabb, például a gazdasági kérdés, másfelől ugye a társadalmat leginkább érint, hiszen nem csak ugye maga az embereknek a tankolására van befolyása, hanem az inflációra is, hiszen ugye a vállalkozások, meg a kenyérre szállítása is ugye a benzin költséghez kötött. És itt például nem volt konkrétum. Tehát ugye, és nagyon, tehát engem az igazából kicsit elszomorított, vagy legalábbis elszomorított, meg kicsit ugye ugyanazt éreztem, mint mondjuk április 12-e előtt, hogyha feltettek egy kérdést, itt most arról volt szó, hogy 480 forintról kérdezett rá a kormányzó oldal, és akkor a gazdasági miniszter pedig Orbán Viktorozott. Tehát ennek volt egy olyan kevésbé diszkrét bája, és egy ilyen régi emlékeket hozott fel, tehát nem tudtuk meg, hogy mit akarnak, hogyan akarnak, hiszen azt ugye elismerte már a kormányzat, hogy azokhoz a stratégiai tartalékokhoz kellett hozzányúlni, amit már nyilván nem azon az áron szereztek be, mint amikor ugye fenntartották a védett árat, plusz ugye arra is lehetett hallani már a megválasztás utáni első héten, hogy a szakértők és különböző piaci szereplők azt mondták, hogy ezt a védett árat egyből el kell távolítani. Én meg annyit azért hozzátennék, hogy nyilván a kormányzatok ebben az esetben igaza van, tehát itt elsődlegesen nem a piaci szereplők a legfontosabbak, hanem ugye a lakossági ellátás biztosítása, illetve a lakossági ár fenntartása, illetve ugye az infláció kézben tartása, az meg ugye azt kell, hogy befolyásolják a piacot így központilag. Mindenesetre ez meg azzal jár ugye, hogy egy ilyen óló nyílik, amit a kormányzatok ugye ki kell fizetni, a piaci ár és a védett ár között, plusz ugye tartalékok fogynak, plusz ugye azért erről sincsen beszéd, hogy ezt az Európai Unió és Európai Bizottság is elismeri, pont múlt héten jelentek meg ilyen országértékelő adatok is, hogy a neheze csak most jön, tehát olyan hosszú távon itt maradó és velünk maradó energia sok várható, ami visszaveti a teljes uniót is, egyben ilyen magyar gazdaságot is.
3: Zsolt, a vendég viselkedése abszolút ne tévesszem meg, te nyugodtan az eredeti kérdésemre kezd a választ, hogy milyen volt szerinted a parlament hangulata, mert a gazdasági kérdésekig eljutottunk, amire egyébként még fogunk is beszélni.
5: De ez a hangulatnál volt, tehát ennél jobban szerintem nem lehetett bemutatni a hangulatot, hogy ugyanolyan szinten.
3: Nem letolás volt, csak hogy felvegye a fonalat, hogy tőle még erre a kérdésre várjon.
5: És igazából bent is üldögéltem a parlamentben.
3: Igen, szóval. Ide is behozzuk ezt a parlamenti hangulatot, én nagyon élném. Szóval Zsolt.
4: Engem megmondom őszintén, hogy szórakoztatott. Az tény, hogy ön azon volt Magyar Péter azt, amit az elmúlt két évben nyomott, azt nyomja, hogy teljesen más kommunikációs stílust képvisel, mint az előző politikusok. Nekem volt abban a szerencsében részem, hogy én láttam még annak idején, amikor Tordján József is, Kunce Gábor is, meg Horn Gyula is a parlamentben nagyokat riposztoztak egymással, Orbán Viktort ellenzékben is nagyon-nagyon jókat tudott ő is riposztolni, és valamiért az elmúlt 5-6-7 évben unalmassá vált a parlament, és annyira nem szeretem se az unalmas filmeket, se az ilyen unalmas dolgokat, hogy az tény, hogy most úgy néz ki, hogy nem egy unalmas időszak előtt állunk, ami nekem még nagyon tetszett, hogy teltház volt, ami azért jó, mert ad egy ilyen hangulatot az egész parlamentnek. Ami nagyon érdekes, én ugye Európában gyakorlatilag talán az egyetlen ország, ahol nem volt diktatúra az 20. században, az Anglia, és Angliában elképesztő szórakoztató a parlamenti ülések. Ugye ott van egy ilyen ellenzéknek mindig van árnyékminiszterei, és vannak ilyen felszólalások, van egy ilyen díszes terem, ami amúgy nem akkora, hogy beférne az összes képviselő, hanem sokkal kisebb, és mindig minden vitánál ilyen teltháznak tűnik. emlékeztek arra, vagy láttatok ilyen képeket, hogy felállnak, tapsolnak, dobognak, nagyon-nagyon szórakoztató, és én nagyon-nagyon szeretem Winston Churchillt, és emlékszem, hogy Churchill miután a véget ért a második világháborúja, akkor találat érte ezt az épületet, akkor ragaszkodott ahhoz, hogy az eredeti állapotába építsék ezt vissza, ahol ugyanez a debattörös politikai viselkedés tud működni. Ennek szerintem vannak előnyei, hátrányai. Az én habitusomtól messze áll, én nem vagyok egy ilyen heves, nagy dumás, hanem egy ilyen eléggé visszafogott, mérsékelt ember vagyok. Tényleg. Tehát nem vagyok ez a nagyon ez a konfrontatív, hanem inkább egy ilyen, mindig ilyen kapcsolatot kereső figura, de biztos vagyok benne, hogy az angol demokráciának az egyik előnye az is, hogy ezek a heves, szórakoztató viták, amik utána elmennek és isznak egy viszkit, vagy szivaroznak a szivarszobába, ha még van ilyen, de mondjuk régen biztos volt ilyen, az ad egy a társadalomnak egy ilyen érzelmileg is egy ilyen stresszlevezetést, amikor ilyen heves viták vannak. Én szerintem az nagyon-nagyon jó, hogyha vannak érdemi viták, és megtudjuk a konkrét álláspontokat. Én nagyon örülnék annak, hogyha visszahoznák Magyarországra a sokkal arányosabb választási rendszert. Ez Hazafi Zsolt magánvéleménye, és az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sokfajta féle gondolkozás van. Van radikális baloldali, van mérsékelt baloldali, van centrista, van mérsékelt jobboldali, van radikális jobboldali, és sokkal jobban örülnék, hogyha ez megjelenne a parlamenti összetételbe is. Ez a mostani választási rendszer, ez ilyen gyűjtőpártokká teszi, és viszont a választások miatt nem lehet kibeszélni ebből a kánonból, és ezért tud unalmassá válni a hatalom megtartói számára, a hatalom megtartói érdekei számára a parlament, mert nem válik érdekké, hogy megjelenjenek az egyéni vélemények, meg azok a sokszínek, ami egy országban van. Én örülnék, ha esetleg egy olyan visszatérnénk ahhoz a időszakhoz, amikor volt Kisgazdapárt, volt KDNP, volt nyilván nem ugyanezekkel a pártokkal, hanem a társadalmat sokkal inkább jobban bemutató lennének atomenergia pártiak, atomenergia ellenesek, méregzöldek, ipari lobby. Tehát, hogy minden így egy izgalmassá válna. Nekem megmondom őszintén, mint újságíró, mint műsorkészítő, azt tudom mondani, látva például az ATV nézettségű adatait, hogy ez most per pillanat, ez abszolút Fülis Színház, tehát ezt nézik
3: igen,
4: az emberek.
3: Igen, de közben meg az jut eszembe, hogy említetted, hogy annak ellenére, hogy te magad nem vagy egy harsány típus, és nem szeretted ennek ellenére természetesen az unalmas dolgokat, így nyilván sokkal izgalmasabb ez a parlamenti élet. Ugyanakkor, és említetted a külföldi példákat is, tehát most így nem a mi hazai példánkból szeretnék csak kiindulni, hanem unblock teszem fel a kérdést. Bennem az a kérdés fogalmazódott meg a keddi parlamenti hangulatot követően, főleg, hogy nyilván ugye elemzők is beszéltek ezekről a külföldi példákról, hogy ez nem új keletű, hogy ebben a stílusban működjenek együtt a pártok, vagy hát vegyenek részt az ülésen. De hogy az jutott eszembe, hogy vajon mennyire emberséges ez a stílus, egyébként ugye most emberséges Magyarországot épít jelenleg a kormány, ami szerintem egyébként nem egy rossz célkitűzés, csak hogy nagyon nehéz például egy kis tinédzsernek is elmagyarázni azt, hogy hol van a nem a pofátlanság határa, az nem jó szó erre, de tudjátok, amikor így ez a kicsit csibészség még belefér a tanóra keretében is, de hol van az a határ, ami meg már az abszolút pofátlanság. Szóval, hogy hol van az a színvonal határ, ami még, hogy mondjam, nem veti vissza a társadalom színvonalát. Nem tudom, hogy értitek, hogy milyen irányba szeretném feltenni a kérdést, Csabi.
5: Én azt nem értem, és akkor ebben lehet vita közöttünk, hogy mindenki azt mondja, hogy vita van a parlamentben, vagy most beindul a vita.
3: Én most színvonalról
5: igen, tudom, csak de beszéltünk, ugye, igen, csak ahhoz kéne, tehát nincsen vita, a vita nem jött vissza. Tehát mondja nyilván a kormány, vagy a sajtótájékoztató is arról volt szó, hogy lesz vita, meg sőt a frakció sajtótájékoztató is arról beszéltek, hogy lesz vita, és ugye ez lesz majd a pont, ez a kultúráról ez a fajta, ami majd hozza ezt az emberséges Magyarország építésében, ez ilyen fontos sarokkő lesz. de könyörgöm, kivitázik kivel. Tehát például most is kiderült, egyébként most hangzott el a kormány szóvivőjén is, hogy nincsen külön vélemény Magyar Péterrel szemben. Tehát nincsen, tehát vitatkozik fog az egyik Tiszás a másikkal. Tehát,
3: hát nem, a Tiszás a Fideszes.
5: De az meg eddig is volt, és egyébként meg akkora túlsúly, hogy ott sincsen vita. Tehát ez, amit most láttunk a kedden, ebben tényleg nincsen semmi különbség, csak személyek voltak mások. Tehát ilyenfajta személyeskedő, sőt ennél durvább személyeskedés is bőven volt az előző érában. Max annyiban volt, hogy a jelenlegi fideszesek azok kevésbé voltak kemények a mostani Tiszásokkal, mint amiket ők kaptak. Hát emlékezhetünk Szabó Tímeától kezdve az összes többi, meg ilyen füstbombázás, meg mindenféle volt a parlament, meg
3: krumpli.
5: Krumpi, igen, szegény Jakab Péter, de hát ott volt ugye a Hatházi Ákos is, aki tartogatta a táblákat. Tehát, semmi, tehát ez, amit most láttunk kedden, ez semmi nem volt ahhoz képest, mint amit a NER alatt láthattunk a parlamentben. A fideszes képviselők nyilván nem is tudnak még mit mondani, nyilván Gulyás Gergely nem is fog olyanokat mondani, az egyébként vicces, ami igazából csak ilyen fűszerezi ezt az egész hangulatot, hogy a kettőjük között van egy ilyen elég mély, vagy volt, vagy nem tudom, de van egy ilyen mély
3: még maguk kötelék. Se tudják, hogy szólítsák
5: egymást. Igen, hiszen ugye még a kereszt gyermekének, a Magyar Péter kereszt gyermekének, a Magyar Péter gyermekének a keresztapja Gulyás Gergely. Tehát itt max ennyi az érdekesség, és semmi olyan dolog nem történt, amit ne láttunk volna az elmúlt 16 évben. Bond ezt mondtam, hogy ez volt, ami kicsit borzasztó volt, csak annyi, hogy gyenge a jelenlegi ellenzéki oldal, nincs meg a hangja.
3: De talán nem volt ennyi közbeszólás, tehát amikor valaki az X percét beszéli ki, és tulajdonképpen nem tud arra koncentrálni, végigmondani a beszédét, mert alatt a kommentál mondjuk éppen Magyar Péter. Tehát
5: olvasd,
3: ilyenből azért
5: egyként,
3: nem volt.
5: De hogy nem, ami valami nagyon mulatságos, van vita közöttük. Tehát ha valami nagyon mulatságos, akkor országgyűlési napló, a 20. század, országgyűlési naplókat olvasgatni, mert ugye ott sokkal többet hallanak a jedzőkönyvvezetők, és egyébként nagyon érdekes tényleg, amikor zárójelben rakosgatják oda, hogy mi az, amit névhez tudnak kötni, és hogy mit kiabált, vagy pedig csak az, hogy a tömegből vagy a teremből bekiabálnak valamit, és akkor ezt meg azt leírják, hogy akár hogyha csúnya szavakat is használnak. Szóval ezek ugyanúgy megvoltak. Most csak tényleg arra van kiegyezve, hogy egyfelől, ami szerintem, és ja, viszont szerintem kellemetlen, és akkor is lehetne 20. századi, hogy mire használja a képviselőit Magyar Péter, az például ugye Bújdosó Andreának, ugye ő lett volna, ő a frakcióvezetője a Tisza pártnak, és napirend előtt ő is felszólalt volna, ugye be is volt írva, és ugye Magyar Péter felállt, és elmondta, nincsen mondani valója, vagy nincsen hozzáfűzni valója a frakcióvezetőjének, tehát ő például nem kapta meg a lehetőséget, hogy érdemben felszólaljon a parlamentben az első frakcióvezetői felszólalására napirend előtt. Tehát vannak még ilyen érdekességek, és helyette is ugye akkor Magyar Péter vitte a sót, tehát az egyértelmű, hogy ez róla fog szólni, vagy egyelőre róla szól, meg ugye végigült az egész napot, ma is bement a parlamentbe, ugye itt szerdán, és miközben ugye ment egy kormány szóvivői sajtótájékoztató, ő ben volt a parlamentben, szóval max ennyiben érdekes, de az, hogy milyen hangvételben, meg hogyan pocskondiázzák egymást a képviselők, az abban szerintem nincs változás, most csak annyi.
3: Jó, csak a változás volt beígérve. Na, jó, átfordulok Zsolthoz. Forsthoffer Ágnes viszont abszolút nincs könnyű helyzetben. Szerintem nagyon sokan hozták le akár egy-egy kiragadott képet, momentumot, vagy kivágott videórészletet, hogy még keresi ő is ebben a házelnöki pozícióban a hangját, ha lehet így mondani, mert szerintem ő maga lehet, hogy nem feltétlenül számított arra, hogy hoppá, hirtelen meg kéne regulázni az ellenzéket is, ami a nagyobb nehéz feladat, viszont a saját pártjának az elnökét.
5: Aki a miniszterelnök.
4: Az van, hogy egyértelműen Magyar Péternek teljesen új miniszterelnöki szerepfelfogása van. Ha végigvesszük a rendszerváltás óta a miniszterelnököknek a szerepfelfogását, meg habitusát, akkor el lehet mondani, hogy mindenki hozott ebbe egy új szint, egy teljesen új stílust. Antal József hozta ezt az orvosi múzeumból, ezt a akkurátus, nagyon visszafogott úriember stílus, de mondjuk akkor a parlament tele volt professzorokkal, Tamás Gáspár Miklós ilyen kockás szvetterbe ezüstözött ilyen sétapálcával, majdnem szivarozva ment be a parlamentbe, tele volt olyan értelmiségiekkel, írókkal, színészekkel, akik nem profi politikusok voltak. Ehhez képest Boros Péter egy ilyen nagyon keménykezű belügyminiszterből lett miniszterelnököt testesített meg. Horn Gyula az ezt a technokrata, a posztkommunista elitből azt a részt, aki ez a modern, nem nyugaton is elfogadottabb. De ehhez képest Orbán Viktor hozta elsőként ezt a fiatal, jappi, modern, nyugatos, Oxfordot megjárt karaktert, és akkor végig lehet menni, hogy milyen volt Medgyesi Péter, milyen volt a Gyurcsány, a Gyurcsány is abszolút.
3: Ez a mostani, ez egy ilyen pabos hatás? Egy
4: én
3: ilyen
4: azt tudom mondani, hogyha végigveszed a Gyurcsány Ferenc is az akkori korszakhoz képest abszolút filmszínházat csinált. Tehát ő is kommunikáció szempontból
5: és az angol, akkori angol baloldal
4: a másolta. Tony Blair-t másolta, aki azért tudott nyerni a MSZP-n belül Kis Péterre szemben, mert modernemnek hatott, mert úgy tűnt, hogy ő a mostani kornak a gyermeke, stb. Hát nagy sztorik voltak ebből. És Orbán Viktor meg 16 év alatt ebből a fiatalosból azért egy ilyen haza bölcsébe próbálta magát, meg egy nemzetközi figurává próbálta magát alakítani, mintha unta volna már a parlamentet, és ő igazából olyan játékosnak próbálta feltüntetni magát, aki annál az asztánál ül, ahol Trump,
3: hát a Xi Jinping,
4: a Putyin, a Benjamin Netanyahu, stb. Most az tény, hogy én azt mondom, hogy ezt, amit most Magyar Péter tol, én ezt ilyet még nem láttam, de én csak azt tudom neked elmondani, hogy mind a YouTube-os parlamenti közvetítések letöltési száma, mind az ATV-ben ezeknek a műsoroknak a nézettségi száma azt mutatja, hogy most ezt érdekli az embereket. Most, hogy mi lesz ebből egy év múlva, azt egy év múlva meg tudjuk beszélni.
3: Klasszikust idézve, ilyen nincs, és mégis van. Ahogy ebben az órában is mindig van egy szünet, úgyhogy most elbúcsúzunk a hallgatóktól, de ne menjenek sehova, hiszen folytatjuk a beszélgetést.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Editor.
0: A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A műsorvezető Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, már is folytatjuk az Editort vendégeimmel, Sarkadi és Csabával és Hazafi Zsolttal, és sok mindenről beszéltünk, egészen pontosan azt elemeztük, hogy kedden mi történt a parlamentben, és szerintem még lehetne erről beszélni, de vannak még híreink, amiket én ide bekészítettem a vendégeimnek, úgyhogy vissza is fordulok hozzátok. A hétvégéről ered maga a hír, viszont abszolút vezette a topikokat, ha lehet ilyen angol csúnya szóval érni. Biztos most a komment szekció kiakad, de hát nem baj, divatos a felháborodás, úgyhogy akkor minél több ilyet mondok, akkor biztos annál több lesz a komment. Szóval zárója bezárva, a fizetések csökkentésével rukkolt elő Magyar Péter, és akkor a felsorolásnál az emberek nagy többsége bólogatott, és akkor van egy a felsorolásban, ahol már vannak, akik így kicsit ingatták a fejüket. Tehát Magyar Péter azt mondta, hogy a miniszterek, államtitkárok és a polgármesterek bérét is csökkenteni szándékoznak. Ezt még ugye nem tudjuk megfogalmazni fixen, hiszen még ez nem jelent meg, de jelenlegi tervek szerint aztán lehet, hogy kicsi ilyen Trumpi hatásból végül nem teljesen ez valósul meg, de most azt tudjuk elemezni, hogy mi van ebben az esetben, ti hogy látjátok. Jó irány lehet-e a bércsökkentés ebben a három, vagy ezen a három területen? Csaba?
3: Ugye ez megint felmerült, hogy mennyire friss ez a műsor a kormány szóvivői tájékoztatón, és itt is ugye az lett megerősítve, hogy még egyelőre nincsen semmi konkrétum. Ugye most az a, és ez itt is elhangzott, hogy szolgálatként kell tekinteni az állami vezetőkre, hogyha ebben az esetben a polgármestereket ide tudjuk tenni. És éppen ezért nem úgy kell elképzelni, hogy itt meg gazdagodnak az emberek. Ez mindig ilyen jól néz ki, hogy nyilván...
2: De ez egy pozitívum lehet, mert ezek szerint az a szakember fogja vállalni az államtitkár és miniszteri pozíciót, aki nagyon érthet a területéhez, hiszen ő már jól megkereste magát az előző években, mert nagyon ügyesen jól dolgozott, és így simán nem probléma neki, hanem a versenyszférában megszerezhető béreket gyűjti be. Tehát ez már egy előválogató, hogy való igaz, hogy a miniszterek, államtitkárok körében a legtutibb emberek ülnek.
3: Tehát akkor szerinted...
2: Ez egy felvetés, feldobtam a labdát, ez az értelmezéssel mennyire tudsz menni?
3: Ez a felvetés szerint akkor azokat a top menedzsereket fogja elszívni az állami gépezet, akik már a karrierük csúcsán vannak,
2: igen.
3: És ezt inkább ott hagyják, és eljönnek polgármesterre, Hajdú.
2: Nem, most a miniszter államtitkár.
3: De a polgármestereket is hogy be kell gyűjteni, tehát és egyébként bocsánatot kérek a Hajdú Sámsoni nézőinktől, és hallgatóinktól, és ők is kövessék szeretettel a Spirit FM minden egyes műsorát. És szóval persze mindig jól hangzik, hogy a politikusok ne keressenek sokat, ebben is benne vagyok, és sőt, hogyha lehet így ilyen összekötéssel, akkor azt a pénzt, amit esetleg megspórolnak akár
2: fizethetik részét. Az újságíróknak?
3: Igen,
2: nem csak
3: nekem
2: vicceltem.
3: Is lehetne, vagy ilyeneket rakosgatni, vagy vehetnénk még tankokat. Nem tudom, tehát a maga az, hogy ne keresenek, hogy nem kell 7 milliót keresgélni Orbán Viktornak, és nyilván mindig az lehet hozzárakni, hogy ezzel mennyit lehet spórolni, az jól hangzik, de ilyenkor jönnek majd a kérdések, hogy ki fogja vállalni ezeket a munkákat, mennyire lehet behozni ide a szakembereket, és tényleg mondjuk, hogy a polgármester résznél is mennyire...
2: Mondjuk te, neked amúgy is fenntartásaid vannak az önkormányzatisággal, szóval szerintem ezzel a részével
3: abszolút. Igen, ezzel most jöttem, és azt hittem, ezt feldobod már akkor ezt a labdát, mert ez is egy közös beszélgetésünk, ami visszavezethet majd, ami a 20. században átvezet minket a jövőbe, és hogy mennyi szükségünk van az önkormányzatokra jelen pillanatban, legalábbis ebben a formájában.
2: Igen.
3: És mennyiben lehet jobban egy nagyobb közigazgatási rendszerben gondolkodni a település és a vidék fejlesztésről, mert szerintem inkább úgy lehetne, hiszen ugye az unióban is így osztják le a pénzt, és nem különböző ilyen 300 lelkes településeknek kell eldönteni, hogy hogyan tudnak gazdálkodni ebből a szempontból. De tényleg visszatérve a kérdésre, Igazából inkább azt a részét fognám fel, és erre is te rávilágítottál nagyon helyesen a kérdésedben, és én ebbe ragaszkodnék, kapaszkodnék bele, mert nagyon jó a szerkesztő, hogy ez is csak egy ilyen bedobott labda, bedobott téma, egy begurított labda, és akkor dobálgathatunk egymás közötti dolgokra, és egyelőre nincsen erről sem döntés. Tehát van elég sok ilyen ügy, ilyen kérdés, amiket így előre gurítottak, amiket ugye beraktak, vagy szintére tettek, vagy akár előre menekült a miniszterelnök, vagy csak ugye ő mondott valamit, és ugye egyfelől se a kormánygépezet nem éri még utol, vagy pedig nem is akarja még utol érni. Láthatjuk, hogy számos olyan kérdésben, például akár a vendégmunkás kérdésben is, ami ugye évleg 3 napról június 1-ével elvileg lezárodna egy szakasz, és onnan moratóriumot kéne bevezetni, és nem tudják, hogy most ez megtörténik-e vagy sem, de nagyon sok ilyen kérdés van, amiben nincsen megszabva határidő. Annyit lehet például most is tudni, hogy például a magyar közlönyben, ami megjelennek rendeletek, határozatok pontosabban, azok nem arról szólnak, például mi volt ez a 100 000 forintos támogatás. Nem azt mondta a kormányzat, és ebben nagyon ügyes ez a kommunikáció, kíváncsi vagyok, hogy ezt tudják-e folytatni, hogy ezt most odaadják, hanem azt mondták, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert kiépíteni, hogy később valakiknek valamilyen kritériumok mentén, még azt se tudják, hogy ez készpénz lesz, azt se tudják, hogy ez mondjuk tankönyv támogatás lesz, vagy egy utalvány lesz, vagy nem tudom, egy különleges kártyára utalják ezeket az összegeket, egyetek kikapják meg, de már benn van a köztudatban. És olyan, mintha ez így megtörtént volna, és ugyanezek a kérdések egyelőre így vannak bent, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy mit lehet kezdeni egy adott témával, vagy felkéri meg felülvizsgálatra az adott minisztert, hogy hogyan lehet például akár az egészségügyben is hogyan lehet megváltoztatni a rendszert. Szóval ebből a szempontból így érdekesen zajlik, konkrét döntésekre ugye nincsen szó, így mi is csak elvi szinten beszélgethetünk arról, hogy hogyan tudni elhozni majd a 60 éves top menedzsereket, ha
2: elvi szinten nagyon szeretném átadni a szót Zsoltnak, nem sokára meg is teszem, viszont két dolgot följegyeztem, hogy
3: volt az több is.
2: Éppen ugye az, tehát kicsi ellentmondást véltem felfedezni.
3: Na.
2: Ugye ez már igen régre visszanyúló konfliktus közöttünk, az önkormányzatiság kérdése, nem ugyanazt gondoljuk ebben. Viszont amikor éppen feladatok visszacsoportosításáról megy az egyeztetés, és közben csökkentesz bért, ez azért egy érdekes történet. Minden munkahelyen dolgozó imádja azt, amikor azt mondják neki, hogy figyú, kevesebbet keresed, de több lesz a munkád, és hallom, ahogy kitörő taps van, és a legnagyobb lendülettel a legjobb munkavégzés fog történni ezeken a területeken. Ez az egyik észrevételem. A másik, ami nekem szöget ütött, ugye, hogy mondtad, többször lehet hallani, te is említetted ezt a fejezést, hogy társadalmi küldetésként végzik a munkát, hogy valójában hol van az a határ, amikor ilyen társadalomért cselekszik valaki, mert egyébként akkor már eljutunk az alapjövedelem gondolat. Hiszen én is végezhetném társadalmi munkában a feladataimat, hiszen a köz informálásáért dolgozom, tevékenykedek. Vagy az orvos azért gyógyítja meg az embert, hogy ne halljon meg mondjuk a műtőasztalon, és mehetnénk tovább, és eljutunk oda, hogy valójában minden társadalmi munka.
3: Hát, hogyha ki lehet így szólni, azt is van egy másik vitánk arra, hogy hova fejlődik a technológia, és mennyire fogja a gép kiváltani az embert. Ugye a feltétel nélkül alapjövedelem szerintem az egy nem sokára bekövetkező történet, hiszen az evolúció, a szingularitás elve az oda vezet minket, de ez csak egy bezárva, és lehet, hogy erről is kapunk majd tök jó hozzászólásokat a topikokba. De az kétségtelen, hogy tényleg, mint hogyha több lenne a feladat az önkormányzatoknak, hiszen arról is volt szó, ugyanebben a legfrissebb magyar közlönyben, hogy azt is vizsgálják, hogy az iskolákat hogyan tudják visszaadni az önkormányzatoknak, és ugye ott is lehetett hallani, már most is azért árnyalják a képet, hogy azok az is önkormányzatok kapják meg, akik kérik, tehát fel tudják vállalni, tudják működtetni, mert nyilván addig tök jó volt hangzani, jó hangzott, hogy nem mindent a központ, meg nem minden az állam csinálja meg, jó, de akkor csinálta, és akkor utána jön a kérdés, jó, hogyan? Tehát meg hát, miből?
2: Forrást akarod meg, átkezni.
3: Igen, forrást áttenni, meg nyilván azok tényleg azok a önkormányzatokban dolgozóknak is egy olyan plusz feladat, ami nem biztos, hogy megvan erre a know-how, ami nem is elvárható, hogy én kerülnék be oda civilként, mint ahogy
2: Zsolt is nagyon... Társadalmi elkötelezettség, jó bérek vannak, nem viccelj.
3: Igen, csak hát és erről, ami Zsolt felvetett, hogy át is tudjam neki gurítani ezt a labdát, amikor beszélt az első parlament, és az mennyire volt sikeres, vagy nem sikeres, és ugye a kormányzat is mennyire volt szakértőkből áll. Ugye arról beszéltek mindig, hogy ez nem egy ilyen szakértői kormányzat volt, hiszen akkor még ugye a szakértőizmus is egy bolsevik trükk volt, de pont az, hogyha a településeket is, akár a kormányzatot is, akár a parlamentet is olyan emberek töltik meg, akik mondjuk nem elsődlegesen arra készültek az elmúlt x évtizedükben, hogy ők országot, települést, bármit fognak vezetni, hanem tényleg a civil életből jó, de egy újságíróként sőt bekerülnék, ilyen nem tudnék mit kezdeni egy államigazgatással, valószínűleg nem tudnék mit kezdeni egy város, vagy egy település vezetésével se. Na és akkor itt jön az, hogy akkor kapsz egy plusz feladatot, akkor az, amit fogsz kezdeni, és ha még kevesebb bérből kell ezt megtenni, akkor ő ki fogja bevállalni azt a 5 évet, például polgármesterként, vagy képviselőként, hogy ezeket csinálja majd.
2: Robot polgármesterek. Zsolt, te hogy látod ezt a fizetést?
1: Én szerintem az van, hogy Magyar Péter ennek a rendszerváltás utáni Magyarországnak a gyermeke, és látta azt, hogy van egy ilyen hullámzás a politikusok népszerűségében. Volt, amikor Horn Gyula volt a legnépszerűbb, volt, amikor Kunce Gábor, Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor, és ezek, és azt látta, hogy nyilván minden választási győzelem után felmegy a népszerűsége a győztes pártnak, de aztán utána elmúlnak a mézes hetek, és jön majd a dolgos hétköznapok. Én kicsit úgy érzem, hogy minél inkább próbálja a rossz dolgokat, a problémás dolgokat az Orbán rendszerre rátolni, hogy el tudjon rugaszkodni, és az, ami majd fog jönni, mert szerintem a magyar gazdaság helyzete, amennyit tudunk róla, az azt mutatja, hogy azért a magyar gazdaságban problémák vannak. A magyar gazdaság jelen pillanatban növekedésre képtelen, olyan országokhoz hasonlítják valamilyen szinten, mint Argentina, Nigéria, hogy nem növekszik régebb.
3: 1,4%-os GDP növekedése volt, pont kijött a...
1: Igen, 1,4%-os GDP növekedés volt úgy, hogy a költségvetés 91%-át...
3: 81 volt.
1: 81%-át elköltötték, és a legfrissebb adatok szerint 6,8% az államháztartási hiány. A választások előtt akárki, akármit mond, egyértelműen volt egy jelentős osztogatás, én magam is ennek haszonélvezője voltam. Nagyon sok mindent kaptam a választások előtt, és így volt úgy, hogy több 1000 milliárdot kinyomtak a magyar gazdaságba, így volt 1,5%, ami nem egy jelentős...
3: Hát azért az unióban örülnének
1: egy nem egy jelentős összeg, tehát hogy vannak ezzel kapcsolatos problémák. Én azt érzékelem, hogy Magyar Péter próbál elrugaszkodni, és az, hogy Magyarország gazdasági problémák vannak, és az emberek, ha megnézed a kutatásokat, azt mondták, hogy úgy érzik, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Ez volt az uralkodó vélemény, hogy nem volt az a hurrá optimizmus, mint az előző ciklusokban. Hallottam ilyen véleményeket is elemzők részről, hogy a Fidesz azért vesztett, mert nem tudta már fenntartani annak az ígéretét, hogy fejlődni fog Magyarország, hiszen a 2022 után egy stagnálásba, sőt voltak olyan feltételezések, hogy belecsúszhat stagflációba Magyarország, az egy ilyen nagyon csúnya közgazdasági szó, az, amikor nem tud igazából növekedni egy gazdaság, és ő szerintem meg akarja, ettől akar egy távolságot adni, és az, akik, amikor ezt mondja, azt, hogy csökkenteni kell a fizetéseket, azt arra akar utalni, a véleményem szerint Magyar Péter, hogy az előző kormányzat polgármesterestül, mindenestül nem jól menedzselték az államot, és nem érdemelnek annyi pénzt, mint amennyit kaptak. És ez is annak az üzenetnek a része, hogy túl voltak fizetve az előző politikai elithez tartozó szereplők, és ezért kell csökkenteni. Én nekem az a ezzel kapcsolatos véleményem, hogy szerintem azt kéne megnézni, hogy a piacon milyen bérek vannak, és ha valaki jól irányít egy várost, vagy jó közigazgatási szakember, jól tudja az államot menedzselni, az keresen annyit, mint a piacon szereplő ember, csak össze kéne tudni hasonlítani, hogy
2: de ugye melyik szektorhoz hasonlít?
1: Igen. Itt nekem azért többen azt mondták, hogy azért a kis városi és a kis települési polgármestereknek a fizetése nagyon-nagyon magasra volt rakva. Volt egy ilyen vélekedés azért, hogy rajtuk keresztül a Fidesz a vidéki Magyarországot megnyerje, mert mindenhol a polgármester a véleményvezér kis falvakba, kis településeken. Nálunk az ATV-ben dolgozott egy kollégánk, aki a munkája mellett polgármester is volt, végülis visszament polgármesterkedni. Ő maga mondta, hogy nagyon megemelt az utóbbi 2-3 évben a Fidesz a...
2: Igen, de nem tudom, meg vannak azok az interjúk, amikor a híradó csinál olykor egy kis településről valamilyen esemény miatt a polgármesterrel interjút, és néhány ilyen gyöngyszemet fel lehet lelni, hogy a fogatlan kocsmatölteléknek tűnő személy nyilatkozik, majd látod alatt, hogy föl van írva, hogy polgármester. Tehát egy kis településen ahhoz, hogy te helyben megragadj egy arra alkalmas szemét, lehet, hogy nem elég a nettó 200 ezer forint. Tehát, hogy most mondtam valamit, hogy...
1: Most tehát, azért hogy én 1 millió forint fölötti bérekre hallottam.
2: Hát persze, de nyilván ezzel vállalja azt, hogy ő ott helyben csücsül, ott próbálja kialakítani az életét, és nem elmegy menedzserkedni a legközelebbi nagyvárosba. Tehát, hogy olyan sok mindent kellene ahhoz megvizsgálni, hogy szerintem ilyen könnyedén nem lehet ezt így áthúzni, hogy ez így működik, nem működik.
1: Ezért mondtam azt, hogy össze kéne
2: egy abszolút, ilyen, csak ugye most is mondod, hogy a kis települések túl
1: összehasonlítani a...
2: Tehát, hogy lélekszámhoz is igazítani kell? Hát nyilván valamilyen tény, szinten súlyozni kell, de a felelősség az ugyanaz.
1: Hogy mindenki azt mondja, hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer ebben a mostani formájában nem jól működik. Én nem értek ehhez, csak hallom ezeket a véleményeket, hogy újra kéne húzni, húzalozni az egész technikát, vagy az egész rendszert, főleg most, ahogy itt a kedves kollégám elmondta, hogy szingularitás van, és a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon sokat fejlődik. Nyilván egy modern, új közigazgatást és új struktúrát kell létrehozni.
2: Robotokkal szerinte hozzáteszem. Rohanjunk is tovább, mert az idő is pörög. A gazdasági témánkra, mert ígértem, hogy arról is beszélni fogunk, és már nagyon sok pontban végül is érintettük, de kíváncsi vagyok, hogy hogy látjátok, ugye azt említette a Csaba is, hogy még nagyon sok felvetett lehetőség, téma van, de úgy Isten igazából még konkrétummal kevesebbet tudtunk találkozni, hiszen ugye egy kormányalakítás természeténél fogva először arról szól, hogy megalakul a kormány, kinevezik a minisztereket, államtitkárokat, helyetteseket, és persze lefele mindenhol kialakul az a stáb, aki majd dolgozik az adott területen. Szóval azért lassan eljutunk oda, hogy most már jönnek majd a döntések, bizonyos kérdésekben, mint például az általad említett védettáras benzin kapcsán, ugye döntés született, hogy még nem nyúlnak hozzá jelenleg, legalábbis biztosan nem, de hogy látod, hogy a gazdasági kérdésekben meddig lehet halogatni a konkrét döntéseket?
3: Hát elvileg erre van egy konkrét dátum, ez augusztus 31. Tehát addig hagyott magának a kormányzat időt arra, hogy átnézze, felülvizsgálja a költségvetés, az államháztartás, és ugye addigra
2: kiderül az uniós pénzekkel is mi van.
3: Igen, jaj, de jó, hogy szóba hoztad. Ez meg a másik, amelyik teljesen frissek legyünk, hogy az is azért sokat mondó, hogy jelen pillanatban az egyik legnagyobb kérdés, miközben ugye arról volt szó, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, ami szintén kinyithatnánk arról, hogy ez az uniós pénz ez nem azt jelenti, hogy most ki fog állni Magyar Péter, vagy bárki más a Kossuth Lajos térre, és ott osztogatni fogja szatyrokban magyaroknak, és hirtelen abból lesz jó, de még
1: nem
3: az
1: lenne rossz.
3: Igen, persze, én is
1: jövődik neki, de...
3: Na szép, az újságírók már megint. De egyébként nyilván, és hogyha csak azt nézzük, hogy a hévet felújítják, abból sem biztos, hogy jó lesz mondjuk mindenkinek Magyarországon, de ez tényleg csak zárója bezárva, de mégsetre most arról szólnak a hírek, és ezt nem csak Magyarország osztal, ugye pont a politikó.
2: És mivel van tele a sajtó? Igen?
3: Igen, hogy nincs egyelőre időpont, és ezt a kormányzat sem tudta megerősíteni, hogy értem, mikor fogod találkozni a héten, vagy fogja találkozni a héten Ursula von der Leyennel Magyar Péter. Ugye arról volt szó, hogy májusig, tehát ez az utolsó hét.
2: De most ezzel azt sejtetted, hogy a legutóbbi találkozáskor mégsem mehetett minden olyan gördülékenyen, és a von der Leyen asszonyságnak mégsem annyira fontos most segíteni a megalakuló magyar kormányt? Tehát...
3: Nem tudom, hogy az Európai Unió, Európai Bizottság elnöke éppen hogyan látja a helyzetét Magyarországnak. Én meg nem is akarok sejtetni valamit, jobb szeretek a tényekkel beszélni.
2: Majdnem csőbe húztam, figyelte ez, tudjuk, majdnem hogy... kimondta a véleményét, de nézzük, mi lesz a hivatalos.
3: Hát az a hivatalos álláspont, hogy nincs hivatalos álláspont arról, hogy amit korábban megírt Magyar Péter és a kormányzat, hogy májusban aláírnak egy politikai nyilatkozatot arról, hogy hazahozzák ezeket az uniós forrásokat, az ugye jó esetben találkozni kellene. És most arról lehetett olvasni akár a Politikóban is, meg azt lehetett feltételezni a kormány szóvivői tájékoztatóból is, hogy a bizottság elnöke... Igen, de hát, ja, online fognak aláírni, de akkor így lehet ezt ledarálni, de zárójelben. És hogy a bizottságnak sem elég beszél, tehát nem elég a bizottságnak azt, hogy most egy közös fotót készít Magyar Péterrel, hanem kellene konkrétumok, de nem fog biztos, hogy össze fog jönni, akkor viszont lehet, hogy nem fognak találkozni. Ha már ez nem annyira jön össze Magyar Péternek, az meg lehet az első olyan kisebb csalódás, ami a
2: szerintem
3: az a fajta új politikában benne van.
2: Az unió túlságosan örül annak, hogy most
3: a bizottság nagyon, igen, de ezt ne felejtsük, a bizottság nagyon rossz állapotban van gazdaságilag. Tehát az a 1,4%-os bővülés, amit a magyar gazdaság képes volt, ilyen alacsony bázis volt, de képes volt megcsinálni az unióban, azt nagyon, nagyon irigykednének. Főleg az a fajta gazdasági hiány is, ami összejönne nekünk, az is azért nagyon sok ország nagyon örülne neki, hogyha ennyi lenne a hiánya, mint a magyar hiány. 100% fölött is vannak gazdaságok, akár a francia, akár az olasz, tehát nagyon-nagyon rossz állapotban van az unió. Csak teszem hozzá is az a másik, hogy milyen gazdasági kilátásai vannak. Hogyha az a szám, tehát a legutóbbi becslések szerint, most meg is néztem, azért nézek lefelé, hogyha a hormuzi szorosban a konfliktus megnyugodna, és el tudnának indulni, és ugyan visszaállna arra állapotban, ami volt a háború előtt, ami ugye nem fog visszaállni, hiszen lebombázták a infrastruktúrát és a környékben a iszlám terror áramnak a rakétái. Nősetre, hogyha ez így elindulhatna, akkor is 2027-ben a magyar GDP-nek a maximális növekedése 2,1% lenne. Ez azt jelenti, hogy ez kevesebb, mint ami 2022-ben volt a háború első évében, amit az Orbán kormány elért. Tehát még 5 éves szempontból se tudunk visszatérni az a szinthez, tehát nem áll. És ez a legjobb szkenárió, ennél csak rosszabb lehet, uniós szempontból és Magyarország szempontjából is, tehát nem áll jól a helyzet. Előttünk van egy inflációs, és előttünk van egy energiasokk is. Nem biztos, hogy az Európai Bizottságnak az a legfontosabb dolga, hogy most Budapesten lesz-e hév, vagy fel tudják újítani, vagy hogy mit tudunk kezdeni a magyar energetikai szektornak a felújításával. De persze mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha összejön ez a találkozó, hiszen elvileg a többség azért választotta meg Magyar Pétert, hogy ezeket a forrásokat hazahozza, de sok akadálya van ennek.
2: Zsolt, hátralévő 3 percben megadom a lehetőséget, hogy te is összefoglald. Miben látod?
3: Én már csak szólalhatok, vagy?
2: Így van, a gazdasági lehetőségeit a Tisza pártnak és a kormánynak.
1: Szerintem nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, mert nem annyira van a saját kezében, tehát a magyar gazdaság sorsa nem annyira van a magyarok kezébe. Elmondom, hogy miért. Említettem, hogy Magyarországot berakták már a közgazdászok ebbe a növekedésre képtelen, vagy nem növekedni tudó gazdaságba. Éppen előbb mondta a Csaba, hogy a legjobb esetben is a 2022-es eredményhez tudunk visszajönni, a 2,1%-hoz. Ez egy ilyen közgazdasági fogalom, hogy ez amúgy az egész világgazdaság nincs nagyon jó állapotban, de Magyarország bele lavírozta magát ebbe a növekedésre képtelen gazdasági kategóriába. Viszont a nemzetközi helyzet miatt mi igazából teljesen ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy ebből ki tudunk-e kecmeregni. Elmondom, hogy mire gondolok. Az a alapszabálya a közgazdászoknak, hogy kell egy ilyen anticiklikus közgazdasági modellt kialakítani egy-egy országnak, hogy amikor jól megy a konjunktúra van, akkor tartalékokat kell képezni, hogy amikor rosszul megy, akkor mi a saját pénzünkből meg tudjuk lökni ezt. Most Magyarországnak nincs ilyen tartaléka, el van adósodva, nagy a adósságteher, most az állami költségvetésben a legutolsó szám 6,8%-a az államháztartás hiánya, és a bevág egy nemzetközi válság, mint mondjuk a Gyurcsány Ferenccel történt 2008-2009-ben, akkor nem tudja ki növekedni. Tehát, hogy amikor dekonjunktúra van, amikor válság van, akkor nem tudunk mi egy anticiklikus politikával ezzel mi ellene fellépni. Vissza, így, amit el akarok mondani, visszatérve arra, hogy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben van Magyarország és a magyar kormány, most ugye a magyar Péter kormányra gondolok, mert ha ez a hormuzi szoros történet nem oldódik meg, vagy mondjuk van ez a mesterséges intelligenciával kapcsolatos vita közgazdászok között, hogy ez buborék vagy nem buborék, irgalmatlan pénzeket toltak be ilyen energiaközpontokra, mesterséges intelligencia cégekbe, energiaelőállító üzemekbe, ha ez összeomlik, sokan hasonlítják ezt a korábbi dotcom lufihoz, vagy az ingatlan lufihoz, akkor Magyarország teljesen ki lesz szolgáltatva egy ilyen világgazdasági válságnak, és úgy járhatunk, mint ahogy járt Gyurcsány Ferenc 2008-2009-ben, hogy igazából semmilyen országnak, Magyarországnak semmilyen belső tartaléka nem volt arra, hogy ebből a helyzetből kikecveregjen.
2: Hazafi Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a meghívást.
2: Sarkadi és Csaba, szintén köszönöm, hogy itt
3: voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget, meg köszönöm nektek.
2: Kollégáimmal elrepült az idő, és köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra, hallásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube...
2: Viszontlátásra, hallásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról,

0: Műsorajánló. ATV-s tart a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívül

0: Rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad, miután a Tisza párt 133 tagja igennel szavazott a parlamentben. Az országgyűlés tagjai az alaptörvény módosításról is vitáztak, amely összesen 8 évben korlátozza a miniszterelnök mandátumát. A helyzetet Galgóci Eszterrel és Kiszeli Zoltánnal értelmezzük. Az új kormány felállása utáni első két parlamenti ülés hangulata elég paprikásra sikeredett. Magyar Péter miniszterelnökként keményen kiosztotta az ellenzéki képviselőket, elsősorban a Fidesz tagjait, de a Mi Hazánk tagjainak is odaszúrt. A Mi Hazánk elnöke azzal vádolta a kormányfőt, hogy diktatúrát akar kiépíteni. Vendégünk Torockai László. Bár már többször is kezdeményeztek tárgyalásokat az új kormánnyal, egyelőre nem érkezett válasz a megkeresésre. Derül ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közleményéből. A szervezet most megtárgyalta az elmúlt napok önkormányzatokat érintő kormányzati bejelentéseit is. Magyar Péter a napokban arról beszélt, fizetéscsökkentésre számíthatnak a polgármesterek. Csőzik Lászlót és Gémesi Györgyöt kérdezzük. Nyílt levélben követeli a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara teljes átalakítását a Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos Szövetsége. A szervezet szerint a jelenlegi struktúra teljességgel tarthatatlan, és veszélyezteti a gazdák működését, illetve talpon maradását. Koncz Mátéval beszélgetünk.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, igazi parlamenti nap volt ez a mai, sőt a tegnapi, és tegnap inkább a szócsatáról, ma pedig már valódi döntésekről is szólt a parlamenti ülés, meg fogjuk beszélni ezt is Galgóci Eszterrel, a Forrás Társadalomkutató politikai elemzőjével, szervusz Eszter, és Kiszeli Zoltánnal, a századék politikai igazgatójával, elemzési igazgató, ráadásul akkor most lehet is elemezni majd. Szóval ez a parlamenti ülés, ez nagyjából abban a hangulatban telik, ahogy az várható volt az első nagy találkozásoktól, tehát ahogy Magyar Péter és Gulyás Gergely egymásnak riposztoznak, vagy ahogy Torockai László, aki majdnem sokára vendégünk lesz, keresi a helyét és a Mi Hazánk helyét ebben a parlamenti felállásban. Ez így nagyjából leírható volt előre, és benneteket mi lepett meg, ha egyáltalán valami is?
4: Engem olyan igazán nagyon nem lepett meg semmi. Azt talán tényleg izgalmas, hogy Magyar Péternek is fontos az, hogy Gulyás Gergellyel kialakulhasson a feszültség, vagy a köztük lévő vita. Én azt gondoltam, hogy Gulyás Gergely alapvetően azért ül ott, hogy ő tudja piszkálni, felidegesíteni Magyar Pétert, ugye a korábbi kapcsolatukra való tekintettel, akár még lehet, hogy indulatokat is tudnak kiváltani. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez egy ilyen oda-visszajátékként működik kettőjük között, és hát nem tudom, hogy ebből mi alakulhat ki, milyen fajta ellentétek lehetnek majd egy ilyen Orbán Gyurcsány, akik ugye folyosón kívül se voltak jóban, vagy akár most megint, amit el tudnak képzelni a magyar emberek általában a nagyon egymásnak ellenfeszülő politikusokról, hogy azért a zárt ajtók mögött mégis jobban vannak. Itt ez egy kicsit nekem ilyen bulvárrésznek tűnik, az is, hogy találgatjuk, szóval elnézést is kérek, de hogy közben még nagyon az látszik, hogy mind a ketten élvezik ezt azt a helyzetet, és mind a ketten ennek a maximumáig akarják kell.
3: Közben azon gondolkozom, hogy nem emelje fel a mostani szintjénél magasabbra a Fideszt és a Fidesz frakciót az, hogy Magyar Péter milyen mélységben foglalkozik azzal állandóan, hogy ők mire, hogyan reagálnak. Ezt neked erre van egy hipotézised, amit most, ha akarsz, megoszthatsz a kedves nézőkkel, ha nem, akkor rögtön átadom a szót Zolinak.
4: Én alapvetően beszéltük előtte, hogy én azt látom, hogy Magyar Péter ennyire megemeli Gulyás Gergelyt, az igen, tehát az lehetőséget adhat arra, hogy a Fideszt egy picit a megújulás irányába tolja, vagy legalábbis ugye Gulyás Gergely vezetésével valamit láthassunk. Persze az kérdéses, hogy ő tud-e akkora formátumú politikus lenni, hogy ő vezesse majd a későbbiekben a formációt.
3: Miközben Orbán Viktor azt ígéri, hogy jövök. Ugye volt egy újságcikk, amire ő reagált az újságcikket a Facebook oldalára bemásolva, és azt ígérte, hogy jön. És ennek az első jele a védvonal talán.
5: Az is, illetve június 13-án nagyjából két hét múlva lesz a Fidesznek a tisztújító kongresszusa, ott talán eldőlnek ezek a személyi kérdések. Ugye a parlamentben a Tisza párt részről én három fő témacsoportot látok, a szimbolikus ügyeket, ide tartozik, amit látunk a napi rend előtt, illetve ez a párbeszéd, főként Gulyás Gergely és Magyar Péter között, amire sokan szeretnének fölugrani, hiszen valóban ez áll az érdeklődés középpontjában, és ugye ez megemeli valóban a Fideszt, és nyilván azokat, akik ebben nincsenek benne, azokat pedig ugye a reflektor fény nem éri, tehát sokan akarnak erre a hullámra felugrani. A szimbolikus ügyek azok, amik fontosak, itt még talán lesz egy mondat. A másik azok a stabilizációs témák. Ugye most egy átmeneti helyzetben vagyunk, volt 16 év, ennek volt egy gazdaságpolitikája. Látszik, hogy nem szüntettek meg azonnal bizonyos intézkedéseket, mondjuk a védett ára, ha gondolunk, vagy az árstopra, akkor ezeket a stabilizáló intézkedéseket látjuk, és már látunk új intézkedéseket is, ugye a miniszterelnöki ciklus korlátozását. Miért fontosak a szimbolikus ügyek? Ugye a Tisza pártnak egy óriásira nőtt szavazóbázisa volt, láttuk a számokat, ennek egy része protest szavazó, akik kormányváltást akartak, vagy azt, hogy Orbán Viktor és a Fidesz ne legyen kormányon. Ez a vágyuk teljesült, ugye nem kicsit nagyon, kétharmaddal, és ugye Magyar Péter azzal, hogy támadja a Fideszt, hogy beszól a fideszes politikusoknak, ősszel jönnek majd a vizsgálóbizottságok, amik ezt a témát még meghosszabbítják. Nyilván van egy jogos igény is a társadalom részéről, hogy bizonyos kérdésekben többet tudjunk, de az, hogy ezt majd még meghosszabbítják, ezzel ezeknek a szavazóknak a Tisza párt iránt érdeklődését is meg tudják hosszabbítani. Napirenden tartják ezeket a témákat.
3: Ez egy érdekes következtetésed, hogy a társadalomnak jogosak az igényei, hogy többet tudjunk. Tehát itt volt 16 év, ilyen mondatot nem nagyon lehetett tőled hallani korábban, hogy miért nem tudunk többet erről, arról, amarról. Most benneteket, téged egész pontosan, nem szólhatsz más nevében, meglep, amik előkerülnek? Ami ügyek hirtelen a szekrényekből kiborulnak? 200 milliárd itt, pár 100 millió ott.
5: Hát nyilván engem is valami meglep, például a kegyelmi ügyben engem az lepett meg, hogy ami most kiderült, ezt eddig nyilván én sem tudhattam, hogy a Sándor palotában sem ajánlották például a kegyelmet. Tehát én ezt eddig nem tudtam. A többit azt már az tudható volt, hogy Varga Juditék nem támogatták, hogy Novák Katalin megváltoztatta a döntést, tehát ezek ismerhetők.
3: Azzal a Magyar Péteri gondolattal egyet tudsz érteni? Most jött el az a pillanat, hogy muszáj megszólalni a korábbi köztársasági elnöknek, mert mégiscsak köztársasági elnök volt. Mindegy, hogy ki mit gondol arról a működésről, ami őt jellemezte, de ő volt az ország köztársasági elnöke, és hozott egy döntést, amit nem magyaráz meg azóta sem.
5: Ugye nem kell megindokolnia, sőt, van is egy vitamos pont erről, hogy ugye azt javasolják az új kormány többség részéről, hogy ezentúl a köztársasági elnöknek kötelezően meg kell indokolnia a kegyelmi döntéseket, hozzák is nyilvánosságra. Van ilyen javaslat, van, aki ezt nem tartja jónak, hiszen pont azért diszkrecionális jogköre a köztársasági elnöknek, hogy egyéni sorsokat tudjon mérlegelni. Én csak a saját nevében beszélhetek, biztos engem is sok minden meglepett, és hát kíváncsian várom a vizsgálatot.
3: Most ezzel nem válaszoltál, Novák Katalinnak ezt most meg kellene magyaráznia?
5: Tudok helyette dönteni. Tehát ő, ha
3: nem azt vártam a véleményedet.
5: Nem, a véleményem az, hogy nyilván van egy helyzet, nyilván sokan kíváncsiak az ő véleményére, ő majd eldönti, hogy megszólal-e, vagy nem. Nyilván azért is változtatnak a vizsgálóbizottságoknak a szabályaim, például az együttműködés.
3: Zoli, szerinted meg kell szólalnia?
5: Hát biztos, hogy meg kell szólalnia, de ezt majd ő eldönti, hogy mit mond.
3: Kétségkívül ő dönti el, mert erre nem kötelezhető. Ez így van. Védvonal, beszéljünk erről a védvonalról, mert ez nagyon nehéz érteni szerintem, hogy igazából mit akar Orbán Viktor. Most már azt is tudjuk, hogy ki a védvonal vezetője, nem gondoltam, hogy lesz neki egy ilyen cunyiné lett a védvonal vezetője, aki korábban az oktatással foglalkozott elsősorban.
4: Alapvetően minden ilyen, én ezt most egy kicsit ilyen kampány utáni kampányeszköznek látom, egyben tartani a megmaradt tábort, és annak a megmaradt tábornak valamilyen fajta közös célkitűzést adni. Itt a védvonal, hogyha jól értem, de ezt majd egészítsd ki, ez arról szól, hogy azok, akiket bántanak a politikai nézeteikért, ő nekik ad támogatást, egy segítséget. Itt igazából tényleg politikusként én azt gondolom, hogy ebben inkább megint ilyen adat egyeztetés arról lehet szó, vagy arról lehet szó, hogy egyben tartsák az embereket, hogy hozzájuk közvetlenül tudjanak szólni valamilyen szempontból, illetve hát is, nem tudom, erről lehet talán vitákat nyitni, hogy a közbeszéd az valóban én azt gondolom, hogy eldurvult, az is abszolút és teljes mértékben látszik, ugye arról volt is szó a parlamentben, hogy ők azok, akiknek be kell mutatni, hogy nekünk amúgy hogyan kell beszélnünk egymással, és ezt nem gondolom, hogy egyelőre nagyon sikerült példát mutatni, és nyilvánvalóan látszik a social media felületeken, hogy ki mindenki ugrik egymásnak akár a politikai nézetei miatt, és hosszan lehetne azt hiszem azt taglalni, hogy ez hol és ki kezdte, és kinek van nagyobb bűne ebben, a Tisza pártnak, vagy a Fidesznek.
3: Egyáltalán a Tisza párttal kezdődött-e?
4: Hát az biztos, hogy nem ott kezdődött, már hosszú-hosszú évek óta én azt gondolom, hogy gyerekként felnőttem se láttam azt, hogy nagyon kedvesen beszéltek volna egymással az akkori fideszesek és az MSZP-sek, mondjuk. Tehát, hogy azért ez nyilvánvalóan látszott, de azért nagyon mély árkokat lehetett ásni, és nyilvánvalóan én is, ha tehetem, akkor azt elmondom, hogy nagyon jó lenne, hogyha most már politikai kultúraváltás is következne, és az is nagyon jó lenne, hogyha nem vennénk magánemberekként ennyire a szívünkre azt, amit a politikai pártunk csinál, és ezért nem másokat utálnánk, nem a szavazókat utálnánk, hanem esetleg, hogyha valami olyan történik, akkor tényleg a politikusra lehet mutogatni, nem kell feltétlenül bántani egymást. Ez most zárójel bezárva, de én tényleg azt gondolom, hogy ez egy ilyen összeszerveződés, felrázás, emberek megtartására alkalmas történet lehet.
3: Aminek... A Kubatov lista mehet a szemétbe?
4: Hát azt gondolom, hogy ez most nem volt annyira aktuális ezen a választáson.
3: Ez egy másik listát gerjeszthet, ez a védvonal?
5: Nem, szerintem ez arról szól, hogy akit a véleménye miatt hátrány ér, vagy esetleg úgy bocsájtják el, hogy méltatlanul, vagy a munkajoggal szemben, hogy az ne érezze azt, hogy egyedül van. Ugye már volt ilyen 2002-ben, Demokrácia Központnak hívták, a Fidesz most a választási kampányban újraélesztette a Demokrácia Központot, pont azért, hogyha valakit atrocitás ér, vagy hátrány a politikai véleményért, pláne a fideszes, akkor legyen egy segítség. Ugye látunk sok ilyen jogsegélyszolgálatot, akár civilt, vagy akár másfajtát, de lényeg az, hogy most ez védvonal néven indult újra, hogy most a választási eredmény után, hogyha valaki úgy érzi, hogy méltatlanul bántak el vele, elbocsátásnál vagy máshol, akkor legyen egy hely, ahová fordulhat, és hát igen, ugye, aki vezeti, Cunyiné, Bertalan Judit, ő jogász, tehát ilyen szempontból egy jogvégzett emberre bízzák ezt, és hát egy jogi segélyszolgálatra kell gondolni, nem adatbázis építésre rögtön.
4: Igen, csak ugye erre lettek volna szervezetek, tehát hogy alapvetően, hogyha mondjuk valakit munkahelyi hátrány ér, például a szakszervezetek, amiknek a Fidesz igazán visszavette a jogköreit, tehát hogy az a probléma, hogy minden, ami most történik, és ez, én azt gondolom, hogy azért ez megint csak egy politikai szólam, hogy akit a politikai gondolkodása miatt elbocsájtanak, stb., hogy 16 év után az a kormány, aki ezt egyébként rengeteg emberrel megtette, aki visszavágta azokat a lehetőségeket, ahogyan lehetett volna védekezni, az most azt mondja, hogy elindítunk egy védvonalat, és akkor nem állítjuk azt, hogy ez egy politikai termék, akkor én azt gondolom, hogy nem mondunk igazat.
5: Ezt megnézzük, az elmúlt 16 évben is voltak nagyon sokan, akiket biztos, hogy vagy vélt, vagy valós hátrányért, és nagyon sokan kiálltak a jogukért, akár civil segítséggel, akár önmaguk, de lényeg az, hogy a bíróságokra bízták. A bíróságok döntöttek, akár munkaügyi bíróság, vagy más arra hivatott testület, és hát el kell fogadni ezeket a döntéseket. Szerintem csak arról van szó, hogy a védvonal most azoknak akar segítséget nyújtani, pont ezeket ennek a jogi útnak a során, vagy ezen a jogi úton, akik vélt, vagy valakiket hátrányért.
3: Van itt két dolog, az egyik az, hogy NAV-os nyomozók minisztériumban házkutatást tartanak, ez azért eléggé szokatlan. A másik, hogy több ezernyi diplomata útlevelet találtak a külügyben egy listán, ezeknek a jelentős részét megszünteti most az új kormányzat. Nem függenek ezek össze, de azt gondolom, hogy jól leírják, hogy mivel találta szembe magát az új kormány.
4: Na, azt gondolom, a diplomata útlevelekről volt már szó, mert hogy azt a független sajtóban lehetett olvasni, hogy valószínűleg nagyon sokan jogosulatlanul, vagy legalábbis úgy kapták meg ezeket, hogy nem...
3: Furcsa indokkal, igen.
4: Így. Az, hogy a magyar kormány, Magyar Péter vezette kormány, az gyakorlatilag felállása óta elkezdett, hát takarítani, vagy nem tudom, hogy ezt hogyan lehet nevezni, felöngyalítani az ügyeket, és ez most egy a sok közül, ami meg fog történni. Talán kicsit érdekesebb valóban az, hogy navosok jelennek meg, és feltárják az eltűnt milliárdokat. Nyilván az látszik, hogy itt, minthogyha... Én azt gondoltam, hogy az ilyen eseteket nyilván nem a pénzeknek a felkutatása, de azért nagyon sok olyan szimbolikus történet van már most, amiben bemutatják az embereknek, hogy mi történt. Például egyébként a kegyelmi ügy, amelyeket nagyon, én azt gondolom, hogy a választók bár nagyon szerették volna, nem biztos, hogy bíztak benne, hogy ezeket valóban fel fogják göngyölíteni, és most az új kormány felállása óta gyakorlatilag fénysebességre kapcsolva szeretné mi hamarabb bemutatni, hogy mi történt itt az elmúlt 16 évben.
3: És hát érdekes, igen, hogy a NAV nyomozói mennek, akik eddig is mehettek volna. Legalábbis a hivatali rend szerint igen.
5: Ezért is jó, hogy elektronikus számlázás van már nagyon régóta, hogy lehet látni a cégek közti számlaforgalmat a NAV-nál arra hivatott szervként. Igen, tehát biztos, hogy most van ez az elszámoltatási vágy. Volt ilyen 2002-ben is, 2010-ben is. A ketté kell választani akkor is és most is, hogy mi az, ami a sajtóban volt, mi az, ami közhiedelem, és mi az, amit bizonyítani lehet. Nyilván a nyomozóknak az a feladata, hogy megnézzék, hogy melyik szerződés mögött van tényleg teljesítmény, melyik ami színlett szerződés. Hát és ezt utána megnézik. Ugye 2002-ben és 2010-ben is az volt a probléma, hogy nagyon sok olyan ügy, ami a placon volt, a médiában volt, vagy a közbeszédben, az később nem volt bizonyítható, vagy nem találtak olyan tényt, amire bűncselekményt vagy a vádat meg lehetett volna alapozni, mert nem történt bűncselekmény. Tehát igazából most is ez van, hogy van nagyon sok ügy, nyilván vannak ügyek, amelyek bűnügyi kategóriát merítenek ki, vannak, amelyek nem, de lényeg az, hogy csak abból lehet majd elszámoltatás, amit bizonyítani lehet, és ami a törvényekkel szembe ment. Ami nem, annak a politikai következményeket meg már a szavazók megadták április 12-én, amikor leváltották az előző kormányt.
3: Igazságtétel vagy boszorkányüldözés, mi várható?
4: Hát alapvetően gondolom ez nézőpont kérdése, de tehát, hogy nyilván boszorkányüldözésnek tűnik az egyik nézőpontból. Az igazságtétel, hogy be tudjon következni, azért annak nagyon sok előfeltétele lenne, és például az, hogy ne menjünk túl messzire, hogy be kell látnunk, hogy vannak bizonyos korlátok, mind jogi egyébként, vagy mind olyanok, amelyekben nem biztos, hogy mindenkire haragudnunk kell egy-egy ügyben. Szóval én is azt gondolom, hogy itt érdemes lenne egy nagy levegőt venni, kivizsgálni mindent tételesen, rendesen és jogszerűen, és akkor lehet belőle igazságtétel, de azért ennek várjuk ki a végén.
3: Dolgó Ciesztő, Kiszeri Zoltán, köszönöm szépen.
5: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az új kormány felállása utáni első két parlamenti ülés hangulata elég paprikásra sikeredett. Magyar Péter miniszterelnökként keményen kiosztotta az ellenzéki képviselőket, elsősorban a Fidesz tagjait, de a Mi Hazánk tagjainak is odaszúrt. A Mi Hazánk elnöke azzal vádolta a kormányfőt, hogy diktatúrát akar kiépíteni. Vendégünk Torockai László.
2: A Mi Hazánk elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Visszakanyarodva még a miniszterelnöki eskü meg a képviselői beiktatások napjára. Volt bárki, aki utóbb azt mondta, hogy igazuk volt, hogy kivonultak? Kaptak olyan visszajelzést, hogy de jól tették?
3: Nem, szerintem mi ott hibáztunk, és becsaltak minket egy kerepcébe. Itt ennyi történt.
2: Kerepce volt?
3: Hát ez egy kerepce volt.
2: Hát látták, hogy jönnek befelé
3: hát
2: a gyerekek.
3: Ezt ugye nagyon sok helyen elmondtam már, én nem szeretném most az méregdrága műsoridőt ezzel rabolni. Mi elmondtuk azt, hogy korábban volt egy megállapodás Magyar Péter, Gulyás Gergely és közöttem ugye az első tárgyaláson, hogy a Szent Korona előtt esküt teszünk, ki fogunk vonulni, ugye erről szólt ez a történet, és az elfogadott napirend szerint pedig az Európai Unió himnuszát énekelték volna el. Mi erről mondtuk, hogy kivonulunk. Egyébként az Európai Parlamenti frakciónk is ilyenkor ülve marad. Államoknak van himnusza, mi szuverén államok szövetségeként képzeljük el az Európai Uniót. Ez erről szólt, és felcserélték a napirendet. Hát, és ott abban a minutumban, tehát a hiba az ott volt, hogy abban a minutumban, amikor ezt észleltük, akkor vissza kellett volna menni a helyünkre. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy most már egy hónapja gyakorlatilag erről beszélünk, hogy Magyar Péter ezt bármilyen kritikát megfogalmazok a parlamentben, ezt felhozza, ez most már a politikai
2: az
3: pedofília.
2: Nagyon sokaknak nagyon mélyre ment el.
3: Ez most már a politikai pedofília kategóriája, ugyanis ezek a gyermekek, észre sem vették volna, hogy mi nem vagyunk bent egyébként az ülésteremben, de az, hogy egy hónapja hallgatják azt a rengeteg hazugságot, amit ezzel kapcsolatban politikai szereplők és sajnos általuk félrevezetett civil szervezetek is elmondtak, hogy például a gyermekek származása miatt mentünk ki, hiszen voltak magyarok, cigány származású, sokac származású vagy bunyavát származású gyerekek, nem a mi dolgunk a származásukat vizsgálni, és soha nem is teszek ilyet, nem vizsgáljuk a származásukat a gyerekeknek, és semmilyen gyermek, bármilyen származású legyen.
2: Jó.
3: Soha ilyen meg nem fordulna.
2: Én ebben politikai pedofiliát őszintén szóval nem látok, de bocsánat, igen, amit mondott, most az, szerintem elrontja azzal, hogy kezdte.
3: De nem.
2: Mert hogy azt mondta, hogy megbánták.
3: Hát nem, ott elkövettünk egy hibát, és becsaltak minket egy kelepcébe, a napi rendet teljesen házszabályellenesen megváltoztatva egy csapdát állítottak nekünk. Itt ennyi történt, most már ennyi hét táblatából látjuk, hogy mi történt. Ott abban a pillanatban vissza kellett volna menni a helyünkre. Itt hibáztunk, és becsaltak minket egy kelepcébe. Most már azért fölkészültebb vagyok Magyar Péterrel kapcsolatban is, tehát
2: azt,
3: jobban figyelek mindenre.
2: Azt mondta például Magyar Péternek, hogy több tiszteletet adjon miniszterelnök, hogy nem adja meg a tiszteletet önnek, vagy a háznak, vagy a képviselőknek?
3: Nekem nem kell, hogy megadja a tiszteletet. A tisztelt háznak az már más, tehát a parlamentnek, az országgyűlésnek igen, de leginkább én ezt annak kapcsán szoktam elmondani, hogy az nem elfogadható szerintem, hogy bármelyik parlamenti párt szavazótáborát, mondjuk azt a 358 ezer honfitársamat sértegesse, amikor Hófehérke és a 6 vagy 7 törpéről beszél, vagy ahhoz hasonlítja a miniszterelnök úr a
2: kevesebb mi hazánkat. Ezt a parlamentben,
3: igen. Hát én ma ugye elmondtam a mai vitánkon a miniszterelnök úrnak, hogy én értékelem a humorát, sőt, szerintem is egyébként vicces volt, amit mondott, bár hogyha már választani kell, hogy Hófehérke vagy Csipke Józsika, ugye, akkor inkább Hófehérke, de szerintem így lehet viccelni a parlamentben. Politikusok között szerintem ez teljesen rendben van, hogy ilyen jelzőket aggatnak egymásra, de az nincsen rendben, hogyha nem tiszteljük a parlamenti és parlamentáris demokráciát. Tehát egyrészt van 358 ezer ember ma Magyarországon, aki a Mi Hazánk mozgalomra adta a voksát, ezért vagyunk ott az országgyűlésben, de van ennél sokkal, sokkal komolyabb dolog. Jelenleg két pártelnök van ebben az országgyűlésben, Magyar Péter és én. Ez azt is jelenti, és mondjuk a mai napon és a tegnapi napon is ez világosan látszott, hogy hát bizonyos ügyekben, ha például a demokrácia vagy a demokratikus berendezkedés sérül, akkor hát talán a legkeményebben éppen én tudtam Magyar Pétert fölkérdezni. És ez azért nagyon fontos. Igen, ez összefügg a frakció vezetőivel és a pártelnökével is összefügg, de ugye itt arról van szó, hogy közel 3,4 millió honfitársunk szavazott a Tisza pártra, de azért van 4,7 millió honfitársunk, aki viszont nem szavazott a Tisza pártra. Na most, hogyha bármilyen hibát elkövet Magyar Péter, vagy bármilyen bűnt elkövet a következő időszakban, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a kormányzás. Ugye mi azt is elmondtuk, hogy 100 napot adni kell mindig egy új kormánynak, mielőtt ítéletet mondana bárki. Meglátjuk, hogy milyen lesz a kormányzásuk. De hogyha bármilyen hibát vagy bűnt elkövet, akkor nekem képviselnem kell azokat a milliókat is, akik lehet, hogy akik közül nyilván nem mindenki a Mi Hazánk mozgalom szavazója, de akik nem akarnak, vagy nem akartak a Tisza pártra szavazni. Nekem képviselnem kell, és nem lehet sértegetni
2: hát van erre ezeket a szavazókat. Frakció is, nyilván még azért ezt a jogot ők is fenntartják maguknak, hogy
3: hát vezető nélkül maradtak, hiszen Orbán Viktor és Semmilyen Zsolt, tehát a Fidesz és a KDNP elnökei nem vették fel a mandátumukat.
2: Erről mit gondol?
3: Hát ez nem az én dolgom, hogy ezt megítéljem. Egyébként emberileg megértem, mind a kettőjüket megértem, de ez nem az én dolgom, hogy ebben most
2: akkor beszéljünk konkrét döntésekről. Például támogatják azt, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék, ami hát ugye meglepő bizonyos mértékig, mert az önfizetését is
3: maximálisan
2: ülő maximálisan támogatom. De nem támogatják a polgármesterek fizetésének csökkentését.
3: Igen, ez nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a kettő között. Ugye elmondtam a parlamentben is, hogy maximálisan támogatom azt, hogy a parlamenti képviselők közöttük az én fizetésemet is csökkentsék. Ezzel kapcsolatban fontos hozzátennem Magyar Péterre való vitám miatt, hogy mi nem is szavaztuk meg. Tehát fontos. Nem mikor. Mi még soha nem kormányoztunk, de mi nem szavaztuk meg a legutolsó fizetésemelés sem. És hogy miért tennék különbséget egy parlamenti képviselő, illetve egy polgármester között? Ugye én voltam polgármester, háromszor választottak, meg 9 évig voltam polgármester. Tudom, hogy milyen felelősség van egy polgármester vállán. Egy parlamenti képviselő, különösképpen, hogyha mondjuk nem frakcióvezető, legyünk őszinték, elüldögélhet a parlamentben, megnyomja a gombokat, általában ugye előre szokták kiabálni a frakcióvezetők vagy a helyettesük, hogy igen, nem, tartózkodom. Ez azért nem ugyanaz, mint egy polgármester felelősség. Egy polgármesternek sok milliárd forintos beruházásokat kell levezényelni, naponta több tucatnyi, attól függ mekkora a település, akár több száz szerződést, papírt és egyebet alá kell írnia, alig van ideje és ereje arra, hogy mindent átolvasson, viszont hogyha bárki hibázik a rendszerben, nem feltétlenül a polgármester, nyilvánvalóan, hogyha a polgármester bűnt követel, akkor vigyék el bilincsben és csukják le a börtönbe, de egy polgármesternek állandóan figyelni kell a munkatársait is, az egész munkaszervezetet. Azért nagyon-nagyon sok ilyen példát tudnék mondani polgármesterként is, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni, hogyha bárki hibázik, bármelyik beosztottja, nagyon könnyen a polgármestert is elvihet.
2: Nagyobbnak látja a közvetlen felelősséget.
3: Így van, közvetlen felelősség van. A polgármester, ez a büntetőjogi része, de egyébként a polgármester az, aki találkozik az emberekkel, tehát rajta csapódik le a rossz kormányzati döntés is. Lehet. A kormánytagok, vagy akár parlamenti képviselők távol lehetnek az emberektől, de a polgármester az ott él, minél kisebb a település, annál inkább az emberek között. Más a felelőssége a polgármestereknek, és az algyői polgármester videóját ugye a fősodatú média lehozta közé tette. Én nagyon régóta ismerem az algyői polgármestert, Molnár Áront, és tudom, hogy 4 gyerekes családapa, és én megértem, amit elmondott abban a videóban. Láttam egyébként a kommentekből és a visszajelzésekből, hogy az emberek nem álltak a polgármesterek mellé, de én tényleg mindenkit arra szeretnék kérni, hogy gondolja azért ezt át, és ugye Magyar Pétert is erre kértem, a miniszterelnököt is.
2: Jön majd két polgármester ide,
3: hogy gondolja azért át ezt a döntést, ugyanis hogyha tényleg az lesz a vége, hogy remek polgármesterek, az algyai polgármester soha életében nem lopott, egy becsületes, tisztességes, többször megválasztott polgármester, aki elmondta, hogy ő, hogyha jelentősen lecsökkentik a fizetés, nem fogja tudni a gyerekeit mondjuk rendesen eltartani belőle, akkor ő ott hagyja a felelősség miatt is. És hogyha aztán tényleg olyanok lesznek csak mondjuk polgármesterek, akik azt mondják, hogy neki ennyi elég, aztán a többit majd hozzálopja, akkor a korrupciós kockázatot fogja ezzel a rendszer növelni. Én ezért mondtam a miniszterelnök úrnak, hogy ezt azért gondolját mindenféleképpen.
2: Két dolgot hadd vessek még fel az elhangzottakból. Az egyik az, hogy azzal vádolt a Magyar Pétert, hogy diktatúrát épít, a másik pedig az, hogy azt vetettem gyakorlatilag azt vetette a szemére, nem is ma, ez még tegnap volt, hogy mi lesz a szuverenitással, mi lesz Magyarország szuverenitásával. Mind a kettőt veszélynek látja?
3: Hát a szuverenitásról kérdeztem a miniszterelnököt, és egyébként nem adott egyértelmű választ. Ugye a szuverenitással kapcsolatban én azt kérdeztem, kevesen tudnak arról, vagy legalábbis keveset beszéltünk eddig arról, hogy ugye most Magyar Péter is elmondta, hogy azzal szembesült, hogy mennyire üres az államkassa, és én ezért is mondtam, hogy kezdjük a spórolást a politikusokon, tehát ezt mi maximálisan támogatjuk. De kevés ember tudja Magyarországon, hogy most már jó ideje Magyarország minden egyes nap, és minden magyar adófizető polgár 1 millió eurós büntetést fizet. Ugye az Európai Unió bíróságának ítélete alapján, gyakorlatilag az Európai Uniónak ez most ott tart, összeszámoltam, hogy nagyjából olyan 1 milliárd eurónál tartunk, mert volt egy 200 millió eurós egyszeri bírságbefizetés az elején, és ugye Magyar Péter a válaszában azt mondta, hogy ő is utána nézett, hogy nagyjából ez a 400 milliárd forint jelenleg. Tehát itt óriási pénzről van szó, és minden nap, miközben itt beszélgetünk, holnap reggel is 1 millió eurót Magyarországnak fizetnie kell. Egyébként ezt nem közvetlenül átutalja, levonják majd az uniós támogatása vagy pénzekből, de Magyarország ezt kifizeti, folyamatosan fizeti. Tehát 400 milliárd forintról beszélünk.
2: Azt válaszolta Magyar Péter, hogy megnézte az olasz meg a lengyel módszert, és tudja, hogy lehet ezt kibontani.
3: Ez szuverenitási kérdés, ez a migrációról szól, ugye ez a 2015-ös migránsválság, amit én ugye testközelből éltem át, hiszen ennek az epicentruma éppen az általam vezetett társadalom volt, és én ott a magyar-szerb határon ezt átéltem, láttam, hogy milyen invázió ment keresztül Magyarországon, és ugye azóta van Magyarországnak egy vitája az Európai Bizottsággal, amiben végül is ugye döntött az Európai Unió bíróság, és ezért kell ezt a horrorisztikus, véget nem érő bírságot Magyarországnak fizetni, ez óriási teher, és hát a konkrétan ugye az ítélet az azt mondja ki, hogy azt nem lehet megtenni, hogy jelenleg ugye a rendőrség vagy a határvadászok, ha elfogják az illegális, teljesen törvénytelenül a kerítés megrongálva betörő illegális bevándorlót, akkor azt visszakíséri a szerbiai oldalra.
2: Le kell folytatni az eljárást.
3: Így van, és Magyarországon kell tartani ezeket, akár Németországba tartó, Afrikából, Dél-Ázsiából vagy Közel-Keletről bárhonnan érkező migránsokat. Ez egy itt át vagy bét kell mondani. Hogy fenntartjuk ezt az állapotot, de akkor továbbra is harcolunk az Európai Bizottsággal, vagy megpróbálunk valamilyen megoldást találni. Ugye Magyar Péter erre azt mondta, hogy fog megoldást találni az Európai Bizottsága, majd az lesz, mint Olaszországban, és hogy Nyugat-Európában innen lesz megoldották. Azért Nyugat-Európában nem ezt látjuk.
2: Hát mindenhol nem, de az olaszok például ellenálltak valóban, illetve a lengyelek is.
3: Ellenálltak, igen, de azért, hogyha szétnézünk Európában, különösen Nyugat-Európában, egyébként Olaszországban sikerült ezt tökéletesen megoldani, ott is mindenféle megoldásokat próbálkoznak, hogy Albánia területén hoznak létre ilyen táborokat, de azt sem fogadja el az Európai Bizottság. Tehát itt tologatják most a migránsokat, nincsen megoldva ez a kérdés, ez egy nagyon fontos szuverenitási kérdés.
2: Feltettem a másik mondatára is, igen, fontos, egy mondatban tud válaszolni rá, hogy miért lesz ez diktatúra az ön álláspontja szerint?
3: Gyakorlatilag képtelenség, de azért, mert vannak riasztó jelek Magyar Péter kormányzásával kapcsolatban, akár amikor a Havasi Bertalant kirúgta szombati napon, csak azért, mert a Karmelitában elé került Havasi Bertalan, és még aznap egy soros magyar közlönyt kiadott gyakorlatilag Magyar Péter, szinte személyesen látszott, és ezt elintézte, hogy azt az embert azonnal kirúgják. Egy miniszterelnök így nem járhat, így nem viselkedett, vagy akár amit Súlyog Tamás köztársaság elnökkel csinált, ott szekunder szégyenérzetünk volt sokunknak a plenáris ülésteremben, amikor ott hosszú időn keresztül dehumanizálta, próbálta megalázni Súlyog Tamást, és az sem módszer, hogy a Fidesz kétharmadával odatett köztársasági elnök helyére most Tisza párt kétharmaddal akar tenni egy másik köztársasági elnököt. Én ma is elmondtam a vitában, hogy szerintem beszéljünk inkább akkor a közvetlen elnök választásról, hogy a nép válaszon köztársasági elnököt.
2: Ez sem vetette.
3: Ezt tudnánk akár támogatni.
2: Bár ez kicsit későbbre ígéri. Toroszkai László, köszönöm szépen.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Bár már többször is kezdeményeztek tárgyalásokat az új kormánnyal, egyelőre nem érkezett válasz a megkeresésre. Derül ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közleményéből. A szervezet most megtárgyalta az elmúlt napok önkormányzatokat érintő kormányzati bejelentéseit is. Magyar Péter a Napokban arról beszélt, fizetéscsökkentésre számíthatnak a polgármesterek. Csőzik Lászlót és Gémesi Györgyöt kérdezzük.
2: Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke és Gödöllő polgármestere, Csőzik László pedig Érd polgármestere. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Most mindenki a fizetésükről beszél, amiért egy fura helyzet lehet, de hát nem konkrétan speciál az önökéről, kettejükéről, hanem általában a polgármesterekéről. De vannak olyan hírek is, amik másról szólnak az önkormányzatok kapcsán? Mert majd beszéljünk ezekről a fizetésekről, ma este itt már Toroszkai Lászlóval amúgy is szóba került, de hát itt csomó vágy, remény, igény van a polgármesterek és az önkormányzatok részéről a kormány felé. Ezekkel mi van?
3: Hosszú hónapokon keresztül dolgoztunk azon, hogy letegyük az asztalra azt az anyagot, ami összegzi a mostani helyzetet a települések és a kormány viszonylatában, a feladatok, források megosztása tekintetében, és szeretnénk ezzel kapcsolatosan tárgyalni az illetékes miniszterasszonnyal, vagy miniszterelnök úrral. Ezeket a leveleket mi elküldtük, hogy arról beszéljünk, hogy mi a önkormányzatok jelene és jövője. Az anyagnak két része van, az egyik része az, ami 2020-ban mindenféleképpen meglépendő, és majd Csőzik László elmondja, hogy miért, mert vannak települések, akik nem bírják ki évvégéig, ezeket rendezni kell. A másik része pedig arról szól, hogy egy közép- és hosszú távú stratégiai gondolkodást indítson el ezekről a kérdésekről, amiben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, mint lakosságarányosan a legerősebb szövetség, a legaktívabb szövetség, ezt az anyagot, amit szakértők és polgármesterek, szakmai szervezetek segítségével állítottunk össze, ez kerüljön az asztalra. Nem kell mindent elfogadni, csak kerüljön az asztalra.
2: Valami kezdődjön el ez ügyben. A jó szándék abból talán látszik az összes önkormányzat felé, ahogy Budapest járt. Mert ugye egyrészt Magyar Péter kijelentette, hogy tessék a szolidaritási adót szépen befizetni, másrészt erre Budapest mondta, hogy oké, de mi nem tudjuk, és erre azt mondta, jó, akkor kaptok 2 hónap felmentést ez alól. Addig felfüggesztette a fizetést. Ez azt jelenti, hogy addig valaminek történni kell, mert másképp ez egy elrendezetlen adósság. Mindkét fél részéről most már.
4: Igen, az egy irányadó határidő, de arra is felhívom a figyelmet, hogy a kormány végül is lépett, mert 2 héttel ezelőtt, azt hiszem 18-án elfogadtak egy kormányhatározatot. Igaz, hogy nagyon-nagyon rövid, de arról szól, amit mi mindig is követeltünk, hogy tekintsék át az önkormányzatok finanszírozását, de íziben. A kormányhatározat azt tartalmaz, hogy az összes feladatot, az összes hatáskört és az azokhoz rendelt finanszírozást 3 minisztériumnak át kell vizsgálnia, és a júniusi törvényalkotási szezonra be kell terjesztenie. Tehát mi most a vigyázó szemeinket erre a kormányzati tevékenységre vetjük, és ennek megsegítéseként hoztuk ma mi is nyilvánosságra azt a programot, amin hát nem is tudom, talán egy évig dolgozott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége polgármesteri csapata.
2: Nagyon egyszerűen általában az a kérdés szokott felvetődni, hogy mit kérnek vissza azokból a jogosítványokból, amiket az elmúlt évtized elvett. Az Orbán kormányzás elvett különböző periódusokban, különböző mélységig. De kérnek valamit vissza egyáltalán, vagy csak valamiféle pénzügyi egyensúlyra vágynak?
3: A pénzügyi egyensúly az mindenféleképpen lényeges, mert működni kell, de azt gondolom, hogy azokat a feladatokat, amiket helyben a legjobban, leghatékonyabban mi tudunk megoldani, azokat mindenféleképpen hozzánk kell telepíteni, visszatelepíteni, vagy otthagyni.
2: Mik ezek?
3: Ilyen például a megítélésünk szerint a építéshatósági kérdés. Az építéshatóság ugye nem kerül pénzbe, föl kell állítani a csapatot, most kormányhivatal működteti, és ez adja ki azokat az építési engedélyeket, amikre nekünk nincs ráhatásunk. Tehát az egyik szomszéd mellé milyen épület épül, arra nekünk semmi ráhatásunk nincs, és a szomszéd fogja kérdezni tőlünk, hogy akkor mit tudunk tenni, nem tudunk semmit tenni. Ez helyben a leghatékonyabb. De vannak olyan kérdések, amelyik adott esetben pénzt igényelnek, de mégis hatékonyabban lehet ellátni, ez nyilván a közoktatás egy része. Mi azt mondjuk, hogy önkéntes alapon minimum az alapfokú oktatás, aznak a legjobb helye önkormányzatoknál van, szakmai felügyelet az államnál, de a működtetés, az intézmény, a létesítmény működtetés, a kapcsolattartás szülőkkel, tanárokkal, vezetőkkel, gyerekekkel, ez mindenféleképpen egy lokális.
2: Ér visszakérni például az iskoláit?
4: érve azonnal, mint ahogy számos nagyvárosi önkormányzat.
5: Gödöllő is különben?
4: Igen. Persze itt fontos hozzátenni, hogy a vele járó finanszírozást is kérjük, hiszen anélkül nem tudjuk ellátni. És a másik az, hogy föl kell csapni a Tisza párt programját, de szerencsére ők elég elkötelezték magukat az ígéretek szintjén, amellett, hogy visszaadják a feladatainkat, és visszaadják a forrásainkat is. Tehát ez szerintem a fejezet címe is a választásokon győztes párt programjának. Másrészt én éppen itt az ATV stúdiójában tudtam egy rövid eszmecserét folytatni miniszterelnök úrral körülbelül egy évvel ezelőtt, ahol nagyon gyorsan átnéztük ezeket a kérdéseket, és én akkor azt láttam, hogy belülről is, tehát személyesen is eléggé elkötelezett abban, és látja, hogy ez így nem folytatódhat tovább, ahova az Orbán kormány vezette az önkormányzatokat. Tehát helyre kell állítani ezt az egészet. Miért? Az emberek miatt. Tehát az emberek voltak azok, akik az egésznek a kárvalótjai lettek, akik megsínylették ezt a hihetetlen elvonás sorozatot. Mit kérünk vissza? Ért például a gépjármű adóra appellál leginkább, hiszen nálunk minden második utca még mindig poros utca, aszfaltozatlan. Tehát ez múlhatatlanul szükséges, és azt remélem, hogy már idén valami elindulhat. Ami változott talán az a következő, hogy belátással vagyunk, és türelemmel vagyunk az iránt, hogy az államkassa tényleg üres. Tehát ezeket az ígéreteket egyik napról a másikra megvalósítani látjuk, hogy nem lehet. Tehát türelemre van szükség, azt várjuk egyébként, most leüljenek velünk, és meghányjuk, vessük azt, hogy egy, mi kell idén a túléléshez, jó sok önkormányzatnak, kettő, hogy ezek a reformok hogy tudnak, milyen ütemezésen beindulni, és milyen irányt vesznek.
2: Hát vannak ezek között, amik nem kerülnek olyan sokba, ugye például az építési hatóság visszajelzése, vagy az iskoláké is ránézésre, hiszen azt így is finanszírozni kell, és egyébként is a klik felrobbantását tervezték korábban, tehát hogy ez a klikkes rendszer, ez nem maradhat, így mondta a miniszterelnök.
3: Ezeket nem fogják szüntetni. Nyilván nem szabad az egyik pillanatra a másikra működni kell.
2: Hát ez egy folyamat.
3: Biztonságosan el kell indulni a majd szeptemberben az évnek. Ez egy folyamat, ebben dolgozni kell, ebben szívesen segítünk. Azt kell látni, hogy a kormány sikere akarja vinni nyilván a programját, ebben mi érdekeltek vagyunk. De sikeres önkormányzatok nélkül nehezebb sikerre vinni egy programot, tehát mi partneri szerepet.
2: Mennyire lehet befolyásoló az, hogy nincs tisztás polgármester? Ugye nem indultak az önkormányzati választáson, már lett volna lehetőség, de kivárták az országgyűlését az első komoly megmérettetésre az Európai Uniós után nyilván. De ebből az következik, hogy csupa olyan polgármesterrel dolgoznak, akik nem tisztás.
3: Én nem tartom fontosnak a tisztás kötődést. A fideszes kötődést sem tartottam jónak. Én Cserpalkovics Andrást jó polgármesternek tartom, Fidesz párthoz kötődik. Botka Lászlót, az egészen más politikai közösségből jött, őt is jó polgármesternek tartom. Itt az a kérdés, hogy a polgármester szakmailag felkészült, elkötelezette a település irányába. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége egyébként, aminek Csőzik László tagja, vagy Karácsony Gergely, soha nem vizsgálta azt, hogy kinek mi a politikai orientációja. Mi egységesen abban vagyunk érdekeltek, hogy a településünkön élő 9,5 millió ember az megkapja azokat a szolgáltatásokat az elvárt szinten, amit igényel, és amit meg tudunk adni. A másik meg, hogy megkapja azt a biztonságot, hogy ott tudjon élni, ott szeressen élni. Nekünk ehhez jogszabályi háttér, finanszírozási háttér kell, mozgástér kell, és ezt a legjobb kialakítani, ezt a felületet a kormányzat együttműködésével, tárgyalásával, partneri szerepkörével.
4: Két évvel ezelőtt 5 évre választottak meg minket, elég nagy legitimációval. A polgármestert közvetlenül választják, és azt gondolom, hogy a szavazó táborok is átfedésben vannak, tehát akkor az európai parlamenti választáson a ránk szavazók leadták a szavazatukat a Tiszára. És mint ahogy most is szinte kivétel nélkül minden ellenzéki polgármester a Tisza párt mellett tett hitet, és arra buzdította a szavazóit, hogy a kormányváltás.
2: Hát az ellenzékiek, igen.
4: Az ellenzékiekről beszélek. Tehát nekünk azt gondolom, hogy
2: az
4: komoly
2: ellenzék.
4: Tapasztalatunk van, és elég nagy hitelünk van abban, hogy az elmúlt 7-10 évben ott álltunk a vártán. Ott voltunk, ellenzéki szerepet játszottunk. A másik az, hogy mi voltunk azok, akiken legjobban elverte a port az Orbán kormány. Tehát kivéreztették az önkormányzatokat, följelentettek minket, vizsgálatokat indítottak ellenünk, tehát, és mi végig kitartottunk. Tehát úgy gondoljuk politikai értelemben, hogy most mi is megérdemeljük azt, hogy végre ezekből az eredményekből részesüljünk, hiszen ott voltunk, amikor kellett, és kiálltunk az önkormányzatok érdekeiért és az ellenzék érdekeiért.
2: És mi legyen a fizetésükkel? Akkor most a végére azért tegyük oda ezt.
4: Ez a legkevésbé fontos, úgy gondoljuk.
3: Ez a legkevésbé fontos, de ha egy ilyen kérdést tárgyalunk,
2: de azért társadalmi munkában nem végeznék.
3: Nyilván nem. olyan egzisztenciát nem tudtunk teremteni magunknak az elmúlt évtizedekben, hogy mi ez a társadalmi.
5: Nem, ez nem is elvárható, ez egy nagyon komoly munka.
3: És van felelősség is, és van egy csomó kötelezettség. Ketté kell választani a dolgot, hogy ezt mindenki értse. Egyrészt van a nyilván az államnak a vezetője, miniszterelnök, miniszterek, vannak államtitkárok, ők meghatározzák azt, hogy az ő munkatársaik, államtitkárok, főosztályvezetők milyen fizetést kapjanak, ez teljesen rendben, ez több vagy kevesebb, ez az ő döntésük. A parlament meghatározza a sajátját, választott emberek, ezt el kell fogni. Mi egy más szektorban vagyunk. Mi dolgozunk köztisztviselőkkel, mi dolgozunk közalkalmazottakkal, ugye mi vagyunk a város vezetői, vagy a település vezetői, azért az mégsem elvárható, hogy a település polgármestere mondjuk ebben a hierarchiai rendszerben mondjuk a 20. 30. legyen a fizetési listán. Ebben szerintem a miniszterelnök úr sem lesz partner, hiszen ő is ehhez igazítja az ő bérét és a többiekét. Akkor, hogyha ilyen változtatás van, akkor az egész rendszert végig kell változtatni. Ugye volt olyan jogszabály, annak ide is volt olyan időszak is, amikor a köztisztviselői szorzók alapján kaptuk meg mi is a fizetésünket, és amikor emelkedett a köztisztviselők bére, akkor amilyen kis emelkedett, vagy amikor nem emelkedett, akkor az infláció arányos különbséget lenyeltük. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy másik szektor, és még egy dolgot nem szabad elfelejteni. Mi választott emberek vagyunk. Tehát mi nem az államigazgatás része vagyunk, mi nem a kormányhivatal része, választott emberek, egy olyan jogszabály keretek között dolgozunk, ami komoly kötelezettségekkel jár, komoly felelősséggel jár, és ebben a rendszerben kell az óvónőkkel, a bölcsődei dolgozókkal, a vezető mutatásainkkal elhelyezni a polgármester egzisztenciáját, ha ez kevesebb mindenkinek, nyilván tudomásra
5: veszi. Csőzik rászolni lesz a zárszó.
4: Igen, tehát nagyon fontos az, hogy szakmailag ez úgy kellene kinézzen, hogy a köztisztviselői törvénybe kéne visszarakni a polgármestereket, hiszen mi együtt sírunk, nevetünk a közvetlen kollégákkal. Érden is a városházán körülbelül 170-180 ember dolgozik, tehát ez helyes lenne. A másik, hogy differenciált a fizetés. Tehát más egy faluban, más egy megyéjogú városban, és azon belül is aként bomlik, ezt mindenki meg tudja ítélni, hogy éppen milyen helyzetben van az adott város. Én például megmondom őszintén, hogy olyan rossz helyzetben volt Érd, hogy másfél éven keresztül nem vettem fel a fizetésemnek a 30%-át, bennhagytam a közösben. Ma szintén nem rózsás a helyzetünk, ma 12%-át nem veszem fel a fizetésemnek ezt az emelést, bennhagyom a közösben, de nem gondolom azt, hogy a többiek, akik fölveszik, azok hibát követnek el. Tehát ezeket meg kell néznünk. Azt túlzásnak tartjuk, hogy a felére csökkenjen a fizetés. Abban természetesen partnerek vagyunk, hogy valami ésszerű újraszabályozást csináljunk együtt, mert az fontos lenne, hogy az egész skálázás. Abban természetesen partnerek vagyunk, hogy valami ésszerű újraszabályozást

0: intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Nyílt levélben követeli a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara teljes átalakítását a Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos Szövetsége. A szervezet szerint a jelenlegi struktúra teljességgel tarthatatlan, és veszélyezteti a gazdák működését, illetve talpon maradását. Koncz Mátéval beszélgetünk.
3: Itt a kötelező tagság az egyik alapkérdés. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
4: Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Mert hogy ugye a kamara megalakulásától kezdve azt mondják, hogy ez a kötelező tagság, ez így ebben a formában nem működik. Vagy legyen kötelező a tagság, de ne legyen kötelező a tagdíj.
4: Például, de már tagság sem. Tehát amennyiben pusztán a nevünk kell, hogy azt lehessen mondani, hogy hát itt van mögöttünk a teljes gazdatársadalom, a gazdálkodók, meg a tagdíjunk, abban mi engedtessék meg, hogy azt mondjuk, hogy nem szeretnék részt venni.
3: De miért nem? Egy kicsit a tagdíjat engedjük el. Tudom, hogy ez sokaknak fel, mert helyenként az rendkívül magas. De közben meg magát a dolgot nézzük meg. Miért nem akarnak velük együtt mozogni?
4: Mert nem a mi szervezetünk, nem a mi érdekeinket képviseli, és még ha nem képviseli az érdekeinket, az a jobbik eset, de gyakori, hogy konkrétan azon szervezetek, azon mezőgazdasági termelővállalkozások ellen lépett föl nyíltan, tudatosan, amelyek egyébként a tagjai, és ám bár azt mondtuk, hogy ne beszéljünk, amelyetől tagdíjvizetést vár több milliárd forint értékben. Tehát annak a szervezetnek miért akarnánk mi tagja lenni, miért örvendeznénk, hogy itt lehetünk, amelyik azt mondja, hogy minket meg kell szüntetni, mi ártunk a vidéknek, mi károsak vagyunk, minket fel kell számolni, tőlünk a földet el kell venni, a támogatásainkat csökkenteni kell, mert ezeket mondta a kamara, ezek mellett állt ki, de amikor azt mondjuk, hogy mi nem szeretnénk ennek a szervezetnek, ami ellenünk dolgozik, a tagjai lenni, ó, nem, a tagság kötelező.
3: Vegyük, tudom, politika volt, vagy személyes? Amiket most itt sorolt, vagy miket tettek?
4: Ezt azok ellen, a vállalkozások ellen tette a kamara, akik szövetségünk a MOSZ tagságát képviselte. Nem gondolom, hogy ellenem, vagy a másik, vagy a harmadik ellen szólaltak föl, a társas vállalkozások ellen nyíltan, kendőzetlenül.
3: Miért? Valami oka ennek van.
4: Hát ha megnézzük, akár a levelünkben is benne volt, a kamara egykori elnöke mondta azt, hogy a MAGOSZ ideológiájának megtestesítője, eszköze, végrehajtója lesz a kamara. Ideológia. Hogy az ideológiáknak mennyi helye van az agrárgazdaságban, egy gazdasági ágazatban 2026-ban, az már egy másik kérdés.
3: Mennyi esélyét látja annak, hogy a kormány ez a kérdéshez úgy viszonyul, hogy szeretnék, illetve egyáltalán a kamarai rendszerhez hozzányúlna?
4: Nem az esélylatolgatás a dolgunk, nekünk az a dolgunk, hogy minél prudensebben, minél jobban láthatóan, minél exaktabban bemutatva elmondjuk, hogy egy olyan gazdasági kört kényszerítenek bele ebbe a szervezetbe, ami semmit nem kér, semmit nem javasol, nem bírál, pusztán csak az elsétálás jogát szeretné megkapni. Azt... Működjön a kamara, hogy gondolja, hogy szeretne, azok a tagok, akiknek ez fontos, működtessék, csak minket hagyjanak elsétálni abból a szervezetből, amely jelenünk dolgozik.
3: Mi van, ha nem fizetnek tagdíjat?
4: A tagdíj az adók módjára behajtandó, ez a leginkább cinikus az egészben, hogy még ezt sem tudjuk megtenni, maximum jelzésértékkel.
3: Mi van, ha kilépnek?
4: Nem tudunk. Törvény erejénél fogva a gazdaságok, a szektor szereplői, sőt azon...
3: Ugye ezek a teaorszámok és hasonlók
4: azonosítják. De nem csak a mezőgazdasági termelők, hanem gyakorlatilag bárki, aki a mezőgazdasággal, az élelmiszergazdasággal, akár csak általános kapcsolatban is van, például kereskedik agrártermékekkel, például egy építőipari cég, aki egyebek mellett istállókat is épít, az kötelezően tagja, és több millió forintot becsenget. 36 milliárd forint az éves költségvetése ennek a szervezetnek.
3: Mire fordítja? Van annak nyoma?
4: És persze nyoma nyilván van, tehát én nem azt állítom, hogy ezek a pénzek eltűnnek, azt állítom, hogy ezek a pénzek
3: másképp nagy kérdezem, részt... hogy hasznosul ez az agráriumban, ez a 36 milliárd?
4: Hát, hogy hasznosul, azt most jelentősen vitatjuk. Egy szervezet föntartja magát belőle, hogy ennek mennyi a haszna, azt kellene képezze vizsgálattárgyát.
3: Azért kérdezem egyébként, mert önök a költséggazdálkodás vizsgálatát is követeli, tehát igazából azt akarnak látni pontosan, hogy a kamara mire költ.
4: Csak egy példát, hogyha idehozok, egy országos szervezetet vezetek, itt ülök önnel szemben ezen a héten is, a múlt héten az egyik kollégájával, következő héten a másik kollégájával, a rákövetkező héten pedig minisztériumokkal, esetleg Brüsszelben az Európai Bizottság illetékeseivel tárgyalok én személy szerint. Ezt társadalmi pozícióban teszem, a költségtértésem néhány tízezer forint, ami az üzemanyag költséget nem fedezi. Ezzel szemben a kamarának mondjuk a megyei elnökei, akikről nem hallunk, akikről nem tudunk, ahol sehol nincsenek, ott államtitkári szintű fizetéseket visznek haza, szolgálati autót használnak, apparátusuk van arra, amit nem látunk, nem tudunk, hogy mi. És lehet arról beszélgetni, hogy ez ér ennyit, vagy nem ér ennyit, csak ezt tegyük prudensen, és hagyj szóljunk bele abba, hogy azok a több milliós tagdék, amit befizetünk, az hogyan hasznosul, ez jó vagy nem jó, de leginkább ismét csak szabadjon azt mondanunk, hogy nem szeretnénk ennek részt.
3: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara válaszolt, gondolom, tud róla, visszautasították az ön nyílt levelében foglaltakat, és azt is állították ráadásul, hogy a teljes kamarai tagdíj bevétel az ágazati jövedelem kevesebb, mint 2%-a, ráadásul a tagdíj befizetését őszre halasztották, pont az ágazat nehézségei miatt. Tehát még nagyvonalúak is, mondják ők.
4: Feltetném a kérdést, hogy ezt honnan kellene tudnunk, mert erről semmiféle kommunikáció nem volt. Valószínűleg 2,3 milliárd forint marketing és kommunikációs költségvetésből erre nem futja, hogy erről tájékoztassák a tagjait. Az arányok pedig számmisztikákat lehet idehozni, hogyha megnézzük a vállalkozásoknak az éves eredményeit, és összehasonlítjuk ezzel a működési költséggel, akkor ez a nagyságrendi 10% ez ki fog jönni.
3: Jó, meglátjuk, hogy ez a dolog, ez merre felé fordul, ez időkérdése, nyilván itt valamilyen kormányzati lépésnek ezek szerint születnie kellene. Mondta, hogy megy Brüsszelbe tárgyalni. Miről tárgyalni?
4: Annyit mondtam, hogy voltunk, előfordulunk, megjelenünk, és a közös agrárpolitika kérdéseiről, azokról az uniós gazdaság, elsődlegesen mezőgazdaság szervezési kérdésekről, amelyek érintik a hétköznapjainkat, akár az unió közös agrárpolitikai támogatáspolitikája, akár a Mercosur megállapodások. Ezek kapcsán egyeztetésben, tárgyalásban vagyunk mi, saját önkéntes tagságunkkal, az önkéntes költségvetésünkből az Európai Bizottság.
3: Kik a tárgyaló partnerek a másik oldalon?
4: A bizottság illetéke szakértői.
3: Elfogadják önöket, mint a hazai agrárium képviselőit?
4: Teljes mértékben, sőt megköszönték, hogy vettük a fáradtságot, és ott voltunk.
3: Ez végül is legitimizálja önöket.
4: Ez pontosan így van.
3: Jó, mondom, meglátjuk, hogy merre felé fordul a történet. Koncz Máté, köszönöm szépen.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
3: András, ti következtek, jön az Aktuál. Szervusz.
5: Szervusz, Szegon, jó estét kívánok mindenkinek. Bizony, hogy jön az Aktuál, és egy olyan, mondjuk így, aktuális témával, hiszen ma volt a parlament ülése, és ennek kapcsán arra vagyunk kíváncsiak, hogy nézőink szerint vajon szimpatikus-e a parlament jelenlegi hangvétele. Azon túl, hogy a vitáknak a hangvétele milyen, azt is látjuk, hogy a miniszterelnök előszeretettel változtatja a pozícióját a parlamentben. Tegnap ugye odament konkrétan Gulyás Gergelyhez szót váltani vele, ma pedig a közvetlenül Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető előtt hallgatta végig a beszédét, és most sem maradtak el a reakciók. Szóval mit gondolnak erről a nézőink? Aztán Fekete Győr András, a Momentum korábbi elnöke arról beszélt, hogy itt egy új ellenzéket is meg kellene alapozni, és mostantól azon fog dolgozni, hogy 2030-ra egy ütőképes ellenzéket hozzon létre. Vajon kik lehetnek majd azok a figurák, akik esetlegesen ténylegesen jó ellenzéke lehetne a Tisza pártnak. De a védvonalat is fölhúzza a Fidesz, mégpedig Cunyiné Bertala Judit fogja megvédeni azokat a fideszes szavazókat, politikusokat, akiket a Tisza támad. Ezt is megbeszéljük, és hogy kikkel. Itt lesz Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Lánci Rihárd újságíró, valamint Szalma Botond, az MMN alelnöke. Egy rövid szünet, és már is kezdünk.
3: Én meg előtte még elköszönök a kedves nézőktől. András, neked köszönjük az ajánlást. Én pedig ajánlom a holnap estét. Egyenes beszéd a szokott időben. Várom önöket. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
2: Parázsviták a parlamentben, no de mit gondolnak a stílusról? Hogyan formálódhat egy új ellenzék 2030-ra? És kiket fog egészen pontosan megvédeni Cunyiné Bertalan Judit? Ezek a tervezett témáink, és mutatom a vendégeket is.
3: Feszült hangulatban tehát a parlament ülése. A miniszterelnök viszont a valódi viták meglétét miattatja. Az országgyűlés úgy döntött, hogy nem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Radnai Márk szerint a választáson csak kormányváltás történt. A valódi rendszerváltás még a társadalom előtt áll. Cunyiné Bertalan Judit lesz a fideszes vívvonal vezetője. Orbán Viktor szerint azért van erre szükség, mert árad a gyűlölet. Mai vendégeink Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Lánci Richard újságíró, Szalma Botond az MMN alelnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
2: Jó estét kívánok mindenkinek, és szeretettel köszöntöm vendégeinket is itt a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hamarosan megkapjátok a szót, de előtte gyorsan nézzük meg, hogy áll a szavazásunk. Ez a nap kérdése, hogy önnek szimpatikus-e a parlament jelenlegi hangvétele. 75% elégedett, vagy úgy gondolja, hogy ez egy szimpatikus módja a vitának, amit a parlamentben láthatunk, és 25% gondolja úgy, hogy ez hát neki annyira nem jön be, hogy finoman fogalmazzak. Hamarosan a kommentekből is most változott az arány 74-26-ra, hamarosan szemezgetünk a kommentekből is, de előtte nézzük meg, hogy pontosan mi is ez a stílus, és egyébként miről folyik a vita.
4: A képviselők döntöttek a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés folyamatának leállításáról. Az előterjesztést végül megszavazták. A Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. Nem sokkal ezután az az alaptörvénymódosítási javaslat került előtérbe, amely két ciklusban, vagyis 8 évben korlátozná a mindenkori miniszterelnök mandátumát. Gulyás Gergely szerint minden civilizált jogelvnek ellentmond a javaslat, mert szerinte az intézkedés visszamenőleges hatályú.
5: Ez nem személyek ellen irányuló szabály, nem politikai bosszú, nem pillanatnyi politikai érdek által diktált rendelkezés, hanem ez egy alkotmányos garancia.
4: Mellétei Barna Márton megerősítette, a módosítás nem visszamenőleges. Gulyás Gergely felszólalás alatt egyébként Magyar Péter átült Gajdos László élő környezetért felelős miniszter mellé, így közvetlenül a Fidesz frakció vezetője elé került. Így többször is olyan helyzet állt elő, hogy a korábban ismert módon jó barátságban lévő két politikus szinte egymással beszélgetve vitázott az országgyűlésben.
2: Itt amiközben néztük a bejátszót, Richard sóhajtott egy nagyot, Mercedes így elnevette magát, és Botond is azt hiszem, hogy mosolyogva nézte végig.
6: Igen, igen.
2: Hogy? Miért? Hogy a sóhajtás minek szólt, Richard?
6: Nem, pont most néztem egy összeállítást a 90-es évek korai parlamentjére, olyannyira, hogy a tipikus ilyen összevágás volt, amikor Horn Gyula ugye Tordján pubizza a Tordján Józsefet, és a házelnök, vagy a levezető elnök éppen rendre utisítja, és mondja, de hát a szemébe is pubit mondok neki. Akkor utána Tordján József közli Bokros Lajossal, hogyha nem nevet kéne ennyit, hanem jobban figyelne, akkor jobban menne az államháztartás is. Ezek után pedig Kunce Gábor közli Semmilyen Zsolta, hogy most pedig nem kíván a gyűlölködéssel foglalkozni, most azzal a részével szeretne Semmilyen Zsolt felszólalásával foglalkozni, amikor támogató és baráti és konstruktív volt a felszólalása, és akkor itt csöndbe maradt Kunce Gábor. Ez az a rész, ami támogató rész volt Semmilyen Zsolt részéről. Tehát azért mondom, hogy akkoriban is voltak érdekes közjátékok. Hát ennyire ezt a fajta aktív dolgot még szoknunk kell szerintem, mert ez az interaktív parlament, tehát a levezető elnököknek azért lesz gondjuk, tehát hogy folyamatosan jelezni, hogy kérem, hallgassuk meg a felszólalót, kérem, tehát ez korábban is volt ez a fajta dolog, de hogy Magyar Péter részéről ez most ilyen, olyan aktívan megy, mint a kampányba körünk. Ez a fajta, ezt úgy hívják egyébként az amerikai sportok nála a pályán, hogy trash talk. Tehát amikor az ellenfelet, miközben védekezel rajta, vagy valami, mondjuk esetlegesen megemlített, hogy a leány testvére nem feltétlenül a szemérem legnagyobb bajnoka, vagy az édesanyja nem feltétlenül apácaként végzett. Tehát, hogy ez a fajta trash talk, ez persze nem ebbe a dologba, de ez a pályán is van, ez a fajta triggerelés, hogy folyamatosan húzni az ellenfelet. Ehhez még szerintem nem vagyunk hozzászokva ebbe a környezetbe, de lehet, hogy ez a jövő.
7: Hát, az az igazság, hogy legfeljebb visszahívják Kövér urat, és majd rendet tesz.
6: Igen.
7: Ebben neki ebben van gyakorlata, de csak azt kell mondjam...
6: Vissza kell hozni a Tisza széket is egyébként, mert hogy az el lett víve.
7: De ez egy másik parlament, másik stílussal, más emberekkel, más 199 emberrel, és azt kell mondjam, hogy egy kicsit nekem is a circenzész rész ez néha, de ugyanakkor azt kell mondjam, hogy ha Magyar Péter nem ilyen lenne, nem lett volna 3,3 millió szavazata, nem járt volna 700 településen, mint egy mérgezett egér felszántotta az országot, hozzá képest a fideszeseken kóboló berúgott izék voltak tehenek, akik jönnek-mennek a vágóhíd előtt. Tehát Magyar Péter egy állati aktív valaki. Láttam vele egy műsort, amikor 20 éves korában ugyanezzel a frakcióvezető úrral, ugye, aki a barátja volt, benn voltak egy tévéműsorban. Szemtelenek voltak, okosak voltak, debattőrök voltak.
2: László műsor, bocsánat, ott Mráz Ágoston Sámuellel voltak vendégek.
6: Igen, Mráz Ágoston
7: Sámuellel. Marhajók voltak. Azt kell, hogy mondjam, ugyanakkor persze egy idő után most már el kell kezdeni majd kormányozni is. Tehát itt a célcenzőszöz vége van, és el kell kezdeni kormányozni. Lesznek miniszteri, láss külügyminiszter. Most már a többieknek sorba kállni Ferihegyen, nem lehet átmenni minden soron a zöld útlevéllel. Házkutatás, ottól házkutatni kell, a rendőrség elkezdett dolgozni, az ügyész elkezd dolgozni. Tehát hát, ha lesznek ilyen dolgok, biztos vagyok benne, az egészségügyi miniszter elkezd majd a szakmájába dolgozni. Tehát pár dolog történik, ez még egy kicsit most úgy meghökkenti ahhoz képest, hogy nem történt semmi 16 évig a parlamentben, csak vagy boldog karácsonyt kívántak, vagy az említett Semmilyen Zsolt csodálatos állítattal nézett szerelmére Orbán Viktor. Ennyi. Hát ez most megváltozott, most annyira nem szerelmes.
8: Azért szerintem az nem igaz, hogy nem történt semmi a parlamentben, mert azért voltak ott füstbombák, voltak ott transzparensek.
6: Volt pulpitusfoglalás.
8: Igen, volt ott minden. De hogyha arról beszélünk, hogy mi az, ami illik a parlamenthez, azok sokkal kevésbé illettek, de tény az, hogy most én is azt látom, hogy egy kicsit így levezetik a kampányt, tehát hogy még így az a pörgés az ott van a tartós elemben, és akkor még így valahogy azt a közvetlen kontaktust is kihasználják, ami végre van.
7: De ettől függetlenül például megint csak, hogy visszatérve a tegnapi napra, mert egy kicsit szadiztam magam, és egy 3 órát a fülemen volt a parlament közvetítése, és ott például volt egy pár kultúrát felszólalás, meg viszont választ. Tehát, hogy mondjuk egy Simicskó teljesen normálisan szólalt fel, amire a honvédelmi miniszter teljesen normálisan választott, én erre a parlamentre vágyom. Simicskó mondhatja azt, hogy ne haragudjon, nem egy jó honvédelmi miniszter, ő meg felhasznál, ne haragudjon, szerintem jó leszek, mert ezt sem, és megegyeznek valami, vagy nem egyeznek meg. Mert olyan mondatok is elhangzottak tegnap, ami nem tetszett, felhasznál, nem fog, természetes, hogy nem fogod meg választ. Mi az, hogy természetes? Hát, hogyha jó válasz a miniszternek, vagy az államtitkának, fogadja el. Hát ez a kultúrát parlamentben hozás. Természetes, hogy ő hülye. Azért, mert Láncinak hívják és ismeri X éve. Nem. Ha egyszer neki igaza van is, hogy én vagyok a hülye, akkor lehet, hogy föl kell, hogy elnézést, meghajoltam. Én vagyok a hülye. Tehát a parlamentarizmusnak vissza kell térnie, mert ebben Magyar Viktornak, Magyar
6: Péternek. Magyar Viktornak.
2: Bocsánat, hogy így elvettem magam, de ezért ez nem volt rossz.
7: Magyar Péternek igaza van, egy elmúlt 15-20 évben nem láttunk parlamentet, viszont nem tudjuk, mi ez a parlament.
2: Magyar Péter azt mondta ma a parlamentben, újságírói kérdésre válaszolva, hogy ő úgy érzi, hogy visszatért a vita a parlamentbe, mert hogy itt végre valós kérdésekről vitáznak, de közben meg, hogyha mellé tesszük azt, hogy tehát hogy váltogatja a helyét, oda megy Gulyás Gergely elé, úgymond nem, a Rétvári Bence úgy azt írt a Facebookra, hogy beolvasott Gulyás Gergelynek, mire Gulyás Gergely ma egyébként a Blicknek azt nyilatkozta, hogy nem meg kell védenie a miniszterelnököt, mert nem volt támadó a fellépése, nem érezte annak, ugye Tóth Gáboron a volt budapesti rendőrfőkapitány helyettesen volt egy csörtéjük. Viszont nem ezt akarom mondani, hanem hogy ezek a dolgok nem veszik el egy picit a tartalomról a figyelmet? Tehát most is itt nem arról beszélgetünk, hogy Magyarország bennmarad az Nemzetközi Büntetőbíróságban, hanem arról, hogy hogy váltja helyét Magyar Péter, meg Tordján Pubit idehoztuk, meg ezek a dolgok. Ez nem viszi el a parlamenti vitákat ilyen tényleg cirkusz irányába?
8: Én egyébként egyetértek azzal, amit Botond mondott, hogy ha megnézzük azt, ami úgy szakmailag elhangzik, akkor azért már sokkal jobb a színvonal, mint amilyen eddig volt. És az ellenzék részéről is, tehát a Fidesz részéről is, mert ugye a Fidesz sem volt eddig rákényszerítve arra, hogy okosan replikázzon, hogy megpróbáljon egy kis létszámú frakcióban mégis hangadó lenni.
7: Egy 5-6 normális ember bekerült a Fidesz frakcióba, és ez látható. Uh-huh. Aki tudnak beszélni, aki kultúrán tudnak válaszolni, a több az ilyen vatta ember, tehát addig is ott ült, tök mindegy.
8: De eddig hány vatta ember volt?
7: Hát eddig 132. De most tök mindegy, most legyen 29 vagy 33, de szerintem, amiről te beszéltél, az elkezdődött, mert egy csomó törvényt hoztak, egy csomó javaslatot hoztak, egy csomó irányba elindult a magyar törvényhozás. Tehát igenis hoztak, igenis lesznek. Azért mondta egy pár példát az ebben a minisztériumokkal, tehát igenis, a külügy is elkezdett dolgozni, az egészség is dolgozik, a gazdasági miniszter is dolgozik, a pénzügyminiszter is dolgozik, és majd meglátjuk, mindenkinek jár 100 nap, ők is megkapják a 100 napjukat, és utána megvitatjuk, hogy jó vagy nem jó.
2: Mondjuk azért, hogyha a Fidesz próbál is konstruktív lenni, azért azt rendre megkapja olyan egyébként nem annyira a vehemenciájáról ismert politikustól, mint mondjuk Kapitány István, aki kb. És majdnem mindenre az a válasz, hogy jó, de maguk 16 évig.
6: Tehát, ja, hát az elmúlt 8 évezés az ment a Fidesz kormány 2010-es indulásánál is, tehát az alap, politikailag az egy fegyvere az elmúlt 16 évet most nyomni, mert hogy az elmúlt 16 év azért láttunk egyként nagyon érdekes dolgot. Ha csak az első ciklust nézzük, például a magánnyugdíj pénztárak valahova való eltűnésétől gondolkodunk, akkor már egy érdekes dolog van, és az még csak a 10-től 14-ig, és akkor nem emlékszünk még már szerintem ilyenekre, hogy alaptörvény asztala. Emlékeztek
7: de hogy
6: erre?
7: Lehet, ott volt hát
6: ugye, meg ugye ki kellett szögelni a NERT a közhivatalokba.
2: Nemzeti egyetértés nyilatkozat.
6: Így van. Bocsánat, nemzeti egyetértés nyilatkozat, tehát nem a NERT kellett kiszögelni, hanem a nemzeti egyetértés nyilatkozat. Bocsánat, ez a legyen béke, biztonság és egyetértés, ez valami ilyesmi volt a kezdet.
7: Igen, de meg kell védje most a tisztásokat. Annyi feszültség, gyűlöm lett föl az emberekben 16 év alatt, annyira elfojtott, annyira nem lehetett véleményt mondani, annyira béltolnokok, szemét dolgokkal összeugrasztották ezt a társadalmat, hogy most egy kicsit kiengedjük a gőzt. Uh-huh. És most 2 hétig tart még a gőz kiengedése, az ország ki fogja bírni, ha közben nem lesz egy pár ingyen élő disznónak zöld útlevele, meg nem kap többet 5 millió forintot a Zsülike 3 ásításért a televízióban.
6: És olyan szép dokumentumfilmet forgatnak.
7: Oké, okay, csinálj dokumentumfilmet, a kutya sem fogja megnézni.
2: Tehát, szerintem ezek gondoltam. Után mindenki meg fogja nézni, ha elkészül.
7: Oké, akkor menjetek, nézzétek. Tehát elkezdődnek a valódi változások szerintem, mert az emberek viszont arra várnak. Tehát azért szavaztak a Magyar Péterre, és azért szavaztak a Tiszára, hogy tényleges változások induljanak. Annyi türelme lesz az emberekben, hogy tudják, hogy ez nem egy hét alatt fog bekövetkezni, de nagyon hosszú türelem nem lesz bennük, mert szeretnék, hogyha a nyugdíjuk magasabb lenne, szeretnék, ha olcsóbb lenne a tej, szeretnék, hogyha eltűntek a plakátok az utcára, nem idegeskedsz az utcára, amikor mész, nem esik bomba a fejedre, nem jön sembe soros, nem visznek háborúba, tehát most már 6 hete, gondoljatok bele, még senkit nem soroztak be, Magyar Péter, senkit nem küldünk Ukrajnába, nem támadtak meg minket az idegen hatalmak, az Európai Unióban emberként bánnak velünk, a lengyelek kezdenek mellénk állni, tehát visszatértünk az európai térképre, szerintem ennek örülnünk kell.
2: Jó, nincsen jó kormányzás, jó és erős ellenzék nélkül, ezt még Antal József mondta a Tölgyesi Péterrel folytatott vitájában a két forduló között, 1990-ben. Jelenleg az ellenzék nem túl erős. Na de lesz-e az valaha, és melyik lesz az az ellenzék? Fekete Győr András is elgondolkodott ezen.
9: Új ellenzéket építene Fekete Győr András, a Momentum volt elnöke Facebook oldalán azt írta, hogy a parlamenten kívül építene egy normális, hiteles és párbeszédre képes ellenzéket. Az országgyűlés tegnapi ülésén történteket értékelve úgy fogalmazott, hogy amit a bukott maffia párt és zsebnáci tagozatának tagjai a plenárison műveltek, az méltatlan Magyarországhoz és ahhoz az új politikai kultúrához, amire áprilisban magyarok milliói adták a szavazatukat. Fekete Győr szerint a történtek megerősítik, hogy az ellenzékváltás legalább annyira kritikus és sürgető feladat, mint amennyire a kormányváltás volt. A volt momentumos politikus azt ígéri, azon fog dolgozni, hogy 2030-ra felépüljön az új ellenzék.
2: Rengetegszer hallottuk ezt az ellenzékváltás kifejezést, ugye pont Márki-Zay Péter, az MMN-nek az elnöke, Hódmezővásárhelyi polgár, rengetegszer mondta. Csak hát ez nem tűnik annyira egyszerűnek. Ezt, Mercedes, szerinted ezt hogyan történt meg? Mert itt is az volt, hogy egy nagyon karizmatikus ember alapított egy mozgalmat, és úgy jutott hatalomra.
8: Hát szerintem eleve ilyen nagyon furcsa, amikor arról beszélünk, hogy ellenzékváltás, hiszen annál nagyobb ellenzékváltás nem kell, mint hogy a Fidesz ellenzékben van. De azt hiszem, értem, hogy mit akar mondani Fekete Győr András, de attól tartok, hogy sokkal jobban ő se érti. Tehát, hogy nyilván látni kell azt, hogy pontosan mik lesznek azok a konfliktus pontok a Tisza kormányzásában, ami ellen mondjuk érdemes fellépni. Ez, amit most még nem nagyon látunk, tehát nyilván nem azért, mert hogy a parlamentben veszekednek, és hogy Magyar Péter arrébb ül, hanem ugye, amit említettél is, hogy mennyire tudják rendbe tenni a szociális rendszert, mennyire tudják rendbe tenni a béreket, stb. Szóval szerintem az, hogy milyen ellenzék fog kialakulni akár egy éves távon, az attól fog függni, hogy mi az, ami a kormányzásból kisül.
2: De nem lehet, hogy itt Fekete Győr András akár a baloldalra, a szociáldemokrata liberális eszméknek a visszahozására gondol? Mert ez az első olyan parlament Trianon óta, amiben nincsen vállaltan baloldali képviselő.
7: Az baj is. Tehát én ezt kereszténydemokrataként mondtam, és én mindenki Magyarország Néppárt alelnökeként mondom, akik nem vetlen vonultunk vissza másfél éve az aktív politizálástól, hogy elősegítsük a rendszerváltást. Tehát kell majd jó ellenzék, mert most a parlamentben van a Tisza, és van a Fidesz 1.0, meg a 2.0. Egyik se ellenzék. Tehát 141-en eldöntenek majd mindent, és elszórakoztatják a maradék 48-at, vagy akármennyit, meg a 6 törpét. De ez egy kicsit színesebb ország, mint amennyi most látszik a parlamentben. Tehát itt a liberális és a baloldali eszmék azért még élnek egy csomó emberben. Nem tudom, hogy Fekete Győr lesz, vagy valaki más lesz, de ezt előbb-utóbb a mai 30-40-esek ezt elő fogják állítani. És itt vannak azok a pártok, akik ugye kvázi visszavonultak, lásd mindenki Magyarország Néppárt. Tehát Márki-Zay Péter és a pártja és meg az embere is alkalmasak arra, hogy egy konstruktív, normális ellenzéket állítsanak fel, vagy egy más gondolatot közvetítsenek az emberek
2: felé. Márki-Zay Péter azért eléggé erőteljesen támogatta Magyar Péter, tehát ezt így nyugodtan
7: igen, ott nagyon fontos mondat elhangzott ezelőtt majdnem 2 évvel. Mi támogatjuk Magyar Pétert, akkor is, ha ő nem szeretné. És ebben minden benne volt. Ugyanis a Péter volt annyira intelligens, hogy fölismerje, hogy a másik Péter előtt most az utat el kell söpörni mindenki elől. Mindenkit el kell takarítani, mert így lehet leváltani a NERT és a Fideszt. Ennek most vége van, adjunk nekik 100 napot, meg még egy pár hónapot, hogy rendesen dolgozzanak, és nézzük meg. De ettől függetlenül a mindenki Magyarország a Néppárt él, létezik és megmarad. és lesz belőle egy jó ellenzéki párt, vagy egy jó kormányzó párt 15 év múlva, nem tudom. Tehát ezt majd meglátjuk 15 év múlva, de ebben az ország, ez nem két pártrendszerű ország szerintem.
2: Viszont aki eddig kritikus volt, akár Magyar Péterrel, akár a Tiszával, hát azért azt nem tette ki az ablakba, amit kapott válaszként. Tehát hogyan lehet szerinted ezt egyáltalán elkezdeni, vagy hogyan lehet egyáltalán úgy kritikusnak lenni, akár a miniszterelnökkel, akár a Tisza párttal, hogy ne egy ilyen igen zsigeri, kalapács-szerű választ kapja.
6: Nem tudom, hogy újságíróként, ha magamból indulok ki, nekünk az a dolgunk, hogy kérdezzünk, kétkedjünk és kritizáljunk bizonyos dolgokat, amik nem tetszenek, vagy jogilag. Ezért vetődött fel például a végkielégítése, bár nem így hívják ezt a dolgot, kifizetése, hogy természetesen igazságérzete az embernek az, hogy nem érdemlik meg, jog szerint viszont az van, hogy ez valószínűleg oda kéne adni, és ugye ez a két dolog, ha egy újságíró ezt felveti, akkor rögtön azt kapja meg, hogy de ezek nem dolgoztak semmit, és mit védjük ezt a dolgot. Nem erről van szó, a jogállamnak vannak működési elvei, és a jogállam arról szól, hogy a jogot betartják az emberek, akik ezt művelik ezt a dolgot, és ezért vannak ezek a két kérdések, de újságíróként ez a dolga az embernek, hogy kétkedjen, kérdezzen, meg kritizáljon. Visszatérve arra, hogy mondtad, hogy vatta emberek vannak a Fideszbe, lehet, de ha belegondolunk, ők Magyarországon a legerősebb ellenzéki párt. A Fidesz. És jelen esetben ők az ellenzék ma Magyarországon, és azért mondom, én hallgattam Fekete Győr Andrást, nem igaziból tudtam most így realizálni, hogy mire gondol. Mert most még csiráját sem látom annak a fajta dolognak, tehát látok nagyon fiataloknál Pankotai Lilleket és különböző olyan emberkéket, akikben látom azt, hogy lehet, hogy majd valamikor ők csinálnak egy olyan fajta politikai mozgalmat, vagy egy egyesületet, vagy egy civil mozgalmat, ami kinőheti magát olyanra, hogy esetleg egy baloldali, liberális, hogy valamilyen erőközpontot képviseljen. Fekete Győr Andrásban már nem feltétlenül látom ezt a dolgot. Ő neki volt egy jó, nagyon jó húzása ezzel a Momentumban, volt egy nagyon jó időszak, aztán volt olyan időszak is, a Momentumban szinte alig akarta elvállalni valaki az elnöki pozíciót. Tehát így dobálták egymást, mint a forró krumplit, és a végén azzal ők egyértelműen mennybe mentek.
7: Az LMP.
6: Igen, egyértelműen mennybe mentek azzal, hogy hátrébb léptek, és azt mondták, hogy jöjjön a Tisza párt.
2: Visszatérve erre, amit mondtál, hogy a Fidesz Magyarország legerősebb ellenzéki pártja, de vajon van hitele, amikor kritizálja a kormányt? És hát azt látjuk, hogy sokak
6: szemében... Na ez a másik kérdés.
2: Látjuk, hogy sokak szemében nincs feltétlenül.
8: Hát azért
2: és hogy lehet azt visszaszerezni?
8: Több mint 2 millió, mégiscsak rájuk szavaztak.
2: Uh-huh. A belföldön 2,1, ha hozzáadjuk a határon túlit, akkor kb. 2,4 millió.
8: Igen, tehát azért az egy méret, tehát azért én is egyetértek, hogy azért ez egy erős ellenzéki erő. Az tényleg egy nagy kérdés, hogy lehet-e ideológiai alapon most ellenzéket felépíteni. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy akkor baloldal erősebb képviselete legyen. Ugyan mivel próbálkoznak, most nem is azt mondom, hogy baloldali pártok, hanem inkább karizmatikusabb baloldali politikusok. Nem tudom, hogy van-e rá vevőkészség. Tehát, hogy lehet arról beszélni, hogy
2: a Fidesz volt ugye egy felmérése, ami szerint az aktív választók, vagy azok, akik jó eséllyel elmennének választani, nekik így a 20-25%-a tartja magát baloldalinak.
7: Az nem kevés.
8: Igen, szavazó. De mégse egy baloldali pártra szavaz. Tehát, hogy azért mondom, hogy általában is a Fidesz, lehet a Fidesz hitelességéről beszélni, de szerintem az emberek nem feltétlenül ideák mentén gondolkodnak. Igen. Most éppen.
7: Igen, de egy dolog a számosság, ebben abszolút igazad van. Tiszteletbe kell tartani 2,3 millió szavazót. Abszolút. Ők a Fideszre szavaztak, ebből lett X parlamenti képviselő. Amikor valaki föláll 16 év ilyen kormányzás után, amit ők műveltek, na akkor az, amikor azonnal azt meg neki, miről beszélsz, Józsi?
8: Persze.
7: Miért nem adod elő az aranyláncot, meg a dollárokat, meg a közpénzeket, meg a repülőgépeket, meg a sógorkoma barát ismerős, meg valamelyik újságról véletlenül kap 500 milliót, de az pont 10 embertől 50 milliójával. Tehát amikor ilyen véletlenek előfordulnak ebben az országban, akkor nincs hitelük. Tehát, és Zsolt, tehát föláll valaki...
6: Ettől feltétlenül ők a legelősebb ellenzéki párt.
8: Igen, ettől még másnak nem lesz hitele, hogy nekik
6: így
8: nincs
6: van, igen.
7: Lesz tehát, ellenzéki párt, ez nem a jövő héten alakult ki, van még nincs kinek az ellenzéke legyen. Hát a Tisza most kezdett kormányozni, 2 hete kormányoznak. Tehát ez még semmi, majd 2 év múlva lesz az, hogy esetleg valaki föl, és azt mondja, hogy induljunk el, mert ilyen értékeket szeretnék képviselni, amit a Tisza nem képvisel, vagy amit a Fidesz képvisel, de nem jól képvisel, vagy valami. Tehát lehet, hogy ez a 3 párt marad, remélem, hogy nem. De akkor azt is el kell fogadjuk, de nagyon soká van még hát a vagy, következő választ.
2: Ugye Radnai Márk is azt mondta a Népszavában, hogy szerinte a jövőben csak olyan politikusok emelkedhetnek fel, akiket most még nem is ismerünk, és most viszont mindenképpen kell tartanunk egy rövid szünetet ahhoz, hogy új erővel folytathassuk a beszélgetéseket, és egyébként pont Radnai Már gondolataival jövünk vissza, meg az önökével, úgyhogy ne menjenek messzire.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
1: Újra itt vagyunk, és nézzük meg, hogy hogyan változott a nap kérdésére adott válaszok aránya. Még az adás elején 74-26% volt, 76% gondolta azt, hogy szimpatikus a parlament jelenlegi hangvétele, 24% pedig úgy vélekedik erről, hogy nem igazán jön be neki. No de hogyan fejtették ki kicsit bővebben a véleményüket azok, akik vették erre a fáradtságot, és írtak nekünk kommentet, szemezgessünk belőlük. Béla szerint majd megnyugszanak, gondolom a politikusok, illetve a képviselők, minden csoda 3 napig tart. Ilyen 16 év után ne várja a Fidesz, hogy szó nélkül lesz hagyva, amit műveltek az országgal. László szerint a hang nem teljesen mindegy, a tartalom a lényeg és az eredmény, ezt még Machiavelli is megirigyelné ezt a hozzászólást. Mari szerint a miniszterelnök nem tud pókerarcot vágni, ő rájuk szavazott és bízik is bennük, de nem alacsonyodhat le egy bizonyos szint alá. Méltóság, illem, diplomatikusság fontos lenne Mari szerint. Gizi türelmet kér, lesz ez jobb is, azt ne felejtsük el, mennyi mocskot gyalázkodást kellett elviselni 2 év alatt Magyar Péternek, így úgy látja Mari, hogy van, Gizi, hogy van az a pont, amikor elszakad a cérna. Vilmos Né úgy értékeli a látottakat, illetve a tapasztaltakat, hogy magyar nemzeti cirkusz még szórakoztató is lehetne, ha nem az országházban játszódna. És István szerint szimpatikus a parlamenti hangvétel, ugyanis a parlament azért van, hogy vitázzanak és érveket ütköztessenek, még ha néha hevesen akkor is. Köszönjük szépen, hogy válaszoltak egy kicsit bővebben a mi kérdésünkre, és lehet, hogy ez is talán egy picit a hangvétellel függ össze, ugyanis Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke úgy fogalmazott, hogy itt valójában még csak kormányváltás történt. Egészen pontosan azt írta, vagy illetve azt jutott el a választókhoz, hogy a választáson csak kormányváltás történt, a valódi rendszerváltás megvalósításának feladata még a társadalom előtt áll. Mi a véleményetek erről a hozzászólásról? Mert azért ez rendben van, hogy a népnek is ki kell ebből venni a részét, de a kampányban azért nem egészen erről volt szó, vagy én emlékszem rosszul?
2: A nép elment szavazni. A népnek az a dolga, hogy 4 évente elmenjen szavazni, és véleményt nyilvánítson. Én, mint a nép egyik pici kis nyugdíjas tagja, arra szavaztam, hogy rendszerváltás legyen. Ez a rendszerváltás az ő kezükben van letéve, Radnai úrnak a kezében. És Magyar Péter is a 141 képviselőnek a kezébe, ez az ő dolguk, meg a minisztereknek, meg az államtitkároknak, meg az apparátusnak. És én azt várom tőlük, hogy dolgozzanak, és legyen rendszerváltás. Nekünk annyi a részünkben, hogy ne gyűlölködjünk, ne üssük, verjük a másikat, ne akarjunk plakátokat látni újra, ne hazudjunk a nyugdíjasoknak, ne hazudjunk a szegényeknek.

0: szegény embereknek, ne engedjük bántani a gyerekeket, etc., etc., etc. És ha ez megvalósul, akkor ez az ország nyugalomba, békességbe fog élni.
1: Sokszor beszéltünk már erről, de mégis szerintetek mi a különbség a kormányváltás meg a rendszerváltás között? Miben lehetne ezt a legjobban tetten érni?
2: Hát most ez a fajta kétharmad, így 16 év után, ez több, mint kormányváltás egyébként. Itt olyan szinten rendszerváltás, hogy a NER-nek a rendszerét váltották le, és hát mindenki azt szeretné egyébként, tehát akik erre a változásra szavaztak, egyértelműen azt szeretnék, hogy végre valósuljon meg 36 év után egy rendszerváltás. Tehát, hogy végre legyen egy olyan fajta normális vezetése Magyarországnak, és egy olyan normális rendszer, ami nem az alakítja ki, mint az eddigi időszakok, hogy Magyarországon nem Kádár rendszer volt, hanem Kádár rendszer. Tehát, hogy mindenhol a megfelelő elvtársak ültek bent, később hívták őket uraknak, de igaziból az volt, hogyha a pártnak megfelelően viselkedett az ember, akkor betöltette ezt a pozíciót, és nagyon sokszor nem a szakmai reputációja volt ennek a fő mozgatórugója. És ezt a fajta rendszert szeretné a legtöbb normális ember eltakarítani Magyarországról, és egy normális országot kialakítani, és ebben valóban része se kell, hogy legyen a társadalomnak, de ennek a törvényi alapját az a jelenleg regláló kétharmaddal megválasztott Tisza pártnak kell végigvinnie, és mindezt úgy, hogy még a halvány sejtelmesen jelenjen meg az elmúlt 16 évnek, hogy ugyanazok a reakciók, ugyanazok a dolgok jönnek elő, mint mondjuk nem is az elmúlt 16, az elmúlt 36 évben, hogy nem abba az irányba működik, amit egyébként 90-ben a rendszerváltók szerettek volna elérni, hogy ténylegesen legyen egy normálisan működő demokrácia Magyarországon.
1: Mondjuk azt sokszor mondja a Tisza párt is, hogy ami jó, azt akár meg is tarthatná. Most nem tudom, hogy ezek mik lennének, ezt majd nyilván ők bővebben ki tudják fejteni.
3: Te hogy ugye látod? Nyilván például van egy EU tagságunk, van egy NATO tagságunk, van azért, ami 90 óta kialakult egy beágyazottsága Magyarországnak a gazdasági körforgásba, akár a politikai körforgásba. Bármennyire próbálták a szétbombázni, de azért itt vannak olyan struktúrák, amin nyilván senki nem akar változtatni. Amin valószínűleg egyébként a Fidesz se akart változtatni, csak úgy tett, mintha. De hogyha maga a Fidesz nemzeti együttműködés rendszereként definiálja a saját rendszerét, akkor ebben az értelemben szerintem is beszéltünk rendszerváltásról, viszont abból a szempontból meg egyetértek, hogy amíg ezeket a struktúrákat nem bontják le, ami ugye nem úgy működik, mint a 90-es, mondjuk a 90-nel fémjelzett korszakban, amikor pontosan volt egy gazdasági és egy politikai átalakulás. Most ugye az van, hogy tényleg ezeket szépen lassan le kell bontani, addig nincs rendszerváltás, amíg ez nem valósul meg.
0: Hát a kérdésedre nagyon egyszerű a válasz, csak mi még nem tapasztaltuk ezt. Kormányváltás minden normális országban van általában 4 évente. Az emberek elmennek, szavaznak, és jön egy új kormány. Egy normális országban nem kéne tudnom, hogy ki a miniszterelnök. Nem kéne tudnom, hogy ki az egészségügyi miniszter, nem is érdekelne. Magyarországon 35 éve téma ez, mi állandóan rendszert váltunk. Most ténylegesen rendszerváltást szerettek volna az emberek, mert az, ami volt x éven keresztül, talán egy nagyon rövid Antal József korszakot, meg egy kicsit a Fidesznek az első korszakából 2 évet letudva, állandó veszekedések, bajok, semmi nem jó, és igen, nem mondjuk azt, hogy a Fidesz nem tett jót, mert a családtámogatási rendszernek az alapjai jók. Meg volt egy csomó intézkedés, ami esetleg még jó is volt, és ez megtartandó. Nem azt akarják, hogy minden rossz volt, amit a Fidesz tett. Azt akarják most az emberek, hogy végre szakmához kerüljenek a szakmai kérdések, a döntések, és a közpénz, ne veszítse el közpénz jellegét, még akkor is, hogy ezt Matolcs úr és az egész családja másképp gondolja.
1: No, menjünk tovább, mert hogy a Fidesznek, hogyha a jó intézkedéseit meg lehet védeni, na de ki védi meg a fideszeseket, mert hogy itt arról számolt be több politikus, hogy a szavazóit is támadások érték, politikusokat is támadások értek, de itt a segítség.
4: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, Cunyiné Bertala Juditot bízta meg, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a védvonal tevékenységét. A védvonal nevű szervezetet azért hozzák létre, hogy megvédjék a fideszeseket. A korábbi miniszterelnök a múlt héten posztolt arról, hogy szerinte árad a gyűlölet és az erőszak velük szemben. Előtte Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő írta a közösségi médiában, hogy a Fidesz vegzált és üldözött támogatóit meg kell védeni. Cunyiné Bertala Judit 2014-től 2 évig közoktatási államtitkár volt, utána a digitális tartalom fejlesztésért felelős kormánybiztos lett, majd területfejlesztési államtitkárnak is kinevezték.
1: Cunyiné Bertala Judit adott egy interjút ezzel kapcsolatban, a védvonallal kapcsolatban, hogy mi lesz pontosan az ő feladatuk, és azt mondta, hogy egyfajta jogi segítséget szeretnének nyújtani azoknak, akik akár tetlegességig fajuló támadásban részesültek, vagy megsértették, de azt is mondta, hogy mediálni is szeretne a védvonal.
0: Tehát ez nagyszerű. Tehát azért emlékezzetekre, 2010-ben ugyanez a Fidesz kinevezett egy volt ügyészt, aki egy hóvéregárus néni tudott csak elkapni tizenvalahány év alatt, és se a 2006-os balhékat nem intézte, se semmit.
1: Most Budai most, Gyulára célt?
0: Igen, ki is akartam mondani a nevét, de bocsáss meg, igazad van.
1: Hát csak, hogy a nézőket kérdőjelek között.
0: Igen, most megjött ezeket nagyon kedves Cunyiné, senkitől nem kell megvédni a fideszeseket, és senki nem bántja a fideszeseket, itt a tolvajokat szeretnék az emberek börtönbe látni.
1: Igen, de
0: senki
1: azért
0: nem bántja a fideszes azért, szavazókat. Értem, hogy mondasz. A feszültséget nem az ellenzék generálta, 16 évig itt mindenki ellenség volt. A migráns elvette a munkánkat, Soros ellopta a lelkünket, a ukránok szanaszét támadtak minket, az Európai Unió a legtöbb rosszat akarta,
2: a lengyelek is szokoltak.
0: Így van. És a Fidesz hozzászokott a háborúhoz, hát most azok a háborús aktivisták menjenek, és akkor most védjék egymást. Senkitől nem kell, senki nem fog ebbe az országba senkit bántani, reményeim szerint.
1: Mert itt Kocsis Máté számolt be arról, hogy az egyik munkatársát a választás éjszakáján megverték, bár Dévényi István újságíró utána nézett, nem talált erre vonatkozó jelet, illetve volt más fideszes politikus is, aki azt posztolta, hogy egy faluban ilyen, nem tudom, Fidesz áruló táblát raktak fideszes szavazóknak a házára, illetve Cunyiné Bertala Judit azt mondta, hogy így ahogy ment el a szomszéd egy idősebb hölgynek a háza előtt, így bekiabált egy nagyon csúnya jelzőt, hogy te fideszes, és hogy, tehát, hogy ezek azok a dolgok, amik ellen viszont, ha más nem is, hogy ilyen közösségi módon szeretne.
0: Bocs, csak még egy mondat, azt mondom, többeket hagyom beszélni, nem mindig én beszélek, de figyelj, hogy nem voltak ezek a fiúk, lányok ennyire érzékenyek, amíg felrugdostak Tiszapultot, amíg leköpdösték Márki-Zay Pétert, amíg az anyjába kívántak mindenkit. Nem voltak ennyire, amíg engedték Bayer elvtársat mindenkit leköpködni ebben az országban. Miért nem voltak ennyire érzékenyek? Nagyon szomorú van ilyen, hogy valakit lekányáznak az utcán, nagyon szomorú megverték a társát, nagyon szomorú leköpnek valakit, remélem erről leszokik a társadalom, nagyon lassan fog leszokni, mert a Fidesz összeugrasztotta a társadalmat, és szanaszét ásta ezt az árkot közöttünk, ezt de most ti jöttök.
1: Általános iskolában tanítónéni mondta, hogy nem érdekel ki kezdte, az érdekel ki fejezi be. Tehát erről mi a véleménye?
3: Nem, nekem az a véleményem, tehát ami engem igazából megfog ebbe a dologban, hogy a közösség formáló erő jelenleg a Fideszben az lenne, hogy őket bántják. És most tényleg, igen, hozzátéve azt, hogy ők is bántottak mindenkit, meg ők gerjesztették a feszültséget, de hogy már nem találnak semmi más, tehát hogy már mi van a nemzeti oldallal, vagy mi van bármi mással. Tehát Orbán Viktor most amögé tud állni, hogy minket bántanak, és akkor még ott is nem ő maga áll oda, hanem szegény Cunyinét odarakja, aki már minden volt abban a kormányban. Nekem azért ez is furcsa.
2: Nekem meg az a furcsa, hogy egy védvonalnak kell, hogy vezetője legyen. Tehát, hogy ez nem egy ilyen párton belüli, egy ilyen belülről jövő, alulról jövő kezdeményezés, hogy akkor egymást megvédjük, hanem erre rögtön kinevezünk egy vezetőt. Tehát a védvonal vezető, és akkor remélem lesz ilyen védvonal felületú egyenruhája Cunyinénak majd, és abba fog majd masírozni, hogy ő most megy, és most nem tudom, Nemes Rempe Hollóson megvédi a fideszeseket a mai napon, másnap meg nem tudom, Répás után. Tehát, hogy ez egy olyan bődliség egyébként, hogy ez megint arról szól, hogy valamilyen szinten kezdjünk el egy ilyen félelmet, egy Stockholm-szindrómát kialakítani az emberekbe, hogy ez a fajta dolog, csak én védhetlek meg, legyen valami félelem összetartás, hogy te fideszes vagy, ez ergo veszélybe vagy, most már nem tudlak megvédeni a Sorostól, a Brüsszeltől, meg a ukrántól, most akkor megvédelek a állampolgártársattól, a másik szavazótól, aki ma jó, meg fog fenyegetni, meg bántani fog téged. Tehát az egész egy olyan fajta dolog, hogy tényleg legelősebb ellenzéki pártként valami más kéne kitalálni, fiúk, lányok, tehát, hogy valami tényleg olyan dolgot kéne előhúzni, ami konkrétan összerakja ezt a fajta szavazóbázis, ezt a több mint 2 millió embert. Nem az, hogy rám azt mondta a szomszéd, hogy narancs agykárosult vagyok, tehát, hogy a másik meg rámondja, hogy te idióta tiszás. Hát, hogy elnézést, de 20 éven keresztül néztük azt, hogy nemzeti ünnepeinken 70 pluszos emberek verekedtek bottal egymással, hogy te mocskos kommunista, te rohadt fasiszta, tehát, hogy és ez egyébként a politikai közbeszédnek az összeugrasztása volt, tehát, hogy nem a Tiszával jött egy ilyen fajta dolog, hogy az emberek politikai ügyek mentén haragszanak egymásra, de hogy ez a fajta csúcsrajáratás ennek is, hogy Szunyiné most védegylet vezető, vagy milyen védvonal, Jézusom.
0: A háborúban vagyunk, 16 éve stand-by-ben van, tehát készültségben az egész ország, de tehjük lesz a fideszeseknek, hogyha az új belügyminiszter, meg az új egészségügyi miniszter, meg az új oktatási miniszter olyan légkört fog teremteni, hogy nyugalom lesz az országban. És akkor erről le fognak szokni az emberek. Ma még bennük van ez a lendület, hogy megalázták őket, hogy hazugság tömegét kellett hallgatni a tévébe egész szállónap, hogy a rádió hazugságokat kiabált, hogy egy foci meccset nem lehetett végignézni egy perces híradó nélkül. Tehát, és igenis, nem jó, hogy ez kialakult. Tessék a tükör leállni, kedves Orbán Viktor, Cunyinéval kézen fogva, meg még vagytok egy páran, belenézni a tükörbe, és nagyon csúnya dolgokat mondani egymásnak, hogy ezt az állapotot ti állítottatok elő, majd mi most rendet teszünk, legalábbis nagyon remélem, hogy a társadalom ki fogja heverni ezt, és meg fog gyógyulni ebből a borzalmas állapotból, mert ma van.
1: Menjünk még tovább arra a témára, amit szerintem sok embert érdekelhet, és sok embert érinthet, mert politikusi fizetésekről van szó.
5: Évekig csináltam azt, hogy hát bizony 4 gyerek mellett én sose panaszkodtam, de volt olyan hónap, amikor elfogyott a polgármesteri fizetés. És hát legalább egy évig voltam úgy, hogy itt az intézményeink és a saját cégeink esetében én a 4. helyezett voltam a fizetési rangsorban, főleg miután a pedagógusok és az óvónők és a bölcsődei dajkáknak a fizetését elkezdték emelgetni központilag, és hát másokét is. És ez egy megalázó helyzet volt már akkor is. De összeszorítottuk a fogunkat, és én is így voltam vele, és ezt megcsináltuk.
1: Ő Molnár Áron Algyő polgármestere. Azt tegyük hozzá, hogy Algyő egy alig több mint 5000 fős település. Molnár Áron polgármesternek a fizetése jelenleg 1,7 millió forint.
2: Bruttó.
1: Igen, ezt tegyük hozzá, bocsánat, hogy ez bruttó. Az, hogy ez sok vagy kevés, most ez megítélés kérdése. Szerintem nem azt hiszem, hogy nem ez a kérdés ebben az egész történetben. A kiinduló pont, csak hogy a nézők is tudják, az, hogy Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában mondta azt, hogy a polgármesteri fizetéseket is csökkenteni kell, és vissza kell állítani a régi rendszert. Most 2024 óta úgy van, hogy településenként a mérettől függően egy szorzó van, ami az előző évben megállapított átlagbéré. Az, hogy Magyar Péter ezt így egy az egyben bejelentette, azt ti milyennek látjátok? Mert a kampány során, amikor arról beszélt, hogy az önkormányzat visszakapja a jogköreit, akkor egyeztetésről volt szó, és azt hiszem, hogy sok polgármester talán épp ezt nehezményezi. Ti hogy látjátok ezt?
3: Szerintem azért a kell csökkenteni és a csökkentjük között azért van egy szemantikai különbség. Tehát, hogy én még ebben a szempontból picit optimista vagyok, és azt mondom, hogy én ebben még egy picit bele tudom hallani azt, hogy talán lesz egyeztetés, de én is azt gondolom, hogy akármi is lesz a döntés, mert nyilván lehet azt mondani, hogy persze itt van ebben az országban 9,5 millió ember, akik közül a többség valószínűleg elégedetlen a saját fizetésével. Tehát, és tényleg egyetértek azzal, hogy nem is az összeget halva, hanem az elvet halva. Tehát amikor ő azt mondja, hogy miért baj az, hogy többet keres valaki más, mint ő, meg hogy miért igazságtalan az, hogy másnak emelik, neki nem. Na mindegy, szóval, hogy mindent összetéve azt gondolom, hogy itt nagyon sok elégedetlen ember van, de hogy pont azok, akik mondjuk politikusi pozícióban vannak, azoknál különbséget kell tenni az önkormányzat és a központ között, és az önkormányzatoknál tényleg szerves része az egyeztetés annak, hogy bármilyen változás történjen.
1: És sokan annak a veszélyére figyelmeztettek, hogy a képviselői és a miniszteri fizetéseket is csökkenteni akarja Magyar Péter. Ez látszik, hogy most ugye önkormányzatoknál is, hogy hát akkor nem fognak olyan jó képességű emberek köztisztséget vállalni, akik a versenyszférában megkeresik a sokszorosát, és akkor fennáll annak a veszélye, hogy nem jó képességű emberek fogják vezetni a városokat.
0: Szerintem egy miniszter keressen jól, egy államtitkár keressen jól, egy polgármester keressen jól, egy kisvárosi polgármester, lásd Algyó, vagy még a kisebb városok polgármesterei 24 órás szolgálatban vannak, egész nap szolgálatban vannak, de ezt vállaltak és ezt szeretik. Nem az ő bérükön megy el az ország GDP-je. Azon ment el az ország GDP-je, hogy a nagyon jól kereső államtitkár még 4 helyen bennült a feleségével együtt IG-kbe, meg FB-kbe. Na, ezt kell megszüntetni. A polgármestereket meg kell fizetni. Megint kedvenc példám Márki-Zay Péter, kiválóan vezeti a helyi hódmezővásárhelyt, nem lop, 8 milliárdot fizetett vissza 8 év alatt a fideszes tartozásból. Egy agyon nyomott büdzsével, mert egy félért sem kap, ugye, mert Lázár János régi nagy barátja, a családi barátok. Ez azt jelenti, hogy ha becsülettel megfizetem a polgármestert, de a polgármester nem lop, és a közbeszerzésből nem kap vissza 40%-ot, akkor az jól fogja vezetni a városát, nyugodtan vezeti a városát, és nem megy el a versenyszférában. És nekem a miniszter is legyen megfizetve, de ne kerjen még mellé 3 milliót a feleségének, aki ügyvéd, hogy benne ülhessen a MOL felügyelő bizottságában. Na, ezt kell megszüntetni. Fizessék meg Magyar Pétert is, fizessék meg a parlamenti képviselőt is, nem az a 199 ember viszi el az ország pénzét, hanem a rossz döntés és a tolvajok.
2: Adják újságíró, mert nekem egyetértve veletek maximálisan, nekem az a fő problémám, ami az előrehozott önkormányzati választásokkal kapcsolatban is, ami elhangzott, hogy ha van ilyen igény, és tényleg van egy ilyen társadalmi igény, és látszik politikailag, hogy a helyhatósági választásokat is előrehozzuk, stb. Legyen így, ha politikailag így alakul. De ezt ne egy miniszterelnök jelentse ki, hogy legyen új önkormányzati, más néven helyhatósági választás, és ne egy miniszterelnök döntse el azt, hogy a polgármestereknek mennyi bérezésük legyen, hanem legyen erről egyeztetés. Magyarországon egyébként vannak önkormányzati fórumok, nem csak fideszes polgármesterekkel benne, hanem egyébként ellenzéki városok polgármesterek is ott ülnek, akár Botka Lászlóról, akár nem tudom hány. Pontosan. Tehát, hogy van jó pár olyan önkormányzati tömörülés és együttműködés, ami egyébként van, amelyik körülbelül 25 éve működik egyébként, és jól működik. Tehát én láttam olyan dolgot, amikor a fideszes és az MSZP-s polgármester tök korrekten egymás mellett elmondva, hogy az önkormányzatnak mi a lényege, mi a képviselete, mi a közös érdeke, felülemelkedve azon egyébként, hogy a központi kormányzati dologban mi hangzott el. Tehát látható itt ezekben az egyesületekben normális, konstruktív vita is. Tehát, hogy ezekkel kell leülni, és velük megvitatni. Nekem az nem tetszik egyébként, mert az elmúlt 16 évben is ezt láttuk, hogy volt egy ember, aki azt mondta, hogy most ez fog történni az országban, és az történt. És ezt váltották le egyébként az emberek. Tehát több mint 3 millió ember erre mondott nemet. És pont ezt mondja, azt is azért figyelmeztet, hogy gyerekek, azért ne központilag mondjuk már meg, hogy a helyhatósági választása az most lesz, vagy 2030, vagy hát 29-ben, ami a pontos időpontja, hanem ez legyen ennek megfelelő menete.
1: Mercedes?
3: Én egy picit még visszautalnék a magasabb fizetésre, szerintem semmire nem garancia a magasabb fizetés. Tehát a Fidesz kormányban is láttuk, hogy mit tudom, éppen a Nagy Márton, aki az MNB-ből jött át, és neki egy kiemelt fizetése volt azzal, hogy az MNB-ben is kiemelt fizetés volt, most hagyjuk, hogy miből, hogy. De hogy ez arra se volt garancia valóban, hogy mondjuk a saját testvérének ne teremtsen olyan helyzeteket, hogy neki milliárdos üzletei legyenek, és arra se volt garancia, hogy egy jó gazdaságpolitikát lássunk.
0: Így van. Hát van egy régi angol mondás, if you pay peanuts, you get monkeys. Ha magyarovra fizetsz, majmot kapsz. Én a versenyszférában vagyok, nem lehet magyarovra fizetni, mert én nem ez majmot igaz. Akarok. Majmot a Nyíregyház állatkertbe kell megnézni, arra jól vannak tartva.
1: No, akkor önök is, hogyha tehetik, akkor a mogyoróval csak a nyíregyházi vagy budapesti majmoknak
0: vagy a Veszprémi
1: nekik adjanak, hogy erre van módjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ez egy nagyon tanulságos hozzászólás volt, köszönjük szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, és ha tehetik, akkor maradjanak velünk még itt a folytatásban, és ha máshogy döntenek, akkor pedig nyugodalmas jó éjszakát, viszontlátásra.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Annyi kétely merül fel, amikor szóba jön a neve. A sztori szerint egy gyácsmester és egy szűz gyereke tényleg úgy fogant volna, hogy nem volt köze hozzá férfinak. Emlegetni egyszerre lett szitkozódás és divat. De ki volt ő, egy szinkla zsidósász vagy proféta, aki sokakat tanított és ritka bölcset szólt néha, vagy több lett volna ennél? Isten által választott, tényleg beteget gyógyított és halottakat támasztott? Ha akkora volt, miért árulta el a saját népe? A megváltásnak miért keresztáldozat lett a vége? Ókori fake news volt csak, vagy valóban feltámadt? Miért tettek ennyi szörnyűséget aztán egyházak a nevében? Mondd meg, mert nem értem, a szeretetet sem látom már, csak gyerek mesékben. Ki volt ő? Mondd meg, mert nem értem, így éreztem én is, amíg beütött és megtértem.

volt a tervben már az elejétől kezdve, amikor az első házaspár a rossz gyümölcsöt ette, hogy a boldogtalanságba taszított csekkból majd lesz kiút, és Isten elküld értünk váltságdíjul egy fiút. Kétkezi munkával és alázatban nőtt fel, egy célnak kötelezte el magát, és nem volt nővel. Emelt fővel nézte végig, ahogy elárulják mindannyiunk helyett, ő szívből kiáltott mea culpát. Egyedül ártatlan a világ történelemben. Megfeszítették a Golgotán egy keresztet, de feszület és aranyos csecsemő képek helyett képzelj el egy férfit, aki megváltothat évezredet. Csodákat tett, gyógyított és beszólt a papoknak, szavára démonok menekültek, támadtak, halottak, ez nagyon nagy, de személyének mégsem ez a lényege. Hatalma van minden felett, nem kérdés, hogy él velen. A kereszt nem a cél, csak kiindulási pont. A halálnak adott egy végérvényes ipont. Győzelme átérhető valóság a szívben. Emberként élt köztünk, de valójában Isten. Igazságát eltorzítják önös érdekek. Nem egy új vallást hozott, hanem örök életet. Minden megváltozik, ha végre megérted. Isten emberré lett, hogy aztán meghalljon érted. Érted? Érted? Minden megváltozik, ha végre megérted. Jézus emberré lett, hogy aztán meghalljon érted. Érted? Érted? Érted? Folytatódik, még vissza fog jönni, és a világot pusztító erő ellen ő fog győzni. Tör ki a megszokott életből, mondj egy imád végre, belül lehet simán béke, miközben kint világ vége. Belül lehet simán béke, miközben kint világ vége. Világ vége.

0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Fidesz bukásának fő okaként a korrupciót jelölték meg a megkérdezettek. Ezek után jött az egészségügy, a gazdaság és az oktatás, mint téma, és Orbán Viktor a fideszeseknek csak a 13%-a szerint hibás a választási vereségbe. A háromnegyedük azt gondolja, hogy Orbán Viktornak semmi köze nincs ehhez a vereséghez, vagy legalábbis hibásnak nem nevezhető. A Publikus méréséből derül mindez ki, amelyet a Népszava hozott tegnap reggel. Erről is beszélgetünk Somodi Solymos Eszterrel, a Spirit FM program igazgatójával. Jó reggelt, szervusz, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Van-e már szerinted, és itt elsősorban talán a fideszes közönség a lényeg, tehát van-e egy olyan kép, ami nagyjából leírja a helyzetet az ő fejükben?
2: Azért vannak nehéz helyzetben a Fidesz szavazók, én azt gondolom, mert maga a Fidesz sem mondott erre konkrét választ, és még nem igazán azonosította legalábbis a nagy nyilvánosság számára, hogy ők miben látják a bukásuknak a kulcsát, ha lehet ezt kulcsnak nevezni, és tulajdonképpen úgy tűnik, mintha kicsit ahhoz is kötnék majd, hogy miben határozzák meg az elmúlt hetekben tapasztalt vereségüket, ami azóta ugye csak növekedett, hogyha a kutatásokat nézzük, hogy fogynak a fideszes szavazók, vagy hát a Fidesz táborát erősítők száma. És kicsit olyan, mintha várnák, hogy a Tisza kormány hogyan kezdi meg a munkáját, ők milyen pozíciót fognak fölvenni, hiszen azért az elmúlt 16 évben azt egyetlen egy szakember sem tagadta el, hogy a maga módján zseniális stratégiát épített föl a Fidesz, ami nagyon sokáig működött a maga kommunikációs stratégiájával. Tehát a saját érdekeik mentén, a saját érdekeik felől nézve nagyon sokáig sikeresek voltak, és tudták uralni a kommunikációs teret, meg tudták határozni, hogy mi milyen irányba változzon. Ami tulajdonképpen nekik most egyáltalán nem kedvezett, az a közhangulat, és az, hogy az elmúlt 16 év eredményeinek olykor egyáltalán nem nevezhető nehézségeket a magyar nép egyre nehezebben tudta tolerálni, és ehhez képest viszont ugye nagyon sokat beszélünk a kommunikációs és marketing térben arról, hogy nagyon megváltozott a világ, máshogy fogyasztanak az emberek. Jött az új generáció, az új szavazói réteg, aki tulajdonképpen egészen másra rezonál, és ez az, amire egyébként még, hogyha a korrupción túl valamire rá kell mutatni, amit szerintem abszolút meg lehet nevezni a Fidesz bakiának, hogy erre egyáltalán nem tudott felkészülni, és nem volt ellenszere a Magyar Péter okozta áradatra. Úgyhogy a korrupciós kérdés meg szerintem most uralni fogja abszolút a teret, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péterék, amik próbálnak a háttérbe felállni és berendezkedni az új feladatra, nagyon szeretnék, hogyha nem felejtenék el a szavazóik, hogy miért tették meg őket. Ez egy másik kérdés, hogy egyébként ez hosszú távon, hogyha majd nem változtatnak kommunikációs stratégiát, az hogyan köszön vissza. Mert egyébként pont a Mérleg című műsorban tegnap Megyesi Péter nyilatkozta a Stróna Jegon kollégánknak, hogy ő valahogy azt hiszem, bocsánat, nem pontosan idézem, azt mondta, hogy a következő 18 hónap meghatározó lesz a Tisza kormány életében, hogy a választók lelkére, ha jól tudom, így fogalmazott, miként fog hatni, és ebből a szempontból egyáltalán nem lesz mindegy, hogy milyen kommunikációs stratégiával fog tovább menni a Tisza.
3: Igen, Megyesi Péter ilyen szempontból türelmet kért a Tisza párt felé, és ő gyakorlatilag egyértelműen kijelentette, hogy szerinte a Fidesznek és Orbán Viktornak nincs visszaút. Egyetértesz az alapján mondjuk, amit a tegnapi parlamenti ülésen is lehetett látni, vagy mondjuk az átadás átvételnél. Tehát most mondjuk itt nyilván a parlamentben már azért megszólaltak a fideszes képviselők, de egyből a diktatúrázás jött, hogy diktatúra kiépítése, és az alkotmányosság védelme, tehát hogy mennyire találják a hangot az ellenzéki szerepben.
2: Hát szerintem egyáltalán nincs

0: könnyű helyzetben. Én azt gondolom, hogy Magyarországon jelenleg a többség azt mondja, hogy a Fidesznek az újraépítkezés nagyon nehezen fog menni, ha egyáltalán sikerülhet, hiszen a régi kulcsfigurák közül nagyon sokan a palettán maradtak, és a patkóban is megtalálhatók a parlamentben, tehát így nagyon nehéz azt elkerülni, hogy a fejükre lehessen olvasni azokat a tetteket, amiket egyébként a Tisza párt hangsúlyozott már a kampány alatt, és most ugye a parlamentben is sokat beszéltek erről. A Orbán Viktor szerepe az egy kulcskérdés, és az említett publikus felmérésben is foglalkoztak vele, hogy vajon lehet-e Fidesz Orbán Viktor nélkül, egyáltalán Orbán Viktor milyen feladatban látja az ő szerepét. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 évben azt is láttuk, hogy mindig mindent mért a Fidesz. Persze lehet erre azt mondani, hogy itt a kampányhajrában és a választás évében valamit nagyon elmérhettek, de tulajdonképpen, hogyha a következő időszakban valamennyire sikeresen feltérképezik, hogy kikben bízhatnak ők abban a tekintetben, hogy erősödjön a pártjuk, és ők mit szeretnének, akkor van lehetőség a Fidesznek némi erősödése, de szerintem sokkal nagyobb lesz arra az esély, hogy elindulnak alulról olyan kezdeményezések, amik mögött akár lehet, hogy Fidesz párt alapján induló elképzelés van, a háttérben indulhatnak olyan szálak, hogy tulajdonképpen ez egy új párt, de mégis a Fidesz állat a háttérbe. Orbán Viktornak szerintem a zseniális képességéről sokat beszéltek az elmúlt 16 évben, de nem vagyok abban biztos, hogy ebben az új érában tud érvényesülni az ő elképzelése. Mondom, valami hihetetlen trenírozáson kéne átmenjenek, hogy ugyanezzel a csapattal megerősödni tudjanak. Szerintem a visszatérés az ebben a formában kizárt.
1: Volt néhány olyan feladat még, amit miniszterelnökként el kellett volna látni a Orbán Viktornak, és az eddigi bevett gyakorlattal ellentétben nem látta el. Az egyik az, hogy a parlament alakuló ülésén nem volt ott, abban a pillanatban ő még miniszterelnök volt, tehát azért ezt a tényt ezt ne felejtsük el, és nem adta át a parlamenti patkóban a kormányzás nem mondott búcsúbeszédet, aztán pedig volt az átadás átvétel, ahol szintén nem jelent meg ő miniszterelnökként, és aztán ehhez jön már csak hozzá, hogy bár listavezető volt, a Fidesznél nem ült be a parlamentbe se. Minden olyan politikai feladattól elhárítja, vagy távol tartja most saját magát, amit egyébként neki el kellett volna látnia a választások végeredmények ismeretében is, még abban az esetben is, hogy veszített. Miben látod azt, hogy Orbán Viktor teljesen hátralépett?
0: Ha abszolút a stratégiai szempontból nézzük, akkor ez a húzás egyáltalán nem váratlan, sőt a saját szempontjukból még egy sikeres döntésnek is lehet minősíteni, főleg az elmúlt napok, hetek eseményei alapján, hogy abszolút az látható, hogy a a párt minden lehetséges alkalmat megragad annak érdekében, hogy, hogy is mondjam, ez a ráolvassa a Fideszre a bűneiket, és abban a tekintetben, hogyha Orbán Viktor nincs látható helyen, nem ad annyi lehetőséget, hogy ezt megkapja, így megtartja a reményét annak, hogy ő valamilyen szinten a pártjának oszlopos tagja maradhasson. Tehát ebben a tekintetben ez egy stratégiailag helyes döntés. Nyilván valakinek a küzdőtérben kellett maradni, az már egy másik kérdés, hogy az ott maradt személyek vajon mennyire lesznek sikeresek a jövőben.
2: Az, hogy kit látnának szívesen Orbán Viktor helyén, ez is egy érdekes része ennek a kutatásnak. Ugye nagyjából annyian, ahányan szeretnék Orbán Viktort, vagy elképzelik, hogy ő neki kéne tovább vezetni, ugyanannyian mondják azt, hogy úgy semmiképpen. Szijjártó Péter az, akire azt hiszem a nagyjából 21 százalék voksolt kvázi, és Lázár János és Cser Palkovics András 7-7 százalékponttal. Mit árul ez el szerinted? Én azt olvastam ki belőle, hogy azért itt látszik az, hogy az utódlás kérdése az sem feltétlen megoldott a Fideszben.
0: A Fidesz szimpatizánsok körében sosem volt ismeretlen tény, hogy a saját nézeteik szerint Szijjártó Péter egy sikeres politikus, aki tulajdonképpen azt képviselte a nemzetközi platformon is, amiben a Fidesz szimpatizánsok is hittek, és azzal rezonálni tudtak. Sokkal érdekesebb a második-harmadiknak nevezett nevezhető befutó, hiszen abszolút más habitusúak. Cserpalkovics András tulajdonképpen egy sikeres polgármesterként számon tartott figurája a pártnak, akinél tulajdonképpen azt is lehet tudni, hogy még a független, az ellenzéki polgármesterik is elismerik és tisztelik a munkáját, még Lázár János ennek egy sokkal hangosabb, sokkal temperamentumosabb politikusi szereplőként lehet őt leírni. Szóval nagyon érdekes, hogy két teljesen különböző személyiség áll a második vonalnál, hogyha lehet így nevezni a felmérés szerint, és szerintem nagyban meghatározza, hogyha azt feltételezzük, hogy Orbán Viktor nem lehet majd a továbbiakban az arca a pártnak és pártjának, és nem ráépítenek. Az, hogy vajon ki fog előrébb lépni, szerintem azon fog múlni, hogy a Tisza párt a következő időszakban milyen politikát, milyen kommunikációs stratégiát fog követni. Hogyha a jelen állás marad, azaz egy közösségi teret abszolút uraló, hangos kommunikáció várható jövőben, akkor bármennyire is közkedvelt figura Cserpalkovics András, nem biztos, hogy a jelenlegi közéleti hangulatban megfelelően fel tudja venni majd a kesztyűt Magyar Péter stílusával szemben.
1: Tegnap bejelentette Magyar Péter, hogy felmenti tisztségéből Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját. Azt már korábban kijelentette a miniszterelnök, hogy nem a TEK-nek a szolgálatait veszi igénybe a személyi védelme tekintetében, hanem a készenléti rendőrségét. És nem ő az egyetlen, aki ezt csinálta. Korábban, amikor köztársasági elnök volt Áder János, ő is úgy gondolta, hogy inkább nem a TEK-kel végezteti el a személyi védelmi feladatokat, hanem a készenléti rendőrséggel. És akkor azok voltak a terjengő pletykák, hogy azért, mert hogy a TEK az lényegében mindent lejelentett Orbán Viktornak, és hogy nem csak arról van szó, hogy a TEK főigazgatót meneszti Magyar Péter, hanem át is fogják vizsgálni a TEK-nek a teljes tevékenységét. Mit látsz ebben?
0: Hát minden területre azt ígérték Magyar Péterék, hogy átvizsgálják. Szerintem lehet mindenki akkor nyugodt, hogyha ez tényleg meg is történik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan területről beszélünk, ami szerintem a legfontosabb egy ország életében, a biztonság kérdése. Nagyon fontos szerintem, hogyha valamihez valaki hozzányúl, akkor ez olyan, mint egy dzsenga, hogy nem tudod, hogy mit húzol ki, és nagyon óvatosnak kell lenni, hogy az a bizonyos torony ne omoljon össze. Azért a védelmi kérdések és a biztonságpolitikai kérdések nem azok nem az a terület, ahol a bakizás belefér. Én nagyon remélem, hogy a személyváltozáson túl, mármint, hogy Hajdú urat ugye leszették, ha lehet így fogalmazni a TEK éléről, nem fogja azt magával hozni, amitől egyébként biztonságpolitikai szakértők is tartanak, hogyha hirtelen nyúlsz hozzá a rendőrséghez, a TEK-hez, akár átszervezed ugye a készenléti rendőrséget, mert valahogy akkor ezeket teljesen átalakítják, akkor ebben a bizonytalan időszakban, az átalakulás időszakában ne fordulhasson elő semmi olyan esemény, amire utólag mondjuk a magyar társadalom úgy fog visszaemlékezni, hogy ez ennek a lépésnek a következmény. És itt most nem Hajdú úr eltávolításáról beszélek, de például a kommunikációs térben szerintem egy átlag magyar választópolgárnak abszolút másképp jött volna le ez a hír, hogyha nem csak azt látjuk, hogy a TEK vezetőjét eltávolítják, hanem mindenki nyugodjon meg, mert közben egyébként a helyettesítése, vagy a biztonsági kérdésekben, ez is ezt felel. Ez a rész, ez elmaradt.
2: De ez kommunikációs probléma szerint, tehát lehet, hogy csak lemaradt a poszt végéről, mert ugye ez egy elég ilyen szűkszavú közlemény volt kvázi. Tehát ez csak egy kommunikációs hiba, és valóban el tudod képzelni, hogy itt ilyen dolog lehet a háttérben? Vagy...
0: Hát ez lehet a kapkodásnak és a sok feladatnak is a problémája. Nyilván nekik most még sok mindent tanulniuk kell, de szerintem a jövőben az egy fontos dolog, hogyha már ez a közösségi platformon elsőként terjesztjük a híreket, kommunikáció fog történni, hogy ez nem minden hír esetében bizonyulhat majd hasznosnak, főleg akkor, hogyha kérdéseket hagy maga után. Mert ugye egy közösségi médiába kihelyezett poszt, az általában rövid, hatásos, és úgy tud gyorsan terjedni, viszont nem tudott kifejteni, de már aki találkozik a hírrel, elkezd azon gondolkozni, hogy oké, de hogyan tovább, mi garantálja azt, hogy valóban továbbra is az a figyelem hárul a biztonságunk tekintetében, amit elvárunk. Minden szakértő minden területen azt mondja, hogy ez a bizonytalan időszak a legnehezebb, amikor választást követően bármelyik cég életében attól rettegnek a kollégák, hogy ki fog jönni, ki lesz az új, mekkora átalakítás lesz, kiket rúgnak ki. Úgyhogy nagyon érzékeny a terület, akár például ezt le tudom vetíteni ugye paksiként a Paksi Atomerőmű életében is, nem jó ez a bizonytalan helyzet. De például pont a Paksi Atomerőműhöz lehet hozzácsatolni, hogy az is egy érdekes kérdés, ott is ott van a TEK-nek egy központja, hiszen kiemelt területnek minősül terrorelhárítási szempontból is az atomváros, hogyha lehet ezt mondani, és maga az üzem, vagy hát maga az atomerőmű. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy ezekhez a területekhez nagy precizitással és gondossággal fognak fordulni. Nekem ez nem volt túl megnyugtató, ez a rövid hír. Én bízok benne, hogy a háttérben ennél több van.
1: Ilyen az, amikor megnyeri valaki a hírversenyt saját magával szemben. Somodi Solymos Eszternek, a Spirit FM programigazgatójának köszönjük.
2: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad, miután a Tisza párt 133 tagja igennel szavazott a parlamentben. Az országgyűlés tagjai az alaptörvény módosításról is vitáztak, amely összesen 8 évben korlátozza a miniszterelnök mandátumát. A helyzetet Galgóci Eszterrel és Kiszeli Zoltánnal értelmezzük. Az új kormány felállása utáni első két parlamenti ülés hangulata elég paprikásra sikeredett. Magyar Péter miniszterelnökként keményen kiosztotta az ellenzéki képviselőket, elsősorban a Fidesz tagjait, de a Mi Hazánk tagjainak is odaszúrt. A Mi Hazánk elnöke azzal vádolta a kormányfőt, hogy diktatúrát akar kiépíteni. Vendégünk Torockai László. Bár már többször is kezdeményeztek tárgyalásokat az új kormánnyal, egyelőre nem érkezett válasz a megkeresésre. Derül ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közleményéből. A szervezet most megtárgyalta az elmúlt napok önkormányzatokat érintő kormányzati bejelentéseit is. Magyar Péter a napokban arról beszélt, fizetéscsökkentésre számíthatnak a polgármesterek. Csőzik Lászlót és Gémesi Györgyöt kérdezzük. Nyílt levélben követeli a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara teljes átalakítását a Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos Szövetsége. A szervezet szerint a jelenlegi struktúra teljességgel tarthatatlan, és veszélyezteti a gazdák működését, illetve talpon maradását. Koncz Mátéval beszélgetünk.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Igazi parlamenti nap volt ez a mai, sőt a tegnapi, és a tegnap inkább a szócsatáról, ma pedig már valódi döntésekről is szólt a parlamenti ülés. Meg fogjuk beszélni ezt is Galgóci Eszterrel, a Forrás Társadalomkutató politikai elemzőjével, szervusz Eszter, és Kiszeli Zoltánnal, a századék politikai igazgatójával, elemzési igazgató, ráadásul elsőkor most lehet is elemezni majd. Szóval ez a parlamenti ülés, ez nagyjából abban a hangulatban telik, ahogy az várható volt az első nagy találkozásoktól, tehát ahogy Magyar Péter és Gulyás Gergely egymásnak riposztoznak, vagy ahogy Torockai László, aki majd nem sokára vendégünk lesz, keresi a helyét és a Mi Hazánk helyét ebben a parlamenti felállásban. Ez így nagyjából leírható volt előre, és benneteket mi lepett meg, ha egyáltalán valami is?
3: Engem olyan igazán nagyon nem lepett meg semmi. Azt talán tényleg izgalmas, hogy Magyar Péternek is fontos az, hogy Gulyás Gergellyel kialakulhasson a feszültség, vagy a köztük lévő vita. Én azt gondoltam, hogy Gulyás Gergely alapvetően azért ül ott, hogy ő tudja piszkálni, felidegesíteni Magyar Pétert, ugye a korábbi kapcsolatukra való tekintettel, akár még lehet, hogy indulatokat is tudnak kiváltani. De nagyon úgy tűnik, hogy ez egy ilyen oda-visszajátékként működik kettőjük között, és hát nem tudom, hogy ebből mi alakulhat ki. milyen fajta ellentétek lehetnek majd egy ilyen Orbán Gyurcsány, akik ugye folyosón kívül se voltak jóban, vagy akár most megint, amit el tudnak képzelni a magyar emberek általában a nagyon egymásnak ellenfeszülő politikusokról, hogy azért a zárt ajtók mögött mégis jobban vannak. Itt ez egy kicsit nekem ilyen bulvárrésznek tűnik, az is, hogy találgatjuk, szóval elnézést is kérek, de hogy közben még nagyon az látszik, hogy mind a ketten élvezik ezt azt a helyzetet, és mind a ketten ennek a maximumáig akarják
2: el. Közben azon gondolkozom, hogy nem emelje fel a mostani szintjénél magasabbra a Fideszt és a Fidesz frakciót az, hogy Magyar Péter milyen mélységben foglalkozik azzal állandóan, hogy ők mire, hogyan reagálnak. Ezt neked erre van egy hipotézised, amit most, ha akarsz, megoszthatsz a kedves nézőknek, ha nem, akkor rögtön átadom a szót Zolinak.
3: Én alapvetően beszéltük előtte, hogy én azt látom, hogy Magyar Péter ennyire megemeli Gulyás Gergelyt, az igen, tehát az lehetőséget adhat arra, hogy a Fideszt egy picit a megújulás irányába tolja, vagy legalábbis ugye Gulyás Gergely vezetésével valamit láthassunk. Persze az kérdéses, hogy ő tud-e akkora formátumú politikus lenni, hogy ő vezesse majd a későbbiekben a formációt.
2: Miközben Orbán Viktor azt ígéri, hogy jövök. Ugye volt egy újságcikk, amire ő reagált az újságcikket a Facebook oldalára bemásolva, és azt ígérte, hogy jön. És ennek az első jele a védvonal talán.
4: Az is, illetve június 13-án nagyjából két hét múlva lesz a Fidesznek a tisztújító kongresszusa, ott talán eldőlnek ezek a személyi kérdések. Ugye a parlamentben a Tisza párt részről én három fő témacsoportot látok, a szimbolikus ügyeket, ide tartozik, amit látunk a napi rend előtt, illetve ez a párbeszéd, főként Gulyás Gergely és Magyar Péter között, amire sokan szeretnének fölugrani, hiszen valóban ez áll az érdeklődés középpontjában, és ugye ez megemeli valóban a Fideszt, és nyilván azokat, akik ebben nincsenek benne, azokat pedig ugye a reflektor fény nem éri, tehát sokan akarnak erre a hullámra felugrani. A szimbolikus ügyek azok, amik fontosak, itt még talán lesz egy mondat. A másik azok a stabilizációs témák. Ugye most egy átmeneti helyzetben vagyunk, volt 16 év, ennek volt egy gazdaságpolitikája. Látszik, hogy nem szüntettek meg azonnal bizonyos intézkedéseket, mondjuk a védett ára, ha gondolunk, vagy az árstopra, akkor ezeket a stabilizáló intézkedéseket látjuk, és már látunk új intézkedéseket is, ugye a miniszterelnöki ciklus korlátozását. Miért fontosak a szimbolikus ügyek? Ugye a Tisza pártnak egy óriásira nőtt szavazóbázis volt, láttuk a számokat, ennek egy része protest szavazó, akik kormányváltást akartak, vagy azt, hogy Orbán Viktor és a Fidesz ne legyen kormányon. Ez a vágyuk teljesült, ugye nem kicsit nagyon, kétharmaddal, és ugye Magyar Péter azzal, hogy támadja a Fideszt, hogy beszól a fideszes politikusoknak, ősszel jönnek majd a vizsgálóbizottságok, amik ezt a témát még meghosszabbítják. Nyilván van egy jogos igény is a társadalom részéről, hogy bizonyos kérdésekben többet tudjunk, de az, hogy ezt majd még meghosszabbítják, ezzel ezeknek a szavazóknak a Tisza párt iránt érdeklődés is meg tudják hosszabbítani, napirenden tartják ezeket a témákat.
2: Ez egy érdekes következtetésed, hogy a társadalomnak jogosak az igényei, hogy többet tudjunk. Tehát itt volt 16 év, ilyen mondatot nem nagyon lehetett tőled hallani korábban, hogy miért nem tudunk többet erről, arról, amarról. Most benneteket, téged egész pontosan, nem szólhatsz más nevében, meglep, amik előkerülnek? Ami ügyek hirtelen a szekrényekből kiborulnak? 200 milliárd itt, pár 100 millió ott.
4: Hát nyilván engem is van, ami meglep. Például a kegyelmi ügyben engem az lepett meg, hogy ami most kiderült, ezt eddig nyilván én sem tudhattam, hogy a Sándor palotában sem ajánlották például a kegyelmet. Tehát én ezt eddig nem tudtam. A többit azt már az tudható volt, hogy Varga Juditék nem támogatták, hogy Novák Katalin megváltoztatta a döntést, tehát ezek ismerhetők.
2: Azzal a Magyar Péteri gondolattal egyet tudsz érteni? Most jött el az a pillanat, hogy muszáj megszólalni a korábbi köztársasági elnöknek, mert mégiscsak köztársasági elnök volt. Mindegy, hogy ki mit gondol arról a működésről, ami őt jellemezte, de ő volt az ország köztársasági elnöke, és hozott egy döntést, amit nem magyaráz meg azóta sem.
4: Én nem kell megindokolnia, sőt, van is egy vitamos pont erről, hogy ugye azt javasolják az új kormány többség részéről, hogy ezentúl a köztársasági elnöknek kötelezően meg kell indokolnia a kegyelmi döntéseket hozzá is nyilvánosságra. Van ilyen javaslat, van, aki ezt nem tartja jónak, hiszen pont azért diszkrecionális jogköre a köztársasági elnöknek, hogy egyéni sorsokat tudjon mérlegelni. Én csak a saját nevében beszélhetek, biztos engem is sok minden meglepett, és hát kíváncsian várom. várom a vizsgálatot.
2: Most ezzel nem válaszoltál, Novák Katalinnak ezt most meg kellene magyarázni.
4: Én nem tudok helyette dönteni. Tehát ő, ha
2: nem azt vártam, a véleményedet.
4: Nem, a véleményem az, hogy nyilván van egy helyzet, nyilván sokan kíváncsiak az ő véleményére, ő majd eldönti, hogy megszólal-e vagy nem. Nyilván azért is változtatnak a vizsgálóbizottságoknak a szabályain, például az együttműködés.
2: Zoli, szerinted meg kell szólalnia?
4: Hát biztos, hogy meg kell szólalnia, de ezt majd ő eldönti, hogy mit mond.
2: Kétségkívül ő dönti el, mert erre nem kötelezhető. Ez így van. Védvonal, beszéljünk erről a védvonalról, mert ezt nagyon nehéz érteni szerintem, hogy igazából mit akar Orbán Viktor. Bár most már azt is tudjuk, hogy ki a védvonal vezetője. Nem gondoltam, hogy lesz neki egy ilyen. Cunyiné lett a védvonal vezetője, aki korábban az oktatással foglalkozott elsősorban.
3: Alapvetően minden ilyen, én ezt most egy kicsit ilyen kampány utáni kampányeszköznek látom, egyben tartani a megmaradt tábort, és annak a megmaradt tábornak valamilyen fajta közös célkitűzést adni. Itt a védvonal, hogyha jól értem, de ezt majd egészítsd ki, ez arról szól, hogy azok, akiket bántanak a politikai nézeteikért, ő nekik ad támogatást, egy segítséget. Itt igazából tényleg politikusként én azt gondolom, hogy ebben inkább megint ilyen adategyeztetés arról lehet szó, vagy arról lehet szó, hogy egyben tartsák az embereket, hogy hozzájuk közvetlenül tudjanak szólni valamilyen szempontból, illetve hát is, nem tudom, erről lehet talán vitákat nyitni, hogy a közbeszéd az valóban én azt gondolom, hogy eldurvult, az is abszolút és teljes mértékben látszik, ugye arról volt is szó a parlamentben, hogy ők azok, akiknek be kell mutatni, hogy nekünk amúgy hogyan kell beszélnünk egymással, és ezt nem gondolom, hogy egyelőre nagyon sikerült példát mutatni, és nyilvánvalóan látszik a social media felületeken, hogy ki mindenki ugrik egymásnak akár a politikai nézetei miatt, és hosszan lehetne azt hiszem azt taglalni, hogy ez hol és ki kezdte, és kinek van nagyobb bűne ebben a Tisza pártnak, vagy a Fidesznek.
2: Egyáltalán a Tisza párttal kezdődött-e?
3: Hát az biztos, hogy nem ott kezdődött. Már hosszú-hosszú évek óta én azt gondolom, hogy gyerekként felnőttem se láttam azt, hogy nagyon kedvesen beszéltek volna egymással az akkori fideszesek és az MSZP-sek mondjuk. Tehát, hogy azért ez nyilvánvalóan látszott, de azért nagyon mély árkokat lehetett ásni. És nyilvánvalóan én is, ha tehetem, akkor azt elmondom, hogy nagyon jó lenne, hogyha most már politikai kultúraváltás is következne, és az is nagyon jó lenne, hogyha nem vennénk magánemberekként ennyire a szívünkre azt, amit a politikai pártunk csinál, és ezért nem másokat utálnánk, nem a szavazókat utálnánk, hanem esetleg, hogyha valami olyan történik, akkor tényleg a politikusra lehet mutogatni, nem kell feltétlenül bántani egymást. Ez most zárójel bezárva, de én tényleg azt gondolom, hogy ez egy ilyen összeszerveződés, felrázás, emberek megtartására alkalmas történet lehet.
2: Aminek... A Kubatov lista mehet a szemétbe?
3: Hát azt gondolom, hogy ez most nem volt annyira aktuális ezen a választáson.
2: Ez egy másik listát gerjeszthet, ez a védvonal?
4: Nem, szerintem ez arról szól, hogy akit a véleménye miatt hátrány ér, vagy esetleg úgy bocsájtják el, hogy méltatlanul, vagy a munkajoggal szemben, hogy az ne érezze azt, hogy egyedül van. Ugye már volt ilyen 2002-ben Demokrácia Központnak hívták, a Fidesz most a választási kampányban újraélesztette a Demokrácia Központot, pont azért, hogyha valakit atrocitás ér, vagy hátrány a politikai véleményért, pláne a fideszes, akkor legyen egy segítség. Ugye látunk sok ilyen jogsegélyszolgálatot, akár civilt, vagy akár másfajtát, de lényeg az, hogy most ez védvonal néven indult újra, hogy most a választási eredmény után, hogyha valaki úgy érzi, hogy méltatlanul bántak el vele, elbocsátásnál vagy máshol, akkor legyen egy hely, ahová fordulhat, és hát igen, ugye, aki vezeti Cunyiné, Bertalan Judit, ő jogász, tehát ilyen szempontból egy jogvégzett emberre bízzák ezt, és hát egy jogi segélyszolgálatra kell gondolni, nem adatbázis építésre rögtön.
3: Igen, csak ugye erre lettek volna szervezetek, tehát hogy alapvetően, hogyha mondjuk valakit munkahelyi hátrány ér, például a szakszervezetek, amiknek a Fidesz igazán visszavette a jogköreit, tehát hogy az a probléma, hogy minden, ami most történik, és ez, én azt gondolom, hogy azért ez megint csak egy politikai szólam, hogy akit a politikai gondolkodása miatt elbocsájtanak, stb., hogy 16 év után az a kormány, aki ezt egyébként rengeteg emberrel megtette, aki visszavágta azokat a lehetőségeket, ahogyan lehetett volna védekezni, az most azt mondja, hogy elindítunk egy védvonalat, és akkor nem állítjuk azt, hogy ez egy politikai termék, akkor én azt gondolom, hogy nem mondunk igazat.
4: Ezt megnézzük, az elmúlt 16 évben is voltak nagyon sokan, akiket biztos, hogy vagy vélt, vagy valós hátrányért, és nagyon sokan kiálltak a jogukért, akár civil segítséggel, akár önmaguk, de a lényeg az, hogy a bíróságokra bízták. A bíróságok döntöttek, akár munkaügyi bíróság, vagy más arra hivatott testület, és hát el kell fogadni ezeket a döntéseket. Szerintem csak arról van szó, hogy a védvonal most azoknak akar segítséget nyújtani, pont ezeket ennek a jogi útnak a során, vagy ezen a jogi úton, akiket vélt, vagy valóban akiket hátrányért.
2: Van itt két dolog, az egyik az, hogy NAV-os nyomozók minisztériumban házkutatást tartanak, ez azért eléggé szokatlan. A másik, hogy több ezernyi diplomata útlevelet találtak a külügyben egy listán, ezeknek a jelentős részét megszünteti most az új kormányzat. Nem függenek ezek össze, de azt gondolom, hogy jól leírják, hogy mivel találta szembe magát az új kormány.
3: Azt gondolom, a diplomata útlevelekről volt már szó, mert hogy azt a független sajtóban lehetett olvasni, hogy valószínűleg nagyon sokan jogosulatlanul, vagy legalábbis úgy kapták meg ezeket, hogy nem...
2: Furcsa indokkal, igen.
3: Így. Az, hogy a magyar kormány, Magyar Péter vezette kormány, az gyakorlatilag felállása óta elkezdett, takarítani, vagy nem tudom, hogy ezt hogyan lehet nevezni, felöngyölíteni az ügyeket, és ez most egy a sok közül, ami meg fog történni. Talán kicsit érdekesebb valóban az, hogy NAV-osok jelennek meg, és feltárják az eltűnt milliárdokat. Nyilván az látszik, hogy itt, én azt gondoltam, hogy az ilyen eseteket nyilván nem a pénzeknek a felkutatása, de azért nagyon sok olyan szimbolikus történet van már most, amiben bemutatják az embereknek, hogy mi történt. Például egyébként a kegyelmi ügy, amelyeket nagyon, én azt gondolom, hogy a választók bár nagyon szerették volna, nem biztos, hogy bíztak benne, hogy ezeket valóban fel fogják göngyölíteni, és most az új kormány felállása óta gyakorlatilag fénysebességre kapcsolva szeretné mi hamarabb bemutatni, hogy mi történt itt az elmúlt 16 évben.
2: És hát érdekes, igen, hogy a NAV nyomozói mennek, akik eddig is mehettek volna. Legalábbis a hivatali rend szerint igen.
4: Ezért is jó, hogy elektronikus számlázás van már nagyon régóta, hogy lehet látni a cégek közti számlaforgalmat a NAV-nál arra hivatott szervként. Igen, tehát biztos, hogy most van ez az elszámoltatási vágy. Volt ilyen 2002-ben is, 2010-ben is. Ugye ketté kell választani akkor is és most is, hogy mi az, ami a sajtóban volt, mi az, ami közhiedelem, és mi az, amit bizonyítani lehet. Nyilván a nyomozóknak az a feladata, hogy megnézzék, hogy melyik szerződés mögött van tényleg teljesítmény, melyik ami színlett szerződés. Hát és ezt utána megnézik. Ugye 2002-ben és 2010-ben is az volt a probléma, hogy nagyon sok olyan ügy, ami a placon volt, a médiában volt, vagy a közbeszédben, az később nem volt bizonyítható, vagy nem találtak olyan tényt, amire bűncselekményt vagy a vádat meg lehetett volna alapozni, mert nem történt bűncselekmény. Tehát igazából most is ez van, hogy van nagyon sok ügy, nyilván vannak ügyek, amelyek bűnügyi kategóriát merítenek ki, vannak, amelyek nem, de lényeg az, hogy csak abból lehet majd elszámoltatás, amit bizonyítani lehet, és ami a törvényekkel szembe ment. Ami nem, annak a politikai következményeket meg már a szavazók megadták április 12-én, amikor leváltották az előző kormányt.
2: Igazságtétel vagy boszorkány üldözés, mi várható?
3: Hát alapvetően gondolom ez nézőpont kérdése, de tehát, hogy nyilván boszorkányüldözésnek tűnik az egyik nézőpontból. Az igazságtétel, hogy be tudjon következni, azért annak nagyon sok előfeltétele lenne, és például az, hogy ne menjünk túl messzire, hogy be kell látnunk, hogy vannak bizonyos korlátok, mind jogi egyébként, vagy mind olyanok, amelyekben nem biztos, hogy mindenkire haragudnunk kell egy-egy ügyben. Szóval én is azt gondolom, hogy itt érdemes lenne egy nagy levegőt venni, kivizsgálni mindent tételesen, rendesen és jogszerűen, és akkor lehet belőle igazságtétel, de azért ennek várjuk ki a végén.
2: Dolgóci Eszter, Kiszeri Zoltán, köszönöm szépen.
4: Köszönjük.

0: értél valamit?
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Elszoktunk attól, hogy valódi vita legyen a parlamentben. Hát tegnap nem volt hiány beszólogatásokból. Tényleg egy igazi csatatérré változott a parlament. Magyar Péter sorra vette a múlt bűneit, név szerint emelte ki a fideszes képviselőket, nem kimélte azokat sem, akik nem voltak a parlamentben. Közben az ellenzék már diktatúra felépítéséről beszél, úgyhogy izgalmas nap volt, lesz miről beszélgetnünk Vető Balázssal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Na kezdjük egy picit a hangvétellel, meg az egésznek a hangulatával. Nagyon pörgős volt, Magyar Péter mindenre reagált, ha nem nála volt a szó, akkor is akár kézjelekkel, akár beszólogatásokkal, tehát hogy egy nagyon dinamikus, nagyon pörgős, sokak szerint nem biztos, hogy miniszterelnökhöz méltó megnyilvánulásokkal volt el ez a tegnapi nap. Te hogy érzed?
3: Ugye valójában Magyar Péter azt a stílust viszi tovább, amit egyébként a kampányban is láttunk tőle, elképesztő energiával, beleáll minden konfliktusba, minden vitát megpróbál megnyerni, és egyszerűen a parlamentet is egy ilyen aktív politikai térként kezeli. Egyébként abban az értelemben ez nem volt egy szokatlan jelenség, hogy a 2010 előtti időszakban, főleg egyébként a 90 és 98 közötti időszakban láttunk már ilyeneket, ugye emlékezünk csak Horn Gyula és Torgyán József klasszikus vitáira a parlamentbe, tehát hogy azok a falak láttak már ilyen vitákat. Az elmúlt 16 évben egyszerűen a parlamenti munka és az ott folyó politika az kiüresedett, és ezért nem volt jelentősége.
2: Az, hogy itt még mindig a múlt bűneiről volt szó, ugye nyilván van egy nagyon nagy várakozás sok emberben azzal kapcsolatban, hogy itt azonnali megoldások lesznek, azonnali minden, amit Magyar Péterék ígértek, azok a lehető leggyorsabban jöjjenek össze. Sokan most is azt hiányolták, hogy a kormányprogramról, arról minden, amit Magyar Péterék ígértek, azok a lehető leggyorsabban jöjjenek össze.

0: kell tenni, hogy valójában másfél-két hete vette át a kormány igazán a munkát. Tehát amit el tudtak kezdeni, azokat egyébként látszik is, hogy elkezdték már, hiszen most már csak nem kormányhatározatok jönnek ki, hanem már a miniszterek is elkezdtek dolgozni. Tehát, hogy valószínűleg az elkövetkező időszakban ez fokozatosan egyre erősebbé válik, és egyszerűen elindul, hívjuk így, a politikai hétköznapoknak a világa. Azonban az elszámoltatás az egy ilyen politikai időszak lezárása után az mindig is központi elem marad. Egész egyszerűen azért, mert a Tisza választási győzelmének ez egy központi eleme volt.
1: Ugye sokan bírálják is azzal Magyar Péteréket, hogy Facebook kormányzás zajlik. Hát itt most visszatérhetünk arra, hogy mondjuk mióta Facebook van, azóta gyakorlatilag Facebook kormányzás zajlik, nem csak Magyarországon, hanem sok helyütt. Tény, hogy Magyar Péterék azért itt is még kettőt rápakoltak. De ahogy így figyeltem a kommenteket, sokan azt írták, hogy nem biztos, hogy újra és újra ezeket a dolgokat elő kéne venni. Mit gondolsz, a választók belefáradhatnak abba, hogy vagy megsajnálhatják akár a fideszes képviselőket, akiket újra és újra a szőnyeg szélére állít Magyar Péter?
0: Hát amennyiben ez mindig csak egy ilyen politikai kommunikációs elem lesz, tehát hogy Magyar Péter mindig erős beszédekben ostorozza a fideszeseket, abban az esetben ez egy idő után azért lesz kontraproduktív, mert nincs következmény. Mert hogyha mindig csak kommunikáció van, akkor egyszerűen a következmény nem jön el. Mert politikai értelemben egyébként a Fidesz már el lett számoltatva, a választók elszámoltatták, leváltották őket, és az ellenfelének egy kétharmados felhatalmazást adtak. Innentől konkrétumok már ott jönnek, hogy a jogi elszámoltatás, hogy aki valami olyat követett el, ami jogszabályokba ütközik, akkor azért egyébként az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie. Ez már ugye nem a politika terepe, hanem már a jogi rész, amennyiben ez elindul, abban az esetben ez már az ígéret teljesítése, de amíg erről csak beszélünk, addig ez még csak kommunikáció.
1: Hogyne. Hogyan találja magát a Fidesz az ellenzéki szerepben?
0: Hát láthatóan nagyon furcsa nekik, mert ugye gyakorlatilag egy hónap leforgása alatt váltak a demokratikus jogállam védelmezőivé, és azért ez egy nagyon furcsa dolog azoktól a politikusoktól hallani a demokratikus jogállam alapelveinek számonkérését, akik egyébként 16 éven keresztül ezeknek a leépítésén dolgoztak. Azonban érthető az, hogy ennyi idő alatt egy ilyen rendszer, egy ebben a politikában működő politikusok nem tudnak váltani. Nekik is végig kell menni azon az úton, hogy fölismerjék, hogy mit hibáztak el, és ebből hogyan tudnak kijönni. Ráadásul kettős szorításban vannak, hiszen ugye a radikális megmaradt szavazóikat a Mi Hazánk veszélyezteti. Ugye a tegnapi napon is látszott, hogy Torockai László egyértelműen az ellenzék vezérének szerepébe próbál lépni. A másik oldalon pedig nyilvánvalóan a Tisza irányába is tudnak elmozdulni Fidesz szavazók, akik esetleg felismerik azt, hogy hát igen, Magyar Péternek igaza volt a választási kampányban.
1: Kikerültek abból a buborékból, amiben azt megelőző 10 években voltak.
0: Pontosan, és egyébként Magyar Péter éppen ezért tegnapi beszédében ugye arról is beszélt, hogy ő egyébként a Fidesz szavazókat is képviselni akarja. Ugye elmondta, hogy nem a szavazók tehetnek az általuk választott politikusoknak a cselekedeteiről. Tehát láthatóan ő is stratégiát épít arra, hogy azokat a Fidesz szavazókat, akik fölismerik azt, hogy mi volt a probléma, azokat elhozza. Így a Fidesz kettős szorításban van, és ez egy nagyon új szituáció számukra. Ilyennel nagyon régen találkoztak.
1: Igen, közben meg Gulyás Gergely azt mondja a Magyar Péternek, hogy a kollektív sértegetést fejezze be, holott Magyar Péter azért eléggé célzatosan kijelöli, és hát ugye Orbán Viktort hiányolja nagyon-nagyon a parlamentből.
0: Ugye a tegnapi beszédében tényleg majdnem egy névsorolvasást tartott, és egy vádbeszédet gyakorlatilag arról, hogy a fideszes politikusok mit követtek el, és hogy miért kellene felelniük. És ugye ebben a helyzetben tényleg az van, hogy Orbán Viktor ebben az értelemben kilépett a politikai térből, bár a Fidesz elnöke maradt, azonban pont ezekben a vitákban ugye közvetlenül nem

0: megszólítható. Láthatóan viszont azért a miniszterelnök törekszik arra, hogy az ő emléke ne múljon el, folyamatosan előhozza ezt, és egyébként is mondjam, folyamatosan elő is kell hoznia, hiszen az elmúlt 16 évnek a feldolgozása, Orbán Viktor szerepének a megértése és feltárása nélkül, az hiányos.
1: Tegnap szavaztak Kocsis Máté mentelmi jogának fenntartásáról. Mi a véleményed erről? Ugye itt megindokolták, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, és a közvádas ügyekben fontolják meg annak felfüggesztését. Ez politikai gesztus volt inkább, vagy egy miért? Tehát, hogy mi a véleményed erről? Mennyire tesz ez jót az Abszolút Filmszínház, meg a Nagyon Támadás mellett a cselekvésnél?
0: Ugye ez egyébként egy régi szokás is az országgyűlésben, hogy a mentelmi jog felfüggesztését azt mindig azért konkrét esetekhez kötik. Egyébként erre szükség is van, hiszen úgymond a közszereplők azok mindig támadható szereplők, ugye a magyar jog külön is kezeli a közszereplői státuszt. Éppen ezért az, hogy azok, akik egyébként döntési pozícióban politikai felelősséget vállalnak, azok a jogi szempontokban valamennyire védve legyenek, és kvázi az országgyűlés döntsön arról, hogy az ő mentelmi jogukkal mi van. Ez szerintem egyébként a normál működésnek az eleme, és nem gondolom, hogy a választópolgárokat egy-egy ilyen mentelmi jogi kérdés foglalkoztatja. A helyzet itt az, és ezt egyébként ugye a tegnapi eset is bizonyítja, hogy akkor viszont, amikor bűncselekményekről van szó, az ugye ebben a rendszerben is már egy másik megítélés alá kerül, és ott már nyilvánvalóan valószínűleg ezeket fel fogják oldani.
1: Utolsó gyors kérdés, ma folytatódik a parlamenti munka. Mire számítasz? Marad az adókapok, vagy elkezd konszolidálódni a helyzet?
0: Hát szerintem az elkövetkező hónapokban arra számíthatunk, hogy ezt a mediatizált politikai világot fogjuk látni. Magyar Péter láthatóan lendületben van, és egyébként ő láthatóan él ebben a történetben. Tehát ő ezt élvezi, és erre kapott felhatalmazást, hogy lebontsa a NER-nek a rendszerét, és ezt meg is teszi.
1: Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az új kormány felállása utáni első két parlamenti ülés hangulata elég paprikásra sikeredett. Magyar Péter miniszterelnökként keményen kiosztotta az ellenzéki képviselőket, elsősorban a Fidesz tagjait, de a Mi Hazánk tagjainak is odaszúrt. A Mi Hazánk elnöke azzal vádolta a kormányfőt, hogy diktatúrát akar kiépíteni. Vendégünk Torockai László.
3: A Mi Hazánk elnöke, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Visszakanyarodva még a miniszterelnöki eskü meg a képviselői beiktatások napjára. Volt bárki, aki utóbb azt mondta, hogy igazuk volt, hogy kivonultak? Kaptak olyan visszajelzést, hogy de jól tették?
4: Nem, szerintem mi ott hibáztunk, és becsaltak minket egy kerepcébe. Itt ennyi történt.
3: Kerepce volt?
4: Hát ez egy kerepce volt.
3: Hát látták, hogy jönnek befelé hát a gyerekek.
4: Ezt ugye nagyon sok helyen elmondtam már, én nem szeretném most az méregdrága műsoridőt ezzel rabolni. Mi elmondtuk azt, hogy korábban volt egy megállapodás Magyar Péter, Gulyás Gergely és közöttem ugye az első tárgyaláson, hogy a Szent Korona előtt esküt teszünk, ki fogunk vonulni, ugye erről szólt ez a történet, és az elfogadott napirend szerint pedig az Európai Unió himnuszát énekelték volna el. Mi erről mondtuk, hogy kivonulunk. Egyébként az európai parlamenti frakciónk is ilyenkor ülve marad. Államoknak van himnusza, mi szuverén államok szövetségeként képzeljük el az Európai Uniót. Ez erről szólt, és felcserélték a napirendet. Hát, és ott abban a minutumban, tehát a hiba az ott volt, hogy abban a minutumban, amikor ezt észleltük, akkor vissza kellett volna menni a helyünkre. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy most már egy hónapja gyakorlatilag erről beszélünk, hogy Magyar Péter ezt bármilyen kritikát megfogalmazok a parlamentben, ezt felhozza, ez most már a politikai
3: az
4: pedofília.
3: Nagyon sokaknak nagyon mélyre ment el.
4: Ez most már a politikai pedofília kategóriája, ugyanis ezek a gyermekek, észre sem vették volna, hogy mi nem vagyunk bent egyébként az ülésteremben, de az, hogy egy hónapja hallgatják azt a rengeteg hazugságot, amit ezzel kapcsolatban politikai szereplők és sajnos általuk félrevezetett civil szervezetek is elmondtak, hogy például a gyermekek származása miatt mentünk ki, hiszen voltak magyarok, cigány származású, sokat származású vagy bunyavát származású gyerekek, nem a mi dolgunk a származásukat vizsgálni, és soha nem is teszek ilyet, nem vizsgáljuk a származásukat a gyerekek, és semmilyen gyermek, bármilyen származású legyen. Jó. Soha ilyen meg nem fordulna.
3: Én ebben politikai pedofiliát őszintén szóval nem látok, de bocsánat, igen, amit bocsánat, mondott, most az, szerintem elrontja azzal, hogy kezdte. Mert azt mondta, hogy,
4: nem, hát,
3: hogy megbánták.
4: Hát nem, ott elkövettünk egy hibát, és becsaltak minket egy kelepcébe, a napi rendet teljesen házszabályellenesen megváltoztatva egy csapdát állítottak nekünk. Itt ennyi történt, most már ennyi hét távlatából látjuk, hogy mi történt, ott abban a pillanatban vissza kellett volna menni a helyünkre. Itt hibáztunk, és becsaltak minket egy kelepcébe. Most már azért fölkészültebb vagyok Magyar Péterrel kapcsolatban is, tehát
3: azt,
4: jobban figyelek
3: mindenre. Azt mondta például Magyar Péternek, hogy több tiszteletet adjon miniszterelnök, hogy nem adja meg a tiszteletet önnek, vagy a háznak, vagy a képviselőknek?
4: Nekem nem kell, hogy megadja a tiszteletet. A tiszteletháznak az már más, tehát a parlamentnek, az országgyűlésnek igen, de leginkább én ezt annak kapcsán szoktam elmondani, hogy az nem elfogadható szerintem, hogy bármelyik parlamenti párt szavazótáborát, mondjuk azt a 358 ezer honfitársamat sértegesse, amikor Hófehérke és a 6 vagy 7 törpéről beszél, vagy ahhoz hasonlítja a miniszterelnök úr
3: a kevesebb Mi Hazánkat. Ezt a parlamentben,
4: igen. Hát én ma ugye elmondtam a mai vitánkon a miniszterelnök úrnak, hogy én értékelem a humorát, sőt, szerintem is egyébként vicces volt, amit mondott, bár hogyha már választani kell, hogy Hófehérke vagy Csipke Józsika, ugye, akkor inkább Hófehérke, de szerintem így lehet viccelni a parlamentben. Politikusok között szerintem ez teljesen rendben van, hogy ilyen jelzőket aggatnak egymásra, de az nincsen rendben, hogyha nem tiszteljük a parlamenti és parlamentáris demokráciát. Tehát egyrészt van 358 ezer ember ma Magyarországon, aki a Mi Hazánk mozgalomra adta a voksát, ezért vagyunk ott az országgyűlésben, de van ennél sokkal, sokkal komolyabb dolog. Jelenleg két pártelnök van ebben az országgyűlésben, Magyar Péter és én. Ez azt is jelenti, és mondjuk a mai napon és a tegnapi napon is ez világosan látszott, hogy hát bizonyos ügyekben, ha például a demokrácia vagy a demokratikus berendezkedés sérül, akkor hát talán a legkeményebben éppen én tudtam Magyar Pétert fölkérdezni. És ez azért nagyon fontos. Igen, ez összefügg, a frakció vezetőivel és a pártelnökével is összefügg, de ugye itt arról van szó, hogy közel 3,4 millió honfitársunk szavazott a Tisza pártra, de azért van 4,7 millió honfitársunk, aki viszont nem szavazott a Tisza pártra. Na most, hogyha bármilyen hibát elkövet Magyar Péter, vagy bármilyen bűnt elkövet a következő időszakban, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a kormányzás. Ugye mi azt is elmondtuk, hogy 100 napot adni kell mindig egy új kormánynak, mielőtt ítéletet mondana bárki. Meglátjuk, hogy milyen lesz a kormányzásuk. De hogyha bármilyen hibát vagy bűnt elkövet, akkor nekem képviselnem kell azokat a milliókat is, akik lehet, hogy akik közül nyilván nem mindenki a Mi Hazánk mozgalom szavazója, de akik nem akarnak, vagy nem akartak a Tisza pártra szavazni. Nekem képviselnem kell, és nem lehet sértegetni
3: ezeket a szavazókat. Hát ott van erre a Fidesz frakció is, nyilván még azért ezt a jogot ők is fenntartják maguknak, hogy
4: hát vezető nélkül maradtak, hiszen Orbán Viktor és Semmilyen Zsolt, tehát a Fidesz és a KDNP elnöke nem vették fel a mandátumukat.
3: Erről mit gondol?
4: Hát ez nem az én dolgom, hogy ezt megítéljem. Egyébként emberileg megértem, mind a kettőjüket megértem, de ez nem az én dolgom, hogy ebben most
3: akkor beszéljünk konkrét döntésekről. Például támogatják azt, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék, ami hát ugye meglepő bizonyos mértékig, mert az önfizetésért is
4: maximálisan
3: ülő maximálisan támogatom. Csökkentik. De nem támogatják a polgármesterek fizetésének csökkentését.
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a kettő között. Ugye elmondtam a parlamentben is, hogy maximálisan támogatom azt, hogy a parlamenti képviselők közöttük az én fizetésemet is csökkentsék. Ezzel kapcsolatban fontos hozzátennem Magyar Péterre való vitám miatt, hogy mi nem is szavaztuk meg. Tehát fontos. Nem mikor. Mi még soha nem kormányoztunk, de mi nem szavaztuk meg a legutolsó fizetésemelés sem. És hogy miért tennék különbséget egy parlamenti képviselő, illetve egy polgármester között? Ugye én voltam polgármester, 3-szor választottak, meg 9 évig voltam polgármester. Tudom, hogy milyen felelősség van egy polgármester vállán. Egy parlamenti képviselő, különösképpen, hogyha mondjuk nem frakcióvezető, legyünk őszinték, elüldögélhet a parlamentben, megnyomja a gombokat, általában ugye előre szokták kiabálni a frakcióvezetők vagy a helyettesük, hogy igen, nem, tartózkodom. Ez azért nem ugyanaz, mint egy polgármester felelősség. Egy polgármesternek sok milliárd forintos beruházásokat kell levezényelni, naponta több tucatnyi, attól függ mekkora a település, akár több száz szerződést, papírt és egyebet alá kell írnia. Alig van ideje és ereje arra, hogy mindent átolvasom, viszont hogyha bárki hibázik a rendszerben, nem feltétlenül a polgármester, nyilvánvaló, hogyha a polgármester bűnt követel, akkor vigyék el bilincsben és csukják le a börtönbe, de egy polgármesternek állandóan figyelni kell a munkatársait is, az egész munkaszervezetet. Azért nagyon-nagyon sok ilyen példát tudnék mondani polgármesterként is, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni, hogyha bárki hibázik, bármelyik beosztotja, nagyon könnyen a polgármestert is elvihetik.
3: Nagyobbnak látja a közvetlen felelősséget.
4: Így van, közvetlen felelősség van. A polgármester, ez a büntetőjogi része, de egyébként a polgármester az, aki találkozik az emberekkel, tehát rajta csapódik le a rossz kormányzati döntés is. Lehet a kormánytagok, vagy akár parlamenti képviselők távol lehetnek az emberektől, de a polgármester az ott él, minél kisebb a település, annál inkább az emberek között. Más a felelőssége a polgármestereknek, és az algyői polgármester videóját, ugye a fősodatú média lehozta közé, tehát én nagyon régóta ismerem az algyői polgármestert, Molnár Áront, és tudom, hogy 4 gyerekes családapa, és én megértem, amit elmondott abban a videóban. Láttam egyébként a kommentekből és a visszajelzésekből, hogy az emberek nem álltak a polgármesterek mellé, de én tényleg mindenkit arra szeretnék kérni, hogy gondolja azért ezt át, és ugye Magyar Pétert is erre kértem, a miniszterelnököt is.
3: Jön majd két polgármester ide,
4: hogy gondolja azért át ezt a döntést, ugyanis hogyha tényleg az lesz a vége, hogy remek polgármesterek, az algyai polgármester soha életében nem lopott egy becsületes, tisztességes, többször megválasztott polgármester, aki elmondta, hogy ő, hogyha jelentősen lecsökkentik a fizetést, nem fogja tudni a gyerekeit mondjuk rendesen eltartani belőle, akkor ő ott hagyja a felelősség miatt is. És hogyha aztán tényleg olyanok lesznek csak mondjuk polgármesterek, akik azt mondják, hogy neki ennyi elég, aztán a többit majd hozzálopja, akkor a korrupciós kockázatot fogja ezzel a rendszer növelni. Én ezért mondtam a miniszterelnök úrnak, hogy ezt azért gondolját mindenféleképpen.
3: Két dolgot hadd vessek még fel az elhangzottakból. Az egyik az, hogy azzal vádolta Magyar Pétert, hogy diktatúrát épít, a másik pedig az, hogy azt vetettem gyakorlatilag azt vetette a szemére, nem is ma, ez még tegnap volt, hogy mi lesz a szuverenitással, mi lesz Magyarország szuverenitásával. Mind a kettőt veszélynek látja?
4: Hát a szuverenitásról kérdeztem a miniszterelnököt, és egyébként nem adott egyértelmű választ. Ugye a szuverenitással kapcsolatban én azt kérdeztem, kevesen tudnak arról, vagy legalábbis keveset beszéltünk eddig arról, hogy ugye most Magyar Péter is elmondta, hogy azzal szembesült, hogy mennyire üres az államkassa, és én ezért is mondtam, hogy kezdjük a spórolást a politikusokon, tehát ezt mi maximálisan támogatjuk. De kevés ember tudja Magyarországon, hogy most már jó ideje Magyarország minden egyes nap, és minden magyar adófizető polgár 1 millió eurós büntetést fizet. Ugye az Európai Unió bíróságának ítélete alapján, gyakorlatilag az Európai Uniónak ez most ott tart, összeszámoltam, hogy nagyjából olyan 1 milliárd eurónál tartunk, mert volt egy 200 millió eurós egyszeri bírságbefizetés az elején, és ugye Magyar Péter a válaszában azt mondta, hogy ő is utána nézett, hogy nagyjából ez van a 400 milliárd forint jelenleg. Tehát itt óriási pénzről van szó, és minden nap, miközben itt beszélgetünk, holnap reggel is 1 millió eurót Magyarországnak fizetnie kell. Egyébként ezt nem közvetlenül átutalja, levonják majd az uniós támogatásra vagy pénzekből, de Magyarország ezt kifizeti, folyamatosan fizeti. Tehát 400 milliárd forintról beszélünk.
3: Azt válaszolta Magyar Péter, hogy megnézte az olasz meg a lengyel módszert, és tudja, hogy lehet ezt kibogozni.
4: Ez szuverenitási kérdés, ez a migrációról szól, ugye ez a 2015-ös migránsválság, amit én ugye testközelből éltem át, hiszen ennek az epicentruma éppen az általam vezetett társadalom volt, és én ott a magyar-szerb határon ezt átéltem, láttam, hogy milyen invázió ment keresztül Magyarországon, és ugye azóta van Magyarországnak egy vitája az Európai Bizottsággal, amiben végül is ugye döntött az Európai Unió bíróság, és ezért kell ezt a horrorisztikus, véget nem érő bírságot Magyarországnak fizetni, ez óriási teher, és hát a konkrétan ugye az ítélet az azt mondja ki, hogy azt nem lehet megtenni, hogy jelenleg ugye a rendőrség vagy a határvadászok, ha elfogják az illegális, teljesen törvénytelenül a kerítés megrongálva betörő illegális bevándorlót, akkor azt visszakíséri a Szerbia oldalra.
3: Le kell folytatni az eljárást.
4: Így van, és Magyarországon kell tartani ezeket, akár Németországba tartó, Afrikából, Dél-Ázsiából, vagy Közel-Keletről bárhonnan érkező migránsokat. Ez egy itt át vagy bét kell mondani. Hogy fenntartjuk ezt az állapotot, de akkor továbbra is harcolunk az Európai Bizottsággal, vagy megpróbálunk valamilyen megoldást találni. Ugye Magyar Péter erre azt mondta, hogy fog megoldást találni az Európai Bizottsága, majd az lesz, mint Olaszországban, és hát Nyugat-Európában innen lesz megoldották. Azért Nyugat-Európában nem ezt látjuk.
3: Hát mindenhol az olasz, nem, de az olaszok például ellenálltak valóban. Illetve a lengyelek is.
4: Ellenálltak, igen, de azért, hogyha szétnézünk Európában, különösen Nyugat-Európában, egyébként Olaszországban sem sikerült ezt tökéletesen megoldani, ott is mindenféle megoldásokat próbálkoznak, hogy Albánia területén hoznak létre ilyen táborokat, de azt sem fogadja el az Európai Bizottság. Tehát így tologatják most a migránsokat, nincsen megoldva ez a kérdés, ez egy nagyon fontos szuverenitási kérdés.
3: Feltettem a másik a mondatára, is fontos, igen, egy mondatban tud válaszolni rá, hogy miért lesz ez diktatúra az ön álláspontja szerint?
4: Gyakorlatilag képtelenség, de azért, mert vannak riasztó jelek Magyar Péter kormányzásával kapcsolatban, akár amikor a Havasi Bertalant kirúgta szombati napon, csak azért, mert a Karmelitában elé került Havasi Bertalan, és még aznap egy soros magyar közlönyt kiadott gyakorlatilag Magyar Péter, szinte személyesen látszott, és elintézte, hogy azt az embert azonnal kirúgják. Egy miniszterelnök így nem járhat, így nem viselkedett, vagy akár amit Súlyog Tamás köztársaság elnökkel csinált, ott szekunder szégyenérzetünk volt sokunknak a plenáris ülésteremben, amikor ott hosszú időn keresztül dehumanizálta, próbálta megalázni Súlyog Tamást, és az sem módszer, hogy a Fidesz kétharmadával odatett köztársasági elnök helyére most Tisza párt kétharmaddal akar tenni egy másik köztársasági elnököt. Én ma is elmondtam a vitában, hogy szerintem beszéljünk inkább akkor a közvetlen elnök választásról, hogy a nép válaszon köztársasági elnököt.
3: Ez sem vetette.
4: Ezt tudnánk akár támogatni.
3: Bár ez kicsit későbbre ígéri. Toroszkai László, köszönöm szépen.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Alaptörvény módosításokkal kezdődik a munka. Ott van már a Tiszás javaslat, ott vannak a Tiszás javaslatok az asztalon. Ezek között van több is, amiről külön is lehetne beszélni, de most maradjunk a miniszterelnöki tisztségnek a kérdésénél, amellyel kapcsolatban ez már választási ígéret volt, sőt azt megelőzően korábban a kampányban is ígéret volt, nem konkrétan a választásokhoz közeledve, hogy 8 évben vagy 2 ciklusban maximalizálná ezeket Magyar Péter. Ez most már ott van, tehát jogszabálytervezetként is. Hak Péter, egyetemi tanár, jogász a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzám, professzor úr.
3: Jó reggelt kívánok.
2: És ezzel a javaslattal kapcsolatban vannak viták. Itt két állítás szokott fölmerülni. Az egyik, hogy visszamenőleges hatály, mert az 1990. május 2-a óta betöltött miniszterelnöki tisztségek, vagy ciklusok is, vagy évek, azok beleszámítanak ebbe a 8 éves keretbe. Szóval a visszamenőleges hatály az egyik fölmerülő kérdés, a másik pedig az, hogy ez egy személyre szabott jogszabálytervezet lenne. Melyik állítás mögött milyen érvek állnak?
3: Ugye érdemes külön választani a kérdéseket. Ugye az egyik kérdés az, hogy a miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximalizálása az megoldható-e, helyes, indokolt, jó döntése. Ugye
2: ez politikai vagy államelméleti kérdés?
3: Hát mindenképpen államelméleti kérdés, de nyilván politikai kérdés is. Ugye az előterjesztők, az alaptörvény módosítás előterjesztő két képviselő azt írja, hogy a jogállam helyreállítás és a demokrácia alapkövetelménye, hogy korlátozott legyen a közhatalmi idő. Most közben azt látjuk, hogy Európában sehol nincs olyan szabály, amely a miniszterelnökök mandátumát időhöz kötné. Nagyon sok példát lehet mondani Ausztriától az Egyesült Királyságokig, Bruno Kreisky kancellár Ausztriában, Margaret Thatcher 11 évig, Helmut Kohl, Angela Merkel 16-16 évig voltak kancellárok, Juncker, aki az Európai Bizottság előző elnöke volt, de több mint 18 évig volt Luxemburg miniszterelnöke.
2: De nem egy végtébe, darabokba, de
3: most
2: sokat.
3: Is, tehát ugye ez az előterjesztés is erről szól, hogy akármilyen, tehát nem egy focában, egyfolytában kell ott lenni. Most ezzel együtt a jövőre vonatkozóan ezt meg lehet tenni. Még egyszer mondom, Európában sehol nincs így, és valahol olvastam, hogy talán 3 ország van, ahol a miniszterelnöki mandátumot időben maximalizálják. Kuba, Laosz és Tajföld. Máshol a világon ilyen nincs. Az államelnöki pozíciót, vagy a köztársasági elnöki pozíciót, azt mindenhol időhöz kötik, tehát ahogy az amerikai elnöknél, francia elnöknél, lengyel elnöknél, osztrák elnöknél, és nálunk is így van, tehát ez egy gyakorlat.
2: Most miközben, miközben napi gyakorlati közhatalmi funkciót az napi ügyek intézésében Magyarországon például a köztársasági elnök nem lát el. Úgy szokták mondani, hogy a gyönge köztársaság nem azért gyönge, mert hogy nem van a lelki ereje vagy fizikai, hanem a jogosítványaiban gyönge. Ott van egy ilyen szigorú korlátozás, miközben gyakorlati értelme annak, hogyha úgy nézem a napi működés szempontjából, nincs.
3: Jóval kevesebb, ott se jó, ugye mivel a köztársasági elnökök tulajdonképpen az egykori monarchiákat váltották fel, és a király nem akarták reprodukálni, tehát nem akarták ezek a parlamentáris demokráciák reprodukálni a királyi hatalmat, a választott királyi hatalom formájában, ezért adtak, vagy szabtak időkeretet. Ugye a másik kérdés, ami még mindig vitatott, hogy a miniszterelnök nem lehet valaki, de köztársasági elnök lehet a benyújtott törvény szerint, tehát most az nincs kizárva, hogy valaki 8 évig, vagy akár 20 évig volt miniszterelnök, és utána még 2x5 évig köztársasági elnök legyen. Nincs kizárva, hogy miniszter legyen, ugye láttuk, hogy Pintér Sándor ugyanannyi ideig volt belügyminiszter, mint amennyi ideig Orbán Viktor miniszterelnök. Tehát ez nem biztos, hogy kellően végig van gondolva ez a szála.
2: Fontos volna minden egyes aspektusra ebből a szempontból kitérni? Nem elég, hogyha miniszterelnök, mint a végrehajtó hatalomnak a feje. Tehát a miniszterelnöki hatalmat korlát, most a jogalkotó fejével próbálok gondolkozni, ami nyilván ezzel nem kapok pénzt, csak gondolkozom. Tehát kéne, hogy miniszteri, köztársasági elnöki, államtitkári, polgármesteri, egyéb bármely más közhivatali tisztségekre is kiterjesszék. beszélünk.
3: Ugye ezt érdemes lenne lefolytatni, ezt a vitát. Ugye a tegnapi parlamenti ülésen a miniszterelnök úr azt mondta, hogy más pozíciókra is ki akarják ezt terjeszteni. Ugye a vitában már felmerült, hogy a polgármesterek, van, aki majdnem 40 éve polgármester, és azok az érvek, amik a miniszterelnöknél szóba jöhetnek, ezek az érvek másoknál is szóba jöhetnek. Most az igazi nagy kérdés, tehát ez, amiről beszélünk, ez a racionalitás, politikai racionalitás kérdése, elnézést. Az alkotmányjogi kérdés az, amit utalt az előző körben, hogy ez személyre szabott-e? A válaszom az, hogy igen, hiszen az 1990. május 2-áig visszaható rendelkezés az kizárólag egyetlen személyt érint Magyarországon, ez Orbán Viktor, és hogy visszaható hatályú-e? Igen, mert ugye olyan múltbeli eseményeket szab feltételül, amihez nem lehet már alkalmazkodni. Tehát most csak egy példát mondok, nyilván akik ezt most támogatják, biztos, hogy nem örültek volna annak, hogyha januárban a Fidesz beteszi az alaptörvénybe azt, hogy a választáson csak olyan párt indulhat, amelyiknek 2025. december 1-én több mint 500 tagja volt, ezzel kizárva a Tisza pártot, és még nagyon sok másokat a választáson indulás lehetőségéből. Ugye ott sem mondhatták volna, hogy hát ez a jövőre vonatkozik, mert a feltétel az a múltban gyökerezik, és a múltat nem lehet megváltoztatni. Most azért én azt gondolom, hogy ez inkább egy politikai kommunikációs eszköz ez a tervezet, mint valódi jogalkotási lépés, hiszen azért ugye azt halljuk politikai elemzőktől, meg másoktól is, hogy Orbán Viktor karrierjének vége, tehát úgy tűnik a jelenlegi állás szerint nincs reális esély, hogy ő visszatérjen, de ha mégis, és azért ez egy fontos elv, ha mégis, akkor ezt ő rá és a választókra kell bízni, hogy akarják-e a választók, hogy Orbán Viktor még legyen Magyarország miniszterelnöke, vagy sem. Ezt a jelen parlamenti többség 141 képviselője a jövőbeli választók helyett nem helyes, ha eldönti. Rá kell bízni a választókra, ha a választók bizalma visszatér, akkor ezt nem lehet mai jogalkotási lépéssel megtenni. És ugye itt az is szóba kerül, amire talán Pokol Béla is utalt korábbi nyilatkozatába, hogy ezek a rendelkezések hát igazából könnyen kijátszhatóak, tehát...
2: Hát pusztán egy újabb kétharmaddal, csak pusztán kétharmaddal le kell győzni a Fidesznek a Tiszát.
3: Így van. Vagy akár egy konstruktív bizalmatlansági indítványjal. Szóval nagyon sok más módon meg lehet. Vagy legyen belügyminiszter, de övé minden jog.
2: Nincs múltbeli kötelezettség, hogyha jól értem. Tehát nem teszi terhesebbé a múltat, nem nyilvánít utólag jogellenessé dolgot, nem írja föl azt, nem delegitimálja a korábbi miniszterelnöki ciklusokat. Mindössze. A jövőre nézve egy új összeférhetetlenségi feltételt határoz meg, hogyha jól értem nagyjából a logikát. Tehát ez, ami meg amellett szól, hogy ez nem visszamenőleges hatályú. A másik pedig az, hogy személyre szabott volna, hát Gyurcsány Ferencre ugyanúgy vonatkozik, Bajnai Gordonra ugyanúgy vonatkozik, Magyar Péterre ugyanúgy vonatkozik, hogyha 8 évet kiszolgálták miniszterelnökként, akkor ők tovább nem lehetnek miniszterelnökök. Bárkire vonatkozik. Most az, hogy konkrétan Orbán Viktor az egyetlen, akinek megvan a 8 éve 90 óta, az egy dolog, az egy politikai adottság.
3: Tehát egyedül ő az, aki nem lehet ezen szabályok alapján miniszterelnök. Hogyha ezt nem akarják, hogy a múltra vonatkozzon, akkor nagyon egyszerű a szabályozás. Ki kell hagyni a 90-ig visszamenő időt, és most kell elindítani. Azért említettem azt a példát, amit említettem.
2: De csak azt, hogy tisztázzuk, hogy az visszamenőleges hatály, hogy egy a múltban megtörtént eseményt, hogyha úgy tetszik, akkor összeférhetetlenségi feltétellé emel?
3: Ha beírnák az alaptörvénybe, hogy nem lehet miniszterelnök az, aki az elmúlt 15 évben a Diákhitel központ igazgatója volt, az a múltra vonatkozik, vagy a jövőre vonatkozik?
2: Nyilván szerintem a jövőre vonatkozik.
3: Tehát így ki lehetne zárni, a jövőre vonatkozó, hogy Magyar Péter megválasztható legyen miniszterelnöknek. Egy
2: ez a politikai része, de most nem. Hogy visszamenőleges hatályú a jogszabály, vagy nem.
3: A visszamenőleges azért, mert a múltban bekövetkezett eseményeket nem lehet megváltoztatni. Ugye nem adja meg ez a szabályozás azt a lehetőséget, például nem adná meg Magyar Péternek, hogy eldöntse, hogy ő a Diákhitel központ igazgatója akar lenni, vagy miniszterelnök akar lenni. Ha most hozunk egy ilyen szabályt, akkor az ő korábbi döntéseit nem lehet már megváltoztatni.
2: Azt sem változtatja ezt a nézőpontot, hogy miniszterelnök, miniszterelnök. Tehát aki már volt miniszterelnök 8 évet, az nem lehet utána miniszterelnök. És nem diákhitelközpont miniszterelnök a reláció, hanem miniszterelnök, miniszterelnök.
3: Annyiban nem változtatja, mert ma eldöntheti például Magyar Péter, hogy ha 8 évben maximalizáljuk ezt az időt, akkor ő 45 és 53 éves kora között akar-e miniszterelnök lenni, vagy 55 és 63 éves kora között, ez egy döntés. De ha már elfogadnak egy jogszabályt, ami a múltat is rendezi, akkor ez a döntés nem adatik meg sem neki, sem a választóknak.
2: Az ezen a logika mentén nem visszamenőleges hatályú dolog, hogy egészen mások voltak a nyugdíjba vonulásnak a feltételei akkor, amikor elkezdtem dolgozni, mint most a munkám kezdete után mondjuk nagyjából 25 éve.
3: Igen, ez a nyugdíjszabályoknál mindig előkerül ez, hogy hogyan lehet változtatni, de nyilvánvaló, hogy az alkotmányos problémákat vetne fel, hogyha alapvetően, például azt meghoznák, hogy akik 1965 után születtek, és 70 előtt, azok csak fele akkora nyugdíjat kaphatnak, mint az előtte vagy utána levő generációk, ez egyértelműen visszaható hatályú lenne. Megjegyzem, az előző ciklusban voltak visszaható hatályú törvények, ugye például a 98%-os büntetőadója a vékjelenítéseknek, de olyan nem volt, ahol amikor az alaptörvénnyel kapcsolatban merült fel ez a vita.
2: Folytjuk még ezt folytatni, mert izgalmas. Szerintem elméleti és gyakorlati, meg politikai szinten is izgalmas. Hag Péter egyetemi tanárnak köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba